0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány, majdnem egy teszthozott elődje, bírja majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány! Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Cserél mind a két vezetőedző, Robbie Keane pályára küldi Marius Corbut Rommens helyett, és az Olajgerszegnél is egy változtatás. Befejeződött a mérkőzés Csonka András számára. A helyén 12

0: 15 perc hosszabbítás pedig a Ferencváros labdaindításával kezdődik meg. Abufáni passzolta vissza a védelem tengelyébe. Ramekers és Gomez most már a labda útvonala. 90 perc, nem hozott döntést a Magyar Kupa döntőjében. Ferencváros ZTN 0-0.
1: Gólt mindenféleképpen el kell valakinek érni, hiszen csak akkor nyerheti meg a MOL Magyar Kupát. Az, hogy most ez adta hosszabbításban, vagy majd 11-es rúgások formájában, hamarosan kiderül. Dibusz kapja hátul a labdát, a mai mérkőzésen annyira nem volt sok lehetősége. Egyszer-kétszer elvetődött, azért is, mert mellé meg fölé mentek a lövések. Gomez hátul, ez éppen Korbu már aktivizálja magát, hogy elkérné Makrekisztől a labdát. Egyelőre ő nem kapja. Debrecen ellen a bajnokságban duplázott, illetve hát volt neki egy kiállítása is, ami miatt azért egy kicsit kevésbé volt jó színben feltüntetve a Fradi játékosa. Tehát ott két sárgával állította ki magát, az egyébként a román válogatott meghívóval is büszkélkedhető Korbu. Most éppen a bal oldalt Odaudához kerül a labda, egyelőre, mint hogyha még nem is értek volna a labdához az alaiak. A 92. percben MOL Magyar Kupa döntőjében FTC Zalaegerszeg 0-0.
0: Abufáni a bal oldalon, közelebb lép, már a 16-oshoz közelít, megfordul a Tamato mellett, nincsen beadás, se centerezés, úgyhogy visszafelé szorul, visszafelé mozog Abufáni. Szolaitól visszakapja, ismételten még mindig az Izorelli cipeli a labdát be középre, aztán Gomez mutatja magát a jobb oldalon, Makrekis, ott gyorsít egyébként mellette Calderón, megtartja a labdát Makrekis, majd ismételten Gomez. Elkéri benne a tengelyben Kanikovszki, aki aztán indít. Zsozef fordulhat. Zsozef 16 méteren egy szöktetési kísérlet. Korbu vette át a labdát fele szemben López. Korbu visszafelé mozog, már a 16-os vonalánál a bal oldalon. Odagurítja Adaudához. Nincsen beadás. Talán egy cipő ott valaki, hát egy cipő valakiről levált, és ott van a gyepen. De időközben zajlik a játék, beadás laposan, Viktoriról pattan tovább, és egyes, és a 11-es pontra mutat a játékvezető. A 16-oson belül egy esés, Korbu érkezett, és ezek szerint megrúgta őt az zalaegerszegi védő. A semmiből jut büntetőhöz a Ferencváros. A VAR biztosan megnézi majd ezt az esetet. Az egyelőre bizonyosnak látszik, hogy Rusz Márton ítélete, amit a pályán hozott meg, az egyértelmű büntető, és ott talán Dávid López volt az, aki megrúgta.
1: Talán Viktori,
0: de... Minden esetre az biztos, hogy a játékvezető a pályán 11-est ítélt. Nem tudom, Feri, te ezt érezted a büntetőnek?
2: Hát innen nézve meg lehetett adni, viszont nagyon érdekes jelentősége van annak a bizonyos cipőnek, amit említettél, hiszen ez a bizonyos cipő Viktoriák péről esett le, és pont a beadás előtt egy nagyon-nagyon rossz lapos beadás volt a fél cipővel rendelkező, gyakorlatilag a jobb cipőjét elvesztő Viktori teljesen indokolatlanul visszatette a labdát gyakorlatilag Korbu elé, és ebből adódott a 11-es. Szóval ennek a leesett cipőnek nagyon komoly jelentősége van, mint ahogy jelentősége van Robikinnek a cseréjének is. Rommens helyett Korbu beállítására, ugye én már vártam, igaz, Levit vártam, de mondjuk Korbu ugyanúgy benne volt a mérkőzésbe, de ezzel meghúzta azt a rizikót, hát nem egy hatalmas kockázatás, de támadóba alakította a csapatát Robikin, amit én már a másik félidőre vártam. Úgyhogy a cipő és a csere az együttesen hozta ezt a 11-est.
1: Ami azt jelenti, hogy 11-es lesz, hiszen a VAR-vizsgálat szerint jöhet majd a büntető. Yusuf a labda mögött a 95. percben, FTC Zalaegerszeg 0-0, egyelőre a játékvezető mindenkit bármilyen formában is, de rendre teremt. Korbu is megkapja a magáét szóban. Persze nem valószínű, hogy Rusz Márton őt megdicsérte volna. Jön a 11-es, a 95. percben Yusuf a labda mögött, vele szemben pedig Gundel Takács kapus. Ballal fogja elvégezni majd a nigériai. Yusuf nekifut a labdának, ellövi, középes lábbal kivédi Gundel Takács! Oldalra bedobás lesz! Középre lőtte a nigériai, akinek a 7. gólja lehetett volna a Magyar Kupában. Marad 6 gólos egyelőre. Hát nincs gól. 95. perc, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0.
0: Ahhoz képest a középre lőtt egy Yusuf nem igazán nyúlt alá, nem igazán emelte meg. Ez volt a szerencséje Gundel Takácsnak, na meg az, hogy ott hagyta a lábát. Nem tudom, ezt biztos lehetett volna jobban lőni, Feri.
2: Hát általában ugye ez a

0: azok a játékosok, akik nagyon-nagyon lassan futnak neki, és most már szabályok engedik, és megtorpannak 11-es rugás előtt, azok a játékosok akkor tudják jól rugni, hogyha megvan az a képességük, hogy a legeslegutolsó 10 másodpercben tudnak változtatni. De hát Jusuf nem ilyen típus. Én jobban vártam volna tőle, hogy erőből valamelyik sarkot megrúgja, mert ha az jól el van rúgva, akkor azt nem lehet védeni. Voltak régebben is, meg ma is olyan játékosok, mert ugye Gundel Takács elvetődött valójában, és igazából középre rúgta Jusuf, és lábbal tudott menteni Gundel. Hogyha meg lett volna ez a képessége Jusufnak, akkor egész egyszerűen az ellenkező sarokba egész könnyedén bepasszolja a labdát. Tehát én csodálkozom rajta, mert mondom, azok a játékosok szoktak ilyen lassan megtorpanva nekik futni, akik rendelkeznek ezzel a képességgel, nem pedig akik hát kevésbé, mint ahogy a példa is mutatta. Hát érdekes fordulópontja lehet egyébként ez a találkozónak, de továbbra is állítom, hogy Robi Kinnek a rendes játékidő letelte utáni, tehát a hosszabbítás előtt húzott cseréje, az egy nagyon-nagyon döntő fontosságú csere lehet, és egyelőre a Ferencváros gyakorlatilag egyértelműen áttelepült az Alaegerszeg térfelére. Az Eténél továbbra is azt várom, hogy egy-egy kontratámadásnál hatékonyabbak legyenek, de nem véletlen Nuno Campos mindkét brazil támadóját lecserélte, mert ott elől jelenleg nincsen jó teljesítmény. A forgatókönyv az borítékolható volt, az Alaegerszeg akkor tudna ilyen forgatókönyvvel nyerni, ha elől picivel jobb teljesítmény lenne, jelenleg a Fradi gólja inkább levegőbe lóg.
1: Áll a játék, mert szabadrúgáshoz készülődik a Bufani, de előtte még oda-oda lecsücsült a gyepre, és lehet, hogy ápolni kell az ír szélső hátvédet. Az biztos, hogy egyébként ez a kimaradt 11-es, vagy inkább kivédett 11-es az a Zalaegerszegnek kedvezhet, és Aldoda helyett Nagy Barnabás érkezik. Amíg megtörténik a csere, addig BVSC Adrian Split, mert hogy elkezdődött egy vízilabda Eurókupa visszavágó a férfiaknál, a szó a Szőnyi úton Erdei Márké. Akkor viszont itt tartjuk magunknál a szót, és onnan folytatnám, hogy ugye Jusuf volt az, aki odaállt a 11-es mögé, az a Jusuf, aki azért az elmúlt időszakban nem kapott igazán sok lehetőséget a Ferencvárosban, amiatt, mert ő sérült volt, egy sérülésből épült föl, sereként lépett pályára itt is, és ennek ellenére ő vállalta magára a 11-es rúgás. Tabufáni szabadrúgása be a 16-oson belülre száll, ott van még a kapu előtt, aztán egy lövés az leperdő, a földön pedig lemaradt Lima szabadrúgás kifelé, és most már ugye ott tartunk a Ferencvárosnál, gyorsan számolok, hogy 5 csere lehetőséget kihasznált Robi Kín.
2: De még van egy 6. lehetőség, illetve hát a zavaiaknál meg bőséggel, ettől függetlenül úgy érzem, úgy érződik, mint hogyha az Alaegerszeg egy hát nagyon a biztonsági játékot folytatná, mint ahogy azt a 90 perc során is tette. Most éppen megfordul Daniel Lima maga körül, aztán ott Kisbencét hozza a játékba, Amátó kapja a középpálya közepén, balra ki tudja forgatni, Várkonyinál van, Jusuf letámadja, aztán Skribek még mindig a pályán, de hát alig lehetett mondani a nevét a találkozó során, a bal oldalon Calderón kapja, hátra tud csak menni, hátra felé az Alaegerszeg, Gundel Takács ballal előre vágja a saját 16-osán belül, mégpedig a félpályáig, és az egyik brazilot középen talán Daniel Lima, nem végül Amato az, aki megszeríti a labdát a félpályánál, de most fel tudnak állni az alaiak, és támadó alakzatba tudnak valahogy kerülni. Daniel Lima Amatónak a 16-oson belülre, de jön Ramakers, aki aztán végül keresztez, ballal nem vágja előre, nem középre vissza, és majd Szalai az, aki a félpályáig előre rúgja, Joseph felé, Viktori pedig felfejeli az égbe a labdát. A mérkőzés 100. percében Ferencváros Zalaegerszeg 0-0.
1: A labdával hát ott egy Zalaegerszeg meglódult, vezette befelé, aztán a bal oldalon már egy centerezési kísérlet Calderontól, ugye Kisbence hozta át egyébként a bal oldalra, újabb ütközés, Szendrei trafálta el ellenfelét, villan a sárga lap, Szendrei egyébként a második zalaegerszegi, aki besárgul, ugye korábban Teixeira kapott egy sárgát azért, mert megrúgta az arcánál fogva Szalait, és most már egyébként Szendrei pont az, aki lemarad a földön ezután a szabálytalanság után. Áll a játék ismételten, úgyhogy próbálkozzunk meg a férfi vízilabdával. Itt 100 perc után nincsen gól, de születette már találat a Szőnyi úton. Erdély Márk elárulja.
3: Jó estét kívánok! Született bizony, 3-2-re vezet a Jadran Split egyelőre, méghozzá úgy, hogy Jerko Marinic-Kragic show van eddig itt a Szőnyi úti úszodában, hiszen mind a három gól a vendégeknél az ő nevéhez fűződik, míg a BVSZ-eseknél eddig Mészáros Mátyás, valamint Tátrai Dávid voltak eredményesek. Érdekesség, hogy eddig az 5 gólból 4 is emberelőnyből született, ki eléggé jól szerepelnek emberfölényes szituációban a csapatok. Amit még tudni érdemes, azt még gyorsan elmondom erről a találkozóról. Tóth Béla is már említette, valóban ez az Európa elődöntőjének a visszavágója. Egy gólos hátrányban volt a találkozót megelőzően a BVSC, hiszen a Split otthon le tudta győzni egyel a BVSC-t 2 héttel ezelőtt. Annyi már bizonyos, hogy a Nagy Ádám fémjelezte, Marseille már egészen biztosan ott lesz a fináléban, tehát egy magyar már biztos, hogy lesz. Reméljük, hogy mellé egy órán belül még legalább 14 fog csatlakozni. Sajnos most kijött Mészáros Mátyás lövése a kapucsról, és hát mondhatnám inkább úgy is, hogy nem akár kivédi azért ezt a Spliti kaput. Márkó Biács az első számú kapusa mind a horvát válogatottnak, mint pedig a Jadrannak. Egyelőre tehát, akkor, amikor majdnem 5 perc eltelt a találkozóból, 3-2-re vezet a Jadran, összesítésben tehát 2-vel állnak jobban. Most menjünk vissza a Magyar Kupa fináléjára.
2: A Puskás arénában Szendrei lejön a pályáról, de már vissza is megy. Egy pillanatra úgy nézett ki, több pillanatra, hogy lehet a Zete elveszti a csapatkapitányát, de már ott van a középpálya közepén. Most éppen a Zete tartogatja a labdát. A 102. percben éppen egy pörgetés, ami bevett szokás az alajaknál, pontatlan. Jusszuf az, aki a középpálya közepén megkaparintja a labdát, és aztán már Korbu oldalra kiteszi Makrekisznek, mutatja az üres területet. Jusszuf, egy fejes! Nagy védés Gundelt a Kácstól. Joseph is mutatta maga előtt a lehetőséget, aztán végül Makrekis a nigériait választotta. 10 méterről jött a fejes, Gundelt a Kácsnak ki kellett tornáznia a felső léc alatt, lehet, hogy ez bevágódott volna a kapuba, úgyhogy szöglettel jöhet majd Abufani révén a Ferencváros.
1: Jobb oldalról végezheti majd el az izraeli szánsz, 3. perc a mérkőzésen 0-0-ás állásnál. Gondosan megigazítja a labdát, aztán most már jöhet akkor az ível is magasan. A hosszú oldalra száll, ott pedig Akpe Viktori fejeli föl, meg a saját labdájáért a nigériai, ezt is ő bólintja el. Üres területre, Makrekis gyűjti be, lágyan emeli vissza. Tényleg nagy volt az éve, Calderó rákészülhetett, elbólinthatta Joseph mellett, de visszaszerzi a labdát Abufani. Ismételten Abufani Szendrei mellett volna. Szendrei mellett elment volna Abufani, megállította az zalaegerszegi csapatkapitány, aki mindezt ugye egy sárga lappal a zsebében tette. Minden esetre csupán szabadrúgás, kedvező pozícióból, picit a jobb oldalról, nagyjából a távolság 30 méter a kaputól, viszont ez beadó pozíció, úgyhogy feltehetően majd a kapu elé íveli Abufani, aki egyelőre a térdeire támaszkodva fújtat. Egytagú a sorfal, azt Teixeira halkotja.
2: 104. perc. Ferencváros Zalaegerszeg 0-0, volt már kiadott 11-ese a Fradinak Jusszuf révén. Ideig a hosszabbításban csak Fradi lehetőség. Abufani a labda mögött. Minden zalaegerszegi a saját kapujától 20 méterre jön a beadás, és a kapus is Gundel Takács. Most bátrabb volt, mint idáig a mérkőzés második felében. A bal oldalon pedig aztán Korbu menne el az alapvonal mentén. Amato az, aki szerelni tudja. Hát elő nem sok zalaegerszegi van. Éppen Teixeira az egyik, de hozzá nem jut el a labda. Pedig ezekkel az ívélésekkel a brazilokat nyugodt szívvel lehet keresni, de nem pontosak a mérkőzés során. Makrekis az előtte álló Abufaninak a fél pályánál jön a felívelés Jusszuf felé, Akpe át tudja venni a labdát, és aztán végül csak belekap, úgyhogy visszaszerzi megint a Fradi a labdát. Szendrei is a középpálya közepén könnyedén tudja ezeket az átadásokat lefülelni, a jobb oldalra kerül. Hátra van még egy perc a hosszabbításból, az első fél időből 0-0 az állás.
1: Egy ajándékba adott labda a Ferencvárosnak, Korbu visszakapja Joseph-től ki a bal oldalra, Nagy Barnabás lép be, jön egy centerezés, ez meg kipattan a védőkről. Akpe Viktori végül is rárúgta ott Skribekre, és úgy pattant ki a játéktéren kívülre. Baloldali szögletrúgás, ez vár most a Ferencvárosra, 105. perc, Nagy Barnabás pedig magára vállalja, hogy ő küldi majd középre. Itt állt a játék, ápolás valamint 11-es miatt is, úgyhogy feltehetően Rusz Márton játékvezető rádob még néhány percet az első 15-re. a bal oldalról ez a szöglet, Nagy Barnabás nagy levegőt vesz, aztán ível magasan a kapu elé, Gundel Takácsot kizárják a játékból, egy visszafejelt labda ez fölé. Gundel Takács első szándékból nem tudott öklözni, és aztán oda perdült a labda Abu Fánihoz, ő pedig fejjel megpróbálta kapu felé terelni, a Léc fölé szállt a labda, a 3 perces hosszabbítás pedig ebben a pillanatban elkezdődött, változatlanul 0-0.
2: Gundel Takács megint jött ugye a kapujából, persze azért ott az ötös környékén hinné azt, hogy valamiféle védelmet kap, de most megint olyan érzésem volt leginkább, hogy nem annyira biztos ő a dolgában. Bene Ferenc, mi az oka ennek?
0: Nem volt egyszerű szituáció, hiszen 3 vagy 4 rendkívül magas támadó között jött ki. Én úgy gondolom, hogy Gundel Takácsnak az egyik erőssége a beadások elhárítása, és ezt ezen a mérkőzésen is bizonyítja. Csak sokszor az az ember érzés, hogy olyan önbizalommal rendelkezik, és annyira sikeres volt ezen a mérkőzésen ezekkel a kijövetelekkel, hogy már egyre jobban húzza, tágítja az önmaga határait, és már olyan labdákra is kijön, amire egy átlagkapus nem szokott. Most is egy kézzel öklözött, viszont joggal reklamálta, hogy azért leütközték a levegőben. Ezt most Rusz Márton nem értékelte, de aztán megbeszélték, és nincs harag.
1: A labdával pedig most akár Zsozef indulhatna, Ekpe Viktori fejeli el mellette. Kribek emeli át a bal oldalra, Szendrei pedig hazagurítja Gundel Takácshoz. A 3 perces ráadás fele eltelt a hosszabbítás első 15 percének végén. Rámekers mellel teszi maga elé, kinn a bal oldalon Nagy, visszafelé fordul. De továbbra sem vállal azért eszetlen kockázatot egyik együttes sem. Most a Ferencvárost azért feltehetően ebben a 15 percben a kimaradt 11-es is megfogta, de utána mégis volt Jusufnak is helyzete. Voltak lehetőségei, eljutott többször a 16-oson belülre az FTC, de gól változatlanul nincsen a Puskás Arénában.
2: 1 perc még a hosszabbítás első fél idejének hosszabbításából. Makrekis a labdával elkéri Korbót a 16-os sarkánál hátra, ami azt jelenti, hogy Rámákersz az utolsó mezőnyjátékos, Kanikovszki 25 méterre a kaputól, Josephet meg tudja játszani a 16-oson belül, oldalra ki tudja vinni, López, ő pedig kivágja az oldalvonalon kívülre, a 16-os magasságából jöhet bedobással majd a Ferencváros Nagy Barnabásnál a labda, ő pedig Kanikovszkit hozza játékba, hátul Szalai, és aztán Rámákersz, nem Abu Fani, még azért 30 másodperc van hátra a hosszabbításból, mármint a első fél idő hosszabbításából a hosszabbításnak. Középre ment a labda, de nem tudta átvenni Joseph, de már egyre közelebb van a francia ahhoz, hogy gólt szerezzen, ha egyáltalán egyszer valamikor át tudja venni a 16-oson belül, és lőni tud, akkor tényleg nagy helyzetbe kerül, de a legnagyobb zicsert éppen Jusuf 11-es formájában kihagyta. Még egy bedobásra jó lehet López, illetve az Alaegerszeg, Rusz játékvezető, pedig lehet, hogy már többet nem is enged. Hát ennyi volt az első fél idő hosszabbítása. 0-0 továbbra is a mérkőzés állása, a MOL Magyar Kupa döntője, a Ferencváros-Zalaegerszeg találkozó. A szó legyen a stúdióé.
4: Köszönjük szépen, mielőtt Vukovics Lászlóval értékelnénk, kapcsoljunk most a vízilabda helyszínre, ott vajon hány gól van, Erdei Márk?
3: Nálunk már összesen 7 gól esett a találkozón, éppen szünet van, az első negyednek már vége van, 4-3-ra vezet sajnos a vendég együttes, úgyhogy ez azt jelenti, hogy összesítésben 2-vel vezetnek. Ugye ott adtam vissza a szót, hogy 3-2 volt a Jádránnak, utána pedig esett egy gól az ő részükről Dusan Matkovic révén, majd 5 másodperccel a negyed végét jelző Dudaszó előtt Ekler bombájával zárkozott a BVRC, úgyhogy még rengeteg idő van hátra, 3x8 perc, bőven vissza lehet hozni ezt a hátrányt, most viszont menjünk vissza a stúdióba.
4: Köszönjük szépen, hát itt nincs 3x8 perc, szűken 2x8, hosszabbítással mondjuk. Daci, de lesz gól, kockáztatni fog valamelyik csapat?
5: Hát most a Fradi azért került helyzetekbe, gondoljunk csak a 11-esre, ami a legnagyobb lehetőség. Azt furcsálottam, hogy nagyon ritka a futballban, hogy cserejátékos végzi el a 11-est. Tudjuk, hogy Jusuf tényleg egy kiváló képességű játékos, de sérült volt, kihagyott körülbelül 2-3 hetet, a múlt héten már játszott, de más a padról beállni, és más az, amikor ott vagy a pályán eleve. Nyilván ki voltak jelölve a 11-es ugók, ő úgy érezte, hogy magára vállalja, utólag könnyű okoskodni, hogy mérő rúgta, csak akkor is cserejátékos.
4: Azt, hogy mérő rúgta, az is egy dolog, de ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazzam, lagymatagul, vagy...
5: Igen, ha valaki a középre rugást válassza, akkor is meg kell emelni a labdát, pont azért, hogy a kapus,
4: ráadásul
5: két méteres kapus, ott hagyja a kapus, így van a lábát, Egy kétméteres emberről beszélünk, tehát ha közepet válassza, akkor meg kell emelni a labdát. Itt a Ferencváros valószínű be fog jönni még Lisztes, vagy Lévi. Valamit lépnie kell Robi Kinnek, mert az Zalaegerszeg most már annak ellenére a Fradi a mérkőzés folyamán nem tett nagy nyomást rájuk, nem fáradtak akkor még el, de most már azért kezdenek hibázgatni, gondoljunk csak a 11-es előtti szituációra. Nagyon ott van a Fradi, sok pontrugás van, Abufáni révén, ez mindig veszélyt rejt, hát az ilyen Szalai, Rámákkel, Gomez, nagyon jó fejelő emberek, Yusuf, Leni Zsozef is jó fejel, ha bejön Lisztes, ő is veszélyes egy az egybe. Itt most már Zalaegerszeg egyértelműen a 11-esekre játszik.
6: Hát, hogy lesz-e még a Zalaegerszegnek helyzete, az is kiderül majd, mert még szerintem ők mindig várják azt az egyetlen egy kontrát, de a szó ismét kollégáinké, Katona Lászlóé, Tóth Béláé és Bene Ferencé.
1: Kitűnően lőtték a 11-eseket a zalaegerszegiek az elődöntőben a Honvéd ellen, ugye nem hibázott senki. Lisztes Krisztián érkezik pályára a Ferencvárosnál, és hát én arról lemaradtam, hogy ki jött le, de Zsozefet nem látom a pályán, úgyhogy kizárásos alapon Leni Zsozef helyére érkezett ifjabb Lisztes Krisztián. Utolsó csere lehetősége volt ez mind a Ferencvárosnak, úgyhogy most már Robikin tarsolyában változtatási lehetőség nem maradt. Ifjabb Lisztes Krisztián pedig most egy magyar kupa döntőben kap lehetőséget. Teszem hozzá, hogy azért ebben az idényben ő sem volt az a sokat foglalkoztatott játékos. Az ETE indította útjára labdát ennek a félidőnek az elején. Egy hosszú tértölelő átadás, de ez pontatlan. Nem érte el ugyanis Skribek, nem is volt igazán precíz a számára ívelt labda, úgyhogy jöhet imáron a Ferencváros, lesz-e változtatás, lesz-e gól, vagy egyenes út a 11-es párbaj felé, erről dönt a következő 15 perc.
2: Zsozef lecserélése lehet annak is szólt, hogy ő a Győr ellen kihagyta a maga büntetőjét, és aztán lehet, hogy ha Lisztes nem is rúg, majd 11-es, de Zsozef mindenféleképpen kimarad ebből a történetből. 106. perc. Most éppen Gomez az, aki kikíséri a labdát, hogy bedobást végezhessen el a Fradi saját 16-osának környékéről. Rámákers a bedobott labdával, mutatja a bal kezével éppen Lisztes, hogy van ott előtte terület, oda be lehet ívelni. Kétségtelen tény, hogy ő frissebb, mint éppen Viktori, vagy éppen Várkonyi. Most éppen megcsúsztatta a labdát Lisztes, de már López az, aki előre emeli, de Daniel Limához nem jut el a labda. Kis Bence a jobb oldalt, valaki kézzel ért a labdához. Nuno Campos, az ETE vezetőedzője, ki kell magából, nem tudja mire vélni ezt, hogy lefújta rusz játékvezető. Elvégzi a szabadrugást az FTC, Abufani már az Zalaegerszeg tér felén.
1: A bal oldalon cipeli a labdát, Lisztessel egy összjáték kezdemény, de csírájában sikerül elfojtani az zalaegerszegieknek mindezt, és gyorsítanak a támadók, megtolja még Teixeira, de hát az érkező ferencvárosi Rámákers időközben elhozza a labdát. Lisztes a bal oldalon, elválasztják a labdától, visszapöckölték rá, úgyhogy bedobhatja majd ezt akár ott López, ott hagyja neki ugyanis Kis Bence. Zalaegerszegi tacs már a Ferencváros tér feléről a jobb oldalról. Mind a két vezetőedző talpon, ez változatlan szinte a mérkőzés első pillanatától így van. És most éppen Nuno Campos a tartalék játékvezetőnek mondja magáét. Teixeira mellől emeli ki Rámákers, és Kanikovszki teszi mellel maga elé, gyorsíthat az izraeli, mellette egyébként Lisztes, benn középen ketten is szabadon, Lisztes tekeredett rá a labdára, most válik meg tőle Abufáni, elvinni Kis mellett, Nagy Barnabás a vonal mellől indul befelé, Viktori szerelte Lisztest, visszapattan Szalaihoz, Abufáni nem tud most szerelni egyetlen egy ZTE játékos sem, és Viktori, aki az előbb ütközött Lisztes Krisztiánnal, lemarad a földön, a nigériai pedig most már forogott a gyepen, lehet, hogy itt nagy a baj, ápolni kell a belső védőt, oda szögdelnek most már az orvosi stáb tagjai. Lesz majd egy csere egyébként a Zalaegerszegnél, legalábbis ott én úgy látom, mintha Lukasz Alfonso készülődne. Ezt majd csak a Viktori ápolása után mondjuk meg, és időközben kapcsolunk a vízilabda mérkőzésre, mert a DVSC Jadran Split találkozó második negyede talán már tart. Erdei Márk.
3: tart bizony, az állás viszont változatlan abból a szempontból, hogy továbbra is egyel a horvátok állnak jobban. Itt a negyednek a legelején Lorán Fatovics volt eredményes emberelőnyből, és hát mire befejezve a mondatot, sajnos már megint kettővel vezetnek, mert Marinic Kragic meglövi a negyedik gólját a mérkőzésen, ezzel tehát 6-4 a BVSC-be, és a Vasutas negyedik gólját egyébként Mészáros lőtte, egy óriási bombát eresztett meg 8 méterről akcióból, akkor még egy volt közte, sajnos most már megint 2-6-4, tehát a Jadrannak itt a Szőnyi úti úszodában a BVSC ellen, de hát még 4 perc 48 másodperc hátra van ebből a második játék részből is. Most kapcsoljunk vissza a Puskás Arénába Tóth Bélához, illetve Katona Lászlóhoz.
2: Lukasz Alfonso érkezik, és Kis Bencét hozza le Nuno Campos vezetőedző, ő is a földön, és akkor most már két lábon. Viktorinak meg kell mindenféleképpen gyógyulnia, ez megtörténik. Hozzá kell tenni, hogy Lukasz Alfonso kupa specialista, kétszer lépett pályára eddig a MOL Magyar Kupában, a Soroksár ellen győztes gólt lőtt, de a Honvédnak is betalált, úgyhogy két meccsen két gól. Hát ez a változtatás a 110. perc eredménye, és hogy mivel jön majd, vagy mivel folytatódik a mérkőzés, játékvezetői labdával, ha minden igaz, mert Rusz Márton kezében Kanikovszki elé fogja majd ledobni a labdát, de Viktori, mivel nincs a pályán, ezért most ideiglenesen, de 10 emberrel a Zalaegerszeg, most pedig már mehet is vissza a védelem közepére, vagy közepébe, ahol éppen most Szendrei az, aki őt helyettesíti. A Fradi tartogatja a labdát, Szalainál van most éppen, de már visszaszorulnak a saját térfelükre a zöld-fehérek.
7: Ramakers a kezdőkörben, a röviden Korbuhoz, Kanikovszki az, viszont Jusufot hát sikerül megtalálni egy labdával, igaz, hogy az alegerszegi játékosok közeli működése is kellett hozzá. Jusuf a 16-os csücskénél lassít le Makrekis. Szép mozdulat, Jusuf lő mellé, Spitzel. Nagyon szép volt maga igazából a kulcsmozzanat az, hogy Abu Fani szinte fordultából sarokkal egy finom elegáns mozdulattal tette tovább Jusuf elé, aki aztán bár éles szögből, de 7-8 méterről próbálkozhatott. Beleért még egy védő. Szöglet a jobb oldalról, 111. perc a mérkőzésen. Abu Fani a sarokban. És a lövés a gól! Mert a kapuban köt ki a lövés. Gyorsan elvégezték a szögletet a ferencvárosiak. És Ramakers, aki a Ferencvárosban az első gólját szerzi, a kapuba lőtt. Elméláztak az zalaegerszegi védők, és ez jelenti a Ferencvárosnak a sanszot, és az, hogy a gyorsan középre gurított szögletet jó 12 méterről, talán 14-ről, a jobb oldalról a hálóba emeli Ramakers. Vezet tehát a mérkőzés hosszabbításából, 8 perc van még hátra, és vezet az FTC. Bene Ferenc.
0: Minden esetre ugye hiányoltuk a váratlan húzást. Hát egyrésztről Rusz Márton először meggyőződés, ami kirúgást ítélt, utána teljesen joggal ezt megváltoztattak szögletre, tehát az ítélet az jogos volt, viszont az alagerszegek elég lassan álltak fel szögletre, és ami a váratlan volt, hogy nem a hat érkező valamelyikének beadták, hanem visszagurították gyakorlatilag a majdnem a 16-os, a rövid oldali 16-os sarkára, és onnan Ramakers nagyszerű rugó technikával a rövid felső sarokba tekerte a labdát. Hát meglepte Gundel Takácsot is, meg a teljes zalaegerszegi védekezést meglepte, úgyhogy a váratlan húzás az egy rögzített szituáció után megvolt, ezzel vezet a Ferencváros, és most nagyon érdekes a hátralévő idő, mert az zalaegerszegnek jönnie kell, ahol egyértelműen látszik már a játékosokon a fáradtság jele.
2: 8 perc van hátra a rendes játékidőből, mármint a hosszabbítás rendes játékidejéből. Ferencváros zalaegerszeg 1-0, Ramakers góljával, Makrekis vágja előre a labdát, és most egy kicsit a Fradi, mint hogyha visszavonná a két szélsőjét, Nagy Barnabást, valamint Makrekiszt, ez egy ötvédős rendszer, három középpályással, hát a két csatár elől pedig letámad, ahogy tud. Most Nagy Barnabás is éppen az előtte állót megrúgja. Szabadrúgással jöhetnek majd az alaiak a félpályától, Amátó a bal oldalra teszi. Milyen érdekes, hogy egyből fontos lett a labda áthozatal, meg a labda vezetés is az alaiaknak. Skribek mondjuk pont hátrafelé fogja ezt megtenni. Amátó, Várkonyi, Fradi tér felén a labda, előre emeli a labda, Daniel Lima felé, ő tovább tudja stukkolni, és majdnem ott érkezett Szendrei a 16-oson belül, de előtte ki tudták vágni a Fradi védői. Még mindig az alaiaknál van a labda, Abu Fani szabálytalankodik, és hát, hogyha nem is olyan égbe kiáltó helyről, de egy szabadrúgással majd akár most veszélyeztethet az zalaegerszeg a 114. percben.
1: igazgatja ott a labdát Skribek. Őrá várunk, hogy majd valami gondolat támad a fejében. 16-os előterében gyülekeznek a védők, akik előre húzódtak. Viktor is ott van valamit vár, Konyi. Skribek a labda mögött, tehát a távolság a kaputól nagy beadás lesz belőle. A bal oldalról ível jobbal, a kapu felé száll, kifejelte Gomez. Makrekis pedig indítaná Kanikovskit, már ott valamit észrevett Rusz Márton, teljesen feleslegesen fújt ez most vissza a játékvezető. Abufáni teljesen zavartalanul átvehette volna a labdát, és itt hát érzésem szerint Rusz Márton egy ígéretes kontrát lehetetlenített el azzal, hogy egy indiferens szabadrugást visszafújt. Minden esetre most ezzel egyáltalán nem élt együtt a játékvezető. Abufáni meg azért kap egy sárga lapot, mert dühében elrúgta a labdát, úgyhogy hát itt most Abufáni lett a büntetett játékos, akit meg jó helyzetben akasztott meg a játékvezető. 115. perc, és hát valóban korábban szó volt arról, hogy egy váratlan hős, vagy hogyha valaki hőssé válhat ezen a mérkőzésen, az sokat nyom alatba. Gundel Takács lehetett volna egy hős azzal, hogy kivédett egy 11-es, de itt végül tényleg a meglepő húzás az Ramakerszi, és az a gyorsan suttyomban elvégzett szöglet az jelentheti a kupát a Ferencváros számára. 5 perc azért még hátra van.
2: Jusszuf előre emeli, van futó ember, de valójában Tisztes Krisztián nem tudja a labdát megkaparintani vele szemben, mármint hogy ő az, aki szabálytalankodik, de mehet tovább, ezt tovább engedi most Rusz játékvezető ki a jobb oldalra, felfutó ember López személyében, de hozzá nem jut el olyannyira, hogy már el is veszítik az alaiak a labdát. Nagy Barnabás a félpályán túl, az FTC Abufáni a bal oldalt, micsoda csere volt az izraeli, lehet, hogy alapból a kezdőbe kellett volna tenni őt. Középen Korbu, 25 méterre a kaputól, megkapja Abufánitól megint, aztán most a bal oldalt Nagy Barnabás kérné, és kapja is. Középen Jusszuf, illetve Lisztes a 16-oson belül, álló háború. Nagy Barnabás hát most leginkább fedezi a labdát az oldalvonalnál, aztán úgy gondolja, hogy az alapvonal felé is viszi, és végül, ha úgy adódik, akkor Rusz Márton szabadrúgást ítél, megkönyörül a ferencvárosi balhátvéden. Jöhet szabadrúgással az alapvonal oldalvonal találkozásánál majd az FTC. 4 perc van hátra a hosszabbításból. Ramakes góljával vezet a Ferencváros az Alaegerszeg ellen.
1: Szöglettel felérő ez a szabadrúgás. Ugye korábban a túloldalról, a Ferencváros szempontjából jobbról végezte gyorsan, mindenkit meg lefe Abufáni azt a szögletet, most ez a szabadrúgás hát előny birtokában biztosan nem fog ilyen gyorsan megtörténni. Ráadásul valamit a kispadról is beszólnak oda Korbunak, valamint Abufáninak. Na, mi a megoldás? Nuno Campos reklamál, hogy itt hát jól megszervezett időhúzás zajlik. Tény, hogy most Abufáni elsétál, Korbu ívelhet majd a sarokból. Korbu nekifut, jön a beadás, kifejeli Lima, odapattan Ramakershez, a gól szerzőjéhez. A belga most nem a kapuja felé, illetve nem a kapu felé emelte a labdát, hanem egészen hátra Dibuszhoz. Dibusz ível, kifejeli López, egészen a játéktéren kívülre. Jöhet bedobással tehát az FTC, és most már, hogy ilyen komótosak a zöld-fehér játékosok, az egyszer mind azt is jelzi, hogy 3 perccel a 120 perc letelte előtt 1-0-ás előnyben az FTC.
2: Többet tett a Fradi a hosszabbításban a gólért, nem csak a kihagyott 11-es, de voltak itt különböző lehetőségek fejesek formájában leginkább. Most egy labdaszerzés, Korbu Jusszufot indítja, mindjárt a 16-oson belül a nigériai, a sarkánál egészen pontos a bal lábára cselez, Jusszuf ellövi, és ki kellett tenyerelnie Gundel Takásnak, bár valószínűleg mellé ment volna, de úgy gondolta a Zete kapusa, biztos, ami biztos, inkább védeni tud, hogy a védést megpróbálja. Hát azt a szögletet meg végképp nagyon lassan fogja elvégezni a Fradi. 118. perc, és nem arról van szó, hogy éppen az Ete támadna, sőt, a Fradi az, aki egymás után, de megy az alaegerszegi kapu felé. 1-0 az állás.
1: Nagy Barnabás készíti le a labdát a szögletzászlóhoz. 2 perc még hátra. Kivár egyelőre Nagy Barnabás, közelebb inti magához Jusszufot, kicsiben fogják elvégezni? Igen. Megpróbálják ott tartani már most a sarokban a labdát a zöldfehérek. Jusszuf a földön, hol a labda, még a vonalon belül, szabadrúgás kifelé, a kezével ért a labdához Jusszuf. És ugye azért, miközben Jusszufot ellöki a labda mellől egy
7: zalaegerszegi Calderón volt az, mert itt azért nem kellene még inkább paprikássá tenni a végjátékot, rúsz magához Inti Calderont, picit nyugtatni kell a kedélyeit a spanyol bal hátvédnek, szabadrugás az egészen biztosan következik majd, de Gundel Takács végezheti el, és ugye azt most ide szúrnám, hogy az a Zalaegerszeg a Honvéd elleni kupa elődöntőben a leges legvégén, igaz, hogy a rendes játékidőben, de a 93. percben egalizál, tehát a végéig küzd az ETE, de itt azért teljes más a mérkőzés folyama, és teljesen más mederben zajlik a találkozó. Más nem mondjak, 120 perc van már lassan a játékosok lábában.
2: És a jövő héten majd a bajnokság zárásaként is egymással randevúznak a csapatok. Ott a Zete, hát sok ismeretlenes egyenlet után valahogy a harmadik helyet megszerezhetik, a Fradi pedig a bajnoki címért küzdhet, de valójában Kisvárdára kell figyelniük, hogy ott a Győr nyerni tud-e vagy sem. Jönnek az ívelések Márzalai oldalról, olyannyira, hogy még be is csúsznak, másznak a Zalaegerszeg labdarúgói. Nagy Barnabás oldalra ki tudja rúgni a labdát, bedobással jön majd a Zete a 16-os környékéről. A López kezében a labda, ő az, aki majd bedobhatja a labdát. A kérdés, hogy mennyit, mekkorát tud valójában hajítani, mert előfordulhat, hogy majd egy csúsztatás után akár ott Viktori középen, vagy magasabb zalai játékosok helyzetbe kerülhetnek. Viktori felé megy a labda, az ötösön belül ott a lehetőség, ki tudja vágni Makrekis a 11-es vonal környékéről, de még mindig bent a büntető területen belül. Szalai visszafejeli, Viktori még mindig flipperezik a labda, és aztán végül kibólintja Korbu oldalra. Alderon érkezik a bal oldalt, egyelőre letelt a hosszabbítás, 2 perc a ráadás, ennyi még biztosan lesz az Ete számára. Egy távoli lövés, belevetődik azonban Kanikovszki, és Jusuf mehetne akár az NFL kapuja felé, de nem tud, mint hogyha lesen lenne Várkonyi, de mehet tovább, úgy látszik. Olyannyira, hogy egy csel után már jönne előre Skribek is, ő középre teszi. Most beszorul a Ferencváros, beemelt labda a 16-oson belülre, és aztán végül oldalra kerül, azaz valójában Lisztesnél köt ki.
7: Lisztes egy csellel magánál tartja Alfonsóval szemben, benn középen megtalálja Korbut. 3-2 ellen, illetve most már 4-3 ellen Jusuf helyzetben, Jusuf nem dönti el, fölé lőtte éles szögből a jobb oldalról, úgyhogy a jelzett 2 perces ráadásból még maradt 1 perc az a Zalaegerszegnek. Jusuf kihagyta ezt a lehetőséget is, Gundel Takács pedig azonnal bikázza előre, 5 zalaegerszegi van elől, megcsúsztatják a labdát, a 16-oson belülre pattog, az pedig Dibusz Dénes fogja magához ölelni, sőt rá is fekszik, rávetődik a labdára, szíve szerint ott is maradna a 3-as sípszóig, de ki kell dobnia, kidobja Szalaihoz, a bal oldalon Szalai, hosszan ível előre, lecsúszott a lábáról, jöhet majd egy bedobás. Mennyi van még hátra? Nagyjából 1/2 perc maradhatott a jelzett ráadásból. Rúsz még engedi. Ágpe Viktori előre. Gomez fejelte el. Jusufhoz pattan. Startolhat több ferencvárosi. Jusuf mellett is van érkező csapattárs. Korbu kivár egy előre. Aztán egy bejátszás a 16-os környékére. Centerezés. Felpörgetett labda után Lisztes lövése. Kivéte Gundel Takács. Még mindig zajlik a játék. Aláfut egy zalaegerszegi, kié lesz végül? Alfonsói? Alfonsó megfordul.
2: De vége. Ennyi volt. A Ferencváros nyeri a 2025-26-os MOL Magyar Kupa döntőjét, és 2022 után ismét ebbennek a sorozatnak a trónján 25. alkalommal története során. Még egy kicsit azért balhéznak a fiúk ott a félpályánál. Összeroskadva az zalaegerszegi labdarúgók, a Fradinál pedig örülnek természetesen, hiszen ezt a döntőt megnyerték. Rámákersz a 111. percben lőtte a győztes gólt, azért egy értékelést Bene Ferenc.
0: Igazából gratulálni kell a Ferencvárosnak, hiszen legalább egy gólt szerzett, igaz, egy pontrugás után. Nagyon-nagyon feledhető döntő volt. Nyilván ilyenkor lehet azt mondani, hogy az idegek csatája, a taktikai húzavona ment a pályán, de igazából színvonalában elmaradt a várakozástól. Viszont azt el kell ismerni, hogy, és ezt a végeredmény is mutatja, hogy Rámakersz egy belső védő szerezte a gólt egy szöglet után, Hát ez mindent elmond arról, hogy egyik csapatban sem akadt még átlagos teljesítmény sem a támadók részéről. Az a gyanú, hogy Robi Keane talán nem találta el a kezdőcsapatot az összeállításnál, viszont rendkívül jól nyújt bele a mérkőzésbe, és folyamatosan kalibrálta csapatát támadóbbá, ahol nem működött a kezdőcsapata, oda rögtön belenyúlt, aztán igazából a kulcscsere az szerintem Abufáni beállítása volt, illetve Korbujé különösen a rendes játékidő letelte után, amikor Rombens helyett bejött Korbu, a középpályán ebben a periódusban egyértelműen jobbá vált a Ferencváros, és végül is úgymond bedarálta a mérkőzést. Az Allegerszeg azt sajnálhatja, hogy bár nagyon-nagyon jó teljesítmények adódtak a középpályán, akár Amato, akár Szendrei révén, és rendkívül jól futballozott Viktori és Várkonyi, de hát elől nem párosult ez jó teljesítménnyel, egyik zalaegerszegi támadó sem hozott még átlagos teljesítményt sem.
8: Gyorsan a mérkőzés tudósítása. 25. alkalommal is fővárosi siker a MOL Magyar Kupa döntőjében, Ferencváros Zalaegerszeg hosszabbítás után 1-0. Visszafogott első félidővel rukkoltak elő a csapatok. A 12. percben Rommens lőtt 20 méterről teli csűddel egy pattanás után. A középre tartó kísérletet Günder Takács könnyedén magához ölelte. Egy perccel rá Joseph futott el a jobb oldalt, napos beadása Zakariassen felé ment, de Viktori az ötös vonalánál a cipő orrával, hát valahogy belenyúlt a labdába, amely a jobb kapufa mellett hagyta el a játékteret. Az Ete kapusa általában lehúzta a beadásokat, egyszer azonban Zakariassen 10 méterről fejelhetett fél óra játék után jócskán fölé. A második félidőben se változott a kép, a biztonságra helyezték a hangsúlyt a csapatok. Igaz, a 65. percben Kadu beadása után ismét Zakariassen emelkedett, de egy zavai a bólintás után beleért a labdába, ami mellé vágódott. 50 ezer békés szurkoló, hiszen a Zete és a Fradi drukkerek jó barátságot ápolnak. Nos, azt szemlélhették, hogy a 80. percben Munner Takács, az ETE hálóőre belerúgta Joseph-be a labdát a saját 16-osán belül, épp hogy mellé vágódott a lövés vagy kísérlet. A 86. percben Rommens ballal lágyan emelt középre, oda-udá 10 méterről fejelhetett, el is találta a kaput. A jobb sarok felé tartó bólintását Gundel Takács oldalra paskolta. A rendes játékidőben nem született gól, jöhetett a hosszabbítás. A csereként pályára lépő Korbut Amato rúgta meg a 16-oson belül. Rusz játékvezető 11-es ítélte a 95. percben. Jusuf laposan középre lőtte, Gundel Takács lábbal hárított. A 103. percben fejjel is veszélyeztetett Jusuf, 10 méteres bólintását az Ete kapusa a léc alól tornázta ki. A 112. percben jött a váratlan, hiszen Abufani szöglete után a 16-os sarka környékéről Rámakers csavart a kapuba. Jusuf az utolsó utáni pillanatban az 5-ösről bombázott fölé, Tisztes Krisztiánnak is volt még helyzete. Története 25. Magyar Kupa sikerét aratta a fővárosi zöldfehér együttes, ezzel biztossá vált, hogy a Fradi biztosan indulhat legrosszabb esetben az Európa Ligában. A MOL Magyar Kupa fináléjában Ferencváros Zalaegerszeg hosszabbítás után 1-0.
9: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntjük a hallgatókat, Bálint Attila a műsorvezetővel, a vendégünk Temesvári Miklós, aki a FIFA egykori elnökétől, João Havelange-tól is kapott diplomát, hiszen a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség instruktoraként bejárta a félvilágot, vagy annál is többet. Mit nem mondjak, már 1976-tól a népszerűsítésben, az oktatásban és az ismeretterjesztésben kiemelkedőt nyújtott. Méghozzá csak egy pár országot mondok, Ciprustól egészen Malajzián, Zambián keresztül, mondjuk Barbadoszig, de hát a Maldív-szigeteki szövetségi kapitányi történet az egy külön fejezet lesz majd, és ebben a műsorban, itt a Nemzeti Sportrádióban sokat fogunk beszélni a nyíregyházi, az újpesti és a tatabányai évekről is. Köszönjük, hogy befáradt ide a stúdióba, Temesvári Miklós. Kezdjük akkor talán azzal, hogy 1938. július 27-én Miskolcon született egy miskolci születésű labdarúgó, edző, játékos. Miért tudja még most is fejből mondjuk a szegedi labdarúgókat, a szegedi csapatot, nem tudom én, az 50-es, 60-as évekből? Mert vagy nagyon szereted a focit, vagy nagyon jó a memóriád, vagy mind a kettő.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek hosszú idő után. Van, aki kíváncsi az én véleményemre. Labdarúgással tulajdonképpen véletlenül ismerkedtem meg. Apám orvos volt egy Miskolc melletti kis faluba, Harsányba, és ott az unoka testvérem, aki sajnálatos módon közel múltban távozott el az élők világából, Kövesden járt iskolába, és nyáron, amikor hazajött Harsányba, akkor hozta a futballlabdát is, nekünk is volt az öcsémmel, és tulajdonképpen ő mutatta meg a kezdeti, hogy egyáltalán a labdát lehet rúgni, és így kezdődött a szerelem. Volt egy legelőnek is használt futballpályának, abszolút nem minősíthető valami, ahol ott a környező falvakból, Kisgyőrből, Bükaranyosról, vasárnap délutánként, aki ráért, átjött, és ott szerettünk ebbe bele a labdarúgásba, és onnan kezdődött ez az egész.
4: Ez a szerelem ezek szerint örök, viszont volt egy másik szerelem, de angol tanár vagy civilben. Miért nem maradtál angol tanár?
3: A labdarúgás miatt nem maradtam, mert Debrecenbe végeztem 62-ben, egy évet tanítottam a debreceni Fazekas Mihály gimnáziumba, és a labdarúgás miatt jöttem el Debrecenből, de azba játszottam, ez egy nagyon jó kis MB2-es csapatunk volt, de hát onnan akkor mindenki, megvertük éppen, akkor még jártak meccse, 20 ezer néző lett a DVSZ-t, Puskás Lajos első meccse volt a DVSZ-be, én úgy mondhatom, hogy majd fog nevetni rajta, semlegesítettem, és aztán hívtak vissza a Miskolcra, a szülővárosomba, akkor szervezték át az MB2-t meg a labdarúgó rendszert, és akkor MB1-ben is csapat volt. Lett az MVSZ, és de azból aztán mindenki elment, úgyhogy jobbnak láttam én is elmenni, és így kerültem Miskolcra, és ott párhuzamosan össze tudtam nagy nehezen egyeztetni angol-magyar szakos tanárként, főfoglalkozásban, osztályfőnökként tanítottam a Földes Gimnázium.
4: Angol tudás, ennek mekkora szerepe volt abban, hogy FIFA instruktor lettél, jelentkeztél?
2: 1976-tól.
3: Ez adta meg. Én anonimus nulla voltam azon a szinten, ami egy FIFA instruktor volt. A magyar labdarúgásnak még akkor is megvolt a nimbusza.
2: Előtte voltunk ugye a 78-as, aztán a 82-es, meg a 86-os foci VB-nek.
3: De ez a magyar aranycsapat, az olyan történeteket tudnék mondani, Indonéziában megtudta Mazopust. Mindenki tudja, hogy ki a Mazopust.
2: Csehszlovák.
3: Világbajnoki ezüstérmes csapat kapitánya. Megtudta, hogy magyar vagyok. Sprintbe jött oda hozzám. Már 10 méterről mondta. Buzánszki, Lóránt, Landos, Bozsik, stb.
2: Sorolta az aranycsapatot,
3: és utána 5 métert még jött, és akkor találkoztunk. Tehát nem miattam jött oda. Tehát fantasztikus tekintélye és vonzereje volt a magyar. Ilyen ember.

0: Ebbnél is, mint tovább. Tehát lényeg az,
1: hogy... És emlékszel még arra, hogy akkor az, hogy zajlott a Magyar Labdarúgó Szövetségen belül? Tehát 1970-ben kaptál egy levelet, még e-mail még nem volt.
0: Mezeit akarták küldeni, jó barátok voltunk Mezeivel. Meg a Ságerral is, nem tudom, ismerősen név Ságerral. Ságer. A rögcsapat volt a Fradinál. Vele is a TFN együtt járta.
2: Kapus volt.
0: Igen, kapus volt. Lényeg az, hogy nem engem akartak. Én akkor sehol nem voltam ilyen szinten, hogy engem küzdjön a Magyar Labdarúgó Szövetség, mint FIFA instruktor. Nem vállalta senki. Gyuri már akkor a BVSZ-ét, ő nem vállalta valamilyen oknál fogva, és így megszólal a telefon, azt mondja, Krizsán József vagyok. Néztem itt jobbra-balra, hogy tudtam, hogy ki a Krizsán. Teljesen átmenet nélkül. Lenne kedve elmenni Svájcba, nem tudom, Zürichbe jövő héten, mert ott lesz eligazítás, tervezik a magyar csapatot, amelyik a Fradi orvosa, meg a dr. Baltazár, az OTSH-nak a vezetője.
1: Tehát az angol tudás ennyit ért.
0: Csak ez volt. Meg szakedzői, a szakedzői meg volt. A Ságer Gyuri mondta, hogy van egy valaki Magyarországon, aki tud angolul, vagy tud, vagy legalábbis, hogy tanult.
1: És szakedzője is
0: és van. Szakedzője van.
1: És te ekkor voltál 76-ban a DVT-ken, ha igaz, utánpótlás edzője, a tartalék csapat edzője és az első csapat pályá edzője, tehát azért már nem csak az IFIK-nél voltál, és akkor ez az első kaland, ez hogy ment tovább, mert ez tényleg
0: hát én
1: Svájcból hogy jutottál el Maldív-szigetekre?
0: Tehát senki nem ismert engem. Ennyi, hogy nem vállalta Mezei, úgy tudom, és Magyarországon nem volt edző, aki angolul beszélt, és Ságer, aki ezt meghallottott az MLS-ben, így kerültem be. Így lett 40, nem tudom hány ország, vagy 30 valamennyi. Így lettem FIFA instruktor, nem szégyellem, hogy így kerültem oda.
1: Ugye most itt beszélünk a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, de ha otthon a lakásodban beszélgetnénk, 20 éve, amikor egyszer oda mehettem, akkor láttam azt a térképet, amin ott világítanak azok a pontok.
0: Ahol az a még több van most már, meghívlak.
1: Szóval az nagyon látványos, sajnos a rádióban nem tudjuk megmutatni, de jól mutat az a világ térkép, és akkor szinte mindenütt nincs olyan kontinens, ahol ne jártál volna.
0: De ez körülbelül a fele, mert megkezdődött ez nekem 76-ba, akkor Diózsőrben voltam, és akkor utána amikor Újpestre került, engem nem engedtek, tehát akkor 10 év kimaradt.
1: Hát igen, mert 78 Nyíregyházott, a második évben már bajnoki cím, mármint feljutás az élvonalba, aztán Újpesti Dúzsa, ott 82-83 Magyar Népköztársaság Kupa, meg Tatabánya 85-88, tehát 10 év kiesik.
0: Igen.
2: Azokban az években, amikor először kimentél ezekbe a fejlődő országokba, ahol azt hiszem, hogy nem sértek meg ezzel senkit, de nagyon alacsony színvonalon mozoghatott a futball, szóval, hogy sikerült ezeket a gyerekeket focira tanítani, szoktatni, egyáltalán megmutatni nekik, hogy ilyen játék is van, nem csak az állathajtási versenyek.
0: Én is ilyen képre számítottam, de azért nem teljesen ez volt a helyzet, mert például Malajzia egy nagyon gazdag, és nem egy elmaradott ország.
1: Hát a 80-as években, amikor mi még a Tatabányánál edzősködtél, akkor már Malajzia meg Szingapur bizony fejlett gazdasággal rendelkezett.
0: Szingapur akkor már nem hogy fejlett, hanem nagyon fejlett volt. Akkor még itt Magyarországon azt tudom mondani ilyen. Már ott ezek a telefonütyük meg
2: zsebrádió.
0: Hát Szingapur abszolút nem volt elmaradott.
1: Hát nagyon megfejlettebb, de labdarúgásban igen.
0: Labdarúgásban igen. Tehát a FIFA-nak a Sepp Blatter, ő követte, és ahol az elnöki posztot, nagyon nagy érdemei vannak. Tehát ez volt a lényeg, hogy a futballban nem fejlett elmaradott országokat. A fejlett labdarúgással rendelkező országokból instruktorokat küldeni. És mindenütt óriási nevek voltak.
2: És te mit csináltál végül is, mint instruktor?
0: Kaptam egy anyagot, amit 2-3 hét, egy hónap, amit át kellett adni a labdarúgásnak a technikája, taktikája, játékrendszerek, kondicionális kérdések. Ez a 4 tematika volt. Ezt kellett napi 12 órába, kezdtük 8 órakor, mert én voltam Szudánban is, meg
1: Zambia,
0: meg minden ott már reggel 6 órakor 40 fok volt, úgyhogy ott el kellett kezdeni a munkát reggel 8-on. Reggel 8-tól este 6-ig, és utána még 4 órát este 10-ig.
1: Előadások?
0: Előadások. A korai órákban gyakorlati, mert még akkor nem volt hőség, utána pedig elméleti, és a FIFA ellátta ezeket a primitív, nem akar megsérteni őket, fejletlen volt. A Malajzia nem volt, se Szingapur, de ugye az afrikai országok, Gambia, Tanzánia, Zambia.
1: Szegénységet biztos láttál testközelben.
0: Nagyon, nagyon sokat. Ez egy másik történet, Szudánban voltam, mentünk a csapattal, megálltunk ott pihenni, egy kicsit az kiszállt a csapat a buszból, dobálták el a narancs meg a banánhéjakat, és így felúposodott kisgyerekek a homokból szedték össze a banánhéjat, meg mindent.
1: Tehát és azt tették meg,
0: azt tették meg, szóval sok mindent láttam, de volt ott is aztán nagyon gazdag ember. Úgyhogy két pólusz volt tulajdonképpen, középosztály nem nagyon volt. De a lényeg az, hogy én teljesen váratlanul, és így kerültem bele az angol tudásom révén, hogy akkor a Mezei Györgyöt valamilyen oknál fogva nem vállalta, és így kerültem én ebbe vele, és hát annyi érdemem van, hogy az első út után nem mondták, hogy ne legyen a második, vagy a harmadik. Sőt, a Szebblaterral olyan kapcsolatom alakult, amikor Magyarországra jött, az első kérdés ez, hol van Temesvári Miklós? Hát nem akárki volt ő.
1: Nem is kell tovább folytatnom, mondok én egy személyes példát. Ugye, amikor az Újpesti Dúzsa edzője voltál, és 83-84-es sorozatban Köln kiejtése után jött az Aberdeen, az már 84 tavasza.
0: Igen.
1: És Sir Alex Ferguson az Aberdeen edzője, hát sajnos egy McGee nevű játékos meg kellett tanulnunk, mert ugye a hosszabbításban lőtte a harmadik gólját, és azt nem lövi, és az Újpesti Dúzsa mondjuk 11-esekkel Skóciában, de ez sajnos feltételes mód tovább jut, akkor négy közé jutott volna a kekben, kupagyőztesek Európa kupájában. Na de Sir Alex Fergusonnal is egy olyan kapcsolatod lett, hogy aztán ott 2002-ben nekem is te segítettél, és hoztál össze vele telefonon, hogy Sir Alex Ferguson méltatott arra, hogy a Magyar Rádió egyik riportere beszélgethessen vele. Tehát ezek a kapcsolatok akkor azért, ahogy mondott, telefonon beszélgettetek, még nem mobilon, leveleztetek egymással, tehát a tudásod azért eléggé, idézőjelben mondom, ragályos volt, hogy nem véletlenül kérdezték először, hogy hol van Temesvári Miklós, meg az Óbudai kocsma.
0: Igen,
1: fogácsák, borozgatás.
0: Kezdődött az Aberdeentől. Nagyon nyitott, barátságos ember volt.
1: Hogy hát értetted mindig minden szavát Sir Alex Fergusonnak, mert skót?
0: Abszolút nem, és ráadásul hadart is, de hát nem, de azért megértettük.
1: Hát nagyon sokszor vissza kellett még akkor nem digitális vágás volt tekerni a szalagot, hogy pontosan megértsem, hogy mit mondhatott.
0: Két percen múlott ott is a továbbjutás.
1: A Meggi, sajnos.
0: Igen, Szendre is kiállították ott egy buta dolog miatt, és már 10 emberrel.
1: Kisanyjárban.
0: Úgy kezdődött, ha már fölmerült, hogy a Honvéddal játszottunk kupameccset a Dózsával, és az volt a legközelebbi meccs, az Aberdeen meccset, és a meccs után a Honvéddal játszottunk Újpesten, azt hiszem, és a meccs után ott, hogy már készültem hazafelé, csak ott van is.
1: Mármint Sir Alex.
0: Igen.
1: Sir Alex a Megyeri úti régi 30 ezres stadionban.
0: Igen.
1: Megnézte az Újpesti Dúzsát.
0: De már akkor közönség se volt semmi, csak ott még téblá volt. És akkor már én a kocsiba mentem, hogy megyek haza, és akkor ment volt még a stadionban a meccs után. És ott elegyedtünk szóba is, hogy megy be, hát tudtam, hogy de akkor még nem volt neki ilyen nevesek, és én mondom, vacsorázunk együtt. És akkor elfogadta, és akkor ott a hörpintő, ami egy ilyen jellegzetes, mint állítok, puskás is volt ott néhányszor, és ott megvacsorázunk, oldalon kezdődött a barátság, és akkor ő jött megnézni az Újpestet, én meg utána mentem megnézni az Aberdeent. Ott olyan szeretettel fogadott, beengedett az öltözőbe, és ott beszélt, vagy mondjuk angolul skoltól, nem sokat, de nem titkolózott, olyat megtett utána, hogy hát a meccsen ugye gyertünk itt 2-0-ra, kezünkben volt ott is, csak hát hibát is csináltam, ott van törőcsik, sérült, hogy cserélni kellett volna, 2 perc volt átra, és begyömösölt, és cserélni kellett volna ott minden, tehát így volt megírva.
1: Aberdeenben minden esetre az öltözőbe is beengedett, még akkor a meccs előtt voltatok.
0: Igen, és utána voltam nála Manchesterben is, ahova meghívott vacsorázni, meg megcsinálta utána azt, hogy az Arsenallal játszottak Manchester meccset Londonba. Ott maradt éjszaka, reggeli géppel jött, és így itt tartott előadást.
1: Hát Budapesten eljött.
0: A kérésemre, hát lehet, hogy eljött volna nem csak az én kérésemre, de velem egy ilyen fantasztikus ember.
2: Persze ebbe a sztoriba az is benne van, hogy ezen az előadáson azért nem nagyon szaggatták a magyar edzők az istrángot.
0: Na most az, amíg élek, eszembe jut, úgy felkészült, egy olyan előadást tartott, természetesen tolmáccsal volt, és ott ültem ott nagy okosan melletted, befejezte az előadást. Nagyon kevés, hát angolul biztos nem értették, és megkérdezték. Tehát mondom, Arsenal éjszaka utazik, valaki idejön, egy ilyen előadást tart, és megkérdezi, hogy van-e kérdés. És nem volt kérdés. És ott ültem, nem is tudom, hogy milyen hasonlatot mondjak, hogy akkor én kérdeztem volna legalább, hogy hogy érzed magad, vagy hogy mikor mész haza. Amíg élek, ez eszembe jut, hogy nem mertek, nem gondolom, nem volt olyan angol tudású ember, aki nekem kellett volna akkor, na akkor kérdezünk magyarul, aztán fordítani, vagy valami. Nem sértődött meg, de ez amíg élek, így ilyen kínos dolog volt.
2: Menjünk vissza egészen oda, hogy megjártad ezeket a távoli ázsiai keleti országokat, hazajöttél, edző lettél, és végül is elcsábított téged az az MB2-es Nyíregyháza, amelyik hatalmas ambíciókkal rendelkezett, de egymást váltották az edzői. Egy olyan szituációban kerültél a nyíregyházi vasutas Spartakuszhoz 1978-ban, ami előtt 4-5 edző is volt 2 éven belül. Nem féltél?
0: Nem féltem. Én akkor a Diózsér tartalék csapatnál voltam, Szabó Géza segítőjeként, akkor volt az a híres csapat, ott a Veré, Molár, Tatár,
1: Borostyán,
0: stb. És ott voltam, meg az IFI-nél, IFI döntőt játszottunk a Fradi ellen. Tehát a 4 közé jutott a Diózsér IFI, de sokszor Szabó Géza kért, hogy vegyek részt az edzéseken, és ilyen pályázói szerepeket is azért betöltöttem, hát úgy éreztem, hogy ha akarok a labdarúgással, ilyen lehetőséget nem lehet, ez nem minden nap jön ilyen. Ezzel is lehet, hogy azt mondjátok, hogy most magamat fényezem. MB3-ban 9. helyen volt, akkor volt egy átszervezés. 9. volt, és így került be
1: a másodosztályba.
0: Tehát 9. volt ebben az MB3-ban is, csináltak nagyobb létszámú MB2-es, de így lett MB2-es. És így kerültem a Nyíregyházához. Elhívtak oda megnézni egy meccset, emlékszem rá még. Nagy Antti is játszott, ő nagy halászi egyébként, Nagy Antti.
1: Még a Honvéd előtt meg a...
0: Igen. Persze a
1: Honvéd játékos.
0: Gyula ellen játszottak, 10 000 ember volt egy ilyen meccs, azt a meccset néztem, és
2: akkor eldöntöttem,
0: hogy igen.
2: Hogyha 10 000 ember ott van, és igen, akar valami.
0: És látszott az, hogy milyen fanatikus közönség. És
1: de a csapat összeállításban mennyire volt beleszólása Temesvári Miklósnak?
0: Volt egy nagyon jó segítőm, Homa János, már nem él, Isten nyugosztalja. Minden meg volt Nyíregyházának. Aki oda akart jönni, minden akadály elő. Nagyon szerette a tanács elnöke is, és 10-15 ezes néző volt MB2-ben, és az első évben másodikok voltunk, akkor a Debrecen
2: jutott
0: fel. Akkor a Real Madrid sem jutott volna fel abban az évben. A Debrecen lett a bajnok, és a második évben a Szolnokkal csatáztunk. Aztán végén 7 pont forral.
2: 10.
0: Sikerült. 10.
2: 10. Hatalmas előny volt. Már jó néhány fordulóval a eljutás előtt megvolt az ünneplés, mert... Igen. Láttuk, tudtuk, hogy föl fog jutni a csapat.
1: És akkor visszatérek még mindig oda, hogy a játékosok a nyíregyházi csapatból, ott volt olyan, akivel nehéz volt szót érteni? Vagy mindenki elfogadta, amit mondott?
0: Nem volt gondom. Most rosszul hangzik ez dicsekvésnek, vagy nem tudom. Ilyen probléma olyan esetekben merül fel, ahol az edzőnek nincs megfelelő tekintélye. Nekem nagyon elfogadtak a játékosok, és látták, nem azért, mert én valami úgy nézek ki, hogy nekem tekintét kell adni, de olyan, hogy annyira a közönség, és annyira mindenki mellettem volt. Tehát eszébe nem jutott a legvagabundabb. De jó szellemű csapat volt egyébként, hogy nehéz találni egy olyan szót. Maximálisan elfogadtak szakmailag is, emberileg is. Talán egy kicsit féltek is tőlem. Tehát maximális fegyelem volt. Olyan fegyelem, ami záloga volt annak.
1: De mondjuk, ha már Sir Alex Ferguson szóba hoztuk, ugye a legenda szerint még Beckhamnek is ott a Manchester Unitedben a képébe ordított, de Temesvári Miklós is volt ennyire szigorú, vagy mennyire volt szigorú?
0: Én nagyon szigorú voltam.
1: Kiabálásos, vagy
0: nem is. Tehát ezt most nem tudom, hol hallottam. Tehát például egyszerűen, akit megtudtam, és ismerték a játékosokat a városban, vagy valaki bevezetett. A sört üldöztem föl, nem tudom miért akkor. Még aki egy főcsöt ívott, de a sör, az korszakban az volt, hogy nálam, hogy az annyira nem jól labdarúgó, stb. Tehát óriási büntetések voltak. Tehát
1: pénzbüntetés,
0: pénz,
1: vagy
0: pénzbüntetés is. Igen, és maximális olyan fegyelem volt, spártai fegyelem volt. Húz Gyuri volt a kapus, mikor Komlón volt, még játszottam is ellene, ő tegezett egyedül, jó baráti kapcsolatban is voltunk. Ceceli Karcsi, ő pár évvel fiatalabb, aki egyszer válogatott is volt, leigazoltuk, ő is beállt a sorba, tehát a csapatnak a zöme, a meghatározók maximálisan mellettem voltak. Az is egy nagyon fontos, hogy egy edzőnek a munkájába, tehát spártai fegyelem volt. Ott ha valami, nem is volt példa rá, de mondták a szurkolók, hogy egyszerűen félre közlekedtek, hogy aki bement egy étterembe is, hogy nehogy az legyen. Hogy most
2: visszajutott a dolog hozzád.
1: Mekkora ünneplés volt akkor a Nyíregyházában?
0: Óriási. Hát akkor még Nyíregyházán, most ezt ne így vegyétek szó szerint, 5 autó volt, most meg nem lehet már menni, annyi autó van, ez vicc volt. 7000 ember kísért el a Szolnokra az MTS a vonattal, meg nem tudom.
2: Tehát az utolsó meccsre.
0: Még az őszi utolsó meccs volt, de ott nyert 3 pont volt a fóru, és ott nyertünk 2-1-re, vagy 2-0-ra a Szolnoki MT ellen, és akkor 7 pont lett a for, és akkor tulajdonképpen eldőlt a bajnokság. De nem, azért mondom, hogy nem volt autó, vonattal, meg nem tudom, gyalog, nem, messze van Szolnok, de fantasztikus közönség volt. Skandálták a nevem, énekeltek, nagyon jól éreztem magam.
2: Ha már a közönség szeretetét emlegetjük, ugye 1978-ban a világbajnokságot Argentína nyerte meg, igen, és ott volt egy edző, akit Menottinak hívta. Na most te pont úgy viselted a hajadat, mint ez az argentin edző, igen, és ha jól emlékszem, akkor ragadt rád azt, igen, hogy Menó.
0: Igen, elnevezett a fő vezér, tehát aki a szurkolókat irányította, és óriási hangulat volt. Tehát egy Debrecen Nyíregyháza meccsen 20-25 ezer néző volt.
1: Az olyan volt ott, mint egy Faradi Újpest itt, Budapesten? Hát,
0: olyan, a fákon is.
2: Kint is. A Tirpák hurkás rangadó volt, hogy teljesen precíz legyek. A debreceneket hurkásoknak tyúkolták, a nyíregyháziakat meg tirpákok.
0: Tehát az első évben nem lehetett ott a Debrecen, az 25 év után került vissza, vagy 15 év után. Teleki Gyula volt az edző.
1: De második évben sikerült.
0: Második évben, igen, hát utcahosszal, akkor a Szolnok ott megvertük Szolnokon az őszi utolsó meccsen, és akkor utána már tavasszal megfelelő hor birtokában már nem.
1: Megkereste Temesvári Miklóst az újpesti Dúzsa, az hogy jött a kérdés?
0: Az Újpestet is megvertük ősszel.
2: Az első meccsen. Igen.
0: Meccs után Bene Ferenc, tudjuk, hogy ki volt Bene Ferenc, nem akárki. Nagy öröm, újongás, ott volt a megyei tanács elnöke is ott. És látom, hogy ott Peri meg ott nézelődik, meg mondom, és akkor az csak így szólingatott régen, és akkor csak egy nem, hogy szeretne veled a hója elvtárs beszélni. Ezt én néztem rá, ezt akkor ő is mondta, hogy nem kirándulni akar, nem, hát lehetne, hát, és akkor itt maradtam Pesten, és akkor másnap.
2: Egyébként nagyon jó volt az az első NB1-es szezon, 7. lett a csapat az NB1-ben, úgy, hogy a legkevesebb gólt kapta a Tatabányával. Egyedül a Fraditól kapott ki ott.
0: Otthon. Egyedül egy Nyilasi fejelte a gólt. Nagyon-nagyon szeretik. És ott nem volt soha NB1-es csapat.
1: De akkor folytassuk itt a Nemzeti Sportrádióban Bálint Attilával, jó magam, azaz Virányi Zsolt, kérdezzük Temesvári Miklóst. Temesvári Miklós előbb elmondta azt, hogy ott az Újpesti Dúzsa vezetője Bene Ferenc segítségével ott akkor már megkérdezte azt, hogy esetleg lehet, akar-e, vagy hogy legyen, hogy volt ez pontosan. Az Újpesti Dúzsa edzője.
0: A Megyeri úton volt. Tehát
1: ottani Dúzsa Nyíregyháza a meccsen.
0: Igen, lehet-e beszélni? Hát gondoltam, hogy miről akar beszélni. Hát lényeg az, hogy meg kell érezni azt is, hogy ezt már nem lehetett volna tovább sófolni.
1: Tehát, hát ha jön egy ilyen ajánlat, akkor erre tulajdonképpen ilyet kell mondani.
0: Egyrészt az, hogy bármennyire sokat köszöntök a Nyíregyházának, de Újpest meg Nyíregyháza nem volt, meg még most sincs. Egy térképen van.
1: Különben is, ha második évben ugye már sikerül az NB1, akkor is jön egy ajánlat a fővárosi Dúzsától, akkor továbbra is azt gondolom, hogy arra ilyet kell mondani.
0: Ugye az eredmények jöttek, az étvágy is okozódott, tehát például...
1: Szendrét vitték el először hivatalosan?
0: Nem, Szendrét utána velem jött el. Hanem volt egy Honvéd Nyíregyháza meccs, még akkor Nyíregyházán. Az tavasszal volt, hogy a Honvéd élcsapat volt, és Mezőny első felében volt, és 0-0 volt a meccs, és már akkor kiabáltak be, hogy mi van Temesvári, mi van? 0-0. Tehát már úgy éreztem is, hogy 0-0, hát ez nem olyan jó, mert így volt. Tehát éreztem, hogy nem lehet tovább ezt már megfelelni majd az elvárásoknak. Tehát meg egy Újpest azért, csak Újpest, és pláne azért abban az időben meg még én, ahogy elindultam Harsányból, aztán ugye Fradi, Újpest, a többi. Azért gyerekkoromban, hogy én egyszer ezeket látnám, és akkor ezeknek edzőjük lehetnek. Tehát nem volt kérdés, hogy ezt nem tudtam akkor azt mondani, hogy Nyíregyháza. De tudták, nem is marasztaltak.
1: És milyen volt az az újpesti dúzsa? Tehát az már azért nem a nyíregyházi csapat. Ott milyen volt az öltöző?
0: Hát sokkal nehezebb. És ott ezek a módszerek, hogy sörivás, meg közös ebédeken sem, meg se többi, úgy visszatetszést váltott, meg problémákat is, meg nem voltak hozzászokva, nem akarok megbántani senkit, mert nagy legendák, akik ott edzők voltak Újpesten, és hát sorolhatni, ugye, mikor én Szusza Ferencről vettem, hát nem kell bemutatni, ugye milyen edzők voltak ott, Kovács Imre, Aróti Lajos, stb.
1: De ott még inkább ilyen játékos uralom volt, hogy így fogalmazza?
0: Várhidi, ugye, és nekem voltak azok a módszereim, amik Nyíregyháza sok feszültséget is okozott, mert ott nehezen viselték, de hát csak 4 évig azért, sőt, engem 4 év után se küldtek el. Nem azt mondom, hogy ragaszkodtak. Egy nagyon rosszul sikerült 4. év lett, ennek nagyon sok összetevője volt.
1: 2 magyar kupa, illetve akkor magyar köztársaság kupa győzelem.
0: 8. volt az Újpest. Aztán feltornáztuk a 4. helyre magunkat. 2 kupa volt, pont a jubileum év, az nagyon rosszul sikerült.
1: 1985. Mi a legemlékezetesebb, melyek a legemlékezetesebb pillanatok Újpestről? Ugye már nagyon beszéltünk erről a Aberdeeni
0: meccsről. De most halt meg a védedző.
1: Sven-Göran Eriksson?
0: Sven-Göran Eriksson, igen. Előtte veretlenül UEFA kupa győztes jöttem volna.
1: Talán 82-ben, és a 83-as sorozatban jött a Dózsával. És a Dózsa kiejtette ezt a Göteborgot.
0: Tehát ez 7 svéd válogatottal álltak fel, és kint 1-1 volt, itt 3-1 nyertünk, törőcsik, óriási játékkal járult hozzá a győzelem, ez az egész csapat. Tehát az egy előtte veretlenül UEFA kupa győztes Göteborg, azt vertük ki. A Köln az 7 nyugat-német válogatott, Schumacher,
1: a kapuban a legendás,
0: Klaus Alofs, Fischer,
1: Lidbarski,
0: mint most a Bayern München, tehát abban az időben ez volt a Köln. Itt tényleg, hát az egy ínyenceknek is egy örök élmény volt, amilyen gólokat itt.
1: Az a Dózsa Köln, és a Megyeri úton.
0: Steiner, az is egy válogatott volt ott a szögletzászok.
1: Hát Bohócot csinált belőle törő.
0: Beadta törő, kisennyi befejezte, tehát az egy fantasztikus eredmény volt. Körben kellett egy kis szerencse, mert még volt hát a 10 perc, és 4-2 lett, és idegenben rúgott góllal jutottunk tovább.
1: De azért az se semmi, 3-1-4-2, és az Újpesti Dózsa idegenben lőtt több góllal jut tovább Kölnben.
0: 7 nyugat-német válogatott. És utána az Aberdeen ellen pedig 10 emberre kiállították Szendrei. Azóta is azt mondom, cserélni kellett volna. Ragaszkodtam sokszor a jó játékos, akkor is, ha nem a legjobb formájában van, vagy már egy kis ragaszkodtam hozzá, hogy név szerint a legjobb csapat az, ott cserélni kellett volna már az utolsó 5-10
1: percben. Amire utalt, hogy ugye Törőcsik már ott sérülés miatt.
0: Igen, tudom, és 3-4 perc begyömösölték, és akkor ott 2-2 lett ezzel, és akkor jött a hosszabbítás. Már 10 emberrel voltunk. Ott cserélni kellett volna, húzni az időt. Nagy, azóta is, amikor visszagondolok, 4 közé jutottunk volna. Az
1: és akkor már ki tudja, hogy mit történik.
0: Igen, azóta sem tudom magamnak megbocsátani. Amikor az edző, nem edző, hanem ül a kisfon, az drukkol. Én ott drukkoltam, hogy legyen meg, maradjon meg, már 4 perc van, vagy már csak megmarad már. Drukkol az edző, az a legnagyobb baj.
1: De ez azért egyértelmű, hogy akkor a pályafutása során a legfájóbb ez a Meggi harmadik gólja, és hát ezek szerint ez az önkritika, hogy ott átment szurkolóba, és bízott abban, hogy akkor nem lesz baj.
0: A szőr magából kivetkezve ugrált, rászta az öklit, minden.
1: Ugye most elmeséltettük a legfájdalmasabb pillanatot részletesen, de mi az, ami ennek az ellentétje? Biztos a magyar népköztársaság a két győzelem.
0: Hát milyen jó, hogy jöttél.
1: Ifjabb Temesvári Miklós a fiú az, aki súg a háttérből egyébként.
0: Hát amikor megnyertük a kupát.
1: 1982 vagy 83?
0: Ez az első, ez a második volt, azt hiszem.
1: 83. itt találtam az interneten a 82-83-as kupa menetelésnél érdekességeket, azt mondja, hogy a döntőt a Honvéd ellen 3-2-re 5000 néző előtt Palotai Károly játékvezetése mellett a stadionban megnyerte az újpesti Dózsa, de az elődöntő is akkor lehet, hogy időrendben visszafelé haladunk. A 8-at döntőben a 16 között Kanizsán volt egy 2-2, 11-esekkel 5-4 az Újpestnek. Igen. Hát nem lehetett unalmas meccs. Mitől volt az ilyen nehéz? Hát nyilván erre most nem emlékszik, mert Temesvári Miklós, de mondom, hogy a 8 között hasonló dráma 11-esekkel a Tatabányai Bányász ellen 2-2 után. Kemény menetelés.
0: Hát igen, de ez az Újpest jó játékos állomány volt, de nagyon sok sérülékeny játékos volt, meg leszálló ágban. A Fekete Laci, aki egy álszó, tehát 3 év alatt, ha 15 meccset játszott, szóval Kovács Jóska is oda került a vízre. Nagyon sérülékeny, törőcsikér. Tehát ha mindenki a fedélzeten volt, jó csapat volt, de nagyon ilyen szempontból sérülékeny, törékeny gárda volt.
1: Az elődöntő az nagyon emlékezetes, a Békés Csaba ellen Újpesten.
0: 0-3, ugye, és 3-3, és 6-3.
1: Hosszabbítás után, hát azért az se egy mindennapi meccs, 6-3-as győzelem. 0-3-ról 6-ot rúgni, nem tudom, hogy a futballtörténelemben volt még egy ilyen.
0: Ebben látszik, hogy megvolt a csapatban, ez nem véletlen, így egy ilyen fordítás, csak hát egy futballista sok mindenből látszol.
1: De tényleg sérülékeny lehetett ez az Újpest, mert a döntőben a Honvéd ellen Szendrei József a kapuban, eddig stimmel. Aztán Szűcs János, Tóth József, Sarlós András, én Szűcs János nevére is kevésbé emlékszem, Árki Lajos is ott volt a védelemben, Szebegyinszki Andrásra már emlékszem, a Gombfociból Kisznyér Sándor, Szabó András, ők középpályán, Horváth Károlyra nem emlékszem, Törőcsik András, Kis Sándor, és Csere volt Stejdl Sándor és Herédi Attila, rájuk megint emlékszem, tehát azért ott kellett keverni a kártyákat, illetve a játékosokat. Igen. Rendesen.
0: A Kisznyér is a negyedik évben a Kisznyér Kecskemétől igazolták, egy anonímus volt, és nem adtam volna, és nem akarom senkit, már majdnem kimondtam egy nagy ász, de senki nem adtam volna a Kisznyét. És a negyedik évenben, hát nem tudom, él most is, meg virágzik, hát megállapítottak neki egy rutin vizsgálatnál valami szívbetegség, meg megijesztették, szerintem nem volt komoly problémája. Ha nem tudjuk, de abba hagyatták vele. Úgyhogy.
1: Zárásul Tatabányai Bányász 85-től, és aztán még Maldív-szigetek, az pedig 1991 és 93. A Tatabánya az szükséges volt Újpest után?
0: Igen, megkerestek már egy évvel előtte. Nem volt könnyű az újpesti dolog. Nagyon büszke vagyok rá, de nehéz volt, nagyon nehéz volt. Ezért én nem többszörös válogatottként voltam ott, nem ezzel nekem meg volt a tekintélyem mindenütt. Egy Szusza Ferencnek, egy Várhidi Pálnak azért könnyebb volt ilyen szempontból ott edzőnek lenni. Elfogadtak, mert el kellett fogadni, meg azért látták, hogy én is bele tudok rúgni a labdába, vagy gyakoroltuk a szögleteket, akkor nem az rúgta be esetleg, aki majd rúgja, hanem akkor érkezni kellett, látták, hogy be tudom rúgni én is a szögletet, tehát meg volt a tekintélyem minden tekintetben, de nem volt egyszerű, nem volt egyszerű. De Tatabányára már, ahol egy Grosics is védett, meg sorolhatnánk Szepesi, meg milyen játékos állomány volt ott előtte is. Tatabányára már engem úgy kerestek meg, hogy láttam, hogy nézegetnek, hogy nem lesz-e blama, hogy egyáltalán tét volt, hogy elfogadom a Tatabányát, és nagyon jól választottam. Jó játékos állomány volt.
1: Hát a Kiprik Plotár Vince csatársor.
0: És ezt akarom mondani, hogy az utolsó meccs Tatabánya, Ferencváros 2-0 a Fradi pályán. Ha nem nyer a Tatabánya, akkor kiesett volna az előző évben. És így mentem én Tatabányára. Lakat Károly volt az edző. Én váltottam. 3 évet voltam Tatabányán.
1: Ez mert a lényeg, hogy az a győzelem kellett
0: ahhoz, hogy... Az első évben 8. lett a csapat. Jó középcsapat. Akkor kezdett a Vince, Pilu, Szalma, Kiprik fejlődés. Nagyon tehetséges játékosok voltak. Maximálisan elfogadtak a Lakatos, a Kis Imre, a Kapus. Újpestről jó eredményekkel úgy mentem oda, hogy maximálisan elfogadtak, és olyan tekintély, nagyon a Majtán József volt, aki élet és halálúra volt. Tehát ott mese nem volt. Ott, ha kijött, bejött az öltözőbe, ott sívi csend lett. akár öröm volt, akár bánat volt, olyan tekintélye volt, egy ilyen szakosztályvezető. És egy különleges természetű ember volt, és ő is csak így lehetett dolgozni, hogy dalnoki nővel nagyon jóban voltam, ő is volt a tovább, és egy dalnokival nem hasonlítgatom magamat, egy Ferencváros legenda, stb. Vele is nagyon sok probléma volt, tehát egy nehéz ember volt. Maximálisan elfogadott, tehát mindenben nekem volt igazam, így tud egy edző tulajdonképpen aztán a játékosokra is úgy hatni, hogy könnyebb a helyzete, tehát Csapó ott volt, tehát olyan játékosok, akik nem akárkik, és maximálisan olyan tisztelettel viselkedtek velem, és elfogadtak, és nagyon jó emléket a tabánya.
2: A vezetők nem akartak a munkádba beleszólni?
0: Nem akartak, soha. Nem is. Kikaptunk a második év, tehát 8. év. Már akkor a második év, 4-szer egymás után kikaptunk. Bárkit ez zavartak volna. Nincs Magyarországon edző, akit nem küldtek volna. Egerbe kikaptunk. Otthon a 4-szer, most már nem tudom felsorolni. A második évemnek az elején.
1: Ebből lett a bronzérem.
0: Ebből lett a bronzérem úgy, hogy Kipriket behívták katonának. Tavasszal egy meccset nem játszott. Kiprik, tudjátok, hogy ki volt Kiprik itt a magyar mezőnyben. Nem egy-két pontot jelentett, hanem ötöt.
1: Ha játszik, bajnok lehetett volna?
0: Szerintem 99%, de azt nem 100-ra mondom, nem 120%-ra a második évet. Kezdtük azt, hogy harmadik évem 3-1 a Siófok ellen. Ez azért jegyeztem meg annyira, mert a lányom aznap született, amikor a Siófokot megvertük. 7-1 a Debrecen, és még egy nagy gólarányú MTK ellen 6-1. Így kezdtük. Az egész őszi szezont Kiprik nélkül játszottuk. És így nyert egy ponttal a Honvéd.
1: Ja, mert ebben ez már a harmadik év, és akkor harmadik. Ebből már nem bronz, a bronz után egy ezüstérem lett.
0: Látod, most már ez a szenilitás. A második évben sérült, meg behívták katonának. Most ezt nem tudom, hogy ez véletlenül volt-e. Mondom, Siófok 3-1.
1: És akkor tényleg a Honvéd lett a bajnok.
0: A Honvéd lett a bajnok egy ponttal. Így Kiprik nélkül, hogy egy fél szezont egyetlen egy meccset nem játszott, így lettünk ezüstérmesek egy ponttal a Honvéd mögött, vagy kettővel.
1: Tatabánya után Debrecen, még Miskolc, de zárásul, mert mindenképpen akkor azt említsük meg, hogy a Maldív-szigetek 91-93 szövetségi kapitányként ott milyen volt egy magyarnak, mert még mielőtt bekapcsoltuk a mikrofont, itt azért mesélt Temesvári Miklós hajósztorikat, amikor egy ezüstéremmel hazatértek. Szóval miként lehetett egy ilyen kis helyen ekkorát alakítani?
0: Szepesi Györgyel nagyon jó kapcsolatban voltam, mondhatom, dicsekvés, nem csak dicsekvésképpen, baráti kapcsolatban. Ő támogatott a FIFA-nál is, stb. És hívtak Kínába szövetségi kapitánynak, meg a Maldív-szigetekre, és akkor mondtam neki, azt mondja, hát mondta Szepesi, azt mondja, természetesen tudom, hova mész? Hát néztem rá. Hát azt mondja, Kínába mész, egyszer kikaptok, már itthon is vagy. Hát azt mondja, Maldív-szigetekre. És így kerültem oda tulajdonképpen. Szóval a világ közepe, meg mindenkinek az álma, hogy oda kerüljön, szép is, gyönyörű szigetek vannak, 600 kilométer hosszú ez a szigetvilág. Én egyszer használtam ki, azt mondták, hogy egy nagy hajót adnak. Elmentem egyedül az egyik végéről a másikra, csak hát jobb lett volna, és lett volna, adtak volna hozzám mást is, vagy nem egyedül ott. Tehát ott is a kezembe jártak minden, csak oda kerülni eleinte teljesen más világ. Kezdődött azzal, hogy 2 hétig valami monszum eső volt, hogy ki se tudtam menni meg. Egyszerűen nem látta az ember az eget, sem úgy esett az eső. Nem volt telefon, semmilyen telefon. Nem tudtam azt sem, hogy a család éle még, vagy kivándorolnak, vagy vannak. És teljesen más világ. Minden jött a műezim, akkor elkezdett énekelni, abba kellett hagyni az edzést, és akkor mondtam, hogy hát de majd abba hagyjuk később. Akkor majdnem baj lett ott, hogy ez egy muszlim vallás, meg is a többi.
1: Ezzel nem lehet viccelni.
0: Nem lehet viccelni, és tulajdonképpen 1 hónap, 2 hónap egy lakásban, egy szép lakásban, de reggeltől estig egyedül se telefon, se televízió, semmi, szóval nem volt, de kialakult minden a végén. Az elnök, aki palota nem messze volt, ahol volt a lakásom, az elnök üzent, hogy unatkozom, menjek be hozzá beszélgetni.
1: És amikor jöttek haza, dél-kelet-ázsiai bajnokság
0: döntőjében. Mikor Szingapurról telefonált a menedzserünknek a sportminiszter, hogy mi az eredmény. És mondta, hogy 1-1. Elkezdett ordítozni a miniszter, magából ki kell, dévehi nyelven. Hát ne szórakozzon velem, hát azt hitte, hogy kapunk egy 7-est, vagy 8-ot, vagy 10-et. Hát az, hogy 1-1, hát az nem igaz. Így kezdődött, és ott is, vagy két meccset, még egy meccset nyertünk is, Nepál ellen, vagy valami. Meccset nem nyertek, életükben meccset nem nyertek. Azóta már hallom, hogy kétszer megnyerték azt a dél-ázsiai játékokat. Pakisztán, Banglades, 200 milliós országok, Sri Lanka.
1: És ebből lett egy ezüstérem?
0: Ezüstérem, úgyhogy megvertük a hazai csapatot 40 ezer néző előtt. Magam sem tudom, hogy mert kétszer mentünk át a félpályát.
1: Hát hatékonyan a foci, nem egy bonyolult játék.
0: Banglades is 1-0. És a döntőben egy óriási kapusibával kikaptunk Pakisztánt.
1: És ezután milyen volt a fogadtatás?
0: És úgy mentünk vissza, haza, így mondom, haza a hajón, és megérkezett a küldöttség, az el, mindenki ünnepé, mintha nem is lettem volna ott. Érted? Ez nem azért, hogy most akkor onnantól kezdve csak a Marlió.
1: Tehát, és az elnök tényleg beleugrott a vízbe?
0: Hát biztos, még az is, ezt már lehet, hogy csak én költöttem. Azt tudom, hogy otthon idézőjelben
1: ültem. Ilyen hajóval kellett a szigetekre megérkezni.
0: A lakásom, szép lakásom volt ott. Magam ott vacsorázgattam. Akkor küldtek utánam a banketre, hogy menjek már át én is.
1: A kócs, az edző is menjen.
0: Megye bánt az. Ilyen emberek, nem megbántani akarom őket, de a legnagyobb ünnep, ami a nemzet életében volt, utána már én rám nem volt szükség. Mert senki nem foglalkozott velem. És akkor végig is valaki észrevette, hogy az edző, a kócs nincs itt. Így hívtak át. De utána 10 évig maradhattam volna. Egy szigetet felajánlottak, csak maradjak át. Megadták volna, nem tudom.
1: És a szíve hazahúzta?
0: Hát elég volt. 2 év, aztán utána még 2. 2 év múlva volt az újabb, az meg Banglades, ott meg harmadikok voltunk. Tehát ott is érem volt. Ott, ahol India, az 5. meg 6. 3. volt. De az már akkor nem maradtam volna már semmilyen körülmények között, ez már túl sok volt. Hiába a paradicsom, de tehát más világ, nehéz egy európai embernek ott bele. De most még annyit, hogy mondjuk, utána legalább 10 magyar edző volt. Nem akarom felsorolni.
1: Temesvári Miklós volt az úttörő.
0: Legalább 10 magyar edző volt utána a Marlis-szigeteken.
1: Műsoridőnk véget ért, itt a Nemzeti Sportrádióban Temesvári Miklós volt a vendégünk, FIFA instruktorként több mint 30 országban az oktatással, illetve a sportág fejlesztésével foglalkozott a fejlődő országokban. Nyíregyházától ugye miskolci születésű, egykori kiváló labdarúgó edző, aki maga is labdarúgó volt, Bálint Attilával kérdeztük, örülünk, hogy bejött ide a stúdióba.
0: Köszönöm.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Tudja fokozni, és

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: interneten az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: 2010 után ismét Mexikó Dél-Afrika nyitó mérkőzés lesz a labdarúgó világbajnokságon. Ballai Attilával köszöntjük Önöket. Méghozzá a labdarúgó VB felvezető sorozatunkban most azt fogjuk górcső alá venni, és megnézzük, hogy milyen érdekes meglepetés csapatok voltak. Más nem mondjak, 1990-ben Kamerunra felfigyeltünk, hogy majdnem bejutott a négy közé, de egészen 2022-ig kellett várni, hogy az első afrikai csapat, nevezetesen Marokkó, tényleg bejusson a legjobb négy közé. Hát akkor időrendben haladva, nem az első VB-vel, 1930-al kezdjük azért, hanem 1938-al, mert ott egy érdekes történet, egyrészt ugye a magyar csapat VB döntőt játszott, másrészt például ki gondolná, hogy Kuba a legjobb nyolc közé jutott.
3: Így van, azért sem 1930-al kezdünk, mert azon a VB-n csak dél-amerikai és európai csapatok voltak, hát illetve Mexikó nem Dél-Amerika, de Latin-Amerikához soroljuk, és a most a vizsgálatunk tárgya a nem dél-amerikai és nem európai pozitív és negatív irányban nagyon komoly meglepetést okozó csapatok lesznek, tehát elsősorban afrikaiak, ázsiaiak, adott esetben Ausztrália, vagy észak-amerikai, közép-amerikai csapatok, mint 1938-ban Kuba, amely legyőzte és kiverte Romániát. Igaz, hogy megismételt mérkőzésen 2-1-re, de azért nem volt akármilyen siker ez. Tegyük hozzá, hogy a román futball még próbálta megemészteni azt a hatalmas nyereséget, amit ugye a trianoni békeszerződés után az ország és annak a sportja is bezsebelt. Nevezetesen azt a 103 ezer négyzetkilométert, ami a mai fogalmaink szerint Erdély, és azért ott nem akármilyen futballcsapatok és futballisták voltak. Jellemző módon az 1930-as román VB csapatnak egy román játék volt a csapatkapitány. Aztán már valamivel többen lettek, de amikor például 1938-ban 3-3-at játszottak Kubával az első mérkőzésen, akkor az egyik góllövők Barátki Gyula, a másik Dobai István volt, tehát nem tipikusan román hangzású nevek. Mindenesetre a megismételt meccset Kuba megnyerte, és azért nem kis meglepetésre ezzel bejutott a legjobb nyolc közé, aminek őszintén örültek a svédek, mert a negyed döntőben velük játszhattak. Nem kis szerencsével haltolt el Svédország ezen a világbajnokságon a legjobb négybe, ugyanis a nyolc közétársért nem kellett játszani eleve, mert az osztrákokat sorsolták ellene, ám az Anschluss miatt az osztrák válogatottat addigra már bekebelezte a német birodalom és a német National Elf, úgyhogy a svédek a Kuba feletti 8-0-as győzelemmel ott voltak a legjobb négyben, ahol aztán a miénk Móresre tanították őket, de mondta

0: tudhatjuk, hogy a futball VB história első igazi nagy meglepetését Kuba okozta.
1: Kuba tehát 1938 egyik olyan ismeretlen kis ország, a csapat, amelyikről beszéltünk. Ha már Romániát szóba hozta, ők már 1930-ban ott voltak, mert hogy a román király nagyon szerette a labdarúgást, és az egész csapat utaztatásán kívül még azt is kifizette, hogy amíg ők elutaztak 3 hétre a tengeren túlra, addig kapjanak fizetést, pedig ugye addig nem dolgoztak, tehát ennyit a román hozzáállásról, de ugorjunk egyet, mert ugye a második világháború közbeszólt, elmaradt 2 labdarúgó világbajnokság is, nem csak a nyári olimpia is jött 1950, amikor is az Egyesült Államok csapata világszenzációt okozott, mert hogy legyőzött egy olyan csapatot, amelyik hát a futball ős hazája konkrétan.
0: A futball ős hazája Anglia, amely először nem azt mondom, hogy merészkedett ki a világbajnokságra, hanem először tette tiszteletét, először méltóztatott megjelenni a VB-n, hiszen korábban úgy gondolta, hogy hát nehogy már az ő szintje legyen az, hogy mindenféle ilyen csapatokkal neki álljon tétmeccseket játszani. És amikor ebből a fényes elszigeteltségből kilépett Anglia, akkor az Egyesült Államoktól 1950-ben Brazíliában 1-0-ás vereséget szenvedett. Ez olyannyira hihetetlennek tűnt, hogy számos angol hírügynökség át sem vette ezt az eredményt, hanem azt gondolták, hogy tévesen kopogta le a telex, és 10-1-re nyertek valójában az angolok, csak lemaradt egy 1-es, ezért néhány angol labban 10-1-es végeredményt közöltek, de aztán kiderült a szomorú igazság, 1-0-ra nyert az Egyesült Államok. Ezzel aztán Anglia kiesett, de az amerikaiak sem jutottak tovább ebben a sajátos lebonyolítási rendszerben. Minden esetre a futball ős hazája, a futball tanítómestere nagyon súlyos leckét kapott rögtön az első VB fellépésén.
1: Az Egyesült Államok meddig jutott 1950-ben?
0: Nem ment tovább a csoportból, mert ott mind a 4 csoportnak csak a győztese játszott utána egy 4-es döntőt, és ebből a csoportból a spanyolok léptek be a legjobb 4-be.
1: Tehát itt nincs arról szó, mint az első VB-n, amikor 4-ek lettek 1930-ban.
0: Sőt, akkor tulajdonképpen megosztott bronzérmet kaptak a jugoszlávokkal, mert nem játszották le a bronzmeccset, bejutottak mind a ketten a legjobb 4-be, mind a ketten elveszítették az elődöntőt, de nem volt bronzmeccs.
1: Akkor még ez volt a lebonyolítás, de hát az a legelső labdarúgó világbajnokság. Ugrunk 1954-re, Magyarország Dél-Koreát kiütötte, és hát Dél-Koreáról addig meg a labdarúgásáról nem nagyon hallottunk.
0: Igazából itt se sokat. Dél-Korea minden esetre hozzájárult ahhoz, hogy a magyar válogatott, az aranycsapat máig érvényes rekordot állítson fel tulajdonképpen, mert ez a 9-0-as győzelem, ez a dél-koreaiak feletti 9-0-as győzelem, ez olyan, hogy azóta sem győzött világbajnokságon egyetlen egy csapat sem 10 gól különbséggel. 9-el igen, például mi Salvadort vertük 1982-ben 10-1-re, de ennek az 1954-es meccsnek egészen más bájos képe volt, mint a későbbi nagy gól különbségű mérkőzéseknek. Például szemtanúk határozottan állítják, hogy 7-0 után az ázsiaiak leültek egy kicsit a fűbe pihenni, mert nem bírták a magyarok által diktált tempót.
1: Ilyenről sem hallottunk, nagyjából se előtte, se utána már biztos, hogy nem, hiszen egyre komolyabb labdarúgó világbajnokságot rendeztek 1970-től, például már lehetett cserélni, mert addig még az sem lehetett. Tehát ha már leültek pihenni a dél-koreaiak, akkor nem jelezhette mondjuk Kim azt a szövetségi kapitánynak, hogy cserélje őt le, mert elfáradt. 1966, na, a másik Korea is feltűnt.
0: A másik Korea is feltűnt, és egyáltalán nem ültek le pihenni a játékosai. Olyannyira nem, hogy a csoportban 1-0-ra legyőzték az olaszokat, ezzel ki is ejtették őket, ők viszont tovább jutottak a negyed döntőbe, ahol a portugálokkal találkoztak. Azokkal a portugálokkal, ugye, akik a csoportban 3-1-re a miénket megverték. Itt 25 perc után 3-0-ra Észak-Korea vezetett, de mielőtt mindenki nagyon beleélte volna magát abba, hogy óriási meglepetés érlelődik, 5-5 rúgtak sorozatban a portugálok, ezekből 4-et Eusébio, már szünetre feljöttek 3-2, és aztán 5-3-ra megfordították a meccset, és tovább léptek, de azt hiszem, hogy ez az Észak-Korea-Olaszország 1-0 volt 1966-ban az addigi VB történet legnagyobb meglepetése.
1: Igen, ez azért, hogy a top 10-ben is akár benne lehet. Tehát az, hogy az olaszokat kiejti egy addig ismeretlen Észak-Korea nevű ország és csapat, és a portugálok ellen is vezet 3-0-ra 25 perc után, mert ahogy mondtad, ennek jelentősége nem volt az 5-3-as a vereség és a kiesés miatt. Na de az már a negyed döntő volt 66-ban Angliában. Újabb 8 év, tehát ugrunk egyet, kihagyunk a 70-es mexikói VB-t, 74-ben pedig Haiti és Zaire a két különlegesség.
0: Igen, de ellentétes előjellel mind a ketten borzalmas veréseket kaptak. Zaire 0-14-es Haiti 2-14-es gól különbséggel esett ki. Hát így aztán enyhén szóval királyok nem lehettek, de királyválasztók igen, mert Zaire abban a csoportban szerepelt, amelyben mellette a brazilok, a skótok és a jugoszlávok, és az a három csapat körbe döntetlenezett egymással, és végül a skótok azzal estek ki, hogy ők győzték le a legkisebb különbséggel 2-0-ra Zairét. Hozzáteszem, a brazilok is a második gólyokat a második félidő közepén lőtték be nekik, és meg is könnyebbültek ettől, hogy akkor olyan nagyon nagy baj már nem éri őket, aztán utána még egyet valahogy bepréseltek, így múlták felül 3-0 Zairét, de ennek a csapatnak a valós erejéről azért sokat elmond, hogy a jugoszlávok mindjárt 9-et vágtak neki, 9-0 lett annak a mérkőzésnek az eredménye.
1: 1978 Argentína, mondhatom Skóciát is, mert hogy ők is főszereplők lehetnek, Tunézia és Irán mellett.
0: Igen, Skócia döbbenetes formát futott ezen a világbajnokságon, kontraformát. Nyitányként 3-1-re kikapott Perútól 1-0-ás vezetés után, és aztán az utolsó csoportmeccsén megverte Hollandiát, amely később VB döntőt játszott. Ezzel bejutott volna a következő körbe, ha legyőzi Irán, de nem sikerült legyőznie. 1-1-et játszott Iránnal, tehát tulajdonképpen a hollandok a továbbjutásukat Iránnak köszönhetik. Az NSK pedig megmutatta azt, ami később is 1982-ben jelesül, komoly gondot jelentett neki, hogy az észak-afrikai, az arab futballt játszó csapatokkal nem igazán tud mit kezdeni. 1978-ban az NSK Tunéziával játszott egy 0-0-át, de aztán még nagyobbba érte 1982-ben.
1: Ahogy mondtad, a hollandok pedig a döntőig meneteltek, és ahogy 74-ben, úgy 78-ban is elvesztették a világbajnoki döntőt, a labdarúgó VB-t, mert hogy most ez a téma a Nemzeti Sportrádióban Ballai Attilával, Virányi Zsolt vagyok, és beszélgetünk méghozzá meglepetés csapatokról, nem Európából és nem Dél-Amerikából. Perút mondtad, Perúról mi ugrik be neked? Nekem, amikor először gomfoci csapatként láttam, ugye én nem tudtam még, mert 74-ben születtem, hogy ők egyébként a 70-es években már VB szinten is feltűntek. Egy nevet viszont megjegyeztem, nem Oblitaszét, hanem Kubiasz nevű. Később kiderült, hogy őt ugye nem láthattam focizni, hát kiváló labdarúgó volt, azt mesélik róla, azt olvastam.
0: Ezen a bizonyos Perú-Skócia 3-1-es meccsen Kubiasz 2 gólt rugott, a második és a harmadik perui gólt. Rugott egy olyan szabadrugás gólt, hogyha azt most valaki megnézi, hogy külső rűztel azt a labdát, meg, mint az így úgy meglőtte, ma senki nem tud így rugni, ahogy Kubiasz tudott. Ez nekem meggyőződésem. Egyébként is döbbenetes csapat volt azzal, hogy a mérkőzések előtt egy oltárkép előtt imádkoztak, azzal, hogy a játékosok számozása akkor 1-22-ig volt, és a 13-as meccset senki nem akarta felvenni, tehát majdnem 21 játékossal mentek, Kirogával, a félpályék cserező kapusukkal, Szotillal, aki bármelyik indián filmben játszhatta volna, Vinetut úgy nézett ki, Csumpitázzal, az a rendíthetetlen erőjű védővel. Én nagyon szerettem Perút, akkor szerettem meg igazán, amikor legyőzte Skóciát 3-1-re. Más kérdés, hogy a skótokat is nagyon szerettem, és ez a meccs, meg az Irán elleni 1-1 jelentett a végzet.
1: Négy évvel később, 1982-ben megismertük Kamerunt, megismerhette a világ, majd elmondott, hogy mi volt a jelentőség és az emlékezetes tette ennek a válogatottnak, még a 90-es VB negyed döntő előtt, illetve, ahogy utaltál rá, NSK-nak megint jött egy észak-afrikai.
0: Igen, szoktunk afrikai futballról beszélni, de tulajdonképpen ez egy téves gyűjtőfogalom, mert létezik ugye az észak-afrikai arab futball, meg létezik a fekete afrikai futball, és a fekete afrikai futballból egyelőre csak Zairét láttuk igazán a VB-n 1982 előtt, ahogy már mondtam, ennyi szóval mérsékelt sikerrel. Aztán 1982-ben Kamerun veretlenül 3 döntetlennel esett ki a csoportjából. Annak köszönhette Olaszország a továbbjutását, hogy ugyanúgy 3 pontja volt, mint Kamerunnak. A gólkülönbsége ugyanúgy 0 volt, mint Kamerunnak, de 2-2 az 1-1-jel szemben, tehát több lőtt gól miatt az olaszok tovább léptek, és aztán meg sem álltak a világbajnoki döntőig, a kameruniak pedig mentek haza. Mint az algériaiak, akik azzal mutatkoztak be, hogy 2-1-re legyőzték az NSK együttesét. Az egyik gólt ugyanaz a Magyar szerezte egyébként, aki az 1987-es Beck-döntőben, ugye a Porto színeiben, és akkor is német csapatot vertek, a Bayern Münchent, és akkor is 2-1-re.
1: Ő volt a sarkazós egyenlítő gól szerzője.
0: A sarkazós egyenlítő gól szerzője. Hát itt a VB-n csak egy napi siker volt ez az NSK feletti 2-1, mert aztán az osztrákoktól az algériak kikaptak 2 góllal, és az osztrák nyugat-német meccsen lehetett egy olyan eredmény, amelyen mindketten tovább mennek, egy gólos német győzelem, és ezzel kiejtik az algériakat, csodák csodája meg is született, az NSK 1-0-ra legyőzte Ausztriát, és így ők tovább jutottak, az algériak pedig nem kis botránytól övezve kiestek a világbajnokságról.
1: Hát, hogy most mi lenne egy ilyen esetben, bár emlékszem, talán a 2004-es foci EB-n is volt, amikor a skandinávok pedig az olaszokat ejtették ki, a dánok meg a svédek.
0: Így van. Az egy örök igazság szerintem, hogyha egy mérkőzésen létezik olyan eredmény, amely mindkét félnek megfelel, az az eredmény nagy valószínűséggel megszületik, attól függetlenül, hogy ezt az egyébként a becsületlen tagjainak tartott skandinávok, vagy pedig a adott esetben dél-európaiak vagy afrikaiak játsszák egymással ezt a meccset.
1: És ugye itt nem az egyenes kieséses szakaszról van szó, hanem még a csoportkörben. 1986, mondok egy nevet, Zaki, a marokkói kapus, na ez beugrik, hát azon kívül, hogy legutóbb akkor voltunk labdarúgó VB-n, de az egy másik történet.
0: Igen, Marokkó akkor azért már megmutogatta az oroszlán körmeit, és ugye valóban a oroszlánoknak is becézték őket. Angliával, Portugáliával és Lengyelországgal voltak egy csoportban, ahonnan tovább mentek. A portugálokat 3-1-re megverték, és aztán az NSK-val, tehát a nyugatnémetekkel játszották a 8-at döntőt, és bizony Mateuszék kínkeservesen 1-0-al, Mateusz 87. percben szerzett góljával szenvedték túl magukat tulajdonképpen a marokkóiakon.
1: De aztán a sors olyan szempontból igazságot szolgáltatott, hogy az első afrikai csapat Marokkó lett 2022-ben Katarban, amelyik bejutott a legjobb 4 közé, bár lehet, hogy egyébként ez a marokkói csapat jobban megérdemelte volna, bár összehasonlítani aztán fölösleges, mert teljesen más generáció. A nyugatnémetek meghozták a formájukat, hogy a végén csak ők nyernek. 1990 utaltam már rá, hogy Kamerun, és nem csak Omambik, hanem Milla és a társaik, ha már itt a perújakat így kiemelted, ez a 90-es VB, aki azt már látta, akár csak gyerekként a televízióban, azt hiszem, hogy a kameruniakról maradt emlékezetes leginkább.
0: Igen, az afrikai futball áttörését hozta meg a 90-es évtized, ha már 1990-t a 90-es évtizedes soroljuk, hiszen ugye rögtön a nyitánon legyőzték a VB címvédő argentinokat, aztán tovább mentek a csoportból, a 8-at döntőben Milla 2 góljával Kolumbiát is megverték, és jött egy olyan negyed döntő, amely egészen a 83. percig úgy nézett ki, hogy Kamerunnak áll Anglia ellen. Ekkor Lineker hosszabbításra mentette ezt a meccset, és a hosszabbításban az angolok 3-2-re felülkerekedtek.
1: De mind a 2 gól 11-es volt. Így tehát van. Itt már az afrikaiak elfáradtak, és jogos 11-eseket fújtak be. Hozzáteszem, hogy természetesen gyerekként az angolok ellen szurkoltam a meglepetés csapatnak, tehát hiába szerettem őket, meg Linekert, az volt a baj, hogy biztos voltam benne, hogy Lineker be fogja lőni a 11-est, mert nem arról volt híres, mint aki kihagyja.
0: Igen, én az angoloknak szurkoltam ezen a meccsen, mint egyébként minden világbajnokságon, pontosan azért, mert akkor még éreztem rajtuk ezt a mentális fölényt, amit most te is említesz, hogy én is biztos voltam, hogy Lineker be fogja rúgni a 11-est, hogy nem küldi föld körüli pályára a labdát, mint ahogy mostanában klasszisok ezt teszik, és Lineker ki is használta ezt a kötelező esélyt.
1: Nem beszélve, hogy átérezte, de még egyszer mondom, hogy tényleg biztos volt az ember benne, hogy az angoloknak visszajött a remény, mert a kameruniak sokszor lefociszták őket, de a 11-es az 11-es, egy dolog van, be kell lőni, mind a kétszer belőtte Lineker, és így Anglia bejutott a 4 közé, Kamerun pedig kiesett. 94, megjelenik egy újabb afrikai ország, amelyik látványos focit játszik, sőt, velük találkozunk a 96-os atlantai olimpián is, tehát Nigéria.
0: Igen, amely a bolgárok és a görögök legyőzésével csoport elsőként hatolt be a 8-at döntőbe, és ott is nagyon-nagyon sokáig a 88. percig vezetett 1-0 az olaszok ellen. Ekkor Robi Baggio döntetlenre mentette ezt a meccset, majd a hosszabbításban az olaszok továbbítottak. Milyen a sors? Hát, ha nincs Baggio, akkor Olaszország Nigériával szemben elvérzik a 8-at döntőben. Így, hogy volt Baggio, így Olaszország tovább jutott, a VB döntőbe jutott, ahol aztán szegény Baggio nevét arról jegyezhettük meg, hogy a brazilok elleni 11-es párbajban, ami VB döntőben egyedülálló, ő hagyta ki az utolsó 11-est, ezután a lövés után kezdtettek a brazilok ölelkezni.
1: Ez volt a Rose Bowl stadionban, vagy keverem? És ez volt egy borzasztó, rossz magyar embernek nagyon rossz időpontban, éjszaka kellős közepén játszották a VB döntőt, és nagyon rossz volt. Tehát egy olyan 0-0 volt, amiért például akkor azt mondtuk, hogy ez kár volt. Én tudom, hogy lefeküdtem egy vagy 2 órára, majd felkeltem, majd bosszankodtam, hogy ez kár volt megnézni.
0: Igen, igen, igen, igen, egyetértek. Minden idők
1: számára. Nyilván a helyszínen más, de a tévé előtt...
0: Ezt a brazil csapatot, ez már valamennyire európaizált brazil csapat volt. Bebeto, aki az egyik éke volt ennek a brazil csapatnak, szerintem az 1970-es brazil válogatottban az első 20 csatár közé nem fért volna be. Aztán így a brazilok mégis világbajnokok lettek.
1: 1998, ugye 94-ben az USA egyedül rendezte a világbajnokságot, a labdarúgó VB-t, most pedig majd Kanadával és Mexikóval hármasban, de 98-ban visszatért a labdarúgó VB Európába, és megérkeztek a franciák, mert hogy ezt megnyerik, de most nem róluk fogunk beszélni, hanem az itteni meglepetés csapatokról. Nigéria is szóba kerül, Marokkó is, meg Skócia is.
0: Igen, Marokkó megint megmutatta a skótok, a szegény skótok. A magyar válogatott mellett szerintem a VB-ken a legpekesebb csapat a skót volt. A legnagyobb fejrelásokat tudta produkálni, úgy, hogy sokkal több volt benne. Itt most 1998-ban éppen Marokkótól kapott ki 3-0 a csoportba, és Marokkó ezzel nem jutott tovább, viszont a skótokat is magával rántotta, mind a ketten kiestek. Ellenben Nigériával, amelyik csoportgyőztes lett, például a spanyolok feletti 3-2-es diadallal, és ebben a csoportban Paraguay lett a második. Igaz, hogy aztán a végjátékig már érvényesült a papírforma, és a nigériek nem jutottak el.
1: Egy érdekesség, hogy 1998 után jutott ki a mostani 2026-os VB-re 3 európai ország is, pont Skócia az egyik, Norvégia a másik, és Ausztria a harmadik, és 98-ban, ha jól emlékszem, itt a norvégok egy olyan csoportban végeztek, hogy 3 döntetlen volt, és azzal kiestek talán mind a, vagy pedig egy győzelem, egy döntetlen, egy vereség, de hogy pont azonosság volt 4 csapatnál. Itt nem a kis csapatok voltak, hanem kicsit ilyen alibi eredmények születtek, és a végén 4 ponttal is ki lehetett esni, de ez egy másik történet. 2002-ben viszont megjelent egy újabb nagy kedvenc, Szenegál, mert rögtön a világbajnokot legyőzi a nyitó meccsen.
0: Igen. Szenegál Franciaországot 1-0-ra legyűrte, aztán úgy játszott Uruguayjal 3-3-at, tehát egy másik világbajnok csapattal, hogy a félidőben még 3-0-ra vezetett. Nem akármilyen csoport volt, tegyük hozzá, de én a 2002-es világbajnokságon Koreában voltam, onnan tudósítottam, így végig kísérhettem a dél-koreai csapat.
1: Hát, na minek minősíted?
0: Enyhén szólva komoly hátszéllel támogatott útját a legjobb 4 közé. Már az utolsó csoportmeccse se volt akármi a hazai gárdának, 1-0 Portugália felett. Aztán a 8-at döntőben az olaszokat hosszabbításban győzték le 2-1-re. Tottit a játékvezető második sárgalappal műesésért kiállította, pedig az minden volt csak műesést, nem lehet, hogy 11-es nem kellett adni, de hogy műesésért második sárgát adni nagyon kemény volt. Az oroszok egy ember hátrányban fejezték be ezt a meccset, de az kétségtelen, hogy kaptak 2 gólt.
1: És jött a spanyolok elleni negyed döntő, amit utólag úgy neveztem, hogy a spanyolok nem tudtak annyi gólt rúgni, hogy esélyük legyen tovább menni.
0: Hogy legalább egyet megadjanak belőle. Tehát az egészen elképesztő volt, ezen a meccsen is ott voltam. Lőttek egy olyan szabályos gólt a spanyolok, hogy senki nem tudta, hogy egyáltalán milyen indokkal vették el tőlük. Találgattak, hogy Joaquin kivezette a labdát az alapvonalon túl, nyilvánvalóan nem vezette ki. Valaki azt mondta, hogy les, de hát hogy lehetett les, amikor éppen az előbb még arra beszéltek, hogy az alapvonalon túl vezette a labdát az, aki beadta szélről. Hát nyilvánvalóan csak hátrafelé jöhetett a labda. A közönség is, a helyi dél-koreai közönség is teljesen lelombozódott, hogy hát 1-0-ra vezetnek a spanyolok. Aztán elkezdte kérdezni, mikor látták, hogy szabadrúgással folytatódik a játék, nem középkezdéssel. Más kérdés, hogy a 11-es párbajban győztek, aztán a hazaiak, ott már a bíró nem manipulálhatott, de talán nem véletlen, hogy éppen Joaquin rontott el a büntetőt, aki szerintem addigra már elkibeteg volt a rendes játékidőben történtek miatt. Így aztán bejutott Dél-Korea legjobb 4 közé, ahol már nem volt indoka mellett, hogy tovább segítsék, mert a bronzmeccset Szöulban játszották, a döntőt Japánban, és mivel elvesztett az elődöntőt Dél-Korea, ezért szépen maradhatott Szöulban, és játszhatott egy bronzmeccset. Más kérdés, hogy azt elveszítette a törökökkel szemben.
1: Mert hogy a törökök pedig 2002-ben világbajnoki bronzérmet szereztek, hát azért két spanyol gólt, hogy visszavontak, egyáltalán ilyennek sincs múltja, és ne is legyen ilyen a jövőben. 2006, tehát 20 évvel ezelőtt Németország, és ezen a VB-n Ausztráliáról is beszélhetünk, meg Gánáról.
0: Igen, mert Gána a cseheket verte 2-0-ra, és jutott tovább, a csehek ezzel kiestek. Ausztrália pedig Horvátországot ejtette ki. Ugye Horvátország előtte és utána is nagyon-nagyon jó szerepelt világbajnokságon. Az VB bronzérmet nyerni nem akármi, de itt az ausztrálok elleni 2-2-vel búcsúztak. És körülbelül innen lehet Ausztráliát komoly csapatnak számítani, szerintem.
1: Gána egyébként majd a 2010-es VB-n, a dél-afrikai világbajnokságon is szóba került, tehát már beszélhetünk is róla, hiszen Gána megérdemelte volna, hogy az első afrikai ország legyen a legjobb négy között, de hát nekik sem sikerült.
0: 2010-ben az egy döbbenetes mérkőzés volt, amikor, hát ugye Gána eleve a csoportjából, ahogy tovább jutott, az se volt akármi, aztán a negyed döntőben Uruguayjal találkozott, rendes játékidő, hosszabbítás, döntetlen állás, 120. percben az egyik gánai játékos gólba tartó labdáját Suárez kézzel kiütötte a gólvonalról, piros lapot kapott, Gána pedig megérdemelt büntetőt, amelyet aztán Guillen, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, de tudjuk, hogy kiről van szó.
1: Asamoah Guillen, igen.
0: Igen, a lécre vágott, a lécre bombázott, ezzel Suárez szabálytalansága azt jelentette, hogy megóvta a csapatát a góltól és a kieséstől, mert utána a 11-es párbajban Uruguay kerekedett felül. Hozzáteszem, Guillentől nem akármilyen lélek jelenlét volt, hogy miután kihagyta ezt a 11-est, a 11-es párbajban azt hiszem az első lövés az állt oda, és az belőtte. De akkor már az is kevésnek bizonyult, hát egyre korábban kellett volna belőnie.
1: És azt hiszem olyan támadás végén volt ez a kezezés, hogy előtte a kapus még védett.
0: Védett, és
1: a igen, második lövés, van, viszont igen. Már a rafkós Uruguay nyilván tudta, hogy ahogy a játszótéren is mondtuk, hogy minden jobban még nem gól. Ő megragadta ezt az utolsó utáni szalmaszálat, és ezzel valóban Gánát elütötte a továbbjutás lehetőségétől, és ahogy mondod, itt a csoportból Gánának az útja nem is volt olyan könnyű, mert itt még Dél-Koreát is szóba hozta, Japán.
0: A Dél-Korea, a Japán Egyesült Államok, Gána továbbított, az olaszok meg a franciák ezzel szemben pedig csoport utolsóként estek ki, úgyhogy nem akármi. Itt azért eddigre már felborultak a megcsontosodott erőviszonyok.
1: 2014, itt megmegyünk Brazíliába, és hát itt is volt bőven meglepetés már a csoportkörben.
0: Igen, nem is akármilyen. Olyan csoportot sikerült összehozni, amelyben három korábbi világbajnok is szerepelt. Anglia, Olaszország és Uruguay. És ebben a csoportban a negyedik gárda, Costa Rica végzett az első helyen. Uruguay még tovább ment. Én Olaszországban voltam akkor éppen, és ott éltem meg az olaszok kiesését. Hát elmondhatatlan, milyen nemzeti gyász volt gyakorlatilag. Azt hitted Kaorléra, ahol mi voltunk, hogy ez nem egy nyaralóhely, hanem egy holtváros. Gyakorlatilag vége lett mindennek.
1: Tehát Costa Ricának nagy múltja nem volt, a 90-es VB-n megjelent, de azon kívül, hogy szint jelentett olyat, hogy három világbajnokot megelőzően, ez teljesen komolytalan, esélytelen.
0: Ez abszolút. És aztán utána haladt tovább szépen, mert ugye a nyolcad döntőben a görögöket is kiejtette, majd a negyed döntőben a hollandokat is nagyon próbára tette, végül 11-es párbajban esett csak ki Costa Rica.
1: Itt még mit lehetne kiemelni a 2014-es brazil VB-ről, miközben valóban ez volt a nagy meglepetés?
0: Hát például az Egyesült Államok például Portugáliát ejtette ki, Algéria az oroszokat, úgyhogy ahogy mondtuk, tehát itt már...
1: Itt
0: már
1: hullottak messze, az európai nagy foci nemzetek.
0: Igen. Itt már messze nem másfél földrésznek a csapatai uralták a nemzetközi futballt és a VB-t.
1: És zárásul akkor a 18-as VB-t átugorva, a legutóbb, mint Katarban, ugye szóba hoztam már többször Marokkót, amelyik a legjobb négy. Igen, elment az első afrikai országként, és végül negyedik lett.
0: Így van, csoport elsőként zárt, aztán a nyolcad döntőben a spanyolokat, a negyed döntőben a portugálokat ejtette ki, és végül bronzmeccset játszhatott a horvátokkal, az 2-1-re ugyan elveszítette, de az, hogy afrikai csapat 4-be volt világbajnokságon, az megint az egyetemes VB históriában egy egészen új mérföldkő.
1: És megtaláltam különben a nagyon kedvencemet, a Szenegálit, Buba Diop, ott, mert hogy ők ketten voltak, volt egy másik Diop is, tehát ezeket a neveket ott megtanulta az ember 98-ban, mert pontosan a 2002-ben, amikor a 98-as világbajnok franciákat legyőzték a szenegáliak. Balai Attilával, Virányi Zsolt beszélgetett a labdarúgó VB-k meglepetés csapatairól, nem Európából és nem Dél-Amerikából. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott elődje, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: ez az a parti, ami izgalomba hozhat.
1: Priski a 16-oson belőle ér. Priski még. Jönnek ketten is segíteni. Priski lő! Csúsztatok!

0: Youtube-on, az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Profil. A Nemzeti Sport Rádió magazin műsora Csisztu Zsuzsával. Két hetente kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, és ez itt a Profil, egy olyan magazinműsor, amelyben az élsport világának főszereplőit igyekszem olyan közel hozni Önökhöz, amilyen közel csak lehet, hogy az eredmények, a statisztikák és a számok mögött érezzük, amit felsejlik a személyiség, a karakter, a profil. A Fogel családtagok szertágazó története több mint érdekes és csak részben ismert a szélesebb közvélemény számára. Fogel Soma, az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok, többszörös BL győztes vízilabda kapus, az 5 méteres ölő élő legenda, a család talán legismertebb tagja, aki rettegett büntető hárítóként szinte önálló entitássá vált a nemzetközi vízilabda világban. Bátyja Simon, aki a magyar hagyományokra jellemző módon olimpiai bajnoki álmokat dédelgetett, teljesen más poszton, centerként tette le a névjegyét, és nagy, valamint neves kluboknál volt igen sikeres. Öccsivel együtt junior világbajnokságot is nyertek, de Simonnak valahogy mégis túl sok lett a döccenő a pályafutásában, így mára ő már elköszönt az aktív játéktól. Öccsük Matyi, aki szintén hallható lesz a most következő családi beszélgetésben, jelenleg még a vízilabda és a kézilabda között hezitál, későbbre tartogatva a végső döntést, hogy melyiket is válassza. Miközben a fiúk édesapja, Fogel Zsolt, az egykori meggyőztes játékos, aki most a Győr szakvezetőjeként irányítja a csapatát, úgy véli, neki is szerepe volt abban, hogy két nagyobb fia közül az egyik a legmagasabb szintig jutott, a másiknak pedig, ahogy ő fogalmaz, nem volt szerencséje. Szülői dilemák, fájdalmak és örömök, jöjjenek Fogelék egy családi portréban, itt a Profilban.
3: Azt gondolkodtam, hogy vajon mi kell ahhoz, hogy egyszer csak így megcsípi az embert valami vízilabda ügyben, és aztán úgy maradjon. Tehát, hogy így az egész család kiterjedésében, ráadásul nincs is itt minden férfi tag, akinek köze van ehhez a csodálatos játékhoz, ugye, hogyha te testvéreidre
4: hát gondolunk. Szerintem innen indul az egész. Tehát valahogy a kérdés úgy a szüleimnek is, ugye a bátyám révén lesz esedékes, hisz hát ők valahogy eljutottak a vízilabda, azonnal már csak egy követés volt, ahol én is, meg a öcsém is követtük, és aztán utána meg ugye jöttek a fiúk, akik jóformán nem volt mit tenni, jönni aztán kellett velük az uszodába. Tehát ők már nem döntöttek, hanem velem akartak lenni, akkor jönni kellett.
3: Ja, értem. Szóval, hogy ez így nem volt más választás, fiúk. Ez nem egy olyan szörnyű sors, persze.
5: Hát mondhatjuk mindig, hogy nem volt választásunk igazából. Ami azért persze ez így nem igaz, mert én például kipróbáltam a focit is.
3: Azt hiszem egy egész edzés.
5: Egy egész edzés, szerintem egy óra se volt, és én utána mondtam, hogy köszönöm, akkor én mennék vissza az úszodába mégis, full állásba.
3: Ennyi? Ennyire magával ragadott a labdarúgás?
5: Ennyire magával ragadott, igen. Úgyhogy ott kicsit fiatalabb voltam, mint most a Matyi, én szerintem ilyen 7-8 évesen próbálhattam ki, de utána egyből menekültem vissza a úszás és a vízilabda a medencéhez. Soma azért kicsit összetettebb volt ebben.
3: Láttam egy csodálatos karateuk levelet. Ne csináld. Hogy? Az is volt párhuzamosan?
6: Alsóban. Szerintem másodikban, vagy elsőről kezdhettem el. Vagy 2005 van az oklevelem, tehát akkor szerintem másodikos voltam. Uh-huh. Ott az iskolában felvetődött, ez bejöttek, hogy van egy ilyen lehetőség. Akkor az, hogy megtetszett, talán egy-másfél évig. Én úgy emlékszem, hogy másfél évig jártunk karatére, ilyen párhuzamosan a vízilabda mellett.
3: Hagytad, hogy csinálja?
4: Hagytam. Nagyjából egy jó időpontban volt, tehát összeegyeztethető volt, és ugye a logisztika, ami akkor is, és a mai világban is ugye óriási segítség a szülőknek, hogy az iskolában volt. Igen. Tehát lesétált, egyedül bement, el kellett hozni. Azt hiszem a vége felé volt ütközés, tehát a vízilabda az nem volt, tehát egy ilyen osztott járás volt, hogy egy héten nem mondom, hogy melyik volt többször, de szerintem 3 úszás vagy vízilabda és 2 karate. És akkor valahogy elindult ez a versenyeztetés, és ott történt valami, hogy akkor jött, hogy akkor ő többet nem. Voltunk is versenyen, meg otthon iszonyatos
3: gyakorlatokat.
4: Igen, gyakorlatokat mutattak. Úgy voltuk, hogy én is voltam versenyen, úgy értettem, hogy
6: megvidékre is jártunk talán.
4: Igen, igen, és akkor ott egyik pillanatra a másikra mondta, hogy akkor most már ebből a karatéből elég volt.
3: Na, hát van itt viszont valaki, aki párhuzamosan még csinál két sportágat, úgy tudom, ugye, Matyi?
7: Igen. Kézilabda, kézilabda között, vízilabda felé hajlok most, de volt, amikor kézi felé, tehát mindig másképp. Van, addig jó, amíg nem, mert most fel van osztva jó, hogy három vízilabda, két kézi.
3: És belefér a mindennapokba, ugye, a hétköznapi edzésmenetrendbe.
7: És addig jó, amíg nem ütközik egymásba.
3: Na, mit csináljon, Matyi?
4: Én most nem merem itt a kanapén kimondani, én kézilabda párti vagyok.
3: Ne, pillanat.
5: De kimondtuk.
4: De kimondtuk. Félve kimondtam, hogy én kézilabda párti vagyok. Bár ugye ég és föld, amit játszik a Krisbe, és amilyen poszton játszik meg a kézilabdába.
3: Zsolt, nekem ez valahogy... nem szabadhat meg ez a sorozat. Hát hogy? Hát ez...
4: Mi lesz?
3: Tehát nyilvánvalóan valószínűleg azért a döntésben neki is komoly szava lesz, de ha most szakemberként kérdezlek, hiszen kérdezhetlek, akkor mikor jön az a pillanat, amikor az ember azt mondja, hogy na jó, hát akkor nézzük meg, hogy melyikben tehetséges, melyikben érzi jobban magát, melyikben nagyobb a kifutás. Szóval, hogy mik azok a szempontok, amiket majd, amikor felé őt fogod lögdösni, hogy hát nincsél a kézilabdával.
4: Igen, ez így összetett és jó kérdés. Ugye ebben a mai világban az, hogy hát érezze jól magát a gyerek, és az döntse, amivel jól érzi magát.
3: Hát mi nem ez, így kezdtünk el sportolni, én nem emlékszem, hogy érezze jól magát.
5: Azt állt ki, Matyi, mert mi nem így csináltuk.
4: Hát így van. De mivel, hogy én se így, próbálom, ugye, próbálom ugye terelgetni.
3: Hasonló időkben volt ez a
6: gyerek.
4: Hogy melyik lesz a jó megoldás. Még nem döntöttük el, inkább, vagy én nem döntöttem el, ugye, hogy megpróbáljuk, hogy mire is használjuk a sportot, talán úgy akarom fogalmazni. Ugye én annak idején úgy fogalmaztam, hogyha csak azért vízilabdáztam, mert jól éreztem magam, nagyon szerettem uszodába lenni, tényleg volt olyan nyár, idősebb koromban, kamaszkoromban, hogy reggel elmentem, és csak este 5-6 fele mentünk, és azt fogalmazta meg, hogy a katonaságot megúszom, akkor megérte az egész. Megúsztam. Tehát akkor megérte, utána az már a többi az plusz. Tehát ez akkor ez így fogalmazódott meg 15-16-17 éves korúban, mikor láttam, hogy a bátyám, ami történik a katonaságban, hogy ez nem biztos, hogy nekem úgy ez jó lenne. Akkor még másfélre, én már csak egyre tűntem el, de nem tűntem el az éterbe, mert tényleg megúsztam vele a vízilabdával. Hogy utána hova belépő a sport, az alapéletben.
3: Jó, azért egy kicsit több lett ez, mint megúsztam a katonaságot. Tehát itt azért 94-es meggyőzelem.
4: De az már úgy a plusz jó.
3: Európai szuperkupa és társai.
4: De az a szerencsefaktor. Az úgy a szerencsefaktor, hogy...
3: Ez mindössze csak a szerencsé.
4: Ez mindössze csak a szerencsefaktor.
3: Hát azért az a generáció, hát azért azt csak egy pár nevet, hogyha volna szíves említeni abból a csapatból, hát, akikkel ezt összehoztál.
4: Ezt nem kell említeni, mert mindenki tudja, hogy a kivétel a nézők. A Vince Balázs, Dala Tamás, Nicsovics Tamás, Benedek Tibor, Máté Falvi Csaba, az edzúja Kovács Kokó István, de nem a boxoló. És tényleg nem kell említeni, de én úgy fogalmazom, hogy ez szerencse, hogy ott maradhattam, ott ragadtam köztük. Biztos, hogy talán a Kokónak köszönhetően úgy döntött, hogy engem választ abból a saját utánpótlásból, ami az Újpestben volt. Talán az ő tiszta meg is mondani, hogy miért pont rám esett a választás, és azt mondom, hogy én egy nagyon megbízható, leggyengébb láncem voltam abban a csapatban. Tehát ennyi, és ez szerencse.
3: Az én apai vonás legalábbis.
4: Ez szerencse.
3: Egy valami olyan történetet is hallottam, ez meg valami iskolai sztori lehetett, hogy bemondták a hangos bemondóba, hogy megérkeztek, érted, és te nem akartál úszóedzésre menni, már egy kicsit később. Ezt illapítottál? Hát és mondtad, hogy de inkább nem. Ez ugye én inkább nem jelentkezem, hogy értem jöttek.
6: Ugye alsóban volt ez a napközi, az oktatás után, órák után, és akkor mindent csináltunk az udvaron, el voltunk, fociztunk, bolondoztunk, és igen, ez volt, hogyha megérkeztek a szülők, akkor én mindig bemondták, gondolom, ez most is így működik a rendszerben, mondják, hogy
3: fogjál Samát,
6: várják a portán. Igen. akkor fogalmam, hogy figyelmeztetés, nem tudom, mi volt a szöveg, vagy utolsó
5: figyelmeztetés.
6: Iparkodjon. És akkor, az nem tudom, a harmadik, negyedik figyelmeztetés után már azon, hogy beengedik a szülőt, és akkor...
3: Keresse meg a gyereket,
6: meg az udvarra. De hát nyilván ezeket hallottam mindig, de tényleg az volt, hogy próbáltam addig húzni az időt, hát ha apa azt mondja, hogy jó, akkor nem kell menni edzésre, de szerintem ez nem jött be egyszer se.
4: Egyszer se, de mindig mentünk.
6: Nem volt
3: kapcsolatban. De miért tettél benne? De miért nem akartál? Hát úgy tűnt, hogy tök jó dolgotok van együtt.
6: Igen, ez a játékos része az nagyon jó volt, de amikor meg volt mondva, hogy úszkálni kell, az nem az én pályám. Ezt ma már beszélgettünk.
3: Igen. Hát ez, majd, hogy nem kezdünk eljutni a pontig, hogy hogy is lett ugye ez a két út. Ugye figyeltelek benneteket, hogy ugye alkatilag nyilván azért nem teljesen azonos alkatúak vagytok, te vagy a hosszú vékony. Te egyébként most már te is vékony vagy, tehát én nem tudom, hogy... Ezt jó értelemben mondom, tehát én egy centert már ne haragudj, egy robosztusabb embernek képzelnék.
5: Igen. Hát én amúgy se voltam mindig az a tipikus center alkat, uh-huh. De talán onnan lehetne indítani ezt az egész pozíció kérdést, uh-huh. Hogyha ide kanyarodunk, hogy az én korosztályomban ott a... Nem, akkor is te voltál az edzőnk.
4: Én valószínűleg az első 5-6.
5: De ahogy elkezdődnek a bajnokságok, ott a mi korosztályunkban senki nem akart center pozícióba játszani, meglepő módon. Uh-huh. Ezért én meg úgy voltam vele, ha jól emlékszem, én kipróbálom. És aztán, amikor a felnőttben ott azért megszenvedtem az első 1-2 évben, hisz azért ott a 70-80 kilósként kezdtem el OB1-be játszani, az azért nem a
3: Nem egy
5: vaskos, és ott azért voltak olyan bekkek, akikkel nem szívesen, tehát én meg a Varga Tamást elkaptam, amikor ő Debrecenbe játszott, mert én kaptam el,
3: hát igen,
5: ő kapott el.
3: Időben még elkaptam, igen, azt amikor ő volt.
5: Őt elkaptam, még a Monostori Attilát.
4: Szegénykét, igen.
5: Igen, ő is hihetetlen volt, tehát hogy ilyen... Az a különbség akkor, és plusz erre még rájött az, amire célzol, hogy az alkatomból hiányzott az a 15-20 kiló, legalábbis 18-esen, azt később be kellett hozni, de én úgy érzem, hogy azt úgy sikerült, és más technikákkal próbáltam én centerezni, mint például mondjuk egy Kis Gábor, vagy egy Hárai Balázs.
4: Mikor 3 évvel idősebbe kelleni, mondtam, hogy na menjél be játszani, akkor bekeltettem, és látszódott már is az is, és az egyéb gyakorlatok alatt, hogy bírja a fizikai kontaktot, és elég nagy a tűrő képessége, uh-huh. Hogy ne egyből, ösztönből reagáljon mindenre, amit netenten fizikailag ő elvisel.
6: Az így a karatéból visszakanyarodva, ez a fizikalitás, az amit ugye most apai temetett, hogy Simonnak jó volt a tűrő képessége, és jól feküdt ebben, nekem meg nem tetszett. Én nem szerettem, hogy engem ott nyomkodnak a víz alá, meg gyűrnek engem, hagyjanak békén. Ha be a kapuba, akkor nem is ér hozzám senki, csak magam úra vagyok, úgymond, és csak a labdát kell követni. Hát aztán azért arra emlékszem, meg ezt valószínűleg apa is be fogja vallani, hogy próbálkoztak, hogy
4: volt itt minden.
6: Hogy visszatartsanak minden. És kint tartsanak a kapuban a mezőn, de a, nem tudom, a mozgékonyságom talán gyors is voltam egyébként, annak ellenére nem szerettem úszni, még egy a lövőkészségem miatt, de tényleg annyira taszított ez a mezőnyjáték, hogy makacsára baszkodtam.
3: Uh-huh. Szóval volt itt minden, azt mondja.
4: Annyira volt minden, hogy ugye ott nevelkedtünk az úszók mellett, akik ugye megtehetettek úszni, és már mondták, hogy inkább majd visszacsinálok belőle egy sprintert, mert hát iszonyat, hogy milyen dinamikával uh-huh. indul és megy, és volt, igen, a formulatív, hogy adjunk vissza, mert jó sprinter lesz, hosszú, vékony, jó sprinter lesz belőle, egy rövidre, de hát úszni, hogy a fenébe mennék vissza. Nem is tolmácsoltam ezt az óhajt felé, hogy...
3: Megtartottam magadnak. Na, látod, most előtt kézzéket.
4: Nem is tolmácsoltam ezt az úszó részleget. Hogy mindig volt, hogy jó, mondom, figyelj, ha nagyon kell egy váltóra, lehet, hogy el tudom küldeni, ugye, hogyha megszorulnak, ugye, a váltóba. Suli váltó volt. Tehát tényleg ez volt a lényege, hogy egyszerűen próbálkoztunk, de hát nem akarom, de hát úgy nem bírta, hogyha hozzáérnek a vízbe, és le akarják nyomni, hogy tényleg.
6: Hát ha jól mozogtam, a kapukat tényleg.
4: Tehát tényleg jól mozogtál, tehát nincs ebben, nem volt ebben, és élvezte, tehát magától választott, és boldog volt.
3: És akkor hány év telt el?
4: Egy valamivel volt boldogabb még.
3: Na,
4: ha nem kellett úszni, és lőhetett.
3: Tessék. Igen. És hallottuk közben egyébként, hogy abban is nagyon jó, tehát nekem már elmondták a csapattársak, hogy néha szeretnének majd olyan szitut látni, amikor...
6: Mondtak ilyet?
3: Mondtak. Én akkor lősz is. Hát igen, csak, nem csak megfogod.
6: Ez ilyen vágyam, igen, régóta vágyam, most sajnos. Az új szabályok már ugye megengedik, hogy a kapus lecseréljék, és helyett egy mezonjátékos jöjjön be, hogyha 7-6-os szituációba kerülünk. Úgyhogy most azért az esélyek, hogy én lövök majd egy meccsdöntő gólt, az eléggé csökkent. Azért volt egy meccs.
4: Volt egy meccs.
6: Na, ez serdülő. Országos serdülő alsóházi rangadó Kaposváron.
4: Így van.
6: Híres a kaposvári rangadó. Hát nem volt erős csapatunk, ezért is voltunk az alsóházban, meg kevesen is voltunk, az a 97-es korosztály, tehát nagyon
8: hézagos
6: volt, igen, ez egy szép kifejezés. És akkor megjöttek a betegségek, meg sérülések, nem tudom mi miatt voltunk kevesen. És akkor apa úgy döntött, hogy mezőnyben játszok, nézzük meg, hogy az a, ami bennem van, az ki tud-e jönni, és hát végül is jól jöttünk ki, mert
4: 960
6: nyertünk,
4: és tényleg jó cserekapusa is, tehát jó második számú kapusunk is volt.
6: Viktor.
4: Milyen Viktor, nem tudom milyen. Elnézést a Viktortól, Lauzár Viktor, tényleg. Nagyon, tényleg, és megérdemelte, mert mi tényleg a Soma mögött azért nagyon sok kapus volt, és tényleg jöttek és játszottak, és a Viktor is megérdemelte. Jól is védett, a Soma kim volt, és tényleg meg tudtuk nyerni ezt a alsóházi rangadót.
3: És nem ragadott magában ez az érzés, hogy nem.
6: Nem, ott
4: emlékszem,
6: de a családi ebéden villogtál a jegyzőkönyvvel. Így lengette. Igen, de és mondtam, hogy nagyon elfáradtam, ennyire meg csatlakoztam el, de visszaálltam más napok a kapuban.
3: Tehát, hogy elég is volt. Köszönöm szépen, kipróbáltam, meg volt, jó sikerült.
6: Vicces volt, szórakoztam, elég volt, és igen. Mai napig ez egy jó sztori.
3: Te azt hallottam, hogy te azért nem voltál egy ilyen könnyű eset, úgy nagyjából érettségéig.
6: Ezt kimondta?
3: Én ilyet olvastam. És azért is érdeklődöm, hogy ez hogy történt az a változás, mert nekem is lesz egy érettségiző fiam, hogy van ilyen, hogy egyszer csak valaki lenyugszik. És mire? És hogyan? És mire? Mi által? Mi történt?
6: Én magam se tudom. De szerintem így ilyenkorban, mint Matyi, még akkor azért rendesen voltak ilyen dűruhamaim, vagy nem is tudom, teljesen elég idegeskedő gyerek voltam. Azért azt hozzá kell tenni, hogy volt egy faktor, aki azért ki tudta belőlem váltani ezt. És nagyon, nagyon jól érezte, hogy honnan kell szúrni, vagy azt a gyufát bedobni, ami
3: nálam bajtja. És te ugrottál.
6: És én ugrottam nyilván. És akkor abban volt minden hajtépés, karmolás.
3: És mondjuk van mit tépni nálatok, hogy elnézni, hogy egy ilyen hajas baba a családban.
6: De valóban, ahogy így az érettségi gimi vége fele közeledett, akkor

0: meg rengeteg irányba is érdeklődik jó esetben a fiatal, és nálam is valahogy ez lehetett, hogy a fieségen és a vízabán kívül más dolgok is mondjuk elkezdtek érdekelni, meg csak tényleg több információ áramlott a fejembe.
1: Valóban különböző személyiségek vagytok, különböző posztot választottatok. És ha most egy kicsit azt nézzük, hogy ki milyen utat járt be eddig, vagy most már a te életedben nyilvánvalóan ezt lezárva, akkor egyrészt te apaként úgy látod-e, hogy ez a sorstól ez így rendben van-e, meg igazságos-e, és ki hogy van magával, meg a vízilabdával jelen pillanatban? Igen, távnézésünkben, igen.
2: Hát, ugye én már abba hagytam a vízilabdát egy bő évvel ezelőtt, de és az nehéz volt, olyan szinten nehéz volt, hogy így feldolgozni ezt az egész karrier lezárást, úgymond, és akkor úgy alapul úgy mindenki, ahogy abba hagysz valamit, úgy számot tesz, hogy sikeres, nem sikeres, mit értene, mit nem. És ebben van egy nagyon érdekes dolog szerintem, ami nem csak rám vonatkozik, meg ránk vonatkozik, akik itt ülnek, de a magyar vízilabdázókra biztosan, hogy amint vízilabdázni elkezdenek komolyra, vagy valahogy a fejedben így meg is van, de lehet, hogy nem is kell gyerekként, bennem biztos, hogy megvolt, hogy én olimpiai bajnok akarok lenni. És ott az arany, és akkor azért vagyok sikeres. Uh-huh. És ezt azért így 29 évesen, amikor abba hagytam, akkor az úgy volt egy ilyen hiányérzet bennem, ami közben meg a másik oldalról megnéztem, hogy miket értem el, milyen csapatokban játszhattam, milyen országokban utazhattam a sport által, ami segített, milyen lehetőségeim, milyen kapcsolatrendszert szerezhettem ezáltal ebben az elmúlt 10-15 évben. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy sikeres volt, és most már sokkal jobban tudok örülni neki, mint akkor, amikor a vége fele vagy benne, vagy pont így abba hagyod. És ez egy ilyen nagyon ferdemérce, hogy csak az olimpia aranya a siker, és akkor nyugszik meg az ember. Tehát ez egy negatív oldal a dolognak, de a másik, hogy enélkül meg, azt kell, hogy mondjam, hogy enélkül a drive nélkül biztos, hogy nem lettem volna OB1-es játékos. Tehát most így utólag azt mondom, hogy és ide jön, ebbe a kalapba bejön az is, hogy az alkatomnál fogva, hogy összeadódik, és ezek mind kellettek ahhoz, hogy én ezt a karriert meg tudjam élni. Persze, ha több szerencsém lett volna, meg hogyha én akkor itt ezen a helyen vagyok, meg az, lehet, hogy jobb. De lehet, hogy ifjú után abba kellett volna hagynom, mert egy csapat sem érdeklődik utána. Úgyhogy nehéz, összességében nagyon nehéz, de most már megszépülnek az emlékek.
1: Uh-huh. Tehát helyeden vagy most úgy.
2: Mondtad. Én úgy érzem, hogy igen.
1: Soma?
0: Én még aktív vagyok.
1: Én? Tényleg? Köszi. Köszi, hogy szólsz. Én csak ahhoz képest kérdezem ezt, hogy tulajdonképpen nyilvánvalóan neked most egy trófea hiányzik. Az egy elég nagy.
0: Igen.
1: És ez azért belátható, hogy ez tulajdonképpen ebben az olimpiai ciklusban gondolom nem is lehet más, mint a cél. Pláne azok persze alapján, amit az ember a magyar vízilabdázás hagyományairól hall.
0: Persze, és ezt a Simon nagyon jól mondta, és ezzel szerintem mindenki egyetért, aki a vízilabda közegben megfordul, hogy a olimpia arany az, ami egy magyar vízilabdázónak célkitűzésnek kell lennie. És ezt azért jól kell kezelni, tehát ezt inkább az a szerencsés, hogy egy motivációként és egy ilyen küzdőerővé tudja alakítani az ember, nem egy teherként, amit a vállamkon ül. Annak ellenére, hogy maga az olimpiai esemény már volt szerencsém kétszer is részt venni benne, azért az semmi se fogható tényleg.
3: De szülőként nagyon tudok örülni a Somának, és nagyon büszke is tudok lenni, hogy ő megtalálta, de vannak magammal szemben lélek kérdések, hogy a Simonnak ez jó volt-e, vagy nem?
1: Volt benne neked szerinted elhibázott lépés?
3: Biztos volt.
1: És mi lehetett az?
3: Hát talán az, hogy

0: egyedül döntöttem már nagyon, hogy nem volt opció. Hát én eldöntöttem, hogy mi legyen az út, és azt nagyon a fejembe vettem, és nem figyeltem eléggé arra, hogy ő ezt akarja, vagy nem.
1: Igazából?
2: Én úgy fogalmaznék, hogy azért én az egész karrieremre most is úgy tekintek, hogy mivel én annyira akartam ezt az egészet, én annyira akartam válogatott lenni, hogy én örülök, megint mondom, most már ott vagyok, hogy örülök, mert tisztán emlékszem, amikor nekem már első pár évenben Varga Zsolt volt a Fradiba az edzőm, akkor, hogy ott beszedjek fel izmot, mert hogy nem vagyok elég izm. Tiszta sor, semmi gond, mondjad, mit kell csinálni, csinálom, és voltam fiatal, voltam bulizni, volt szórakozás, de emlékszem arra is, amikor a meccsek után én a vizes, mivel nem is játszottam sokat akkoriban, egy-egy negyedeket, nem is volt ezzel semmi baj, mert hogy készülünk, nem a jövő heti meccsre, hanem három év múlva, nehogy Isten, válogatottra, meg én tényleg bajnokságot akartam nyerni, meg olimpiát, mit tudom, én mindent akartam nyerni, hogy mentem egyből a meccs után a konditerembe, és vizes fecskével, vizes fajjal, én este 9:30-ig a meccs után még egy órát kondizgattam.
1: Bocsánat, tehát akkor ahhoz képest, és amennyit ő beletett, a sors nem adta meg neki ezt, hogy kijöjjön az, ami kijöhetett volna?
0: Hát lehet sorsnak hívni, én szerencsének hívom. Szerencsé. Én szerencsének hívom, tehát adott időben szerencse, a döntések, hogy mikor döntesz, akár egy átigazolás, akár egy dolog, az nagyon van, és ugye mondhatni azt így talán, hogy azért mondom átlagban, hogy akkor van együtt itt, hogy a Simon szerencsétlensége lett a Soma szerencséje.
3: Mondhatjuk, mert azért ezt én is tanúsítom, hogy amelyet a Simon beletett ott fiatalon, meg amilyen elszánt volt, azért én nem tudom, talán a felennyiről voltam ilyen céltudatos, meg elszánt a vizelabdával kapcsolatban, és azért én emlékszem, hogy 10 évesen ennyi plusz munkát hajtottam volna végre, és tényleg szerintem így említettük ezt az IFI VB címet, az volt nálam egy ilyen fordulópont, hogy akkor nagyon most hogy ezt komolyan veszem, és ebből tök jó eredmények is kisülhetnek. Persze akartam meg, Simon is mondta, olimpiai bajnok akartunk lenni, de azért ő azt mondom, hogy tett is érte, én meg inkább csak élveztem ezt az egészet, és aztán majd így hújjon rám, vagy így jöjjön a siker. Persze ez tud egyébként egy könnyebbség is lenni, meg segítség is lenni, hogy viszont én teljesen ilyen felszabadultan és lazán tudtam hozzáállni a mérkőzésekhez, de azért azt belátom, hogy ez a szerencse, amiről beszélünk, ez tényleg nálam jól jött ki. Mert jó helyen voltam, és jó helyen is vagyok most is, és tényleg nekem úgy alakult az egész karrierem, hogy aki volt, vagy az edzőm, az mindig támogatott, vezetőség támogatott, és enélkül nem lehetnék most ebben a helyzetben.
1: Nagyon szépen köszönöm. Önöknek pedig köszönöm. A figyelmet köszönöm. Ez volt a Profil, remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd.
4: Az elmúlt fél órában a neves vízilabda dinasztia, a Vogel család férfi tagjait hallhattuk. Az édesapa Vogel Zsolt, a nagyobb fiúk Simon és Soma, és a legfiatalabb Mátyás is mesélt a sportákhoz fűződő különleges kapcsolatukról. Köszöni a figyelmüket a műsorvezető Csisztu Zsuzsa.
5: Ez volt a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott elődje, bírja-e majd végig. Gyere, Egérke, gyere, kici lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Space.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Fiskó, szeretnék kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: podcaston az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Indulja sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Harsányi Leventével és Risztov Évával. Minden reggel 6 órától. A Nemzeti Sport Rádióban.
1: Hajrá magyarok, jó reggelt kívánunk, május 12-e van és 6 óra 3 perc, ez itt a Nemzeti Sportrádió és benne a Sportreggel, kicsit szokatlanul, hogy kedden Bene Ferivel jó reggelt kívánom.
2: Jó reggelt, és Csisztu Zsuzsi is itt.
1: Mondanám, hogy Belgium, az is egyszer igaz volt, de most akkor Bene Feri és én jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó reggelt.
1: Hát egy picit cseperészik az eső, hála Istennek egyébként, tegnap is volt egy kisebb-nagyobb, én a hétvégén voltam egy pár napig a Dunakanyarban, és láttam, hogy porzott a környék. Elképesztő szárazság van, úgyhogy add már uram az esőt, jöhet Kovács.
2: Én is örültem neki, pedig alapjában nem örülök, ha esős az idő, én mindig a napsütést várom, de most már tényleg elég volt belőle, és már én is látom.
1: Már nem a napsütésből volt elég, csak jöjjön egy kis napocska.
2: Így van, pontosan. Én azt szeretném, hogy süssön a nap, és akkor egy óra eső, újra süssön a nap. Tehát legyen így minden arányban,
1: hát,
2: minden a természetnek megfelelően.
1: Ha ezt így lehetne, ugye gyakorlatilag benyújtani így kérvényben, hogy akkor most ma ez legyen, az legyen, és a többi, akkor az nem lenne rossz, de az tény is való, hogy valahogy nekem az szokott lenni a benyomásom, hogy bár azért most még harsányzöld minden, ezért is én imádom a májust, mert pontosan ez az az évszak, amikor már úgy minden szárba szökken, már úgy minden zöld, de még tudod, nincs bennük az a megégettség, az a nagyon-nagyon megpirult, kicsit száraz, ami már azért úgy a nyár közepe táján sokszor megérkezik. Most azonban tényleg van, úgyhogy nagyon jó lenne egy picik eső, független attól természetesen, hogy az általában mindig akkor nagyobb dugókat okoz, legalábbis itt a városban. Hát, hogy szokott ez, mit tapasztalsz nálad is? Bármára mentek, mi olyankor az emberek esernyőnek használják.
2: Pontosan esernyők használják az autót. Igen, nagyobb a forgalom is, de én már megelégszem azzal, hogyha az autópályán nem kapcsolják be a ködlámpát. Mert ugye a ködlámpa az arra való, amikor csak pár méteres, tehát ilyen 100 méter alá csökken a látótávolság, és akkor jó a ködlámpa. Egyébként, ha másfél kilométer ellátni, de egy pici ködfolt van, vagy egy pici eső, akkor kérem, hogy ne kapcsolják be, jó? Tehát
1: ez fontos. Nem tudom, ki merre halad, de amerre Feri megy, ott ne égjenek a ködlámpák, a szabad kérnünk, ez semmi esetre se. Na, hát annyi minden történt a hétvégén, Feri, és ugye általában mi már a következő hétvégére szoktunk készülni, amikor péntekenként beszélgettünk, de most hát ha tetszik, ha nem, ugyan már azért mögöttünk van a hétfő eseménydús módon, de nagyon sok minden olyan esemény történt, sőt mondhatnám, ért a végéhez, vagy a fináléjához, amiről beszélnünk kell az elmúlt hétvégét tekintve. Hát először is dolgoztál, ott voltál, és ugye mindannyian végignéztük napsütésben, hatalmas nézőszám mellett, ugye az idei labdarúgó Magyar Kupa döntőjét. Nagyon sokat beszéltünk róla, hogy vajon milyen kimenetelű lehet-e ez a mérkőzés. Ugye ma már tudjuk, hogy hát egy pár év szünet után a Ferencváros visszahódította a kupát az Alágerszeggel szemben. A mérkőzés képét tekintve végül is szerinted reális eredmény születette, és a te várakozásaidnak megfelelő színvonalú lett ez a kupadöntő?
2: Igen, hát egyrészt gratulálni kell a győztes Ferencvárosnak, hiszen azért azt a statisztika is kimutatta, hogy megérdemelten nyerte meg a kupát, de ezt én inkább annak tudhatom be, hogy az Alágerszeg azért úgy zárta le a 120 percet, hogy egyetlen egy kaput eltaláló lövése sem volt. Tehát az Zete támadói nem hozták azt a fajta kreativitást, váratlan húzásokat, ami a bajnokságban jellemző volt rájuk. Azt kell, hogy mondjam, hogy hát Rámakerszék gyakorlatilag levették a pályáról minden négy ZTL támadót, akik nem egyszerre voltak a pályán, de folyamatosan Nuno Campos próbálta a támadójátékot hatékonyabbá tenni, hát ez nem sikerült. Viszont a Ferencváros játéka is elmaradt, legalábbis az én várakozásaimtól, hiszen nem volt egy olyan átütő erő, egy olyan tempó a játékukban, ami alapján hát ez egy bajnok esélyes csapatként tekintünk a Fradira, és amilyen esélyesként tekintettünk a mérkőzés előtt rájuk. Tehát összességében nekem látványra csalódás volt a döntő, de azt el kell, hogy mondjam, hogy Robi Keane a kispadjának köszönhetően úgy cserélt, ahogy tényleg a nagykönyvben meg van írva, és a nem utolsó sorban a cseréjének köszönhetően, különösen egy Romance Corbu cserének, és itt most nem feltétlenül a két játékosról van szó, hanem egy védekező középpás helyetti támadó típusú középpás cserének köszönhetően egyértelműen jobb volt a Fradi a másik félidő elején, első félidő végén, illetve a hosszabbításban, tehát azt kell, hogy mondjam, mondjam, így egy góla mindenképpen jobbak voltak. A gól egy picit olyan furcsa volt nekem, hogy először kirúgást ítélnek, aztán leszöglet, teljes joggal ugyan, de ez egy kicsit talán megoszthatta a védők figyelmét. De hát zseniális megoldás volt, hiszen lehetett látni, hogy Gundel Takács Bence rendszeresen kijebb áll a gólvonaltól, hiszen kifelé rúgják a szögletet, kifelé csavarodó ívben a Ferencváros játékosai. Ebből a szempontból, kapus szempontból jó helyen állt, abból a szempontból nem, hogy lassan reagált arra, hogy kiszögletet végzett el a Fradi. Szóval taktikai érdekességek voltak, látványra az egy picit csalódás volt a döntő.
1: Az, amit említettél arról, hogy Remekeszék gyakorlatilag levették az ítélt csatárait, összességében ennek a mostani mérkőzésnek, ugye ha az erőviszonyait tekintjük, akkor az igaz volt, amit azért előtte pedzegettünk, sőt, ugye legutóbb pénteken Doditól is hallhattuk, hogy nyilván a Ferencváros a bajnokságban az ő véleménye szerint sújtotta a magyar szabály, de az, hogy itt végül is hát mondjuk úgy, hogy olyan erővonalakat képviseltett a Ferencváros, amilyet akart, tehát tulajdonképpen valóban a legerősebb összeállításban állhatott föl és cserélhetett tovább, hiszen ugye, ahogy te is fogalmaztál, elsősorban külföldi játékosokból még bőven hosszú volt a kispad. Ez mutatkozott meg szerinted különbségképpen a két csapat között?
2: Hát mindenféleképpen az mutatkozott meg, hogy gyakorlatilag a Ferencváros 2x10 vagy akár 11 játékost is fel tud vonultatni, akik hasonló minőségűek. Tehát az nagyon nem mindegy, hogy a középpályára olyan adekvát megoldásokat tud a padról mozgósítani Robikin, amilyet az ellentétes oldalon az Allegerszeg nem tud. Tehát ezért ez egy 120 perces csatáról beszélünk, és a mérkős ritmusa nem fárasztotta annyira az allegerszegi játékosokat, amennyire ez elvárható lett volna, de azért mégis pláne a hosszabbítás, már rendes játékidő letelte utáni cserék azért nagyon-nagyon sokat tettek hozzá. Egyébként én egy kicsit furcsálom ezt a magyar szabály elleni tiltakozást, nyilván kicsit bekorlátozza a vezetőnek a lehetőségeit, de hát ennek köszönhetően tudott a klub nagy összegére eladni mondjuk Angliába játékost, tehát felfedeztek újabb fiatalokat.
1: Bár azt mondják egyébként, és ebben szerintem van valami, hogy mondjuk Tóth Alex nem magyar szabály felfedezett, hanem elsősorban Robi Keane felfedezett, de biztos, hogyha nincs magyar szabály, valószínűleg nem játszik ennyit.
2: Hát pontosan, tehát azért lehet azt mondani, hogy Robikin fedezte fel, de ha nincs a magyar szabály, akkor nem kényszeríti be a szabály, vagy kényszeríti ki a szabály Robikintől, hogy egyáltalán felfedezze. Tehát nyugodtan, hogyha fölállhatna Ferencváros minden héten 10 külföldi mezőnyjátékossal, akkor megtennék, és hát az nem hiszem, hogy az jót tenne a magyar bajnokságnak és a magyar labdarúgásnak.
1: Ugye említetted Nuno Campost, és végig is lehetett hallani, még jó, oké, láttuk a csalódott arcokat természetesen. Ugye Gundel Takács Bence talán a legcsalódottabb volt, vagy a legcsalódottabbak egyike a mérkőzés követően, hiszen amikor valaki ugye 11-est hárít bravúrral, ahogy ő ezt tényleg megtette, akkor az egyrészt egyébként lehetne, és szokott is lenni egyfajta lélektani fordulópont egy mérkőzésen, tehát az ember azt gondolta, hogy talán lehet, hogy ez lesz az a pillanat, de mindazokból, amit most elmondtál, ugye elemzés gyanán, azért az erőviszonyok abba az irányba tolódtak el nyilvánvalóan, hogy a Ferencváros jött ki ebből a mérkőzésből győztesen, bárhogyha a találkozó elment volna a büntetőrúgásokig, az már ott teljesen útri szerintem.
2: Egyrésztről, másrésztről az embernek az volt az érzése a mérkőzés alatt, és ebbe beletartozik a hosszabbítás, és hogy pont egy olyan forgatókönyv felé haladunk, ami az Allegerszeg számára kedvez.
1: Igen.
2: Tehát majdnem biztos voltam benne, hogy 11-es rugásokkal az Allegerszeg fog nyerni egyrésztről, másrésztről ugye a futballistene megadta a sanszot a Fradinak, de nem élt a Ferencváros vele, ráadásul nem is játszott, nem is futballozott olyan tempóban, mint hogy az elvárható lett volna. Ilyenkor általában hát a papíron kevésbé esélyes csapat szokta nyerni a 11-eseket, arról nem is beszél, hogy Gundel Takács Bence kitűnő formában védett végig a mérkőzés folyamán.
1: Abszolút így van, és mikor az ember ismét lát, akkor mindenki azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy azért vannak olyan játékos, akik azt a fajta erényeket is megcsillogtatják, ami előbb-utóbb esetleg akár a válogatott felé mutathat. Szóval egy picikét azért az Allegerszegről is szót ejtve, hogy bár nyilván ugye vesztesként jött ki a kupadöntőből, de hogyha végignézed ezt a szezont, illetve ugye lehetett látni, hogy azért alapvetően ez a fajta elképzelés ez marad, ahogy ez a csapat most épült, formálódott. Mennyire tekinthető nagy dolognak, hogy az Allegerszeg végül is eljutott idáig, és méltó ellenfele volt azért a Ferencvárosnak, sőt, hogy ahogy beszéltünk róla, akár még fordulhatott volna a mérkőzés másképp is.
2: Kétségtelenül nagyon nagy dolognak tartom, olyannyira, hogy számomra a Debrecen és a Zalaegerszeg a két meglepetés csapata a bajnokságnak, pozitív meglepetés csapata, és talán ha egyet kellene megnevezni, akkor inkább az Etét választanám, hiszen ugye gyakorlatilag hosszú idején keresztül, mint kieső jelölt beszéltünk a Zalaegerszegről, és érdekes volt, Nuno Campos folyamatosan állandóan ragaszkodott egyfajta kialakult játékrendszerhez, egyfajta kialakult játékstílushoz, még amik azokban a mérkőzésekben is, amikor nem működött igazából ez a rendszer, amit elképzelt, és ragaszkodott ugyanahhoz a 10-12 labdarúgóhoz, és gyakorlatilag csak akkor változtatott a kezdőcsapaton, amikor kényszerűségi okok játszottak szerepet, és ez bevált neki szépen mérkőzésre egyre jobb lett az a Zalaegerszeg, összeértek azok a játékkapcsolatok, amiket elképzelt a pályán, és hát végül egy olyan Zalaegerszeget láthattunk, amelyik hát nyilván az utolsó forduló még függőben van, de kettőből kettőször elvert a Ferencvárost, azért a dobogót ostromolta, sokáig bejutott a Magyar Kupa döntőbe, úgyhogy én úgy gondolom, hogy maximális elismerés, és egy abszolút egy sikersztoriról beszélhetünk.
1: Na, hát ugorjunk egy picit így délnyugat felé, és persze a kedves hallgatók véleményére is kíváncsi vagyunk a mai reggel folyamán, hogy mi lesz a Real Madriddal, mert ugye a hétvégén El Clásicót is rendeztek Spanyolországban, ahol azt kell mondanom, hogy lesimázta a Barcelona Real Madridot, tehát nálunk megoszlik a családban a drukkerek száma ilyen és olyanra, úgyhogy volt, aki bosszankodott, volt, aki örült, most nem mondom meg, hogy ki kicsoda. Mindenesetre az biztos, hogy ugye vasárnap 2-0-ra győzött a Barcelona a Real Madrid ellen, és ezzel egyébként megnyerte az idei ugye élvonalat a spanyol labdarúgó bajnokságot, La Ligát, ugye most már a 35. fordulónál tartunk. Ugye a katalánok sikerén azonban szerintem nagyobb figyelmet kapott az is, hogy mi történik a kispadon, elsősorban ugye a Madridnál, hiszen Kylian Mbappé botránya szépen duzzad, már a múltkor, én nem akartam ezt elérni, Feri, állítok, hogy 60 millió aláírás gyűlt össze, hát ez már Olaszország, ne szórakozzunk. Képzeld,
2: ez úgy működik, hogy a kisfiam világosított fel, a kisebbik fiam, hogy van egy ilyen honlap, ahol Mbappé out, vagy nem is tudom, hogy mi a honlapnak a fogalma.
1: Mbappé van,
2: és nem a klasszikus, nem a klasszikus aláírás, hanem elég ott bizonyos adatok megadása után rákattintani erre a véleménynyilvánításra, és én úgy tudom, hogy a Barcelona-Real mérkőzés előtt ez már 70 milliónál járt, úgyhogy...
1: Jézus Mária! Gyerekek, ez több mint egy Olaszország. Biztos vagyok benne egyébként, hogy ez szerintem valószínűleg bárki, bárhányszor fölmehet. Tehát azt nem úgy van, hogy egyszer már kattintott, akkor soha többet, az kizártnak tartom.
2: Nem tudom, de érdekes, a kisfiam is rákattintott, most elárul a kulisszatitkot, viszont ő azért, hogy üldözik a Real Madridból, és igazolja a Liverpool. Tehát ő egy kicsit ilyen Liverpool adja, gondolkodik, úgyhogy azért Mbappét elismerik, szerintem jó páron abból is, akik ott ellene szavaztak.
1: Mi lehet hátterében, sőt, akkor kedves hallgatók, azért tőletek is szeretnénk ezt hallani, hiszen érdemes megnézni, kérlek, keresd már rá, hogy azért hány gólt szerzett Kylian Mbappé akár ebben a szezonban. Tehát nem lehet azt mondani, hogy amúgy egyébként valóban csak a lábát lógázta volna, lógalába lóga, nincsen neki dolga, hanem ha tényleg azért azt lehet mondani, hogy amire ő egykor vágyott, emlékezzünk vissza, hogy nem csak úgy érkezett meg gyakorlatilag Madridba, hogy ő bizony élete álmát váltja valóra. Hallottam tavaly, amikor az aranycipő átadásnál beszélt, hogy tökéletesen beszél spanyolul, tehát a francia létére, tehát azért ezt ne felejtsük el. Ez viszonylag ritka dolog, hogy a franciák a francián kívül bármilyen más nyelven hajlandóak lennének megszólalni, ezt tapasztalatban mondom, elnézést kérek. Ő igen, tehát hogy egy olyan belső hajtóerő által szerintem vezérelve akart ő a Real Madrid játékosa lenni, és hát ehhez képest az ember azt érzékeli, hogy ez a házasság döcög. Hogy ez most végül is azért döcöge, mert nincs a csapat kispadján egy arra rátermett szakember, egy olyan edző, aki ebből a csapatból tényleg a Real Madrid hát szintjéhez, meg tényleg nimbuszához méltó csapatot tudna formálni, amelyben mondjuk Kylian Mbappé is úgy érzi, hogy a megfelelő helyen van és megbecsülik. Tehát, hogy ez egyfajta tiltakozás. Emlékezünk vissza, hogy amikor José Mourinho neve fölmerült, akkor állítólag ugye az első között Mbappé lájkolta ezt az ötletet, ezt amúgy egyébként árvala meg is jegyezte, hogy hát őt nem érdekli, meg hát alapvetően nem nagyon foglalkozik a közösségi médiával. Tehát egyértelmű a feszültség, de hogy vajon ez tényleg az edző hiány, vagy a karizma nélküliség miatt alakult-e így, vagy Kylian Mbappé bármerre megy, ott azért körülöttek kell, hogy legyen balhé, és persze nyilván most nem a Vinicius Junior típusú ugye személyiségről, vagy balhéről beszélünk. Szóval Egyrészt a ti véleményetekre is kíváncsiak vagyunk, hogy mi lesz az Mbappé botrány vége. Ő megye, annál is inkább felé, és majd erre nagyon-nagyon szeretném a később kitérnénk mélységében. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre. Mert hogy ugye José Mourinho, mondjuk úgy, most már egyre masszívabb Real Madridhoz szerződésűt a gyereki Zsuzsi ebből a mondatból. Tehát az a tény, hogy most már lassacskán annak kezelhetjük, hogy egy szem edzőt emlegetnek a Real Madrid a házatájáméd, a következő opciót, a következő alternatívát, és Zemás, mint ugye az önként jelentkező José Mourinho, aki állítólag, és ezt most akkor mindenki kapaszkodjon meg, teljes edzői szabadságot kér. Egyrészt vagy ki kéne, hogy beszéljük Feri a nap folyamán, lesz erre időnként reggel egészen 10 óráig, hogy mit jelent a teljes edzői szabadság, létezik-e ilyen fogalom ma a labdarúgás világában, amikor mindent a pénz és mindent az üzleti érdekek hajtanak. Másrészt, hogy ennél a csapatnál, és konkrétan a Real Madridnál, ahol azért Florentino Perez értelemszerűen mondja meg a dolgokat A-tól nagyjából Z-ig, hogy létezik-e ilyen, és hogyha igen, és tegyük fel, megkapja ezt, akkor szerinted megtörténhet az, hogy olyan kaliberű játékosokat, mint Mbappé, aki ellen ezek szerint 70 millióan tiltakoznak, mondjuk azt, hogy ez igaz, bár én ezt nem nagyon akarom elhinni, vagy Vinicius Junior, aki ellen ugye nem tiltakoznak, de pontosan tudjuk, hogy a zsenialitása mellett ugye mekkora balhé forrás is a csapatnál. Tehát, hogy mondjuk egy ilyen José Mourinho kaliber kitehet-e ilyeneket a csapatból? Mit gondolsz?
2: Fú, hát erre a...
1: Ez itt komplex kérdés
2: volt. Igen, a kérdésed hosszabb oldalára talán majd a hírek után rátérünk. Viszont ugye kezdjük a legelején, amikor Kylian Mbappé-nek a teljesítményéről beszéltünk, akkor annak ellenére, hogy sérülésen bajlódik, nem játszott az összes mérkőzésen Real Madridnak, azért 41 gólos.
1: Köszönöm,
2: hogy
1: megnézted,
2: igen.
1: 41 gól azért az nem kevés.
2: 24, és a Bajnokok Ligájának jelenleg is a sorozat gólkirálya, úgyhogy már kiesett a Real Madrid. Tehát magát a teljesítményt és a hatékonyságát azt nincs kérdőjel, hogy
1: csak akkor, kedves hallgatók, akkor mi kell még egy játékosnál szerintetek? Tehát, hogyha a rúgott gólok száma kevés, hogyha tényleg az, amelyben valaki segítheti a csapatát, de gondolom, hogy az, nem azt mondom, hogy az asszisztokban legalább ilyen kiemelkedő, nyilván nem, mert nem feltétlenül ez az ő feladata, de biztos van azért neki ilyen is, tehát ugye akár a gólpasszok, akár ahogy mondod a hatékonyság. Szóval írjátok meg, hogy hol látnátok szívesen Kylian Mbappét, ha nem a Real Madridban, illetve, hogyha a Real Madrid van, akkor hogyan kellene őt egy kicsit hát fejben rendbe tenni, hogy valóban a királyi gárdához méltó legyen. Ti vajon ezt a 70 milliót állítólag ezt szaporítanátok-e fölfelé, vagy inkább lefelé? 0630 55 55 605 ma reggel is a telefonszámunk. Szóval vissza a hatékonyságra, tehát ha ez nem felé, akkor mi?
2: Igen, viszont van a mai labdarúgásban, ami egyre inkább a szurkolók számára is visszatetszést vált ki, hogy elképesztő a játékos uralom. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag hallanik olyan pletykákat is, hogy a legutóbbi El Clásico előtti csapathirdetésnél, amikor megtudtam Mbappé, hogy nincs benne a kezdőcsapatban, azután jelentett sérültet, és ezáltal maradt ki a keretből is. Tehát
1: ugye azt tudtuk, hogy előtte sérült volt, hiszen elment nyaralni, ugye volt egy ilyen is.
2: Igen, na jó, ez a másik dolog, hogy igen. Amikor sérült egy játékos, akkor minden profi mentalitás azt követeli meg, és ezt elvárják a szurkolók is, hogy a rehabilitációval foglalkozzon, ugyanúgy ott lenne a csapattal, mindent megtenjen a gyógyulásáért, és azért sokakban szemet szúr, amikor egy sérült játékos, ahelyett, hogy a pályán lenne, nyilván azt megértjük, hogy sérült, de ne mindent annak tegyen és annak rendeljen alá, hogy minél hamarabb visszatérjen a pályára. Erre azt látja az átlag szurkoló, hogy ő nyaral és olyan dolgokat tehet, bocsánat, meg, akit valaki
1: igen,
2: soha az élete
1: során. Hajj legyek ördög ügyvédje, de egyrészt miért kellene kiderülnie? Tehát, vagy már minden kiderült? Tehát ez a probléma, mert lehetséges, hogy a rehabilitáció pár napjába belefér az, mondjuk egy olyan fázisában a rehabilitációnak, amikor azt mondja ő, vagy a csapat, hogy igen, akkor egy picit most egy pár napig Pihenek, és majd utána csatlakozom újra a csapathoz. Vagy egyáltalán ez, ebből miért kell, hogy hír legyen?
2: Igen, egyrészt nem biztos, hogy belefér, mert én úgy gondolom, hogy 0-24-ben profi játékosnak kell lenni, és lehet, hogy akkor inkább a gépeken kell a lábát kezeltetnie. Másrésztről pedig ugye ilyenkor a sérüléseknek egy hosszú távú utazás, akár repülő út sem tesz jót. Harmadrészt pedig, hogy minek kell kiderülnie, én már a Tchouaméni esetnél is azt mondtam
1: a verekedéssel
2: kapcsolatban, hogy nem szerencsés, hogy egyáltalán kikerült. Tehát minden, ami az öltözőn belül történik, az edzőkomplexumon belül történik, az nem mehet ki egy egészséges rendszerből. Nyilván erre lehet mondani, hogy ma már közösségi médiumokon keresztül, bármin, azért nem egyszerű ezt megóvni, de egy normális öltöző ezt megóvja az ilyen, hát kifelé nem túl szívderítő eseteket.
1: Ez egyértelműen azt gondolom, hogy a Real Madrid általános imázsát nagyon erősen rombolja.
2: Így van pontosan, és folyamatosan gyűlnek, tehát Mbappé nem a 41 góljával és a teljesítményével kerül címlapokra, hanem folyamatosan a balhékkal. Az se szerencsés, hogy a jelenlegi edzővel szemben egy leendő lehet

0: Itt hallottunk már egy felvetést reggel, ugye, hogy a te kisfiad Feri a Liverpool házatáján. Persze nagy kérdés, hogy egy ilyen Liverpoolba tudna illeszkedni, és egyáltalán akar egy ilyen személyiség illeszkedni, vagy az a feladata, hogy úgy gondolja, hogy hozzá kell illeszkedjenek a csapattársak.
1: Igen, amennyiben bárki, bármilyen játékosról beszélünk, az egóját előrébb helyezi a csapat elé, akkor vannak az óriási problémák. És gyanítom, hogy José Mourinho-nak nem feltétlenül az elmúlt évek eredményei alapján, hanem a karaktere és a karizmája alapján lehet, hogy ő lehet a megoldás, vagy legalábbis Florentino Perez szerint ő lehet a megoldás, hiszen ő azért híres arról, hogy rendbe tudja tenni az öltözőt. Tehát nem csak a szigorával és a diktatórikus módszereivel, hanem...
0: Egyébként ő egy diktátor?
1: Szerintem nem.
0: Ő
1: azért egy empatikus vezető. Tehát
0: én ahogy így a múltját figyeltem, és jóval persze nyilván a Mourinho érának a sikereit tekintve, nekem mindig az ott az érzetem, hogy ez az egész special van, és abból jött ugye az ő egyik beceneve, hogy valami olyan hidat tudott képezni a játékosok és saját maga között, tehát volt valami olyan kommunikációs híd, egy olyan csatorna, egy olyan hangnem szerintem, amit nagyon szerettek, vagy értékeltek a játékosok, amelyben szerintem egyedileg is mindenkihez volt külön kulcsa.
1: Pontosan.
0: És nagy valószínűséggel így a csapathoz.
1: És ez most nagyon nagy hiányzik a Real Madridnál, tehát ebből a szempontból abszolút logikus lehet az ő választása. És hát reméljük, hogy abban az esetben ilyen Mbappé, meg akár Vinicius szintű sztárok is beállnak a sorba, mert én úgy gondolom a nemzetközi labdarúgásnak is, és pláne a Real Madridnak ez az érdek.
0: És hát játékos állomány tekintetében ez a csapat azért bármire is képes kéne, hogy legyen, nem?
1: Igen.
0: Tehát itt nagy valószínűséggel nem az a baj, hogy nincs együtt a képesség, hát nincs együtt a csapat,
1: igen,
0: és
1: de
0: nincs mögötte.
1: De nagyon érdekes, hogy a Paris Saint-Germain-t, ha megnézzük, ugye akár Mbappé korszak, akár Messi korszak, akár Neymar korszak, ami azért átfedés is van benne, előtte is jobban szerepelt a Bajnokok Ligájában, és most látjuk Messiék meg Mbappék nélkül is jobban szerepel.
0: Ezek
1: nem mindig a sztárok hozzák.
0: Nem az van, hogy egy sztár meg egy sztár meg egy sztár az három sztár együtt sokkal erősebb, hanem arról van szó, hogy vajon lesz-e ebből formálható ebből egy csapat. Ugye mindig ez a nagy kérdés, hát most úgy tűnik ebben az esztendőben, ugye, hogyha legalábbis a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét nézzük, hogy két olyan együttes is oda kerül, amelyik alapvetően nem a nagyon-nagyon kiemelkedő egyéniségek csapata, viszont csapatként úgy tűnik világklassz és teljesítményt nyújtanak, mind a Paris Saint-Germain a címvédő, mind pedig az Arsenal. Szóval az egyik kérdésünk az, kedves hallgatók, hol látnátok a jövőben Kylian Mbappét? 06 30 55 55 605, maradjon a Real Madridnál, ti melyik tábort eresítétek, menjen vagy maradjon, és ha marad, akkor mi lenne a feladata, hogy egy picit beálljon a sorba, úgyhogy erre is várjuk természetesen a válaszotokat itt ma reggel, és hát számos érdekes témával jövünk még a reggel folyamán, erről rövidesen majd a hírek után.
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Férfi vízilabda.
0: Egy bajnokság, ahol olimpiai világ és Európa bajnokok ugranak medencébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Ma megalakul a Tisza kormány. Súlyosbodik az asszályhelyzet. Erős hidegfront érkezik. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Folytatódik az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-en mondták el terveiket. Volt, aki több bizottságban is. A meghallgatások ma folytatódnak, majd a miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Felülvizsgálják Paks 2 szerződéseit és az egyéb túlárazott kedvezőtlen megállapodásokat, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt a meghallgatásán. Elmondta, hogy egyelőre nem cél leválni az orosz olajról, inkább diverzifikálnák az energiaellátást, csökkentenék a tűzifa áfáját, a különadózókhoz és ástopokhoz egyelőre nem nyúlnának. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napi rendi pont. Magyar Péter még április végén jelentette be, hogy Beregszászban találkozót kezdeményez Volodymyr Zelenszkijjel. Ma délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait. A választási eljárási törvény szerint a szavazás után 30 napon belül, tehát május 12-éig kell leszedni a hirdetményeket. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják az érintetteknek. Csak nem egy évnyi csapadékmennyiség hiányzik a talajból. A kedvezőtlen időjárás jelentős terheket ró a gazdálkodókra, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Csetibor András hangsúlyozta, ahhoz, hogy a mezőgazdasági területek vízhez jussanak, fel kell tölteni a csatornákat. Elhagyta Tenerifét az az óceánjáró, amelynek fedélzetén hantavírus mutattak ki. Az utasok és a legénység egy részét evakuálták és elszállították a szigetről. A legénység 27 tagja a hajón maradt, ők úton vannak Rotterdam felé, ahol a hajót fertőtleníteni fogják.
0: Közlekedés.
3: Erős a reggeli forgalom, amiatt torlódásra, araszolásra készüljenek a fővárosba tartók, az M3-ason Gödöllőtől, az M4-esen Monornál, az 51-es főúton Taksonytól. A fővárosban baleset történt a Könyves-Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utca után. Vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Erősen felhős lesz az ég. Sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Estétől inkább a Dunától keletre való színű csapadék. Az Észak-Dunántúli térségben és zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Délután 15-22 fok valószínű, késő estére 6 és 15 fok közé hűl le a levegő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
4: Magyar aranyérem a sportlövő és a tékvandó EB-n. Férfi jégkorongozóink az elit világbajnokságra, férfi kézilabdázóink pedig VB-selejtezőre készülnek. Jó reggelt kívánok, Mújdrica Istvánt hallják. Salim Kamila aranyérmes lett a tékvandósok müncheni Európa-bajnokságán. A 17 évesen első felnőtt EB-jén szereplő Salim a 46 kg-osoknál a török Gogebakant győzte le a döntőben 2-0-ra. Márton Luana pedig ezüstérmes lett Münchenben, a háromszoros világbajnok a 67 kilósok döntőjében a görög Marentakitól kapott ki 2-0-ra. Aranyérmet nyert a magyar női csapat a 25 méter standard pisztoly versenyszámban az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon. A major Veronika Domsics Olivia, Fábián Sára Ráhel alkotta hármas Európa csúccsal győzött. Az eszéki EB-n eddig 2 arany, 2 ezüst és 2 bronzérmet nyert a magyar válogatott. Bent kell maradni az elitben, ezzel a céllal indult el tegnap a magyar férfi jégkorong válogatott az alcsoportos világbajnokság helyszínére Svájcba. A sporták hazai történetében először fordul elő, hogy egymást követő 2 évben szerepelhet a csoportos VB-n a nemzeti együttes. A magyar csapat szombaton a finnek ellen kezdi a világbajnokságot. A válogatott csatára Erdély Csanád az utazás előtt nyilatkozott Vasvári Lilinek.
5: Olyan felkészülést tudhatunk magunk mögött, amilyenre számítottunk. Igaz, nagyon sok babér nem termett nekünk itt a felkészülési meccsek alkalmával, de azt gondolom, hogy a melót meg a szisztémát azt úgy át tudtuk venni, és ott tudtuk folytatni, ahol tavaly vagy akár februári szünet alatt abba hagytuk, úgyhogy pozitívan állunk az egészhez. Nyilvánvalóan ez is egy történelmi esemény számunkra, hiszen egymás után 2 évben is átcsoportot tudunk játszani, ami egy óriási dolog a magyar jégkorong szempontjából, de én azt gondolom, hogy a játékosok azok érzik a súlyát ennek.
6: Emiatt változott esetleg az öltözőben a hangulat, hogy ahogy te is említetted, egymás után 2-szer is ott vagytok az elitben?
5: Bizakodva várja mindenki, ugye tavalyi jó szereplésünket szeretnénk mindenképpen megismételni, és kicsivel én személy szerint több pontot is szeretnék gyűjteni majd a meccsek alkalmával. Összességében tényleg bizakodva várjuk. Egy kicsivel most más lesz a menetrend nekünk, egyel több szünnapunk lesz, ami nagyon sokat számított egy ilyen rövid periódus alatt, úgyhogy ezek az elsődleges elvárások, és ilyen felkészültségben utazunk így most Svájcba.
4: A magyar férfi kézilabda válogatott tegnap kezdte meg a felkészülést a szerbek elleni VB-selejtezőre. A 2 meccses párharc első mérkőzését csütörtökön Nizsben, a visszavágót pedig vasárnap Veszprémben rendezik. A párharc győztese kijut majd a 2027-es olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. Palasics Kristófot, a német Melzungen légiósát, valamint a nemzeti együttes kapusát Cseszegi Balázs szólaltatta meg a mérkőzések előtt.
7: Nem hátrány, hogy nem lesz a szerbeknél Lazar Kukic, de hát vannak olyan nevek, játékosok, akiket bőven mindenki ismer. Dodic, Pesmalbek, Marsenic, Miloszáviev, ha már a kapust említjük, és hát az ilyen mérkőzések általában azért hátul dőlnek el.
8: Igen, abszolút egyetértek, én is azt gondolom, hogy nyilván az ilyen mérkőzéseken azért, hogy megnézzük a BL-ben is a top párharcokat, nagyon sok mérkőzés a kapus teljesítményének döntenek el, de nyilván kell hozzá másik egyéni teljesítmények is, tehát azt gondolom, hogy lesznek kiemelkedő egyéni teljesítmények, nyilván lesznek mind a két oldalon, ahhoz, hogy ezt a párharcot megnyerjük, és valóban ezért az említett nevek a szerbeknél meghatározó játékosok, de összességében én azt gondolom a szerb csapatról, hogy aki papíron nem is akkora név feltétlenül, mint akiket az előbb említettünk, ilyen mérkőzéseken, és azt már sok világversenyen láttuk, hogy föl tud mindenki nőni erre a szintre a szerbeknél is, és nagyon komoly összképet ad a csapatukról ez, úgyhogy én már nagyon kíváncsian várom.
4: A bentmaradásért küzdő Tata nem csak 1-1-es döntetlent játszott hazai pályán a Leeds Uniteddel az angol labdarúgó bajnokság 36. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén, így előnye csak 2 pont a már kieső helyen álló West Hammel szemben 2 körrel az idény vége előtt. Spanyolországban pedig a szintén élvonalban maradásért küzdő Girona ugyancsak 1-1-es döntetlent játszott a konferencialiga döntős Rayo Vallecano otthonában, és szintén 2 pontra van a kiesést jelentő 18. helytől. Olaszországban Napoli-Bologna 2-3, a nápolyiak továbbra is a tabella második helyén állnak. Portugáliában pedig Nikicser Tamással a soraiban a már biztos bent maradó Rio Ave 4-1-re kikapott a Sportingtól. A magyar játékos végig a pályán volt. Köszönöm figyelmüket!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel a stúdióban Csisztus Zsuzsa és Bene Ferenc. Egyre nagyobb nyomás nehezedik Arne Slotra, miután csapata már biztosan trófea nélkül zárja az idényt. A Liverpool szurkolóinak egy része most petíciót indított, azt követelve a vezetőségtől, hogy a szezon végén menesszék a holland edzőt. Erről is beszélgetett Szabó Szilvia kolléganőnk, a liverpooli tudósítónkkal, Gyenge Balázsral.
2: Folytatjuk a hazafutást a mikrofonnál, továbbra is Szabó Szilvia, és Liverpoolba kapcsolunk, ahol Gyenge Balázsral fogunk beszélgetni, már-már szokásos hétfői rovatunkban, állandó kiküldött tudósítunk, illetve a Spiller TV és a Nemzeti Sport munkatársa. Szia Balázs, köszönöm, hogy beszélhetünk.
3: Szia Szilvia, is köszönöm a megkeresést.
2: A legutóbbi fordulóban a Liverpool hazai pályán 1-1-es döntetlent ért el a Chelsea ellen. Voltak pozitív és voltak negatív hangok már-már szokásos módon a találkozó után. Hozzád mik jutottak el, és ott például az újságírói körökben, vagy a szurkolók körében milyen vélemények alakultak ki a meccs után?
3: Most próbálok finoman fogalmazni, de igazából pozitív visszajelzések vagy meglátások csak nagyon-nagyon elvétve érkeztek hozzám, vagy nagyon elvétve véltem felfedezni pozitívumokat magam körül a liverpooli millióban. Kezdeném azzal, hogy a szurkolók magatartása, főleg a mérkőzés végén olyan volt, amit úgy fogalmaztam meg magamban, hogy igazából még nem is láttam ebben az idényben, pedig ugye az ősszel itt voltak azért vérzivataros időszakok, és például a Nottingham Forest-től elszenvedett 3-0-ás vereség azért az rendesen fejbe kólintotta itt a helyeket. Na most ahhoz mérten is egy picit úgy érzem, hogy már-már ellenségesebb volt a hangulat. Ez elsősorban Arne Slot menedzserrel szembeni hangulat, tehát nem a csapat ellen vannak a szurkolók, de azért itt egy monumentális kifütyülésről és fújolásról tudok beszámolni.
2: Ez a meccs után úgy, egyébként?
3: Ez a lefújás pillanatában, igen, de nem ez volt az első momentum, amikor már érezni lehetett, hogy itt nem elégedettek a szurkolók. A második félidő derekán Arne Slot lehozta Rio Engomuát, aki a csapat egyik legjobbja volt a mérkőzés elején, szerezte meg a Liverpool a vezetést Ryan Gravenberg révén, és a fiatal bal szélsőtől kapta a gólpasszt, aki egyébként addig tényleg, nem azt mondom, hogy kiemelkedően, de üdítően frissen játszott a Liverpool összképéhez képest. Na most, amikor felmutatták a táblát, hogy Engomuának kell lejönnie, na akkor már monumentális fújalás és fütyölés hallatszódott, és nem csak a kop lelátóról, hanem a komplett stadion. Tehát itt azért érezni lehetett azt, hogy az Anfield, és ezt már ugye többször beszéltük, hogy a szurkolók lojalitása az, hogyan növekszik a csapat irányába, és a leghűségesebbek, a leginkább kitartók azok mindig azok, akik ott is vannak a helyszínen, tehát időt, pénzt, energiát áldoznak a csapatra, és most ez a türelem ez megint elfogyott. De alapvetően ez egy olyan hullám vasút, amit rendszeresen már szerintem mindenki lát maga előtt közeledni, hogy akkor itt jön egy mély pont megint, hogyha az eredmények nem érkeznek meg. És ugye ne felejtsük el, hogy itt egy héttel ezelőtt a Manchester United elleni örökrangadón is kikapott a Liverpool, bár ott szerintem azért az összképet tekintve többi karcát mutatta a csapat, főleg a második félidőben. Itt viszont helyenként tényleg kilátástalan volt a Liverpool játéka, és leginkább ez bosszantotta a szurkolókat, mert ugyan a Chelsea egy nagyon bitangerős kerettel érkezik bárhova is, viszont azt ne felejtsük el, hogy zsinórban 6 bajnoki vereséggel érkezett meg az Anfieldre, tehát itt azért a szurkolók joggal reménykedhettek abban, hogy el lesznek a londoniak.
2: Hát igen, azért hazai pályán nyilván mindenkivel szemben elvárható a győzelem. De Balázs, akkor azt világítsd meg, kérlek, ugye mi itt sokat beszélünk arra, hogy Arne Slot marad-e vagy megy. Azt szokták mondani, hogy amikor egy edző elveszíti az öltözőt, akkor mennie kell. Na most, hogyha elveszíti a szurkolótábor támogatását is, akkor szintén azt gondolom, hogy nincs értelme még itt a türelemnek meg a kivárásnak. Szerinted új edzővel vág-e neki a következő idénynek a Liverpool?
3: Gyakorlatilag ezek a kérdések mindig feljönnek a vérzivataros őszóta, tehát amikor a csapat zsinórban szenvedt el a megalázóbbnál megalázóbb vereségeket. És ahogy jönnek a jó eredmények, akkor úgy kifimulnak a ráncok rajta, és akkor azok a pletykák, most így talán annál picit erősebb, vagy megerősítettebb információk látott napvilágot, hogy na most akkor kiállnak mögötte a tulajdonosok, mármint hogy Slot mögött, és ahogy megint jönnek a rossz eredmények, akkor ott megint úgy ogalatta a kispad. Na most gyakorlatilag ugyanebben a helyzetben vagyunk, mint akár csak mondjuk egy etappal ezelőtti jó és rossz eredmények utáni summát nézzük. Jelen helyzetben én azt látom, és ezt arra alapozom azoknak az újságíróknak az információira, akik jóval inkább be vannak csatornázva a klubhoz, tehát közvetlenül tudnak információkat szerezni. Nincs olyan sok belőlük, és értelemszerűen nem adnak ki bennfentes információkat, de azért itt érezhető az, hogy bizonyos mechanizmusok vagy mozgások azért nyilvánosságra hozhatók, és az egyik ilyen az az, hogy valóban a vezetőség meglátása vagy célja, hogy Arne Slotot ebben az idényben feltétlen a helyén tartsák, tehát nem szeretnének abba az arcvesztésbe kerülni, hogy a bajnoki címet szerző edzőt a bajnoki címvédés idényében idő előtt menesztik. Tehát az azt jelenti, hogy az utolsó két fordulóra mindenképpen Slot ül a kispadra.
2: Tehát azt gondol...
3: Az, hogy...
2: Ja, bocs, mond.
3: Nem, csak annyi, hogy ami a jelenlegi matek az az, hogy az idényt mindenképpen Slot fejezi be. Ha eléri a bajnokok ligája indulást jelentő helyek valamelyikét, akkor hajlanak arra, hogy megtartsák, de ez még nem 100%-os ígéret, de valóban van rá hajlan vagy akarat a klubvezetés. De nem is a klubvezetés kell itt említeni, hanem a tulajdonosokat, azért ez egy fontos kitétel, hogy persze itt van a sportigazgató, meg a vezérigazgató, de még egy gyert fölöttük is vannak az amerikai tulajdonosok, és akkor tehát onnan születik meg igazán a döntés. És az a helyzet, hogy ha eléri ezt a minimális szolgáltatás slottát, hogy bevezéni a csapatot a bélindulást jelentő helyekre, akkor van rá lehetősége, hogy maradjon, de ha nem sikerül, akkor szinte biztos, hogy nem marad. Tehát jelenleg ez a matek.
2: Hát akkor ez a matek, ez pénteken már azért több kérdésre megadja a választ, hiszen Aston Villa Liverpool meccset rendeznek. Ugye mindkét csapat 59 ponttal áll a tabellán a negyedik, illetve az ötödik helyen. Tudod-e, hogy milyen hangulatban készül a csapat?
3: Biztos, hogy különleges elánnal készül a Liverpool. Egy baromi egyszerű matematika miatt. Ha nyer Birminghamben a csapat, akkor megvan a BL, és akkor minden rendbe jön. Mert igazából itt azt érzem, hogy a legtöbb gondot az azt jelenti, hogy ott van a közelében a Liverpool annak, hogy teljesüljön a cél, de csak nem akar összejönni, és ez a késleltetés, ez olyan stressz helyzetet idéz elő, tehát amit senki nem visel túl jól, azért ez szerintem teljesen érthető. Tehát például a Chelsea elleni egy-egy utáni sajtótájékoztatón, amikor ugye Slot kiült a újságírók elé, hogy akkor elemezze a mérkőzést. Nem mondom, hogy elvesztette a hidegvérét, mert ezt az embert még életemben nem láttam elveszteni a hidegvérét, de ott egy kérdésre miszerint, hogy a gyorsan megszerzett vezetés után tudatosan fogta-e vissza a Liverpool a tempót, vagy a játékot, hát úgy olyan kellemetlenül szúrt vissza az újságíró kollégának, hogy ezt komolyan gondolja ezt a kérdést. Tehát úgy érezni rajta, hogy ez a karnyújtásnyira lévő beteljesülés, illetve annak a hiánya és ez az elnyújtás viseli meg leginkább ezt a milliót. Tehát nem csak őt, hanem értelemszerűen a játékosokat is. Hát ez tiszta sor. Na most pénteken ha nyernek, akkor átlépik ezt a küszöböt, tehát itt most akkor az lesz, hogy teljesen mindegy, hogy az utolsó fordulóban még teljesíteni kell. Ez a mérkőzés, azt most mondom, hogy hogy persze az idény alakulását tekintve ez a legfontosabb találkozó. És ezt itt majdnem azt mondom, hogy muszáj megnyerni, az egy egyéni, vagy egy csapatot érintő külön tragédia, hogy hát azért nem egy egyszerű feladat.
2: Pénteken 21 órától rendezik az Aston Villa Liverpool találkozót, amelynek tétje a BL indulás. Gyenge Balázsnak nagyon szépen köszönjük, és akkor szerintem a pénteki meccs után is beszéljünk, Balázs, mert gondolom, hogy sok minden téma adódik majd a meccssel kapcsolatban. Köszönjük szépen.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szabó Szilvia Gyenge Balázsról készített beszélgetését hallották.
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok, 7 óra 3 perc van. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez itt a Nemzeti Sportrádió, benne a Sport Reggel, május 12-e kedvan. Hát egy kicsit borongos, esős az idő, úgyhogy aki még nem indult el és nem nézett ki az ablakon, annak azt ajánljuk, hogy itt az időjárás előrejelzés értelmében mindenképpen vigyen magával, hát vagy egy autót a fejem fölé, vagy egy esernőt, vagy egy esőkabátot, mert nagy valószínűséggel a mai napon, ahogy így nézem, a százalékos esélyt annak, hogy lesz eső, hát nagyon úgy fest, hogy legalábbis a reggel folyamán lesz, aztán a későbbiekben ez lehet, hogy inkább egy picit felhősre, meg szelesre vált, de minden esetre elképzelhető, hogy ezért van az elázásnak esélye. Szóval itt a Nemzeti Sport Rádió Sport Reggelében Bene Ferivel töltjük 10 óráig a reggel.
2: És szia Feri! Zsuzsival, jó reggelt mindenkinek!
1: Na, és hát nagyon érdekes dolgokat kezdtünk itt pedzegetni, egy olyan téma, ami abszolút Feri szerintem a te szakmai múltadba vág, és nagyon érdekel majd ez a kérdés, mert azt gondolom, hogy mi, amikor az elmúlt években, hónapokban beszélgettünk, mi ott itt a reggeli műsorban azért eszmét cserélünk, hogy egyértelműen kiderült, hogy a te edző szakmai szemléleted azért a szakmán mennyire túlmutat, és nagyon sokszor beszélgettünk arról, hogy mennyire fontos, hogy az a szakember, akinek az a feladat, hogy összetartsa a csapatot és csapattá formálja, az ő maga is milyen személyiség, és milyen pedagógus, és hát ezeket viszonylag ritkán használjuk az ilyen edzőnagyságokra, ezt a mondjuk kvalitásbéli leírás, de azt gondolom nagyon fontos, és ugye itt annak kapcsán kezdtünk erről beszélgetni, hogy a Real Madrid háza táján bizony nagyon komoly problémák vannak, ugye Kylian Mbappé körül, ugye ez az Mbappé out elnevezésük és mondjuk így petíció, a kisfiát megerősítette, hogy egyetlen szavazat van, és hány aláírónál tart, vagy hány kattintás?
2: Több mint 70 millió, ebből már nemzetközi honlapok is áttették a cikket, hogy több mint 70 millió. Hát nyilván ez egy játék, tehát nem kell komolyan venni, mert a mai világban azért az internet segítségével már sokkal könnyebb ilyen petíciókat írni, aláírni.
1: Igen, és azt gondolom, hogy azért ezeket ugye leginkább ugye ez a fajta digitalizált világ könnyíti meg, mert hogyha valaki mondjuk a kezében egy ilyen hosszú papírral elkezdene különféle fajta madridi ajtóknál csöngetni, hogy maga mit gondol, vajon aláírná, akkor azért azt gondolom, hogy sokkal kevesebb én aláírás.
2: Várjuk a leveleket, Rózsa Györgytől várjuk a leveleket, Magyar Televízió postafiók 1810, és akkor
1: igen. Hát ez régen valóban így ment. Én még abban a korszakban kezdtem tévézni, amikor még valóban levelek érkeztek, meg voltak valódi vonalon, valódi betelefonálók, tényleg igaziak. Úgyhogy a ti üzeneteiteket is várjuk, mert hogy az itt a nagy kérdés, képzeljétek el, hogy hát nagyon úgy fest, hogy ez a José Mourinho féle Madridba igazolás, ez egyre valószínűbbnek bizonyul. Egyrészt nem nagyon hallunk más neveket felmerülni, ugye? Tehát nem arról van szó, hogy négy nagy edzői név versengene azért a státuszért, hogy ezt az egyébként hát bizony meglehetősen megtépázott hírnevű Real Madridot gatyába rázza, ha szabad így fogalmaznom, de úgy tűnik, hogy José Mourinho-nak ehhez lenne kedve, ambíciója, nagy valószínűséggel fogadókészség is kell, hogy legyen most már a Madridban, nem Feri, mert azért szerintem már ez a hír már nem lenne hír, hogyha nem mögöttem lenne valóság.
2: Igen, én is úgy gondolom, hogy pont azért élesedik ez a hír egyre inkább, hiszen nem hallani egyéb nevekről. Tehát amikor az elején beszéltünk erről, mondjuk egy 2-3 héttel ezelőtt, akkor Deschamps, Jürgen Klopp, vagy akár Sebastian Hoeneß is felmerült, de most már nagyon-nagyon leszűkülnek a jelöltek egyre, egyfőre, és most már mindenki Mourinho-ról beszél, és azt elemzi, hogy Mourinho vajon jó megoldás lenne, vagy kevésbé jó, vagy rossz. Tehát egyértelműen most már José Mourinho neve körül forog minden. Ami érdekes ezzel kapcsolatban, hogy ugye kiszivárogtak olyan pletykák, hogy José Mourinho akkor jönne, hogyha szabad kezet kap. Hát mit jelenthet vajon ez
1: a
2: szabad
1: kéz? Ezt szeretnénk mi is fejtegetni, úgyhogy a ti véleményeteket is nagyon várjuk, hogy José Mourinho vajon mit ért ez alatt, hogy szabad kéz? Egyrészt ugye az volt az egyik kérdésünk, még nem nagyon érkezett ez ügyben megfejtés, hogy hol látnátok szívesen Kylian Mbappé-t, 06 30 55 55 605. Maradjon a Real Madridban, ti a 70 millió milliós aláírótábort erősítenétek, hogy menjen, vagy maradjon, hisz azért ebben a szezonban 41 találata van, ugye? És hát a labdarúgó bajnokok ligájában még mindig ő vezeti a góllövő listát úgy, hogy a Real Madrid már ugye körökkel ezelőtt kiszállt ebből a versenyből, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy Kylian Mbappé mondjuk ült volna a babérjain ebben a szezonban, most láthatóan ül a babérjain, és nem nagyon vesz részt a csapat hát lefelé zuhanásában, mert azért ezt el kell mondani, hogy nyilván nagy valószínűséggel az, hogy trófa nélkül marad ez a csapat, ez önmagában is eléggé fura. Szóval egyrészt menjen vagy maradjon Mbappé, ez az egyik kérdésünk, hogy ti melyik tábort erősítitek, illetve azt, hogy José Mourinho vajon szerintetek elküldi-e őt, vagy esetleg csinál-e egy kis rendet a kispadon, az öltözőben, abban a tekintetben, hogy akár elküldi-e Kylian Mbappé-t, nagy Isten Vinicius Juniort, szóval, hogy vajon milyen lesz az edzői hozzáállása. Mit jelent az, Feri, hogy szabad kéz a labdarúgásban? Mert azt gondolom, hogy lesz majd a reggel folyamán módunk arra, hogy például Marosán Györgyel is beszélgessünk, aki a kézilabda házatáján ugye európai edzőként és megfelelő minősítése nyilván van egyfajta elképzelése szintén erről, de szerintem azért a sportága válogatja.
2: Én úgy gondolom, hogy tisztázni kell szabadkész fogalmát, mert ugye ami pletykákat hallani, hogy José Mourinho azt kéri, hogy senki ne szóljon bele az összeállításba, és bárkit, ha ő úgy gondolja, úgy látja jönnek, akkor leültethessen a kispadra. Na most én úgy gondolom, hogy ez teljesen természetes. Tehát én úgy gondolom, hogy ennek a magyar NB3-ba és a profi világba és a Real
1: Madrid-nek ezt nem is kéne kihangsúlyozni.
2: Pontosan, tehát ennek így kell működnie. Én sem engedtem meg soha semmilyen tulajdonos, sportigazgató, vagy bárki beleszóljon az összeállításba, hiszen onnantól kezdve már nem te vagy az edző. Tehát nyilvánvalóan
1: miközben a felelősség a tiéd?
2: Így van, tehát minden edző úgy gondolkodik, hogy ha már bármilyen szinten akár siker van, akár bal siker, akkor az a saját magának a kudarca legyen, ne pedig más idézőjelben jó tanácsai miatt kelljen akár megbukni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez teljesen normális elvárás. Na most van a szabad kéznek egy másik oldala is, amikor nagyon fontos, én úgy gondolom, hogy egy edző felett azért mindig legyen kontroll. Tehát azt ne felejtsük el, hogy az első a klub, aztán a csapat, és aztán jön az egyén. Tehát ha bárki ezt megpróbálja felcserélni, akkor megállt kell parancsolni.
1: Igen, de azért itt a klub esetében egy picit az ember azt érzékeli, hogy sokszor esetleg az lehet az edzők munkáját bénító elem, hogy Florentino Perez annyira, hát hogy mondjam, kézirányítással vezényel, vagy vezényelhet sok mindent. Nem vagyunk ott, nem látjuk ezt, ez inkább csak egy sejtés, vagy egy megérzés, ami én nem tudom, mennyire hathat bénítóan egy edző munkájára, de adott esetben akárha igazolásról van szó, vagy valóban erről, amit te is mondasz, hogy valaki azt mondja, hogy már pedig XY világhírű, nagyon drágán vásárolt, vagy nagyon nagy értékű játékos, nem játszhatom fegyelmi okokból, vagy mert nincs olyan formában, vagy mert éppen a mostani taktikai elképzelésemmel nem fér össze. Szerinted egy Florentino Perez karakterű elnök ebbe beleszólhat legalábbis a Real Madrid esetében?
2: Mivel hangsúlyozom, hogy első a klub, tehát azt el tudom képzelni, hogy ha mondjuk az aktuális vezetőedző szimpátia alapon, vagy akár szakmai alapon úgy dönt, hogy mondjuk egy játékosra nincsen szüksége, de mondjuk Florentino Perez úgy véli, hogy akár marketing szempontból, akár reklámjogok szempontból, akár szerződések miatt ezt a játékost marasztalni kell, és inkább a vezetőedzőt afelé sugalja, hogy egyezzen meg vele, ezt el tudom képzelni. Uh-huh. Tehát egy vezetőedző...
1: De ez akkor is gondolom egyfajta edző és klub vezető közötti háttér megbeszélés, aminek semmiképpen nincsen a csapat felé lenyomata már olyan tekintetben, tehát hogy ez inkább egy ilyen...
2: Ezek nagyon fontos négy szem közti, vagy legbelső szűkvezetésköri megbeszélések. Azt el tudom képzelni, hogy nem biztos vagyok benne, hogyha a José Mourinho jön, akkor Mbappé be fog állni a sorba. Lesz rá olyan hatással José Mourinho, hogy abszolút mértékben vissza fogja terelni a helyes útra. De hogyha mondjuk bárki más jönne, vagy egy tök mindegy, teljesen mindegy, aktuális vezetőedző úgy gondolja, hogy ő nem hajlandó Mbappéval dolgozni, szerintem akkor akár a Florentino Perez, akár bármilyen vezető, Emilio Butragueño, vagy bárki, biztos, hogy a vezetőedzőt jobb belátásra fogja bírni. Tehát azt nem szabad, hogy egy vezetőedző teljhatalmat kapjon, és mondjuk ámokfutást rendez egy klubban. Tehát azért láttunk ilyet Magyarországon is, hogy egy vezetőedzőnek nincsen semmilyen kontroll a munkája felett, és akkor egyéni döntéseket hoz, adott esetben olyan játékosokkal rakja tele a klubot, akit csak ő ismer. Tehát én úgy gondolom, hogy a kontroll minden vezetőedző felett ott kell, hogy legyen. Arról nem is beszél, hogy én is, amikor aktuálisan dolgoztam bárhol, akkor volt, hogy nem volt kontroll, de én elvártam volna, vagy szerettem volna, hogyha nem feltétlenül a munkám ellen, de inkább segítő szándékkal ott van egy olyan szakember mellettem, mögöttem, akinek a tanácsai lehet hallgatni adott esetben egy-egy döntés előtt.
1: Most ha azt a nevezzük így mintát követjük, hogy az európai élfutballban például a Paris Saint-Germain mintája alapján is, de ugye láthattuk ezt egyébként Angliában is egy időben, szerintem bizonyos szempontból azért volt erre példa más csapatoknál is. Szóval, hogy nem igazán a nagy egyéniségek, vagy az igazán nagy sztárokból lehetett jó csapatot formálni. Most egyértelműen a PSG-nek a története, ugye a sztártalanított PSG, persze ehhez azért azt gondolom, hogy egyértelműen kellett ugye a mostani szakvezető. Szóval, hogy vajon szerinted ez lesz a jövője egy Madridnak, hogy egy szigorúbb olyan szakmai vezető, aki a csapattá formálásban lesz erős, vagy pedig a Madridnak mindig is annak a kirakat csapatnak lennie, amely nem csak hogy megtűri, hanem felemeli a személyiségeket, miközben kell tudni őket kormányozni.
2: Nincs erre egyértelmű recept. Tehát van, amikor mondjuk egy fiatalabb átlag életkorú csapatod van, és abban az a szerencsés, hogyha a fiatalok nagyjából egyenrangúak, és egy irányba húzzák a szekeret, és mindenki szervilisen beáll a sorba, és ezért működhet egy csapat. Jó példa erre mondjuk a Lipcse. Nyilván vannak ott is idősebb játékosok, de nincs igazából kifejezve sztárjátékos. Aztán van olyan, amikor egy-egy sztárjátékos van egy adott keretben, de azoktól a sztároktól el is várják, hogy adott esetben döntsék el a mérkőzést. És ezekre a sztárokra igenis szükség is van. Most nyilván mindig azzal van a baj, amikor az arányok eltolódnak valamilyen irányba. Ha egy adott átlagos képességű csapatban egyetlen egy sztár van, akkor hajlamosak azt mondani, hogy figyelj, neked háromszor annyi a fizetésed, te vagy a sztárjátékos, te jöttél magasabb nívói bajnokságból, akkor old meg. És akkor a többi játékos ilyenkor a teljesítményéből egy kicsit visszavesz, hogy ráterelje aránytalanul a dominanciát a sztárjátékosra. Szóval ezt nagyon-nagyon patika mérlegen el kell tudni találni, hogy mi az adott keretben a jó megoldás.
1: És ez nagyon-nagyon nem könnyű, és hogy vajon az az ember lesz-e az, aki ugye az előző fél órában hallhattuk pont éppen Gyenge Balázs elemzését az a kapcsolatban, hogy most meg már a szurkolóktól érkezik Liverpoolban egyfajta elégedetlenség, szinte egyfajta petíció járni, Slotnak mennie kéne. Ugye nagyon sokáig hát mondjuk így mi magunk is találgattuk itt a szezon bizonyos fázisában, már korábban volt egy időszak, hogy úgy tűnt, hogy utolsó mérkőzés, na még egy esély, és csak hát azt kell mondom, döcögött a Liverpool-la valahogy a szezon végéig, ugye úgy tűnik, hogy most már a BL indulási jelentő pozíció nincs veszélyben, de hát egyértelműen trófa nélkül marad ez a nagy klub ilyen költekezés mellett, úgyhogy az is egy teljesen normális sors, hogy egy edzőt gyakorlatilag, hát nem csak azt mondom, hogy a szurkolók bólintanak ki egy csapat mellől, mert nyilván Arbeolánál nem ez van, hiszen tudtuk, hogy ez egy ideiglenes megállapodás. De mekkora uralma lehet a szurkolók véleményének?
2: Hát igenis van hatása a szurkolók véleményének, ezt láthattuk akár Magyarországon is, akár külföldön is, tehát képesek befolyásolni adott esetben egy edzőnek a személyét is.
1: Mert ugye beszéltünk játékos uralomról, de van szurkoló uralom is?
2: Igen, jó kérdés. Olyan szurkolói légkörben hosszú távon nem lehet dolgozni, ami ellenséges a vezetőedző, vagy akár egy játékos számára. Tehát a Liverpoolnál az volt árulkodó, hogy kezdetben az volt a jellemző a vereségek vagy sikertelen mérkőzések után, hogy nagyon-nagyon néma csendben elvonulnak a szurkolók. De abban is érezni lehetett egyfajta belső viszályt, olyan morgolódást. Aztán azt lehetett hallani, hogy egyre hangosabb a morai egy kapott gól után, egy-egy vereség után. Most meg már például legutóbbi Chelsea elleni mérkőzésen Gumohán lecserélésénél hangos fügyszó volt.
1: Igen.
2: És kifejezetten tiltakoztak a szurkolók, hogy a csere mi volt a ellen, és más véleményen voltak. Nyilván nem szerencsés, tehát ne a szurkoló váltsa le adott esetben az edzőt, de azért egy mérgező vagy negatív légkörben ez visszacsapódik. A másik reakció pedig, amit Magyarországon is sokszor látunk, hogy egy darabig szidják a játékost. Egy darabig utána elkezdik szidni az edzőt, egyre inkább az edzőt, és hogyha nincsen változtatás, akkor elkezdik szidni a sportigazgatót, klubtulajdonost, és általában ezt nem várják meg a klubtulajdonosok, és leváltják az edzőt.
1: Igen, láttunk egyébként erre példát, szóval azért elég csak Fehérvárig mennünk, és láttunk sok olyasmit, ami valahogy nyilvánvalóan ennek van egy spirálszerű hatása, tehát előbb-utóbb begyűrűzik, mert ugye az emberek keresik a felelősöket, és amikor láthatóan már a játékosok nem tudnak, nem képesek a pályán jobbat alkotni, mint amire alapvetően szerződtek, akkor persze jön a következő fázis, hogy miért nem az edző választott jobb taktikát, és ha az sem működik, akkor értelemszerűen néznek egyen följebb. Na, hogy azért mondjunk egy nagyon sikeres és szívünknek kedves ellenpéldát erre, hogy vajon hogyan is lehet egy csapatból egy szezon alatt bajnokot formálni, egyébként rendkívül kiélezett bajnokságban, Görögországban, ahol ugye van egy alapszakasz, és aztán van egy szuperliga rendszer, ott a legjobb 4 csapat játssza a végén ugye ezt a csúcsrájátszást egymással 6 mérkőzésen keresztül, tehát egy elég izgalmas dolog. Ez a görög labdarúgó bajnokság, és hát tudjuk, hogy 2 mérkőzéssel tulajdonképpen ennek a rájátszásnak a vége előtt a Varga Barrabással felálló Athén már bajnoknak mondhatja magát, és a Szermáko Nikolic vezeti ezt a csapatot, tavaly nyár végén került a csapathoz, tehát mondhatni egy szezon alatt csinált egyébként. Ugye az Olympiakos címvédő csapattal szemben, és hát persze most nem is az Olympiakos volt a legnagyobb ellenfél, mert ők annyira nem állnak jól, tulajdonképpen egy győztes csapatot, tehát egészen elképesztő, és hát nagy büszkeségünkre a téli átigazolási időszakban oda került Varga Barnabásnak, ebben oroszlán része volt. Emlékezhetünk Marko Nikolicra, hiszen egy nagyon sikeres szezon tudhat a magyarországi itt léte alatt a Videodnonnal maga mögött. Ugye Fehérváron 2017-18-ban bajnok lett ugye a csapattal, és a 18-19 szezonban pedig kupát is nyertek. Az szerintem egy elég komoly történet. Na, ő például az én személyes benyomásom szerint, hiszen jártam ott, és interjú is készült vele, egy rendkívül karizmatikus ember, aki akármerre ment, érdemes végignézni, hogy milyen köröket járt le az elmúlt években egyébként a Fehérvár, illetve a Videóton történetét követően. Volt 2 ugye Oroszországban, nagy csapatoknál, és hát játszott egyébként nyilván az arab élvonalban, és ott is szerintem egy nagyon sikeres szezon tudott, mert mindenhonnan kupákkal és trófákkal jött haza. Szóval ennyit számít, hogy valakinek van tekintélye, mert ez abszolút látszott a csapat hangulatán.
2: Kétségkívül egy öltözőben, amikor belép egy edző, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy minden játékos keresi a fogást, minden játékos keresi a kételyt az adott edzőben, és ilyenkor az a kérdés, hogy a játékos múltja predesztinálja arra az edzőt, hogy belépjen egy ilyen öltözőbe, és akkor a játékosok is azt mondják, hogy azért ez egy hatalmas nagy labdarúgó volt, és magával tekintét vonzó a játékos karrierje. Hát Nikolicsnál nem ez van, hanem igazából a tettei, a döntései, a karizmája, illetve azt láttam, amikor itt dolgozott Magyarországon, hogy rendkívül fegyelmezett volt a csapata, és ott a legnagyobb Videóton szinten is a legnagyobb sztárok is beálltak a sorba, és mindenki fegyelmezetten az elvárt csapatjátéknak megfelelő mentalitást tanúsított. Tehát valamit ebből a szempontból tud Nikolic, hiszen nem a játékos karrierje által, hanem a személyiség által tudja megfogni a játékosokat. Tehát én ővele nem találkoztam, meg nem meccseltünk egymás ellen, de mondjuk Paulo Sousával jó viszonyt ápoltam, amikor Magyarországon volt, és többször meccseltünk egymással, többször beszélgettem vele. Ő az a kategória volt, hogy egyrészt a játékos múltja miatt is, másrésztről, mivel nagyon komoly csapatokban dolgozott, az öltözön belüli viselkedésrendszereket nagyon jól ismerte, szerintem Nikolić pedig a saját tapasztalatán keresztül tudja ezeket, egyfajta tényleg ilyen morózus személyiség, akinek hatalmas érték, ha egy-egy fél mosolyt elereszt, és ezzel tudja
1: kicsit ilyen Rebrovi karakter,
2: nem? Igen, úgy megnyerni az öltözőt, de nagyon-nagyon fontos, hogy rendkívüli fegyelmezettséget vár el, és képvisel is a csapaton belül.
1: Én amikor most kint jártam a témben, és nem is titok, hogy készülök majd egy nagy portréval Varga Barnabás kinti létét tekintve, és Marko Nikolićcsal is nagyon megtisztelő volt, hogy készíthettem interjút, bár azt mondták, hogy csak a szezon végén lehet, de szerintem a magyar időkre visszaemlékezve egy kicsi látságot mutatott, és egyébként egy mosolygós interjút adott ez a rigorózusnak tűnő szerburi ember, aki ugye tényleg érdemes elmondani, mert ő maga is nagyon szép emlékeket őriz, nyilvánvalóan ugye a Videótonnál töltött időkből, de azért mégiscsak dolgozott ugye a Partizánnál, ugye a Lokomotív Moszkvánál, a CSK-nál, aztán Dubajban a Shabab Al-Ahlinál is, ami az ő meglátása szerint nagyjából egy ilyen Bayern München kaliberű csapat, legalábbis az ottani viszonyok között, és azt mondta magáról, hogy ő nagy csapatokhoz passzoló karakter, mert nagy csapatok nagy céljait jön mindig megvalósítani, és ez általában sikerül is neki. Hát lásd meg, gyakorlatilag ugye két mérkőzéssel a vége előtt bajnok az AEK, és hát amikor ott jártam, egészen elképesztő. Nem túlzok, ha azt mondom, hogy vallás ott a labdarúgás. Tehát Athénban az emberek nyilván több nagy favorit csapat is van, de azt kell mondanom, hogy az a hangulat, az, ahogy például a Panathinaikos elleni mérkőzésen idegenben szinte gyakorlatilag a környék, az AEK stadionja körül dugig volt, kivetítőkön sok-sok ezer ember figyelte a mérkőzést. Nikolić tartott egy nyílt edzést, képzeld el, ezt megelőző napon. 15 ezer ember nézte az edzést.
2: Őrület. Igen, ilyen a Galatasaray-nál hallottam, hogy a stadiont megtöltik a szurkolók az edzésen. Hát egyébként Nikolićra visszatérve azért meglepődtem volna, azt nyilatkozza, hogy hát ő kis kaliberű csapatoknak az edzője.
1: Nem, nyilván, persze, nyilván.
2: Egy kis önreklám volt ebben, de az kétségtelen, hogy az eredmények őt igazolják.
1: Egyértelmű. És hát ugye Varga Barnabásról is nagyon szépeket mondott, egyrészt érdemes talán a Nemzeti Sportban is, akinek van lehetősége rákattintani és elolvasni, hogy mit, de azért azt mindenképpen elmondanám, hogy fantasztikus volt azt érzékelni, ahogy ő pontról pontra leírta, hogy ő személyesen szemelte ki Varga Barnabás. Neki egy olyan kaliberű csatár kellett ebbe a csapatba, amelyről egyébként sem a szurkolók, sem a szakemberek nem érezték, hogy csatár hiány lenne, de ő látta, hogy

0: ugye ennek ékes ellenpéldái vannak most a nemzetközi mezőnyben. Például most olvasom, hogy Dzeko benne van 40 évesen a VB-re készülő bosnyák keretben. Tehát na, óriási nagy dolgok
1: ezek. Ezt mondta Nikolic is, azt mondja, hogy már réges-régen nem azokat az időket írjuk. Mit számít az, hogy elmúlt 31 éves? Azt mondta, hogy gyakorlatilag, ha vigyáz magára, 40 éves koráig képes akár pályán lenni még egy ilyen szerepkörben is, hiszen azt szoktuk mondani, hogy nyilván akik elő vannak, azok jobban elkopnak, jobban fáradnak, de azt mondta, hogy olyan játékintelligenciája van, annyira érti ezt az egészet, olyan hihetetlen volt, ahogy keresték a játékosok, amikor már szó volt róla, hogy érkezik, akkor rákerestek az interneten, mondták, igen, hogy tényleg ő az, tényleg jön, tényleg egészséges, fú, de várjuk, jöjjön minél hamarabb, és ezt persze elősegítette az ő befogadását az, hogy tökéletesen a játékával beillett ebbe a csapatba, azonnal fölvette ezt a mentalitást, ami valljuk meg azért érdekes, mert nagyon későn indult ez a pályafutás, úgyhogy az, hogy mire lehet még képes, ez is érdekel minket természetesen, kedves hallgatók, nyugodtan írjátok meg, hogy most azzal, hogy pár év alatt Varga Barnabás gyakorlatilag az osztrák 5. osztályból először az MB2-ben, majd utána a Paksnál, majd gólkirályi címmel, majd ugye a Fradival megszerzett bajnoki címet és gólkirályi cím után már görög bajnok is, hát szerintem ez egy rakétasebességű pályafutás, itt a szemük láttára bontakozik ki, hova vihet még Varga Barnabás.
0: Igen, ez engem is érdekel, hogy a hallgatók írják meg, hogy vajon innen van-e tovább, vagy van-e előrelépés Varga Barna számára, mert én megmondom őszintén, hogy szerintem nagyon jó helyen van, de én azért abba kételkedek, hogy mondjuk az 5 top bajnokság valamelyikében még 32 éves kora után tudna esetleg.
1: De vajon az AEK Athénnal mire lehet képes, hiszen ugye most egy bajnok csapatról beszélünk, megvan az esély, hogy így akár egy nagyot meneteljenek a labdarúgó bajnokok ligájában, és ez is volt a céljuk, úgyhogy szerintetek hova viheti még az útja? Elképzelhető, lehet-e például görög ugye gólkirály, ha már egyébként Magyarországon volt egy teljes szezon alatt, hiszen most csak egy fél szezon jutott neki, és a teljes egészében ugye bepasszol ebbe a csapatba, ahol 29 nyaráig van szerződése, gyakorlatilag még akár ez is adódhat, úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk a véleményeteket, hova juthat még föl ebben az üstökösi utazásában Varga Barnabás, írjátok meg a 0630 55 55 605-re.
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvolt! Megvolt az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Arany és ezüst a müncheni tékvándó Európa bajnokság első napján. Megalakul ma a Tisza kormány. Hideg front érkezik. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Salim Kamilla aranyérmet nyert a tekvándósok müncheni Európa bajnokságán. A 46 kg-os Salim a döntőben 2-0-ra legyőzte a török Gogebakant. A 17 éves sportoló élete első kontinens bajnokságán vett részt. A 67 kilósok kategóriájában Márton Luana ezüstérmes, a fináléban a görög Marentakitól kapott ki. A férfiaknál a 68 kilós Józsa Levente ötödikként zárt. Aranyérmes a Domsics Olivia, Fábián Sára Ráhel, Major Veronika összeállítású csapat a nők standard pisztoly számában az eszéki sportlövő Európa bajnokságon. Az angol Premier League 36. fordulójában Tottenham Leeds United 1-1. A Spurs előnye 2 pont a West Ham-mel szemben 2 körrel a vége előtt. Olaszországban Napoli Bologna 2-3. A nápolyiak továbbra is a tabella második helyén. A spanyol La Ligában a Konferencia Liga döntős Rayo Vallecano a Gironát fogadta, 1-1-es döntetlent játszottak a csapatok. Portugáliában Niki Cser Tamással a soraiban a már biztos bennmaradó Rio Ave a Sporting ellen 4-1-es vereséget szenvedett, a magyar játékos végig pályán volt. Míg az angol másodosztály rájátszás körében Millwall Hull City 0-2 a hölgy jutott a döntőbe, ahol a Middlesbrough vagy a Southampton lesz az ellenfele.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Folytatódik az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-en mondták el terveiket. Volt, aki több bizottságban is. A meghallgatások ma folytatódnak, majd a miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Tartósan gyors termelékenységi növekedésre van szükség a magyar gazdaság európai felzárkózásához, közölte a GKI gazdaságkutató. Bár a mezőgazdaság már az uniós átlag fölött teljesít, a többi ágazat tavaly az uniós átlag 60%-át sem érte el. Az elemzés szerint a legnagyobb állami támogatásban részesülő szektorok termelékenysége nőtt a legkevésbé. Kijev kész megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében összeállított javaslatait, jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andrei Sibiha erről Brüsszelben beszélt az uniós külügyi tanácskozás előtt. Hangsúlyozta, érdekeltek a kétoldalú párbeszéd kialakításában, mind az illetékes tárcavezetők szintjén, mind pedig vezetői szinten. Szavai szerint a történelmi jelentőségű magyarországi választások után az ukrán fél úgy látja, új lendületet kap a folyamat, amely Ukrajna teljes jogú tagságához vezet. Itthon hamisított katonai behívók miatt nyomoz a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség. Online hírportálokon jelent meg, hogy Dömösön több emberhez is hamisított behívókat juttattak el ismeretlenek. A dokumentumon szerepel egy pecsét is, amely hasonló a Honvédelmi Minisztériuméhoz. A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy a sajtóban megjelent behívó nem valódi. Azt kérik, ha bárki ilyen levelet kap, tegyen bejelentést a rendőrségen. Ma délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait. A választási eljárási törvény szerint a szavazás után 30 napon belül, tehát május 12-éig kell leszedni a hirdetményeket. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják az érintetteknek. Megkezdődött az aszbeszttel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathely baloldali város részében. A végleges megoldás azonban az aszfaltozás lesz, amihez kormányzati forrást fognak igényelni.
0: Közlekedés.
3: Erős a reggeli forgalom, sokan haladnak az M3-ason Gödöllőtől, az M4-esen Monornál, az 51-es főúton Taksonytól és az M6-oson Érdnél. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Estétől inkább a Dunától keletre valószínű csapadék, az észak-dunántúli térségben is zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Délután 15-22 fok valószínű, késő estére 6 és 15 fok közé hűl le a levegő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel május 12-e, kedd reggel van 7 óra 40 perc. Minden kedves hallgatónknak szép napot, jó reggelt kívánunk, jó utat annak, aki dolgozni, annak, aki iskolába megy. És Bene Ferivel töltjük itt a mai reggelt. Szia Feri, jó reggelt!
2: Jó reggelt, Csisztu vezetésével természetesen.
1: Aj, köszönöm Csisztu szépen. És hát a kérdés, amivel itt foglalkozunk most már egy ideje, alapvetően nyilván nagyon sok minden onnan indul, és oda megy vissza, ugye a labdarúgó európai nagy csapatok körüli hangulat, ugye majdnem minden sorozat kezd ugye a csúcsához érni, valahol már bajnokot is avattak, például ugye a La Ligában a hétvégén ugye szóba került, hogy az El Clásico kapcsán, amelyet Barcelona nyert meg 2-0-ra, hát most már a Barcelona bajnoknak mondhatja magát, ugye ennek kapcsán szóba került természetesen, hogy mi lehet a sorsa majd a Real Madridnak, az oda vágyakozó, vagy inkább jelentkező Jose Mourinho vajon rendet tud-e tenni továbbra is, ugye az a kérdés, hogy ti melyik oldalon lennétek a már 70 millió főre állítólag duzzadó létszámú Mbappé out nevű oldalt támogatnátok, tehát menjen Kylian Mbappé ebből a csapatból, és próbáljam meg mondjuk Mourinho nélküle egyfajta a rendet csinálni, vagy pedig maradjon, mert annál azért jóval nagyobb kvalitás, mint sem, hogy ilyen könnyedén elengedhesse a klub. Ez az egyik kérdésünk, amit a 06-30-55-55-605-re várunk, hogy menjen vagy maradjon szerintetek Mbappé. Ugye ez az egyik kérdés, és persze ennek kapcsán szóba került az is, hogy vajon mik azok az edzői kvalitások, amelyek elkelnek nem csak egy ilyen nagy csapatnál, de egy picivel kisebbnél is ahhoz, hogy mondjuk egy szezon alatt bajnokot csináljon valaki az Ajax és ugye Marko Nikolic neve került szóba, aki tavaly igazolt ehhez a klubhoz nagy-nagy klubok után, és ugye tudtuk és láttuk is, hogy milyen nagyszerű utat járt be egyébként ugye a Videótonnál 2017-18, illetve 19-es szezonba. Varga Barnabást ő igazolta személyesen, és majd hallani fogjuk egy vele készült interjúban rövidesen, hogy mik voltak azok a kvalitások, amit keresett, de az egy dolog, Feri, hogy mondjuk mit gondol egy edző, mit lát, mit tervező, hogyan rakja a fejében ugye ezeket a építő kockákat ahhoz, hogy a lehető legjobb csapatot formálja. Ez úgy tűnik, hogy sikerült idén, hiszen már ugye két mérkőzéssel a vége előtt bajnok az Athén. Na de az öltöző, a csapattársak, például egy csatár nem félti a pozícióját, hogyha egy másik kitűnő képességű csatár érkezik. Mit tapasztalsz? Ezt hogy lehet ezt a fajta esetleg belső mondjuk így konfliktust feloldani?
2: Igen, érdekes kérdés, hiszen alapjában jövő a játékosok az önmaguk sikerért hajtanak, tehát gyakorlatilag a saját zsebükért, a saját karrierjükért, és amennyiben jön egy olyan támadó, aki segíteni tudja ezeknek a céloknak az elérésében az egyént, akkor szeretettel szokták fogadni. Tehát nagyon-nagyon durván fogalmazva, amelyik csatár pénzt tesz a zsebünkbe, azt szeretettel fogadjuk, tehát nyilván van egy ilyen oldala is, és ugye Marko Nikolicnak a nyilatkozata is, amit olvastam az nso.hu-n, ezt sugallta, hogy utána néztek a játékosok, tehát amikor meghallották, hogy érkezik.
1: Ez jellemző ma már egyébként, tehát ugye nyilván a játékos megfigyelők végeznek egy külön munkát, az edzőnek van egy véleménye, de az, hogy a játékos társak is úgymond lecsekkolják, hogy mire képes.
2: Ma már jellemző, tehát az internet világában, a különböző közösségi médiumok világában azért már le lehet csekkolni egy-egy csapattársat is, amikor érkezik, de az igazi csekkolás azért az edzésen, az öltözőben történik. Tehát biztosan van egy olyan időszak, olyan periódus, amikor úgy vizsgálják, tesztelik, nagyon nagy kérdés, hogy beleveszik-e ezekbe a pici trükkökbe, tehát kezdenek-e szórakozni vele, ez nagyon jellemző, hogy mondjuk egy cica játéknál rádrúgják úgy a labdát, hogy elhibázod, és utána te mész be középre, utána erre hogy reagál, hogy te is visszarúgod-e a társadra, hogy beleállsz ebbe a csatába, vagy adott esetben az egymás közti játékba egy jobb helyzetben lévő Varga Barnának odapasszolják a labdát, vagy egy egymás közti játéknál örülnek a góljának. Tehát nagyon-nagyon sok olyan apró csata kezd el elindulni ilyenkor, hogy elfogadtattassa magát a közeggel. Na most nyilván van egy olyan oldala is, hogy azért volt egy olyan csatár is, aki Varga Barna érkezte előtt volt a kezdőjátékos. Na, ő hogy viszonyul ehhez? Tehát ez nagyon érdekes, és itt már az edző személyébe is belép, hogy hogyan tudja ezt a konfliktus. Így van, de hát de
1: nem csak róla,
2: együtt
1: persze,
2: is igen. Tudott játszani Varga, tehát ezzel kapcsolatban nincsen probléma, de hát önkéntelenül most nem is nevesítve mindig van egy olyan, akinek a helyére érkezel, és ezáltal az ő egója csökken, az ő játékpercei csökkennek, hiszen jött egy igazolás, és ilyenkor mindig azt szokták mondani, hogy hát akik kifizetnek több millió eurót, akkor azt nem a kispadra igazolják, tehát sokszor ilyen dacba megy át a vetétás támadó, hogy ő csak azért játszik, mert ő érte fizettek. Na most ezt kell nagyon fontosan kezelni az edzőnek, és azért ugyanúgy adagolni a játékpercet a jelenleg elhanyagolt, vagy átmenetileg Varga érkeztével elhanyagolt támadónak, hiszen mi van akkor, ha Varga mondjuk megsérül, akkor is tűzbe kell tudni tartani. De Vargának is el kell fogadtatnia magát, hiszen a külön, tehát most egy YouTube videóról még azért nem tettél zsebünkbe pénzt, tehát neked igenis bizonyítanod kell a híredet, hogy azt látom, hogy nagyon szép gólokat lősz a Ferencvárosban, meg a magyar válogatottba, de öreg, most te innentől kezdve meg kell, hogy mutasd, hogy mit tudsz, különben kilök az öltöző nagyon-nagyon hamar.
1: Valóban így van, és hát ugye itt amikor beszéltünk itt az esetleges csatár konkurensekről, ugye Luka Jovic hát a csapat mondjuk egyik legnagyobb neve, ugye elképesztő út volt már előtte azért, ugye játszott nyilván a Milánban, a Real Madridban, Benficában, igazi nagy csapatokban, tehát nyilván a német labdarúgó bajnokságban is megfordult, és most az Athénban egyébként ebben az esztendőben ugye 16 gólt jegyez, de ott volt egy pici formahanyatlás, amennyire ezt lehet vele kapcsolatban tudni, egyébként egy angolai fiatal támadó is, ugye Cini is az utóbbi időben sokat tett a csapatért. De az, hogy vajon egy érkező csatár konkurens, vagy inkább egy csatár segítő, vajon mit hoz ki ebből a csapatból, ez elsősorban mindig az érkező mentalitásán múlik, vagy nagyon sok múlik a befogadó hangulaton?
2: Is. Egyrésztről Jovic azért egy nagyon-nagyon jó, úgymond csatárpár Varga Barna számára, hiszen eltérő karakterisztikájú játékosokról beszélünk. Tehát nem az van, hogy Jovic kapott egy hasonló típusú játékost, és kvázi ütik egymást, vagy nem tudnak együtt játszani, hanem pont ellentétes karakterek, és pont ezért nagyon jó tud működni, ők inkább egymást kiegészítik, és ezért nagyon fontos, hogy Nikoli szakmai alapon nézte ki magának Varga Barnát, hogy egy ilyen típusú támadó kellett ebbe a csapatba, és nagyon-nagyon jól fognak együttműködni Jovicsal. Egyébként mind edzőként, mind játékosként van ilyen tapasztalatom, ami nehéz ilyenkor, ha külföldi vagy egy adott országba, mert azt mondják, hogy te külföldiként kétszer-háromszor annyit kell, hogy teljesítsél, hiszen te jöttél kívülről, és te vagy a céligazolás. Tehát,
1: ezeknél a csapatoknál nagyon sok a külföldi. Jó, persze vannak görögök is,
2: de amikor van egy külföldi, akkor már évek óta ott játszik, az már idézőjelben görögnek tekinthető, tehát házon belüli, de ha házon kívülről jön egy több millió eurós igazolás, akkor azt mondják, hogy hát figyelj, több millió euróért hoztak téged, hát azért hoztak, hogy te akkor mutasd meg. És akkor ilyenkor hajlamos a felelősség is aránytalanul az új játékos irányába haladni. Ezt én átéltem sokkal kisebb szinten játékosként Finnországban, amikor azt mondták, hogy hát figyelj, itt vagyunk mi finnek, de téged igazoltunk, céligazolás vagy, akkor old meg te. És azért ez egy nagyon komoly nyomás egy játékos számára, és nagyon-nagyon lényeges, hogy mikor szerzed az első gólodat, mikor tudod, akár pláne, hogyha az győztes gól, nem 3-0-nál rúgod a negyediket, akkor minden egyes ilyen apró momentummal azért csökken a nyomásod, és egyre jobban elfogadnak a többiek is.
1: Ugye nyilván a játék, illetve a pályán mutatott forma, meg nyilván az edzés mentalitás az első számú eleme annak, hogy valakit hogy fogadnak be, de azért sok minden egyéb más is van. Ugye a közelmúltban volt alkalmam Détári Lajossal, Détári Dömével készíteni egy hosszabb portrét a Csisztus Podcastba, aki mind a mai napig egyébként még jól beszél görögül. Tehát, hogy ő mikor már megérkezett az Olimpiákoshoz, már akkor is ugye görögül köszöntötte a szurkolókat, egészen elképesztő volt, azt mondta, hát ezt a pár mondatot meg tudom tanulni. És a másik zseni egyébként Eszterházi Márton, akinek nagyon hálás vagyok, mert mikor most a közelmúltban Athénban jártuk, hogy Varga Barna történetét majd a kedves nézőkhöz rövidesen láthatjátok, majd a YouTube-on közel hozzuk, akkor ő is bedobta a régi kapcsolatait. Eszterházi Márton neve elképesztő, hogy az Ajax múltjában mit jelent. Tehát a mai napig is bármerre mentünk, pontosan tudták, emlékeztek rá, de hát a leghihetetlenebb az az volt, hogy egy ismerős kapcsán, akinek ő mutatott be itt távolról, felhívtuk telefonon, és ő is tökéletesen beszélt görögül. Tehát, hogy ez elképesztő. De most Varga Barnát itt edzés szituációban hallottam azért a Kalimera, meg a Jassas, meg az egyéb ilyen mondjuk legalapabb görög szavakat így messziről kiejteni, de hát nyilván egy nemzetközi csapatban már elsősorban az angol a fontos, ugye?
2: Igen, én is így voltam vele, hogy amikor kikerültem Finnországba, akkor a pályán belüli dolgokat azonnal elsajátította az ember, de azért a sajtóval vagy az edzővel mindig angolul beszélnek, a futballnyelv az angol.
1: Világos. Na jó, hát a következő interjú is, amit a kedves hallgatók meghallgathattok, angolul készült, méghozzá Marko Nikolic edzővel. Az AEK edzőközpontjában volt alkalmam beszélgetni. Hát természetesen, amikor ez a beszélgetés készült, hiszen a múlt héten jártam ott, még nem tudtuk, csak reméltük, hogy az AEK bajnok lesz, úgyhogy ennek fényében készült a beszélgetés, de azt hiszem, hogy nagyon sok érdekes dolgot megtudhatunk ebből. Az AEK hazai pályán 2-1-re győzött a Panathinaikos ellen a görög labdarúgó bajnokság felsőházi rájátszásának vasárnapi játéknapján, és a sárga-feketék így két fordulóval a zárás előtt megszerezték a bajnoki címet. Büszkeségünkre Varga Barnabás végig a pályán volt Marko Nikolic bajnok csapatában ezen a klub történeti estén. A múlt héten Athénban még a bajnoki címet eldöntő találkozó előtt lehetőségem nyílt az AEK edzőközpontjában helyzet értékelő interjút készíteni Marko Nikolicsal, az AEK szerb szakvezetőjével. Akkor idegenben egy kihagyott Varga helyzet, legutóbb vasárnap hazai pályán egy VAR ítélet miatt elvett Varga találat borzolta a kedélyeket a Panathinaikos elleni találkozókon. A mostani interjú ugyan a bajnoki címet hozó mérkőzés előtt készült még, de hallani fogják, micsoda érzelemgazdag edzői hozzáállásról tanúskodik, ami talán nem is meglepő, hiszen Marko Nikolic emlékei a magyar élvonalról a Videotonnal számára 2018-ban és 2019-ben bajnoki címet és kupa győzelmet is hozó időkről nagy szeretettel nyilatkozik.
3: It was amazing time and I was happy to be part of it. I always have good memories about.
4: Csodálatos időszak volt, és boldog vagyok, hogy részese lehettem. Mindig nagyon jó emlékeim vannak Magyarországról, Budapestről, a futballról és az ottani emberekről, mert nagyszerű időszak volt számomra és a családom számára is. Sok barátot hagytam ott, többükkel ma is kapcsolatban vagyok, néhányan ide is ellátogatnak hozzám. Büszke vagyok arra az időszakra, és ahogy mondtam, nagyon szép emlékeim vannak Magyarországról, Budapestről és a magyar futballról. Mindig csak a lehető legpozitívabban beszélek.
1: Ez fantasztikus. Nagyon fontos, hogy a karakter passzoljon a klubhoz, a klub szellemiségéhez, és természetesen az edző személyiségéhez is. Úgy tűnt, ez tökéletesen működött Magyarországon, és most itt Görögországban is úgy látszik, hogy működik az AEK-nál, amióta tavaly nyáron ideérkezett. Mi ennek a titka? Hogyan tud alkalmazkodni egy klub szellemiségéhez, különösen egy ilyen nagy múltú egyesület esetében?
4: Ez nem csak erről a klubról szól, hanem általában az edzői munkáról. Közben kétszer dolgoztam Oroszországban is, nagy kluboknál, legutóbb a CSKA Moszkvánál. Emellett a Közel-Keleten, Dubajban, az Al-Shabab Al-Akrinál is, amely ott körülbelül olyan státuszú klub, mint Európában a Bayern München. Az egyik legnagyobb klub azon a vidéken. És bárhol is dolgoztunk, hála Istennek sikeresek voltunk. A Partizántól a Videótonon át a Lokomotívig, a CSKA-ig, vagy az Al-Shabab Al-Akliig mindenhol képesek voltunk trófeákat nyerni, bajnokságot, kupát, vagy valamelyiket ezek közül.
1: Tehát akkor ez alapvetően mentalitás kérdése?
4: Azt gondolom, hogy az én mentalitásom edzőként illik a nagy klubokhoz, azokhoz az egyesületekhez, amelyek mindig a legnagyobb célokért harcolnak. Az AEK különleges történet. Hatalmas múltja van, elképesztő szurkolótábora, és már az első naptól kezdve befogadtak. Őszintén mondom, minden egyes nap élvezem itt a munkát. A családom is jól érzi magát, a szerbiai barátaim közül pedig minden mérkőzésre 25-30 ember idejön. A stadion minden mérkőzésen teltházas, és nagyon élvezzük ezt az egész folyamatot. Persze jelenleg 6 ponttal vezetünk 3 fordulóval a vége előtt, de a bajnokságnak még nincs vége.
1: Persze, de nagyon közel vannak már.
4: Igen, ez tény, közel vagyunk, de itt a rájátszás nagyon nehéz, mert csak derbiket játszol, és minden mérkőzés 6 pontos. De jó formában vagyunk, fantasztikus európai menetelésünk volt ebben a szezonban. A negyed döntőig jutottunk, úgyhogy igen, élvezem minden napomat itt, és azt mondhatom, megtaláltam a helyem.
1: Beszéljünk most egy kicsit Barnabásról, mert az ő története szerintem egészen elképesztő. Ha visszagondolunk, 4-5 évvel ezelőttre szinte elfeledett játékos volt, majdnem elveszett a futball számára, ami persze óriási kár lett volna. Aztán jött a másodosztály, a Paks, a Ferencváros, most pedig itt van, és úgy tűnik, rakéta sebességgel halad előre. Amikor télen kiderült, hogy elhagyja a Ferencvárost, a szurkolók természetesen aggódtak, hogy mi lesz a csapattal, de amikor meghallottuk, hogy idejön, és főleg, hogy önnel fog dolgozni, akkor minden a helyére került, mint egy kirakós játékban. Mi fogta meg önt vele kapcsolatban, mert az ügynöke Paunok Péter azt mondta, hogy ön nem egyszerűen egy csatárt keresett, hanem konkrétan őt.
4: Igen, először is kinyírom, ha nem nyerjük meg ezt a bajnokságot, mert tegnap például kihagyott egy óriási helyzetet, amivel már 8 pont lehetett volna az előnyünk.
1: Igen, láttuk, nagyon közel volt hozzá.
4: De igen, az én választásom volt, az én ötletem ő, vagyis Barna. Nem titok. Azért jutott eszembe, mert folyamatosan figyelem a magyar futballt, más bajnokságok mellett is, őt pedig különösen. Nagyon lenyűgözött az elmúlt évek teljesítményével, mind a Fradiban, mind a válogatottban.
1: Természetesen.
4: Nagyon sok gólt szerzett, nem csak hazai szinten, hanem nemzetközi porondon.
1: Az Európa Ligában is, persze.
5: Also in the European League, of course.
3: And not only the way he scored the goals, but his role in the set pieces.
4: És nem csak a góljai miatt fontos. A szerepe pontrugásoknál, védekezésben és támadásban is jelentős. Rengeteget dolgozik a pályán, kiváló a levegőben. Olyan profilú játékos, amilyenünk nem volt a keretben.
1: Úgy tűnik, ön volt az, aki igazán felismerte, milyen típusú kvalitás hiányzik a csapatból, és ezért kereste őt személyesen. Tegnap szurkolókkal beszélgettem, és azt mondták, hogy voltak jó csatáraink, nem igazán értettük, hogy mi hiányzik, de amikor megérkezett, megértettük.
4: Persze, mert én vagyok az edző, ez a munkám.
1: Természetesen.
4: Az én feladatom megérteni, mire van szüksége a csapatnak. Néha jól döntünk, néha hibázunk is. Emberek vagyunk, mint mindenki más. De ebben az esetben azt gondolom, jó döntést hoztunk, mert személyisége van, ami nagyon fontos egy ilyen klubban, és egy ilyen országban, ahol minden mérkőzés és teltházas, és óriási a nyomás a szurkolók részéről. Ez teljesen más közeg, mint a magyar futball, ahol valamivel nyugodtabb a helyzet.
5: Right. So he actually stands out in a way.
3: Yeah, he absolutely adapted very quickly.
1: Igen, tehát ő ebből a szempontból kiemelkedik.
4: Igen, nagyon gyorsan alkalmazkodott ehhez a szinthez és ezekhez az elvárásokhoz. De én már korábban is tudtam a személyiségéről. A futballban ugyanis nem csak a minőség számít. Az ő futballtudása soha nem volt kérdés. Viszont van benne egyfajta nemzetközi személyiség. Meg van benne az a karakter, ami a nemzetközi szinthez kell.
1: Nagyon fontos, amit mond, a nemzetközi személyiség. 4-5 évvel ezelőtt ezt talán még el sem tudtuk volna képzelni róla.
4: Igen, de ahogy mondtam, ezekben a hónapokban nagyon jól teljesít itt. Remélem, sikerült befejeznünk ezt a nagyon nehéz feladatot a szezon végéig. Ez neki és mindannyiunknak nagy lendületet adna a következő idényre, mert akkor lehetőségünk lenne a Bajnokok Ligájában szerepelni.
1: Pontosan.
4: És újabb európai szezont játszani a bajnokság mellett. Ehhez széles keretre lesz szükségünk. Rajta kívül is vannak jó csatáraink. Luka Jovic, aki a Milántól és a Real Madridtól érkezett. Illetve van egy nagyon tehetséges fiatal csatárunk, Zemi, aki fantasztikus jövő előtt áll. Jól kiegészítik egymást, és mindegyikükre szükségünk lesz.
1: Fantasztikus. Edzői szempontból természetesen mindig lépésről lépésre kell haladni, és még három nagyon fontos mérkőzés hátra van. Hogyan értékeli Barnabás beilleszkedését? Zökkenőmentes volt, mert most 6 gólnál jár, ugye 5-öt rúgott a bajnokságban, egyet a konferencia ligában, és hát ugye tegnap majdnem megszerezte a 7. is. Néha a magyar játékosoknak nehézséget jelent külföldi bajnokságokhoz igazolni, de nála úgy tűnik, ez nem volt probléma.
4: Ez nem általános helyzet. Ezért mondom, mert dolgoztam a Magyarországon. Ismerem a mentalitást és a játékosokat. Nem mindenki kész arra, hogy külföldön játszon.
1: Így van.
4: Neki viszont már korábban volt tapasztalata Ausztriában, még ha alacsonyabb szinten is, de akkor is külföldön játszott. Utána pedig a Ferencvárosban futballozott, ami hatalmas klub. Ha Magyarországon valahol ekkora a nyomás, az intenzitás és az elvárás, akkor az a Ferencváros.
1: És ő ezt elbírja.
4: Igen, és itt is nagyon gyorsan alkalmazkodott. Az ilyen típusú játékosok az első naptól képesek erre. Még még mielőtt megérkezett volna, a játékosok már nézegették róla a videókat a YouTube-on, vagy valahol máshol, és odajöttek hozzám a rutinosabbak, vagy a csapatkapitány, hogy főnök, tényleg jön ez a srác? Már a repülőn van? Ugye egészséges? Nagyon jó, nagyon jó. A játékosok felismerik egymás kvalitásait, és azt is felismerték, hogy olyan minőséget hoz, ami korábban hiányzott a csapatból. Ezért ment ennyire simán a beilleszkedése. És még egyszer mondom, a személyisége is sokat segített. Nyitott, kommunikatív srác és nagyon profi játékos. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ilyen gyorsan alkalmazkodjon.
1: És hogyan látja a jövőjét? Ugye voltak híres magyar játékosok Görögországban, például Détári Lajos, vagy az AEK-nál Eszterházi Márton. Eljutott ő is erre a szintre?
4: Nézze, ma már minden megváltozott. Régen az ő korában a játékosok már a pályafutásuk végét járták. Ma viszont 40 éves korokig futballoznak. Ha egészséges marad, vigyáz a testére és az egészségére, akkor nagy jövő állhat előtte ennél a klubnál, mert ő góllövő típus. Megvannak benne a gólok, persze kell egy kis szerencse is.
1: Én azt kívánom, hogy minél több gólt szerezzen az önök klubjánál. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen.
1: Az elmúlt percekben Marko Nikolicsal, az AEK Athénnel friss görög bajnoki címet szerző szerb szakvezetővel a trófeát hozó mérkőzést megelőzően készült exkluzív interjúnkat hallhatták.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Ó, egyszer volt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Jó reggelt mindenkinek! Ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sport reggel. A stúdióban Csiszta Zsuzsa és Bene Ferenc. Már is érkezik a Nemzeti Sportjegyzet, benne Somogyi Zsolt gondolataival.
3: Gyász és ünnep, Somogyi Zsolt jegyzete. Érzelmi hullámvasút, így jellemzik Hansi Flick hétvégéjét. A német szakember, a Barcelona vezető edzője vasárnap reggel tudta meg, hogy elveszítette az édesapját, majd néhány órával később az ősi rivális Real Madrid elleni 2-0-ás győzelemmel másodszor is bajnoki címre vezette a katalán együttest. Létezhet-e ennél nagyobb véglet? A mélységes gyász a fájdalom után az elképesztő szeretett reakció ölelte körbe az edzőt, a meccs előtti gyászszünetben az egész stadion őt ünnepelte. A siker után a játékosai a levegőbe dobálták, miközben minden bizonnyal eszébe jutott, mindezt az apja is büszkén figyelte volna. A futball élet ilyen, a 65 éves edző a találkozó után arról beszélt, hezitált, közölje a gyászhírt a csapattal a csúcsrangadó előtt, de végül úgy döntött, családtagokként tekint játékosaira, munkatársaira, így megosztotta a hírt. Csodálatos emberek, sohasem felejtem el nekik, milyen nagyszerűen reagáltak, mondta később Hansi Flick. A mérkőzés maga nem volt igazán drámai, egyértelműen látható volt, melyik a jobb, szervezettebb, mentálisan frissebb csapat. A sokáig önmagát kereső, de Katalóniában magára találó Marcus Rashford káprázatos góljával szerzett vezetést, a Ferran Torres gólját megelőző támadáshoz pedig a klub korábbi ikonjai, Lionel Messi, Xavi, Andrés Iniesta is elismerően csettinthettek, a csapatra oly jellemző összjáték végén növelte előnyét a gránátvörös-kék együttes. A saját térfelén helyezkedett az összes madridi játékos, mégsem volt képes reagálni a házigazda összjátékára, lenyűgöző támadás volt. Dani Olmo ragyogó gólpasszával, Jude Bellingham lekönyöklése egyértelműen 11-est ért volna, de az a szituáció is csak azt mutatta, a VAR rendszert a La Ligában sem alkalmazzák tökéletesen, más kérdés, hogy súlyos hibába esne a Real, ha túl sokat foglalkozna ezzel az esettel. A Federico Valverde sérülésével, hiányzásával véget érő öltözői csetepaté súlyos belső feszültségekről árulkodik. Kylian Mbappé remekül teljesített, de személye mégis megosztja a madridi szurkolókat, és a feltűnést örökké kereső Vinicius Junior olyan halovány volt vasárnap este, mint egy jelentéktelen szürke futballista. Joggal ünnepel tehát Barcelona, Hansi Flick két Bundesliga aranyérem után immár kétszeres spanyol bajnok, korszakos edző, még ha erről a mostani győzelemről szívettépő emlékei lesznek is.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Magyar érmek a Taekwondo EB-n ma keretet hirdett Marco Rossi. Férfi jégkorongozóink az elit világbajnokságra, férfi kézilabdázóink pedig VB-selejtezőre készülnek. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Salim Kamilla aranyérmes lett a taekwondósok müncheni Európa-bajnokságán. A 17 évesen első felnőtt EB-n szereplő Salim a 46 kilósoknál a török Gogebakánt győzte le a döntőben 2-0-ra. Márto Luána pedig ezüstérmes lett Münchenben, a háromszoros világbajnok a 67 kilósok döntőjében a görög Marentakitól kapott ki 2-0-ra. Aranyérmet nyert a Domsics Olivia, Fábián Sára, Rahel Major Veronika alkotta csapat a nők standard pisztoly számában az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon. A magyar hármas Európa csúccsal győzött.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Ma kihirdeti a magyar labdarúgó válogatott keretét a júniusi felkészülési mérkőzésekre Marco Rossi. A nemzeti együttes júniusban előbb Finnország, majd Kazaksztán ellen lép pályára. Ezekre a meccsekre több újoncot is meghívhat a keretben a szövetségi kapitány. További részletek Bitman Emil összeállításában.
2: Már a legutóbbi márciusi kerethirdetésnél is sokakat, így a szövetségi kapitányt is foglalkoztatta a kérdés, mikor jöhet-e Kovács Bendegúz ideje a felnőtt válogatottban. Akkor Marco Rossi azt mondta a fiatal csatárról, hogy elsőként az AZ Alkmaar felnőtt csapatában kell bemutatkoznia, mielőtt meghívná őt. Kovács azóta eseménydús heteken van túl, hiszen a konferencialigában a Shakhtar Donetsk ellen gólpasszal debütált, majd néhány nappal később a Hollandia vonalban is bemutatkozhatott. Így van esély arra, hogy ő lesz az egyik újonc a magyar válogatott keretében. Most az U19-ben játszik, ahol több gólt is szerzett az elmúlt időszakban. A második csapatban, tehát az U21-ben is eredményes volt, méghozzá háromszor. De amíg nem lesz az első csapatban, addig nehéz elgondolni, hogy meghívhassuk, mondta Marco Rossi még márciusban. A szövetségi kapitány kedden 13 órától ismerteti a névsort a júniusi Finnország és Kazaksztán elleni felkészülési mérkőzésekre, és Kovács Bendegúz mellett akár több újoncot is meghívhat a szakember. Az M4sport.hu szerint kapusposzton az egyik ilyen Pécsi Ármin lehet, aki a Liverpool utánpótlás csapatában véd, ám többször már a felnőttek kispadján is ott ült ebben az idényben. De elképzelhető, hogy két zalaegerszegi alapember, Skribek Alen és Szendrei Norbert is kap esélyt a bizonyításra a címeres mezben. Ez nem lenne véletlen, hiszen a Zetek kupa döntőt játszott, valamint még versenyben van a bajnoki bronzéremért. A jó szereplésből a két játékos összesen eddig 15 góllal, valamint 8 gólpasszal vette ki a részét. És a védelemben is kipróbált akár egy új embert Marco Rossi, a skót Dundee United kölcsönjátékosa, Keresztes Krisztián alapembernek számít klubjában. Eddig 41 meccsen kapott lehetőséget. A 26 éves játékos azért is jöhet szóba, mert néhány napja Dárdai Márton combsérülés szenvedett. Azt még nem tudni, hogy a Hertha védőjével számolhat-e Marco Rossi, az viszont biztos, hogy Bárány Donát ezúttal nem kap meghívót. A Debrecen csatára márciusban a szlovének ellen mutatkozott be a válogatottban, majd a görögök ellen is játszott, de ott megsérült a bokája. Azóta már megműtötték a 25 éves játékost, aki váraton még hosszú hetekig nem játszhat. Hogy összesen hány újoncot hív meg Marco Rossi a magyar válogatottba, az 13 órától kiderül, a kerethirdetést az M4 Sport élőben közvetíti.
1: Várhatóan Varga Barnabás is ott lesz a válogatott keretében. A magyar támadó csapat az Alkatén vasárnap este már két fordulóval az idény vége előtt megnyerte a görög labdarúgó bajnokságot. A vezetőedző Márko Nikolics, aki korábban a Videotonnal is bajnok lett, tehát az aténi csapatot is sikerre vezette. A szerb szakembert Varga Barnabásról is kérdezte Csisztu Zsuzsa.
3: Nem csak a góljai miatt fontos. A szerepe pontrugásoknál, védekezésben és támadásban is jelentős. Rengeteget dolgozik a pályán, kiváló a levegőben. Olyan profilú játékos, amilyenünk nem volt a keretben.
4: Úgy tűnik, ön volt az, aki igazán felismerte, milyen típusú kvalitás hiányzik a csapatból, és ezért kereste őt személyesen. Tegnap szurkolókkal beszélgettem, és azt mondták, hogy voltak jó csatáraink, nem igazán értettük, hogy mi hiányzik, de amikor megérkezett, megértettük.
3: Persze, mert én vagyok az edző, ez a munkám.
4: Természetesen.
3: Az én feladatom megérteni, mire van szüksége a csapatnak. Néha jól döntünk, néha hibázunk is. Emberek vagyunk, mint mindenki más. De ebben az esetben azt gondolom, jó döntést hoztunk, mert személyisége van, ami nagyon fontos egy ilyen klubban, és egy ilyen országban, ahol minden mérkőzés teltházas, és óriási a nyomás a szurkolók részéről. Ez teljesen más közeg, mint a magyar futball, ahol valamivel nyugodtabb a helyzet.
4: So he actually stands out in a way.
5: Igen,
4: tehát ő ebből a szempontból kiemelkedik.
3: Igen, nagyon gyorsan alkalmazkodott ehhez a szinthez és ezekhez az elvárásokhoz. De én már korábban is tudtam a személyiségéről. A futballban ugyanis nem csak a minőség számít. Az ő futballtudása soha nem volt kérdés. Viszont van benne egyfajta nemzetközi személyiség. Meg van benne az a karakter, ami a nemzetközi szinthez kell.
4: Nagyon fontos, amit mond, a nemzetközi személyiség. 4-5 évvel ezelőtt ezt talán még el sem tudtuk volna képzelni róla.
3: Igen, de ahogy mondtam, ezekben a hónapokban nagyon jól teljesít, és újabb európai szezont játszani a bajnokság mellett. Ehhez a széles keretre lesz szükségünk. Rajta kívül is vannak jó csatáraink. Luka Jovic, aki a Milántól és a Real Madridtól érkezett. Illetve van egy nagyon tehetséges fiatal csatárunk, Zini, aki fantasztikus jövő előtt áll. Jól kiegészítik egymást, és mindegyikükre szükségünk lesz.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A magyar férfi jégkorong válogatott tegnap utazott el az elit világbajnokság helyszínére Svájcba. Először fordul elő, hogy egymást követő 2 évben szerepelhet a csoportos VB-n a nemzeti együttes. A magyar csapat szombaton a finnek ellen kezdi a világbajnokságot. Erdély Csanáddal, a válogatott csatárával az elutazás előtt Vasvári Lili beszélgetett.
6: Olyan felkészülést tudhatunk magunk mögött, amilyenre számítottunk. Igaz, nagyon sok babja nem termett nekünk itt a felkészülési meccsek alkalmával, de azt gondolom, hogy a melót meg a szisztémát azt úgy át tudtuk venni, és ott tudtuk folytatni, ahol tavaly vagy akár februári szünet alatt abba hagytuk, úgyhogy pozitívan állunk az egészhez. Nyilvánvalóan ez is egy történelmi esemény számunkra, hiszen egymás után 2 évben is átcsoportot tudunk játszani, ami egy óriási dolog a magyar jégkorong szempontjából, de én azt gondolom, hogy a játékosok azok érzik a súlyát ennek.
7: Emiatt változott esetleg az öltözőben a hangulat, hogy ahogy te is említetted, egymás után kétszer is ott vagytok az elitben?
6: Bizakodva várja mindenki, ugye tavalyi jó szereplésünket szeretnénk mindenképpen megismételni, és kicsivel én személy szerint több pontot is szeretnék gyűjteni majd a meccsek alkalmával. Összességében tényleg bizakodva várjuk. Egy kicsivel most más lesz a menetrend nekünk, egyel több szünnapunk lesz, ami nagyon sokat számított egy ilyen rövid periódus alatt, úgyhogy ezek az elsődleges elvárások, és ilyen felkészültségben utazunk így most Svájcba.
1: A magyar férfi kézilabda válogatott pedig tegnap kezdte meg a felkészülést a szerbek elleni VB-selejtezőre. A párharc első meccsét csütörtökön Nizsben, a visszavágót pedig vasárnap Veszprémben rendezik. A párharc győztese kijut majd a 2027-es olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A szövetségi kapitány Csema Rodriguez így nyilatkozott az összecsapások előtt.
8: A szerb válogatott rendkívül erős, minden poszton kiváló játékosokkal, és nagyon gyorsak is. De mi is nagyszerű csapat vagyunk. Éppen ezért gondolom, hogy mindkét együttesnek ugyanannyi az esélye a továbbjutásra. Raúl González remek munkát végez a szerbeknél. Egyébként ő az egyik legjobb barátom. Korábban csak nem 10 évet játszottunk együtt a Valladolidban, és volt edzőm a Ciudad Realnál. Az egyikünk viszont nem lesz ott a következő VB-n, és remélem, hogy ezúttal ő marad le.
1: Most pedig következzen Palasics Kristóf, a német Melsungen légiósa. A nemzeti együttes kapusát Cseszegi Balázs szólaltatta meg.
9: Nagyon furcsa ez a helyzet, amikor gyakorlatilag már mindenki várja a szezon végét, és mégis most kell újra csúcsformába, talán a legjobb formátokat hozni Szerbia ellen, hiszen mondhatjuk egy balszerencsés sorsolás egy olyan csapat ellen, amire még Csema is azt mondta, hogy hát 50-50.
10: Igen, abszolút, ez így van. Úgy gondolom, hogy a januári világverseny után ez talán a legfontosabb hét most a válogatottnak ebben a szezonban. Vagy ha a naptári évet is nézzük, talán a egyik élezettebb párharc, a két meccs, ami nagyon-nagyon sok mindenről dönt, ugye nem csak egy másik világversenyről, hanem ugye azért egy olimpiai kvalifikációs versenyről is. Abszolút én is azt gondolom, hogy 50-50 a szerb csapat és egy nagyon-nagyon komplett, nagyon erős brigád. Nyilván itt van a szezon vége, lassan, ahogy az mindenkinek jön, viszont ugyanakkor most jönnek azért a bajnokságon is olyan részek, amikor még lehet helyezéseket javítani, vagy akár adott esetben például nekünk azért, hogy egy Európa Liga Final Four-ért küzdeni, még nem szabad kiengedni egy pillanatra sem.
9: Nem hátrány, hogy nem lesz a szerbeknél Lazar Kukić, de hát vannak olyan nevek, játékosok, akiket bőven mindenki ismer. Dodic, Tesmalbek, Marsenic, Milosavljev, ha már a kapust említjük, és hát az ilyen mérkőzések általában azért hátul dőlnek el.
10: Igen, abszolút egyezértek, én is azt gondolom, hogy nyilván az ilyen mérkőzéseken azért, hogy megnézzük a BL-ben is a top párharcokat, nagyon sok mérkőzés a kapus teljesítményének döntenek el, de nyilván kell hozzá másik egyéni teljesítmények is. Tehát azt gondolom, hogy lesznek kiemelkedő egyéni teljesítmények, nyilván lesznek mind a két oldalon, ahhoz, hogy ezt a párharcot megnyerjük, és valóban ezért az említett nevek a szerepeknél meghatározó játékosok, de összességében én azt gondolom a szerb csapatról, hogy aki papíron nem is akkora név feltétlenül, mint akiket az előbb említettünk, ilyen mérkőzéseken, és azt már sok világversenyen láttuk, hogy föl tud mindenki nőni erre a szintre a szerbeknél is, és nagyon komoly összképet ad a csapatukról ez, úgyhogy én már nagyon kíváncsian várom.
9: Persze, de azt is láttuk, hogy hiába van sok jó játékos a szerbeknél, azért nem mindig állnak össze csapattál, és ez nem csak a feltétlenül a férfi kézilabdára igaz, hanem az összes többi csapat sportágra. Kérdés, hogy Raúl González ezzel mit tud kezdeni?
10: Igen, ez is egy jó kérdés. Nyilván a szerbeknek eddig is megvoltak az adott játékosaik, és valahogy azért tényleg az elmúlt világversenyeken sokszor volt olyan, hogy nem úgy jött ki nekik a lépés, viszont ez azért más. Tehát itt most két mérkőzés, igazából tényleg ez dönt most mindenről. Ő is egy olyan edző, akinek rengeteg tapasztalata van, top csapatoknál volt ő is edző, és biztos vagyok benne, hogy ebben a szerb csapatba, illetve az öltözőbe próbál ő is egy olyan légkört kialakítani, ahol erre a két meccsre most 100%-kal fókuszálnak. Utána, hogy mi lesz velük, az már másik kérdés, de tényleg azt gondolom, hogy ez most egy nagyon-nagyon komoly ellenfél.
1: Zárásként ismét labdarúgás. A bentmaradásért küzdő Tatenem csak egy-egyes döntetlent játszott hazai pályán a Leeds Uniteddel, az angol labdarúgó bajnokság 36. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén, így előnye csak 2 pont a már kieső helyen álló West Hammel szemben 2 körrel az idény vége előtt. Spanyolországban pedig a szintén élvonalban maradásért küzdő Girona ugyancsak 1-1-es döntetlent ért el a Rayo Vallecano otthonában, is szintén 2 pontra van a kiesést jelentő 18. helytől. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sportrádióban. Éljük át újra a sporttörténelem legikonikusabb pillanatait az egykori főszereplők segítségével. Visszajátszás. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Arany és ezüst a müncheni tekvándó Európa-bajnokságon. Folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása. Hideg front érkezik. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Salim Kamilla aranyérmet nyert a tekvándósok müncheni Európa-bajnokságán. A 46 kg-os Salim a döntőben 2-0-ra legyőzte a török Gogebekánt. A 17 éves sport

0: sportoló élete első kontinens bajnokságán vett részt. A 67 kilósok kategóriájában Márton Luana ezüstérmes, a fináléban a görög Marán Takitól kapott ki. A férfiaknál a 68 kilós Józsa Levente ötödikként zárt. Aranyérmes a Domsics Olivia, Fábián Sára Ráhel, Major Veronika összeállítású csapat a nők standard pisztolyszámában az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon. Az angol Premier League 36. fordulójában Tottenham Leeds United 1-1. A Spurs előnye 2 pont a West Ham-mel szemben 2 körrel a vége előtt. Olaszországban Napoli Bologna 2-3. A nápolyiak továbbra is a tabella második helyén. A spanyol La Ligában a Konferencia Liga döntős Rayo Vallecano a Gironát fogadta, 1-1-es döntetlent játszottak a csapatok. Portugáliában Nikicser Tamással a soraiban a már biztos bennmaradó Rio Ave a Sporting ellen 4-1-es vereséget szenvedett. A magyar játékos végig pályán volt. Míg az angol másodosztály rájátszás körében Millwall Hull City 0-2, a Hull jutott a döntőbe, ahol a Middlesbrough vagy a Southampton lesz az ellenfele.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Folytatódik az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Reggel 8-kor kezdődött Görög Márta igazságügyi, Kátai Német Vilmos szociális és Lőrinc Viktória vidékfejlesztési miniszterjelöltek meghallgatása. 10 órától Ruf Bálint, a miniszterelnökség vezetésére kijelölt miniszter számol be, valamint Kármán András pénzügyminiszter tájékoztat a terveiről. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-et hallgattak meg. A miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. A Fidesz a bizottsági meghallgatásokon elhangzottak alapján dönt a miniszterjelöltek alkalmasságáról, közölte a párt frakció vezetője. Gulyás Gergely a közösségi oldalán azt írta, a Fidesz normális ellenzék lesz a parlamentben, hozzátette, az elmúlt 16 év ellenzéki gyakorlatával szemben van, akinek megadják a megelőlegezett bizalmat, van, akinél tartózkodnak, és van, akire nemet mondanak. Több határozati javaslatot is benyújtott az új országgyűlésnek a Mi Hazánk, annak érdekében, hogy igazságosabbá és emberségesebbé tegyék a végrehajtói és közjegyzői rendszert. Torockai László az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, nem csak a végrehajtói tevékenységet tennék profitorientált helyett non-profittá, hanem a közjegyzőket is. Felfedte kilétét a vidéki prókátor közösségi oldal működtetője. Az oldalt Fülöp Botond ügyvéd vezette. Ő hívta fel a sajtó figyelmét Novák Katalin kegyelmi döntésére a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyettesének ügyében. A botrány később a kormányváltáshoz vezető folyamatok egyik kiinduló pontja lett. Fülöp Botond azt írta, a kormányváltás után azért vállalta a nyilvánosságot, mert bízik a közélet normalizálódásában. Krasznahorkai László kapta az Artisius irodalmi nagydíjat. A Magyar Nemzetbiztonsága című regényért és életművéért. Az elismerést a Magyar Zeneházában adták át. Díjat kapott még Tóth László költő, Kornis Mihály író, valamint Soltész Márton és Kenyeres Zoltán irodalomtörténész is. Átadták a zenei díjakat is. Könnyű zenei kategóriában Rózsa Magdit és Kökény Dánielt, komoly zenében Dobszai Meskó Ilonát és Virág András Gábort ismerték el. Az év zenei produkciója a Hungária koncertje lett.
1: Közlekedés.
0: Baleset történt az Örkény Újhartyán bekötő úton, Újhartyán és Hernád között. Az 5-ös kilométernél a forgalmat megállították, aki teheti, Dabas felé kerülhet. A fővárosban is baleset történt a 10. kerületben, az Albert-Irsai úton, a Kerepesi út előtt. Vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Estétől inkább a Dunától keletre való színű csapadék. Az észak-dunántúli térségben és zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Délután 15-22 fok valószínű, késő estére 6 és 15 fok közé hűl le a levegő.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok! Mindenkinek jó reggelt kívánunk. 8 óra 39 perc itt a Nemzeti Sport Rádió, benne a Sportreggel május 12-én, és itt vagyunk együtt Bene Ferivel már a reggel 6 óra óta.
2: És Zsuzsival jó reggelt mindenkinek!
1: Na hát foci bőségesen és gazdagon volt, és hát természetesen nagyon örülünk, hogy ebben volt ugye olyan szívünknek kedves pillanat, amikor Varga Barnabás hétvégén az AEK Athénnal szerzett bajnoki címe kapcsán beszélgethettünk az erről zajló beilleszkedésről, illetve hallhattuk ugye a csapatszervezető edzőjének, Marko Nikolicsnak a helyzet értékelését. Ez egy szívet melengető, nem? Amikor egy szerb szakember így nyilatkozik az egyébként általa választott játékosról.
2: Így van, és mindig, amikor hazánk fia kikerül külföldre, akkor úgy duplán szurkol az ember, hiszen az ország labdarúgását és az nemzetünket képviseli. Nagyon-nagyon jó érzés volt hallani, igen.
1: Abszolút így van, és ugye a mai reggel folyamán nagyon sokat beszélgettünk már annak kapcsán is, ugye, hogy mi történik nagy csapatok házatán. Itt például egy nagyon jól működő gépezet, amit láthatunk, ugye, hiszen Marko Nikolic is friss igazolás az Athénnak, tehát ebben a szezonban kezdett ezzel a csapattal. Aztán ugye azt látjuk, hogy nagy csapatok küszködnek nagy edzőkkel, a Real Madrid egyértelműen óriási válságban van, ugye úgy tűnik, talán José Mourinho lehet a megoldás, egyébként az egyetlen név, aki fölmerült, és nem csak saját magára mutatott, mint a legjobb megoldása, hanem úgy tűnik, hogy más név hiány, nagy valószínűséggel ő lehet az, aki majd váltja ugye Arbeolát a kispadon, és ennek következtében remélhetőleg, hogy tesz egy kis rendet, mert egy biztos, hogy semmi esetre sem mondanám, hogy a régi híréhez méltó módon szerepel a Real Madrid, és hát ugye szóba került nyilván a Liverpool is, és az is, hogy vajon ugye a játékosok képesek-e edzőt buktatni, vagy esetleg ugye a nézői hangulat is, és azt már hallhattuk, hogy nem csak egy Mbappé out típusú mondjuk szurkolói hát hangulatkifejtés vagy vágyakozás kifejtés zajlik most már ilyen 70 milliós aláírás számmal, de úgy tűnik, hogy a Liverpool házatáján is elindult egyfajta petíció Arne Slot ellen, és jött is egy hallgatói észrevételünk. Sziasztok, akkor a Liverpoolnak lehet, hogy emiatt nem jó a szezonja, mármint amiatt, hogy valószínűséggel nem a megfelelő szakvezető van ott. Új igazolások nem teljesen hozták azt, amit vártak, úgyhogy lehet, hogy közösséggel volt a bajt, vagy esetleg az edzővel. Hát ezek azért összetett dolgok, itt minden tényező együtt áll, nem?
2: Igen, én is úgy gondolom, hogy minden egyes tényező, amit a hallgató megnevezett, az közrejátszik ebben. Az a szembetűnő, hogy gyakorlatilag több százmillió eurós értékben igazolt a Liverpool, és gyakorlatilag egyetlen egy igazolás sem vált be. Tehát különösen Wirtz, aki még sérüléseket sem szenvedett, folyamatosan játékban van, és nem lendő játékban, és annak ellenére, hogy gyakorlatilag a Bundesligából kiemelkedő sztárként érkezett, és Liverpoolban nem működik. Hát nagyon-nagyon sok gond van a Liverpool házatáján, és különösen ugye a Salah probléma, a sztártámadók nem váltak be, Wirtz nem vált be, gyakorlatilag eredménytelenség, trófea nélküliség, szóval nagyon nagy a kontraszt a tavaly rendkívül jó működő és az idei Liverpool között.
1: No, hát ahol egyébként szintén úgy tűnik, hogy a nagy sztárok remektethetik meg a hangulatot, és hát már a búcsút ündés szándékával is hallhattunk néhány igazán nagy nevet, az a Formula 1 világa, és hogy ez valóban mennyire helytálló, és tényleg így van-e, hogy a Max Verstappenről már hetekkel ezelőtt hallhattuk, hogy olyan fontolóra vette, hogy búcsúzik ettől a sorozattól, és esetleg inkább több időt szeretne a családjával tölteni, de most friss hír, és úgy tűnik, hogy ez is lehet, hogy több, mint kacsa. Lewis Hamilton is fontolgatja ugyanezt, most azért, ha két ilyen személyiség ezt komolyan fontolóra vette, az először is én azt gondolom, hogy a sportágnak óriási veszteség lenne, és az is elképzelhető, hogy lehet, hogy a szabálymódosítóknak kellene újra gondolniuk azt, hogy vajon nem azzal van-e a baj, hogy elvették a kedvenc játékokat az igazi nagy sztároknak. De itt van velünk Újvári Máté a vonalban, aki majd megválaszolja, hogy mi lenne a helyes irány. Szia Máté!
3: Hello. Igyekszem. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt.
1: Na, hát mi van a nagyokkal? Azt mondták, hogy nekik ebből elég, nem élvezik tovább ezt a egyébként általuk imádott műfajt, mert kicsit úgy tűnik, mintha valóban elvették volna a játékszerüket.
3: Igen, ugye a probléma összetett, és két különböző korban lévő versenyzőt említettél Verstappen és Hamilton
1: hogyne
3: esetében.
1: Persze.
3: Ezt mindenféleképpen szétválasztanám, hogy azért Hamilton ugye 7-szeres világbajnokként már bőven túl van a zenitjén. Neki ugye az egyetlen célja, ami maradt Forma 1-es pályafutását illetően az az, hogy ne csak idézőjelben 7-szeres világbajnok legyen, hanem pont a Ferrarival a saját és Mihály Schumacher rekordját is megdöntve 8. VB címét is megszerezze. Na most úgy tűnik, hogy ez ebben a szezonban sem fog összejönni, nem csak Hamilton kvalitása miatt, hanem azért, mert a Ferrari megint nem tudott olyan autót építeni. Vele ellentétes viszont Verstappennek ugye a pályafutása, aki abszolút ereje teljében lévő 4-szeres világbajnok, és igazából ő az egyetlen a mezőnyben, akiről bárki is elhiszi azt, vagy komolyan gondolja, hogy Schumacher és Hamilton nyomában eredhet a rekorddöntéseket illetően. Abban egyébként teljesen igazad van, hogyha mindkét versenyzőt egyszer elveszíteni a Forma 1, az óriási blama lenne.
1: Tehát az akkor,
3: hogy mondjam, a vezetőségnek is ezek után el kéne gondolkoznia, hogy akkor valamit rosszul csináltak-e, vagy sem is menniük kellene. Ugye Verstappen itt a szabálymódosításokra folyamatosan haragszik, igen, folyamatosan gondja van vele. Most ugye belenyúltak itt a Miami hétvégére az előző futamra,
1: igen,
3: sőt már azt is pedzegetik és belengetik, hogy még fognak módosítani, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki azon van, hogy Verstappen ne menjen el, mert Hamilton visszavonulása az egyszerűen papírforma lesz majd, legkésőbb szerintem 2028-ban, mert egyszerűen fizikálisan és korából adódóan nem tudja annál tovább húzni már, de nyilván egy Verstappent elveszíteni, aki még nincs 30 esztendős, hát azt nehezen magyaráztán meg, hogy hogyan sikerült őt adott esetben kiebrutálnod a sorozatból.
2: Nem lehet, hogy egyfajta segélykérés ez inkább Verstappen részéről? Tehát nem gondoljuk komolyan, hogy visszavonulás, a segélykiáltás és egyfajta üzenet, hiszen ugye ő nagyon-nagyon élharcos annak, hogy egyre inkább a benzinmotorok felé térjenek vissza, igen, és az arányokat felé. És az utóbbi időben olyan cikkek is megjelentek, hogy akár igaz csak 2030 körül még a V8-asok is visszatérhetnek. Tehát ez fajta ilyen rész siker lehet, vagy válaszüzenet a részére.
3: Hát igen, más kérdés, hogy amikor a Forma 1 vezetője azt mondja, hogy persze 2030-ban visszahozzuk a V8-at, hát most ezt így hallgatott 2026 májusában, ez a vagy elhiszed kategória, vagy nem, de igen, legyen így, mert nyilván a Forma 1-es szurkolók és a versenyzők is ezt örömmel vennék. Ugye idéntől van az, amit te is percegettél, hogy az elektromos rásegítés, a villanymotor és a belső égési motor teljesen 50-50-ben van, 50-50%. Elméletileg egyébként ezt már jövőre módosítani fogják, pont azért, mert a visszhangok és a visszacsatolások azt mondják, hogy ez így nem jó. Ha így lesz, ez megint csak egy strigula Verstappen maradása mellett. Hozzáteszem, hogy ezt mondjuk egy vagy kétszeres világbajnokként valószínűleg nem tenné meg Verstappen ezt a burkolt fenyegetőzést, de most, hogy már többször is mindent megnyert, és volt minden típusú győzelme, akár úgy, hogy nem tudom, underdogként ő volt az esélytelen, és megverte Hamiltont, vagy úgy, hogy minden rekordot megdöntött egy szezonjában, tehát minden típusú győzelmet átélt, megélt, és ő az a fajta versenyző, aki szeret nyerni, ha nincs meg a győzelemre az esélye, akkor nem is játszik, vagy nem is ül autóba. Viszont emellett ő az egyetlen jelenleg a mezőnyben, aki más típusú autóversenyzésben is otthon van, hiszen nem csak, hogy szimulátor csapata van, és ott is a profi e-sportolókat ütivágja gyakorlatilag az online térben, hanem ugye például a Nürburgringben is kipróbál másfajta autókat, és ott is egyébként leteszi a névjegyét. Szóval válogathat abszolút mindenből Verstappen, és hogyha van valaki a pilóták közül szerintem, akinek a szavára igenis érdemes hallgatni, és igenis érdemes elmenni abba az irányba, amit ő sürget, akkor az egyértelmű Max Verstappen.
2: Na de gondolom nincs egyedül a véleményével, tehát nem ez egy egyéni lázadás.
3: Nem, abszolút nincsen. Ugye van a Forma 1-eseknek egy ilyen nagyon híres WhatsApp csoportja, amiben az összes pilóta benne van, és amikor elindult a szezon, akkor mindenki azt mondta, hogy ez a csoport, ez a WhatsApp csoport, ez ökötök felrobbant az üzenetektől. Mindenki folyamatosan írogatta be, hogy gyerekek, ezt kéne változtatni, az nem jó, miért hagyjuk, stb. Csak ugye van egy apró bökkenő, hogy a pilótákat tömörítő szervezet, ami ugye kommunikál és közvetít az F1 vezetősége felé, ennek két vezetője van. Az egyik Alex Wurz, korábbi F1-es versenyző, aki már ugye visszavonult, de például nem csak a pilótákat segíti, hanem az új pályákat is kivegy, megvizsgálja, adott esetben a vonalvezetésben is segít. A másik meg az a George Russell, aki ugye a Mercedes versenyzője, és a Mercedes az egyetlen, aki igazából ebbe az új szabályrendszerbe úgy tűnik, hogy tökéletesen beletalált. Tehát neki nem annyira érdeke az, hogy durván változtassanak. Úgyhogy ezek jó kis politikai játszmák, de nyilvánvalóan akkor, amikor Verstappen, Hamilton, Alonso, ekkora kaliberek és többszörös világbajnokok azt mondják, hogy ez egy vicc, ami jelen pillanatban történik, és nem jó, akkor biztos, hogy változtatni fognak. Ahogy mondom még egyszer, önmagában az, hogy már szezon közben belenyúltak Miami-ra, az is annak a jele, hogy az F1 vezetősége érzi, hogy itt valami egy kicsit félrement, és picit puhítani kell a szabályokon.
1: Egyébként, ha már szóba hoztad egyrészt ezt a kis WhatsApp csoportot, meg önmagában ezt a nevezzük
3: játék... Sajnos én nem vagyok benne.
1: Nem vagy benne, mi pedig is pont szerettem volna én is, hogy valami hozzáférést kérni ehhez. Na mindegy, majd még dolgozunk rajta. Ez a játékos képviselet, vagy nevezzük az egyszerűségkedvés szakszervezet, valóban milyen eszköztárral bírhat szerinted, hiszen jelenleg, ahogy a Feri fogalmazott, most vannak a segélykiáltások, ráadásul igazán nagy nevektől is. Ugyanakkor mi marad még, mert hát azt gondolom, hogyha tényleg a saktáblán a bábuk előbb-utóbb nem hajlandók felmenni a saktáblára, akkor azért az egésznek vége van.
3: Hát olyat ugye nem csinálhatnak, hogy nem ülnek autóba. Tehát erre nagyon komoly szerződésük van. Uh-huh. Benne szerződés szegés is értelemszerűen, ha ezt nem csinálják meg. Viszont az, és erre Fernando Alonso pályafutása során láttunk már példát, például amikor a McLaren Honda-t vezette több mint 10 évvel ezelőtt, és bűnrossz volt az autó, tényleg hallgatni is, meg valószínűleg vezetni is az lehetett, akkor Alonso hogy nem csinált olyanokat, hogy elindult a futamon, és egy kör után azt mondta a csapatnak, hú, gyerekek, itt valami nem jó, vonuljunk vissza, kiállok a garázsba, nincs értelme. Hogy az, hogy tényleg elromlott az elektronika, vagy nem, senki nem mondja meg utólag, de mivel minden második versenyen előfordult nála, mert egyszerűen nem akarta, hogy öten vagy öt körön át is folyamatosan lekörözzék meg a legkisebbek is, ezzel tudsz gyakorlatilag élni. A másik eszközöd az, amihez most folyamodtak a pilóták, és végre egyébként az F1 vezetői meg is hallgatták őket, ugyanis az az érdekesség, hogy 26-ra ráfordulva egy olyan merőben más és teljesen új szabályrendszert alkottak, hogy mindenkit megkérdeztek, leszámítva a versenyzőket. Tehát ők elmondhatták így a véleményüket a médián keresztül, de konkrétan a szabályalkotásban nem vehettek részt, viszont ez változott a májusi általam korábban már említett változtatások esetében, tehát akkor már konkrétan ott ülhettek, és beszélhettek is a pilóták, hogy srácok, kicsit csináljuk ezt, vagy ez nem jó, menjünk el abba az irányba. Hozzáteszem, még mindig nem elégedettek a versenyzők, de szerintem a folyamat, amelyet látunk, az jó, az út az rendben van, az elindult, és egyébként a Miami verseny hétvégét, hogyha valaki követte, akkor szerintem messze egy olyan futamot láthatott, ami idén, vagy összességében idén az egyik legjobb volt, ha nem a legjobb, és már kevésbé volt mesterkélt, nyilván voltak benne mesterkélt előzések, de összevetve mondjuk az ausztrál szezon nyitóval, így is föl volt a kettő, miközben a kettő között mindössze néhány hónap telt el.
1: Beszéljünk egy kicsit most ugye a panaszok másik feléről, azokról a csapatokról, akiknek jól megy, tehát ez igazából csak egy a Mercedes, ezt te magad is ugye már jelezted, illetve arról ugye, hogy amikor halljuk a nagyokat panaszkodni, akkor ugye egy olyan érdekes vélemény is megfogalmazódott Toto Wolff szemszögéből, hogy a jelen pillanatban elképesztően menetelő Kimi Antonelli környékén a felhajtás miatt egy picit aggódik. Ez hogy értékeled, illetve valóban, hogyha egy ilyen fiatal, egy ilyen elképesztő szezon produkál, mik azok a akár iparági veszélyek, amelyek ilyenkor leselkedhetnek rá, anélkül, hogy tudna róla?
3: Hát ugye az, hogy egy picit a kelleténél jobban elhiszi, hogy ő mekkora király, nyilván ez benne van, de egyébként Antonelli nem ez a típusú versenyző, tehát hogy más személyiségű, mint az a fajta, akit az előbb említettem, tehát ez nem vonatkozik rá. Ugye egy hihetetlenül szerény, nagyon-nagyon alázatos fiatal olasz pilotáról van szó.
1: De ez nem csak azért, mert még csak 18 éves, tehát hogy valóban még hát 18 éves gyerek az tényleg gyerek, tehát erről be tudnék számolni a 19 éves fiú mellett.
3: Itt szerintem a fő problémája Antonellinak, ami részben az előnye is, de részben a hátránya, az a nemzetisége. Ugye ő egy olasz versenyző. Aha. Na most az olaszoknál pontosan tudjuk, hogy mit jelent a sport. A futball mellett egyértelműen a Forma 1 elképesztően népszerű, élnek halnak ezért a sportért, és annyira várják, hogy a Ferrari végre jó legyen, hogy arra tényleg nehéz szavakat találni. De ha már a Ferrari jó, akkor annyira várják azt, hogy legyen egy olasz versenyző.
1: Ez szép páros lenne valóban, végre valóban egy szép párosítás lenne egy olasz versenyző egy Ferrari-ban.
3: Abszolút, és hát nyilván le is szívták egyébként sokszor azokat az olasz csapatokat, ahol korábban Antonelli versenyzett, hogy miért Toto Wolff a Mercedes-el csapott le rá, miért nem a Ferrari akadémiájának a neveltje, de hát nyilván mindennek megvan az oka. Szóval, hogy szerintem az nem fenyegeti Antonellit, hogy most nagyon el fogja hinni, hogy akkor innentől kezdve zsebben van a világbajnoki cím. Erről egyébként a csapattársa is majd tehet, tehát Russell meg pontosan az a típusú versenyző, aki tudja, hogy hogyan kell ezt a mind game-et játszani, hogy hogyan idegesítsd föl a csapattársadat, és adott esetben a koncentrációját hogyan zavard meg. Viszont a szezon irgalmatlanul hosszú. Ugye két futam kimaradt, a Bahrein és a Szaudi az ismert események miatt, a geopolitikai történések miatt nem lehetett megrendezni. Lehet egyébként, hogy majd valamikor ősszel ezekre sor kerül. De így is 22 verseny hétvégén nagyon sok, és tavaly pont azt láttuk Antonellinél, hogy nagyon jó volt az Andrea, viszont májustól őszig, tehát pont amikor nagyon a sűrű éve voltunk, és jöttek az európai futamok, gyengébben teljesített, mert egyszerűen nem tudott hétről hétre folyamatosan csúcs teljesítmény nyújtani, ami pontosan egy ilyen 18-19 éves gyereknek hát én is azt mondom, hogy gyereknek még a hátulütője, hogy egyszerűen a csúcsformát te nem tudod hétről hétre folyamatosan szállítani. Szerintem erre kell leginkább figyelnie.
2: Igen, és nem lehet, hogy Toto Wolff pont ettől félti, hogy nem feltétlenül, hogy úgymond elszáll vele a ló, és könnyeművé válik, hanem pont az esélyesség nyomása, illetve a versenyen kívüli élet, tehát a különböző közösségi médiumok, vagy a média reflektorfénye, ez is elviheti egy kicsit a fókuszát a versenytől.
3: Abszolút elviheti. Hozzáteszem, hogy ha a közösségi médiát nézzük, ugye ezek a srácok ebben nőttek fel. Tehát van a Forma 1-nek most már egy olyan generáció, aki konkrétan abban nőtt föl, főleg a Covid alatt ezt ugye nagyon gyakorolták is sajnos napi szinten, hogy úgy készítettek gyakorlatilag tartalmat, hogy nem is volt fogalmuk róla, hogy mit csinálnak. 15-16-18 évesen szórakoztatták a nagy érdeműt, mert hát ugye nem tudtak mit csinálni ők se jó vagy éppen rossz dolgokban. Az más kérdés, hogyha beleolvas a kommentekbe Antonelli, azt nyilván senki nem javasolja neki, és ettől kifejezetten tiltják.
2: Igen, és nem mindegy, hogy egy bizonyos autóversenyző vagy, aki vezeti az összetett listát, vagy egy vagy a sok közül, tehát azért így a spotlight, igen, tehát a figyelem is sokkal inkább rajtad van.
3: Ez teljesen így van, és ebben nagyon igazad van, hogy tavaly mondjuk, amikor szerezett dobogót Kimi Antonelli, akkor azt mondták, hogy ő az egyik legfiatalabb dobogósa a Forma 1-nek, de jelen pillanatban meg vezeted a világbajnokságot, írod át a rekordokat, idén már csak 3 rekordot írt át, csak idén Antonelli, vagy adott át a múltnak úgy, hogy ugye alig telt el néhány futam, és azért ez teljesen más, hogy innentől kezdve akkor úgy kezelnek téged, hogy hát vagy te, vagy Russell, ugye a csapattársad. Hozzáteszem, hogy szerintem ez változni fog, mert valóban a szabályrendszerben a Mercedes talált be a legjobban, viszont a McLarennel látjuk azt, hogy ők, ahogy az elmúlt években sokszor, most megint iszonyatosan jó fejlesztéseket tudtak véghez vinni, ezt Miami-ban is megfigyelettük be, tehát náluk a mérnökök olyan szinten vannak, hogy szerintem összességében a csapatok közül kiemelkedik a McLarennek a hátországa is, meg az, hogy ők mennyire tudják esetleg a jövőt látni. Most tudom, ez ilyen kicsit ilyen furcsa, amit mondok, de hogy mennyire érzik azt, hogy akkor milyen irányba érdemes elmenni a fejlesztésekkel, amivel majd adott esetben betalálhatnak. Úgyhogy én alapvetően azért azt várom, hogy innentől kezdve a Mercedes mellé konkrétan meg fog érkezni a McLaren, és egyébként ez lehet, hogy Antonellinek is segíthet, hogy akkor nem egy, hanem minimum 4 szereplős lesz majd a VB csata.
1: Na hát ez valószínűleg egy kicsit már előrevetíti azt, amit remélünk, hogy az idei Forma 1-es szezontól, és valóban azt is, hogy a változtatások, igen, előbb-utóbb ugye olyan pozitív vagy pozitívabb irányba hatnak, amely az igazán nagyobb kedvét is újra meghozza, mert ahogy a beszélgetésünk elején mondtuk, nélkülük azért ez egy foghíjas művelet lenne szerintem a hátralévőkben, hogy bízunk benne, hogy ez nem következik be. Legközelebb ugye Kanadában találkoznak majd a legjobbak, úgyhogy addig nem tudom, milyen változtatás lehet, de minden esetre nyomon követjük ezt, és természetesen téged is nagy örömmel kérdezünk majd mindig, Máté, úgyhogy köszönjük szépen, hogy a mai reggel folyamán itt voltál, és ezeket elmondtad velünk. Bízunk benne, hogy maradnak a nagyok, és lehet, ha láthatjuk őket még a legjobbak között még sokáig, hiszen azt hiszem ez a sorozat érdeke is. Köszönjük szépen, Péter, rövidesen folytatjuk majd 9 óra után.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere Kristóf, gyere még kellett! Leo Marcsán az olimpiai bajnok, Milán Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel, és május 12-én kezdjük meg az utolsó óráját ennek a mai reggeli kis 4 órás maratonunknak Bene Ferivel. Szia, Feri!
2: És Csisztus Zsuzsival, jó reggelt mindenkinek!
1: És hát nagyon sokat beszéltünk a mai reggel folyamán labdarúgásról, és ebben voltak természetesen vitára okot adó egész komoly kérdések nagy csapatok házatán, és persze volt számunkra igencsak szívderítő, örömteli dolog, leginkább Varga Barnabás sikere kapcsán, ugye, aki az Ajax Athénnál most már bajnoknak mondhatja magát, és hallhattuk ugye Marko Nikolić szerintem szívet melengető gondolatait is a magyar csatárral kapcsolatban. Mindig jól esik ez, amikor az embernek valami dicséret jut el így a füléhez, de hát sajnos azért vannak olyan esetek is, pláne így május környékén, amikor nagyon sok ugye labdasport jut el tulajdonképpen a csúcsára, jut el oda, amikor a legjobbak legjobbjait keressük. Hát amikor bizony szomorkodni valónk is van, és az is érdekes, hogy a szomorúságunknak többféle színezete is tud lenni. Most kézilabdáról beszélünk, mert hát sajnos a két nagy esélyes csapatunk sem jutott be a kézilabda férfi Final Four-ba, de egészen másfajta fájdalom ez. Nyugodtan azt is mondhatjuk, hogy mint az OTP Bank Pixeked, mint pedig a Van Veszprém, tulajdonképpen teljesen más körülmények közepette fejezte be a Bajnokok Ligája szereplését, ami közös mind a kettő együtt. Ugye az a fajta csalódottság, ugye a negyeddöntős búcsú miatt, de érdemes lenne egy picit kibeszélnünk azt, hogy vajon milyen előjelű ez a csalódottság. Lehet a csalódottságnak többféle íze, értelme, megítélése, illetve abból lehet-e a jövőbe való építkezésre valamilyen szinten is következtetni. Úgyhogy itt van velünk drága kollégánk, de most elsősorban szakmai elemzői minőségében Marosány György, európai mesteredző. Szia Gyuri, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok!
2: Jó reggelt!
1: Na, hát ugye láthattunk két teljesen különböző utat, az is igaz persze, hogy két teljesen különböző csapatról beszélünk, nyilván máshova is kellett azért a reményeket pozícionálni, de valljuk meg, a kettőből azért az egyik nem mindenképpen reménykedtünk abban, hogy esetleg ott lehet majd a férfi kézilabda Final Four-ban, sajnos nem így alakult ez a dolog, bár például a Veszprém nagyon közel állt ehhez. Hát kezdjük talán akkor velük, mert azt gondolom, hogy erre mondják azt, ugye, hogy paraszt hajszál, vagy szerencse, vagy ez volt a dolgoknak az elrendelése, hiszen ezért a Füchse Berlin összességében mindenképpen egy jobb csapat. Vagy nem? Majd te megmondod.
3: Bizony, nagyon-nagyon jól vezetted fel, mert az alapvető különbség a két csapat között az, hogy a Veszprémnél elvárás volt a négybe jutás, a legjobb négybe jutás, még a Szegednél pedig cél. Tehát most először a Veszprémnél, ha maradunk, őnekik évek óta sajnos nem sikerül körbe kvalifikálniuk magukat. Ez most már a negyedik év, amikor ezt nem teljesítik, de egy picit én mégis a pozitív oldaláról közelíteném meg, hiszen a csoportkör nagyon rosszul sikerült, soha nem látott vereségek száma, a Veszprémnél rengeteg kritikát kapott mind Xavi Pascal, mind a csapat, és itt most erre a szakaszra, ami gyakorlatilag eldönti a szezon sikerességét, ugye a BL negyed döntőben Paris Saint-Germain magabiztosan kézlabdáztak, szép kézlabdát játszottak, a Magyar Kupa döntőjében a Szegedet legyőzték, illetve hát az elődöntőjében, de utána a döntőben a Tatabányát. Ma jött a Berlin elleni dupla mérkőzés, ahol valóban, hát ha van nüansz, akkor ez az volt, amivel alul maradtak, és én úgy gondolom, hogy elkezdett működni ez a veszprémi gépezet, csak pont szembe jelenleg a világ legjobb csapata jött, de ha nem is a legjobb, a világ egyik legjobb csapata az biztosan, és ugye 7 méteres párbajban estek ki. Ami sokat elmond a Berlin elleni párharcok, hogy az elmúlt 6 Veszprém Berlin párharc valamennyi mérkőzésén egy gól döntött. Egyetlen egy kivétel volt, amikor 4 gól nyert a Berlin. Egyébként mindig egy gól vagy ide, vagy oda döntött. Tehát ez a két csapat nagyon közel van egymáshoz. Most ebből a Veszprém jött ki rosszul.
2: Gyuri, beszéljünk egy kicsit a végjátékról, és én tehát abszolút hozzá nem értőként kérdezlek téged, hogy volt az utolsó pillanatban teljes döntetlen állásnál, tehát a két mérkős alapján döntetlen állásnál, egy olyan szituáció, amikor a levegőben dobó játékost meglökték, és időn túli szabad dobás lett belőle, ha jól emlékszem. Nem lehetett volna azért hetest adni? Vagy ilyenkor van az a lélektan, hogy nem akarják a játékvezetők eldönti a továbbjutást, és ezért nem merték bevállalni, vagy a szabályok szerint azért nem is adhattak volna? Ez az első kérdés, a másik meg a hetesekkel kapcsolatos, hogy hasonló-e a lélektana, mint labdarúgásban ennek? Vagy esetleg hetesek alatt lehet kapus cserélni, hogy ezzel megzavard az ellenfelet? Tehát hogy lehet hozzátenni edzőként egy még többet egy ilyen hetes párbajhoz?
3: Igen, az első kérdésedre válaszom szerintem jó ítéletet hoztak a játékvezetők. Nem minősült az gólhelyzetnek, ami hozta volna magával a csatolt ítéletet a progresszív büntetés sem túl a 7 méterest. A büntetésnél pedig abszolút lélektan, tehát nem kérdés az, hogy például Ugo Desca kiváló hetes lövő. Ezzel együtt mégis a végjátékban, a rendes játékidőben ugye nagyon fontos 7 méteres hibázott, majd a büntető párbajnál is hibázott Deszka. Tehát ez már azon múlik szerintem, hogy ki mennyire tud fókuszált lenni, illetve a kapusoknak az a karizmája, amivel bírnak, mennyire tudnak a lövőjátékos fölé nőni pszichológiailag, és ez most Dejan Miloszlavijev oldalán állt, ez a pszichológiai előny. A szerb kapus azért akár az első mérkőzésen is igencsak demoralizált a veszprémi lövőket, míg a veszprémi oldalán Pelgren nem tudott, illetve korá lesz olyan mértékben befolyásoló tényező lenni a csapat összteljesítményére, ahogyan ezt tette a szerb kapus.
2: Egyébként lehetne kapus cserélni a hetes büntetőpárbaj alatt is? Lehet. De taktikai szempontból nem szoktak ezzel élni, ugye? Mert én ilyet még nem láttam.
3: De volt rá példa, sőt, hogyha visszagondolunk a Veszprém Pixeged elődöntőre a Magyar Kupában, ahol szintén büntető párbajok voltak, ott Tobias Tulin, Miklán Roland között megtörtént a csere.
1: Aha. Ez is érdekes dolog. Igen. Hát ez azt jelenti, amit mondasz tulajdonképpen, hogy ugye itt a Berlinnel szemben ezek az egy az egyek leszámítva azt az alkalmat, hogy ahol 4-jel nyert a Berlin, akkor tényleg sok esetben ez abszolút szerencse kérdése. Más kérdés persze, és fájó, amit te is mondasz, ugye, hogy most már 4 szezon óta nem sikerül ugye a legjobb 4 közébe kerülni a Veszprémnek. Mennyire, hiszen tudjuk jól, évek óta halljuk, mióta halljuk ugye ezeket az álmokat, ami leginkább ugye a BL trófea megszerzését jelenteni, de hát ahhoz először nyilván ott kell lenni a kölni Final Four-ban. 6-6 hosszabb távon demoralizálóan az, hogy már megint nem sikerült, most egy hajszál híja volt.
3: Igen, biztosan nagyon rosszul élik meg, nem csak a veszprémi szurkolók, hanem maga a vezetőség és a játékosok is. Viszont én továbbra is azt mondom, hogy azt a felfelé tartó formát, amit mutatott a Veszprém, az azt igazolja, hogy Xavi Pascal összerakta ezt a Veszprémet, hiszen most itt áprilisra, májusra sokkal jobban kézlabdáztak, mint azt tették össze, hogy talán nem kéne ezt a folytonosságot megtörni, mert lehet, hogy a következő szezonra ez a munka, ez még tovább tud érni.
1: Szóval akkor ezek szerint az út, amin járnak, az jó, csak még valami. Tehát még egy picit tovább kell nyilván haladni ezen az úton, hogy mondjuk legalábbis beérjenek a Final Four-ig.
3: Igen, hát az egyik nagyon fontos elem az a kapus kérdés, ami rendben, hogy Pelgren azért bele-bele fogott a második mérkőzésen is, de mégis tartósan hiányzik az a kapus teljesítmény, ami fölemelhetni a világ legjobb csapatai közé a szűk elitbe a Veszprémet, és erre pedig megérkezik a megoldás a nyáron Nielsen személyében. Szerintem ő a hiányzó láncem a gépezetből.
1: Ugye azt mondtad, hogy amíg a Van Veszprémnél tulajdonképpen ez elvárás volt, addig az OTP Bank Pick Szegednél ez cél volt, nem sikerült. Beszéljünk akkor ez utóbbiról is egy kicsit.
3: Igen, a Pik Szeged hát ebben az évben, ami érhette negatív irányba a Szegedet, nagyjából minden érte a sérülések. A legrosszabb dinácsérülés soha nem jön jól, de most már, amikor visszatért sokáig, hogy ne legyen túl hosszú a választom, hogy szeptembertől induljak a sérültek elemzésre, de most már, amikor úgy visszatért Bánhidi Bence, Rőd újra, rendelkezésére áll Pagrenmesternek. Akkor most Lazár Kukic, aki bomba formában volt, sérül meg, irányító pozícióban, aki tényleg a mozgatója, az energia tárolója volt és leadója a szegedi játéknak. Megsérült. Ezért a Jelce csapatán átverekedték magukat, ami egy komoly meglepetés volt, hogy ez talán dúsabb állásába is került a Kielce egy kispadon, és jött szem a Magdeburg, aki a Bajnokok Ligája címvédője, nem volt realitása annak, hogy a Szeged tovább jusson. Én szerintem ők azzal, hogy a Kielcét legyőzték, elérték azt a sporteredményt, amire büszkék lehetnek ebben a szezonban.
2: Hogy ez a két mérkőzés alatt kapott 80 gól, nekem az ütötte meg a fülemet, hogy ez egész egyszerűen a Szegednek gratuláljunk, hogy eljutott idáig, és ez egy teljesen reális különbség, vagy van ennek azért valami speciális oka, mert én úgy gondolom, a 80 gól az nagyon sok két mérkőzés alatt.
3: Igen, rengeteg támadás kell hozzá.
1: Igen. Igen. Minimum 80-nál
3: van több. Igen, de ez a második mérkőzés, ezt ugye, hogy közvetítettük is német Kornél kollégámmal, hát az, hogy 82 gól legyen, tehát ugye csak a rendkedvény 45-37-es végeredmény született idegenben Magdeburgban, ez elképesztő, és ilyen bajnokok ligája mérkőzésen nagyon-nagyon ritkán tapasztalható. Mi úgy neveztük el ezt a mérkőzést, hogy fesztivál kézilabda. Tehát úgy mindenki jól érezte magát, senkit nem akart bántani. Az első mérkőzésen eldőlt a továbbjutás, tehát az a biztos magdeburgi győzelem azért Szegeden predesztinálta azt, hogy itt Magdeburgban nem lesz túl éles mérkőzés, ugye 35-28-ra nyertek a németek itt Szegeden. És ebből adódott az, hogy a második mérkőzésen pedig góleső hozzájárult az, hogy a Szeged ennyi gólt kapott, főleg a második mérkőzésen az, hogy a védelkezés oszlop a Jeremy Totó szintén sérülés miatt hiányzott.
2: Világos.
1: Na hát nyilván a klub szinten is, meg hát pláne egy ilyen első mérkőzés követően, te is mondod, belefért ez a fajta fesztivál kézilabdázás, de válogatottak szemszögéből azt gondolom, hogy erre már egyáltalán nem készülhetünk, nem is biztos, hogy kellene készülnünk, hiszen ugye a magyar férfi kézilabda válogatott is együtt van, és egy pici rövid felkészülés követően csütörtökön már Szerbia távolabbi felében lép majd pályára a férfi kézilabda válogatott. Csaba Rodriguez együttese egy úgynevezett oda-visszavágos párharc első meccsét majd Nizsben játsza, és hát figyelem azoknak, akik szeretnének helyben szurkolni vasárnap délután, a második találkozónak majd a Veszprém Arena ad otthont. Gyuri, mi a tétje ennek a találkozónak? Milyen út felé viszi a mieinket, és nagyjából mire számíthatunk, mert olvastam Csema Rodriguez nyilatkozatát, vagy olvasható most is akár az nso.hu-n, hogy nagyon optimista, pozitívan áll hozzá, függetlenül attól, hogy tudja, hogy Szerbia egy nagyon kemény ellenfél.
3: Rendkívül fontos hetünk van a kézilabdában most, hiszen ez a szerb párharc, ez dönti el, hogy ki megy ki a világbajnokságra, tehát a világbajnokság részét erről dönt ez a párharc, és ez azért is kiemelten fontos, mert ez a VB már olimpiai kvalifikációs VB.
1: Úristen, már itt tartunk, hihetetlen, gyorsan mennek az évek.
3: Telik az idő, mindez csak Bene Ferin és rajtam látszódik. Rajtam.
1: Jó, édesek voltak. Ezért keltem fel ma reggel, ezért a bókért.
3: Egyébként képzeljétek el, nagyon pikáns a helyszínválasztás, hiszen Nizsben lesz, ahogyan mondtad, az első mérkőzés, és Nizsben pont tegnap olvastam egy cikket, hogy Nizsben 15 mérkőzést játszott eddig a szerb válogatott történelme során, és csak egyetlen egy meccsen van vereség, szerbvereség, és ezért is többek között ezért bíznak a Nisi arénában, a energiákban.
1: Törjük meg ezt a kitűnő szerb átlagot szerintem.
2: Mi se sok-sok szoktunk ki a Veszprém Arénában. Tehát van ellenszerünk.
3: Igen, erről nincs konkrét statisztikám, de nem nagyon tudok én sem feleleveníteni.
1: Mit várhatunk ettől ezek szerint akkor sok szempontból sorsdöntő találkozótól, hiszen akkor a VB kvalifikációról dönt. Hogy látod a magyar válogatott mondjuk erőtartalékait?
3: Közel áll egymáshoz a két válogatott tudása. Ami a magyar válogatott mellett szól, az az összeszokottság, és hogy nagyon régóta együtt játszik már a gerince a csapatnak, illetve a szerbeknél szintén sérültek az ő száma. Hát nem is jelentős, de fontos játékos hiányzik, Lazár Kukić, akit a Szegednél elmondtam, hogy mennyire kreatív játékos és a támadó játék központja, akkor ez ugyanaz igaz a szerb válogatottra is. Én úgy az esélyeket úgy fogalmaznám meg, hogy egy 60% a magyar válogatottnak és 40% a szerbnek. Ezen a bizonyos veszprémi mérkőzésen például, amiről az előbb beszéltünk, a Veszprém-Berlin meccsen pályán volt 3 szerb válogatott játékos, a berlini oldalon Marcenic beálló játékos, illetve a Veszprém oldalon Pesmábek és Milosavljev, és ez az a 3 játékos, akit ki kell emelni, aki a nagy erősség a szerb válogatottnak védekezés tekintetében, Pesmábek és Marcenic rendkívül stabil, és Milosavljev elleni párharcok kérdés lesz, hogy a szerb kapus mennyire tud hát extázisba kerülni, mert hogyha őt extázisba hozzuk, akkor nagyon nehéz dolgunk lehet. Míg szintén spanyol szövetségi kapitány dolgozik a szerbeknél is, Raúl González, neki én gondolom, hogy a keret mélysége az a magyar válogatott lehetőségeihez mérve deficittel bír, mert nem nincs annyi európai szinten rutinos, jó képességű játékosa, mint nekünk.
2: Előnyt jelenthet, hogy idegenbe kezdjük a párharcot? Mert ugye egy ilyen, a labdarúgásban ez általában előnyt szokott jelenteni, hogy a második meccs van hazai pályán, de ilyen sok gólos sportágban is?
3: Szerintem igen, hiszen nem mindegy, hogy a második mérkőzésen ugye tudjuk, hogy hogyan kell menedzselni az adott mérkőzést. Egy szűk vereség is szerintem azt jelentheti, de mármint nincs be egy szűk vereség is azt jelentheti, hogy Veszprémben meg tudjuk fordítani a párharcot.
1: Hát erre nagy szükségünk lenne, hiszen elmondtad, hogy milyen komoly jelentősége van ennek a mérkőzésnek, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy nincs ide, nincs oda, ugye, mert hogy ennek a helyszínnek ezek szerint azért a szerbek szemszögében van egy nagyon pozitív légköre, hanem azt szeretnénk, hogy ugye ezt az átlagot bőségesen megtörve a magyar válogatott akár már egy győzelemmel várja majd ugye a Veszprém arénában a visszavágót. Nagyon fontos lenne, hiszen, mint elhangzott, ugye már a kvalifikációs világbajnokságra való kijutás ennek a két találkozónak a tétje. Gyuri, nagyon szépen köszönjük, hogy kaphattunk egy kis áttekintést itt mind klubcsapataink bajnokok ligája meneteléséről, illetve a búcsúról, mind pedig arról, hogy azért ugye jön a válogatott szezon, és mi minden vár a mieinkre, úgyhogy előbb-utóbb valószínűleg ezekről a mérkőzésekről is egyre többet fogunk veled beszélgetni, ami mindig egy öröm. Köszi szépen!
3: Köszönöm szépen, hogy
1: köszönjük. Köszönjük szépen Gyuri. Marosán Gyuri kollégánkat, európai mesteredzőt hallhattuk, és természetesen mi még maradunk egy fél órát, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani itt a Nemzeti Sportrádióban, a Sportreggelben.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Magyar aranyérem a sportlövő és a tekvándó EB-n. Megalakul ma a Tisza kormány. Borult, szeles az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Salim Kamilla aranyérmes lett a tekvándósok müncheni Európa bajnokságán. A 17 évesen első felnőtt EB-jén szereplő Salim a 46 kilósoknál a török Gogebakant győzte le a döntőben 2-0-ra. Márton Luana pedig ezüstérmes lett Münchenben. A háromszoros világbajnok a 67 kilósok döntőjében a görög Marentakitól kapott ki 2-0-ra. Aranyérmet nyert a magyar női csapat a 25 méteres standard pisztoly versenyszámban az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon. A Major Veronika, Domsics Olivia, Fábián Sára, Ráhel alkotta hármas Európa csúccsal győzött. Az eszéki EB-n eddig 2 arany, 2 ezüst és 2 bronzérmet nyert a magyar válogatott. Ma kihirdeti a magyar labdarúgó válogatott keretét a

0: júniusi felkészülési mérkőzésekre Marco Rossi. A nemzeti együttes júniusban előbb Finnország, majd Kazasztán ellen lép pályára. Ezekre a meccsekre több újoncot is meghívhat a keretbe a szövetségi kapitány. A kerethirdetést 13 órától az M4 Sport élőben közvetíti. A bennmaradásért küzdő Tottenham csak egy-egyes döntetlent játszott hazai pályán a Leeds Uniteddel az angol labdarúgó bajnokság 36. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén. Így előnye 2 pont a kieső helyen álló West Hammel szemben, 2 körrel az idény vége előtt. Spanyolországban pedig a szintén élvonalban maradásért küzdő Girona ugyancsak egy-egyes döntetlent játszott a konferencia liga döntős Rayo Vallecano otthonában, és szintén 2 pontra van a kiesést jelentő 18. helytől. Portugáliában pedig Nikicser Tamással a soraiban a már biztos bennmaradó Rio Ave 4-1-re kikapott a Sportingtól. A magyar játékos végig a pályán volt.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Az új kormány a tervek szerint ma délután megalakul. A jogállam helyreállítását és korrupció elleni zéró toleranciát ígért az igazságügyi miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Görög Márta a bíróságok és ügyészségek függetlenségének megerősítéséről, a választási rendszer felülvizsgálatáról és az európai ügyészséghez való csatlakozásról is beszélt. Új szociális rendszert, a rászoruló gyermekek támogatását és a nők közéleti szerepvállalásának erősítését ígérte a szociális és családügyi miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kátai Németh Vilmos bejelentette, újra létrehozzák az egyenlő bánásmódhatóságot és gyermekvédelmi ombudsmant is kineveznek. A vidékfejlesztés nem egyenlő a mezőgazdaság finanszírozásával. Erről beszélt a vidékfejlesztési miniszterjelölt a meghallgatásán. Innováció, alkalmazkodás, lakhatás, digitalizáció, közös döntéshozatal. Sorolta Lőrinc Viktória, miről szól a valódi vidékpolitika. Kulcsminisztériumnak nevezte tárcáját, mert sok területet fog össze. Szerinte fontos cél lesz a város és a vidék közötti együttműködés helyreállítása. A GVH elnöke és a legfőbb ügyész is nemet mondott a miniszterelnök lemondási felszólítására. Írja a Telex. A gazdasági versenyhivatal a lap kérdésére azt válaszolta, a szervezet a jogszabályok maradéktalan betartásával működik, feladatkörében nem utasítható, munkáját befolyásolásmentesen látja el. A legfőbb ügyészség pedig azt írta, vezetőjük folytatni kívánja a munkát, és csak a megválasztása tehát 2025. júniusa utáni időszak ügyeiért tud felelősséget vállalni. Ma van az ápolók nemzetközi napja. Az emléknapot 1974-ben hozták létre Florence Nightingale tiszteletére, aki a krimi háborúban 1853 és 1856 között több 100 000 hadisérültet látott el ápolónőként csapatával, és aki kiemelkedő munkásságával megteremtette a modern betegápolás alapjait.
1: Közlekedés.
0: Baleset történt az M0-ás déli szektorán Sziget-Szent Miklós térségében az M1-es felé. A 17-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás meghaladta az 5 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Délután 15-22, este 6-15 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt a Nemzeti Sport Rádió, és benne a Sport Reggel május 12-e. Kedd van, és az utolsó fél órájához érkeztünk ennek a mostani reggelnek. Együtt Bene Ferivel. Szia, Feri!
2: És Csisztus Zsuzsival, jó reggelt mindenkinek!
1: Jó reggelt mindenkinek! Nagyszerű dolgokról volt alkalmunk a mai reggel beszélni, ami a magyar sportot illeti, hiszen egyéb sportágakban is természetesen vannak sikereink, aminek mindig nagyon örülünk, hallhattuk a hírekben is, kiválóan teljesítenek. A sportlövőink az Európa-bajnokságon a női csapat standard pisztolyban szerepelt, nagyszerűen és aranyérmet nyert, aztán tékvandóban is van aranyunk, meg van most már ezüstünk, úgyhogy más sportágakra is természetesen tartogatunk kitekintést, és ezekre is mindenképpen érdemes odafigyelnünk, de azért egy picit hazabeszélhetünk, ha azt mondhatjuk, hogy a hétvége, amely sok szempontból persze meghatározó volt itt akár az európai, akár pedig ugye a hazai labdarúgó poronnal, hiszen eldőlt a labdarúgó magyar kupa sorsa. Tudjuk, hogy a Ferencváros életében az esztendőben a magyar kupa az ET-vel szemben, a Puskás Arénában megtartott kupadöntőn. De hát kitekintettünk Európába, ugye láthatjuk, hogy megszületett a Láligában is a bajnok. Ebben az esztendőben a Barcelona hódította el ismét ugye a bajnoki címet, pláne úgy, hogy az El Clásicón 2-0-ra legyőzte a Real Madridot. De ha egy kicsit délebbre és egy picit más irányba vetjük, vagy vetettük vigyázó szemünket, akkor minket nagyon is, de nagyon érdekelt, hogy mi történik a görög labdarúgó bajnok ugye ott a Superliga rájátszásában, hiszen tulajdonképpen mondhatni egy mérkőzésre volt az AEK Athén attól, hogy megnyerje a görög bajnokságot, és ez be is következett, ráadásul Varga Barnabással a csapatban, és ennek apropóján nagyon örülünk és megtisztelő, hogy itt van velünk a vonalban Paunok Péter, Varga Barnabás menedzsere, aki ott volt ebben a ezen a sorsdöntő összecsapáson, és természetesen együtt ünnepelt ugye menedzseltjével. Szervusz Péter, szeretettel köszöntelek!
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
2: Jó reggelt, Péter!
1: No, hát Péter, mi most már ismerjük egymást egy pár éve, és nem is titkoltam sose, hogy mekkora rajongója vagyok Varga Barnabásnak, és mennyire csodálattal tölt el az az út, amit ő bejárt, és ebben nyilván nagyon-nagyon sok elemből áll össze ez a siker, de azért mégis ennek egy jelentős részét neked köszönhetjük, ezt azért én kimerem jelenteni, persze nyilván Barna nélkül nehéz lenne ez, de azt gondolom, hogy ez az út, meg annak a mértéktartó és jól átgondolt ritmusa, honnan a hová, az azért ebben neked nagyon-nagyon komoly szereped van. Ha most onnan gondolkodunk, hogy haza kellett őt csábítani Ausztriából, és el kellett vele hitetni azt, hogy érdemes lesz az MB2-be hazajönni, abból az érából gondolkodva odáig, hogy a hétvégén vasárnap görög bajnoki címet ünnepelhettetek együtt. Volt-e valaha is a gondolataidban az, hogy ez ilyen elképesztő rakétasebességgel fog bekövetkezni, vagy hogy egyáltalán bekövetkezik?
3: Igen, nagyon érdekes, amiket mondasz, mert pont a mérkőzés lefújását követő néhány percben vettem számba ezeket a dolgokat, amiket említettél, hogy az elmúlt durván 6 évben onnan hova jutott a Barnabás, és milyen nüanszokon múlt tulajdonképpen, mert voltak azért olyan dolgok az elmúlt években, főleg a legelején, amikor alakulhatott volna másképp is a pályafutása, és akkor biztos nem lett volna ez a kifutás, mint ami a hétvégén megtörtént. De szerencsésen alakult, úgy jöttek a dolgok, úgy álltak a csillagok, hogy mindig a lehető legjobb döntést sikerült meghoznunk együtt. Természetesen mindig a Barna döntött, én próbáltam neki tanácsokat adni, hogy mi lehet a legjobb megoldás, így futballszakmailag. De természetesen köszönöm az elismerő szavakat, de mindenféleképpen a Barnáé az érdem, és nem az enyém. Én végeztem a dolgomat a legjobb tudásom szerint, de természetesen ehhez elsősorban a Barna kellett, hogy ez megvalósuljon, ami, ami az elmúlt időszakban történt.
1: Miben rejlik szerinted az ő titka? Mert hallhattuk Márko Nikolics szavait is, aki ugye elmesélte azon túlmenően, hogy milyen finom módszerekkel figyelve választotta ki őt, és pontosan őt, nem egy csatárt, hanem Varga Barnabást, hogy bepasszoljon, mint egy puzzle elem ebbe a csapatba, és láthatólag ez tökéletesen sikerült. És képzeld el, azt mondta, ugye, hogy Varga Barnabás egy nemzetközi karakter. Tehát egy olyan valaki, aki elbírja tulajdonképpen ezt is, ami most bekövetkezett vele, és nem is fiatalon, mert az ember azt gondolná, hogy fiatalon az ember könnyebben alkalmazkodik, könnyebben szokik bele egy millióbe, és azt mondja, hogy már az, hogy ugyan jóval lejjebb lévő osztályokban, de Ausztriában játszott, és alkalmazkodnia kellett, és aztán ezek a szintlépések, hogy egy MB2-es csapatból, aztán jött egy másik, aztán jött a legnagyobb magyar klub, tehát, hogy ez a fajta gyors alkalmazkodó képesség tette őt alkalmassá erre, hogy itt is egy vadonatúj környezetben pillanatok alatt beilleszkedett. Szerinted miben rejlik ez a titok?
3: Igazából most az alapképességeit nem számítva, mert hiszen persze, azért tudjuk, hogy ezen a szinten nem menne enélkül, meg mondjuk a súlypont emelkedése ütemérzéke a feljátékánál, azt gondolom, hogy világklasszisokat idéz, de talán én egy mentális részt emelnék ki nála, hogy volt is egy-két interjú talán az elmúlt időszakban, amikor arról faggatták kollégáit, hogy milyen érzés nyomás alatt játszani. És akkor mindig azt mondta abban, hogy milyen nyomás.
1: Tehát, igen, ezt nekem is nyilatkozta, igen.
3: Nem
1: milyen stressz,
3: tudja,
1: milyen nyomás?
3: Az, hogy nyomás alatt játszani. És ez azért nagyon nagy dolog, mert így, hogy bármilyen közegben, tehát Gyirmoton MB2-be ugyanazt meg tudja csinálni nyomás nélkül, mint 32 000 őrjöngő görög szurkoló előtt. Ez nagyon nagy dolog, és ez hihetetlenül magabiztossá teszi a pályán. Tehát ezek is olyan dolgok, amikből összeáll a nagy kép, ezekből a kisebb puzzle darabokból.
1: Igen, ez... Igen, bocsánat.
2: Márko Nikolicsnak volt egy nagyon-nagyon érdekes félmondata Varga Barnával kapcsolatban, hogy még korán sem ért pályafutása csúcsára. Nagyon kíváncsi lennék a véleményedre, hogy nyilván a mai világban, ha fizikálisan rendben van egy játékos, mentálisan erős és nem éri sérülés, akkor jóval kitolódnak a határok, de ezt úgy nyilatkozni, hogy 32. életévében van Barna. Hogy látod ezt? Akár van lehetősége még innen az AEK-ból is felfelé igazolni, még nívósabb bajnokságba, vagy te ellentétes véleménye vagy ezzel kapcsolatban?
3: Nem, ezzel egyetértünk Márkóval, beszélgettünk is erről egyébként, amikor Aténba szerződött a Barna. Én úgy látom ezt, hogy azért te, mint szakember, azért maximálisan tisztában vagy azzal, hogy Barna alapvetően egy későn érő típus, hiszen ő nagy vonalakban olyan 23-24 éves korára fejeződött be a képzése, úgymond, tehát akkora lett egy kész játékos. És ha így vesszük, akkor hiányzik durván egy 5 év a pályafutásának az elejéből. Tehát nála 25-26 évesen indult be tulajdonképpen a profi karrier, tehát nincs meg az a mérkőzés szám a lábában, nincs meg az a fizikai leterheltség.
1: Tehát az elhasználódás később indult?
3: Így van, az elhasználódás, jó kifejezést használtál.
2: Tehát ez a Ferrari a garázsban állt egy darabig, és kevés kilométer van benne.
3: Jó, értjük. Igen. És valószínűleg Márko is erre is érthette, és ugye most az elmúlt 2-3 évben robbant be olyan szinten a nemzetközi elitbe is a teljesítménye alapján, hogy ez most már visszaköszön.
1: amikor arról beszélünk, hogy feljebb és tovább, akkor én legalábbis személyesen nem feltétlenül más csapatba vagy egy más európai menetelésbe látnám őt, illetve természetesen most az AEK-kal értelemszerűen a labdarúgó bajnokok ligájában, ami nyilván az ő szempontjából is, és minden játékos szempontjából is ugye a legfontosabb európai kupasorozat, de ezt el tudod képzelni, hiszen most ugye csak egy fél szezon van mögötte, hogyha úgy igazán tökéletesen olajozottá válik ez a csapat és ez a működés, akkor például lehet görög gólkirály is.
3: Igen, pont azt is számolgattam, aztán végül is nem nagyon találtam statisztikát rá, hogy hány gólt nem adtak meg neki ilyen-olyan mondva csináltakokból. Hát most például ez az utolsó,
1: a legutolsó is így van.
3: Is, hát most lehet, hogy lesz volt, de körülbelül egy cent, és az is a válla miatt. Tehát, na most ilyenből volt ebben a bajnokságban januártól legalább négy vagy öt hasonló szitu. Most, hogyha a következő bajnokságban ezek, mert azért emlékszem, mindig a Csank János mondta, hogy a labdarúgás az hosszú távon igazságos játék, hogyha ezek kiegyenlítődnek majd a jövőben, és az ő góljai nagy részét meg fogják adni, akkor azért ez egy reális cél kitűzés lehet, mert a gólok, a gólhelyzetek megvannak, jönnek, és apró nüanszokon múlt most tulajdonképpen, hogy úgy fejezik be a bajnokságot, hogy öt gólos a bajnokságban, és mondjuk nem 10.
1: Igen.
3: Tehát, és ugye fél bajnokságról beszélünk,
1: hogy
3: az őszi szezonban ő nem volt ott. Tehát most nem tudom pontosan, hogy hány góllal vezetik a görög gólövőlistát, de 15 körül vannak valahol, tehát ez nem akkora,
1: nem,
3: akkora különbség.
1: Nem behozhatatlan, sőt, mi több az ő képességeivel nyilván egy jól működő csapatban abszolút működhet.
2: Viszont kívülről nekünk úgy tűnik, hogy nagyon hamar befogadták a társai. Mi kerül az információid? Mert azért ennek vannak jelei, hogy passzolnak-e megfelelő ütembe, jó helyzetbe odaadják-e neki a labdát, vagy akár az öltözön kívüli, vagy a pályán kívüli életben mennyire befogadóak a görögök, mennyire fogadták be Barnát?
3: Hát ahhoz képest, hogy milyen státuszú játékosok, milyen sztárok játszanak ebbe a csapatba, akik korábban hol fotballoztak a Benficától, az Interen át, a Real Madridba, tehát ezek azért nem hétköznapi csapatok, igen, és nem hétköznapi játékosok, akik ilyen öltözőkben megfordultak, és ehhez képest Barnát az első pillanattól kezdve befogadták. Neki azért van egy megnyerő személyisége, tehát ő kellően szerény ahhoz, hogy megkedveltesse magát sztárral rögtön mentesen, és ezt akceptálják a csapattársai is, és tényleg látom, mert lent voltam az öltözőknél is a mérkőzés után, hogy mennyire szeretik őt, és mennyire elismerik.
1: Ezt abszolút meg tudom erősíteni, szívet melengető volt látni valóban, és ezután is köszönöm, hogy segítettél abban, hogy létrejöhessen ez a forgatásként. Hát én már szerintem még közelebb hozza majd a nézőkhöz, meg az ebből készült hanganyag a rádióhallgatókhoz azt a titkot, ami a Varga Barnabás titok, amit tulajdonképpen nem titok, hanem egy, ahogy mondod, egy szerény, fantasztikus képességű, jól alkalmazkodó játékos, aki hozza mindig azt, meg azon felül is, amit elvárnak tőle. De amikor azt mondtad az imént, ugye, hogy a személyiségének ez egy fantasztikus rész, hogy amikor belép a pályára, akkor szinte bezáródik a füle, és nem is veszi észre, hogy ez most egy NB2-es mérkőzés, vagy 32 ezer ember őrült szurkolása, tehát, hogy valójában tényleg nem érzi a nyomást, de azt mondd meg nekem, mert láttam a közös fotótokat a pályán, hogy azért amikor bajnok lesz, és görög bajnok lesz, akkor a végén azért ez úgy leesik neki, hogy tulajdonképpen mi történt, tehát akkor át tudja magát adni ennek az elképesztő örömnek? Milyen
3: persze,
1: volt?
3: Persze, természetesen. Uh-huh. Hát már őt az is felemeli azért, hogy ilyen közegben futballozhat. Tehát én azért 25 éve dolgozom játékos ügynökként, de megmondom őszintén, ilyen közeget nem nagyon tapasztaltam még, mint az AEK-tén szurkoló tábora, tehát egészen elképesztő. Tehát amit művelnek mérkőzés, hát jó példa a Rayo Vallecano elleni mérkőzés visszavágója.
1: Ugye ez a konferencia ligában volt, így
3: voltam, igen, néhány hete. Ennek a mérkőzésnek az első fele Spanyolországban egy 3-0-ás vereséggel ért véget, és tulajdonképpen reménytelen helyzetből indult az Alcácer, és ehhez képest teljes teltház, 32 ezer néző volt a visszavágón, és olyan szinten üste hajtotta őket, hogy már a 60. percben behozták a 3-0-ás hátrányukat. Most az egy pekes szituáció után sajnos gólt kaptak, és ezáltal kiestek, de sokat elmond a szurkolói hozzáállásukról, hogy 3-0 után, vagy 0-3 után is telt ház volt, és kimentek, és egyszer nem lehetett jegyhez jutni egy ilyen reménytelnek tűnő visszavágóra sem.
1: Elképesztő ez a hangulat, egyébként én magam is tapasztaltam, hogy ugye az idegenben játszott Panathinaikos mérkőzés idején is az Ajax stadionja körül megtelt a szabad tér, és tele volt ugye kivetítőkkel, ott kávézó, szurkoló emberekkel, tényleg ez sok ezer számra. Sőt, hát az előző nyílt napi edzésen is 15 ezer ember nézte a csapatot csak az edzésen, igen. Tehát azért azt hiszem ez is nagyon-nagyon sokat árulkodik. Hát akkor azt hiszem, hogy most itt az Olympus környékén van az AEK csapata, és örülünk nagyon, hogy vele együtt Varga Barnabás is. Láthatóan már most befogadták, szeretik a szurkolók, meg is érdemli ezt, úgyhogy Péter, nagyon köszönjük neked a lehetőséget, hogy egy picit közelebb kerülhettünk ismét ehhez a sikerhez általad, és hát szívből gratulálunk, mert azt hiszem, hogy nyilván a játékos ügynöki munkádnak is ez mindenképpen az egyik csúcs pillanata lehetett.
3: Köszönöm szépen.
2: Gratulálunk.
1: Köszönjük szépen, köszönöm. És hát a kedves hallgatóknak pedig nagyon köszönjük, hogy velünk tartottak a mai reggel folyamán, hiszen reggel 6 óra óta itt voltunk benne Ferivel, itt a Nemzeti Sportrádió Sportreggel című műsorában, a nap további részében természetesen érdemes velünk maradni, hiszen jön a visszajátszás, és sorban azok a műsorok, amiket ismerhettek, úgyhogy tegyetek így, és legyen mindenkinek nagyon-nagyon szép a napja, egy gyönyörű kedv van előttünk, köszönjük, hogy velünk tartottunk, köszönjük szépen fel, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm,
1: köszönjük szépen, is. Valami Tominak természetesen a segítséget, Ricsinek, hogy volt hangunk, és hát nektek pedig a figyelmet.
2: Szép sportos napot mindenkinek.
1: Szép sportos napot, legyen szép a napotok. Viszonthallásra!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
1: Azt, hogy te halak, vagy meg is pecsételte a te életedet?
3: Ráadásul vízöntő halak, mert hogy csak két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
4: Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
1: Csináltak már sok mindent az elterejtésről. Koncertet talán még nem adtak.
5: Szülőszobában azt nyilván tudtam, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, meg feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak, és mondom, hát ez nem lehet.
6: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Világcsúcsok gólok hemzsegnek a sportpályán, énekelte Ferenc Károly a Scorpio negyedik lemezén. A világcsúcsok fontos gólok szerzői mindenkorban Rivalda fényben vannak, kisebb fény övezi az edzőiket, viszont akik megismertették, megszerettették velük a sportágukat, azokról gyakran szó sem esik. A következő két órában három labdasport négy edzőiről lesz szó, két olyanról, aki maga is magas szinten üzte a sportágát és sokat szerepelt a médiában. Egy olyanról, aki olimpiai bajnokok sorát nevelte, de viszonylag ritkán nyilatkozott, és egy olyanról, akit szűkebb pátriájában imádtak, de országos szinten nem ismertek, viszont az az elhivatottsága, hogy időt, energiát nem kímélve terelte a gyerekeket a múlt század zavaros, nagyon-nagyon zavaros második felében a sport irányába, az ma már elképzelhetetlen. A visszajátszás két társszerkesztője Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a sportarchívum munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit, a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Az első felelevenített beszélgetés főszereplője egy olyan foci edző, aki a mai napig utolsóként, de valószínűleg örökre utolsóként magyar foci csapatot vezetett nemzetközi kupa döntőjébe. Annak a bizonyos 1985-ös Videoton Real Madrid UEFA kupa finálénak a fehérvári meccse május 8-án volt, a madridi visszavágó pedig május 22-én. Az edző pedig Kovács Ferenc volt, akivel 2009-ben beszélgetett Lantos Gábor, és a beszélgetés elején be is mutatta.
9: Hogyha meghallja valaki Kovács Ferenc nevét, akkor korától függően két dolog is eszébe juthat. A 40-esek vagy az annál fiatalabbak egészen biztos, hogy a Videoton nagy UEFA kupa menetelésére gondolnak, de az idősebbeknek azért a szövetségi kapitány meg a játékos Kovács Ferenc is az eszébe juthat. Melyik témáról vagy melyik korról kérdezik gyakrabban? Melyikről kell többet beszélnie?
10: Attól függ, hogy milyen korosztályra találkozok. Olyan játékosok között játszottam, akikről jól esik beszélni, főleg az idősebb korosztály nagyon jól emlékszik arra aranycsapatra, és abban ugye 6 MTK játékos volt, én meg azok között játszottam.
9: Szóval akkor még azok az MTK-s, vagy Bástya, vagy Vörös Lobogó, vagy Textil, éppen milyen leánykori néven futott a csapat, idők is előjönnek. Gondolom, hogy azok a nagy honvéd elleni meccsek, vagy esetleg a Celtic elleni nagy mérkőzés, ugye amikor bejutottak a KEK döntőbe.
10: Sokszor megemlítik nekem, hogy Feri bács, még arra is emlékszünk, még a 97-es mérkőzést játszották a Honvéddal. Mondom, igen, jó pár év eltelt azóta. Van, aki éppen a kupa döntőre emlékszik, van, aki a közép-európai kupa győzelemre. Van, aki...
9: A kettő is volt.
10: Igen, és van, aki éppen a MTK Fiorentina mérkőzésre emlékszik, akkor olasz bajnok csapat volt a Fiorentina, megvertük a Népstadionba 90 ezer ember előtt.
9: És a római olimpia szívesen emlékszik arra, végül is egy bronzérem, ma már nagyon-nagyon megbecsülendő dolog, de akkor lehet, hogy nem volt olyan nagy siker.
10: Igen, ez nagyon bánt. Mostani szemszögből talán nagyon jó van egy harmadik hely, ez ugyanolyan fájó volt nekünk, mint az 54-es világbajnokságon az ezüstérem. A mi csapatunk nagyon jó volt akkor. Minden egyes mérkőzésünket megnyertük egyetlen egy kivétellel az elődöntőbe, ezzel harmadikak lettünk, és az a csapat, aki megnyerte a jugoszlávok, két mérkőzést veszítettek, és mégis megnyerték az olimpiát.
9: Akkor Baróti Lajos volt a szövetségi kapitánya ugye az olimpiai csapatnak.
10: Na, ez egy érdekes dolog. Volentik Béla vitte végig. És amikor az olimpiai elődöntőbe bekerültünk, akkor jött ki a Baróti, Pekhére átvette az irányítást, és pont azon a mérkőzésen csúsztunk el. Ekkor ez egy nagyon rossz húzás volt, aki megbízta őt ebbe. Abban a pillanatban elkezdtünk erről beszélni, kizökkent az ember, és mivel az idegek harca volt, ez egy 11-est nem rúgtunk be, is csúszott a mérkőzés.
9: Akkor Baróti Lajos jövetelével a csapat veszített, ön viszont később Baróti Lajossal dolgozott együtt.
10: A argentin világbajnokság előtt közel 3 évet együtt dolgoztunk a csapat felkészítésébe.
9: Hogyha már ennél az időszaknál járunk, akkor volt ön a Vasas edzője is. És hát a Vasas bajnok csapat volt, és utána lett ön az edző.
10: Az előző évben jubileumi éve volt a Vasasnak.
9: A szakszervezeti mozgalomnak volt valami 100 éves születésnapja, vagy mi volt ez?
10: Igen, igen. Nagyon komoly politikai kötődésű évforduló volt a Vasasnál, és valahogy úgy érezte az ember, mert én akkor, mint ellenfél játszottunk a Vasassal. Hát most nem beszélek semmi más, kérem szépen, egy évben 16-11-est rúgni egy játékosnak. Hát a Béla akkor lett gólkirály, Váradi Béla, és több mint minden második meccsen kapták a 11-es, hát ez a labdarúgásban óriási előnyt jelent.
9: Utána az az év a Vasas. Ha jól emlékszem, 5. lett a csapat.
10: Igen, de egy nagyon jó csapatot építettem, én utána összehoztam többek között olyat, mint a Kislaci, aki 50-szeres vagy 60-szoros válogatott lett, Halász, Birinyi. Én vittem oda ezeket a játékosokat, akikkel aztán csodálatosan szerepeltek utnál, de én ebből már nem volt részem. Az argentin világbajnokság nagyon pekhesen rosszul sikerült világbajnokság volt, aminek szintén előzménye volt, ez se volt véletlen. Az a csapat nagyon jó csapat volt. Én állítom, hogy a magyar labdarúgás fennállása óta a legnehezebb kijutás volt a világbajnoksággal az a csoport, hiszen egy totálisan jó szovjet csapat volt velünk egy csoportban, aki egyértelműen legesélyesebb volt, azon sikerült ugye túljutnunk, megnyertük a csoport elsőséget, és akkor még Bolíviával a dél-amerikai csoport győztese is meg kellett vívnunk a mérkőzést.
9: Interkontinentális selejtező.
10: Így van, és akkor ezen keresztül sikerült kijutnunk, és megcsináltuk mi a Barótival a felkészülési tervet a világbajnokságra. Hát ez Németországgal volt összefüggésben, ha jól emlékszem, a Schalkéval. Österreicher Emil, aki korábban a Kispestnek volt a menedzsere, technikai igazgatója, intézője, mindenese, az elnökkel ott dolgozott, és ő intézte ezt az egészet nekünk. Mind a ketten, ő is és az elnök is valamilyen sikkasztásba keveredtek. Mind a kettőt leváltották, és az utolsó pillanatban lemondták nekünk a felkészülést, nem fogadtak bennünket. És akkor az öreg Dassler felajánlotta, hogy menjünk ki Herzogenaurachba, és készüljünk fel, ő teljesen minden költséget vállal, és ezt elfogadtuk, kimentünk, és itt rosszul sikerültek a dolgok. Itt egy műfüves pályán tudtunk edzeni, Váradi megsérült, kicsúszott a lába, és már nem jöhetett számításba a világbajnokságon, és egy kényszerhelyzetbe keveredtünk, egy olyan angol csapattal játszottunk a kiutazás előtt, aki nem került ki a világbajnokságra. Hát mondanom se kell, hogy nagyon csúnyán elkalapáltak bennünket.
9: Nem csak a csapat kapott ki, hanem még ugye a renomé is romlott.
10: Volt a vezetésnek egy olyan határozata, hogy nem jöhetnek ki feleségek hozzátartozók a londoni mérkőzésre, és az Újpestből ugye, aki akkor még elég domináns szerepet játszott a belügyminisztériumba, megkapta két játékosnak a hozzátartozója a útlevelet. Már az egy komoly problémát jelentett, mikor meglátták a szállodát, ilyen hosszú ideje el voltak ezek a játékosok zárva, és hát ugye mindenkinek jó esett volna, fiatal emberekről van szó, hogy a saját feleségével pár párjával talán egy órát eltöltsön.
9: De ezt azóta mindenki tudja, hogy Fazekas és Törölcsikről van szó.
10: Igen, mert nem azért, minthogyha ezt tényleg nem találnák ki az én beszédemből, ez már nem titok. Ebből egy olyan belső feszültség adódott a csapaton belül. Elindultunk a világbajnokságra, úgyhogy fél csapat veszekedett egymás között, egy nagy zakóval a hátunk mögött a angol válogatottól.
9: 4-1 a Wembleyben.
10: Igen, egy rosszul sikerült műfűves felkészülés, és azt kikerültünk, ugye a világbajnokság, ott jött a következő pofon. Minden egyes játékosnak a kezébe került egy olyan újság, amiben le volt közölve, hogy a döntőben résztvevő csapatok mennyi dotációt kaptak a kijutásért.
9: És akkor még csak 16 csapat jutott ki.
10: 16 közé jutottunk be, és mi két fillért se kaptunk. Egyszer a saját csoportunk első helyen végeztünk, utána a bolíviai mérkőzést megnyertük, és úgy utaztunk ki a világbajnokságra, hogy két fillért.
9: Nem egy prémium, egy ilyen teljesítmény.
10: Egyetlen egy játékos két fillért nem kapott. Megígérték, felett devizába fogjátok megkapni a felit magyar forintba, hát egy szó nem lett igaz belőle. Már a hangulat elég rossz volt a kintartózkodásunk első napján is. És egy olyan csoportba kerültünk pekünkre, ugye Argentina, Olaszország, Franciaország.
9: Ennyi erősebb nem is lehetett volna.
10: Ezt összerakni se lehetett, és oda tettek egy birkát, azok mi voltunk, hogy na, nagyok majd kettő tovább fog jutni. Az első mérkőzésen, amit teljesen egálba játszottunk, abban együtt, hogy két játékosunkat kiállítottak, ettől függetlenül 2-1-es állásnál, a Nagy Lacinak 5 méterről egy kijátszott, középre ívett labdána abszolút gólhelyzetbe fölé fejelte. Ez 2-2 lett volna, akkor már két emberre meg voltunk fogyatkozva.
9: Az argentinok elleni nyitó mérkőzésen.
10: Igen, igen.
9: És 1-0-ra mi vezettünk.
10: És 1-0-ra mi vezettünk a Csapó Karcsi góljával, és nagyon jó játszott a csapat, ugye? De hát az egy ilyen világbajnokságon a hazai csapat ellen két ember hátrányt cipelni magunkkal, nem is a lábunkban, hanem a Lacika fejébe volt az egyenlítés, és ha ez sikerül, olyan lélektani előnyt ad nekünk, hogy majdnem biztos, hogy abba a csoportba akár másodikként képesek lettünk volna tovább jutni. Ez nem így történt.
9: Az argentinokat aztán ott mindenki és minden segítette, ugye pont 6-0-ra nyertek Peru ellen.
10: Igen.
9: Bár a brazilok ellen, ahol ugye magyar kéz is ott volt, Palotai Károly vezette a meccset, az 0-0 volt, azt mindenki elismerte, hogy ez egy nagyon nehéz meccs volt, és igazságos. Azon a VB-n nem sok ilyen volt.
10: Igen. Olasz mérkőzés következett. Megint egy erkölcsi probléma történt. Ott volt egyszer a Népstadionban Dassler, és egy szívinfarktust kapott. És a kutas azonnal a kocsiába ültette, és személyesen elvitte a Kútvölgyi kórházba, ahol visszahozták az életnek. Akkor sokáig ingyen adták az Adidas felszerelést az összes magyar csapatnak, nem csak a labdarúgóknak, és ezért volt az, hogy mi Herzogenaurachba tudtunk díjmentesen felkészülni. Mikor indultunk ki a angol mérkőzés és utána a világbajnokságra, akkor ő azt mondta, hogy minden egyes személynek, aki ebbe a kiutazó keretbe tartozott, ad $5000. Kutas István azt mondta, hogy ezt nem fogadhatjuk el, akkor nagyon komoly szankciók voltak és törvények. Mondtam neki, Pista, figyelj ide, nem kell nekünk ide adni az $5000, vegyenek érte egy arany karórát, aminek az ára megközelíti a $5000, és azt már elfogadhatják a játékosok. És ez nagyon jó, azt mondom, hát próbáld ezt megbeszélni. Ez a mérkőzés előtt volt, ezt mi beszéltük a Baróti, Kutas és én. De a játékosok is tudtak az 5000-ről, mert ezt úgy ajánlotta fel, hogy mindenki hallotta, a Dassler. Na, kivérünk a világbajnokság, olasz mérkőzés előtt összehívják a csapatot, megbeszélés, hogy nagyon fontos mérkőzés, ez az egyetlen, hogy megnyerjük, akkor van lehetőségünk tovább jutni, és erre a Kutas kijelentett, hogy a saját pénzéből ad mindenkinek $3000, hogyha megnyerjük a mérkőzést. Rögtön leesett a tantusz a játékosoknál, újabb téma kezdődött el, Nyilasi Törőcsik nélkül léptünk ki, és azt
9: a kiállítás miatt
10: a továbbiakban azt nem is kell erről beszélnem, hogy sanszunk nem volt a további végküzdelemben. Egy nagyon rosszul sikerült a világbajnokságot kellett bezárnunk, és mikor hazajöttünk, akkor még a párt felé elment egy olyan jelentés, hogy morális okok miatt szerepelt a csapat így.
9: Ha mi igaz is volt, csak mi volt ennek az oka?
10: Ez olyan, mint amikor most megírják a jelentéseket. El lehet mondani valamit jobbról balra, meg balról jobbra is, hogy az értelme teljesen más, ugyanazokkal a szavakkal, ez is úgy volt, ugye természetesen, hogy morális okok voltak, csak az okok kiváltóját nem mondták el, azt nagyon nagy titokba elhallgatták. Azért mondom ezt, mert egy olyan csapat, ami akkor szerepelt, és annyira jó együtt volt, képes lett volna egy jó menedzselés mellett sokkal jobb eredményt elérni.
9: Beszélt már pikánsnak nevezhető dolgokról, itt például hogy barátnők, feleségek kiutazásáról, vagy hol a pénz, hol az aranyóra ügyekről. Hát egy ilyen hasonló lehet egy picit, ha visszamegyünk az időben, a Videoton 76-os bajnoki szereplése, akkor azt a csapatot mindenki az első helyre várta. És a Videoton se azelőtt, se azóta nem volt magyar bajnok, úgyhogy ez Fehérvár ott, amíg még a világ-világ téma lesz.
10: Igen.
9: Persze ön volt akkor az edző a Videoton.
10: Igen, én voltam az edző, egy nagyon szép korszak volt, amikor én oda kerültem, 5., 4., 6., 3., 2., ezek a szereplések voltak, és egy nagyszerű csapatot sikerült összekovácsolnom. A Ferencváros üllőti pályáján játszottunk.
9: Az utolsó előtti forduló.
10: Nagyon jól játszottunk az üllőjúton. Nagy három, Kovács Józsi, Fejes, Vég Tibi, Csongrádi Ferének az volt az első mérkőzésem, a nagy kettőt lecseréltem, mert fölment a pumpa a fejébe. Jobbak voltunk, kiállították Mayert, de ennek ellenére a Kovács Józsi a félpályára tök egyedül elindult, és góltrugott, és visszavonták. Aztán később, miután én a szövetségbe bekerültem, akkor ez felszínre került. Elmondta nekem az akkori szövetségi elnök, Utas István, hogy ő neki nagyon fontos volt, hogy a Ferencváros nyeri abba az évben a bajnokságot, mert az mögött van a labdarúgó nézőszám bázisa, és neki ez fontos volt, mint szövetséges, hát mondom, nekünk is fontos lett volna. Nagyon bántuk, de hát azóta a játékosok is mindnyájan ezt nagyon sajnálják, és úgy érzem, hogy ezt nagyon megérdemelték volna.
9: Hát de itt ebben a bajnokságban ez az utolsó előtti forduló volt, volt még egy forduló hátra.
10: Igen, Zalaegerszegre ment a Ferencváros.
9: Videóton?
10: Szegedre mentünk. Teljesen kíváncsiságból fölhívtam a Szőcs Jánost, aki akkor a Zalaegerszegnek az edzője volt. Te Jánoskám, mondom, a régi barátságra tekintettem. Kérhetem én azt tőletek, hogy lelkiismeretesen, becsületesen játszotok, mert mondom, ti olyan erős a csapatotok, hogy képesek vagytok egy pontot a Ferencvárostól elvenni.
9: És az elég lett volna a Videótonnak?
10: Természetesen. Akkor, ha mi a Szeged meccset megnyerjük. Azt mondta nekem a Szőcs Jancsi, nem felejtem a napig, és Ferikém, azt mondja, már ezt elintézték a játékosokkal, azt mondja, a Ferencváros. Tehát megvette a mérkőzést.
9: Te bunda volt?
10: Bunda volt, szó szerint megvették a mérkőzést. Én ennek a tudatában voltam, amikor lementünk Szegedre. Nem csak egy oldalról volt a Ferencváros bebiztosítva, be volt még egy oldalról, a játékvezetői oldalról is biztosítva. Elkezdtük a mérkőzést, 1-0-ra vezettünk, játékvezető 11-est ítél, 1-1, megrúgjuk a második volt, megint kapunk egy 11-est, 2-2. Fél időben én, aki nem nagyon szoktam a játékvezetőket bírni, bementem az öltözőbe. Letegezve őket elmondtam, hogy most már becsületesen, tisztességesen vezessétek a mérkőzést, mert elmondom nektek most, hogy a Ferencváros megnyeri az Alegerszegen, és nem szükséges ahhoz, hogy ide elcsalják a mérkőzést. Bementem a játékosaimhoz, elmondtam nagyon higgadtan, nyugodtan, hogy ezt a mérkőzést meg fogjátok nyerni, játszotok továbbra, és ugyanan bátor támadó játékot. 4-2-re megnyertük a mérkőzést, nagyon várták szegények, hogy majd jön az eredmény, ugye, mert azonos időben kellett játszani az utolsó fordulót, és hát természetesen bejött az a hír, hogy megnyert a Ferencváros a zalaegerszegi mérkőzést. Akkor én átvettem a Videótont a 13. helyen, a vezeték kérték, hogy segítsek, majdnem én hagytam ott egybe úgy azt a csapatot, nem is kellett sokat igazítani rajtuk, csak helyre tenni a fogaskerekeket a fejükbe, leültem beszélgetni velük.
9: Mire gondolt a 13. helyezett csapattal, hova tudna elérni majd a következő szezonban?
10: Azt mondtam, hogy gondolkozzatok. Ti az életek teljébe vagytok, innentől már mentek kifel a korba. Ha még egyszer el akarjátok érni azt az eredményt, hogy kikerüljetek a nemzetközi piacra, és ott egy-két játékosra felfigyeljenek, és annak lehetősége legyen pénzt keresni, ez az utolsó alkalom. És én elmondtam, hogy milyen elképzelésem van, miután csapatjátékról van szó, azt nem engedem meg, hogy 9 játékos készüljön, 2 meg nem. Majd az a 9 elhúzza a megrakott kocsit. Kérdeztem, hogy ezt akkor vállaljátok? Én ezt szigorúan meg fogom követelni tőletek minden áron. És azt mondták, hogy vállalják. Akkor elindultunk, föl sikerült a 13. helyről menni a 3. helyre.
9: És azt a 13. helyet hogy sikerült elérni annak a csapatnak? Hát hiszen most mondja, hogy ez egy jó erőkből álló gárda volt.
10: Kellett változtatnom rajta.
9: Hát majdnem kiesett akkor
10: igen,
9: a csapat.
10: Igen, talán egy embert változtattam, Burcsa Győzőt hoztam vissza Győrből.
9: De hogy tudta visszahozni a bajnok csapattól? Ugye, mert a Győrnek akkor volt a legnagyobb korszaka, igen, és hát egy kieső félbe levő csapathoz ment.
10: A Győző nagyon jó tudja, hogy én hogy vittem Fehérvárra őt. A sors úgy hozta, hogy mi már együtt nem tudtunk dolgozni, és elmentem, és megkerestem Győrbe, és visszahoztam. És elindult ez a csapat, nagyszerűen begyakorolt sémák voltak, most ebből nem árulok egy titkot, meg már nem sértem meg a Szabó Józsit vele, ugye nem az a középcsatár volt, akit el lehetett lukba indítani, és lefutott a védőket, és gólt rúgott, hanem ő életveszélyes volt a 16-oson belül.
2: A kapu előtt.
10: A kapu elé érkezve, szenzációs tempóérzéke volt fejjel, lábbal. Na de erre fel kellett építenünk a játékot, hogy ezt az embert belül ki kell szolgálni.
2: Kellett egy gyors szélső.
10: És a szélen való játék. És itt ehhez nekem a Maier, és amit nagyon sokan nem ismerték ki a mi játékunkban, hogy nálunk nem a Novát játszott bal szélsőt, az volt csak beírva, hanem a Novát vissza, befelé húzott, és közben jött hátra a Vadász. Ment a bal szél, ami ballábas játékos volt, és tökéletesen kiszolgáltuk. Hát ezt a szisztémát a Partizán szenvedte meg a legjobban, mert úgy megszórtuk őket oda, az a Szabó Józsi 4 gólt rúgott, és mind a szélről való beadásokból következett be.
2: 5-0 volt a végeredmény. Az igaz, hogy akkor szexfilmet nézett a játékosokkal?
10: Igen, általában az ilyen filmnek a megnézése elvonja az embernek az azonnali koncentrálását, és feloldódik. És való igaz, hogy mindenki meglepődött rajta, bármennyire is furcsán hangzik, ez nem is akartam róla beszélni, de ha már rákérdezel, akkor elmondom, hogy borzasztó feszültség volt a csapatban. Volt egy buszsofőrünk, minden játékos nagyon szeret, és mondom, hogy ide figyelj, Gaszma. Tudnál egy nagyon kemény pornos szexfilmet szerezni? Feri bácsa, persze, hogy tudok azt.
2: Jó buszsofőr, ahogy ne.
10: De egy belevaló gyerek volt. Hát mondom, akkor szerezd meg ezt nekem. Most mondtam a technikai vezetőnek, hogy készítsétek el a vetítésre szükséges gépeket, vásznak, mondom, ebéd után jövünk ide. De senki nem tudott semmiről. Levetítettük ezt a filmet. Mikor kijöttünk és elmentünk a pályáig, röhögés volt, nagy humor is volt benne, duma, ez volt a téma. Tehát szépen azt, amit én el akartam ebben érni, elértem, felszabadultak a játékosok, nem a mérkőzés feszültsége volt bennük. Kimentünk és annyira jól tudtak koncentrálni, hogy talán mondhatom azt, hogy 4 helyzetből 5 gólt rúgtak.
2: Hát, hogyha már tényleg ez a sorozat került szóba, hát egy nagyon nehéz párharccal kezdődött a Dukla elleni kinkeserves továbbjutás. Igen. Az nem ilyen diadalmenet volt, mint a Fehérvári 5-0 Partizán ellen.
10: Igen, nem bizony, szóval milyen a labdarúgás?
2: Nyugodtan kiesedett volna, és akkor soha nincs miről beszélni.
10: Így van, így van. A mérleg serpenyője mi felénk dőlt. A hazai mérkőzést 1-0-ra megnyertük, és kimentünk. A Péter megsérült közbe, és a Kosta Janit kellett kapuba állítanom, aki azon a mérkőzésen csodálatosan helytállt. Minden kapura menő labdát hárított, és megúsztuk. 0-0 volt, és a hazai pályán elért 1-0-as győzelemet tudtunk lépni a második fordulóba. Tulajdonképpen az első fordulóba kiesettünk, és akkor marad a szokványos magyar szereplés, ami korábbi évekre volt jellemző.
2: Ez szerencsére folytatódott, és egy diadalmenettel Párizsban.
10: Igen, ez megint egy nagyon aranyos, édes kis dolog, mert általában mindig megszoktam nézni az ellenfeleket. Mondanom se egy úri módon vendégebb láttok a Paris Saint-Germain vezetői, és a Borrelli, aki az akkori elnöke volt a klubnak, meghívott, hogy a saját páholyából nézzem végig a mérkőzést. Tehát ugye én nem szórakozni mentem ki, hanem nekem látni kellett azt, amit szerettem volna.
2: Tehát gondolom, ők nagyon magabiztosak voltak, hiszen ugye frissen nyert Európa-bajnokságot Franciaország, válogatott játékosok voltak.
10: Éppen minket nem jegyeztek a nemzetközi piacon. Fogtam, betettem ide a kabátom szivar zsebébe egy darab papírt, meg egy tolvót nálam. Egy-egy olyan eset, ami én úgy éreztem, hogy erre nekem oda kell figyelni, az elővettem a kis papírt, és följegyeztem. Visszadugtam. Eltelt megint egy pár perc, megint elvettem a kis papírt, megint fölvettem és visszadugtam. Írtam rá 5-6-10-szer. És mikor Fehérváron lejátszottuk a harmadik mérkőzésünket, én mind a háromszor sikerült megnyerni. Azt hiszem, hogy
2: köd miatt ismételni.
10: Igen, azt hiszem, hogy ezt harmadszor is megnyertük a mérkőzést. Gratulált az elnök, és azt mondta vacsoránál, hogy ő nem tudja megállni, hogy nem mondja el. Ő elküldte az ő edzőjét, és 3 füzetet teli jegyzetelt, és nem igazodott el a videótó játékán. Kovács úr azt, hogy ott ült mellette, ő úgy mondta, hogy egy sajtcédulát elővett a mellé zsebiből, néha jegyzetelt valamit, visszadugta, megint elővette, visszadugta, azt mondja, és tökéletesen felismert a mi csapatunk játékát.
2: A következő ellenféllel, a Manchester United-del szemben. Sziporkázást senki se várhatott a csapattól.
10: Igen, szokták mondani a profi világban, hogy nagyon erős a Manchester United kispadja. Egy hosszú távú versenyen. Nem létezik 13 játékossal lejátszott. A kupa sorozatban szerepelt olyan játékos is, aki talán akkor játszott először, és ez pont a Manchester United ellen.
9: Tartalékok játszottak, Genti, Faddi, Borsányi, Gömöri, Vasil.
10: Elfogytunk, megsérültek, összegyűltek a sárga lapok, és a Manchester United elleni kinti mérkőzésen megnéztem őket is. Akkor még ugye nem voltak úgy telítűzdelve külföldi játékosokkal, nem dominált annyira náluk ez a latinos futball, mint ma már angol játékban, és annattól függetlenül, hogy a tradíciójukat megőrizték. Most már sokkal játékosabb az angol futball, mint korábban volt, főleg az élcsapatoknál.
9: Brian Robson, Mark Hughes, Alan Brazil, Stapleton.
10: Igen, nagyon jó futballisták voltak, igen, én ezt nem vitatom, szenzációs, de mégse olyan, hogy amikor egy csapatban nem tudom, játszik 9 idegen, francia, brazil, argentin, és az egész más játék keveréket visz bele, abba a jó angol futballba, ami azt jellemezte, hogy az első pillanatok az utolsóig menni kell. Jöttek a beívelések, az angol pályán azt kibekelni, aki erre nincs felkészül, nagyon nehéz, és nem szoktunk mi lesre játszani. Nem is, szóval azt mondtam, gyerekek, ebben mindig benne van a bírói tévedés, ebből ki lehet kapni, akármilyen jó begyakoroljuk, és akkor mégis gondolkoztam rajta, és két variációt csináltam. Minden egyes pontrugásnál a három legjobban fejlő játékosomat, ez a Szabó Józsi volt, a Nova, a Csuhai és a Diszli, Laci. Ezt bevittem a centrumba, ahonnan lehet gólt fejelni, minden pontrugásnál. Elkezdtem itthon gyakorolni velük a lesreállítást. Miután én kimentem és felmértem a játékukat, és az oldalról pontrugásokból beívelt kapunk elé életveszélyesen belőtt labdáknál nem túlzok 25-ször állítottuk lesre őket, és nem változtattak eden. Egy magyar játékos már rafinált, vagy átlépi a labdát, vagy valamit kitalál. Nem, 26-at is ívelték, 26-szor is kijöttünk. 1-0-ra kikaptunk. A hazajövetelünknél jött ez a szörnyű baj, amit az előbb rám olvasta, hogy mennyi tartalék játékos, anélkül, hogy én bántanám őket, mert nagyon tisztességesen teljesítettek, de hát ez ugye...
9: És hozták azért a továbbjutást.
10: Igen. Most ez is egy furcsa dolog, amit én most elmondok. Leültem a taktikai értekezleten, és megbeszéltem a játékos, ide figyeltek, kint elértünk egy 1-0-ás mérkőzést, hazai pályán mindenféleképpen az első törekvés az, hogy nekünk nem szabad gólt kap. Erre kell koncentrálni, játékunkat erre építjük. Nem biztos, hogy akcióból. Lehet, hogy szögletből fejelünk, lehet, hogy szabadrugásból, de minden benne van, hogy hazai pályán egy csapat 90 perc alatt egy gólt valahogy összevakar. Mit ad a sors? Ez következett be. Egy szabadrugásból. Wittmann Géza eltalálta a szabadrugást, és...
9: Lepattant a sorfal.
10: Így van, és jó helyre pattant le, hála jó Istennek, és kiegyenlítettük a hátrányunkat. Ezzel a csapattal, amit itt mondtunk, hogy 4-5 tartalék játékossal küzdöttünk. Hát jött a 11-es rugás. Ki kellett jelölnöm, 4 játékosom meg volt tutira. Szegény Gömöri Otto, akit az előbb említettél, Vadász Imre nem akarta vállalni. És ott az Feri bácsi azt mondja, hát én ugye mikor néztem a játékost, elhoztuk hozzánk, 60-ban játszott ő, ő volt tényleg a 11-es rugója, én amit láttam mérkőseket, mert többször megnéztem, hát halálbiztos, jó rugótechnikájú gyerek volt. Feri bácsi azt mondja, tessék engem engedni, hogy bevágom én neki. Így magamban rögtön, ha valakinek ilyen önbizalma van, azt persze, hogy engedni kell, nem egy másikra rábeszél, hogy menj oda, rúgjad.
11: Még egy cserejátékos, Gömöri le! Nem merem mondani, de mellé ment. És most Hughes, a ráadás. Ez most már jobban lő, és megfogja Diszt! Vadász fut neki a labdának, ballon lő, gól! A legjobb négy között!

0: Veszli Lacika és a Csuhai egy dupla passzal szinte 60 méterről felmentek, és lövőhelyzetbe hozta a Lacika Csuhait, és a Csuhai jól eltalálta a labdát, és ez rögtön a továbbítást jelentette neki.
1: Rögtön ez volt kb. 88. percben.
0: Igen, de az már egész biztos, és akkor ez egy olyan továbbítás volt, azt hiszem, hogy megint nálunk jóval jobb csapatot tudtunk legyőzni.
1: Hát aztán utána jött a legjobb csapat.
0: Igen, a legjobb, valóban a legjobb csapat volt, és megint kulcsembereket nem tudtam szerepeltetni. Egyértelműen el volt könyvelve, hogy ez egy lényegesen jobb csapat, mint mi, és azt hiszem, hogy az eredmény is a 3-0, amit elértek.
1: A Real Madrid győzött Fehérváron 3-0.
0: Elmondtam én a játékosoknak, ide figyeljetek. Ez a csapat a kupát megnyert tudatába lép pályára, félig meddig már ünnepelő helyzetbe. Nekünk veszteni valónk nincs, merjetek bátran játszani, arra vigyázzatok, hogy a játékvezetés azért itt mindig szokott egy picikét segíteni, és mit ad Isten, ugye be is fújta a 11-est, amit hivatalból ebbe a helyzetbe meg kellett adni. Szerencsére Péter kifogta a 11-est, felszabadultan játszottunk, és egy ilyen támadás után Maier Lajos egy csodálatosan talált lövéssel megszerezte a vezetést, és ami eddig nem soknak sikerült csapatnak, a saját otthonába legyőztük a Real Madridot. Hozzá kell tenni, hogy ha komplettul fölállunk, és véletlenül megnyerjük a Real Madrid mérkőzést hazai pályán 1-0, egész biztos, hogy akkor is kiesünk, mert mást játszanak. A kinti mérkőzésen a Maier Lajos és a Csongrádi Feri jelentkezett nálam, hogy szeretnének játszani. És mondtam, gyerekek, ez eldőlt, az egészségeteket nem szabad kockára tenni, nem járulok hozzá. Azt mondja Csongrádi Feri, Maier Lajos ott át mellett, hogy Feri bácsi azt mondja, engedje meg, hogy játszunk, mert lehet, hogy az életben nekünk még egy ilyen lehetőségünk nem lesz, hogy ilyen közönséget, egy ilyen csapat elemi pályára lépjünk. És akkor elgondolkoztam. És azt mondtam, nézzétek, gyerekek, én ebbe beleegyezek, ha az orvos úgy látja és engedélyt ad, hogy pályára lépjetek, akkor én nekem nincs kifogásom ellene. Mondja az orvos, hogy nem teljes a felépülés, egyezünk meg abba, hogy hagyj menjenek játszani, és majd jelentkeznék és lecseréled őket. Mondtam, rendben van, tényleg ett az élményt, ő nem akartam megfosztani őket. És a Maier Lajossal hál' Istennek nem történt semmi probléma, ugye rúgott egy csodálatos gólt, Ferike végig a pályán maradt, a Csongrádi Feri. Hát abban az történt, hogy a mérkőzés után nagyobb volt a térde, mint a feje. Úgy bedagadt, elment evel a savós vérrel a térde. A Real Madrid orvosát megkértem, leszivatta ott rögtön a játékosok előtt. Főfeküdt a gyúrópadra, még mosakodás sem volt, semmi, letisztított a térdés, és hatalmas mennyiség ilyen savas vért vett le a térdiről, szorít tökötést tett rá, és úgy hoztuk haza.
1: Milyen érdekes, hogy az a néhány hónap, az a videóton menetelés, ugye, amit az egész ország egy szívdobbanással figyelt, gyakorlatilag ugyanannyi témát adott, mint előző addigi élete. Hogyha akkor az nincs, akkor Kovács Ferencről is mindenki teljesen másképp beszél.
0: Én azt hiszem, hogy ez egy természetes dolog, hogy arra van kihegyezve, hogy amikor a csúcs eredmények vannak. És az, hogy én nekem mondjuk erről a ciklusról beszéltek, én soha nem a magam érdem. Természetesen egy edzőnek is része van ebben, de azt hiszem, hogy nem szabad a játékosoktól elve, mert tulajdonképpen az eredményt ők érték el.
1: Az is nagyon sokat számít az edzői szaktudás mellett, hogy milyen ember valaki. Hát ön például több mint 50 éve él együtt a feleségével.
0: 52 éve.
1: Gratulál.
0: Vagyunk házasok, köszönöm szépen, és ez a másik dolog, hogy ma nem így indulnak a házasságok. Adná jó Isten, hogy mindenkinek így sikerüljön. Én elmondhatom, hogy nagyon büszke vagyok és szerencsés ember, hogy az én feleségem egy olyan háttért biztosított nekem, nyugalmat a munkámhoz, akár mint játékos, soha nem kellett remegnem, hogy probléma van itthon már akkor sem, amikor kisgyereket nevelt, és ugyanezt elmondhatom, mint edző, amikor az ember egyik városba, másikba, és a gyerek már iskolába jár, nem hurcolhatja a családot, és ilyenkor minden teher az asszony vállára esik. És hogyha ebben az időszakban nem olyan a párja az embernek, aki segíti a munkáját, akkor ez előbb-utóbb valahol lecsapódik, vagy a családi életbe, vagy a sportnál az eredményességbe, az edzői tevékenységbe.
1: Kiválóan bírja magát testben és lélekben, 75 esztendős, még egy néhány évtized nyugodtan hátra lehet.
0: Én az elkövetkezendő időszak 25 év, amire még tervezek. Nagyon szeretném, ha a Puskás Akadémia olyan szintre futna fel, hogy végérvényesen biztosítaná a Fehérvár FC-nek az utánpótlás állományát. A Fehérvár meg érjen el egyszer ugyanolyan eredményt, amivel meg tudja tölteni közönséggel a lelátót.
2: Kovács Ferenc labdarúgó edzővel Lantos Gábor 2009-ben beszélgetett.
3: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.

0: nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Fisztu! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Magyar aranyérem a sportlövő és a tekvándó EB-n. Megalakul ma a Tisza kormány. Borult, szeles az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
1: Sporthírek.
4: Salim Kamilla aranyérmes lett a tekvándósok müncheni Európa-bajnokságán. A 17 évesen első felnőtt EB-jén szereplő Salim a 46 kilósoknál a török Gogebakán győzte le, a döntőben 2-0. Márton Luana pedig ezüstérmes lett Münchenben. A háromszoros világbajnok a 67 kilósok döntőjében a görög Maren Takitól kapott ki 2-0. Aranyérmet nyert a magyar női csapat a 25 méteres standard pisztoly versenyszámban az eszéki sportlövő Európa bajnokságon. A Major Veronika, Domsics Olivia, Fábián Sára Ráhel alkotta hármas Európa csúccsal győzött. Ma kihirdeti a magyar labdarúgó válogatott keretét a júniusi felkészülési mérkőzésekre Márko Rossi. A nemzeti együttes júniusban előbb Finnország, majd Kazasztán ellen lép pályára. Ezekre a meccsekre több újoncot is meghívhat a keretbe a szövetségi kapitány. A kerethirdetést 13 órától az M4 Sport élőben közvetíti. A bennmaradásért küzdő Tottenham csak egy-egyes döntetlent játszott hazai pályán a Leeds Uniteddel az angol labdarúgó bajnokság 36. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén. Így előnye csak 2 pont a már kieső helyen álló West Ham-mel szemben, 2 körrel az idény vége előtt. Söpréssel jutott a nyugati főcsoport döntőjébe az Oklahoma City az észak-amerikai kosárlabda bajnokságban. Az NBA címvédője magyar idő szerint ma hajnalban 115-110-re nyert a Los Angeles Lakers otthonában. Ezzel összesítésben 4-0-val lépett tovább. Lehetséges, hogy a Lakersben utoljára lépett pályára a 41 éves LeBron James, aki még nem döntötte el, hogy folytatja-e a pályafutását.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Az új kormány a tervek szerint ma délután megalakul. Helyre kell állítani a megrendült közbizalmat. Ezt fogalmazta meg az egyik legfontosabb küldetéseként Görög Márta igazságügyi miniszterjelölt. Görög Márta parlamenti bizottsági meghallgatásán a tárca főbb feladatai közé sorolta a bíróságok és ügyészségek függetlenségének megerősítését, az eljárások egyszerűsítését, a sarkalatos törvények felülvizsgálatát. Azt ígérte, rendezik a devizahitelesek helyzetét és megteremtik az európai ügyészséghez való csatlakozás feltételeit. Az új kulturális kormányzat teljes körűen átvilágítja a nemzeti kulturális alap működését és stabilizálja a támogatási rendszert, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt. Tar Zoltán parlamenti bizottsági meghallgatásán beszélt arról is, hogy megszüntetik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot, helyreállítják a művészeti felsőoktatás autonómiáját és újraindítják a párbeszédet a színházi szakmában. Ma délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait. A választási eljárási törvény szerint a szavazás után 30 napon belül, tehát május 12-ig kell leszedni a hirdetményeket. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják az érintetteknek. 41 alkotást vetítenek a holnap kezdődő jubileumi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválon Szegeden. A versenyprogramba több mint 400 nevezés érkezett. A fesztiválon klasszikusokat, premier előtti vetítéseket és szabadtéri programokat is rendeznek. Emellett mesterkurzusokkal és közönségtalálkozókkal várják az érdeklődőket. A rendezvény vasárnap díjátadóval és az In Memoriam Zsigmond Vilmos című dokumentumfilm bemutatójával zárul.
1: Közlekedés.
4: Három személyautó és egy kis tehergépkocsi ütközött össze az M0-es déli szektorán Sziget-Szent Miklós térségében az M1-es felé. A 17-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás meghaladta a 9 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
4: Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Estétől nyugat felől csökken a felhőzet, a szelet sokfelé erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. Délután 15-22, este 6-15 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Egy edző teljesítményét nem csak a sportolói által nyert olimpiai világbajnoki érmek számával lehet megítélni, hanem azzal is, hogyan nevelte, terelgette, irányította a sport irányába a rábízott gyerekeket. Az utóbbi szobrot, márványtáblát nem kap. A teljesítményének, emberségének, szeretetének elismeréseként viszont adott környezetben 40-50-60 év diákjai emlegetik szeretettel a nevét. A következő fél órában egy ilyen hétköznapi hős utánpótlás edzőt mutatunk be, akinek az egyik debreceni általános iskolában emlékterme van, és aki a 40-es, 50-es és 60-as években regénybe illő módon maga gyártotta a sporteszközöket, készítette a pályát, hogy taníthassa a fiatalokat. Egy emberileg, szakmailag fantasztikus testnevelő tanárról lesz szó, aki egyéb elismerései mellett a Magyar Népköztársaság sportérdemérem aranyfokozatát is megkapta. A beszélgetés 2008-ban készült, és külön érdekessége, hogy nem egy sportszakos készítette, hanem a magyar média történetének egyik legjobb műsorvezetője, aki évtizedeken keresztül tévéműsorokat vezetett, és volt a Magyar Rádió elnöke is. Figyeljenek csak, a riport elején bemutatkozik.
6: A mikrofonnál Kondor Katalin, és akinél vendégeskedem Debrecenben, Nagy Jenő, nyugalmazott tornatanár. Jenő bácsi, az egész város így hívta magát akkor, amikor még én diák voltam. Ez csak azért volt, mert akkor ugyan nagyon-nagyon fiatal volt, de aki ugye tanárember volt, azt még a 18 éves is bácsinak hívta, hogy tanárbácsi. Ön volt a tornatanár Debrecenben. Hogyha valaki beszélgetett testnevelésről, tornáról, Nagy Jenő neve, én úgy emlékszem, hogy nem maradhatott ki. Ezt tulajdonképpen minek köszönhette?
7: Az én életem most átölel 64 évet. 20 éves korom óta először, mint kántor tanító, fűzéradványra helyeztek.
6: Honnét, innét, Debrecenből?
7: Debrecenből, mert háború után 44-ben, hogy végeztem, már 44. november 2-án jelentkeztem a püspöki hivatalba szolgálattételre, és akkor nem tudtak helyet adni, csak az iskoláknak a rendbehozatalával kellett foglalkozzunk. Ezek általában szovjet laktanyák voltak, és akkor mondtam, hogy adjanak már egy olyan helyet, ahol kineveznek, mert ahogy az iskolát rendbehoztuk, mindig jöttek azok vissza, akik ott tanítottak, akik addig nyugaton voltak. És akkor kértem a tanfelügyelőséget, hogy adjanak már számomra egy olyan helyet, ahol ki is neveznek. Hát nem tudtak más helyet adni, csak a Hortobágyot. A Hortobágyon addig nem volt iskola, és én 1946-ban kimentem oda Hortobágyra, és hát ugye kértem a akkori ménesmestert, hogy adjon már egy tantermet, amit én be tudok rendezni iskolának. Voltak ott pásztoroknak, Debrecen város alkalmazottjainak a gyermekei. Padokat Debrecenből kértem, a padlásra lehozták régi használhatatlan padokat. Én azt egy szovjet tankszállító kocsin kivittem, de nem állt meg a kocsi, úgyhogy Hortobágyon elkezdtem lerugdosni, és utána leugrottam. Előjöttek a gyerekek, 6 gyerek volt, pásztoroknak a gyermekei, és azoknak volt ott a Németh Nándor által otthagyott szamárfogatuk. És akkor szamárfogattal behordtuk az iskolába, és akkor összeállítottuk, kimeszeltük, kivakoltuk, a tantermet is megkezdődött a tanítás. Mindenre tanítottam őket, még hittanra is. A mai szóval ez nagyon érdekes, én református voltam, de katolikus gyerekek is voltak, és Kaposvárról a Vas János hitok kértem egy könyvet, amiből a katolikus gyerekeket is tanítani tudjam, felkészíteni őket az első áldozásra. Fel is készítettem, és akkor szekérrel elmentünk Nagy Ivánra, ahol megtörtént az első áldozás. A távol lakó gyerekeket én magam kerestem fel az otthonukba, és úgy naponta 10-15 kilométer gyalogolva, ha főztem, ettem, ha nem főztem, nem ettem. Volt egy bográcsom, kiakasztottam a nekem kijelölt kis szállás helyre, ahol nem volt ugye kályha. A gyerekeknek kivágtunk 2 fát, amit a tankok kinyomtak, és mire jöttek a gyerekek, mezít láb, be volt fűtve a tanterem, én sepregettem. Ezek a mai szemmel nézve szinte hihetetlennek tűnnek, mikor ugye úgy mennek be a gyerekek, úgy mennek be a tanárok, a tanítók, hogy ki van festve minden évbe az iskola. Én minden reggel sepregettem, locsoltam, és úgy vártam fűtött terembe őket. Na, ennek vége lett, akkor a gyermekvárosba meghívást kaptam, összeszedték azokat az embereket, akik szeretik a gyermekeket.
6: Melyik gyerekvárosba?
7: Ez 1950-es években volt, addig a Hortobágyon voltam, akkor ismerkedtem meg Évával, a feleségemmel, és mind a ketten a gyermekvárosba tanítottunk. Ez a repülőtér helyén volt. Akkor ugye elmentek az orosz gépek, magyar gépek nem voltak, ott volt egy laktanya. És az volt a nagyon jó ebbe az egész gyermekvárosba, hogy 30 gyermekünk volt. Évának is, 30 nekem is. Ezek a gyermekek egy laktanya szobába laktak, együtt étkeztek, együtt tanultak, délután csendes foglalkozás volt, utána pedig mindenki ment oda, ahova szeretett. Volt disznóhízlaldam, volt, aki galambbal foglalkozott. Azután összeszedték az alumínium alkatrészeket a repülőgépről.
6: Szóval ez egy ilyen önellátó iskola volt jó szerint.
7: Igen, különböző szakkörök voltak, és minden gyermek oda ment, ami érdekelte. Volt cipész, volt szabó, szobrász, képzőművész, festő, és hát volt sportszakkör is. Minden gyermek megtalálta maga helyét, és ott töltötte a délután. Kis Gyula, a híres fotbalista volt a fodrász. Őhozzá mentek azok a gyerekek, akik szerettek ugye hajat nyírni.
6: Hadd kérdezem már, hogy ugye említette, hogy volt sport is. Jenő bácsi végzett tornatanár, nem?
7: Igen, hát úgy, hogy először az általános iskolából egy szakosító folytán elvégeztem a testnevelési iskolát, ez tulajdonképpen egy szakközépiskola volt, ahol általános iskolai tanárokat képeztek. Azt elvégeztem, és utána autodidakta módon fejlesztettem a készségemet, a tudásomat, és végül a testnevelési főiskola 3 éves levelező tagozatán kézilabda szakedzői vizsgát tettem, képesítést nyertem, és hát nagyon-nagyon sokat foglalkoztam mindig a testkultúrával, a folyóirataival, és ezt igyekeztem a munkába hasznosítani.
6: És ebből a testnevelésből hogy lett valami olyan fajta szerelem, amit szinte minden ősdebreceni tud, hogy akinek a gyereke Nagy Jenő bácsihoz járt iskolába, tornaórára, meg különböző ugye edzésekre, abból mindből lett valaki, és nagyon jó sportolók lettek. Hogy lett ebből szerelem? Erre készült már ifjúkorában, vagy hogy volt ez?
7: Nagyapám minden áron papnak szeretett volna. Ezt a tulajdonságot bajnokságot tulajdonképpen a kollégiumban megkaptam, a tanítóképző intézetben, mert legációba jártunk, és a legációba karácsonykor, húsvétkor, pünköstkor, nagycsütörtökön, nagypénteken választott helyek alapján először a teológusok jöttek, aztán az ötödévesek, negyedévesek, harmadévesek, és nekem mindig jutott hely, ahol a legátusi tevékenységet folytattam.
6: Meg azt is mondhatom, hogy egy pap is a lelkekkel foglalkozik, meg egy jó tanár is a lelkekkel foglalkozik.
7: Az határozta meg az életünket, hogy az Isten nekünk nem adott gyereket, és minden szeretetünket a gyerekeknek szántunk. Nem áldoztuk, mert ez nem áldozás, ez hivatás szeretet. Aki nem érzi ezt, az ne menjen erre a pályára. Mi sose zugolódtunk, mikor kevés volt a fizetés, mert tudtuk azt, hogy régen is, meg ugye a mostan is, hát ugye tiltakoznak, meg a fizetés emelés követelnek. Minket, ha az ablakon kidobtak volna, vagy az ajtón, visszamásztunk volna, mert szerettük a gyerekeket. Soha nem zugolódtunk azért, hogy kevés a pénz, ugye az igényeinket ahhoz szabtuk, és hát mindenünk a gyermek volt. Én arra vagyok büszke legjobban, nem a elért sikerekre, mert munkám után megkaptam az elmúlt rendszerbe a Magyar Népköztársaság sportérdemére aranyfokozatát, ami a egyik legmagasabb kitüntetés volt, csupán azért, mert a gyermekeim olyan eredményt értek el, hogy 19 megye és 5 Budapest között Öttusába első helyen végeztek országos csúccsal, de nem erre vagyok a legbüszkébb, hanem arra, hogy 35 éve végzett gyermekem egyszer csöngetett, és azt mondta, eljöttem Jenő bácsi, ugye nem tetszik megismerni, nem mondom, Ádám Gyula vagy. Azt mondja, elhoztam a feleségem, megköszönni az életemet és a feleségemet. Hát mondom, még az életedet csak hagyján, de a feleségedet hogy köszönöd meg nekem? Azt mondja, Jenő bácsi, én fölmentett tanuló voltam, udvarügyeletes tetszett lenni, és cicáztunk. Akkori időkben, ha valakinek volt egy ronylabdája, már rögtön törzsfőnök lett, és ugye csapatot szervezett. Ha nem volt labdája, akkor cicáztak.
6: A gyengébbek kedvéért mondom, hogy ez fogócskázást jelentett.
7: Igen, igen. És én észrevettem, hogy ezt a gyermeket, ezt az Ádám Gyulát nem tudták a cicázás közben megfogni, mert olyan ügyesen cselezett a testével, hogy mindig győztes volt. Következett a testnevelési óra. Ádám Gyula jelentkezett, hogy hozta az orvosi papírt, hogy tessék engem fölmenteni, mert én beteg vagyok. Hát volt helye, nem volt helyes, én az orvosi papírt széttéptem, és azt mondtam neki, hogy Gyula, annyit mozogj, amennyi jól esik, ha egy picit is érzed, hogy fáradt vagy, ne szólj semmit, hagyd abba. Következő évben már Gyula a Granadóba 5-ös csapatomban szerepelt, majd apuson vívómester volt, és a gépipariba ezeket a gyermekeket ingyen és bérmentve vívásra oktatta. Gyula a műegyetemre került, és ott első osztályú vívó lett belőle. Ott ismerkedett meg egy kislányjal, aki menyasszonya, késő felesége, és két gyermek édesanyja lett. És ezért jött megköszönni a feleségét, hogyha ő felmentett lett volna, ott ült volna a padon, ami nem volt, mert tulajdonképpen tornatermünk nem volt, és úgy nőtt ki tornaterem nélkül az a tornás csapat, amelyik szintén az országos bajnokságon több esetben harmadik helyet szerezte meg vidéki elsőként.
6: Itt álljunk meg egy pillanatra, két dologra is kíváncsi vagyok. Az egyik az, hogy még az én időmben is emlékszem arra, hogy sokan tulajdonképpen lustaságból hoztak ilyen felmentő papírt, mert nem volt kedvük tornázni. Ezt a gyereket például emlékszik-e arra Jenő bácsi, hogy miért mentették fel?
7: Igen. Jött a szülő másnap, ahogy a papírt mondjuk helytelenül széttéptem, mert nem szabad lett volna ezt ilyen radikálisan megoldani, de láttam a gyermeknek a teljesítményét, és láttam azt, hogy ő egyáltalán nem fáradt el, hogy 5-7 percig a cicázásba, és mondom, ha részt vesz, nem ott gunnyaszt, hanem részt vesz azon az órán, a testnevelés órán, ez bizonyára hasznára válik, és most is többször hallom, hogy már sok gyermeknek van olyan gyermekkori szívzőreje, ami a később idők folyamán kinövi és elmúlik.
6: Tehát ezért mentették volna
7: föl. Jött az édesanyja, hogy jaj, drága Jenő bácsi, az én gyerekem ilyen beteg. Mondom, kedves szülő, nekem ugyanolyan kedves a Gyula, mint önnek. Egyszerű pincelakó volt, és tessék elképzelni, ez a gyermek egy gyárigazgató lett. Ugyanilyen kedves tanítványom a Kistóth Sándor, aki a mexikói olimpián a tornás csapatnak tagja volt, minden héten felhív, pedig most már ő is 68 éves, és kérdezi, hogy vagyunk, el akart vinni bennünket Budapestre, Éva nénivel. Hát mondom, Sanyikám, hát kutyám is van, hát azt mondja, kutya is jöhet. Mondom, nézd, mi már 84 évesek vagyunk, legbiztosabb, ha itthon vagyunk, mert bármi történik, ugye nagyon kellemetlen az, hogy vendégségben van az ember, és hát rosszul érzi magát.
6: Hát sajnos a kutya azóta már meghalt, viszont én még visszatérnék itt azokra a tornatermi dolgokra, amikor azt mondta Jenő bácsi, hogy nem volt tornaterem természetesen, ugye az 50-es években. Mit csinált akkor a gyerekeivel, hogy mozgatta meg őket?
7: Tornaterem nem lévén, 25 évig tanítottam, míg végül tornateremhez jutottam, de a legkiválóbb teljesítményt elérő gyermekeim a református gimnázium, akkorig ma már tanítóképzőintézet, annak volt egy általános iskolája, és annak a tornatermét béreltük 60 forintért, heti 3 alkalommal, fizettük ugye a tisztítást, és oda mentem 25-30 gyermekkel, akikkel versenyre felkészültünk. Bevezettem azt, ami nagyon hasznosnak bizonyult, még akkor én is fiatal ember voltam, és a fürdővel megbeszéltem, hogy levetkőznőnek a gyerekek, egy órát, másfél órát az erdőbe télen is futkározunk, és utána engedjék meg, hogy a fürdőbe egy fél órát, egy órát ott legyünk, a lányok megszárítsák a hajukat, mert csak akkor mehetnek el, azért kellett egy forintot fizetni. Ingyen beengedtek bennünket, és 50-60 gyermek jött ki ezekre a téli foglalkozásra kötetlenül, aki akart jönni, és nagyon sok lány volt. Érdekes, hogy nagyon sok lány volt, mert olyan igazgató volt, aki a tanévkezdéskor és tanévzáráskor kihangsúlyozza, hogy kedves szülők, egyik legfontosabb tárgy a testi nevelés, mert ezekre a lányokra sok munka fog várni. Férhez mennek, asszonyok lesznek, gyermekeket kell nevelni, munkát kell vállalni, hogy meg tudjanak élni. Ha nem lesznek fizikailag felkészítve, összeroppannak.
6: Az a baj, bár egyre többen mondják, ugye, de az a baj, hogy a mai időkben éppen, hogy el vannak hanyagolva a készség-képességfejlesztési órák, mint a testnevelés, mint az ének, a művészetek, és ráadásul nem tanulnak egészségtant se ezek a gyerekek rendesen, és emlékszik az ember, hogy milyen sokat jelentett, hogy megtudott a testéről a tanórákon nagyon sok mindent, és ma annyi testanalfabétát látok a mai felnőttek körében is már, hogy ez nagyon szégyen. Kár, hogy ezek a dolgok nem folytatódtak, azt azért meg kellett volna őrizni.
7: Visszatérve Katikának a kérdésére, hogy ugye nem volt tornatermünk, de ugye a gyerekeknek minden évszaknak megfelelően, ami később kötelező lett, a téli időszakban is biztosítottam azt, hogy minél többet a szabad levegőn legyenek. A Pacsirta utcán ott eltöltöttem 50-től 70-ig. Akkor megszűnt ez az iskola, és átkerültünk az új víztorony mellett lévő iskolába. Akkor kerültem tornaterembe, nem tudtam, hogy most egy osztályjal mit csináljak. Első dolgom az volt, hogy akkor úgy adták át az iskolát, hogy az iskola épület egy méterre körül volt betonozva. A többivel nem törődtek. Ma már úgy adják át, legalábbis a 80-as évekbe, hogy kész vannak a pályák. Láttam, hogy megy egy ember szekéren az új víztorony mellett. Rajta volt egy eke. Megkértem az embert, hogy jöjjön már be, szántsa föl nekünk ezt a területet. Készségesen bejött a lovával, és felszántotta a területet. Akkor kerítettem egy ilyen buldózert, amelyik ott dolgozott a Rakovszki utcán, éppen fektették le, a betonozást csinálták. Megkértem, hogy egy olyan fél méternyire buldózza már föl a homokot, amit ez felszántott. megcsinálta, akkor mentem a volánhoz, megkértem a Kmet igazgatórat, hogy adjon már egy pár olyan kocsit, ami javítani van a 13-as autójavítónál, mert összekötetésben voltak azzal is, hogy a próbajáratban hordják el azokat a homokat. Akkor a vasút révén megkértem a nagyállomás vezetőségét, hogy akkor még szénnel fűtötték a mozdonyokat, és volt salak. Adjanak fekete salakot. Hordták a fekete salakot, akkor megkértem egy hengerezőt, hogy jöjjön be és hengerezze már el. Azt mondja, ez régen temető volt, nincs ott kripta, nem süllyedek el? Mondom, ott már nincs kripta. Hát szépen lehengerezte, keresztbe kasul vagy kétszer, és az utolsó fordulónál lesüppett.
6: Mégiscsak volt kripta.
7: Volt kripta, és akkor keríteni egy emelős kocsit a vasúttól, amely kiemelte. De ez okszó nélkül csináltam, mondom, nézze, gyere, elég az, Katika, hogy ne húzzam tovább. 23 üzem segítségével építettük meg a sportpályát. Pontosan tudom, bár a múzeumban vannak ezek a jegyzőkönyvek, 200 valamennyi fát ültettünk el, 20 felül rózsatövet, körül szegélyeztük gyeppel, aztán évelő virágokkal, úgyhogy gyönyörű volt a pálya, és akkor a három kerület között verseny folyt a társadalmi munka összesítéséért. Hát megnyert a harmadik kerület, mert nekünk a munkánkat akkor járon 280 ezer forintra értékelték. A nagy pénz volt abban az időben.
6: Hát ehhez csak annyit, hogy ezt csak egy Nagy Jenő tudta így megcsinálni, mert ehhez kellett egy olyan fajta ismertség, ami önnek volt, és ez ugye a tanári pályának volt köszönhető, hogy addigra már szerintem Debrecenben szinte mindenki ismerte Nagy Jenőt. No de, hadd mondjam itt azt, ami lehet, hogy valakinek megütötte a fülét, hogy azt mondta Jenő bácsi, hogy az már a múzeumban volt. Részben azért is vagyok én itt, mert én nem ismerek Magyarországon olyan élő tornatanárt, akiről emlékszobát rendeztek volna be, és neveztek volna el. Márpedig ebben az új iskolában, amit a debreceniek csak újkerti iskolának hívtak, egy pár esztendeje berendeztek egy Nagy Jenő emlékszobát, ahol az iskola sport sikereinek tárgyi és fénykép emlékei vannak kiállítva. Hát nem gondolom, hogy ezt túl sokan megélték életükben. Mit szólt egyáltalán Jenő bácsi hozzá, amikor ezt meghallotta?
7: A gyermekek szerettek, éreztem, még most is rám köszönnek. A múltkor az egyes busszal mentem, és rám köszönt egy néni, aki két unokáját vitte az óvodába, és azt mondja, nem tetszik megismerni, pedig tetszett tanítani. Hát mondom, ne haragudjon már azóta sokat. De azt mondja, magam még mindig előttem van, szóval nem tudok úgy menni, és másik dologat, amit szerettem volna elmondani. Én olyan erőfejlesztő szereket készítettem, amit a testnevelési főiskolán láttam. Vasbotot. Elmentem a 60 utcai kohászati alapanyagellátó vállalattól, és vettem vasrudat, olyan 3 centis vasrudat, a mezőgépgyárban nekem befestették, szépen levágták egy méteresre, azután homokzsákot készítettem, aminek 2 füle van, és 3 kiló homok volt benne, amit szintén a biogálba, a Makádi segítségével csináltam, mert ők adták a vásznat, a bőrfeldolgozó a 60 utcán akkor létezett, azok megcsinálták a szülők társadalmi munkába. Aztán szereztem még ugróövet. Ezt az ugróövet akkor kezdték használni, mikor betört Magyarországra a flop ugrótechnika. Én akkor Máté Gézától elkértem a Leich Athletiknek a legújabb számát, ahol a flop technikának az oktatását magyarul lefordítva részletesen közölték, és én azt tanulmányoztam, és megkértem Máté Gézát, hogy kimenjek az egyetemre, és lemásoljam az egyetemen 50 ezer forintért elkészített magasugró helyet. Hát az körülbelül 2 méter 50 centi hosszú volt, 1 méter 20 centi széles, és a lábazottal együtt egy olyan 50-60 centi, ezt habszivacs töltötte ki. A habszivacsot megkaptam a bútorgyárból szépen földarabolva, a bőripari Káti ezt megcsinálta az erős ponyvát hozzá, és akkor elérkezett az az időszak, mikor a gyermekeim 160, 170, 175 centit ugrott. jutottak magasba. Ez borzasztó nagy szó volt abban az időben. Országos viszonylatban is a Bab Gabi harmadik lett 175 centivel. De nem csak annak örültem, hanem a városi és a falusi gyermekek között és azok tanárai között nagyon jó kapcsolat épült ki. Ha győztünk, meghajtottam előttük a fejüket, gratuláltam nekik, mert tudtam, hogy talán még nehezebb körülmények között készítették fel. Ha ők győztek, akkor ők örültek. Tehát olyan baráti kapcsolat alakult ki még most is, hogy beszélgetünk egymással, írunk egymásnak, és a magasugrásnál, amit elsajátítottak az én gyermekeimtől, megmondtam, hogy készítettem az ugróteknőt, ők is próbálgatták, és észrevevődött a versenyeken, hogy ugrásszerűen emelkedett az eredmény. Úgyhogy ezt is olyan pozitív dolognak tartom az életembe, mert mindig elhárítom azt, hogy mikor azt mondják, hogy ilyen jó, meg olyan jó. Nem én voltam, én csak egy szikrát adtam. A kis összejövetelen, ami volt a múzeum megnyitásakor, egy meghívót írtam a gyerekeknek, sajnos nem tudtam mindenkinek eljutatni, mert ugye pénzügyi probléma ez, aki nagyon segített engem ebbe, Gulácsiné, az Újkerti Oktatási Központnak a titkárnője, mert ők ilyen baráti kapcsolatban vannak velünk, és itt tele voltak Serleggel, meg a Testnevelési Tudományos Kutatóintézetnek. Több ízben dolgoztam az MHK próbáknak az előkészítésében, volt kézilabda, kontrollosztályom, kísérleti osztályom, és rengeteg adatom. Például a Kistóth Sanyi 68 éves korában, mondom neki, Sanyikám, kíváncsi vagy, hogy 5. korodban mennyit ugrottál, mennyit futottál? Azt mondja, igen. Akkor elővettem a naplóimat, és akkor elolvastam neki. A bevezetőt mondta a akkori könyvtárigazgatónő, Hatháziné, a Sík Sándornak a versét.
8: Örököseket.
7: Sík Sándornak a versét, azzal nyitotta meg, utána volt egy kis énekkar, tánckar, és utána fellépett a pódiumra a Hamza István, aki tulajdonképpen a világbajnokságnak a főrendezője volt, a Testnevelési Egyetemnek tanszékvezető tanára tornavonalon.
6: Debreceni ő is.
7: Debreceni születés, és benne volt a csapatomba. Ő volt a legkisebb, 4. osztályos volt akkor, és elmondta az indítatását.
6: Közben előkerült ugye ez a kis újságcikk, amikor Hamza István visszaemlékezik. Egyen meg a szívét egészen picikeit még.
7: Akkor 10 éves volt, és olyan beszédet mondott, aminek nagy része megvan, egy része eltörődött, hogy tulajdonképpen ő nálam ismerte meg azt, amit szeretne meghonosítani a főiskolán, hogy szeressék az emberek azt, amit csinálnak. Tehát nem muszájból, hanem szeretetből dolgozzanak, mert azt mondja, ő is az alapokat itt szerezte meg, ennél a kis iskolánál, amelyiknél nem volt tornaterem, csak kölcsönbérel tornaterem.
6: Említette Jenő bácsi, hogy a munkája során ugye azért, mert nagyon szeretettel, nagyon komolyan foglalkozott a gyerekekkel, ezért szerették. Nem játszott ebbe az bele, hogy már az én időmben is elkezdett nőiesedni a pedagógus pálya, és kevés volt a férfi. Na most egy tornaórán, ahol a fegyelem nagyon fontos, ott lehet, hogy egy férfi tekintélyébe azért beleszámít, hogy ő férfi. Tehát, hogy tud jobban rendet tartani, egy kicsit talán szigorúbb, nem gondolja, hogy ott a egyre inkább elnői esedő pedagógus szakmában egy férfi az ritkaság számban ment, pláne ha ilyen szép ember, mint ön, és ezért is volt tekintélye.
7: Én mindig első voltam, aki bement az iskolába, és mindig utolsó voltam, aki a gyermekek sose hagytam egyedül, én jöttem el utoljára. Az egyik kollégám megállított, valamit kérdezett, de közben nekem órám volt. A tornaterem előtt álltunk, az új bocskai iskola tornaterem előtt, és mondtam neki, hogy ne haragudj, nekem órám van. Hát hol van órád? Hát mondtam, itt benne a teremben. Kinyitotta az ajtót, a gyerekek már egy lány vezényletével, Morvai Katalin vezetésével végezték azt, amit általában a testnevelési órákon szoktak csinálni. Mert tudták, hogy én újra bemegyek. Ők voltak azok, akik azt mondták, hogy Jenő bácsi, ma 3 kilós medicinlabdát vegyük elő, ma a vasbotot vegyük elő lány létére, ma a homokzsákot, ma a gumikötelet. erősítősképpen. És akkor olyan különböző mozdulatokat csináltak az alá, 7 kiló 21 dekás vasbotta, és leány létükre ők kérték mindig. És, hogy elmondjam, mindig úgy helyeztem őket, mikor még ugye együtt volt a fiú és a lány, aztán külön váltak, hogy úgy helyeztem el a fiúkat meg a lányokat, de semmi problémám sose volt, sem a fiúkkal, sem a lányokkal, hogy valamelyik szemtelenkedett volna, sőt, azt tapasztaltam, hogy ez a Morvai Katalinnak nagyobb hatása volt sokszor a fiúkra, mint nekem. Annak nem mertek visszaszólni, mert gyakran elgyártak ezek.
6: Lehet, hogy ő belőle is pedagógus lett. Minden esetre én úgy gondolom, hogy tényleg nagyon nehéz arról beszélni, hogy miért is jó pedagógus. Egy pedagógus szinte elmagyarázhatatlan, mert lehet, hogy a másiknak ugyanazok a módszerek nem állnának már jól, mint az egyiknek. Ha már itt jó kapcsolatokról beszéltünk a gyerekekkel, én azt gondolom, hogy sajnálattal gondolom egyébként, hogy napjainkban elég kevés a jó házasság. Jenő bácsékat már fiatal korukban is, mint két nagyon szép embert, ez a város úgy tartotta nyilván vagy számon, hogy nagyon jó házasságban élnek, és hát ez a jó néhány évtized azért bizonyíték is arra, miközben ugye említette, hogy nem lehet egy gyerekük, és én meg azt is tudom körülnézve az életben, hogy egy csomó házasságot egyedül a gyerek tart össze, mert már rég szétment volna, hogyha nem lett volna gyerek. Ennek van-e valami titka, vagy éppen úgy elmagyarázhatatlan, mint a gyereknevelésnek?
7: Talán azt mondhatom, hogy feleségem nem volt olyan iskolai verseny, akár kegyeleti váltófutás, akár négytus, akár öttusa verseny, akár kézilabda mérkőzés, hogy ne jött volna elszurkolni, és a gyerekek is nagyon szerették Éva nénit, sőt, mindig kérdezték, jön Éva néni is ugye a versenyre. Tehát Éva nénit megszerették. Ugye én másodállásban a férfi kézilabdával foglalkoztam a DVC-nél, és mikor elutaztunk, Éva is jött, és akkor keresztszemes párnákat vart, úgy emlékszem rá, és úgy szerették, hogy ugye mi tulajdonképpen összejárunk, és ez a barátság megtartott. Most is a legutóbbi években volt, mikor összejöttünk Székesfehérvárról, Budapestről, az ország különböző részéről eljött az a régi csapat.
6: Jó, tudomásul veszem, hogy Jenő bácsi nem akarja megmondani nekem, hogy mi a jó házasság titka.
7: Hát tessék nézni, én amiben tudok, segítek neki őszintén. Tehát a kölcsönös segítés és mondjuk a hobbi is összekötött. Mi nekünk a hobbink a hortobágy volt. Szombaton, mikor már minden lezajlott, fölültünk a vonatra, a kerékpárunk ott volt a Málházóba, a Hortobágyra, és akkor mi nekivágtunk a pusztának, amerre tudtunk, ma már ez nincs, ma már üzleti szellem uralkodik ott is, és hol egy szénabogjába aludtunk, hol a Lisszarmabogjába, hol a Muharbogjába, hol a Nádkévébe, hol a Pásztorkunyóba, és a Hortobágy nekünk olyan volt, mint egy templom. Mi úgy közelítettük meg azt a pusztát, mintha templomba mentünk volna. Én, ha egyedül mentem, akkor mindig számba vettem, hogy mi az, amit a héten rosszul csináltam. Mi az, amit nekem javítani kell azon, hogy én jobb közérzettel jöjjek ide ki. Tehát szinte magamat bevallottam a pusztának, hogy mi rosszat és mit jót tettem, és vártam az indítatást, hogy nekem valamit adjon ez a puszta lelkileg is, testileg is egy kis újulást, egy kis felüdülést, hogy a következő héten kimenve újra élvezhessem feleségemmel együtt ezt az érzést.
9: Kondor Kati 2008-ban beszélgetett a legendás debreceni testnevelő tanárral, Nagy Jenővel, aki 2017-ben 93 évesen hunyt el. A Magyar Népköztársaság sport érdemérem aranyfokozatával kitüntetett Jenő bácsi, élsportolók sokaságát nevelte különböző sportágakban, kézilabdában például több válogatott játékost is. Nála kezdett az a doktor Süvöltős Mihály is, aki az 1975-ben bajnoki címet szerző debreceni Dózsa csapatkapitánya volt. Hozzájuk képest lényegtelen, de engedjenek meg nekem ennyi szubjektivitást, hogy én is tagja voltam annak a bizonyos korosztályának, amely először edzhetett tornateremben a debreceni Bocskai általános iskolában Jenő bács irányításával, és édesapám mellett ő volt a másik ember, aki miatt örök szerelmem lett a sport, de hát tehetség hiány csak lelkes amatőr maradhattam, és a komoly sporteseményekről csak beszélhetek. Nem sok ember van ebben az országban, akiről mindenki csak jókat tudott mondani, és akit mindenki szeretett. Jenő bácsi ilyen volt.
1: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: A Győr labdarúgó csapata egyetlen kisvártai győzelemre van attól, hogy hatalmas meglepetésre bajnoki címet szerezzen. Ez az esetleges bajnoki arany még nem született meg, a 80-as évek két diadala viszont már történelem. Az akkori sikeredzővel, Verebes Józseffel készült beszélgetésből idézünk a következő negyed órában. A riporter személye is igencsak különleges. Az olimpiai bajnok Kovács Kokó István.
2: 78-ba fejeztük be a TF-et, ami már akkor egyetemi szinten mozgott, nálunk vezetékbe az utolsó évben, hogy egyetemi rangot kapott, és akkor kezdődött el az edzői pályán.
3: Kecskemét.
2: De két hétig edzettem a régi szisztéma szerint, és ugye Koltainak a könyvében a Mágusban le van írva, hogy utána két hét után láttam, hogy ez nem az, amit én szeretnék, és akkor bedobtam az egészet a szemétkosárba, az egész felkészülést, és akkor elkezdtem a sajátomat.
3: De mindenki, minden csapat alkalmas? Tehát ezt a fajta, mert ezt vitted magaddal sok helyre, van, ahol nagyon eredményes.
2: Én tulajdonképpen úgy által, hogy elsoroltad, hogy...
3: Ugye ez a Verebes féle iskola, amit holland módszernek is hívnak, ki tudja, hogy ki volt, melyik volt előbb, a holland vagy a tiéd, de hogy az egész csapat együtt mozog, letámadásban, védekezésben mindenki folyamatosan...
2: Jobban tudod már, mint én. Démet Gyula jut mindig eszembe, mindig, amikor az MTK-ba mentem, mindig jött át, családi jóbarát volt a Német Gyula, és akkor Józsikám mond el, és akkor most jönnek ki, most kifutunk, és akkor utána...
3: Nem szerettük mi annak idején fradistaként a 80-as évek közepén a Győrrel való játékokat, meg...
2: Azt
3: meg...
2: el tudom képzelni. Majd mesélek róla. És a lényeg az volt, hogy egyrészt a letámadás, másrészt én nagyon sok továbbfejlesztettem, a visszatámadást bevezettem, amit senki nem tudott, ebből kifolyólag, ugye, tehát a letámadás lehet egész pályás, stb. És ugye egy nagyon lényeges dolog volt, hogy akkor még ez az újfajta leszabály nem volt, hanem nem volt passzív les. Tehát magyarul, hogyha mi kijöttünk, akkor a polgár bennmaradt ott a bal oldalon, akkor már les volt. Ugye, tehát ez nagyon-nagyon leszökítette a területet, ugye a szaknyelven mondják, és gyakorlatilag áthatolhatatlan volt, úgy megtanítottam a játékosoknak, és ennek rendkívül sok.
3: És ez akkor sikeres is lett Kecskeméten?
2: Hú, nagyon. Hát mondom, első éve volt, és akkor tört ki a balé, hogy most mit akar ez itt? Honnan meg akarja nyerni? Hát mondom, miért maguk, mit képzeltek? Hát nekem az a feladatom, edzőnek, hogy a maximumot kihozom a csapatból. A lényeg az, hogy aztán a végén elég sok csúnya malőr volt, hogy amit ott csináltak, hogy a hátunk mögött, és akkor hát én összehívtam ezt a városvezetést, és akkor megkérdeztem tőlük, hogy uraim, akarnak fölkerülni, akarják a legjobb eredményt, vagy nem. És akkor megmondták, hogy nem.
3: Köszönöm szépen. Köszönöm,
2: de előtte nem. Előtte nem volt akkor.
3: Hát mert senki nem gondolta volna.
2: Na én azért föltettem ezt a kérdést, én a játékos bizalmával soha életben nem értem vissza, nekem a szent és értetetlen, és pontosan ezért kérdeztem rá, és akkor megmondták, hogy nem, és akkor én fogtam a kalapomat, és elmentem Sűsábra, mert azok éppen kiesésre álltak, a térképen nem tudtam, hogy hol van Sűsáb, és egy csodálatos kis együttest vettem át, és hát nem tudom, a hanyadik helyre mentünk föl a végén. Ugye a lényeg az, hogy nagy a siker volt. Napig.
3: Viszont jött az első, hát mondhatom,
2: akkor jött a videótól.
3: Igen, jött az első pofon is ezzel edzői szakmában, mert a videótól nem sikerrel jöttél el. Tehát amikor oda kerültél, akkor még...
2: Rosszul tudod. Nem, hát amikor én oda kerültem, a Lantos Misi volt a csapatnak az edzője, és akkor tulajdonképpen hát a Miska összeveszett ott az elnökkel, az ő keménységével, stb., és hát az ő válás következett volna. Ott 2 évet.
3: Két évet.
2: Na, a summa-summárom, aztán a Kutas Vista bácsi belenyúlt a dologba, és a Miskának nem
3: küldték. De ez az a csapat, amelyiket aztán Kovács Feri
2: bácsi videóton, a Kovács Józsi, a Karsaiék, a Fejes Gabi, Nagy Csapatot,
3: nem a Szabóék,
2: Nagy Három, nem az utána. Az is játszott a Szabab, a Nagy Csapatban, fantasztikus volt. Na most én, amikor oda mentem, akkor aztán végül úgy állapodtunk meg a Misivel, hogy én dolgozhatok, és ő is, és ketten csináltuk az első évet, nem tudom, a 14. vagy a 16. helyen voltak, csak azért akarlak kijavítani, hogy tudd. Hát mondanom sem kell, hogy a 4. helyen végzett a csapat, életem legnagyobb dicséretét ott kaptam. Na most ezt tudni kell, hogy ugye a Lantos Miska azért én imádtam, meg szerettem, és utána nagyon jó barátok lettünk, és az első taktikai értekezlet az első mérkőzés volt, és akkor a Miska elmondta magáit, elmondta, hogy ki játszik, és akkor mondta a Miska, hogy a Jóska elmondja a taktikát. Na most én még olyat az életemben nem láttam, akkor voltam először NB1-es edző, és elkezdtem beszélni, rajzolni, meg mit tudom én, és ha végignéztél volna a 16 játékoson, mindenkinek tátva volt a szája. Na most ez nem vicc, ez halálkor, tátva volt a szája, a Misié is. Képzeld el, a lényeg, hogy én kijöttem, és Misi jön utánam, és azt mondja, Jóska, én nekem már nagyon sok edzőm volt. Nagyon édes edzők, Sebes, Satöve, Bukovic, de én még ilyet nem hallottam. Nekem életemben ez volt a leg. Hát most képzeld, az első egy fiatal takon gyerek, ott vagyok, és ugye, hát én teljesen másképp csináltam a dolgomat.
3: Hát akikkel együtt dolgoztál, azok azt mesélik, hogy valami hihetetlen motivációs képességed volt, tehát még a győrieket, aztán most lassan áttérünk 1981.
2: Na de elmondom neked a videót, hogy aztán hogy volt. Ugye ugyanabban a szituációba kerültem, mint Kecskeméten.
3: Kiderült, hogy ugyanannyi pénz, hát megnyerjük.
2: Hogy a nagy csapatnak vége, Miska is elment, azt hiszem, Zalaegerszegre, Lantos Miska, én meg ott maradtam egyedül, Szalmásival, Szalmási volt a sportigat, és kérlek szépen, nekikezdtünk egy teljesen fiatal csapattal, tudnék, 20 ezer forintért meg tudták venni a csuhait, a Jóskát. Igen. Aki be is fért, ugye nekünk mindjárt a csapatunkba.
3: 20 000 forint.
2: Nem viccelek, 20 ezerű leszerelt katona volt, kérlek szépen. Egyetlen játékos nem tudtuk igazolni, és kérlek szépen a Csiszár Huszti bácsi, aki hozta a játékosokat, az egy csoda ember volt. És úgy utálták, tudod miért utálták, hogy ez egy ilyen sikeres ember, hogy nélkülük senki nem lett, nem is ismerték el, de aztán később én rendbehoztam a renoméját az öregnek, az összeszedte a diszliéket, stb. Máje, Szabó, igen, vadász. Értek, most képzeld el, nálam játszott, érdekes volt, kérlek szépen oda kerültem, és a Karsai akkor visszavonult már. És kérlek szépen, ma jó kis poci, meg pia, meg mi, és kérlek szépen, azt mondta nekem az elnök, Józsi, de segít neked a Sunyi, a Karsai Sunyi. Jó, gyere Sunyi. Egy hét után odajött a Sunyi, és azt mondta, Józsi, hagyjáljak be. Hát gyere, hát látta ezt, hogy itt tényleg valami komoly dolog. Nem hozok neked, 3 hónap után olimpiai válogatott volt. Képzeld el. Ez egy borzasztó érdekes dolog, hogy micsoda motiváció volt.
3: Eljöttél Fejérvárra.
2: Na de nem úgy, várjál, és kérlek szépen ezzel a fiatal csapattal, Németh Gyula barátom jön le, ránéz a csapatra, elolvas azért, azt mondja, te hülye vagy? Hát ki fognak rúgni 2 hét után? Hát mit akar? Na várjál. Mondom, várjál 2 hetet. Megvárt a 2 hetet, úgyhogy az első fél évben első helyen álltunk, képzeld el. Hát ez a fiatal csapat.
3: Ez volt a magja, aztán a 84-85-ös
2: Csográdi már, szóval nagyon össze lett ragva, és akkor tulajdonképpen első helyen fordultunk, ugye a Fradi volt az első, és kint volt Dél-Amerikában, mivel kimentünk a barátomhoz Romániába, Nagyváradra, körülbelül a 70 centis hó volt, és ott játszottunk, hát a Kovács Fista intézte a dolgot, hogy menjünk oda, és akkor azt mondta neki, öreg, jó van, mi kimegyünk hozzád, akkor mindenkinek adtok egy írhát. Mindenki kapott egy írhát, én ráadásul szegényemet le is toltam, mert nem olyat adott, ami rajta volt, egy olyan írra volt, egy elájultál volna a Kovács Fista, de a világ legkéresebb edzője, tudod, igen, is igen, a Ajaxnak az edzője, stb. Akkor éppen kapitány volt, és hát csodálatos az egész sztori, ugye, és akkor leültük egy ilyen 4 órás vacsorához, kérlek szépen az első szava az volt. Engem te kérdez, gyorsabb, engem neki, hát mondom, meg se szólaltam, adjál már, hát mondom, miről veszik? Óriási úr. Kérlek szépen, és ott játszottunk, de most a lényeg az, hogy a videóton befejezve tényleg nagyszerűen játszottunk, és akkor Baranyai a beállós volt, kérek szépen, aki azt megelőzőleg egy szezonban, azt hiszem 5-ször vagy 6-szor ki volt állítva, az egyszer nem volt kiállítva, válogatott lett, szenzációs futballt játszott, borzasztó fejlődési lehetősége volt, mert később jutott velé, de és mondhatnám az egészet. Mondhatnám az egészet, tehát a két disztrikből, és a 18 évesen a disztrik Latika volt a center, 20 évesen a disztrik Peti volt a kapus. És akkor mondhatnám a Horváth Gabi, tudod ezeket,
3: hát
2: te viccelj.
3: Hát még a Cserék is, ugye a Kosta volt, azt hiszem a cserekapus, ő is egy fantasztikus képesség.
2: Hát ez egy szóval, hát de ezt meg kell csinálni, és ezzel az új dologgal tudtam kihozni, tudod, és ezzel tudtunk odaérni. Hát ez is idő? Negyedik lett a csapat, negyedik lett, de ezt megülőzöm, amikor első helyen álltunk, akkor mondtam neki, és hát képzeld el, hogy olyan anomáliák voltak, hogy a mit tudom én, mondja egy vidéki csapatot, mit tudom, ez Zalaegerszeg, 14. helyről, mit tudom én, többet keresett, mint a mi játékosaink, akik első voltak.
3: Akkor a tévégyár gondolom adott.
2: Na most ezt akarom neked mondani, hogy milyen érdekes ez a dolog, kérlek szépen, hát bement a csapat, szóltam a páfeltársnak, hogy hát fogadja már a csapatot, nagyon örülök, de mi van Józsikám? Hát hallgassa meg a csapatkapitány, de van, hogy fölállt, és mondja neked, besüljenek már meg egy kicsit minket, tehát ott vagyunk az első helyen, nem jó ez a videó, tudnok, hogy mi ott vagyunk az első helyen, ott első helyen, és akkor a 14. csapat többet keres, mint mi. Hát azt mondja a papeltárs, azt mondja, drága Sanyikám, a videótonnak nem érdeke az, hogy maguk elsők legyenek. Nem érdeke. Mi nem tudunk több pénzt erre áldozni. Nem tudunk. De akkor nem kaptak a játékosok egy rohadt televíziót, ugye, amit csinált a gyár, és így tovább. És én azt mondtam nekik, uraim, fél éven van, megcsináljuk, fél év alatt, ami kijön, és utána kezd is sokkolom. Meg is történt, Diszli Petinek ott az esküvője, ne tudd meg, a nagy boldogság volt, mikor én, na mondom, uraim, a viszontlátásra, hát én velem együtt jött sírt mindenki, meg gyorsan be a kocsiba, és akkor már lementem Győrbe utána.
3: Na, akkor szóval most, ez egy borzasztó most érkezünk volt. El ahhoz a pillanathoz, ami tényleg a mágus becenevet megalapozta, mert már a videótonnál elkövetettek, és valószínűleg hozzátettek, de az, hogy oda kerültél Győrbe egy, ha nem is kiesésre ítélt csapat, de mindenféleképpen
2: az
3: hátsó.
2: Volt.
3: Hát akkor mondjuk kiesésre ítélt, igen. Mint az MTK is utána később.
2: Nagyon komolyan az volt.
3: Oda kerültél olyan játékosok, akiket előtte nem is nagyon ismert az ország, egy Hajszán, vagy egy Hanik. Ezekről keveset tudtunk, és szerintem nem is nagyon lett volna belőlük komoly élvonal belül labdarúgó, hogyha nem fogod meg őket. Azt mondják, és itt akkor most visszatérek arra, amit az előbb egy pillanatra elkezdtem, hogy valami hihetetlen motivációval kaptad el ezeket a vidéki srácokat, és hihetetlenül meg tudtad őket fogni valamilyen cél érdekében. Tehát nem csak a szakma, hanem ez a mentális felkészülés is.
2: Hát, igen, de a teljeséghez ez jó, ez egy külön téma, a motiváció, de szóval Magyarországon abban az időben még a grundi játékosok játszottak. Tehát a Nyilasi. A Pócik azért itt volt a Honvédnál, most nem tették be, ugye, de nagyon nagy tehetség volt. Hát a Burcsa Győző, ez egy fiatal, de hát azért egy Hanik Pócik Burcsa.
3: Igen,
2: Fehérváról én vittem el. Oda, igen, oda vittem. És hát ugye a Szentes az igazad van, mert senki nem volt, Zalaegerszegen volt, nem tudom, hány évig, rúgott 6 gólt összesen, de én láttam a Baranyai ellen, és a Baranyai ellen láttam játszani, és akkor azt mondtam a Szalmásinak, hogy írt fel a nevét. Hát odállt és verekedett a Baranyival. Az nem kis dolog.

0: nem számít.
1: Igen, na most akkor elmondom a tényleg a frankot. Az Edebácsi alkották lenne a Szániel bevitt bemutatni a gyárba, ugye hát oda mindenki fehér köppenybe ment, csak én nem. A lezőségemet gondolom, hogy te is ismered, nem nagyon adok a formaságra. Bementünk, nem is volt az a lényeg, és hát szumma-summára, hogy bemutatni, és mondom neked, mondja meg, hogy mit szeretne. Hanyadik helyen szeretne, vagy mit szeretne, Edebács? Azt mondja, Józsikám, ez a csapat, erről ne beszéljetek se sokat, se keveset, ez a csapat legyen nyolcadik. Mondom, ezt komolyan mondja? Komolyan? Azt mondja, komolyan. Na és mondom, mi van, hogyha jobb lesz? Tudja javítani a helyzetet? Minden további nélkül. Na most ennek a további nélkül 1 millió volt a neve, 1 millió volt a neve abban időben, ez a költségvetés, vigyázz, ez, nem csak a, ez nem a labdarúgás. Tehát ugye akkor még rám az egész rá, persze rám egy klubhoz összeszakosztály, stb. Ne? Tulajdonképpen ők jól jártak, mert a dohány meg volt. Tehát mi nagyon sokat termeltünk.
0: Pénzt. Hát a közönségben volt minden meccsen.
1: De és kérlek szépen, na csak azért akarom eloszlatni ezt a félelmet, ugye sokan mondják, ugye, akik nem tudják, hogy mi volt, vagy nem akarják tudni, hogy mi volt. Mi nem kerestünk annyit, mint a második, harmadik, vagy a fővárosi csapatok, ahol a legjobb játékosokat gyűjtötték össze.
0: Nem, de vannak ilyen városi legendák, hogy mit tudom, az első edzésre Hanik megérkezett egy biciklivel, és akkor te azt mondtad neki, hogy biciklivel? Egy év múlva Mercivel fogsz jönni. Nem voltak ilyenek?
1: De voltak ilyenek, nem így. A lényeg az volt, hogy ugye, hogy ezt nem is motivációnak szálltam, mondom, de nem is kellett. Tudnék, ez a csapat érezte, hogy ő benne több van. És visszatérve a játékos állományra, nem voltak ők ismeretlenek, csak éppen aztán a 16. helyen voltak, mikor átvettem őket.
2: A győri futball 10 éve, március 13-án elhunyt mágusával, Verebes Józseffel, az olimpiai bajnok Kovács Kokó István beszélgetett.
3: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
4: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá, hajrá!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Olimpiai bajnokok sokaságát nevelte, a fia pedig az ő munkájára építve 3 olimpián is aranyérmes csapatot küldött a medencébe. Azt hiszem kitalálták, hogy kiről van szó. A tavaly elhunyt Kemény Ferenccel Kalapos Mihály 2009-ben készített interjút, amelynek az elején be is mutatta őt.
6: Kemény Dénes édesapja, utánpótlás igazgató, 6 aranyat nyert világversenyeken korosztályos csapataival. Az ő munkája nélkül nem nyerhetett volna sorozatban 3 olimpián a magyar férfi vízilabda válogatott. Pedig a Röppenty utcában, Angyalföldön gyerekként először a futballt ismerte és szerette meg. 1956-ban kalandvágyból maradt itthon. A szíve már fiatal korában is gyönge volt, ezért nagy játékos nem lehetett belőle, bár magyar bajnokságot nyert az Újpesti Dózsával. Imádja a különleges tehetségeket, kedvence Kásás Tamás, akit 2 éves kora óta ismer. Fecsóbá, mert hogy az uszodában csak így szólítják, kivételes humorérzékkel rendelkezik. Egyik klasszikusa, gyerekek, akinél nincs labda, az ne lőjön kapura. Köszöntöm Önöket, Kalapos Mihályt hallják. Az arcvonások mai vendége Kemény Ferenc, akivel Budapesten a hajósuszodában beszélgettem, és elsőként azt kérdeztem tőle,

0: Le. A név köteleze.
1: Felelősségérzetre ébreszti az embereket, engem is.
2: Arra gondolok, ugye, hogy volt egy Kemény Ferenc még a 20. század fordulóján, aki a Nemzetközi Olimpiai Bizottság alapító tagjai között is szerepelt. Rokonsági kapcsolat van vele?
1: Azt nem tudom, de hogyha tudatánál lenne, biztos büszke lenne ránk, miután a Dénes olyat produkált ezzel a magyar vízilabdával, ami még soha senkinek nem sikerült.
2: Hogy a vízilabdánál kötött ki, hiszen annak idején még az elektromos másodosztályú labdarúgó csapatában is focizott.
1: Ez így igaz, 16 éves koromban az NB2-ben balszélsőt játszottam, csak a Laki lejött utánam, és visszaparancsolt az uszodába. Nem tudom, hogy helyesen járt-e el.
2: Annyira hiányzott a csapatból, a vízilabda csapatból?
1: Tán azt hitte, vagy úgy ítélte meg, hogy jó helyen vagyok az uszodába, és alkalmas vagyok arra is. Egy biztos, hogy aki látott engem focizni, nincs rossz véleménye rólam, de piszkosú szerettem, miután Angyalföldön mindenki a labdarúgással foglalkozott, ami úgy nézett ki, hogy a Grundon, illetőleg a széles járdán a Röppenty utcába keményre gyújt ronylabdával fociztunk mezitláb.
2: Viszont annak idején először úszó volt az ember, és csak utána lehetett vízilabdázó, ugye?
1: Ez így van, gyerekúszóként kezdtem a háború alatt egy Mészáros nevű edzőnél a MAC-ban, a Magyar Atlétikai Klubban. Markovics Kálmán barátommal jártunk oda, ő egy kadetiskolába járt, kis katona volt, és ott kezdtük az úszást. Majd a Sárosinál a Lokomotívba folytattam 45-ben. Ugyanis valóban akkor nem volt utánpótlás bajnokság, illetőleg majdhogy nem akkoriban kezdődött az IFI bajnokság, illetőleg a Komjádi kupa képezte az utánpótlás képzést. Mindig kizárólag csak úszókból lettek a vízilabdázók. Teljesen másképp működött, mint manapság.
2: Annak mi az oka, hogy játékosként nagyot nem alkotott?
1: Nagyon gyönge volt a szíve, mint most is. Állandóan rettegek a szívelégtelenség állapotának a bekövetkeztétől. És iszonyú robbanékony gyors voltam, és nulla állóképességem volt. Így kerültem a kapuba. Még az utánpótlás bajnokságban Komjádi kupa győztesként gólkirály voltam centerként. Csak egyszerűen ezt az iramot, amit már akkor is a vízilabda megkövetelt, és óriási állóképességet. Amikor ma megnézi egy orvos az EKG-mat, rögtön lefektetnek, és másik orvost hívnak, és nekem születésemtől kezdve olyan, amilyen, és nekem ezt bizonygatnom kell minden alkalommal, hogy ne essen össze a szerencsétlen orvos, hogy ez nálam ez a természetes, ami másnál nem.
2: Az is természetes volt, hogy edzőként majd nagyot alkot?
1: Hát azért játékosként magyar bajnok vagyok az újpesti Dózsába, magyar kupa győztes a Lokomotívba, és azért a magyar vízilabdába erre a szintre eljutni, az nem kis dolog, de a méretemnél fogva, miután csak 180 magas vagyok, nem számítottam nagy termetű kapusnak. De hogy mint edző, hogy ez hogy alakult ki, azt is a Laki Karcsi bácsinak köszönhetem, aki rögtön megbízott, amikor eltávozott Kubába. Én vettem át a BVSC, akkor már BVSC csapatait, és hát ott dolgoztam sokáig. Élvonalba is, és utánpótlás szinten.
2: Sokaknak talán nem egyértelmű, hogy miért Szívós István volt a, hogy úgy mondjam, királycsináló, tehát aki Kemény Dénest úgymond kitalálta, de hát voltaképpen ennek is megvan az alapja, hogy annak idején miért akarta ő, hogy Dénes legyen a felnőtt válogatott szövetségi kapitánya, mert hogy önök együtt dolgoztak korábban edzőként, az OSC-ben is, meg a Fradiban is, ugye?
1: Hogyne, ez így volt, és nagyszerűen működtünk egymással, létezett egy nagyon jó munkakapcsolat, nem is voltunk eredménytelenek.
2: Ennyi volt csupán a felnőttekhez köthető időszak?
1: Dolgoztam átmenetileg, amikor a Bolvári Toncsi barátom külföldre távozott egy néhány hétig a Spartacus első csapatával is, akkor teljesen egyedül dolgoztam, de egyébként a felnőttek világától valóban messze kerültem, kivéve mondjuk az OSZ-t és a Ferencvárost.
2: Miért volt ez annyira egyértelmű, vagy hogyan jött ez, hogy utánpótlás vonalon dolgozni?
1: Ez egy jó kérdés. Nagyon szeretem a gyerekeket, úgy általában. Piszkosul kedvezményezetnek tekintem azt, aki tehetséges, azt rögtön a szívembe zárom, nem a többiek terhére. Kialakult ez a dolog, hogy úgy szívesen csináltam. Talán nem hiába.
2: Vissza a Szívós vonalhoz. Ma is jó a kapcsolat a Kemény és a Szívós család között?
1: Ritkán találkozunk.
2: Nagyon diplomatikus volt a válasz.
1: De valóban ez a helyzet. Csak meccseken látjuk egymást.
2: Megkérdezhetem azt, amit már sokszor föltettek Dénesnek is, hogy miközben ő nagyban köszönheti Szívós Istvánnak is, hogy szövetségi kapitány lett, meg hát persze azoknak az elnökségi tagoknak, akik annak idején 96. decemberében rászavaztak. Miért nem került be a fia Marci egyszer sem a olimpiára utazó válogatottba?
1: Hát hogyne, természetesen megkérdezheted. Az én véleményem az, hogy a Dénes emberi nagyságát mutat. tudhatja az a döntés, amit hozott, mert elképzelhető, hogy milyen nehéz döntésbe volt. Csak meg kell mondjam neked, ott Marcin kívül még 4-en, 5-en szintén nem kerültek be. Azoknak a szülei soha nem érdeklődtek senkinél, hogy miért nem került be. Ugyanúgy érdeklődtek volna. A kapcsolat speciális volt amiatt, borzasztó nehéz ezt megmagyarázni. Olyan szakmai érvei lehettek és voltak valószínűleg, ami miatt úgy kellett, hogy döntsön, hogyha nyerni akar valaki, hogy a legjobb csapattal kell. Nehogy félrejtés esély, a Marci is, meg még azon kívül 30-an, a tényleges válogatottakon kívül 50 nagyszerű magyar vízilabdázó van, aki ott van a határon. Tehát nagyon sokan vannak így, és hát én is nagyon sajnáltam, de végül is nem az érzelmek, a ráció döntött.
2: És az eredmények Dénest igazolták.
1: Ez akkor is helyes lett volna a döntés, hogyha nem így alakul az eredmény. Mert abban a helyzetben, abban az időszakban az ő szent meggyőződése szerint cselekedett.
2: Amikor 1996. december 17-én a Vízilabda Szövetség elnöksége úgy döntött, hogy 6 szavazatot ad a fiának, 5-öt Görgényi Istvánnak, 4-et Gerendás Györgynek, akkor meglepődött, hogy a fia lett a befutó, ő lett a férfi válogatott szövetségi kapitánya?
1: Nem teljesen lepődtem meg. Váratlan volt sok embernek, de sok embernek nem volt váratlan. Mert azért őt a szakma nagyon jól ismerte. Annak ellenére, hogy előtte több mint egy évtizedig Olaszországban játszott, tehát hadd nem mondjam, az én számból tényleg piszok rosszul hangzik. Ez a vízilabda, meg minden csapatjáték szellemi sport. Tényleg csak bikaizmok kellenek hozzá, de elsősorban szellemi tevékenység. A vízben, a különböző posztokon és a parton is. Úgyhogy én szerintem nagyon sokan hittek benne, mint ahogy később valóban az eredmények igazolják, nem hiába.
2: Mégis volt egy olyan pillanat, amikor a fia vissza akarta vonni a pályázatát, tehát gondolkodott azon, hogy elküld egy faxot, hogy tekintsék érvénytelennek. Például önök beszéltek akkor?
1: Beszéltünk egymással, és én ezt a szándékát is megértettem, ugyanis abban az időszakban, amíg ő kint tevékenykedett, rengeteg alkalommal látogattuk meg, és hát, hogyha el tudom így szavakkal magyarázni, megpróbálom a Komói tó partján levő úszodában, akár játékosként, akár edzőként dolgozni, nem akármi, és abban a millióbe élni, egy csodálatos polgári jólétbe, ezt ott hagyni, és erről váltani egy bizonytalan jövőbe, nem kis meccs volt.
2: Mi döntött végül is?
1: Gondolom azért az az óriási kihívás, hogy valaki a magyar vízilabdában ilyen pozícióba kerülhet, az egy nem mindennap történő kihívás. Gondolom azóta már nem bánta meg, csak azért negatív jelek is végigkísérték ezt az időszakot.
2: Mire gondol?
1: Hát amikor hazajött, egy érettségiző fiatal diáknak nézett ki, és a 10 év alatt öregedett 132-t.
2: Szokta neki is mondani?
1: Nem kell neki mondani, hát bizonyára tudja saját magáról.
2: Jól gondolom, hogy Dénesnek eleve elrendeltetett a sorsa akkor, amikor 3 éves korától csak önre számíthatott?
1: Rám és az édesanyámra. 8 éves korától pedig a feleségemre, aki lényegileg fölnevelte az anyámmal együtt, aki nem a szülőanyja, hanem a nevelő édesanyja.
2: Milyenek voltak ezek az évek?
1: Hát az első 2-3, amikor egyedül maradtam, az furcsa volt.
2: Tegyük hozzá, hogy 1957-et írunk, 57 és 62 közötti időszakot írunk.
1: 54-es születésű, 3 éves volt. Mindenhova vittem magammal, volt egy szenzációs óvoda, ahol csak 9-től fél 2-ig tartózkodott a MÁV vasúti főosztályának egy óvodája, mert én ott tevékenykedtem. Értementem minden nap 1:30-kor, volt egy robogóm, egy Vespa olasz robogóm, és mindig elől ült, és állandóan megállítottak a rendőrök, akkor még egyrészt forgalom nem volt, különböző járműveket nem láttak, meg ilyet se, és mindig megmagyaráztam, hogy ez így helyes, ugyanis Olaszországban is így van, és akkor mindenki elhitte, hogy akkor itt is így lehet. Volt olyan, hogy a Szőnyi úton Laki Karcsi bácsi köpen zsinórokba kötelet font, a derekára kötötte, és kikötötte oda, mert akkor még nem tudott úszni, hogy amíg én a vízbe vagyok, hogy ne lehessen gond vele. Úgyhogy egy ilyen kötélen lógva játszott ott a poszna körül.
2: De akkor elég hamar megtanult úszni is, nem?
1: Kényszerűségből. A világ legjobb úszóedzője és egyik legnagyobb úszója, Székely Éva tanította meg úszni.
2: És a sportágot is könnyű volt vele megszerettetni? Nem volt az, hogy hát mindig ide kell jönni?
1: Én azt hiszem, nem volt más választása. Nem is merülhetett föl benne. Lehet, hogy nem is tudta, hogy létezik más területe az életnek, mint az uszoda.
2: 1956-ban az ön fejében meg se fordult, hogy elhagyni az országot, mint annyi sokakéban, vagy úgy gondolta, hogy egy 2 éves gyerekkel mégse indulhatok neki a világnak?
1: Ez az utóbbi győzött. Megfordult, a fél uszoda megfordult a lakásomon és a barátaim, hogy menjünk együtt, és szerencsére azért döntöttem helyesen, mert a Kalpagos nevű barátom itt hagyta a kislányát, aki Dénessel egyidős volt. 5 vagy 6 év múlva nagy nehezen tudtuk elintézni, hogy föltehessem egy repülőgépre, hogy kikerüljön Ausztráliába a szülei után, mert olyan mértékben akadályozták a kijuttatását. Úgy meg az föl sem erült bennem, meg bennünk, hogy itt hagyjuk és úgy menjünk el.
2: Van egy klasszikusa, már klasszikus, amit szokott mondani, hogy én kalandvágyból maradtam itthon.
1: Ebbe sok igazság van, ugyanis majdhogy nem páholyból néztem az életet, ami itt történt ebbe az országba, mert ez az uszodába járás, a sport, a vízilabda, a lokomotív. Elterelték a figyelmemet, nem is tudtam, hogy mi történik a világban. Soha semmilyen politikai tevékenységet nem folytattam. Állandóan kapacitáltak, hogy lépjél be a pártba, mert aztán ez meg ez lehet. Nekem elég volt az, amit elértem a villamosmérnöki diplomámmal. Nem vágytam olyan beosztásokra. Ez a sport és ez az uszoda, ez politika és minden olyan jelenségtől mentes, ami ma divatosan elhangzik szerte a médián belül. Úgyhogy én nagyon nagy szerencsének tartom, hogy ide lekerültem az uszodába.
2: Tehát akkor nem csak adott, hanem kapott is nagyon sokat.
1: Az életünket kaptuk. Az uszodától az életünket kaptuk. És arra is világosan emlékszem, hogy amikor hazamentem egyszer, nagyon kisrác voltam, akkor nem volt ilyen félelem a szülőkben, hogy a gyerekek egyedül kóborolnak. 7 éves lehettem, amikor az újpesti öbölbe egy stégről belöktek a nagyobb srácok a vízbe. És valahogy kikeszmeregtem, és elmeséltem otthon az apámnak, aki másnap levitt a Lukácsba. Egy úszómesternek odaadott, és elkezdett velem foglalkozni, hogy megfulladjak. Amiből az következik a mai világra transponálva, a szívem szorul össze, amikor egy nyáron, nyaranta állandóan olvasom az újságban, hogy megfulladt egy fiatal ember, egy fiatal kislány, vagy akárki. Egy magyar ember a Balatonba, a Dunába, a Tiszába, ez fölháborít engem. És elképeszt, hogy nem tartunk ott, hogy egyszerűen pedig már most már vidéken nagyon sok uszoda van, hogy fölnőnek nemzedékek úgy, hogy nem tudnak úszni. Ez egyszerűen az egészségügyi vonzatán kívül fölháborító, és nem is tudom milyen elítélni, hogy ezt nem oldották meg.
2: Lehet akkor azt mondani, hogy gyakorlatilag az ön úszói, vízilabdás, pályafutása, az edzői karrierje minden a Lukácsból indult el?
1: Hát ott kerültem először uszodai körülmények közé. 57 kora tavaszán az egész uszoda a Lukács teraszán találkozott. És mindig ott néztük még, hogy ki van itthon, ki disszidált, ki nem disszidált. Emlékszem, a Katona Andris mondta egyszer, hogy Kass Béla nevű nagyszerű balkezes játékos. Érdeklődött valaki, hogy hol a Kass. Azt mondta a katona, Kass az állandóan disszidál, ugyanis 11-szerre sikerült neki kimenni.
2: Ugorjunk egy nagyot, amikor Dénes belevágott 96-ban a munkába, a felnőtt válogatott irányításába, akkor tudta, hogy olyan eredményei lesznek a fiának? Gondolok arra, hogy akkor ön már együtt dolgozott az úgymond nagy generációval, ezzel a 75-76-os kásásféle generációval, azzal a csapattal, amely gyakorlatilag 3 év alatt egyszer sem kapott ki.
1: Ő nagyon jól ismerte ezt a csapatot, mert amikor én ezzel a csapattal jártam Európát, minden egyes eseményen ott volt. Tehát vagy beült a kocsiba, vagy fölült a repülőre, és kombóból eljött. Mindig ott volt a helyszínen, tehát testközelből ismerte egyfelől őket. Másfelől ez a generáció, ez most már egy folyamattá vált. Van az a generáció, és most majd 21 olimpiai bajnok. Tehát itt tulajdonképpen egy olyan tevékenység indult be, aminek volt egy ilyen közös eredménye. Egyébként teljesen függetlenül mindenkitől és mindentől, mind az okos emberek. Meccs előtt bárkit meg lehet kérdezni, szerintem a kabinost is, és utána meg soha senkit. Tehát ő egy ilyen, szerencsére nem az én agyamat, hanem a szülő anyja agyát örökölte, aki 300 villamosmérnök közül a legjobb matematikus volt a műegyetemen, és ez átsegíti a különböző nehézségek.
2: Azt jól gondolom, hogy a kedvenc ebből a generációból mai napig Kásás Tomi?
1: A Kásás és az én kapcsolatom sajátságos, miután amikor a Deni Tatabányán az édesapjával, a Tomi apjával, a Zolival együtt vízilabdázott, akkor 2 éves volt. Tehát egy ilyen baromi távolságra visszatekintő családi kapcsolat és barátság van köztünk, úgyhogy imádom a gyöngéi ellenére, mert nem szabad azt gondolni, hogy neki nincs, de hát egy zseni. És mint ahogy az előbb már említettem, imádom a különleges tehetségeket. A Tomi is az abba csapatba, hát a Székely Csúcsútól kezdve minden, most nem szabad a Gergőtől kezdve, senkit nem akarok kihagyni, mindenki a szívemhez őt, de akik előtte, meg utána voltak, azok is.
2: Miért nevezte minisztráns fiúnak Kásást?
1: Hát mert ez a szőke, kékszemű, angyalarcú esetenként, például mondok egy példát. Világbajnoki döntőt játszottunk Dönkerben, akkor voltak a kísérleti szabályok, szenzációs volt.
2: Ez a junior világbajnokság.
1: Junior világbajnokság, 25 méteres pálya, 6-os csapat 7-es helyett, és 5-5-re álltunk a döntőben, és vezette föl a labdát, csúsztatott, elegánsan, szépen, ahogy tanítjuk. Filmezni lehetett volna, 8666 volt a vérnyomásom, és akkor mondtam neki, ilyen kedves szót, hogy minisztráns, lehet, hogy ez is volt benne, de nem feltétlenül csak ez.
2: A vége győzelem.
1: Ja, hülyére vertük őket, na jó, de hát volt 5-5 a félidő táján, görögök. Hát, ha jól emlékszem, az én koromban, igen, a görögök.
2: Apropó, összeszámolta már, hogy összesen mennyi ifjúsági, vagy junior, Európa-bajnoki, vagy világbajnoki érem fűződik a nevéhez?
1: 6 arany. 6 arany, 3 ezüst, azok a legfájdalmasabb érmei. És azt hiszem 2 bronz. Az ezüstök azok kegyetlenek. Az egy büntetés. Minden élsportolónak szerintem. Arról nem beszélve, hogy könyörtelen a közvélemény. Hát ki tudja azt, hogy ki volt a második bármely olimpiá, bármely sportágban magyarok közül. És hány ilyen ezüstérmes van. Mindig a Gütler Karcsi, szerencsétlen, imádom ezt a gyereket, ha találkozom vele, hogy 3 vagy 4 század másodpercet.
2: 1 század.
1: 1 századdal, teljesen mindegy. Az alig mérhető, ha nem vágatja le a körmét, vagy nem vágja le a körmét a versenyt, akkor ő az olimpiai bajnok. A sors kegyetlen. Ezért imádom a Darnyit. Mindig győzött. Nagyon szeretem, aki mindig győz.
2: Gondolta volna 96-ban, hogy 3 olimpiai aranyat szerez majd egymás után a vízilabda válogatott Dénes irányításával?
1: Én az első olimpiai bajnokságának is már nagyon örültem, de ez a 3 valóban minden képzeletet felülmúl, és én nagyon bízom abba, adja meg a jó Isten, hogy még egy csomó magyar fiatal gyerek érezhesse ezt az örömet, hogy fölállhat az olimpiai dobogón középső fokára, mert azért ez valami óriási. Ne tekintsél elfogultnak. Nem csak a vízipolóra gondolok, van még 2-3 sportág Magyarország, meg egyáltalán teljesítménysport. A társadalomban elfoglalt helye, súlya, messze nem köszön vissza, amit megérdemelnének az élsportolók. Azzal a fantasztikus befektetéssel, amit végeznek, és nagyon kis arányba köszön vissza. Ahhoz képest borzasztóan rossz a megítélésünk a társadalomban. Meg aztán vannak fura dolgok.
2: De miért rossz a megítélés?
1: Én nem tudom. Nagyon régóta tanítok a TF-en. Az edzők egy társaságban leülsz, beszélget, azok nem képeznek az emberek szemébe komoly foglalkozást. Holott, ha valaki ezt magas szinten akarja csinálni, olyan felkészültségűnek kell lenni, össze tudom hasonlítani a műszaki egyetemmel, nem a tanfolyamokkal, az esti képzésekkel, a normális nappali képzéssel, ami nem semmi, a TFN oktatott tárgyak fajsúlyát, néhánytól eltekintve ugyanolyan szintű. És ha kikerül valaki a TF-ről, akkor azt mondják, hogy torna tanár. Holott a testnevelő tanárok is rendkívül képzettek, csak hát elmennek egy kis iskolába, ahol szórakoznak velük a neveletlen kölykök, diákok, és nincs társadalmi elismertséges súlya. Ugyanez kiterjeszthető ránk élsportolókra, illetőleg hát a különböző teljesítménysportokra is.
2: Azért én azt gondolom, hogy elismerik a fiúk teljesítményét.
1: Egy kicsit súlytalanul kezeli, komolytalanul. Egy világbajnok Esztergályost, azt jobban megbecsülnék, mint egy gólvágót. Holott a gólvágónak a teljesítményi lehetősége, hogy egyáltalán mutasson teljesítményt, korlátozott, az életkora meghatározza.
2: Sokan azt mondták Peking előtt, hogy hát ez a csapat még nyerhet, de aztán mi lesz a magyar vízilabdával, mert nem nagyon lehet látni kásásokat vagy kisgergőket a vízben. Kell aggódnunk az utánpótlás miatt?
1: Nincs így. Tavaly előtt junior világbajnokságot nyertünk. Tavaly ifjúsági Európa-bajnokságot nyertünk. Az kétségtelen, hogy nem minden korosztályban özöllenek az óriási tehetségek, de minden tiszta korosztályban, hála Isten, nagyon nagy tehetségek vannak, léteznek, csak hát azért ebbe a csapatba kell bekerülni.
2: Olvastam egy beszélgetést önnel 2002-ből, amikor már azt mondta, hogy ha minden jól alakul, akkor Varga Dénes nevét megismeri az egész világ pár év múlva. Ez ugye be is következett a pekingi olimpián. Már most tudna neveket mondani, hogy mondjuk Londonban vagy 2016-ban kiérhet oda?
1: Hű, marha nagy hiba lenne részemről, ha bárkinek a nevét mondanám, és nem kerül oda, mert az borzasztó keserű érzés váltanak ki a gyerekbe. De mondok egy nevet. Jó. Meixner Marcel, a BVSC kapusa. Ránézésre előbb mondaná a semleges szemlélő, hogy bélszámfejtő, mint az, hogy élsportoló. Olyan különleges genetikai adottságokkal rendelkező kapus egyéniség, hogy a pályafutásom során alig láttam ilyet. Ez nem jelenti azt, hogy Londonban olimpiai bajnok lesz, sőt, valószínűleg nem, mert annyira fiatal. Na de csak egy, a hála Isten, sok játékost esetleg megnevezhető között.
2: Most ebben a nehéz gazdasági helyzetben, amiben nem csak az ország, hanem az egész világ van, sikerül az uszodákba lecsábítani a szegény családok gyerekeit is? Le tudnak ők is jönni? A tehetségek valóban ilyen alapon ki tudnak közülük is kerülni?
1: Sajnos nem. Azért nem, mert olyan költséges az uszoda látogatása, és kezdet-kezdetén még senkiről azért nem derül ki, ez egy természetellenes játék, ugyanis vízbe történik. Tehát itt a szelekció, az, hogy bárkire rá lehessen mondani azt, hogy óriási tehetség, az egy idő után derül ki. A belépő, a tagdíj, egy családon belül sok gyerek, képtelenség, vannak olyan gyerekek, mint ahogy az előzőleg említett példa, hogy megfulladnak emberek Magyarországon, az bizonyítja, hogy nem mindenki kerül le. Tehát félő, vagy Kásás Tamások meg se tanulnak úszni. És ez borzasztó. Ugye a régi időben 200 forintot kellett fizetni a úszómesternek, és két hétig tanítgatta a gyereket, és akkor valahova lement. Be se jön az uszodába. A kurzusra nem jelentkeznek. Csak a jobb módúak.
2: Akkor azt már meg se kérdezem, hogy mi a helyzet a vízfelülettel, mert gondolom abból is lehetne több.
1: Nem egyértelmű a helyzet. A fővárosban katasztrofális, vidéken meg nagyon jó. Egy-egy vidéki település leszámítva. Vidéken, amire én kapacitálom a fiatal edzőimet, megvan az a lehetőség, hogy valaki szorgalmas, minden évben egyszer a 8-10 éves gyerekeket mind fölméri egy városban, abból ki lehet választani 2-3 év alatt azt a 20-at korosztályonként, akire feltétlenül szükség van. A fővárosban pedig az a tényleges helyzet, hogy annyi a lakos, hogy akik beesnek, azok mennyiségileg elegek. De nem biztos, hogy ezek között benne van az, akiből egyszer Kásás Tamás lesz.
2: Most ön az utánpótlás igazgató. Volt abban valami szándékos, hogy 2000-ben a Junior Európa bajnokság után azt mondta, hogy akkor én most már nem ülnék le kis padra?
1: Ravaszfogós kérdés, hogy mi motivált idézőjelbe abban, hogy ne edzősködjek tovább. Talán a saját habitusom. Nekem elég sok gondom volt a nemzetközi megmérettetéseken a játékvezetőkkel. Vehemens edző voltam, és a véleményem ma sem változott a jelenségről. Nekem szent meggyőződésem, hogy egy-egy kivételtől eltekintve, amikor egy edző szól a bírónak, akkor mindig igaza van. Az az edző, aki akkor is szól, amikor nincs igaza, az rossz edző. De embere válogatja. A magasan kvalifikált, nagyérzékű játékvezetőkkel soha nem volt problémám. Például emlékszel talán a Klaricsra. Volt egy elődöntőm valamilyen nemzetközi eseményen, és az első lehetben háromszor fölugrottam, oda mentem, rászóltam. A harmadik után odajött a kispadon, és azt mondta, oké, mind a háromszor igazad volt. De ha még egyszer fölállsz, piros lapot kapsz. Hát így is le lehet kezelni egy edzőt, kulturáltan, nem úgy, hogy még semmit nem hall, nem is ért, és már mutatják a piros lapot. Tehát én azt hiszem, ez a mai pólónak egy nagy gondja, hogy kevés az olyan képzett játékvezető, aki érti is a játékot. De van még egy nagyon nagy probléma. Divatba jött, hogy a nagy nemzetközi tornák előtt a delegátusok a torna megkezdését megelőzőleg leülnek a bírókkal, és értelmezik a szabályokat. Holott a szabályok, azok leírtak. A leírtakat kéne alkalmazni. Szerencsére beszéltem a Martin Bucival, ugye a mi elnökünk, aki most delegátus lett, és ő azt mondta nekem, világos, ő, amikor elmegy egy ilyen tornára, vezessetek a szabályok szerint. Ugyanis az előző esetből az következik, hogy ahány értelmezés, annyiféle tevékenység. Hát meghűítik a játékosokat is, meg az edzőket is, holott nincs erre szükség. Az egy másik kérdés, hogy a szabályok milyenek, de hogy a meglévőn még így, ilyen befolyásolásokat gyakoroljunk, az viszont egy vicc.
2: De 2000-ben a Junior Európa bajnokságon, illetve utána volt egy szívzöreje is, ami miatt talán kórházba is került. Tehát ez nem játszott közre ebben a döntésben?
1: Nem. Megfigyeltem. Tele vannak a temetők egészséges emberekkel. Hát mindenki meghal, aki ma piszok egészséges, az is egyszer a temetőben lesz egy kő alatt. Úgyhogy nem. Aki ennyire óvatos, értelemszerűen és intelligens módon meg kell tenni mindent, amit megtehet az ember a saját egészségéért. Én például ezért költöztem többek között egy hegytetőre, egy erdőbe, hogy legalább amikor ámítom is magam, akkor éjjel lefekszem, kinyitom az ablakot, hogy mindig jó levegőt szívok, de ebben ki is elégülök. Azon kívül semmit nem csinálok. Néha fölülök a kvadomra, és megyek egy kört az erdőbe.
2: Ez dobogókő?
1: Ez dobogókő.
2: Lehet ma még a vízilabdában bármi újdonságot kitalálni?
1: Aktuális újdonságot, ami lehet, hogy csak aznapra érvényes. Az ellenfélnél van egy fantasztikus képességű valaki. Ha a meccs előtt megbeszéljük azt, hogy ez a gyerek összesen egy gólt lő, és akik rajta vannak, azok is lőnek egyet, az a gyerek már nem fogja megnyerni nekik a meccset.
2: Azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy önhöz azért is jöttek szívesen a gyerekek, mert hogy mindig kaptak valamit a humorából. Hogy egy-két ilyen általános bölcsességet mondjak, vagy felidézek, hogy majd hívjatok fel, ha olyan lövésből gól lesz, amelyik nem megy kapura, vagy egy másik, ami a legfontosabb, a kapus lábbal tapos, kézzel véd, lehet fordítva is, de az már műúszás.
1: Jó, hát erre van egy példám. Egyszer éjjel kettőkor csengett a telefonom. Hesz Móci meg a Péter Imre telefonáltak, hogy mester, már az se igaz, amit tanít. Mondom, mi történt? Szóval lőttünk egy gólt, és nem ment kapura labda. Valóban Szentesen játszott a Fradi bajnoki meccset, és megadott a bíró egy gólt, ami a kapu mellett zúgott el. Ilyen valóban előfordult.
2: Ja, és a Dream Teamnek meg az alaptaktikája az volt, hogy gyerekek, akinél nincs labda, az ne lőjön. Ennek mi a története?
1: Technikai hibából következett ez a duma, ha lehet mondani, amikor kapkodva lő valaki, vagy kapásból, minden külső mozgás nélkül, azonnal kell továbbítani a labdát. De olyan gyorsan történik a mozgás, hogy még nem is vette át a labdát, és már a keze lendül, és ott marad a labda. Akkor mondtam, szoktam valóban mondani, hogy ne lőj, mert nincs nálad a labda.
2: Ha végig tekinti az életét 77 évesen, van hiányérzete? Vagy
1: persze,
2: minden...
1: A Nicole Kidman. Hát az mindenképpen. De még tervezem.
2: És egyébként?
1: Nincsen. Csodálatos unokáim vannak. Kitörti az életünket.
2: Nemrégiben beszélgettem Kristóffal, a legnagyobbal, aki azt mondta, hogy ugye már úgy hívja önt, hogy Fecsó kicsit jobb vízilabdázónak gondol, mint amilyen én valójában is vagyok.
1: Ez nem igaz. Én olyannak gondolom őt, amilyen. Annyit tud erről a sportágról, amit kevesen tudnak, és iszonyatos, dörzsölt magángyerek. Benne van minden. Meg kell várni a beérést. De már alakul, úgyhogy nem lesz semmi gond. De mind a három unokám más és más, amiért egy nagy szülő oda lehet az unokáért. A középső, a Vitya, nagyon nagy IQ-val rendelkező, csúcsértelmiségivé váló, a sportot egy kicsit egykedvűen kezelő egyéniség, a legkisebb meg tüneményes. Márknak hívják.
2: És még ő elég pici.
1: Szőke és kékszemű és nagyon szép. És nagyon helyes.
2: Az ember, amit csinál, azt egy életen át csinálja?
1: Azt hiszem, igen.
2: Meg sem fordult a fejébe, hogy úgymond nyugdíjba menjen.
1: Na jó, akinek otthon van a felesége, az úgyis valamit kitalál, ki kártyázni megy el, ki golyózni az utcára, ki snúrozni. Hát én meg uszodába járok. Na de ez csak vicc. Hát ezt végig kell csinálni. Ez egy nagy meccs, nagyon kevés van hátra, de én nagyon bízom abban, hogy a hátra időben is a pozitívumok lesznek előtérben, és hát eredményesen fogom végezni azzal, amivel megbíznak, meg azt is, amit én akarok csinálni.
3: A 2025-ben elhunyt Kemény Ferenccel Kalapos Mihály 2009-ben beszélgetett, és ez volt a Visszajátszás edzőket bemutató műsora, amelynek végén a két társszerkesztő Tóth Csongor és Cserjés Bendegúz, a Sportarchívum munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
4: Ez volt a Visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
4: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Kétszeres olimpiai bajnok és világbajnok vízilabdázó. A hazai csapatok mellett játszott Olaszországban, Svájcban és Máltán is. A Bajnokok adásának mai vendége Varga Tamás. Szia Tamás, köszöntelek!
8: Nagyon szépen köszönöm, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
7: Szolnokon kezdtél el vízilabdázni. Ugye jól tudom, hogy 203 centis vagy.
8: Már lehet, hogy nem vagyok 203, inkább mondjuk azt, hogy ilyen 2 méter. Jó?
7: Rendben, szóval ez a magasság, vagy bármi más már gyermekkorban kijötte. Tehát mikor látták azt benned, és mit láttak benned, miben voltál igazán tehetséges?
8: Hát én úszni kezdtem a Damiban, Szolnokon. 6 éves voltam, amikor elkerültem egy sportiskolába. Akkor Koltói Anna úti általános iskolának hívták Szolnokon, most Szegő általános iskola. És akkor én elkezdtem így az úszás felé orientálni. Tetszett nekem a víz közege. Mellette atlétizáltam, mert édesapám az válogatott atléta volt. A szolnoki MÁV-ban sportolt nagyon sokáig. És az úszó pályafutásom elég szépen elindult. Odáig jutottam, 11 évesen, hogy országos harmadik helyzet voltam 50-100 mellett. És akkor utána jött egy vízilabda meccs, ami megfertőzött, és tulajdonképpen egyik napra, másik napra elkezdtem vízilabdázni. Szombaton láttam a meccset, és hétfőtől. Úgyhogy nagyjából így indult az én pályafutásom. Az edzőim mit láttak bennem, nem voltam túlzottan magas. Talán olyan 15-6 évesen, inkább 16 éves koromban nagyon elkezdtem nőni, és ott 2 év alatt nőttem egy 20 centit, ami ugye hát borzasztó sok, és ez ugye sajnos a később a sérülésemnek is egy oka lehetett.
7: Ez fizikai erővel is párosult, tehát ezt tudtad kamatoztatni, ezt a magasságodat akkor korosztályos szinten?
8: Igen, hosszú voltak ugye a végtagok, hosszú voltak a kezeim, és hát a védők nehezen érték el, én center voltam, nehezen érték el a labdát. Szóval elég sok akcióval tudtam lőni centerből, és én tulajdonképpen így is robbantam be a magyar vízilabdába, hogy centerként. De az első 2-3 OB1-es szezonomat a Szolnokon kezdtem, hogy az első OB1-es mérkőzésem még Májer Misi bácsinál volt, ő volt anno a Szolnoknak az edzője, és utána pedig Csesany bácsi volt az edzőm OB1-es csapatnál, és utolsó évben pedig Wolf Pedi bácsi, és utána kerültem Budapestre, a utolsó év után 20 éves koromban kerültem a Vasashoz, 19-20 éves voltam.
7: Ez adta magát, vagy ez egy előfeltétele volt annak, hogy a te tehetséget kiteljesedjen, hogy felköltözz és felkerülj a fővárosba?
8: Ugye a Csapó Dudi és ugye a Faragó Tonó anno, ők már 16 évesen fűztek Szolnokon, hogy menjek minél hamarabb a Vasasba. Nagyon imponáló volt ez nekem, abszolút. Akkor édesanyám még nem engedtek, jól tették szerintem, abszolút, és 2-3 év múlva Vasasba szerződtem, mindenképpen fontos volt. Szolnokon jó csapat volt, amikor én elmentem, akkor a Wolf Peti bácsival 5. voltunk a bajnokságban, tulajdonképpen a Ferencvárost otthon megvertük egy góllal, és hajszálon múlt, hogy nem jutottunk be a legjobb 4-be. És utána ugye az 5. helyezett csapatból én egy bajnok aspiráns Vasashoz szerződtem, ami a karrieremnek mindenképpen nagyon jót tett.
7: Ugye a korosztályos sikerek már jöttek, válogatott szinten is, és a felnőtt válogatottban Horkai György kapitánysága alatt tudtál oda kerülni, ugye, és bemutatkozni.
8: Igen, 94-ben voltam talán egy edzésen, pár edzésen, és 95-ben pedig akkor mondjuk úgy, hogy úgymond stabil válogatott edzésre járó voltam, és ott 95-ben egy nagyon sikeres év volt nekem a 95, mert a Vasasra megnyertünk egy Európa kupát, Dönkerbe akkor lettem junior világbajnok, Európa bajnok ezüstérmes lettem a felnőtt válogatottal, és hát ez egy elég szép kerek kép, és magyar kupát nyertünk még a Vasassal.
7: Ez eredményezte azt, hogy a Vasasból már Olaszországba mentél, majd Svájcba mentél, tehát gondolom, hogy kerestek, gondolom, hogy a neved már ismert lett nemzetközi szinten is.
8: Igen, igen, igen, tehát onnan a Vasasból két év után Olaszországba távoztam, és sajnos ott Olaszországban volt egy nagyon komoly sérülésem az év vége felé. Utána volt egy elég nagy pauza, sajnos, ami eredményezte azt, hogy én Sydneybe nem mehettem. Pontosabban ez sem teljes mértékben igaz így. Mehettem volna, mert a sérülésem 97 márciusától tartott 99-ig, és 99-ben már Svájcban játszottam egy bajnokságban, ugyanis az történt, hogy ebben a sérülésben nem tudtam meggyógyulni.
7: Mondjuk ki, vagy elmondhatjuk, ez egy gerincsérülés
8: igen,
7: volt,
8: igen,
7: ugye?
8: Gerincsérülés
7: és akkor, ahogy említetted,
8: volt.
7: Ez a gyors növekedésből fakadt?
8: Könnyen lehet, hogy ez annak is volt a hátulütője, és nem volt hozzá megerősítve rendesen a törzsizomzat. És nem megfelelő módon táplálkoztam, mondjuk úgy, hogy nem is megfelelően éltem, akkor nem olyan egészségtudatosan, közel sem, mint most. Mondjuk úgy, hogy két végén égett a gyertya az elég rendesen, és hát ezek így mind együtt okozták ezt a sérülést, aminek mind fizikális, mind lelki oka is volt. Én úgy gondolom, hogy időben jött ez a fajta sérülés nekem, mert észesztélített egy kicsikét, és megismertem egy olyan orvost Bázelba, akinek köszönhetem azt, hogy alapjában véve újra vízilabdázhatok. Árgár Rudolfnak hívják őt, egy magyar származású svájci orvos, aki a saját költségén kivitt engem oda 98-ba, mert 97-től 98-ig stagnált az állapotom egy évig, nem volt semmi, nem javultam semmit. És akkor ő olvasta a Nemzeti Sportban azt, hogy mi a helyzet velem, és egy kedves barátom, aki ott játszott Bázel csapatban, ő szolnoki, ugye még a fiatal koromban játszottam vele egy évet, ő és említette ezt az egészet a Rudinak. Teljes táplálkozásváltás, rengeteg minden. Ez eredményezte azt, hogy tulajdonképpen 3-4 hónap múlva már edzettem. Előtte egy évig nem tudtam, nyitottam előbb semmit. És annyi kérdése volt a Rudinak, hogy ha én meggyógyulok, akkor játszak két szezont. Most az volt az érdekes dolog, hogy ugye az ember, ha valamire a szavát adja, azt még egyszer nem szegheti meg. Én ugye Vasasban ezt sajnos megtettem egyszer, és úgy voltam vele, hogy én még egyszer ezt a hibát nem követem el, mert ez a sérülést sem véletlenül kaptam föntről, és betartottam. És a DNS-nek elmondtam, hogy ő meghívott engem a 2000-es edzőtáborba, már januárban. Mátraházán leültünk, egy éjszakán át beszélgettünk, nagyon sok mindenről, és nem úgy érzem, most már tudom, hogy ő megértette ezt, és én a 2000-es júniusi felkészülés helyett Bázelba kezdtem meg a felkészülést a bajnokságra, mert a szavamat adtam ennek az embernek, hogy ha meggyógyulok, akkor két szezont lejátszok. És mivel 2000 szeptemberétől a Vasashoz írtam alá újra, így nem tehettem már azt meg, hogy majd azt mondom, hogy valamikor majd visszajövök. Meg ez így volt becsületes. Úgyhogy lehet kibírta volna hátam azt a felkészülést, valószínűleg kibírta volna különben, de ezt így meg kellett tegyem. Megosztó véleményeket kaptam ugye erről akkor annó is, meg most is,
7: hogy a magyar válogatottat kellett volna választani?
8: Hát, hogy azt mondták, hogy te nem vagy normális, hogy ugye most emiatt lemondod ezt a keretet.
7: Én és egy esetleges olimpiai bajnoki címet.
8: Igen, igen, de amikor tudod, amikor elérsz egy olyan pontra, hogy a semmi, a teljes ególetétel, a teljes megsemmisülés érzése, az amikor azt érzed, hogy tényleg levittek nullára. A teljes
7: mélypont,
8: a legmélyebb pont az életemben ez volt.
7: És megfordult az is, vagy előfordulhatott volna az is, hogy abba kell hagynod a vízilabdát?
8: Hát nem, hogy az volt. Tehát amikor én hazajöttem 97-ben, és ugye volt egy rossz döntésem ugye a Vasasba, mert ott nagyon szerettek engem, és tényleg tejbe vajba fürdöztetek, és kaptam egy szuper ajánlatot tőlük, alá is írtam minden, és ezt fölrúgtam. Tehát ez egy nagyon csúnya dolog volt, és én ebből okulva azt mondtam magamnak, nem csak 2000-ben, én utána a pályafutásom során is rengetegszer volt, hogy már mikor megérkeztem külföldre, csak akkor írtam alá a szerződést. Én mindig kimentem, és kezet fogtam, és azt mondtam, hogy nekem így jó, elég, én úgyis jönni fogok. Ha nektek jó, én jönni fogok. Én így éltem. A mai napig így élem az életemet, amire azt mondom, hogy úgy van, nem változtatok rajta. Mert elég volt egyszer ebben pórul járni. Úgyhogy így történt ez a 2000-es olimpia, és én akik mondják, arra azt mondom, hogy Ha átéltétek volna azt a mélypontot, akkor tudnátok azt, hogy honnan hozott engem vissza ez az ember, és mit köszönhetek neki, az életemet köszönhetem neki.
7: Sokakat megtör egy ilyen helyzet. Tehát amikor az fordul elő, hogy amire feltetted az életed, lehet, hogy véget ér. Mi segített neked akkor? Egyrészt mondtad, hogy életmódváltás, másrészt mentális segítséget kaptál-e, vagy magadat kellett megerősítened?
8: Óriási tapasztalás volt nekem. Most már a 16. motivációs adásomon vagyok túl. Hál' Istennek nagyon sikeres, és egyre többen keresik. Meghatározó volt az életemnek ez a dolog, mert egyrészt, mondom még egyszer, ez a teljesen mélypont, és utána megismerkedtem olyan emberekkel, akik mentálisan nagyon sokat segítettek nekem. Elkezdtem meditálni, elkezdtem olyan könyveket olvasni, amit addig soha az életemben a kezembe nem vettem volna. Tehát teljes mértékben megváltozott az embernek a hozzáállása. Persze, most ez nem úgy kell elképzelni, hogy visszajöttem 25 évesen, és ezeket a könyveket elkezdtem falni. Addig volt egy nagy siker, aztán lement a nullára, és onnan elkezdett építkezni teljesen másfajta élet és életmód. Stabilabban tudtam, tehát utána háromszor nyertem Magyarországon gólkirály címet. Valószínűleg ez átjött a nemzetközi viszonylatban is, mert volt egy csapat, aki azért keresett meg engem, hogy Olaszországba úgy hívtak föl, hogy nem Kertelünk Tamás, nem vagyunk egy sztárcsapat, ennyi és ennyi pénzt tud neked adni, de az a célunk, azért vennénk meg téged, hogy tartsd bent a csapatot az első, mert tudjuk, hogy te rengeteg gólt tudsz lőni. És mondtam, hogy rendben van. Rengeteg gólt lőttem ott, 84 gólt, ugye 85-öt lőtt a Toni Azevedo, így második lettem a góllövő bajnokságban, Olaszországban, és bennmaradtunk.
7: Ezt követően akkor már sinem volt mondjuk így a pályafutásod, és jött a válogatott behívó is. Kemény Dénes akkor abszolút megbocsátotta, megértette azt a korábbi szituációt, amikor nem vállaltad a válogatottságot, most pedig azt mondta, hogy akkor gyere Tamás, és helyed van ebben a csapatban.
8: Igen, 2001-től ez így volt. És akkor onnantól elkezdődött tulajdonképpen újra a válogatottság, újra elkezdődött egy teljesen más karrier, egy más. Ebben is voltak nehézségek, voltak, valahogy körülöttem, hogy mindig egy kicsit úgy parázslott a levegő, meg úgy most már más, persze most már másképp élem az életem, most már nincsenek ezek a fajta kilengések, úgymond pozitív és negatív irányba. De akkor azért még voltak, így van. Ugye volt ez a 2002-es ominózus bajnoki döntő is, igen, de azt is megúsztam abszolút. Azért, mert már ott már egy más szemlélet volt nekem, ott az egy hiba volt. Nem mindegy, hogy egyet hibázol, vagy pedig egy olyan szintűt hibázol, mint ami 2000 előtt volt. Tehát az ott egy teljesen másfajta, mondjuk úgy, hogy hiba volt. Ez a fajta, ez egy természetemből fakadó, nagyon-nagyon igazságérzetemet bántó dolog volt, amit nem így kellett volna ott a vízbe lereagálnom, de Gergővel megbeszéltük, már utána megbeszéltük egy-két héttel, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy ezt erről azért nem akarok tovább mentegetőzni, mert ott van utána az elkövetkezendő évek sora, ott a film, meg lehet nyugodtan nézni, mi ezt tényleg megbeszéltük, és a sikerek jöttek. Aki ismeri a csapatsportot, tudja, hogy nem jöhet úgy egy siker, ha 13-ban bárki között olyan konfliktus még van, ami nem helytálló, ami negatíven befolyásolja, így van.
7: A hallgató kedvéért elmondom, tehát Vasas Honvéd bajnoki döntő volt, ahol Kis Gergővel volt, hát úgy egy verekedés, hogy te okoztál neki sérülést. Így és van. Amikor Kemény Dénes behívott téged, és ez is szerepel valóban a filmben is, azt kérte tőletek, hogy üljetek le, beszéljetek meg, mert valóban, hogyha konfliktus van, azt nem lehet a válogatottba bevinni. És a film egyik legszebb jelenete, de tényleg nagyon megható, amikor az olimpiai döntőben Kis Gergő gólpasszából te gólt lősz, és ezt el is mondott, tehát, hogy ez annyira szép és sorsszerű, és valahol talán így adta magát, hogy ennek így kell történnie. Tehát én is azt gondolom, hogy most itt nem a bűnbak kereséssel kell foglalkozni, hanem hogy ez mit hozott ki belőletek, és hogy ezt hogy dolgoztátok fel.
8: Igen, igen, ez egy fantasztikus, mondjuk úgy, hogy íre a pont, tényleg. És ez volt a legszebb dolog az egészben, hogy a Gergővel tényleg ezt megbeszéltük, és ez, mondom, ez az olimpiai döntő, hogy a legvégén be tudtam találni a döntőn és az ő passzából, amit ugye rengeteget gyakoroltunk előtte. Én azt gondolom, hogy ez kárpótolt engem azokért a sok-sok-sok negatívumért, ami mi miatt ért anno akkor 2002-be, és megmutattuk azt, hogy a mi csapatunk az alapjában véve mitől volt olyan erős. Mert még ezt is elbírta, mert voltunk olyan intelligensek, és volt olyan erős érzelmi intelligenciája a Gergőnek, hogy ezt a helyén tudta kezelni, és látta rajtam is azt, hogy alapjába véve ezt őszintén sajnáltam, és úgy tudtuk megbeszélni. Ugye van egy ilyen mondás, hogyha sikert akarsz, akkor duplázd meg a kudarcaid számát. És én azt gondolom, hogy az én életemben volt nagyon sok, mondjuk úgy kudarc, ami nem úgy sült el, ahogy kellett volna. De ezekből a mély pontokból mindig felálltam. És egy játékos társam mondta nekem, hogy figyelj Csuvika, te óriási harcos vagy. Tehát az, ahonnan te visszajöttél, annyiszor visszajöttél, ez alapjában véve egy példaértékű. És jó érzés, hogy azért ezt tudják azért így is nézni. Nem csak a másik oldalról.
7: És elérkezett a 2004-es aténi olimpia, bajnok lettél. Ez egyfajta elégtétel volt-e, vagy megkoronázás az eddigi pályafutásodnak, és ott azt érezted-e, hogy jó, akkor most minden a helyére került, és minden nehézségen túljutva végre ott vagy, ahol a megérdemelt helyed van.
8: Hát igen, annól, amikor én elkezdtem vízilabdázni, ugye a Damjan Csuszadában Hasznos Pista bácsi volt olimpiai bajnok, élő legenda. Ugye ő is gyerekekkel foglalkozott, mint azt teszem most én is Szolnokon a Másstrandon, és nekem volt egyszer az egyik mérkőzés után, mikor vége volt, akkor anyukámnak mondtam azt, hogy figyelj anya, én mindenképpen olimpiai bajnok szeretnék lenni, és azt szeretném, hogy oda arra a márvány táblára, ami ott volt a Damiba, Pista bácsi, Kanizsa, Boros nevei alá, az én nevem is fölkerüljön, és figyelj anya, szerintem ezt el fogom érni, én szerintem olimpiai bajnok leszek, ez az én álmom. És hát 2004-ben ez a gyerekkori álom, amiért végig dolgoztam. Én nagyon becsülöm és tisztelem az összes csapattársamat, akik ugye ledoktoráltak, jogászok lettek, és szinte mindenki elvégzett egy egyetemet, egy főiskolát. Én megmondom őszintén, tehát addig, amíg ugye 2008-ig, amíg nekem csak a vízilabda létezett, és én utána végeztem el ugye mind a két diplomámat, mint sportmenedzser, és mint a TFN MSC mesteri képzést, ugye a szakedző, de addig nekem csak a póló létezett. Tehát én csak azt tartottam szem előtt, hogy az, és utána azt szerettem volna még elérni, még legalább egyszer minimum. Az ember, amikor így eléri ezt az álmát, akkor egy pici ilyen üresség is van benne, hogy ott áll a dobogó tetején.
7: De ott ez eszedbe jutott?
8: Ott, amikor álltam a tetején, akkor az jut eszembe, hogy ezt nem hiszem el, hogy tényleg ez sikerült. Tehát, hogy ott megkönnyeztem ezt az egészet, hogy azért én tudod, rengetegszer jártam be, Szandaszörösön laktunk, hajnalba, 6 órára jártam, 5 óra 20-as buszhoz rohantam ki, onnan mentem általános iskolába, és hát ugye amikor leúsztunk 1 óra 15 percet 6 órától 4-8-ig, akkor rohanni kellett volna ugye a végig a Tiszaparton a Koltói Anna iskolába. Ami
7: nem
8: most
7: értél mond... be?
8: Hát nem mindig értem be, mert azért én csak bementem a csapattársakkal a meleg vízbe, ott eltelt az idő, és hát kaptunk azért érte hideget, meleget, de hogy az ember sok mindent beletett ebbe a kosárba, és igaziból ott úgy kifizetődött ez. Tehát a VB arany volt már az első lépcsőfok, és utána ez az olimpia, ez megkoronázta ez az egészet. Azt gondolom, hogy ez a legszebb dolog, amit egy sportoló elérhet. Abba a csapatban a Szerbia, Montenegro egyben. Tehát az nem csak szerb csapat volt, hanem ott a Szerbia is Montenegro volt egy csapatban. Külön-külön is nagyon erősek, nem hogy együtt. Nagyon nagy meccs volt. Ott azt gondolom, hogy mindenki játszott minden hangszeren a csapatba. Tehát ott nem volt olyan ebbe a 2004-es csapatba, hogy valaki bizonyos mérkőzéseken kevesebbet játszott, nem annyit játszott. Ugye ez volt a különbség a 2000-es és a 2004-es csapat között. Itt nem is volt elvesztett mérkőzés. Egy se. A csoportba kétszer vertük meg ugye a szerbet, kétszer vertük meg az orosz. Tehát ez egy jóval erősebb, struktúrában jóval erősebb csapat volt, és egy teljesen ütőképes gárda volt, akire azt mondom, hogy minden poszton tényleg bármelyik játékos bevethető volt. Ezzel most mondom még egyszer, ezzel nem lebecsül a 2000-es csapatot, mert a 2000-es csapat onnan, ahonnan visszajött, ugye a két elvesztett mérkőzésből, hát az is egy óriási teljesítmény volt. Csak azt mondom, hogy strukturálisan erősebb volt, és ezzel nem mondok nem igazat. Úgyhogy nagyon jó volt abban a csapatban játszani, mert tényleg Voltak olyan csoportmeccsek, mondjuk például az amerikai mérkőzést, amikor nálunk lövő játékosoknak nem annyira ment, és mondjuk akkor a Madi meg én át tudtuk segíteni a csapatot azon a mérkőzésen úgy, hogy meg tudtuk nyerni. És fontos volt minden egyes mérkőzés, mert az amit mérkőzést nem nyerjük meg, nem abszolút, hogy 7-5-re nyertünk. Tehát nem volt egy sétagalap, 5-5 volt ráadásul. És azért azt gondolom, ott is, tehát a csoportban, egy olyan halálcsoportban voltunk, ahol volt egy USA, aki akkor mindenkit megszólított, egy orosz, volt egy szerb, ugye volt ott egy magyar. Tehát, hogy ez a négy azért az egy elég komoly halálcsoport, és azt mondom csak, hogy ezen a mérkőzésen a csoportban azért, hogy mitől volt ez jó csapat, hogy amikor esetleg, mert ők sem gépek, a Tibi sem, ugye a Gergő sem, a Peti sem, a Kása sem, a Papes sem, egyik ők sem, hogy nem mondok el most ezzel nagy titkot, hogyha azért megvolt az a 5-6 játékos, aki meghatározta a góllövéseivel a csapatnak a támadási eredményét. És ugye ezen a csoportmeccsen hát nekik nem annyira jött, hát törvényszerű. És ezért volt nagy csapat, én is mindig ezt mondta, hogy hát akkor jött egy védő, Varga Tamás, jött egy úgymond akkor még harmadik számú balkezes, a Madaras Norbi, aki ugyancsak bevethető volt bármikor, bármilyen poszton, és megoldotta azt a csoportmeccset, és leabszolválta. Ezáltal meg volt a pihenőnapunk, és mi maradtunk a csoport élén. Szóval, hogy egy olyan csapat volt, aki érzelmi intelligenciában nagyon magas volt, játékos intelligenciában, az egymással való kommunikációban, az egymással való erkölcsi, morális kérdésekben. Én azt gondolom, hogy tényleg példaértékű.
7: 2005-ben ideiglenesen lemondtad a válogatottságon, de ennek mi volt az oka, és hogyan történt az, hogy utána megint bekerültél a keretbe?
8: Igen, ez így az, lemondtam. Én azt mondtam a Dénesnek, hogy ugye ott volt egy évem 2004-2005-ben Nervibe, ahol egy elég erős klubcsapatban játszottam, és ott rám volt terhelve elég sok minden. Ugye előtte 4 év volt a Vasasban megállás nélkül, Európa kupák, Magyar kupák, bajnokságok, nyáron válogatott, visszajöttél Vasas 4 éven keresztül, és a hátamat egy picit elkezdtem megint érezni. Nem nagyon, de úgy éreztem, hogy nem úgy viselkedik, ahogy kell. Picit nagy is volt a terhelés, családi dolgok is voltak a háttérben lelki dolgok, és ezt kértem a Dénestől, hogy ez így legyen egy évre. Hát abban az egy évből nem egy év lett, ugye, hanem több, de én ezt teljesen pozitívan dolgoztam föl, mert egy szót nem szóltam, mert én kértem pihenőt. Az más kérdés, hogy utána már több játékos is kért pihenőt, az én példámon felbuzdulva, de ez most más lapra tartozik.
7: Visszatértél, és Pekingben újra a csúcsra értetek. Azt a sikert másképp élted meg, mint az aténét? Tehát az már furcsa ezt mondani, az már a második olimpiai bajnoki címed volt. Tehát mi volt a legnagyobb különbség a két elsőség között?
8: Az volt, hogy először is ugye 2004-ben soha nem voltam olimpián, az volt életem első olimpiája. Mindenből az első emlékezetes, pláne ha jól sikerül. Ez az élet minden területére igaz szerintem. Akár a párkapcsolatra, munkára, bármire, gyereknevelésre, mindenre. És én úgy érzem, hogy a 2008-as az egy teljesen más csapat volt, egy teljesen más csapattal volt nehéz az az olimpia, és úgy éltem meg, hogy hálát adtam, hogy visszakerültem, hálát adtam, hogy végig tudtam úgy csinálni, amit kértek tőlem, és hálát adtam azért, hogy ezzel a csapatomnak segítettem. Ott fönnállni a dobogón újra megkönnyeztem az egészet, és tényleg talán ott még jobban el is sírtam magamat, mert borzasztóan, én nagyon akartam, nem szerettem volna. Én éreztem azt, hogy most úristen hibáztam, hogy most lemondtam, és akkor itt nem, de közben nyertem az Európa kupákat, meg nyertem a trófeákat. Nehéz volt ez tulajdonképpen, ez az időszak az én életemben, és ez egy borzasztó nagy elégtétel volt megint, hogy alapjában véve jó volt ez így, mert ennek így kellett lenni.
7: Itt a beszélgetés előtt már mondtam neked, hogy ahogy nézem a pályafutásodat, 12 klubot számoltam össze, és sok esetben csak egy évre mentél valamelyik csapathoz, és azt mondtad, hogy ez teljesen tudatos volt.
8: Tehát ugye én, mint mondod, Szolnokon kezdtem, ugye a pályafutásom, az első igazolásom az a Vasasba volt, ugye ott volt 2 év, a Vasas után volt 1 év Olaszország, utána volt ugye ez a sérülés, újra 4 év Vasas, tehát itt eddig elég stabil volt alapjába véve, és utána az ember úgy akart megismerni dolgokat. És én ugye utána a 2004-es olimpia után elszerződtem megint újra Olaszországba. Utána volt egy nagy tervek az Újpest, vagy újra Nagy Újpestet építenek, oda azért visszajöttem, akkor a Rekko hívott, különben abban az évben, mehettem volna Rekkóba, Nerviből, de hazajöttem megint, aztán visszamentem megint Olaszországba, utána egy 3 éves szerződést kötöttem ugye a Szegeddel, amiből kivásárolt egy montenegrói csapat, utána elmentem hozzájuk, ott egy elég morbid dolog miatt, ott 3 éves szerződésem volt, hogy sajnos lelőtték a főszponzorunkat, ez szó szerint így van, és onnan úgymond emiatt mennünk kellett mindannyiunknak, tele volt szerb válogatottal, horvát válogatottal, montenegrói válogatottal, nem kisebb nevek, mint a Smodlaka, a Teo Dzsogás, világbajnok Ájosa Kunác, a Pietlovics, tehát ezekkel játszottam egy csapatban, ugye meg is nyertük ővelük is az Európa kupát, és onnan ugye a Ferencvároshoz vezetett az utam, és onnan Debrecenbe töltöttem el 5 évet, és akkor tulajdonképpen ott lett vége a pályafutásomnak. Alapjában véve, igen, meg tudtam ismerni egy olasz kultúrát, ahol játszottam ugye 4 szezon, egy montenegrói kultúrát, ahol játszottam ugye 1 évet, és kényszerből Bázelba voltam 2. Én azt gondolom, hogy elég színes volt, és hálás vagyok a sorsnak, hogy azért ennyi mindent megismerettem. Elsajátítottam valamilyen szinten ugye a német nyelvet, perfekt beszélek ugye olaszul, és egy picit angolul. Tehát igen, ahogy mondod, ez abszolút, nagyon sok edzőm volt, ugye említhetném a Mirko Vicevic, olimpiai bajnok vízilabdázót, aki volt edzőm Montenegróba, vagy akár Olaszországban, jobbnál jobb edzőim voltak. Szóval az ember sok stílus,

0: csapatvezető és mint felnőtt, utána pedig ezt a terhet levették a vállamról, és tudtam csak a szakmára figyelni, és megalakítottam a pólóiskolámat, ami ugye közel 300 gyereket számlált abban az időben. Büszke vagyok nagyon tényleg, hogy olyan gyereknek is voltam nevelő edzője, mint a Fekete Gergő évekig, és sorolhatnám a neveket a debreceni utánpótlásból, és nagyon büszke vagyok amúgy rájuk. És ezáltal ugye utána voltam utánpótlás válogatott edző ugye a fiúknál 2 évet, aztán a lányoknál voltam 2 évet az U20-as válogatottnál, és jelen pillanatban is az utánpótlásban egy saját pólóiskolát Szolnokon tavaly alapítottuk, és most jelen pillanatban is ezt ténykedem, és úgy érzem, hogy így 50 évesen én a magyar vízilabdát szeretném szolgálni a gyerekekkel, ami annyit jelent, hogy 18 éves korig, akár válogatott, akár utánpótlás, ez az, ami engem nagyon-nagyon megmozgat, és nem azért, mert félek a bármilyen nemű felelősségtől, akármelyik felnőtt csapatnál, mert a gyerekeknél nagyon jó látni azt a szisztémát, vagy azt az iskolát, amit én képviselek, és ez a fajta akár backcenter képzés, akár erőállapot, akár lábtempó, akár technika, hogy ezzel az én gyerekeim hogy fejlődnek. Szóval ez az, ami igaziból motivál engem.
1: Varga Tamás, köszönöm szépen.
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Magyar aranyérem a sportlövő és a tekvándó EB-n. Megalakul ma a Tisza kormány. Borult szeles az idő. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
2: Sporthírek.
4: Salim Kamilla aranyérmes lett a tekvándósok müncheni Európa-bajnokságán. A 17 évesen első felnőtt EB-jén szereplő Salim a 46 kilósoknál a török Gogabakán győzte le a döntőben 2-0-ra. Márton Luana pedig ezüstérmes lett Münchenben. A háromszoros világbajnok a 67 kilósok döntőjében a görög Marentakitól kapott ki 2-0-ra. Aranyérmet nyert a magyar női csapat a 25 méteres standard pisztoly versenyszámban az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon. A Major Veronika, Domsics Olivia, Fábián Sára Ráhel alkotta hármas Európa csúccsal győzött. Ma kihirdeti a magyar labdarúgó válogatott keretét a júniusi felkészülési mérkőzésekre Márko Rossi. A nemzeti együttes júniusban előbb Finnország, majd Kazasztán ellen lép pályára. Ezekre a meccsekre több újoncot is meghívhat a keretbe a szövetségi kapitány. A kerethirdetést rövidesen 13 órától az M4 Sport élőben közvetíti. A bennmaradásért küzdő Tottenham csak egy-egyes döntetlent játszott hazai pályán a Leeds United-del az angol labdarúgó bajnokság 36. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén. Így előnye csak 2 pont a már kieső helyen álló West Ham-mel szemben, 2 körrel az idény vége előtt. Söpréssel jutott a nyugati főcsoport döntőjébe az Oklahoma City az észak-amerikai kosárlabda bajnokságban. Az NBA címvédője magyar idő szerint ma hajnalban 115-110-re nyert a Los Angeles Lakers otthonában. Ezzel összesítésben 4-0-val lépett tovább. Lehetséges, hogy a Lakersben utoljára lépett pályára a 41 éves LeBron James, aki még nem döntötte el, hogy folytatja-e pályafutását.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Folytatódott a miniszterjelöltek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Az új kormány a tervek szerint ma délután megalakul. A valaha volt legnagyobb átvilágításra készül a Tisza kormány, mondta bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetésére felkért miniszterjelölt. Ruf Bálint tervei szerint a lehető leghamarabb nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat, mégpedig a legkevesebb nemzetbiztonsági érdekre.

0: hivatkozó kitakarással. Emellett ő kapta meg a feladatot, hogy megszervezze a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt. Újra létrehozzák a tiszta profilú pénzügyminisztériumot, a gazdaságfejlesztés a gazdasági és energetikai minisztérium feladata lesz, mondta Kármán András pénzügyminiszter jelölt a kinevezés előtti meghallgatásán. A tárca feladata a felelős gazdálkodás és a költségvetési stabilitás fenntartása lesz. 4 éves költségvetési struktúrában gondolkodnak, a büdzsét újra ősszel fogadják el. Minden módosításnak vissza kell kerülni a parlament elé, hangsúlyozta a pénzügyi tárca várományosa. Nem kívánja korlátozni a Tisza kormány az egyházak tevékenységét és finanszírozását, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Tarzoltán hangsúlyozta, fel kell számolni azt a függést a kormánytól, amelyből a civil közösségek, az egyházak és más közösségek kerültek. Úgy fogalmazott, újra önállóságot kell tanulniuk ezeknek a közösségeknek. Megkezdődött az akkumulátormodulok összeszerelése az új debreceni gyáregységben. A létesítmény az összes szükséges engedélyt megkapta. Hamarosan elindulhat az akkumulátorcellák tesztgyártása is. A modulgyártás már 2024 ősze óta zajlik, eddig 240 ezer modul készült el, amelyek 60 ezer elektromos autót hajtanak Európa szerte. Kezdődik a szúnyoggyérítés. A tavaszi időszakban elsőként a lárvák elleni biológiai védekezést végzik, természetes baktériumfehérjét tartalmazó készítménnyel. A keleti ország részben légi, a Duna mentén és Nyugat-Magyarország egyes részein földi gyérítést alkalmaznak. A készítmény kizárólag a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes.
1: Közlekedés.
0: Dolgoznak a 12-es főúton Nagymaros és Zebegény között. A 16-os és a 18-as kilométer között 4 óráig, több alkalommal 10-12 percre megállítják a járműveket. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Estétől nyugat felől csökken a felhőzet. A szelet sokfelé erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. Délután 15-22, este 6-15 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Magyar érmek a Taekwondo EB-n ma keretet hirdett Marco Rossi. Férfi jégkorongozóink az elit világbajnokságra, férfi kézilabdázóink pedig VB-selejtezőre készülnek. Jó napot kívánok, Mújdrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Salim Kamilla aranyérmes lett a tékvandósok müncheni Európa-bajnokságán. A 17 évesen első felnőtt EB-jén szereplő Salim a 46 kilósoknál a török Goge Bakánt győzte le a döntőben 2-0-ra. Márton Luána pedig ezüstérmes lett Münchenben. A háromszoros világbajnok a 67 kilósok döntőjében a görög Marentakitól kapott ki. Aranyérmet nyert a Domsics Olivia, Fábián Sára, Ráhel Major, Veronika alkotta csapat a nők standard pisztoly számában az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon. A magyar hármas Európa csúccsal győzött.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Rövidesen ma 13 órakor kihirdeti a magyar labdarúgó válogatott keretét a júniusi felkészülési mérkőzésekre Marco Rossi. A nemzeti együttes júniusban előbb Finnország, majd Kazaksztán ellen lép pályára. A keretbe több újoncot is meghívhat a szövetségi kapitány. További részletek Bitman Emil összeállításában.
2: Már a legutóbbi márciusi kerethirdetésnél is sokakat, így a szövetségi kapitányt is foglalkoztatta a kérdés, mikor jöhet-e Kovács Bendegúz ideje a felnőtt válogatottban. Akkor Marco Rossi azt mondta a fiatal csatárról, hogy elsőként az AZ Alkmaar felnőtt csapatában kell bemutatkoznia, mielőtt meghívná őt. Kovács azóta eseménydús heteken van túl, hiszen a konferencialigában a Shakhtar Donetsk ellen gólpasszal debütált, majd néhány nappal később a Hollandia vonalban is bemutatkozhatott. Így van esély arra, hogy ő lesz az egyik újonc a magyar válogatott keretében. Most az U19-ben játszik, ahol több gólt is szerzett az elmúlt időszakban. A második csapatban, tehát az U21-ben is eredményes volt, méghozzá háromszor. De amíg nem lesz az első csapatban, addig nehéz elgondolni, hogy meghívhassuk, mondta Marco Rossi még márciusban. A szövetségi kapitány 13 órától ismerteti a névsort a júniusi Finnország és Kazaksztán elleni felkészülési mérkőzésekre, és Kovács Bendegúz mellett akár több újoncot is meghívhat a szakember. Az m4sport.hu szerint kapusposzton az egyik ilyen Pécsi Ármin lehet, aki a Liverpool utánpótlás csapatában véd, ám többször már a felnőttek kispadján is ott ült ebben az idényben. De elképzelhető, hogy két zalaegerszegi alapember, Skribek Alen és Szendrei Norbert is kap esélyt a bizonyításra a címeres mezben. Ez nem lenne véletlen, hiszen a Zetek kupa döntőt játszott, valamint még versenyben van a bajnoki bronzéremért. A jó szereplésből a két játékos összesen eddig 15 góllal, valamint 8 gólpasszal vette ki a részét. És a védelemben is kipróbált akár egy új embert Marco Rossi, a skót Dundee United kölcsönjátékosa, Keresztes Krisztián alapembernek számít klubjában. Eddig 41 meccsen kapott lehetőséget. A 26 éves játékos azért is jöhet szóba, mert néhány napja Dárdai Márton combsérülés szenvedett. Azt még nem tudni, hogy a Hertha védőjével számolhat-e Marco Rossi, az viszont biztos, hogy Bárány Donát ezúttal nem kap meghívót. A Debrecen csatára márciusban a szlovének ellen mutatkozott be a válogatottban, majd a görögök ellen is játszott, de ott megsérült a bokája. Azóta már megműtötték a 25 éves játékost, aki váraton még hosszú hetekig nem játszhat. Hogy összesen hány újoncot hív meg Marco Rossi a magyar válogatottba, az 13 órától kiderül. A kerethirdetést az M4 Sport élőben közvetíti.
1: Várhatóan Varga Barnabás is ott lesz a válogatott keretében. A magyar támadó csapat az Alkatén vasárnap este már két fordulóval az idény vége előtt megnyerte a görög labdarúgó bajnokságot. A vezetőedző Márko Nikolics, aki korábban a Videotonnal is bajnok lett, tehát az aténi csapatot is sikerre vezette, a 46 éves szerb szakembert Varga Barnabásról is kérdezte Csisztu Zsuzsa.
3: Nem csak a góljai miatt fontos. A szerepe pontrugásoknál, védekezésben és támadásban is jelentős. Rengeteget dolgozik a pályán, kiváló a levegőben. Olyan profilú játékos, amilyenünk nem volt a keretben.
4: Úgy tűnik, ön volt az, aki igazán felismerte, milyen típusú kvalitás hiányzik a csapatból, és ezért kereste őt személyesen. Tegnap szurkolókkal beszélgettem, és azt mondták, hogy voltak jó csatáraink, nem igazán értettük, hogy mi hiányzik, de amikor megérkezett, megértettük.
3: Persze, mert én vagyok az edző, ez a munkám.
4: Természetesen.
3: Az én feladatom megérteni, mire van szüksége a csapatnak. Néha jól döntünk, néha hibázunk is. Emberek vagyunk, mint mindenki más. De ebben az esetben azt gondolom, jó döntést hoztunk, mert személyisége van, ami nagyon fontos egy ilyen klubban, és egy ilyen országban, ahol minden mérkőzés teltházas, és óriási a nyomás a szurkolók részéről. Ez teljesen más közeg, mint a magyar futball, ahol valamivel nyugodtabb a helyzet.
4: Igen, igen, tehát ő ebből a szempontból kiemelkedik.
3: Igen, nagyon gyorsan alkalmazkodott ehhez a szinthez és ezekhez az elvárásokhoz. De én már korábban is tudtam a személyiségéről. A futballban ugyanis nem csak a minőség számít. Az ő futballtudása soha nem volt kérdés. Viszont van benne egyfajta nemzetközi személyiség. Meg van benne az a karakter, ami a nemzetközi szinthez kell.
4: Nagyon fontos, amit mond, a nemzetközi személyiség. 4-5 évvel ezelőtt ezt talán még el sem tudtuk volna képzelni róla.
3: Igen, de ahogy mondtam, ezekben a hónapokban nagyon jól teljesített, és újabb európai szezont játszani a bajnokság mellett. Ehhez széles keretre lesz szükségünk. Rajta kívül is vannak jó csatáraink. Luka Jovic, aki a Milántól és a Real Madridtól érkezett. Illetve van egy nagyon tehetséges fiatal csatárunk, Zini, aki fantasztikus jövő előtt áll. Jól kiegészítik egymást, és mindegyikükre szükségünk lesz.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A magyar férfi jégkorong válogatott tegnap utazott el az elit világbajnokság helyszínére Svájcba. Először fordul elő, hogy egymást követő két évben szerepelhet A csoportos VB-n a nemzeti együttes. A magyar csapat szombaton a finnek ellen kezdi a világbajnokságot. Erdély Csanáddal, a válogatott csatárával az elutazás előtt Vasvári Lili beszélgetett.
5: Olyan felkészülést tudhatunk magunk mögött, amilyenre számítottunk. Igaz, nagyon sok babér nem termett nekünk itt a felkészülési meccsek alkalmával, de azt gondolom, hogy a melót meg a szisztémát azt úgy át tudtuk venni, és ott tudtuk folytatni, ahol tavaly vagy akár februári szünet alatt abba hagytuk, úgyhogy pozitívan állunk az egészhez. Nyilvánvalóan ez is egy történelmi esemény számunkra, hiszen egymás után két évben is átcsoportot tudunk játszani, ami egy óriási dolog a magyar jégkorong szempontjából, de én azt gondolom, hogy a játékosok azok érzik a súlyát ennek.
6: Emiatt változott esetleg az öltözőben a hangulat, hogy ahogy te is említetted, egymás után kétszer is ott vagytok az elitben?
5: Bizakodva várja mindenki, ugye tavalyi jó szereplésünket szeretnénk mindenképpen megismételni, és kicsivel én személy szerint több pontot is szeretnék gyűjteni majd a meccsek alkalmával. Összességében tényleg bizakodva várjuk. Egy kicsivel most más lesz a menetrend nekünk, egyel több szünnapunk lesz, ami nagyon sokat számított egy ilyen rövid periódus alatt, úgyhogy ezek az elsődleges elvárások, és ilyen felkészültségben utazunk így most Svájcba.
1: A magyar férfi kézilabda válogatott pedig tegnap kezdte meg a felkészülést a szerbek elleni VB selejtezőre. A párharc első meccsét csütörtökön Nizsben, a visszavágót pedig vasárnap Veszprémben rendezik. A párharc győztese kijut majd a 2027-es olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A szövetségi kapitány Csemár Rodriguez így nyilatkozott az összecsapások előtt.
7: A szerb válogatott rendkívül erős, minden poszton kiváló játékosokkal, és nagyon gyorsak is. De mi is nagyszerű csapat vagyunk. Éppen ezért gondolom, hogy mindkét együttesnek ugyanannyi az esélye a továbbjutásra. Raúl González remek munkát végez a szerbeknél. Egyébként ő az egyik legjobb barátom. Korábban csak nem 10 évet játszottunk együtt a Valladolidban, és volt edzőm a Ciudad Realnál. Az egyikünk viszont nem lesz ott a következő VB-n, és remélem, hogy ezúttal ő marad le.
1: Most pedig következzen Ligetvári Patrik, a Veszprém válogatott balátlövőjét, Cseszregi Balázs szólaltatta meg.
8: Tulajdonképpen kezdődik az év legfontosabb része számotokra, hiszen még a bajnoki döntő és a válogatottban is ez most a sokkal fontosabb a szerbek elleni párharc, ami meghatározza tulajdonképpen ezt az olimpiai ciklust.
9: Igen, igen, abszolút. Ez a május, ez egy ilyen hónap, ami tényleg elég fontos dolgokra dönt. Ez most lesz az a két meccs, ami számunkra egy válogatott szinten úgy gondolom a legfontosabb mérkőzések. Tudjuk azt, hogy nagyon nehéz feladat vár ránk, hiszen a legerősebb csapatot kaptuk meg, de kint szeretnénk lenni a világbajnokságon, és tényleg minden erőnkkel azzal leszünk ezen a héten, hogy teljesítsük a feladatunkat, és tudjuk magunkat kvalifikálni a világbajnokságra.
8: Lázár Kukic hiánya egy kicsit könnyít valamit a lelkünkön, vagy a dolgunkon?
9: Igen, igen, abszolút az egyik meghatározó játékos a szerbeknek nem lesz, de tudjuk azt, hogy nagyon jó, sok játékosokra tudnak számítani. Két csapattársam is a szerbeknél játszik, de nekünk is olyan nagy hiány az, hogy Bodoricit nem tudjuk pályára engedni ezen a mérkőzésen, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt a kihívást ezt teljesítsük, és tudjuk magunkat kvalifikálni a világbajnokságra, hiszen az elmúlt időszakban ez mindig sikerült, és nem szeretnénk, hogy ez megszakadjon.
1: Ma a csapat bemutatóval elkezdődik a 47. magyar országúti kerékpáros körverseny. A Tour de Hongrie holnap Gyuláról indul, vasárnap pedig Veszprémben zárul. A viadalon ezúttal sem lesz hiány a klasszisokból, valamint izgalmasnak ígérkezik a Walter Attila Dinamárton csata is a legjobb magyarnak járó fehér trikóért. A mai csapat bemutatót 18 órától az M4 Sporton élőben láthatják. Most a Tour de Hongrie főszervezőjét, Ezenkramer Károlyt hallják.
10: A 2020-as győztesünk Walter Attila végre visszatér a magyar körversenyre. Nagyon szurkolok annak, hogy dobogós hely közelében tudjon végezni.
11: Kit lát esélyesebbnek, Dino Mártont vagy Walter Attila?
10: Azt gondolom, hogy a napi forma fog dönteni közöttük. Mind a ketten ugyanabban a ligában játszanak, mondhatni. Ha mindenki legjobb formájában, akkor Attilának áll az ászló. Az egy kérdés, hogy ki milyen formában fog érkezni a magyar körversenyre. Azért egy nagyon komoly motiváció a Tour de Hongrie-n jól szerepelni. Én Marcitól kinézem, hogy kiteszi a lelkét egy jó eredményért, valójában egyikre sem merni fogadni. Amiért biztosan tudunk, és nagyon készül, és szerintem ő a versenynek abszolút legnagyobb sztárja, Tim Merlier. Ő a Quickstep versenyző, a Quickstep a profi kerékpársportnak is a legnagyobb csapatai között van. Tehát Merlier a tavalyi Tour de France-on két szakaszt tudott nyerni, idén is győzelmekre készül. Most a teljes élcsapatával, a legjobb segítőjével fog érkezni a magyar körversenyre. Hát őt kell megvernie azoknak, akik sprint szakaszt akarnak nyerni.
1: Adásunk végén ismét labdarúgás. Az angol bajnokság 36. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén Tottenham Leeds United 1-1, a Tottenham előnye egy két ponta már kieső helyen álló West Hammel szemben két körrel az idény vége előtt. Spanyolországban pedig a szintén élvonalban maradásért küzdő Girona ugyancsak 1-1-es döntetlent ért el a Rayo Vallecano otthonában, és szintén két pontra van a kiesést jelentő 18. helytől. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A jövő sztárjai. A Nemzeti Sport Rádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm az utánpótlássport.hu magazin műsorának hallgatóit, én Nagy Dániel vagyok, a mai vendégem pedig az MTK Budapest ifjúsági világ és Európa bajnok kajakosa Mircsa Iván és edzője Velenszky Tamás. Üdvözöllek titeket a stúdiumban, sziasztok!
3: Sziasztok!
2: Sok minden aktualitásról lehet majd beszélni, sok szép sikerről, ezeket mind felidézzük majd, de egy kis multidézésre kérnélek Iván először is, mert ha jól tudom, Hajdúnánáson ragadtál lapátot először, ami nyilván van kajakkenus élet, de hát azért mégsem a központja talán Magyarországon a sportágnak. Hogy keveredtél te a hajóba, illetve a vízre először?
3: Ez apukámnak köszönhető, meg anyukámnak, akik öltönyökkel foglalkoznak, és Varga Lajos akkor Hajdúnánáson kajakozott, egy edző volt akkor, és eljött hozzánk öltönyt venni. Az apukám elkezdett rólam beszélni, hogy én 6-7 éves vagyok, tudok húzóckodni, és Lali mondta, hogy ő azt nem hiszi el, menjek ki a kajaktelepre, és mutassam meg. Aztán megmutattam, kimentem, Bardó Cikliszen is ott volt egy edzőként, aki egyből megszerettette velem a sportot, és onnan indult az én kis pályafutásom.
2: Várjál, azért itt a húzózkodás tényleg 6 éves korban nem, azt hiszem nem egy alapkövetelmény, az hogy jöttél rá, hogy egyáltalán az megy?
3: Hát apukám, ő szeretett fegyencedzéseket csinálni, vett egy csomó ilyen könyvet, volt otthon tolóckodónk, húzóckodónk, és ő mindig edzett, én pedig próbálkoztam őt utánozni, és egyszer csak sikerült.
2: Mi tetszett meg a kajakban, mi fogott meg?
3: Maga a víz közel.
2: Akkor a természetben lévés, levés az ennyire fontos neked az életben?
3: Igen, én nagyon szeretek kint lenni a szabad levegőn, meg a friss időben, jó időben kint kajakozni. Nagyon szeretem tényleg a vizet, meg én kb. Strandban is nőttem fel, és a kajakkenő egyesület kint volt a strand mellett, úgyhogy ez alapból tetszett nekem, úgyhogy talán ezért is szeretem ennyire.
2: Hogy emlékszel vissza, rögtön ráéreztél arra, hogy mit hogyan kell csinálni, vagy azért kellett egy kis idő? Mindjárt nyilván kiukadunk oda is, hogy az első eredmények hogyan érkeztek, de azért gyerekfejjel még talán nem ezen gondolkodtál, hogy itt ilyen-olyan VB és EB érmek landoljanak a nyakadban.
3: Hát én amikor egyből beültem a hajóba, akkor mindenki csodálkozott, hogy nem borulok ki, mert akkor még az egy MK1-es volt, amiben akkor fel is tudtam egyébként állni, ami nagyon ritka volt, de akkor még nyilvánvalóan evezni azt tudtam, hogy hogy kezdjek neki, technikám az még sehol nem volt, sőt még amikor Hajdúnánáson kajakoztam, igazából csak ösztönből kajakoztam, meg csápoltam. Talán a korai kisgyerekerőmnek köszönhetem azt, hogy tudtam akkor nyerni fiatalon versenyeket, aztán felkerültem Tiszaújba, és onnantól már egy profibb felkészülést része lettem.
2: Tomi, hogyha jól értettem, akkor ugye ebben az időszakban még, amikor ő még először ült a hajóba, te még őt nem láttad, viszont alapjáraton ez mennyire jó előrejelzés, te mint edző nyilván azért láttál már sok ilyet, hogyha valaki mondjuk esetleg egyből meg tudja ülni azt a kajakot.
4: Hát igazából ez nagyon nagy előrejelzés, hogyha valaki nyilván erős magához képest, jól üli a hajót, jó a koordinációs képessége, meg úgy látja egy edző a gyerek mozgásáról is, hogy lesz-e belőle egy akár korosztályos, vagy akár felnőtt szintű versenyző, vagy éppen nem, vagy csak egy ilyen csak időzésen mondom csak, hogy csapatember, mert nagyon nagy szükség van a sportágunkban a létszámra és a csapatra. De visszakanyarodok még itt az elejére, hogy nem láttam. Igazából láttam, mert ugye én Tiszaújvárosban nőttem fel, meg ott voltam edző, ott kezdtem el újra visszakanyarodni a kajakkenuzban. Én 2009-ben hagytam abba, de 2013. január 1-én kezdtem el edzősködni. És van egy közös pont Iván is az én életemben, ez pedig Ugi Imre bácsihoz került át Tiszaújvárosba Iván, és nekem Imre bá volt a mentorom annak idején, amikor még egyetemre jártam, meg ő, gyakorlatilag ő neki köszönhetem, hogy én edző lettem, mert én soha nem akartam edző lenni, ezt így ki tudom jelenteni, és az ő noszogatására, unszolására hónapokon keresztül napi telefonhívásaiba került az, hogy én edző legyek. Január 1-én 13-ba, és te mikor kerültél Tiszaújvárosba?
3: 2016-ba.
4: 16-ba, igen. És én 17 szeptemberében jöttem fel az MTK-ba, és Iván pedig 22 szeptemberében csatlakozott újra hozzám. Tehát én már láttam az MK-s eredményeit és mozgását és versenyzését klubon belül, mert ugye egy klubba edzettünk. csak hát ő még nagyon-nagyon kicsi volt, és akkor 22-ben volt az az év, meg az az érettség, úgymond 15 évesen, amikor úgy döntött, hogy vállára veszi a dolgait, és akkor feljön a nagyvárosba tök egyedül gyakorlatilag, és most itt járunk gyakorlatilag.
2: Említetted azt, hogy a Ivánnak a 15 éves kora az egy elég komoly mérföldkövet hozott, ugye akkor kerültél fel, és tulajdonképpen hát önálló életet kezdtél, mondhatjuk így is. Te hogy élted ezt meg?
3: Igen, nagyon nehéz volt elszakadni 15 évesen a családtól, főleg azért, mert én mindent anyukámékkal meg apukámmal csináltam, engem nagyon sok helyre mentünk együtt, és nagyon nehéz volt az, hogy a hétköznapokban nem tudunk találkozni, de minden hétvégén hazajártam, anyukám csinált nekem minden napra ebédet, meg reggelit, meg vacsorát, így lefagyasztva, aztán azt megcsináltam kis rezsón, aztán ez így szépen lassan kirajzolódott, hogy én komolyan gondolom a sportot, és emiatt fennmaradtam Pesten. Voltak olyan pillanatok, amikor úgy gondoltam, hogy haza szeretnék menni, és abba szeretném hagyni visszamenni nánásra, de anyukám még lebeszéltek róla, mondták, hogy csináljam, úgyhogy rájuk hallgattam, megbíztam bennük, és tovább csináltam.
2: Ekkor még, ha jól számolom, azok az eredmények nem voltak meg, amik mondjuk világverseny kapcsán abszolút kiemelendők. 2023-ban már világbajnoki dobogón állhattál, 2024-ben szintén, ugye 2025, amire majd kicsit részletesebben kitérünk, az meg a, hát mondhatjuk így is, hogy az igazi berobbanást hozta el neked, de vissza így 23-ra, ugye akkor voltál 16 éves, ha jól számolom, tehát azért viszonylag hamar eljött az, hogy így az egyedül lét és az emlegetett nehézségek valamilyen szinten elkezdtek kifizetődni. Számítottál arra, hogy ilyen hamar ilyen eredmények jönnek majd be?
3: Én mindig sejtettem magamba, azt egyáltalán nem gondoltam volna, hogy kijutunk, de én már Tominak meg anyáiknak otthon elhintettem, hogy én szeretnék világversenyen indulni, de akkor még én csak serdülő kettes voltam, voltak 3 évvel idősebbek is nálam, de Gazdag Marcival összeállt egy olyan páros, ami nagyon ütőképesnek bizonyult, és le tudtuk győzni az akkori legidősebbeket a K2000 méteren a második válogatón, és úgy alakult, hogy mi mentünk ki a auronzói világbajnokságra, ami egy nagyon furcsa élmény volt nekem, mert én eddig csak ORV-n vettem részt, világversenyen sohasem, ez egy jóval nagyobb verseny volt, nagyobb falat, de úgy gondolom, hogy helytáltunk ahhoz képest, hogy fiatalok voltunk az idősebbek között.
2: Tomi, milyen érzés ilyenkor egyébként egy ilyen feltörekvő fiatalt látni, beérni? Te, aki ugye már egészen fiatal korában láttad, hogy mire képes, meg hogy milyen potenciál van benne, és hogy ez így kifizetődik, és tényleg beteljesíti azt, amit esetleg láttatok benne. Ez ilyenkor edzői szemmel milyen?
4: Nagyon jó érzés látni azt, hogy azokat a lépcsőfokokat, mérföldköveket meglépi, amit közösen kitűzünk célul, és következetesen én tudom azt neki ellenőrizni, és nyilván felépíteni. A szüleivel sokat beszélgettem még azelőtt, mielőtt feljött volna, mert ők már sokkal korábban akarták volna, hogy feljöjjön, de én még nem láttam, nem éreztem benne azt a, hogy mondjam, tovább lépési lehetőséget, hogy meg tudja azt lépni, hogy egy olyan erősebb, magasabb és idősebb korosztályú csapathoz csatlakozon, ahol lesz olyan sikerélménye, hogy ugye ezeken a buktatókon, mint ahogy az előbb is említett, hogy egyedül van fent, fiatal, még gyakorlatilag serdülő korosztályú, hogy a ifi és új számosokkal együtt hogy tudja majd tartani a lépést. Visszakanyarodok egy picit Ugi Imre bának a munkáját, megköszönve, hogy nagyon szépen felépítette azt az alapozást, azt a serdülőknek kellően összerakott hosszú edzéseket, alapálló képességeket, meg minden felépített nekem, amivel úgy be tudott lépni hozzánk, hogy gyakorlatilag már az első őszi alapozást követő tavaszon már megmutatta azt, hogy gyakorlatilag nem az, hogy tudja velük tartani a lépést, hanem be is tud csatlakozni egy olyan versengésbe, hogy ilyen szóval éljek, ami neki is pozitív volt, és az idősebbeknek is pozitív volt, hogy tudja tartani velük a lépést. De így utólag már ugye, hogy most már elsőes 23-as volt, vagy lett ebbe az évben, így meg még jobb érzés egyébként visszatekinteni, hogy jól döntöttünk bizonyos esetekben.
0: Ez a jövő sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban Budapesten az FM 105.9-en.
2: Önök továbbra is az utánpótlás.hu magazin műsorát hallják, a vendégünk az MTK Budapest ifjúsági világ és Európa bajnok kajakosa Mircse Iván és edzője Velenszky Tamás. Ez a 2025 azért volt nagyon fontos Iván az életedben, hiszen utolsó éves ifjúsági voltál. Ez egy nagyon nehéz év, ahogy én képzelem minden kajakosnak vagy kenusnak az életében. Tulajdonképpen a felnőtt kor előtt, és akkor az 23-ra nyilván ki lehet kanyarodni, hogy ez ilyen speciális korosztály, de azért a valódi felnőtt kor előtt ez már tényleg ott a határon van valahol. Érezted-e te ennek a súlyát az év elején, hozzátéve, hogy aztán ugye minden majdnem minden nagyon szépen alakult, mert ugye az ifjúság Európa-bajnokságon 2 aranyérem is nálad landolt, K2-ben és K1-ben is tudtál diadalmaskodni, ugye utóbbi a királyszám 1000 méteren azért az mindig nagyon nagy figyelmet vonz, illetve ugye hát aztán az ifi VB az pedig szintén K2 500 aranyérem, illetve amiről majd beszélünk itt a K1 1000, az pedig 4. hely. Mennyire érezted az évad elején, hogy itt ezen az éven adott esetben azért elég sok múlhat, és itt fontos a jó eredmény.
3: Szerintem azért is sikerült annyira jól ez az év, mert Tom és meg én se stresszeltük túl ezt az évet. Igazából már az előtti évben, 2024-ben majdnem én vittem el az 1001-est, Hidvégi Zalán előzött meg egy kicsivel. Ott már kaptunk szerintem mind a ketten egy elég nagyon bizalomlöketet, hogy jövőre ez meg lehet, meg sikerülhet, és én igazából nem is törődtem egész évben azzal, hogy itt nyerni kell. Nyilván voltak nehezebb időszakok, amikor rosszabbul ment, és én is nyugosabb voltam, de akár amikor kim voltunk Afrikába, akár mindenféle edzőtáborban, szerintem én végig csak arra törekedtem, hogy egyre közelebb jöjjek minden 500 és 1000 méteren a csapattársaimhoz, mert ők akkor már felnőtt versenyzők voltak, és elég jó felnőtt versenyzők. Úgyhogy én igazából abban az évben csak arra törekedtem, hogy minél közelebb jöjjek hozzájuk, és úgy voltam vele, hogyha hozzájuk elég közel tudok jutni, akkor az ifjúsági versenyek nem fognak gondot okozni.
2: Hát szinte nem is okozta gondot. Ez a 4. hely, amit említettem a világbajnokságon, K1 1000 méteren, ott is inkább az elemekkel kellett talán küzdened, mint azzal, hogy ki mennyire erős versenyző melletted. Nyilván tőlük nem elvéve a dicsőséget, meg a teljesítményt, de azért még erről a 3 említett aranyéremről mennyire szép emléke, ez nagyon sablonos kérdés, azért az eddigi pályafutásodnak tényleg ez egy csúcsidőszaka volt, gondolom, hogy nagyon központi helyet foglal el a szívedben.
3: Igen, ez egy nagyon páratlan év volt, főleg amikor kiutaztunk, hát elsőnek, amikor megnyertük a második válogatót, mind a 3 számot egyébként, mert az 504-esben is indultam, csak abban már nem lehetett elindulni, mert 3 számot ifjúsági versenyző nem indulhat semmilyen Európa-bajnokságon, se világbajnokságon, de az volt az első ilyen nagyobb öröm. Aztán, amikor kiutaztunk Pitestibe, már éreztük azt, hogy jó a forma, jól csúszik a hajó, és amikor megnyertem az 1001-est, akkor én nagyon felszabadult és boldog voltam, hogy akkor most egy kicsi visszahullott abból, amit én megcsináltam, meg amit Tomival beletettünk ebbe, hogy most ezt megcsináltuk, és még másnap ott volt az 500 páros, amire szintén odaszedtük magunkat a párommal, Szabó Vilmossal, meg Tomi is ott volt, vakszolta a hajót, szóval az edzőnek se egyszerű dolog egy verseny, mert sok mindenről le kell figyelni, de ezt együtt szerintem ezt a pitesti Európa-bajnokságot tökéletesen lehoztuk.
2: Azért majdnem tökéletes a nyár, mert említettük ezt a VB 4. helyet. Az, hogy egy ilyen szeles időjáráson mondhatjuk nyugodtan, hogy balszerencsésen alakul a szemszögedből egy verseny, ez nem titok, mi beszéltünk utána, bosszankodtál teljesen érthető módon, mert azért ott erősen benne volt, hogy akár egy tökéletes 4x4-et hozzál ilyen szempontból. Mennyire nehéz a ti sportágatokban ezt feldolgozni, hogy az a borzasztó sok munka, amit elvégzel a felkészülés során, egy ilyen néhány percen úgy elmehet, és most azért a VB 4. hely is remek teljesítmény, de úgy elmehet az érem, hogy nem is tehetsz róla, és közben tudod, hogy mennyi munkát tettél bele. Ezt mentálisan hogy tudod te rendezni a fejedben?
3: A versenyen hál' Istennek ezt egyszerűen sikerült, mert nem volt időm igazából hiszcizni, nagyon dühös voltam, meg voltak azért eléggé nyűgös perceim, meg óráim, de hál' Istennek ott volt Tomi, ott volt Szabó Vilmos, a társam a K2-500-ból, ott voltak anyukám, ott volt apukám, anyukám, segítettek nekem, hogy megnyugodjak, és ők is csak arra ösztönöztek, hogy ha már ez nem sikerült, akkor holnap vegyünk elégtételt, és csináljuk meg a K2-500-at, ami sikerült is.
2: Lehet egyébként egy ilyen, és most megint az érmek számáról beszélek, egy ilyen 3x4 az több motivációt ad a folytatásra, mint hogyha 4x4 lett volna?
3: Valamilyen szinten biztosan, mert hogyha valami nem sikerül, akkor a következő évben azt akarjuk, hogy sikerüljön. Lehet, hogy ennek így kellett alakulnia, hogy én nem lettem ifjúsági világbajnok K1000 méteren. Nagyon jó lett volna, de ezt most már nem tudjuk semmilyen dologgal megváltoztatni, mert ez már megtörtént, így alakult, ezt el kell fogadni, és arra építeni, hogy a tanuljunk belőle minél többet, és hogyha esetleg ilyen helyzet van, akkor vagy erősebbnek lenni jóval, vagy pedig kitaktikázni, hogy mi kerüljünk a szélső pályára.
2: Tomi, ti edzői szemmel ilyenkor ezen hogy tudtok segíteni a tanítvány esetében, meg mit kell ilyenkor neki mondani, vagy mik azok a módszer tani elemek, amiket be tudtok vetni?
4: Nehéz volt nekem is, és annak a tudatnak a tükrében, hogy gyakorlatilag a versenyen egész héten ilyen szelek voltak, és a szervező ország, vagy legalábbis ott a szervezőség nem változtatott időpontot a futamon. És ugye azért is voltam bosszús, mert gyakorlatilag az összes versenyszámban ez a papírforma jött elő, hogy az 1-es-2-es pályán, még hogyha csak egy másodvonalas versenyző is tudott esetlegesen nyerni egy U23-asi bajnoki címet, vagy egy ifi bajnoki címet, itt beleszámítom a kenusoktól elkezdve mindenkit gyakorlatilag. Én a páros döntőjéig voltam bosszús, de hát ugye kijött az Iván a futamról, most nyilván letolni nem tudod, vigasztalni nem tudod, mert teljesen jogosan ideges, nyilván én is, nyilván picit egy kicsit lentebb kellett vinni a fejünkben a vízhőfokot, hogy ne mondjunk egymásnak olyan dolgot, amit később megbánhatunk, hát próbáltuk átbeszélni, meg tehát nyilván erre nem tudsz gyógyírt gyakorlatilag. Este átbeszélgettük, meg délután is, hogy nyugodtan legyen ott a páros, meg minden, hát, és az volt a baj, hogy a páros is ugye nagy számú pályán ment, és én azért zsaggódtam, hogyha most még a páros is így fog történni, mint az egyes, nem, akkor biztos, hogy káosz lesz. Szerencsére hát olyan fölényesen nyerték meg, hogy még ott az 1-es-2-es pálya tudott velük jönni a döntőbe, de nyilván tudtak dialalmaskodni, én úgy voltam vele, hogy jó, oké, akkor ennek így kellett lennie, a páros megvan, az egyes meg akkor tegyük úgy, hogy akkor még jobban kell menni, és akkor építkezünk tovább, úgyhogy én azt gondolom, hogy az egyik szám sírt, a másik meg nevetett, de ennek valószínűleg így kellett lennie.
2: Idézek most tőled, Iván, ezt nekem mondtad még korábban, így fogalmaztál, hogy mindent annak rendelek alá, hogy a lehető legjobb kajakos legyek. Rengeteg különböző sportágban nagy klasszisok elmondták ezt már, ez tényleg egy olyan alapvetése a sportolásnak, hogy valaki a legmagasabb szintre jusson el, hogy ezt félgőzzel nem lehet csinálni, még akkor is, hogyha valaki Isten adta tehetség, akkor sem, mert ez a fajta munka és mindennek az alárendelése, jelen esetben a kajakozás alá, az kötelező. Ami a te történeted, vagy ahogyan ez kinéz, ugye, hogy 15 évesen már önállósodtál, és már akkor is céltudatosan haladtál, ez abszolút azt jelzi, hogy nem csak a levegőbe beszélsz, hanem tényleg ezt komolyan gondolod. Milyen ez az életmód a gyakorlatban?
3: Hát szerintem jóval kevesebb szabadidőm van, mint bárki másnak. Nem tudok annyiszor elmenni hétvégén szórakozni, vagy bármit is csinálni, de igazából én azt nem is bánom, mert én mindig szeretek azokba a körökbe tartozni, amiben kevesebb ember tartozik bele, hogy nem a nagy átlagba lenni. Én szeretem ezt az egészet csinálni, szeretem azt, hogy van kihívás az életemben, hogy minden évben egyre gyorsabbnak, egyre erősebbnek kell lennem, és látom azt is, hogy fejlődök én is, és minden évben, ha csak egy-egy másodperccel, vagy akár most öttel bármennyivel jobbak vagyunk, akkor az nekem egy visszajelzés, hogy jól haladunk, és ez nekem fontosabb, mint hogy elmenjek hétvégén, nem is tudom bulizni, pedig erre is van nyilván sor, tehát hogy nem az van, hogy nincsen életünk nekünk, de hogy azért nyáron már ilyeneket nem szabad, de télen azért belefér.
2: Önök továbbra is az utánpótlássport.hu magazin műsorát hallják. A vendégünk az MTK Budapesti Ifjúsági Világ és Európa Bajnok kajakosa Mircse Iván és edzője Velenszky Tamás. Április második felében a felnőtt válogatóval kőkeményen elindult az új évad a kajakosoknak és kenusoknak. Mindenki erre figyelt, ugyanis hát kulcsfontosságú év már ez is az olimpiai kvalifikáció tekintetében. Nagyon szépen alakult a válogató, és most itt azért gyorsan, hogy semmit ne adjak ki, puskázni fogok az eredmények kapcsán. A mindenki által figyelt K1000 méteren harmadik lettél, úgyhogy most tudtad először úgy megméretni magadat felnőttek között, hogy elég komoly tétje is volt. Hát nem kisebb nevek mögött értélte be, mint Kopasz Bálint és Varga Ádám. Szintén átdöntőztél K1 500 méteren, ahol ötödikként értél célba, illetve még egy idézeles dobogós helyed volt, K2 500-on is átdöntő, és szintén harmadik hely, ugye a már emlegetett Szabó Vilmossal egy hajóban. Tomi, téged kérdezzek először, hogy ezt vártátok-e ettől a fajta, hát idézeles debütálástól?
4: Gyakorlatilag én azt mondtam az Ivánnak, hogy az 501-esben mindenféleképpen van esélye bekerülni a döntőbe, az 1001-es meg nyilván úgy megnyomja, ahogyan tudja. Mind a két távon én azt gondolom, hogy lépett előre. Kicsit kijavítalak, mert egyébként már tavaly ifi kettesként ő már indult a felnőttek között ugyanezen a versenyen, akkor ötödik lett. De azt a célt tűztük ki célul, hogy 2 másodperceket, hogyha hozunk a Bálinton, akkor talán egy nagyon jó 1001-es időt fogunk tudni 28-ra kajakozni. Ami most nyilván nem akarok belemenni részletesen ezekbe a dolgokba. Az a lényeg, hogy most még a Bálint, hogyha valaki látta a futamot, megnézte az eredményeket, azért még ő nagyon-nagyon kimagaslik a magyar mezőnyből, ugye világszínvonalon extrát tud minden évben nyújtani, de az Iván tudott rajta hozni egy 2-2,5 másodpercet a tavalyi versenyzéséhez. említetted az előbb az Iván korábbi mondatát idézted, hogy mindent megtesz azért, hogy a legjobb kajakos legyen. Hát én azt gondolom, hogy most ezzel a lépéssel, hogy 1001-esbe is egy nagyon nagyot húzott, 501-esbe bejött egyötbe, ahol megint nagyon sok, nagyon jó versenyzőt vert meg, illetve 500 párosban megint egy brutál időt jöttek egyébként a Kurusz Leventék után is, és a harmadikok lettek. Én azt gondolom, hogy ha valaki tud menni párosba is, olimpiai számban nagyon jót, ilyen fiatalon, 1001-esbe is olimpiai számban ilyen jót, nagyon fiatalon, és 501-esbe is, ami alapja gyakorlatilag a négyesnek, és a Iván esetében azért is jó, mert bármelyik lyukba tesszük a négyes hajóba, vagy csapathajóba, mindenhol hely tud állni. Én azt gondolom, hogy ezzel a hétvégi eredményével és tetteivel nagyon-nagyon sokat lépett előre annak az útnak, azon az úton, amit mondott, hogy a legjobb kajakossá akar válni.
2: Iván, milyen volt ez belülről?
3: Sokkal könnyebb volt versenyezni, mint tavaly, mert azt éreztem, hogy nincsen rajtam semmilyen fajta nyomás és elvárás annak érdekében, hogy jól szerepeljek. Viszont annak ellenére, hogy a parton tudtam azt, hogy akár Kopasz Bálé mellől, vagy Varga Ádám mellől, vagy bármelyik nagy név mellől indulok. Én a parton nyilvánvalóan izgultam, meg gondoltam, hogy nehéz lesz, viszont amikor beálltam mellük, akár a bemelegítésnél, vagy akár a rajtnál, én úgy gondolkodtam, hogy nem is foglalkoztam azzal igazából, hogy ki vagy mi van mellettem. Úgy gondoltam, hogy ők is csak ugyanolyan emberek, mint én, meg kell őket verni, valahogy el kell őket kapni bármelyik részén a távnak. Nem foglalkoztam igazából azzal, hogy most egy hányszoros olimpiai bajnok van mellettem, vagy éppen milyen világbajnok, vagy ifjúsági világbajnok, vagy 23-os világbajnok indul mellettem, csak azzal, hogy a saját pályámat minél jobban felépítsem, ne zökkentsen ki senki, és végigéljek a saját távomon.
2: Beszéljünk még erről az 23-as korosztályról egy picikét, ami Iván az esetedben ugye most kezdődött meg tulajdonképpen. Hogyan működik az, és ez szintén egy mentális aspektus lehet, hogyha jól gyanítom, hogy valaki, aki mondjuk az ifjúsági korosztályban brillírozik, remek eredményeket ér el, és átlép az 23-asok közé, azért az egy jó pár évet foglal magába, tehát egy EB-n vagy egy VB-n sincsen egyszerű dolga, sőt, sokkal nehezebb lesz ismét mondjuk olyan világverseny eredményt elérni, ami kimagasló, a felnőtt kategóriáról már nem is beszélek. Hogy lehet ezt helyre rakni egy versenyzőnek a fejében, hogy oké, most egy ilyen idézőjeles visszaesés következik, de hát most kell majd itt ebben a következő pár évben beleszokni és elvenni a ritmust itt ebben a felnőtt kategóriában, és 23-ban is.
4: Gyakorlatilag én úgy szoktam felfogni ezt a 23-as lehetőséget, igazából tényleg mint egy lehetőség, hogy tapasztalatot tudjanak szerezni azok a versenyzők, akik igazából nem tudnak egyből belépni a felnőttbe. Ahogyan említetted, ugye az 5 évet foglal magába, itt ugye nehéz belőni azt, hogy ki az, aki ifiben nagyon jó volt, és 23 is nagyon jó lesz, mert ugye nem tudjuk, hogy milyen mezőny van 23, mert rengeteg olyan versenyző elindul akár az 23-as nemzetközi versenyeken is, akik már gyakorlatilag olimpián is indultak. Lásd, volt két amerikai versenyző is, a Del Rio, a spanyol versenyző is indult 1001-es, tehát nem tudod kiszámolni azt, hogy melyik évben, mikor, mit tudsz ott elérni, tehát én arra nem nagyon alapozok, hogyha valaki 23-as VB-re kijut, akkor az gyakorlatilag fix dobogó vagy nem, mert ugye fel kell építeni azt is. Bele szoktam építeni igazából a hosszú távú célkitűzésünkbe az, hogyha most biztosan indulsz egy 23-as EB-n vagy VB-n, és biztosan benne van neked egy olimpiai számos indulásod, akkor már ez egy viszonylag jó év, és akkor azt is be tudjuk tenni a további felkészülésünkbe. Tehát gyakorlatilag ennyi.
2: Más sportágakban ez az ifjúsági és 23 közötti időszak, amikor ez a váltás történik meg, főleg az 23-as vagy 22-es, attól függ, milyen sportágat vizsgálunk, időszak ez mindig amiatt is kulcsfontosságú és kulcskérdés, mert a lemorzsolódás az nagyon komolyan felüti a fejét, és nagyon sokan ugye, még hogyha nagyon tehetséges is a fiatal, akkor hagyja abba, mert ugye ekkor már a továbbtanulás bejön, a munka bejön adott esetben. Kajakkenúban is így van ez? Mekkora probléma ez a kajakkenúban nálatok? Egy kicsit jobban meg tudtok ezzel birkózni?
4: Az elmúlt 2-3-4 évet, ha nézzük, annyira sok és jó 23-as, most csak a fiúkról beszélünk, ugye, jó eredmények születtek, és ezáltal nagyon sok versenyző is van a halmazba, hogy igazából az 23-as mezőnybe is nagyon-nagyon nehéz bekerülni. Tehát most is, hogyha odaálltunk a rajthoz, én ezt számolgattam, hogy a felnőttekkel együtt egy olyan 16-17 versenyzőt tudtam volna úgy felsorolni így az én elképzelésembe, aki mondjuk be tudott volna jönni az 501-es A-döntőbe, és ugye most az 501-es A-döntő az alapja mindennek, hogy most felnőtt négyesbe kerülsz be, vagy 23-as négyesbe kerülsz be az évbe, illetve még ugye közben vannak a világkupák, ahol megint csak tapasztalatszerzésnek is ugye most már világkupa pontokat ugye lehet szerezni az olimpiai kvótához. Nehéz igazából. Tehát azt mondom, hogy hatványozottan is nehéz, az még nem kifejezés, mert tényleg nagyon sok olyan jó versenyző van, most lásd egy betegséget, most beszélgettük itt a stúdió előtt, bármi megfoszthatja egy évben egy jó menő versenyzőt egy adott év szereplésétől, ami lehet, hogy több évre megnyomja a bélyegét rá is, lehet, hogy azért fogja abba, mert most ugye egy válogatós rendszer van, most 365 napot gyakorlatilag azért dolgozunk, hogy ezen a válogatón jól menjen az illető, és ebből kifolyólag eldől, hogy most EB-n, VB-n, felnőtt B23-ba fog tovább lépni. Tehát nagyon nehéz.
2: Iván, te hogy tekintesz előre? Nagyon az elején jársz még ennek a korosztálynak, de az eddigi tapasztalatok, illetve magadat hogy látod, hogy szeretnéd ezt az időszakot majd csinálni?
3: Szerintem ez egy nagyon jó belépő volt most, hogyha minden jól alakulna és úgy állna minden, akkor talán még a világkupán egy A4-esbe is tudnék indulni, hogyha nem, akkor talán egy B-be, hogyha nem jön össze a felnőtt szereplés idén, akkor még van egy második válogató az U23-ba, és van ugye az U23-as világbajnokságra lépés, viszont hogyha most kicsit tovább nézek, és mondjuk a jövő évet tekintem, akkor én nagyon bizakodó vagyok a felnőttel, ugyanis szerintem az eddigi években ez volt az eddigi, ha most amit is megkérdeznénk, szerintem a legnehezebb év eddig a felkészülésből, mert hajót váltottam, amiatt is sokszor kételkedtem, hogy nem jó az a hajó, aztán kiderült egyébként, hogy nagyon is jó az a hajó. Meg lapátot is váltottunk, volt körülbelül 7-7 edzőtáborunk, vagy 6-7-7 edzőtáborunk, amiből kb. Én kettő és felett betegen töltöttem, tehát rengeteg edzés kiesett egyébként a betegség miatt, és én emiatt is jobban izgultam egyébként a mostani versenyen, mint a többin. De ez egy nagyon jó visszajelzés, hogy így is, hát nem így is, mert egyébként egy nagyon jó felkészülés van bennem, mert soha nem mentem még ilyen jól, de hogy így is jól tudtunk szerepelni, és szerintem nagyon bízható az, hogy jó edzéseket csinálunk, jó erőben vagyunk, jó kondit csinálunk, és meg tudjuk csinálni majd akár idén, vagy akár jövőre, vagy azután.
2: Tekintsünk bő két évre előre, mik az álmok?
3: Hát én nagyon szeretnék az olimpián bármilyen számba igazából elindulni, de hogyha azt mondanák nekem, hogy akár négyesbe, akár párosba elindulok, akkor nagyon örülnék, de a legnagyobb álom az egy 1001-es lenne, de hát az majdnem az egyik legnehezebb táv Magyarországon, mert kettő, majdnem világklassz is van köztünk, Kopasz Bálint meg Varga Ádám, akiket nagyon nehéz elkapni, meg befogni, de szerintem mindent meg fogunk tenni az elkövetkezendő két évben, meg azután is, hogy valamelyik őket sikerüljen meglőni, vagy akár tényleg bármelyik őket.
2: Tomi, te hogy látod ilyen szempontból a folytatást?
4: Éva említette, hogy ő áltatos, és neki nincsen türelme. Sokszor kell mondani azt neki, hogy maradjon egy picit csendben, következetes, alázatos munkát kell végezni, mert itt azért még rengeteg edzés és rengeteg hónapot kell végigűrizni ahhoz, hogy oda kerüljön. Én azt gondolom, hogyha mondjuk így ilyen folyamatosan fog tudni fejlődni és erősödni, mert azért még nincsen teljesen kimaximalizálva szerintem a teste meg a felkészültsége. Én azt gondolom, hogy elérhető cél lehet, nyilván nekem is az az álmom, meg nyilván neki is. Tehát ehhez még kell ugye a szerencsefaktor is, meg ugye rengeteg sok minden, de én azt gondolom, hogy összejöhet, hogyha a csillagok is úgy állnak majd.
2: Én nagyon jó munkát kívánok nektek a folytatásra, meg hogy minden ilyen cél, amit említettetek, az jöjjön be. Követjük majd a fiatal kajakosok, kenusok útját természetesen a nyáron is, és nagyon sok sikert mindenkinek ezúton is, de Iván elsősorban most neked, és nagyon köszönöm, hogy mindkettőtöknek, hogy tudtunk egy picikét beszélgetni, úgyhogy hajrá a folytatásra. Önök az utánpótlássport.hu magazin műsorát hallották Mircse Ivánnal, Velenszky Tamással és Nagy Dániellel. Köszönjük a figyelmet, a viszonthallásra.
0: Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: 2016-ban is ott mutatkozott, de majd 2007-ben 31 évesen jött a fehérvári kaland és a szapporúi világelitbe jutás, történelmi pillanatok. Köszönöm, hogy bejöttél ide a stúdióba. Hát most ez meg csak egy ilyen hevenyészet felsorolás volt a pályafutásodról. Melyikre böknél rá, hogy azzal szeretnél kezdeni?
1: Jó napot, szervusz! Én is üdvözlök mindenkit. Nincs óriási jelentősége. Ugye nyilván vannak olyan periódusok, amik kiemelkedőek a szívemben, vagy ugye az emlékek között kiemelkednek, de az én részemről az is egy tökéletes, hogyha kronológiailag haladunk, és akkor valószínűleg eljutunk mindenhova.
0: Így van, de azért akkor egy általános kérdés, mintha csak a televíziónak ki akarnánk venni egy rövid 2 percet az 50. születésnapod kapcsán. Hiányérzet van-e a pályafutásodban? Ez egy nehéz kérdés is lehet így bemelegítésnek.
1: Azt gondolom, hogy nincs. Nincs. Én elég sokáig játszottam. A legelső pillanattól szerintem az egy előny volt a pályafutásomban, illetve ugye magamat akár még így utólag is monitorozva, hogy jól reálisan láttam saját magamat. Láttam az erősségeimet, láttam a gyengeségeimet, és hogyha ezeket akár a mostani fejemmel is így összesítem, akkor azt gondolom, hogy ebben nem volt nagyon több. És azt kell mondjam, hogy büszke vagyok arra, amit elértem, és ez így kerek az emlékeimben.
0: Erre mikor jöttél rá? Mondjuk 2014-ben, amikor visszavonultál, vagy már a pályafutásod során, akár ott túl a 30-an, a fehérvár években, hogy, mert ez nagyon fontos tulajdonság, ezt több szakember mondta nekem más sportágban is, hogy hát ez a legfontosabb, hogy az ember pontosan be tudja magát lőni, hogy mire képes, mit vállal, és hogy ezt meg is tudja csinálni.
1: Igen, én talán ezt olyan 32-3 éves korom környékére teszem, amikor mondjuk, hogy benőtt a fejem lágya, amikortól egy kicsit másképp láttam a világot, legyen a szó mondjuk család, vagy akár a sport, és nekem ott már az derengett, hogy én ebben erős vagyok, fejben szerintem erős vagyok, és hogy az, amit az előbb is mondtam, hogy reálisan látom magamat. Úgy gondolom, hogy sem több, sem kevesebb nem vagyok, mint ami valójában. És egyetértek, mert ugye később dolgoztam edzőként, és ez egy nehéz kérdés. Tehát a mai fejemmel, ahogy említetted, 50 évesen már azt is látja az ember, hogy van egy párkapcsolata, felesége, és hogy valamit mond a feleségének, akit nagyon régóta ismer, együtt él vele, és hogy az nem biztos, hogy tökéletesen úgy tükröződik le az ő tudatában, mint ahogy azt én gondolom. És ugye ezek voltak azok a dolgok, amik szerintem ilyen 32-3 évesen egy kicsit megváltoztak bennem, máshogy láttam őket, és a mai napig igyekszem erre odafigyelni, illetve ezt így tudatosan megélni.
0: Kezdjük akkor a gyerekkorral. Meglepő módon 1984, ugye 76-os születésű vagy, 8 évesen ott a KSI-ben elkezdted. Milyen motivációval, vagy mivel, miért pont jégkorong?
1: Az úgy kezdődött egy évvel korábban, 7 éves koromban, illetve ott ugye 6-7 éves korom környékén, ugye egy nagyon aktív kisrác voltam, és a szüleim kerestek valamit, amivel le tudnak kötni. Próbálkoztunk birkózással, próbálkoztunk vízilabdával, amúgy a vízilabdát rettenetesen szerettem, de...
0: Magas voltam már akkor is? A többiekhez képest?
1: Igen, tehát hogy az
0: most is 190 centi, vagy ha jól...
1: Hát 188-ról indultam, és akkor ugye most már így a korral ez picit
0: magasabb
1: csökken.
0: Nem lesz.
1: Igen, tehát a reggel kialudva 87,5, estére meg kevesebb.
0: De szóval magas volt egy gyerekként.
1: Igen, és
0: a vízilabdát szerettem.
1: És nagyon szerettem a vízilabdát, viszont ott aránylag rövid idő alatt sokszor föl kellett szúrni a fülemet, és hát az orvos javaslatára elengedtük ezt a dolgot, és akkor kerestünk tovább. A műjégre kilátogattunk, és akkor elsősorban édesanyámnak a hatására beirattak egy korcsolya tanfolyamra. És akkor onnan a korcsolya tanfolyamról jelezték az oktatók, hogy abban az időben a Balogh Tibor indít egy csapatot a KSI-ben, és hogy ők úgy

0: gondolják, hogy ez nekem jó lehetne. És akkor így ennek adtunk egy lehetőséget, és...
1: Az egykori kapus Balogh Tibor, tehát kapus volt, igen. Ugye nem mezőnyjátékos, illetve például televíziós szakértő is volt.
0: Abszolút, igen, így van. És
1: megszerettette rögtön veled ezt azért nagyon kemény sportágat?
0: Igen, igen, tehát azt gondolom, hogy abban az időben a lehetőségeket figyelembe véve ő kiemelkedő volt, és ennek a korosztálynak egy fantasztikus szakember. Ugye ő nagyon sokáig a KSI-ben volt amúgy. Mondhatom, hogy viszonylag hamar ez nekem meghatározó lett az életemben. Tehát a mai fejemmel a saját fiamnak, vagy más gyereknek, hát úgy fogalmazom meg, hogy átgondolnám, hogy mennyire engedném azt, vagy mennyire javasolnám azt, hogy mindent feláldozzon a jégkorongért, de nekem viszonylag korán kb. Mondani sem kellett azt, hogy a hoki az első. Tehát, hogy simán a tanulást, vagy bármi mást hátrébb soroltam. Sosem voltam jó amúgy a tanulásban, nem volt jó a memóriám sem, vagy tehát, hogy az úgy valahogy olyan nehezemre esett, és ugyanakkor a jégkorongot pedig elképesztően élveztem, és emiatt nagyon sok energiát öltem ebbe. Nyilván a szüleim részéről elképesztő mennyiségű áldozat minden szempontból.
1: Akkor is már nagyon korán vinni kellett az edzésre, gondolom. Iskola, edzés, iskola.
0: Abszolút, abszolút.
1: Tehát, hogy ilyen tornák, mérkőzések, akkor még ugye minden nyitott pályán zajlott.
0: Igen, igen. És ugye ott például arra tisztán emlékszem, hogy sokszor előfordult, hogy édesanyám az iskola előtt várt az ebéddel, és vitt edzésre, mert fizikailag nem értem volna oda BKV-val, és akkor ugye ne kelljen egyikről se hiányozni, akkor ezt így meg tudtuk oldani. Nyilván ez ugye szintén a mai fejemmel látom, hogy ez az ő részükről milyen szintű támogatás, és hát ugye ezeknek az összessége volt az, ami végül is eredményezte ezt a pályafutást, amit magam mögött tudok.
1: Itt a Nemzeti Sportrádióban Horváth András korábbi válogatott jégkorongozó a vendégünk. Én Birányi Zsolt vagyok, Horváth András pedig 225-ször volt a címeres mezben a jégen, a jégkorong válogatottal, és akkor egy kicsit azért ugrunk, most a fehérvári kalandról még nem beszélünk, érdekelne a válogatottság nyilvánvalóan, hogy ott Szapporót, illetve a svájci VB-t 2009-ben, ezt a kettőt tartod-e a legnagyobb sikernek? 2008 és 2009. Hiszen 70 év után feljutni a világelitbe az egy olyan történelmi pillanat, amit más már nem tud megismételni. Hiszen most például egymás után kétszer is a világelitben vagyunk. Rögtön hozzáteszem, ez egy jégkorong műsor, jégkorong magazin, hogy azért az orosz és a fehér orosz válogatott nincs a dalcsoportban, ha ők ott lennének, akkor meggyőződésem, hogy mi azért ott a divízió egy perában lennénk, de ezt még más is elmondhatja, nem csak a magyar, hanem a szlovén, vagy épp az osztrák is. Szóval emeljél ki egy-két érdekes pillanatot, emlékezetes pillanatot a válogatott pályafutásodból.
0: A kérdés elejére válaszolva, igen. Tehát azért Szaporó és az A csoport az egy kiemelkedő eredmény, tehát hogyha a legjobb eredményt keressük, akkor szerintem ez nem lehet kérdés. Ugyanakkor nyilván az első világbajnokságom Szófiában volt, ami szerintem már a maga a város és a jégkorongos múltja az országnak sokat elárul.
1: Összesen 19 VB-n szerepeltél, ha jók a statisztikák, és akkor ez volt az első.
0: Így van, ez volt az első világbajnokság. És hát ott én nem vagyok fölkészülve tökéletesen a számokból, hogy mondjuk a világranglista hanyadik helyén állhattunk, de nyilván a 30-hoz közel, vagy azután. És azért ez alatt, ahogy említetted, 19 világbajnokság alatt innen a C csoport végéből az A csoport végéig elmenni, azért az egy szép menetelés volt. Ebben nyilván voltak verítékek, de ugyanakkor sikerek is, tehát hogy számomra legalább akkor a siker mondjuk a Románia elleni Budapest sportcsarnok győzelem, amivel először jutottunk a B csoportba.
1: Az volt 1998-ban.
0: utána két évvel, ugye utána talán, ha jól emlékszem, akkor Dániában volt a világbajnokság, és egyből visszaestünk.
1: És akkor utána pedig... után, igen, ezt Edvi László, aki akkor kommentátorként a tévében ezt megélhette, hogy 7 vereség a B csoportban, azért az nem egy kellemes történet senkinek, de utána megjött 99 után 2000, és aztán megkezdődött ez a divízió egyperás, vagy divíziós korszak, és akkor már 2002-ben még a franciákat is megleckéztettétek Franciaországban, emlékeim igen. szerint.
0: Igen. Tehát ott utána például ugye a kínai siker is szintén legalább akkora élmény, és,
1: ez 2000-ben,
0: és jó emlék. És akkor utána, amiről beszélünk, hogy igen, tehát 99-ben még mindenkitől kikaptunk, és akkor mondjuk 2001-2002-ben pedig már azon vettük észre magunkat, hogy partiban tudunk lenni, sőt, mérkőzéseket tudunk nyerni.
1: Egész pontosan ugye 2002-ben Dunaújvárosban és Fehérváron volt egy legendás VB, és előtte volt ez a franciák legyőzése 2001-ben, amikor tényleg emlékezhetsz abból valamire, hogy fogadták, hogy kik ezek a magyar, illetve tudták, hogy kik vagytok, de hogy kikaptak hazai pályán.
0: Igen, igen, de ugye
1: ezek... vissza akartak jutni a világ elitbe, ti meg jöttetek alulról.
0: Így van, de hogyha, bocsánat, egy picit még visszább lépek, hogyha ez a 2001-2002-es Dunaújvárosi Székesfehérvári VB-t nézem, az is egy kiemelkedő élmény a pályafutásunk során. Azért ott mondjuk úgy, hogy még nem tudtuk, hogy pontosan mire számíthatunk. Tehát ott viszonylag rövid idő alatt sikerült akkorát lépnünk, ami szerintem minket is meglepett, és ugye ott először fordult az elő, hogy Dániával az A csoportba jutásért játszhattunk.
1: Kiki meccset, az utolsó meccset?
0: Hát sajnos így emlékeim szerint mondjuk 6-1-re kaptunk ki, egy ilyen viszonylag sima meccsen.
1: Tehát ezt a felvezetésnek igen. mondom, aztán a meccs alatt gyorsan kiderült, hogy...
0: Ott hamar kiderült, hogy azért... Hát ugye
1: azóta nem estek ki a
0: Dánok. Ezt akartam mondani, szerintem azóta Dánia nem volt A csoport alatt. Tehát, hogy azért ott hamar szembe jött a realitás velünk, de hogy a élmény szinten, tehát az ugye egy olyan csarnokban, én például, de szerintem ezt sokan a társaim közül elmondhatják, hogy sokkal jobban szerettem egy ilyen ifjabb Bocskai Gábor jégcsarnokban játszani, mint ezekben a multi csarnokokban. Tehát ott annyira közvetlen volt a közönség, ugye azon a mérkőzésen is, hát nem tudom, már szerintem elévült, úgyhogy nem lett belőle probléma, de mondjuk egy 500 vagy 1000 emberrel biztos többet engedtek be, mint ami hivatalosan lehetséges lett volna. És még lett volna, aki szeretett volna bejönni. Voltak. Igen, úgyhogy ezek természetesen kiemelkedő élmények.
1: Azt lehetett gondolom érezni ott a pályán, a jégen is.
0: Abszolút, abszolút. Igen, tehát hogy ezek játékosként szerintem sokkal nagyobb élmények, mint mondjuk nem is tudom, talán nekem az Ebelben volt Ljubljanában a legtöbb néző előtti mérkőzésem, ahol, ha jól emlékszem, az a multicsarnok ilyen 16 ezer körüli nézőszám, és ott ilyen 12-13 ezer ember előtt játszottunk. De hogy az nem volt úgy olyan, mint itt ez a 3-4 ezer ember, nem tudom pontosan mennyi lehetett, de ez lehet, hogy jobb is, ha nem firtatjuk. Úgyhogy ezek is hatalmas
1: igen, a 4000
0: élmények.
1: Az már szerintem tiltott, tehát
0: azért mondtam, hogy 2500 meg egy kicsi. És akkor visszakanyarodva ugye erre a francia világbajnokságra, ott tényleg szintén olyan szempontból volt különleges, hogy mondjuk ott volt egy Bozón, aki az NHL-ből jött. Tehát hogy ott már tényleges olyan játékosokkal álltunk szemben, akik aktívan a legmagasabb szinten játszanak.
1: És egy nagy francia jégkorong dinasztia, Bozon család.
0: Abszolút, és hogy őket is, tehát nem csak játszunk ellenük, hanem hogy van keresnivalónk, vagy akár nyerni is tudunk. Nyilván, amikor már több ilyen játékos jelent meg egy csapatba, tehát egy komoly a mai napig, vagy abban az időben elithez tartozó országok csapatairól beszéltünk, hát akkor azért megint csak jött a realitás szembe, tehát hogy ott azért mondjuk, ha ugrok egy nagyot az A csoportos világbajnokságra, ott azért, ezt már többször említettem, amúgy a Tokai volt ugye ott is a túlnyomó részt a hátvédpárom, és hogy azon mosolyogtunk a cserepadon, kínunkba, hogy még szabálytalanul se tudjuk őket megállítani. Tehát nem az volt a kérdés, hogy el tudnak-e menni, vagy nem mellettem, mint hátvéd, hanem hogy szabálytalanul sem tudom megállítani.
1: Annyival gyorsabbak.
0: Tehát, hogy valahogy mindenben annyival jobbak voltak, erősebbek, gyorsabbak, a reakció ügyesebb, minden szempontból jobb volt, hogy ez a esélyünk sem volt kategória. Úgyhogy...
1: Ehhez képest, ha azt mondom, hogy Szlovákia és Bartecko 13 másodperccel a vége előtt, akkor próbálom az arcodat leírni, hát szóval nem egy kellemes emlék.
0: Nem, az nem egy kellemes emlék.
1: Hiszen ha nincs az a gól, akkor hosszabbítás és pontot szerzünk.
0: Így van, én ott jégen voltam, és ez egy borzasztó élmény volt. Ugyanakkor meg, hát tudjuk, hogy föl lehet borítani mondjuk egy mérkőzésre a papírformát, de...
1: Jégkorongban azért nehéz.
0: Legyünk őszinték, tehát én nem elemeztem ugye akkor a mérkőzést, de arra tippelek, hogy ha a helyzeteket, a komoly helyzeteket elemeznénk, akkor mondjuk a szlovákoknak volt, nem tudom, 28, nekünk meg 3.
1: Tehát lehettem szerencsémre, és közvetítettem, és épp azt mondtam a gól előtt is, hogy ez szinte lehetetlen, hogy itt 6 másodpercenként lőnek, szuper, mindent véd, meddig lehet ezt bírni?
0: Igen. Szóval ilyen szempontból, tehát nyilván. És akkor megint az alapkérdésre, hogyha visszakanyarodok, élmény, emlék, hogy azért az, hogy ott az A csoportban játszhattunk, az egy külön kategória. Ugyanakkor azért egy sportoló szeret nyerni. Hát ott mi nem sokat nyertünk. Tehát ott a lábteniszben nyertem a bemelegítésnél maximum. Szóval ez a része meg nem annyira.
1: Ezután ugye nem csak a szlovákoktól kaptunk, hanem a fehér oroszoktól, 9-0 Kanada, majd aztán 3 meccs a bennmaradásért, de ott sem volt esélyünk, az osztrákok, a dánok és a németek ellen.
0: Így van. Szóval ott én amúgy azt gondolom most az A csoporttal kapcsolatban, vagy talán mondhatom, hogy az egyik legkedvesebb élmény számomra a jégkoronggal, amikor a szlovák meccs volt az első, és amikor az első mérkőzés előtt kijöttünk a bemelegítésre, akkor nekem az egy nagyon kellemes meglepetés volt, hogy az összes szurkoló a bemelegítés előtt már ott volt, nem tudom a számokat, de 2-3 ezer magyar,
1: megszállták a magyarokat.
0: 40 perccel a meccs előtt ott állt a helyén, és szurkolt. Az valami elképesztő érzés volt. Még most is elkapnak az érzelmek, tehát hogy az valami olyan volt, amit az a kategória, amit nem lehet leírni. De ugyanakkor meg hát a siker azért valahol jól esik az embernek, és abból sok nem jutott ezen a világbajnokságon.
1: De ott akkor valószínűleg így leesett mindenki előttetek, hogy hoppá, valami történelmi pillanat következik, mert már a bemelegítésnél itt úgy szurkolnak, mintha nem tudom, olyan feljutás lenne a tét.
0: Abszolút, igen. Igen. Én azt gondolom, hogy például ez az, ami olyan erőt adott, amivel egyáltalán 59 percig döntetlen lehetett az állás, mert hogy ez egy olyan érzelmi löket volt, ami nem tanítható, ami nagyon nehéz edzőként, amit nagyon nehéz edzőként egy csapattól kicsikarni. És ugye ez az érzelmi löket az, ami sokszor eredményes tud lenni ilyen nagyon nehéz helyzetben. Ugye ott sajnos volt egy olyan tényező is, ami pluszban még egy hatalmas löketet adott, de ugye erre nem gondolunk vidáman.
1: Ifjú Bocskai Gábor halála.
0: Abszolút.
1: Egy hónappal a VB előtt.
0: Igen, de ugye ezek a dolgok sajnos... annyira összerántják a csapatot, és annyira pozitívan hat az eredményre sokszor, hogy ugye ennek a két dolognak az összessége volt az, hogy szerintem az elképesztő tudásbeli különbséget ott szűkíteni tudtuk. Hát pár percre, vagy pár mérkőzésre, vagy pár harmadra, nem is tudom melyik a megfelelő.
1: Erről még hosszan tudnánk beszélni, már mint csak a svájci alcsoportos VB-ről, de most is Svájcban lesz az alcsoportos VB, azaz 2009 után ismét, és ugye ilyen még nem volt, hogy egymást követő 2 évben a válogatott megpróbálhat megint bennmaradni. Ez mennyire realitás? Említettem már itt azért a politikai viszonyokat is, ugye az orosz-fehér orosz csapat, hogy nincs ott.
0: Nekem meggyőződésem, hogy nagyon sokat fejlődtünk. Amit szerintem sokan elfelejtenek, hogy nyilván a többi csapat sem állt egy helyben. Tehát, hogy ez ugye egy azért nagyon nehéz kérdés, vagy nagyon nehéz előrébb lépni, mert hát nyilván mindenki szeretne előrébb lépni, és mindenki próbál tanulni a hibáiból, fejleszteni a képzést, a kiválasztást.
1: Minél többet ott lenni a világelitben, most a szlovénok is bennmaradtak, azt ne felejtsük el, és ők is lehetnek ugyanennek a helyzetnek a nyertesei, hogy nincs se Oroszország, se Fehér Oroszország, és miért nem maradjanak bent?
0: Abszolút. Úgyhogy mindenképp ez egy nehéz kérdés. Én úgy gondolom, hogyha ugye minden körülményt figyelembe veszünk, akkor ez most reális, ahol vagyunk. Azt nem mondom, hogy a kazak válogatottat 10-ből 10-szer megverjük, de azon a mérkőzésen egyértelműen jobbak voltunk, vagy azt tudjuk mondani, hogy nem csak az eredmény volt. Tehát, hogyha mondjuk szembeállítjuk, most így hirtelen nem jut eszembe, de legyen mondjuk akkor ez a szlovák mérkőzés, amiről beszéltünk, amit mi játszottunk,
1: a 2009-es.
0: Ahol egy szoros eredmény volt, ott mondjuk nem nyertünk, de egy szoros eredmény volt, akkor ott egy teljesen alárendelt szerepet játszottunk, kontrákra építettünk, és akkor abból a kevés lehetőségből sokat sikerült értékesíteni, és emiatt egy jó szoros mérkőzés sikerült kialakítani. Ezzel szemben a mai magyar jégkorong válogatott, például tavaly Kazaksztán ellen, úgy tudott nyerni, hogy dominált. Nem mondom, hogy 60 percen keresztül, de a mérkőzés nagy részében dominált, és hogyha rendesen kielemezzük mind a két mérkőzést, akkor azt tudjuk mondani, hogy a statisztika alapján is egy megérdemelt győzelem. Na most én úgy gondolom, hogy ha ezt a kettőt mérlegre rakjuk, akkor ez óriási különbség ez a kettő, függetlenül az eredménytől. Tehát, hogyha mi mondjuk valamilyen módon meg tudtuk volna verni Szlovákiát, akkor most rettenetesen büszkék lennénk, de ezeken a tényeken ez nem változtat. És emiatt mindenképp azt mondom, hogy sokat léptünk előre. Ha megnézem, ugye akkor külföldi szakemberek voltak, nagyon nagy tudású külföldi szakemberek voltak, és én most megmerem azt kockáztatni, hogy most magyar szakemberek dolgoznak túlnyomó részt, vagy hát lehet,
1: Majoros
0: hogy teljes...
1: Gergely, ugye nagyon hosszú idő után az első magyar szövetségkapitány, de a stáb is hemzseg a magyaroktól. Szívási Zoltán, Kis Dávid, és elnézést, akit kihagyok.
0: Igen, mert ugye szerencsére ez nem egy rövid lista, de hogy azt mondom, hogy ők, én meg merem kockáztatni, hogy most szakmailag magasabb színvonalat képviselnek, mint amit annak idején nálunk a külföldi szakemberek képviseltek.
1: Csak tehát mondok még két nevet, hogy azért ne sértődjön meg mindenki, Tokai Viktor, Bartalis Balázs, és akkor még mindig kimaradnak nevek.
0: Igen, igen, abszolút, abszolút. Úgyhogy ezek mindenképpen értékelendők, mindenképpen mondhatjuk, hogy előrébb léptünk. De akkor térjünk vissza megint a realitáshoz. Azért azt nem mondhatjuk, hogy azok a csapatok, amelyek ott az A csoport végén és a divízió egy elején vannak, hogy azok közül bárkit mi 10-ből 10-szer megvernénk.
1: Sőt, ott van legyen Dánia. Ugye most a felkészülési meccsen is játszottunk velük. Egész szoros meccs volt sokáig, de hát a dánok olimpián jártak, VB-n elődöntőben jártak.
0: Azért mondom, tehát hogy értem, igen, 15 évvel vagy 20 évvel korábban játszottunk együtt a Divegyába, de hát, hogy
1: azért... Nekik hány NHL játékosuk van azóta?
0: Így van, így van. Tehát, hogy ezt ugye nézzük reálisan, és akkor, hogyha ugye ezeket a csapatokat itt próbáljuk listázni, ugye a szlovén, az osztrák, a francia, az olasz, a német, a dán, a kazak, a fehér orosz talán egy picivel előrébb is jár, de ugye most ők nincsenek is benne a rendszerben. Tehát, hogyha ezeket a csapatokat itt listázzuk, azért itt azt nem mondhatjuk, hogy ezeknél jobbak. Egyiknél se tudjuk azt mondani, hogy jobbak vagyunk. Szerintem, ha már ezek közül értékelve a leggyengébbel 10 mérkőzésből 5-5 győzelem születik, lehet, hogy azzal is már elégedettek lehetünk. Ebből kifolyólag annak van realitása, hogy mi időnként az A csoportban legyünk. Hogy folyamatosan ott legyünk, szerintem ebben a pillanatban annak még mindig nincsen realitása. Ugyanakkor most egy jó lehetőség van előttünk, ugye azzal, hogy talán így fejből Ausztria és Anglia.
1: Így van.
0: Van velünk egy csoportban.
1: Ráadásul a finnek elleni nyitó meccs után rögtön másnap jönnek az osztrákok, az egy nagyon nehéz meccs lesz. Van mit törlesztenünk az osztrákoknak, olimpiai selejtezőn és 23-ban a VB-n is. Már a kezünkben után volt 3 gólos előnynél a meccs, aztán mégis a meccs második felét megfordították, tehát a kiegyenlítettek és összesítésben nyertek, ugye büntetőlövéssel, vagy szétlövés után. Szóval, és a britek ellen, akik azért inkább foghatóak. De hát, ha az osztrákok egy kicsit nagyképűek lesznek, bár szerintem épp már korábban bebizonyították, hogy azért tartanak tőlünk, és le is tudnak. Tehát nem le tudnak győzni, nem néznek le bennünket annyira.
0: Abszolút. Ez is amúgy most, hogy így mondod, ha visszakanyarodok a korábbi pontokhoz. Régen még előfordult az, hogy minket lenéztek, és
1: hát a szlovákok ott biztos.
0: Megtették ezt a szívességet nekünk, hogy lenéz. Hát ilyen ma már nincs. Tehát, hogy most már azért annyira sikerült fölkerülnünk a térképre, hogy szerintem nincs olyan csapat, aki lenézne minket. És igen, talán reálisan azt mondhatjuk, hogy az angolokat meg kellene vernünk, de megint csak visszakanyarodok oda, azt nem tudjuk kijelenteni, hogy őket biztos megverjük.
1: 10-10-szer nem valószínű, hogy megverjük őket.
0: Na, biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Tehát azért, hogyha megnézzük a utolsó pár évben elért sikereiket az angoloknak, meglepően jó eredményeik vannak, és nagyon nehéz ellenük játszani, nagyon jól szorosan védekeznek, és jól használják ki az erősségeiket, úgyhogy talán most egy hajszállal nagyobb esélyünk van, mint bármikor, de hát ugye ez a szépsége is a sportnak, hogy elkönyvelni ezt nem tudjuk előre.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Horváth Andrástól, korábbi 225-szörös válogatott jégkorongozót hallották. Itt a Nemzeti Sportrádióban Virányi Zsolt búcsúzik.
2: Ez volt a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sport Rádió látványsport magazinja. Minden kedden 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál, Farkas Márton. Ez a Fonák és Tenyeres műsorunk, melyben hétről hétre megtárgyaljuk a tenisz és jégkorong legfontosabb aktualitásait, elsősorban természetesen magyar vonatkozással. A jégkorongról és azon belül is a számunkra szombaton kezdődő A-csoportos férfi világbajnokságról lesz szó. Teniszről nem csak állandó műsorbeli társam Krejsz Bálint távolléte miatt nem értekezünk most, hanem mert az elmúlt hét sajnos nem a magyarokról szólt. Javában zajlik a római mestertorna, de immáron magyar játékosok nélkül. Marozsán Fábián és Kucsovics Márton is két játszmában szenvedett vereséget az első körben. A hölgyeknél egyedül Udvardi Panna nyert mérkőzést a főtáblán, ám Kornájával legyőzése után a második körben neki is véget ért a verseny. Gálfi Dalma és Bondár Anna egyaránt az első körben búcsúzott. Összehasonlításképpen ez az öt játékos a madridi ezres tornán, egy tornával korábban összesen 12 mérkőzést játszott. Bízunk benne, hogy a hamarosan kezdődő Roland Garroson ismét a sikereikről számolhatunk majd be. És ugyanígy reménykedünk egy magyar szempontból sikeres A-csoportos jégkorong világbajnokságban, mely számunkra szombaton a finnek elleni összecsapással kezdődik, és amelyet Spiller Istvánnal, az MTI szakírójával, a rádió és a televízió szakkommentátorával vezetünk most fel. Szervusz, Pisti!
4: Szervusztok!
3: A világbajnokság helyszíne Svájc, így mielőtt a jelennel, meg hát a nagyon közeli jövővel foglalkoznánk, mindenképpen kanyarodjunk vissza egy gondolat erejéig a múltba. A magyar válogatott első, 2009-es szintén svájci A-csoportos VB-jéről neked, mint annak a tornának krónikása, tolmácsa, tolmácsolója, mi jut először az eszedbe?
4: Hát, hogy átszakadt egy gát Szapporo után, és játszottunk az igazán legnagyobbakkal. Világsztárok jöttek szembe, nem csak a jégen, a pályán, a városban, a csarnok környékén, a parkokban, és ez egy igazi ünnepség volt, meg ünnepé is volt, annak ellenére, hogy nem sikerült meccset nyernünk. Az első meccsen majdnem sikerült a szlovákokkal szemben, néhány másodperc hiányzott a... Majdnem csoda, de hát azt már Szaporona előttük, az talán több lett volna, ha a szlovákokkal szemben, NHL-esekkel felokkal pontot szerzünk. Tehát a fehér orosz válogatott ellen sem volt egy lefutott meccs. Aztán utána tényleg szembe jött velünk a valóság. De még egy Svájcra, akkor te még, nem tudom, 1985... B csoport, úgyhogy 83-ban itt jutott fel a magyar válogatott, 84-ben az akkori kiírás alapján olimpiai VB-ben nem volt VB, tehát a Svájc a számunkra mindig egy ilyen lépcsőfok volt, és most lehet, hogy még egy lépcsőfok lesz.
3: Ebben bízunk. Gyorsan elmondom, hogy mi a miénk programja. Május 16-án, tehát szombaton délután Finnország ellen kezd Majoros Gergely együttese, aztán másnap ugyancsak délután Ausztria lesz az ellenfél. Ezt követően pihenőnap, és majd jön a Nagy-Britannia elleni mérkőzés. Ezt követően két szabad napja is lesz a mieinknek, hogy aztán Németország, majd a házigazda a Svájc legyen a mieink ellenfele, és végül egy szünnapot követően az utolsó két csoportmérkőzésünk az Egyesült Államok és Lettország ellen. Pisti, hát pici játékos bevezetést tegyünk ennek a felvezetésnek. Teszek 7 sarkos, ha tetszik, picit provokatívabb megállapítást, csak igennel vagy nemmel válaszolhatsz, és utána akkor ennek mentén kibontjuk, hogy te hogyan látod a magyar csapat esélyeit, meg magát ezt a tornát, mehet.
4: Tehát csak igen, és nem lehet.
3: Jó. Igen. A magyar csapatnak jó a sorsolása.
4: Igen.
3: 3 pont nem lesz elég a bentmaradáshoz.
4: Nem, mert szerintem elég lesz 3 pont.
3: 2 mérkőzésen van a reális esélye a magyar csapatnak győzelemre vagy pontszerzésre.
4: Nem.
3: Idén nehezebb lesz a bentmaradás, mint volt tavaly.
4: Nem.
3: A magyar válogatott kerete erősebb, mint a tavalyi.
4: Igen.
3: A miénk klubszezonjának nincsen ráhatása a világbajnoki szereplésre.
4: Csak kérdés, hogy a légiósokat ide vehetem?
3: Igen.
4: Akkor nincs ráhatása.
3: Tehát igen. Olimpiai évében a VB jelentősége kisebb a nagy nemzetek számára.
4: Igen.
3: No, hát akkor kezdjük ott, hogy azt mondtad, hogy a magyar csapatnak jó a sorsolása. Ugye hát nyilván egy nehéz meccsel kezdünk Finnország ellen, de utána jön Ausztria, illetve Nagy-Britannia, bár te azt mondtad, hogy nem csak 2 mérkőzésen van reális esélyünk.
4: A finnek ellen egy nagyon jó felhozó, bemelegítő meccs, ne az legyen mindjárt egy kiki meccs. Ugye valahol ezt jó értelemben megérdemeltük azzal, hogy bennmaradtunk, és nem a feljutóknak a nehezebb sorsolása, vagy beosztása, ami miatt nekünk most kéne probléma ellen. És a másik az, hogy mindjárt a torna első felében le tudod azt a 2 meccset, bár én majd a másik kérdés, azt majd a németeket még ide sorolnám, de azt majd egy másik kérdésre mondom. Tehát mindjárt az elején, amikor még viszonylag tök jó állapotban vagyunk, nem vagyunk kizsigerelve, nem csak azért, mert az ellenfelek széthajtanak minket, hanem eleve megy egy hosszú torna, és általában a hullám, ha egy csapatot eléri a hullám völgy, az nem az első 2-3 meccsen szokott előfordulni.
3: Ugye érdekes, hogy a britek most a feljutók, ugye ők veretlenül jöttek fel a divízió egy perácsoportos VB-ről, és ugye ők is le tudják az osztrák meccset rögtön már az elején. És ugye például ugye tavaly, amikor feljutóként szerepeltünk, akkor hát 2 kőkemény nehéz mérkőzéssel kellett kezdeni, majd aztán jött az a kazak meccs, amit végül is sikerült megnyerni, és ami végül is a bentmaradást eredményezte. Én azt tettem megállapításnak, hogy 3 pont idén nem lesz elég a bentmaradáshoz. Szerinted elég lesz?
4: Szerintem a britek nem fognak tudni 3 pontnál többet szerezni. És ha őket elverjük alapjátékidőben, akkor szerintem elég lesz. Most nem lőttek gólt az olaszoknak hétvégén, és ahogy nyilván nem lehet állandóan azt várni, hogy egy kiki meccsen, egy számunkra bennmaradásról döntő 1 vagy 2 meccsen mindig, nem fogsz minden bennmaradásért játszandó meccs 15. másodpercébe vezetés szerezni, mint ahogy egy évvel sikerült, és akkor az a kazak válogatott is szerintem jobb volt, mint a mostani brit. És mégse tudott. És egyébként nekünk a Herningi VB-n még a norvégokkal lett volna még egy dobásunk, azt 1-0-ra kikaptunk azt a meccset, de nyilván, ha ez egy bennmaradásról döntő meccs lett volna, a élet-halál meccs lett volna, nem az lett, ott még azért ott tudtunk volna fogni még egyet. De ezért gondolom, hogy a 3 pont elég lesz, mert ez a brit válogatott, ez szerintem ugyanúgy, mint mi. Arra a meccsre, illetve nekik mindjárt az osztrákoknak is fontos meccs, a magyar film szombatján ez egy deles meccs lesz, az az osztrák-brit meccs.
3: Az osztrák meccs az nekünk is fontos. Szerinted az osztrákok ellen mire mehetünk? Itt a közelmúltban azért volt 2 tétmérkőzés, ugye egy olimpiai selejtező, meg hát ugye 23-as VB meccs, amit azért nehéz felejteni, ugye ott a bennmaradás volt a tét az utolsó találkozón a csoportban. Mi vezettünk sokáig, de végén egyenlítettek, és hát a büntetőket azt jobban értékesítették.
4: És a hirtelen halálban volt egy óriási zicserünk, ha azt ott Sofron bevágja, akkor bennmaradtunk volna már egyébként Tamperében is. Az osztrákok ellen azért hagyományosan fel tudjuk magunkat szívni. Papíron jobbak, de az, hogy nekik akkor lesz a lábukban egy brit meccs, és akkor az ő hangulatuktól függ. Tehát ha uram bocsá, a britek pontokat szereznének az osztrákok ellen, akkor nyilván egy hármas csoportban kell gondolkodnunk, és akkor mindjárt egy éles osztrák meccs lesz, de majd a magyar-finnél már sokkal okosabbak leszünk. Ezzel együtt úgy gondolom, hogy az osztrák az esélyesebb, és ugyanezt éreztem Tampere-ben, aztán mégis egy piszok jó meccset, és sajnos kiesés hozó büntető párharcos meccs.
3: Az osztrák mitől esélyesebb egyébként, mélyebb a kerete? Van két NHL-es játékosuk, akik nem lesznek ott a világbajnokságon, de nyilván itt azért ugye a Salzburgra, a Klagenfurtra épülnek, nálunk is azért jó pár NHL-es játékos van.
4: De sajnos se az újonc osztrák ligában, az Fradi, sem a Fehérvár nem tudott. A Fehérvár a végén egy kicsit jobban játszott már az osztrák ligában, ezzel együtt az osztrákoknál pedig egy... Igen, úgy érzem, hogy ez a keret erősebb, és többen játszanak ilyen helyen. Minket is ismernek. Ezzel együtt mondom, látok reális esélyt a pontszerzésre.
3: Mennyire lesz nehéz gyorsan túlendülni a finn meccsen? Hozzátéve, hogy azért a finnek hagyományosan legalábbis az elmúlt években azért nem az első mérkőzéseiken játszanak a legjobban, de nyilván itt azért olyan tudásbeli különbség van a két együttes között, hogy valószínűleg így sincs miről beszélni. Nyilván itt azért ugye az arénát is meg kell szokni, nyilván a körülményeket is, de hogy ott azért 24 órán belül jön az osztrák meccs, és lehet, hogy ne legyen így, de lehet, hogy nem tudom, egy 5-6 óros vereségen kell.
4: Nem, szerintem ebben jelentősen, mentálisan mi jelentősen erősödtünk. A szakmai stáb is azért nagyon jó ki tudja hegyezni, hogy mi legyen. Tulajdonképpen az előző VB-n a bennmaradást tekintve, már azért hiányérzetünk lehet. Legrosszabb gólkülönbségünk nekünk volt, sőt, Tamperében is nekünk volt a legrosszabb gólkülönbségünk, de az előző VB-ből azt meg kell tanulnunk, hogy lehet, hogy tök jó nézett, hogy 50. perc, 5-0 Svájc, azt az utolsó 10 percben kapta egy ugyanannyit. Tehát ezt ha lelkileg fel tudjuk dolgozni, akkor mindegy lesz a finn meccs, hogy 4-5-6, mert neked holnap és gyorsan elfelejteni, és a hoki nagyon, nagyon ránevel arra az ilyen pörgős játék, meg gyorsan jönnek meccsek, hogy ezeket gyorsan felejtsd el.
3: Nyilván itt a egy nap a korábbi dolgokon is gyorsan túl kell lépni, nem beszélve mondjuk arról, hogy mi történt tavaly, mert ugye itt említettük már a norvég meccset, ami 1-0 lett, ezt a svájci 10-0-át, meg aztán ott volt még az a Dán 8-2 is, hát az utolsó 8-harmadunkban ugye nem sikerült gólt lőni a tavalyi világbajnokságon, ellenben kaptunk sokat, de ezt most hagyjuk is. Azt mondtad, fél mondat vagy gondolat erejével, hogy Németország ellen is szerinted valami esélyünk lehet, ezt most a német csapat helyzetére, erősségére mondod, vagy vezeted vissza, vagy arra, hogy ott előtte lesz viszont két napunk, és ki tudja, mondjuk egy brit verés után, vagy osztrák pontszerzés után lehetünk olyan feldobott állapotban, hogy ide nekünk az oroszlán.
4: Ez mindegyik igaz lehet. A német hokit azért úgy gondolom, hogy nagyon jól ismerem fel, úgyhogy 6 évet ott lehúztam, és azóta is rendszeresen tartom a kapcsolatot a kollégákkal, időközben felnövő válogatott játékosokkal. Mivel a német nem esett ki lévén jövőre rendező, több világsztárjuk az olimpiára és a megerőltető NHL-es szezonra hivatkozva el se jön. Mondván, hogy építsünk egy még mélyebb keretet, majd a jövő évi hazai rendezés VB-re, ez mondatja velem tulajdonképpen, ez a döntő, nem is a két szabadnapunk, mert az vitathatatlan a német válogatott jobb, de hogy egy adott VB-n ezek jelek, hogy ők nem annyira szállnak most bele ebbe a VB-be, miközben itt mondjuk a Stützl, a Peterka, ezek fiatal srácok. A Dreisaitl-től még azt mondom, hogy talán egy kicsit rutinosabb, de a Stützl, Peterka szemem előtt nőttek föl. A Peterka a fiamnak volt a csapattársa a Red Bullnál. Tehát és mégse jön. Közben a Utahkal nem ment sokat a playoffban. Ott tavasz sem ment. Tehát ez mondatja velem. Persze van még így is néhány NHL-esük, de ha nyilván a németnek ahhoz, hogy esetleg a 8 közé, azaz a csoportban a 4 közé minket el kell vernie, az ő lelkiállapotukat is majd meg kell vizsgálni, de most kiindulási pontnál úgy gondolom, hogy a német nem olyan jó, nem száll bele olyan komolyan a VB-be, mint ahogy illene.
3: Beszéljünk akkor még picit a magyar válogatott keretéről, ugye 25 fő nevezhető majd a világbajnokságra per pillanat. Fizikailag egyébként 25-en vannak ott Svájcban, hiszen már a helyszínen nem van a magyar válogatott, mely ugye holnap este még Neuchâtelben játszik majd a kanadai válogatottal egy utolsó felkészülési mérkőzést, de valójában ez egy 26 fős keret, hiszen Norló Vilmos mindent eldöntő 7. mérkőzést fog játszani a Kókó csapatával a finn első osztályú bajnoki döntőben. Egy gondolat erejéig azért Vilire kanyarodjunk ki. Így is óriási dolog szerintem, amit egyébként elért, meg ahogyan játszik, de azért az, hogy valaki egy magyar játékos finn bajnok legyen, az óriási dolog lenne, és nyilván talán az egész csapatnak adhat egy lökést, hogy...
4: Bizony, ráadásul ott még babaváró program is van, tehát ez egy újabb löket számára. És az, hogy például a döntő első meccsén ő lőtt gólt, az, hogy 7. meccs lett, aznak szerintem nem örülnek, mert már 2-0 is, meg 3-2 is volt a klubjánál. Ez egy óriási eredmény lenne, hogy egy top európai, vagy akár világligában, tehát a világ legjobb 6 bajnokságában egy magyar játékos nem kiegészítő szerepben, hanem második-harmadik sorosként aranyérmes lehet. Egyébként, ha ez is térem, az is megsüvegelendő. Tehát csak a legnagyobb elismeréssel lehet Galló Vilmos idei teljesítményéről beszélni.
3: Kiváló szezon volt is egyébként, hát egy-két légiós van abban a csapatban, svéd, meg mondjuk két játékos.
4: De olyan azért, régóta játszik kint, hogy őt már nem tekintik.
3: Olyan régóta játszik, de azért ilyen jó szezonja kevés volt még. Volt ennél már pontban erősebb, de az, hogy ilyen hosszú playoff menetelése legyen, arra még nem volt példa. Na de akkor visszatérve a magyar válogatott keretéhez, tehát egy 26 fős keretünk van, és az már most biztos, hogy legalább 9 helyen ez pontos, a keret, ez más, mint volt tavaly, és ugye itt a pici játékos bevezetőben arra jutottunk, hogy ez a keret bizony erősebb, mint a tavaly. Elsősorban miben, az mindenképp szembetűnő, hogy hát némi rutin azért visszatért, Sebő Balázs, Bartalis István és Offron István is ott lesznek.
4: Pont őket akartam kiemelni, hogy ők az előző VB-n ilyen-olyan sérülés, betegség, mentális problémák miatt hiányoztak. Most kaptak egy egyév feltöltődést, meg nem lett bajuk. Egyébként Bartalisnak a bajnoki szezon vége sérülésekkel telt, de aztán most összeszedte magát, meg az orvosi stáb őt. Úgyhogy itt lesz, és emiatt aztán a rutin az nagyon bent van a csapatban, és Barton is már lőtt gólt például Kanadának, és mégis, hogy ott kiesés lett a vége. Nyilván nem ilyen kalibő csapatokat kell elkapni, de szerintem pont ez a garnitúra, ez így alkalmas arra, hogy a britet megfogja.
3: Sebők Balázsnak mondjuk van azt hiszem a finnek ellen, átcsoportos évégolja a Sofron. Hagyományosan az egyik, hanem a legjobb góllövőnk fontos helyzetekben, vagy legalábbis világbajnoki mérkőzéseken.
4: Nagyon jó korban vannak még, bár szerintem Sofron azt mondaná, hogy ő már inkább öreg, de én ezt nem akarom róla kijelenteni, ezt magáról mondhatja, én róla nem. Oda beáll, kapja, ő abszolút lövéscentrikus, jó kiszolgálóval ő szerintem azért tud a VB-n gólt szerezni.
3: Az egész felkészülést egyébként, hogy látod, azért ez egy viszonylag hosszú felkészülés, és hát a játékosaink klub szezonjai azért úgy alakultak, hogy na, ha nem is az első napoktól, de azért viszonylag korán egy borzasztóan nagy létszámú keret tud dolgozni. Hát ha már említettük 2009-es Svájcot, azért ott az akkori átcsoportos világbajnokságra készülő keretünk, azért ez úgy nézett ki, hogy nem tudom, 45-en elkezdik a felkészülést. Most a sejtésre mondtam egy számot, de hogy itt fokozatosan ugye rostálódtak ki a játékosok, ugye ez a legutóbbi szűkítés is egy-két napos hír, hogy itt milyen, tehát hogyan képzeljük el egy ilyen felkészülés, hogy néz ki, csomó mérkőzést játszott a csapat, csomót utazott is, de hát volt olyan, hogy egy napon két különböző helyszínen játszott a magyar válogatott, erre nem olyan volt még példa. Hogy lehet így, tehát hogy milyen dinamikája van ilyenkor a csapatépítésnek, hogy itt az utolsó egy hét szól arról, hogy akkor tényleg most már sorok összeállnak, mindenkinek megvan előny, hátrány.
4: Egyébként az Erste Liga kiindulási pontja az, hogy be kell fejezni bizonyos időszakra, mert a romániai válogatottnak még előbb van a VB-je. Nézd meg mondjuk a Galló esetben, a finnek kezdik a VB-t, és szerdán még bajnoki döntő van. Tehát ott, hogyha még abból a két csapatból még be akarnak hívni, azok gyakorlatilag pihenő nélkül jönnek ide. Nálunk pedig az volt a koncepció, hogy ha már az Erste Liga nem átcsoportos szintű liga, akkor minél több felkészülési meccset játszunk, komoly nálunk minimum hasonló, de nem gyengébb csapatokkal szemben, hogy a játékosok fölpörögjenek egy elég hosszú, és az volt a lényeg ennek a majd másfél hónapos felkészülésnek, hogy egy homogén brigád álljon össze, ezért kezdődött nagy kerettel, meg nyilván nem lehetett tudni bizonyos játékosokról, hogy tud-e jönni, vagy sem. Azt, amikor eldőlt, hogy a Fehérvár kiesik, ott is volt már, hogy elkezdte valaki a felkészülés, de ha Fehérvár tovább ment volna még egy költ, akkor még 2-3 hét kiesik a rendszerből, azt lehetett tudni, hogy a Fradi nem jut tovább. Az Erste Ligában nézd meg, a magyar bajnok BL nem a játékost. Számomra ez nagyon, nagyon érdekes. Ő a liga legjobb hátvédjének választott Szabó Bence, aki eddig markáns válogatott volt, nem került be. Tehát Béja nem ad játékost, a hátvéd sorba van két esztés, de a csatás sorba meg erdélyi csapatokban játszol. Igen, igen. Tehát ebből a szempontból érdekes, hogy hova helyezzük. Béja nevelés van, de Béja igazolás jelen pillanatban nincs a keretbe, tehát össze kellett boronálni ezt a brigádot, és erre a szakmai stáb azt találta ki, hogy egy dupla kerettel dolgozik, és mindenki nézzenek meg kicsit magasabb szintű meccseken, mint amennyit a bajnoki szezonból hozhat magával. Aztán majd megnézzük, hogy mi lesz a helyzet. Nyilván azt abban szinte biztos vagyok, hogy a VB induló 16 csapatból mi játszunk a legtöbb felkészülési meccset, mert valaki csak 4-et, hagyományosan a tengeren túliaknak egy, esetleg 2 meccsük van, ugye Kanadának volt 1, meg most ellenünk lesz szerdán még egy, tehát nekik így ennyi bőven elég, mert meccsből jönnek. Gallónak egyetlen egy felkészülési meccse sem lesz, és remélem a 7. meccse nem történik vele semmi, és úgy fog odaállni majd pont a finnek ellen, ugye ő abban az országban játszik. Aki végignézel, finn bajnokság, ad magyar játékost, osztrák, ad brit, ad német, másodosztály, ad tengeren túlon. Játszunk, azt hiszem csak a lett nincs, meg svájc is.
5: Svájci volt,
4: igen, és csak a lett bajnokság, a záró meccsünkre nincs olyan játékosunk, ami valami közös meccetet hozna. Tehát igazából minél több felkészülési meccset szerettek volna lejátszani, mert úgy ítélték meg, hogy így tudjuk összeállítani. De ebben viszont benne van az a buktató, hogy a szlovénok ellen ugye úgy kaptunk ki, hogy nem tudtunk emberes gólt kapni, és 2 kaptunk. Hogy ekkora tömeggel az a probléma, hogy egészen biztos a Galló mondjuk egy emberelőnyös sorba bekerül, ha leszünk emberelőnyben olyan sokszor, de mondjuk a brit és az osztrák ellen valószínűleg. Tehát ott kéne beváltani 1-2 emberelőnyös gólt, ahhoz viszont egy masszív 5-ös vagy 2x5-ös csoportot, csatárcsoportot vagy emberelőnyös egységet kell kialakítani.
5: Hát talán most ezek a napok, meg még ez az utolsó Kanada elleni felkészülési meccs is még erről szól. Záró gondolat röviden, globálisan, hogy látod ezt a világbajnokságot, pár hónappal vagyunk az olimpia után, és hát ugye nemrég azért az is kiderült, hogy az NHL a világkupát az 2028-ban megrendezné, ráadásul félig Európában is, tényleg azzal a célja, hogy a legjobbak képviseljék a legjobb nemzeti együtteseket. Ilyen helyzetben ez a világbajnokság, ez így egyébként milyen lehet?
4: A nagy VB az nem csak a nagyokról szól, hanem egyszerűen a sportágnak, mert nincs kontinentális versenykiírás, nincs Európa-bajnokság például. Ezért a világbajnokság abszolút a number one, amit a Nemzetközi Szövetség rendezni tud, de a Nemzetközi Szövetségnek nem csak a 6 nagy a tagja, és a kicsiknek ugyanúgy játék lehetőséget kell biztosítani. Ha most esetleg azt mondanák, hogy szüneteljen a nagy VB, akkor mi van a lentebbi csoportok, akkor nem nyújtatok föl senkit, tehát ez egy oda-vissza helyzet, és a nagyoknak viszont kell annyi merítési lehetőségnek lenni, nézd meg az amerikai keretet, olimpiát nyertek címvédők, hogy a tavalyi csapatból hányan vannak, itt nyilván NHL megkötésű, illetve az olimpiai brigádból hányan vannak. Egy amerikai válogatottnak, vagy egy kanadainak el kell tudni viselnie azt, hogy esetleg a világsztárjai, mert annyi van belőle, a top világsztárok nem akarnak jönni. De így is a kicsik meg tudják mutatni magukat, és akár megráncigálhatnak néhány bajszot.
5: Hát az biztos, hogy Milánó után, hogyha lesz itt egy Egyesült Államok Kanada, akkor azért az hatványozott a nagy presztízs mérkőzéshez. Pisti, köszönöm szépen neked, de jó munkát kívánok, mert hogy alig hanem az ötödik olyan átcsoportos világbajnokságon fogsz dolgozni, ahol ott van a magyar válogatott is, és hát a Nemzeti Sportrádióban is majd Virányi Zsolt jó voltából hallhatnak beszámolókat, interjúkat a VB első három mérkőzéseiről még egyszer, tehát szombaton Finnország ellen kezdenek a miénk, aztán vasárnap délután Ausztria, és kedd este Nagy-Britannia lesz az ellenfél. Ez utóbbi kettő talán a két legfontosabb mérkőzése a miénknek ezen a világbajnokságon. Jelentkezünk a Fonák és Tenyeressel jövő héten 2 órakor is, és természetesen beszélni fogunk majd, hogy mi történt a magyar válogatott első két mérkőzésén. Ennyi fért mai adásunkba, további jó rádiózást kívánunk, viszont hallásra!
0: Ez volt a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja.

Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Öt újoncot is behívott a magyar labdarúgó válogatott keretében Marco Rossi. Átvették kinevezésüket a Tisza kormány miniszterei. Marad a szeles idő. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Öt újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott idei második keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány ma Telkiben hozta nyilvánosságra a 29 fős névsort, amelynek újoncként tagja a Liverpool kapusa Pécsi Ármin, a Puskás Akadémia védője Mark Graf Ákos, a holland Alkmaar támadója Kovács Bendegúz, valamint két középpályás, a Zalaegerszegből Szendrei Norbert, a Győrből pedig Tóth Rajmond. A Nemzeti Együttes június 5-én a finneket fogadja a Puskás Arénában. Négy nappal később pedig Debrecenben a kazahok ellen lép pályára, szintén felkészülési mérkőzésen. Neymar is helyet kapott a brazil labdarúgó válogatott kibővített világbajnoki keretében. A dél-amerikaiak nemzeti csapatának legeredményesebb góllövője eddig nem szerepelt a Carlo Ancelotti szövetségi kapitány jelöltjei között. Az olasz szakvezető 55 nevet tartalmazó listáján azonban ő is helyet kapott. A 34 éves Neymar, aki 128 válogatott mérkőzésével és 79 góljával brazil csúcs tartó, legutóbb 2023. októberében szerepelt a nemzeti együttesben. Azóta szinte folyamatosan sérülésekkel bajlódik, a térdét műteni is kellett. Ma a csapat bemutatóval elkezdődik a 47. Magyarországúti kerékpáros körverseny. A Tour de Hongrie holnap Gyuláról indul, és vasárnap Veszprémben zárul. A viadalon ezúttal sem lesz hiány a klasszisokból, valamint izgalmasnak ígérkezik Walter Attila és Dina Márton csatája is a legjobb magyarnak járó fehér trikóért. A Tour de Hongrie valamennyi szakaszát az M4 Sport élőben közvetíti, csak úgy, mint ma 18 órától a csapat bemutatót.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Átadta a kinevezéseket Sulyog Tamás államfő az új kormány 16 miniszterének a Sándor palotában. Tegnap és ma lezajlottak a lendő miniszterek bizottsági meghallgatásai a parlamentben. Délután 16 órától ülésezik az országgyűlés, ahol esküt tesznek a miniszterek, éjféltől pedig hivatalba lép az új kormány. Senki nem kaphat 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat Magyarországon, jelentette ki bizottsági meghallgatásán a pénzügyminiszter jelölt. Kármán András kinevezése előtti beszámolójában azt ígérte, hogy rendkívüli nyugdíjemelést adnak azoknak, akik havi 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjat kapnak, és megtartják a 13. és 14. havi juttatást is. Magyarországon több mint 400 ezeren kevesebb, mint 140 ezer forint nyugdíjat kapnak. Felül kell vizsgálni az önkormányzatokról elvont jogköröket, jelentette ki a vidékfejlesztési miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a magyar vidék megerősítése mindenkinek érdeke, azaz ország sorsát befolyásolja. Elmondta azt is, hogy küldetésének tekinti a város és a vidék közötti együttműködés helyreállítását. Hozzátette, minden jó elemet megtartanak, továbbfejlesztik például a bölcsődei hálózatot.
0: Közlekedés.
4: Erős a forgalom az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, Biatorbágy és Herceghalom között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható.
0: Időjárás.
4: Napos idő várható, holnap fátyol és gomoly felhőkkel. Kisebb záporesők észak-keleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 9 fok között alakul, de a Dunántúl nyugati részén gyenge fagy is előfordulhat. Napközben 15 és 20 fok közé melegszik majd a levegő.

0: hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Szabadidő, a Nemzeti Sport Rádió közösségi sportmagazinja. Minden kedden 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Szabadidő magazin, a mikrofonnál a műsorvezető Kezi Dóra. Mai vendégem egy olyan sportoló, aki újra bebizonyította, hogy az emberi teljesítő képesség határa jóval messzebb vannak, mint hinnénk. Legutóbb pályacsúccsal nyerte meg az Ultra Balatont, Magyarország egyik legismertebb és legkeményebb ultrafutó versenyét. A Szabadidő magazin mai vendége Bódis Tamás, szia, köszöntelek!
3: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
2: Valakinek a Balaton egy nyári emlék, neked most egy pályacsúcs. Milyen érzéseid vannak most pár nappal a verseny után?
3: Gyakorlatilag az elsőnek is megnyugodtam, mert egy periódus véget ért. Nagyon sokat készültem erre a versenyre, és egy ilyen kis megnyugvás van bennem, és egy ilyen elégedett érzés, hogy sikerült elérni azt a célt, amit kitűztem magam elé, talán még egy kicsit jobbat is.
2: Pályacsúcsot futni egy különösen nagy dolog. Mikor érezted először verseny közben, hogy ez meg lehet? Mert jól mondjuk el, hogy ez 209 kilométer, te pedig 15 óra 44 perc és 45 másodperc alatt teljesítetted ezt a távot, ráadásul több mint két órával, ha jól tudom, hamarabb értél célba, mint a második helyezett szlovák Mihály Szula.
3: Közel két órával.
2: És ez olyan 4.30-as kilométereket jelentett körülbelül?
3: 4.31-es kilométerekkel kellett haladni folyamatosan. Azért ez nem annyira egyszerű, hogy mikor éreztem. Én már pályafutásom alatt azért én is buktam el, és tudom, hogy az utolsó pillanatig menni kell, soha nem lehet a zsebbe tenni. Bármikor a végén eleshetek, meghúzódhatok, vagy bármi, akár egy autó előtt, ugye, mivel úton közlekedünk, mi sem bizonyíthatná jobban, hogy egyszer el is estem 70 kilométernél, és majdnem a nyakamon átment a biciklis, de 200 kilométertől talán már nagyon éreztem, hogy ez úgy zsebben van. Ezt előre annyira nem tudja az ember. Van egy cél, egy álom, hogy milyen időt, az én fejemben egy 15 órával kezdődő idő volt, és ennek megfelelően elindul a sportoló, elindultam én is ennek megfelelően, és próbáltam egy egyenletes tempót tartani. És amikor elértem már a 200 kilométerhez, nem volt semmi olyan nagyobb megtorpanásom, akkor úgy már nagyon éreztem, hogy meg lesz. De addig nem akartam elbízni magam.
2: De ezt abszolút célnak tűzted ki, hogy most pályacsúccsal szeretnéd teljesíteni, mert azért az Ultra Balatont már megnyerted többször. Vagy most milyen céllal mentél neki az idei versenynek?
3: Igen, már háromszor sikerült megnyernem. Abszolút pályacsúccsal egyébként, de 15 óra 59 perc 50 másodpercre lőttem be, vagy a 4.35-ös ezreket, azonban közben egy kicsit fordult, jobban ment, én sem gondoltam, úgyhogy mondom, akkor miért ne toljuk meg egy kicsit jobban a végén, hogy egy kicsit nehezebben megdönthető legyen ez a pályarekord. Valahogy egyébként a kis, mert azt tudja, hogy valamilyen kihívást keresek mindig egy versenybe, és most nem akarok így nagyképűsködni vele, de hogy azért figyelgettünk hátrafelé, és láttam, hogy gyakorlatilag a versenyhelyzet nem alakult ki. Így muszáj volt önmagammal szemben versenyezni. Ezért is sikerült most ez így.
2: Ez érdekes, amit mondasz, melyik nehezebb önmagaddal versenyezni, vagy hogyha azért van egy olyan versenyző mögötted, aki azért tud húzni vagy tolni előre?
3: Amikor önmagammal kell versenyezni, akkor az nyugodtabb, szerintem sokkal könnyebb, mivel hogy ott én döntöm el, hogy akarok magammal, vagy nem akarok, és ha úgy döntök, hogy megállok és elengedem azt az időt, akkor elengedem. Azonban, ha jön mögöttem valaki, mint márciusban volt ugyanegy ilyen Balatonfutó versenyem, csak 4 nap alatt kellett futni, ott volt egy külföldi versenyző, ott nagyon-nagyon meghajtott, tehát azért ott más jellegű volt, és így kijelenthetem, hogy nehezebb az, amikor jön valaki, vagy csatázik el, ugyanakkor izgalmasabb az egész, izgalmasabbá teszi a versenyt, és ez sem feltétlen rossz egyébként, mert ezért csináljuk ezt az egészet.
2: Na de hát azt is mondjuk el egyébként, hogy ugye te itt 6 napon belül teljesítettél két nagy versenyt, mert ugye a Kassa-Miskolc ultramaratont is megnyerted, az 118 kilométer volt, azt 8 óra 45 perc 57 másodperc alatt futottad le, hogy lehet tényleg egy héten belül két ilyen nagy versenyt teljesíteni.
3: Erre mindig azt mondom, hogy edzés. Rengeteget edzek rá. Van, amikor 5-6 órákat futok naponta, tehát ez két vagy három edzésből tevődik össze, jelenállásban még csak kétszer megyek edzeni. ezen kívül még azért vannak erősítő edzések, meg hát elsőre nekem sem így volt, azért van egy kőkemény 10 év mögöttem. Ez alatt, ez mondhatom, hogy egy ilyen folyamatos ebbe a futásban eltöltött időt jelentés. Nem nagyon voltak olyan nagy kihagyások benne. Az elmúlt 2 évben talán még 1-2 fokkal magasabbra tudtam emelni. Voltak benne kenyai edzőtáborok. Tudtam még többet erről az egész futásról tanulni. Ugyanakkor azon dolgoztam ebbe az elmúlt 2 évben, hogy egy olyan frissítést próbálják kitalálni, ami nagyon egyszerű, ami nagyon jól tudja támogatni a testet. Ez nem olyan, hogy most külön alapanyagokat találok ki, csak hogy megfelelő mértékben mikor, mit és mennyit, ezeket egyszerűsítem az egészet, úgyhogy ennek az egésznek az elegye volt ez a futás most. Meg hát van egy fájdalomtűrő képesség, amit el kell bírni. Ebben a sportban nagyon fontos, hogy türelmesek legyünk, és bírjuk a fájdalmat, mert ezek hosszú órákon keresztül ott lesznek, és muszáj menni ennek ellenére is.
2: Mi volt a legnehezebb szakasz számodra, fizikálisan, mentálisan?
3: Tudom, furán hangzik, de annyira nehéz rész nem volt benne. Olyan sima futás lett az egész, de talán a meleggel kellett leginkább megbirkózni. Körülbelül 20 kiló jég ment el a hűtésemre, ezt ugye a kísérőn folyamatosan keverte, volt egy kocsis háttér is, ott bekeverték kulacsokba, és amikor ilyen nagyon meleg volt, akkor folyamatosan próbáltam magam hűteni a fejemet, a nyakamat, sáv volt rajtam. Így nem nagyon tudnék így a szakaszra így lebontani, hogy most megdőltem, vagy bármi, inkább a meleggel küzdöttem a 11 és délután 5 órás időközben.
2: Említetted a frissítőket is, na ezt hogy néz ki, ez engem nagyon érdekel, mert látjuk versenyeken, hogy kísérik a futókat mondjuk biciklivel vagy autóval, ugye te is mondtad, téged is kísértek. Mennyi időközönként kell mondjuk magadhoz venni frissítőt? Nyilván gondolom te nem is nagyon állsz meg, minél jobb időt szeretnél, pláne hogyha minél jobb időt szeretnél futni, hogy néz ez ki?
3: Igen, első körben is én nem állok meg. Nagyon sokan, akkor odaérek egy frissítőpontra, akkor mondják, gyere, frissíts valamit, és akkor mutogatjuk, hogy itt a biciklis, itt nekem minden meg van teremtve, innen elveszük, nem nagyon szoktunk a pontokon ezért megállni, még csippantani is próbálok úgy menet közben, megfogom a kis kezét a ott lévő rendezőnek, és akkor ugye oda tartom a csuklómhoz. A frissítés az pedig úgy néz ki, hogy van mellettem, ugye most arról beszélünk, hogy ez egy A-ból B-ből futó verseny, meg van engedve, hogy egy biciklis ott van mellettünk, és folyamatosan előttünk vagy mögöttünk haladjon, azonban annyira mellénk jöhet a biciklis, hogyha valamit szeretnék tőle kérni, akkor vagy ideadja, vagy pedig én elveszem magamnak. A biciklire 2 kosár fel volt erősítve előre és hátulra, hátsó kosárba volt egy ilyen kis puha falú hűtőláda, ebbe bepakoltuk a különféle italokat, és én amikor szerettem volna onnan valamit, akkor intettem a kezemmel, hogy gyere elém, és akkor kivettem onnan valamit, és visszaraktam. De volt, amikor éppen beraktuk az első kosárba, intettem a kezembe, voltak erre kézjelek, mert azért eljön az a pillanat, amikor az ember nem szívesen beszélget, magyaráz, és akkor egy kézjellel csak intettem, ő folyamatosan figyel, ideadta a kezembe a jeges vizet, és öntöttem. Ezek volt, amikor 5 percenként, volt, amikor 10 percenként. Attól függ, hogy árnyékos részen tudtam futni, nem tudtam. Amikor már így nagyon sütött a nap, és fölöttünk volt, akkor nagyon sűrűn ment ez a dolog. Az étkezés pedig főként energiagélekkel történik. Ezek ilyen különféle nagyságú, most 100-as vagy 160-as gélekről beszélünk, izotóniás italokról, sótablettákról, ugyanakkor itt most én ezt máshogy oldottam meg, nem szeretnék úgy nagyon sokat még erről beszélni, de van egy saját frissítési termékünk. Ennek az egyik fő tesztelése volt ez az Ultra Balaton, ami nagyban megsegítette ezt az egészet, hogy ne kelljen annyira szétszórni, hogy 5-10 percenként különféle tablettákat vagy ásványi anyagot próbáljunk a testnek adni. Úgyhogy körülbelül így, ha elfogyott valami a biciklisnél, akkor volt egy autós kísérőnk is, akkor a biciklis oda ment az autóshoz, vagy előre már telefonált, hogy mit készítsen elő, és akkor mindig feltöltöttük a biciklin lévő kosarakat. És akkor így szépen haladtunk, mint a gyors vonat.
2: Mondtad ugye az étkezést, ilyenkor szilárd táplálékot nem is nagyon tudtok magatokhoz venni, ugye? Tehát csak ezekkel a gélekkel tudjátok pótolni az energiaveszteséget.
3: Én nem nagyon tudok szilárdat tenni. Azért azt kell elképzelni, hogy mondjuk ez egy 200 kilométer, durván 200 ezer becsapódás, 200 ezerszer megmozdul a gyomor, és ugye ez egy gyomor, ami ilyen sokat mozog és lötyög, ott azért a felszívódás, a gyomor, a bélműködés az már nem olyan egyszerű, tehát pont ez, amit mindig is mondok, és hogyha valaki megkérdezi, hogy a gyomorra nagyon vigyázni kell menet közben, mert ha az leáll, és nem jól működik, akkor nem jó az energiafelszívódás, és akkor lassulni fog a test, problémák fognak keletkezni, vagy inkább ilyen gélálakú és folyékony állagú szénhidrátot szoktunk bevinni. Legalábbis én.
2: Igen, és sok futónál látjuk, hogy mondjuk rosszul is lesznek verseny közben, igen, vagy, igen, vagy mondjuk utána is. És mondjuk verseny előtt mit teszel, vagy milyen táplálékot viszel be? Ugye, ha jól tudom, pénteken reggel indultatok 7-kor Balatonfüredről, ilyenkor verseny előtt mit tudsz fogyasztani?
3: Hát ugye próbálok mindig egy nappal leérkezni a verseny helyszínére. Ilyenkor inkább ilyen tésztafélét szoktam enni, azokat sem úgy, hogy egyszerre sokat, hanem mondjuk 2-3 adagokba elosztva, pont ezért, hogy a gyomromra vigyázzak, és próbálom nem nagyon későre kitolni az étkezést, az utolsó vacsorát, mert akkor nem lesz olyan jó pihentető az alvásom. Ugye ez a másik legfontosabb, hogy a verseny megelőzően tudjak nagyon jót pihenni, úgyhogy inkább ilyen tésztafélét szoktam verseny előtt fogyasztani.
2: Te a betonon való futással hogy állsz? Mert itt is azért nyilván elég hosszú szakaszt kellett betonon megtenni. A nagyon sok sportorvos óvaint egyébként a betonon való futástól. Nem tudom, te hogy állsz ezzel? Volt-e bármilyen tért problémád esetleg, vagy fizikális problémád, vagy van mondjuk akár olyan futócipőd, vagy eszközeid, amivel azért ezt tudod picit tompítani?
3: Gyakorlatilag nincs speciális a futócipőm, mint az összes többi futónál, akit látunk, akár Margit-szigeten, vagy bárhol. Én is ugyanazokat a cipőket használom. Van egy márka persze, amihez ragaszkodok, vagy bevált, de nekem itt is inkább az a legfontosabb, hogy amikor beledugom a lábam, akkor az kényelmes legyen. Ne törje sehol a lábamat. Az, hogy betonon való futás, én azt gondolom, hogy nagyon sok múlik a technikán, hogy teszem le a lábam, hogy rugaszkodok el, mennyire dőlök bele a futásba, mennyire csapom oda az aszfalthoz. És ha valaki ezt jól tudja csinálni és foglalkozik vele, akkor ennek a sérülésnek a feszélyét csökkenti. Nekem soha nem volt problémám a térdemmel. Volt már a lábommal probléma többször, eleinte, amikor elkezdtem az egészet, vagy éppen nagyobb távokra váltottam, de akkor soha nem a térdem, vagy az adott helyen volt a probléma, hanem inkább a derekamból sugárzott a combomba, vagy valami ilyesmi. De ezt is lehet kezelni erősítésekkel, úgyhogy... Ja, és akkor vizsgálták ugye a térdemet, ott pedig megállapították, hogy tök jó ott minden, tehát hogy nincs nagy kopás, sőt, semmilyen kopás nem látható, nem is mondanák meg ebből a vizsgálatokból, hogy én futok, vagy hogy ilyen mennyiségben, vagy mértékben. És azért 7-8 ezer kilométert évente lefutok.
2: Azt, hogy milyen technikával futsz, azt mennyire figyelted korábban, vagy ezt beállítottátok, mert ugye vannak olyan helyszínek, ahol csinálnak ilyen futóelemzéseket, akár mondjuk tényleg a boka tért mennyire van terhelve, vagy hogy csapod oda mondjuk tényleg a lábadat az adott talajhoz. És sok ember azt hiszi, hogy a futás az olyan egyszerű, hogy elindulsz. Csak hogyha valaki tényleg azért nem jó technikával fut, vagy nem a megfelelő módon, akkor azért tud sérüléseket okozni. Te erre mennyire figyeltél? Mert hogyha ilyen hosszú távokat futsz, azt gondolom, hogy azért fontos a jó futótechnika.
3: Igen, amikor én belecsaptam ugye 2018-ben ebbe az egészbe, hogy elhatároztam, hogy akkor most egy magas szinten fogom ezt az egészet űzni, akkor az elején nagyon figyeltem erre, de valamilyen szinten szerencsém is volt, mert a gyerekkorból szerintem én áthoztam. Ha megfigyeljük a kisgyerekeket, akik így még a játszótéren futnak, akkor nekik van egy ilyen tökéletes mozgásuk. Őnekik nincs ez, hogy sarkasan, meg nem jól engednek, ők egyből jól csinálják. És ha ők elkezdenek menni atlétizálni, és átviszik felnőtt korba, akkor általában őnáluk ezzel nem kell olyan mértékben foglalkozni. És valahogy én is áthoztam a gyerekkorból ezt az egészet, hogy középiskolába is futottam, de igazából mindig szerettem futni, és valahogy nem volt az, hogy most én évtizedig megállok, és akkor nem futok. Szerintem azoknál a felnőtt embereknél van probléma, akik mondjuk leálltak középiskolába, és akkor kimaradt egy 10-15 év vagy 20 év, és akkor azt mondom, hogy most elkezdek futni. Ott teljesen ez kiesett. Kiesett ez a könnyed mozgás, ez a gyerekkorból beidegződött tökéletes talajfogás. Ezt lehet tanulni, vannak ezekre gyakorlatok, csak kitartó munkával lehet elsajátítani, egy automatizált folyamatot kell elérni, hogy te ezt automatikusan tud csinálni, és minél hosszabbakat futsz, annál inkább szükség van arra, hogy ezeket jól csináld, mert energiatakarékosan kell futni, és minél inkább energiatakarékosan tudsz futni, annál alacsonyabb lesz a pulzusod, annál könnyedébb, annál kevesebb sérülés fogsz majd elszenvedni. Úgyhogy valahogy én így tudnám magam lehinni ezzel kapcsolatban, hogy hoztam is, de gyakoroltam is.
2: Mit jelent az pontosan, hogy energiatakarékosan futni? Ez egy nagyon érdekes kifejezés.
3: Hát igazából képzeljük el, hogy szoktam elmesélni, hogy képzeljük el, hogy egy óriás nagy gömb, meg egy óriás dobókocka, és ott állsz mögötte. Elkezded a gömböt görgetni, vagy elkezded a dobókockát görgetni. És lehet, hogy mind a kettőt egy sebességgel el tudod görgetni, mert nagyon erős vagy, ugyanakkor, amikor a dobókockát görgeted, akkor ugye több energiára van szükséged, és hamarabb el fogsz fogyni. míg a gömbnél sokkal tovább fogod tudni görgetni, és kevésbé fog téged megterhelni. Ugyanez a tested, meg a technika. Hogyha jó a technikád, akkor valószínű, hogy kevesebb energiával tovább tudod a testedet szállítani.
2: Azt szokták mondani, hogy az ilyen hosszabb távok, azok abszolút fejben dőlnek el. Nem tudom, te hogy látod ezt? Mennyire dől el tényleg ezt fejben, vagy mondjuk mennyire kell hozzá a fizikális oldal?
3: Mind a kettő nagyon kell szerintem, a fizikális, meg a fejben is. Én abszolút az ember vagyok, amikor így meditatív állapotba kerülök, akkor nem szeretem, amikor odajönnek így kamerázni, kérdezősködni, vagy bármi, mert én valahol kilépek olyankor a testemből, ott hagyom is, és próbálok valamit megélni, vagy valahogy elfoglalni magam, vagy látni, hogy fogok célba érkezni. Ha még nagyon messze van a cél, akkor egy másik versenyre, hogy ott is nehéz volt, akkor is megcsináltam, vagy bármilyen, ami segít abban a nehéz pillanatban, mert azért egy ilyen hosszú távnál, és nem csak az Ultra Balatonnál, ott van, hogy 5-6-7 órán keresztül is nehéz, és süt a nap, és fáj valami. Ugyanakkor nem elég mentálisan jó lenni, mert ha valaki nem készül fel, és nincsenek rendben az izomzatok, akkor a test az nem fogja elbírni ezt a mérhetetlen becsapódást. Ugye most arról beszélünk, hogy a testet folyamatosan oda csapjuk a talajhoz, és ott valaminek ezt az egészet el kell nyelnie, bírnia kell, tartani kell a csípőt, méhátizmok, hasizmok, comb, vádli, lazának kell lenni, és ha a test nincs megfelelően karbantartva és felkészítve, akkor valamikor el fog fogyni és meg fog állni, mert nem lehet a végzetekig egy gyenge testet vinni.
2: Ha jelentkezik a fájdalom, te azon hogy lendülsz át mentálisan?
3: Hát, mint ahogy az előbb is mondtam, valamilyen mentális dologgal szoktam átmenni rajta, de nagyon sokan azt mondják kívülről, hogy Tomi, te nagyon sok fájdalmat elbírsz. Szerintem így a mindennapi életben is azért vannak olyan dolgok, vagy olyan munkafolyamatok, amit meg kell oldani, vagy addig nem fekszek le, és szerintem én ezt már így kialakítottam a mindennapi életemben is, hogy bírni kell a fájdalmat, és valahogy ezt a sportba át tudtam vinni. De tényleg, ha itt ezt a részét meg kéne magyarázni, akkor fejben dől át, és fejben kell erősnek lenni, hogy átvészeljük.
2: És mondjuk 15 órán keresztül, nem tudom, tehát szoktál zenét hallgatni verseny közben, vagy podcastot, vagy bármit, sokan ugye ezzel ütik el az időt. Mentálisan hogy kezeled ezt a 15 órát?
3: Egyébként szoktam zenét hallgatni, edzés közben nagyon ritkán fülhallgatóval szoktam, de nagyon hamar elkezd idegesíteni, meg nyomni a fülemet. Tehát inkább, amikor rövidebb egy edzés, vagy nagyon gyors edzés van, és nem tart sokáig, akkor hallgatok zenét. De most a frissítőmben azt találtuk ki, aki szokott kísérni azért alkalmanként edzésre is, hogy egy ilyen kis hangszórót beteszünk a kosárba, és akkor megy a zene, az tök jó. De azért ott is van egy időszak, most is a Ultra Balatonon ment az edzés egy pár órát, de mondtuk mind a ketten, hogy kapcsoljuk ki, mert már most zavar. Tehát azért eljön az a pillanat, és az elején ment a zene, az első egyharmadba talán, onnantól kezdve semmi nem volt, és annyira jó volt csendben menni az utunkon, úgyhogy ez a zenehallgatás néha jó, néha nem jó, most az elején jól esett, de utána már az is zavaró volt. Szeretem hallani, hogy veszem a levegőt, hogy körülöttem mondjuk valaki oda kiabál, vagy szurkol, és ezeket mind kizárja az ember.
2: Ezt a versenyt hogy építetted fel? Meg volt előre a terv, vagy menet közben azért kellett improvizálni és változtatni apró dolgokon?
3: Tudom, hogy furán hangzik, de valahogy ez úgy cson nélkül lejött, hogy megbeszéltük, hogy milyen tempót szeretnék, és ha megnézzük ugye a platformon, ahol ezt az egészet lehetett követni, akkor nem az, hogy elindultunk mondjuk 4.35 körül, meg 4.30-as tempóba, és akkor voltak ilyen nagy meghalások, hanem hogy így ilyen negatív splitbe sikerült az egész, hogy a második 100 kilométer az még gyorsabb lett, mint az első. Ilyet még én sem csináltam soha, mióta az eszemet tudom, de azon belül is az utolsó 10, az még ilyen 4-10, 4-12-es iramok, aki fut azért, kérdeztem az elején is, az tudja, hogy az önmagában is úgymond elég jónak számít, de hogy még ott is maradt az egészbe. Az egésznek a felépítése nem voltak olyan különféle nagy, hogy mondjam, ilyen tervek. Én mindig egy 24 órás futáshoz szoktam így igazítani az egészet. Én az Ultra Balatont annak ellenére, hogy vannak benne szintek, nem tartom egy nagyon szintes versenynek. Én inkább egy 24 órás versenyhez szoktam viszonyítani, és akkor valahogy abból indulok ki, hogyha most 210 km vagy 209 sikerült így, akkor mit tudhatok 24 óra alatt? És a 24 órához próbáltam belőni, és a 24 órás időnek az én fejemben meglévő célt, azt akartam az Ultra Balatonon lefutni abból egy 200-at. Hogy valami ilyesmi volt.
2: Itt ugye már sötétben is futottatok, de mikor szeretsz jobban futni, nappal vagy sötétben?
3: Hát nappal, sötétben azért.
2: Mik a kihívások a sötétben?
3: Hát az, hogy jelesek. Ugye volt nekem tavasszal egy versenyem, az is egy Balaton kerülő verseny volt, csak 4 nap alatt kellett körbefutni, azt megelőzően 3-szor estem el, ugyanazért, mert sötétbe kellett futni, és ugye a kátyúk, vagy gyökér, kinövések, bármi, nem tudok annyira lazán futni, mert ugye mindig attól rettegek, hogy valamiből belelépek, és többször volt, hogy kiment a bokám. Ott feküdtem az úton sötétbe, felkeltem, hazabicegtem, másnapra jó, egy picit fájt, de azért tudtam edzeni. Ugyanakkor annyira kilazult a bokám, hogy ezen a versenyen is elestem, és összetörtem magam, és pont lefelé futottam. Tehát ezért ez az egyik félelmem, amiért nem szeretek sötétbe futni, meg nem is futok, hogyha annyira nem szükséges.
2: Neked volt bármilyen nagyon-nagyon extrém sérülésed? Ahogy említed, azért vannak esések, ami nyilván ilyen hosszú távokon érthető, de egy nagyon extrém sérülésed volt?
3: Futásból fakadó, hogy elesek, vagy ilyen fizikális, olyan nem volt, de olyan volt, hogy én régen katon voltam, ejtőernyőztem, és akkor úgy jött a gerincemnek elég nagy terhelés volt ezek az ugrások. 74 négyzetméteres ernyővel ugrottunk ki, 300 méterről, és ugye el lehet képzelni, hogy mekkorát ránt az emberen. És ott valamilyen szinten a gerincem, a csigolyámnál, ott történtek sérülések a 4 és 5-ös csigolyánál. És ezért is szükséges nekem az, hogy nagyon sokat erősítsek, mert ez a rengeteg becsapódás következtében ott azért ilyen kis kibolyhosulás következett be, és megnyomta az egyik idegszálat, ebből pedig lebénult az egyik lábam, ez kb. 3 éve volt, és akkor egy olyan, hát egy 1,5-2 hónapot nem tudtam jó formán menni, sem még a boltban sem, de utána egy gyógytornának köszönhetően teljesen felépültem, és azóta mondhatni, hogy tünetmentes ez az egész. Hát ha lehet mondani, akkor ez az én egyik gyenge pontom, de úgy futásban nem nagyon. Még volt egy Morton neuróma, az egy ilyen jóindulatú daganat, 2 lábúj között azt kellett kiműteni, de abból is elég hamar ki tudtam jönni.
2: Neked honnan jött a szerelem a futás iránt, hogy mondtad, katona is voltál? Nem tudom, honnan indult ez a, pláne az én ultrafutás a hosszabb távok?
3: Én gyerekkoromban is szerettem futni. Általános iskolás koromban ilyen kis köpszös gyerek voltam, de annak ellenére tök jó ment a futás, és azért nyertem versenyeket középiskolában is, és valahogy így elsodródtam mindenfelé az életbe, de azért ez a hobbi futás, ez megmaradt, és én mindig szerettem volna visszatérni, de úgy, hogy azt már tényleg valóban, úgymond magas szinten tudjam csinálni, és ez mindig is ott volt valahol a fejemben. És amikor már volt lehetőségem, kicsit több időm volt, akkor azt mondtam magamnak, hogy jó, akkor elkezdem, de úgy kezdem el, hogy ezt valami nagyon-nagyon magas szintig fogom elvinni. És innentől kezdve nem volt megállás, ahogy jöttek a sikerek, nagyobb siker, egyre magasabbra néztem, és ez így vitt magával ragadott, azóta pedig ilyen töretlenül egy percig nem gondolok arra, hogy én ebből kiszállnék, vagy más csinálnék.
2: Neked van edződ, vagy minden saját magadnak állítasz a tervet, akár mondjuk étkezést, minden, ami ezzel jár?
3: Igen, minden saját magamnak állítok össze. Régebben volt, még kezdetekkor, de azóta már hát egy 6-7 éve egyedül csinálok mindent.
2: A versenyen való étkezésről már beszéltünk, meg a kiegészítőkről, táplálékkiegészítőkről, frissítőkről, de alapvetően egyébként az étkezésre mennyire figyelsz, mert gondolom azért, hogy vissza kell táplálnod a testedet egy-egy ilyen hosszú táv után is.
3: Egyébként annyira nem táplálom vissza, mert most örülök, hogy egy kicsit leugrott egy pár kiló, nem mintha olyan sok.
2: Mennyi kilót veszítesz ilyenkor?
3: Hát most egy 4 kiló ment le. De nem is kilóban nézem, hanem amikor látok bizonyos testi jeleket, hogy gyerek hol látszódnak, itt a mellkasomnál, vagy a combomnál, akkor tudom, hogy jó az izomzat, és megmérem, hogy mennyi a különféle értékek, a testzsír, akkor tudom, hogy itt jó, és ilyenkor tudok egy gyorsabbat futni. Étköznapokban már próbálok nagyon odafigyelni az étkezésre. Az az egésznek a titka, én úgy vélem, és most valamilyen szinten be is igazolódott, ugye főleg a 2 versenyt egymás után, ugye a regeneráció, tehát milyen gyorsan tudsz felépülni egy ilyen nagy terhelésből. Ugye tudjuk, hogy építő, regeneráló élelmiszerek az egyik kulcsfontosságú szerepe az egésznek, illetve elhagyni azokat az élelmiszereket, amik hátráltatják ezt az egészet. Tehát próbálok ennek megfelelően is csak úgy vásárolni, és csak azt betenni a hűtőbe. De például elmegyek vendégségbe bárhová, akkor nem fogok senkit megsérteni, meg megeszem, meg szeretem, de hogyha magamnak kell ezt előállítani, vagy megvenni, akkor tényleg ezt az építőse generáló élelmiszereket szoktam, és nem a feldolgozott élelmiszereket enni.
2: És hetente mennyit edzel? Meg úgy, hogy említetted a regenerációt, mennyi időt szánsz mondjuk pihenésre, alvásra, mert az is fontos a testnek is.
3: Igen, hát a napi 2 edzés az utóbbi időben megvolt, de van, amikor rámegyek a napi 3 edzésre, és mondjuk egy valamilyen erősítő edzés, vagy még biciklizést beiktatok. Ez 5-6 órát azért elvesz a mindennapjaimból, a pihenés pedig, hogy éppen sikerül, de azért próbálom az 8-10 óra át pihenni. De van egy kutyám, aki gyakorlatilag minden reggel 5:30-kor költ, hogy adjak neki enni, úgyhogy nagyon az a 5:30-tól már csak úgy van immellámmal tudok visszafeküdni, pihenni, úgyhogy valahogy nekem ott véget ér, és úgy kell időzítenem, hogy addig én le tudjak feküdni időbe.
2: Van olyan verseny, ami még bakancslista, vagy mondjuk akár időeredmény? Milyen célokat tűztél ki még erre az idei évre?
3: Jaj, van bizony, nagyon is van. Én még mindig azt gondolom, hogy az utamnak az elején vagyok. Tehát ezt 2 éve is elmondtam, akkor sem nagyon hitték. Most ide évben lesz egy Badwater nevezetű verseny, ez ugye Kaliforniában van. Ezt világ egyik legerősebb versenyének hívják, Kaliforniában halálvölgybe kell futni, 217 kilométer, tengerszint alatt 85 méterrel indul, és 2500 méterre kell felfutni. Azt mondják, hogy több cipő is el tud kopni, ugye itt megvan, világon csak 100 embert választanak ki az egészre, be kell adni egy kérvényt eredményektől, ugye 100 induló van az egészen, itt külön meg van határozva, hogy milyen csapat, milyen emberek, milyen busz, mennyi jeget kell vinni magaddal, egy ember folyamatosan azon dolgozik, hogy téged hűtsön, mert akár a 70-80 fokot is el tudja érni a hőmérséklet, ugye ez a Kaliforniában, halálvölgyben, vagy ott fog lenni az egész verseny. Ez egy hatalmas nagy bakancslistám volt, most már le tudtam adni, a nevezést el is fogadták, illetve megint el fogok menni a Spártatlonra, ugye Athéntó Spártaikkel futni 246 km, ezt már egyszer megnyertem. És még ott vannak ezek a körözős versenyek, ami 100 km, 12 óra, 24 óra, ott szeretnék azért magyar csúcsokat még javítani rajtuk.
2: Aki most kezdené a futást, vagy tényleg mondjuk hasonló célokat szeretne kitűzni, mit tanácsolnál azoknak?
3: Hát, amit a legtöbb ember vagy edző, hogy a fokozatosság. Én is nagyon sokat találkozok azzal, hogy épp, hogy elkezdünk futni, és akkor már a távolságokat nézzük. Az, hogy legyenek meg azok a lépcsőfokok, és minden lépcsőfokon töltsünk el megfelelő időt, és nem az számít, hogy mennyi időt futunk, vagy milyen távolságot, hanem hogy szeressük azt a picit is, ami ott van, mert nem kell mindenkinek hosszút, meg gyorsat futni, hanem maga a sport szeretete, és talán ez a legfontosabb.
2: Akkor jönnek a teljesítmények, azt gondolom, amikor az ember szeretetből csinálja azt, amit csinál. Bódis Tamásnak köszönöm szépen, hogy velünk volt ma.
3: Köszönöm szépen, hogy itt lettem.
2: Ez volt már a Szabadidő magazin, most búcsúzik a műsorvezető, Keszi Dóra.
0: Ez volt a Szabadidő, a Nemzeti Sportrádió közösségi sportmagazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
4: Ha majd a nap feljön, s eltűnik a felhő, nem kell a rossz ernyő, hiszen úgyis szép lesz már az idő. Énekelte Fenyő Miklós még a Hungária szólistájaként, és meghallgattatott ez a kérés, hiszen a délelőtti csúnya idő után előtűnt végre a nap, és eltűnt a csúnya felhő. Úgyhogy napsütéses időben köszöntök mindenkit tisztelettel és szeretettel itt a Hazafutásban 2026. május 12-én. A szerkesztő Somogyi Zsófi, a hangmérnök Nagy Máté, tovább a riporterek nevében is tisztelettel köszönt mindenkit a műsorvezető Edvi László. A mai előttünk álló 3 órában, hát mi másról beszélgethetnénk ilyen szép időben, május 12-én, mint jégkorongról az 1. órában, aztán nemzeti sportkör majd a 3. órában, a szokásoknak megfelelően folytatjuk a labdarúgó bajnokok ligája, illetve világbajnoki sorozatunkat. No de hát, ahogy említettem is, jégkoronggal kezdjük a mai műsort, a mai 1. órában, hiszen túl vagyunk a jégkorong klub szezonon, és a válogatott csúcs eseménye előtt állunk, úgyhogy mi sem természetesebb, hogy jégkorongról beszélgetünk, és itt van velem Kangyal Balázs, 237-szeres válogatott, 9-szeres bajnok jégkorongozónk, a válogatottsági rekorderünk. Szervusz Balázs, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
5: Én köszönöm, igazán nincs mit, mindenkit üdvözlök én is.
4: Balázs, amikor utoljára beszélgettünk így adásban, az még a szezon előtt volt. Tehát ugye most túl vagyunk a klubszezonon, és a világbajnokság előtt állunk. Szóval a szezon előtte nagyon szkeptikus voltál, mert akkor egy csomó kulcsjátékosodat elveszítetted, ugyebár Angyal Balázs, a Budapesti Jégkorong Akadémiának a vezetőedzője. Most is szomorúan nézel rám, pedig azóta óriási sikereket értetek el, hiszen megvédtétek a bajnoki címet. Hát hogy sikerült ezt a csapatot így összerakni, azt követően, hogy elég bántosan beszélgettünk itt valamikor, nem is tudom, tavaly szeptember táján?
5: Lehet azt mondani, hogy nehezen, vagy inkább döcögősen indul, de aki foglalkozott sportolókkal, és tudja, hogy egy csapatsport hol kezdődik, név szerint ugye az öltözőbe, az tisztán van azzal, hogy ez nem olyan egyszerű, mint amikor látszik. Hát elmegy 10 ember, jön másik 10, az első 2 nap kevesebbet köszönnek, aztán utána az első közös péntek este után örök barátságok szövődnek, gondolná egy laikus, de azért ez nem így működik. Azért a srácokban van bőven tesztoszteron, nyilván meg is egóval fűszerezve. Ott vannak az edzők, akik ugye hát sosem mindig nem közéjük tartoznak, vagy nem szabad, hogy közéjük tartozzanak, ezért nem tudnak beleszólni bizonyos dolgokba, az öltözői magatartás, rend és összetartozás oldalán, úgyhogy nehezen indult, aztán volt egy-két klassz momentum, amit megragadtunk, egy-két komolyabb beszélgetés játékosokkal, de ők találták meg az utat, hogy mi az, ami sikeressé tudja tenni őket. Mi csak információkat tudtunk adni, hogy higgyék el, hogy így lehet, ahogy ők gondolják, hogy nem. De nem azért, mert én őket letörném, vagy korlátoznám sok mindenben. Mindenki, aki ismer engem, tudja, hogy nagyon játékos párti vagyok, szeretem, hogyha a játékosaim őrzik magukat, és ki tudnak teljesedni egy adott szituációban, egy adott mérkőzésen, sőt, a hoki után az életben is. Erre próbálom őket irányítani, és ehhez próbálok tanácsokat adni. De most, hogy ők élnek vele, vagy találnak-e olyan utat, ami sikeressé teszi őket, az ő felelősségük is, és hát igen, idén ismét hiába cserődött ki az öltöző, megint magyar bajnokságot tudtunk nyerni, és az Erste Playoff-ba is tulajdonképpen csak nüanszok választottak minket alattól, hogy döntőt játszunk a Gyergyóval.
4: Szaladjunk ennyire előre, mindjárt végigvesszük az egész bajnokságot úgy folyamatában, de itt az általános dolgok után egy picit konkretizáljunk. Ugyebár a Ferencváros csapata, amely ezt megelőzően, már mint a BJ a győzelmét megelőzően, azt hiszem 6 bajnoki címet nyert Zsinórban, ugyebár itt hagyta a magyar bajnokságot, elment a közép-európai ligába, az osztrák bázisú bajnokságba, és hát megerősítette a keretét, és úgy tűnt számomra legalábbis, de azt hiszem talán ezt nyilatkoztátok is, hogy valami együttműködés alakult ki a Ferencváros és a BJA között. Hát az biztos, hogy játékosokat elvitt a Ferencváros tőletek.
5: Azért ez egy kicsit nagyobb, szélesebb perifériára kell tegyük ezt a történetet, mert nem szabad elfelejteni, hogy a végcél nagyon klassz a kis magyar bajnokságunk, meg borzalmasan büszkék vagyunk a magyar bajnoki címre. De hogyha Európa felé akarunk menni, vagy szeretnénk az A csoportba megragadni, akkor fejlődésre van szükség, és ez nyilvánvaló, ha egy csapat egy sokkal magasabban jegyzett bajnokságba el tud indulni újoncként, és oda neked van szanszod játékost delegálni, vagy adni, akkor az mindenféleképpen egyfajta sikerességet jelent. Nem szabad ugyan, hogy én most elvesztettem egy pár játékost, hanem inkább onnan kell nézni, hogy én tudtam adni egy pár játékost magasabb szintre, és a következő lépcső mi lehet? Hát megtartani azt, hogy tudok versenyben maradni az idei, vagy a következő szezonban is, és tudok-e még adni esetleg nem csak a Ferencvárosnak, hanem mondjuk külföldre, vagy a Fehérvárnak például, ott is vannak volt játékosaim, és ez lehet a végcél. Nem hinném, hogy nem megbántva a saját bajnokságom, hát nekem nagyon fontos volt az, hogy mi jól szerepeljünk a magyar bajnokságban, a magyar lebonyolítási részben, sokkal fontosabb, mint az Erste, és de a végcél az az, hogy hogyan tudok fiataloknak több lehetőséget adni, több végzőt, és nekik mutatni valami újat, és azt mondani, hogy fél neked ténylegesen van sanszod játszani magasabb szinten, ők majd fognak tudni játszani a válogatottba egy pár év múlva, és ez adhat alapot arra, hogy te ott ténylegesen meg tudj ragadni, bár ugye most már nem zsinórban, mondhatnák a zsinórban másodszor.
6: Másodszor, igen, történtünk során másodszor, igen, úgy is mondhatjuk.
5: Fél gratuláció volt a stábnak és a Mogyinak, szóval, hogy megint ott vagyunk, és mondom azért, hogy mi tudunk beszélgetni a hokiról most, ez annak is köszönhető, hogy május közepén azért van aktualitás a magyar jégkorongnak. Most tegyük félre csak azt, hogy magyar jégkorongot, a nemzeti csapatról beszéljünk, és még ő versenyben van. Azért ez egy jó pár évvel ezelőtt nem így volt.
6: Igen, majd erről fogunk beszélgetni, hiszen talán 21-22 éven keresztül voltál folyamatosan válogatott, és nagyon érdekes korszakban voltál válogatott. Már azt hiszem előre bocsátatok ennyit azok kedvéért, akik esetleg nem tudnák, hogy amikor ugye bár a magyar hoki elérte a talán számára jelenleg csúcsot jelentő átcsoportot, te ugye akkor köszöntél el, tehát neked az a pályafutásod vége volt, de ne szaladjunk ennyire előre. Maradjunk még ennél a bizonyos BIA-nál, a Budapest Jégkorong Akadémiánál, amelynek a nevében is bennem, hogy akadémia, tehát ezért is mondja Kangyal Balázs azt büszkén, hogy nagy öröm nekik, hogyha magyar jégkorongnak nevelnek játékosokat, viszont azok kedvére, akik nem tudnák a magyar bajnokságoknak a lebonyolítását. Ugye van egy Erste Liga, amelyben 3 erdélyi csapat van és 6 anyaországi csapat. Ezek, ők vívnak egy külön bajnokságot, és ebben a bajnokságban van benne külön a román és külön a magyar bajnokság. Na most a Budapesti Jégkorong Akadémia a magyar bajnokságot megnyerte, ebben a bajnokságban ugyebár a 6 magyar csapat, mármint anyaországi csapat indul, az Erste Ligába kiegészül a mezőny ezzel a 3 erdélyi csapattal. Beszéljünk először az alapszakaszról, mert a magyar bajnokságnak nincs alapszakasza, az Erste Liga jelenti a magyar bajnokságnak is az alapszakaszát. Na most ott óriási hátrányotok volt egy Újpesttel szemben, mármint pont hátrány, komolyabb hátrány volt a Debrecennel szemben. Mindenki el szokta mondani, jégkorongosoktól hallottam először, talán éppen idősebb Bocskai Gábortól, hogy a rájátszás mindig egy másik kávéház. Én először Gábortól hallottam, lehet, hogy más is mondta ezt. Mondhatjuk úgy, hogy az alapszakasz az egy ilyen kötelező, tétremenő bemelegítés sorozat egy komoly bajnokság előtt?
5: Hát elvileg, ugye a Gábornak igaza van, hogy minden főleg a jégkorongban, akár NHL, bárhol néz, azért a playoff az mindig más, mint az alapszakasz. Én azért nem teszem ennyire élesen külön, hogy nem érdekes az alapszakasz. Mi kimondottam, még azért elég korán van, tehát bizonyos szavakat nem használhatok. Nem mondom, hogy a legfényesebben játszottunk, finoman fogalmazva, az elején, de összességében mi fejlődtünk, és a mi utunk az tulajdonképpen sokkal tovább vezetett, mint gondolták a többi csapat is az elején, vagy akárki az elején. De a lényeg nálam mindig az volt, hogy elkezdünk valamit, és az utolsó pontja, és az első pontja között ott legyen azért egy jól látható fejlődési útvonal. Tehát ne csak az legyen, hogy elkezdjük a szezont jól, és befejezzük jól, hanem akkor fejezzük be jobban. Ha kicsit rosszabbul kezded, akkor mondhatná az ember, és mennyivel könnyebb jobbnak lenni, mert mennyire borzalmas volt az eleje, de azért ennek megvan ám a maga nehézsége, és a játékosok, amit magukra tesznek ilyenkor, nyomást, meg hát azért ez nem a legönbizalom növelőbb kezdet volt, finoman fogalmazva, de ezért sportemberek, és ezért, vagy vagyunk sportemberek, és ezért nekünk ez a kutya kötelességünk, hogy mi a hétköznapokban megtegyünk mindent, ez nem közhely, hanem ez tényleg egy valós kézzelfogható igazság, hogy igenis, hogyha nagyon sokat dolgozol a hétköznapokon, és képes vagy az egódat a bizonyos esetekben a hátsó feledbe dugni, és az ott tartod, jól összeszorítván, akkor az tud ilyen kiugrásokat eredményezni. De mi különben az elmúlt, nem akarok, talán elmúlt 4 évben, vagy 3 évben, talán 1-2-3-4 szezont veszek, 2-szer nyertünk alapszakaszt. És ugye tavaly, amikor nyertünk magyar bajnokságot, akkor volt Ferencváros még, és a Ferencvárost vertük ki pont. Tehát, hogy ez a fajta, én nem hinném, hogy nem azt vallom, hogy mindegy, hogy mi a, majd ez nem egy felkészülés az alapszakasz, hanem egyszerűen csak körül kell nézzünk szeptemberben, amikor elkezdjük, azt értékelni kell, őszintének kell lenni önmagunkkal, és akkor ott meg kell határozni, hogy ez elég, vagy esetleg valamit valamiből többet kell tegyünk és adjunk azért, hogy a végén meg tudjuk kapni az eredményt, ki tudjuk fizetni.
6: A válogatott rekorder játékosból lett vezetőedző. Mit csinál ilyenkor szeptember-október táján, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, mint kellene? Tehát a szabadidőtökben, mérkőzések között a szakmai stábban folyamatosan elemeztek és próbáljátok megtalálni a kiutat, szünetekben üvöltözöl a játékosokkal, meccs után letolod őket, vagy mi a edző vagy? Milyen metódust követsz a munka során?
5: Az a fajta, két szegmense van ennek a történetnek. Az első az, hogy ki vagyok én valójában, és hogy amúgy kikkel dolgozom a másik oldal, a sötét oldala, az vagyok én, és mondjuk akkor a csapat.
6: Vagy a sötét oldala?
5: Nem, mert általában a vezetőedzők, ők a sötét oldal, a pályaedzők, a videóedző, a fiziósok, a gyúr, ők vannak közel a játékosok. Nálunk azért ez nem teljesen így van, nem csak drága barátom Marton Tibi személyiségének, hogy Darth Vader hozzá képest tényleg egy hófehér azért lovag, de
6: azért Marton Tibi ilyen szigorú?
5: Hát Marton Tibi mondjuk, hogy...
6: Mikor itt szokott ülni, mindig olyan kedves szokott lenni.
5: Abszolút, tehát nem is nagyon régóta dolgozunk együtt, nagyon kedvelem, nagyon tisztelem azt a fajta hozzáállását a munkához, amit ő hozzát, ez egyáltalán az a MAC, ahogy indultunk, ez egyáltalán létrejön ez a klub, annak neki óriási erőfeszítéseiben, meg munkában került többet magával természetes. De hát azért, ha mondjuk veszünk egy európai, vannak ezek a, hát nem tudom, pontosan ezek a vizsgák, tesztek, etikai kódex, vagy nem tudom, hogy hívják, a Magyar Olimpia Bizottságnak is van. Ez az edzőknek le kell ebből vizsgázni, és ki kell tölteni különböző teszteket. Ez van a nemzetközi, mi jövőre is indulunk a hát nem bajnokok ligájában, de kontinentál kupában, az a magyar bajnok képviseli az országát, ott tavaly is így volt, de mielőtt ott odaállnál a padhoz, egy nemzetközi tesztet kell megcsinálni, kb. Két óra.
6: Hát két óra?
5: Két óra alatt mész végig a teszten.
6: Az jégkorom érkőzés.
5: Igen, igen, tehát ott mondjuk hát ott abban minden benne van, hogy beszélsz a gyerekekkel, mit csinálsz, hogyha ez van, tehát nagyon-nagyon kemény, ott rossz, sok lehetőséget van javítani, ez igaz, de azon át kell menni. Hát mondjuk a Tibi szerintem az első, mondjuk van 150 kérdés, szerintem a negyedik kérdés után megbukott volna egész Európára vonatkozólag, ha azt szerint járna el egy edző, mint ahogy ebben az etikai kódexben van. De azért én inkább visszakötvén a sötét oldalra azt látom, hogy a csapat miben kell, hogy jobb legyen, azt el tudom nekik mondani. Az én kommunikációm az egy inkább demokratikusabb mód, vagy módszer, ugye a diktatórikussal szemben, viszont most azért volt egy pontja volt a szezonnak, amikor nagyon-nagyon negatív voltam, és nem voltam úgy igazán olyan Kangyal Balázs, az Újpest elleni második mérkőzésünk, amikor 0-2 lett
6: a bajnoki elődöntő, vagy az Erste Ligád, a bajnok?
5: Igen, nem, a bajnoki elődöntőn 0-2-nél, és ott ráadásul egy csomó olyan kommunikáció volt, újpesti játékosok részéről, sportvezetők, nézők, stb. Részéről, amire rávilágítottam viszonylag nyersen, hogy ezt miért nem viselheti el egy igazi sportoló, mert amikor meg ki lehet kapni. Tehát engem az nem zavar, hogy ha egy másik jobb, kezet kell fogni, ez van, föl kell állni a földről, mint ahogy ezt más sportolók is megtették, vagy nagy bajnokok megteszik, mert ugye a nagy bajnokoknak inkább az ismérvük, hogy ők képesek fölállni, nem az, hogy ők végverik a világot minden évben. De ott volt egy olyan meeting, ami nagyon-nagyon személyeskedő volt, főleg videó, tehát videó meeting. Ezt én nem nagyon szeretem, inkább együtt kezelem a csapatot, de ott beleálltam azért sok emberbe, kb. Majdnem mindenkibe. Hosszabb is volt, mint a közösen megbeszélt 12 perc, ugye annyit engedélyeznek nekem a játékosok. Én vállaltam, úgyse figyelnek tovább, tehát hiába.
6: Játékosok döntötték, hogy meddig beszélhetsz hozzájuk.
5: Hát nem, mert játékos, azért most ez, tudod, ez kicsit olyan sarkatos, hogy ó, akkor most 30 perc videó minden reggel, 40 perc.
6: És úgyse figyelnek a fiatal emberek, igen.
5: Magyar törőközöm mögé, persze, Pat Cortina is tartott videót, úgyhogy én minden súlyban valaki mögé beültem, és akkor tudod, a lábamat néztem, azt sem tudom, tehát egyszerűen ezt elfogadom, tehát nekem úgy kell dolgozni, hogy én 12 perc vagy 15-be.
6: Te legalább magyarul beszélsz, a Pet,
5: angolul kellett. Igen, a külföldiek miatt az nem...
6: Nem tudok angolul,
5: nagyon-nagyon, amikor nagyon vulgáris vagyok, az nehéz, ugye az angolban talán két szó van erre.
6: Igen, a mi nyelvünk gazdagabb ezen a téren, igen.
5: Azért jobban meg tudom közelíteni.
6: Szerintem a külföldi játékosok is megtanulják lassan a BIA-nál a szebb magyar kifejezéseket.
5: Igen, viszont nálunk nincs sok, tehát mondom, tavaly is talán négy lett a végén, őt elhullott mindenki, előtte is négyen játszottunk, 12 saját nevelésű, aki a klubban nevelkedett, olyan játékosunk volt most ebbe a bajnokcsapatba. Tehát ezek azért nekünk fontos és tradicionális dolgok, hogy visszük tovább a tradíciókat, hogy kell egy klubnak lenni identitásának, és lehet, hogy nem mi vagyunk a legprofibak, lehet, hogy sok hibával rendelkezünk, de vannak dolgok, amiben mi különbözünk a többiektől, és mások vagyunk, és erre azért szerintem büszkének kell lenni.
6: Végül is a OB1, ugye így hívják a magyar bajnokságot, az elődöntőben sikerült legyőzni 5 mérkőzésen az Újpestet, ugye 3 nyert mérkőzésig tartottak ezek a csaták. Az előző szezonban meg ugye a Ferencváros győztétek le ugyanebben a fázisban, és mind a kétszer a Debrecent kaptátok ellenfélnek. Nem volt az egy kicsit úgy vele, hogy a Debrecen fél tőletek? És amikor túl voltatok az elődöntőn, már kicsit úgy megvolt nektek a bajnoki cím mind a két alkalommal?
5: Nem, pont fordítva.
6: Pont fordítva?
5: Ez a Debrecen nem nyert még semmit.
6: Hát ez az.
5: Soha.
6: Erre mondják, hogy lúzer csapat.
5: Nem, azért nem. Nem, hanem ők más úton járnak, megvan az ok. Ne, ők tudják, hogy mi az ok, hogy miért ezt követik, de náluk azért volt olyan szakasz, hogy mondjuk 8 a limit, de náluk 10 külföldi játszott a honosítottakkal együtt. Tehát azért nálunk meg tavaly is, ugye 4-4 idén is, ők idén érezték inkább azt, hogy nekik ez már zsebbe van. Főleg azért, mert hogy az alapszakaszban ők nagyon jó teljesítményt nyújtottak, nagyon sok és nagyon minőségű, nagyon magas minőségű külföldivel rendelkeztek, többen mindegy évvel, azelőtt abszolút. És azért mi, míg ők könnyedén megverték a Diós Győrt talán, viszonylag egyszerűen, addig mi 0-2-ről életünkért harcoltunk az Újpest ellen, úgyhogy volt, aki elveszítettünk ott, sérülés miatt egész szezonra, tehát annyi áldozatot szedett az a történet, hogy végül is ők könnyen mosolyogva várták, hogy na, ők kezdték otthon, akkor ugye nyertünk, akkor a második...
6: Mindenki gyűlöli azt a pályát, meg kisebb, ha jól
5: hát
6: tudom, valamilyen
5: szinten. Az egy pálya előnye olyan van, de azért megmondom őszintén így, most már utána, meg hát különben is azért szerintem a normális edzők foglalkoznak ezzel, hogy nekünk volt lehetésünk például a Vasas, ugye jégcsarnokba edzettünk, vagy ott játszottuk a hazai meccsünket, nekünk ugye nincsen pályánk, a Tüskébe elkerültünk, bár jövőre ott leszünk ismét, de ugye Káposztásmegyére játszottunk, és ott van egy pici gyakorló pálya, ha valaki ismeri a rendszer, vagy egy nagy pálya, ahol játszik a meccseket, és egy pici pálya. És akkor a Debrecen elleni résznél, meg az Újpest elleni résznél ott mi végig a kis pályán edzettünk azokban a hetekben, mert hogy a pici, az is egy pici pálya, a másik kettő, és az újpesti pályát is különben lekicsinyítették, tehát az is ilyen nagyon, nagyon viszonylag ahhoz képest, amilyen volt, ahhoz képest pici lett, és hát próbáltuk használni, ha megvolt a lehetőségünk, miért ne tegyünk érte, hogy sikeresek legyünk, úgyhogy a debreceni pálya különben tényleg rettenet a fény, a minden, aki mondjuk teljesen más közegbe jön. Picit olyan, mint régen volt a Fradinak ez az óriási pályaelőnye Erzsébeten.
6: Erzsébeten, igen.
5: Sárga lámpa. Igen. Áll a közönség a plexi mögött.
6: És nagyon hideg is a debreceni nagyon pálya. Hideg. A nézőtén is borzalmas. De te nem érzed a jég mellett, de a nézőtéren borzalmas.
5: Életemben nem fáztam annyit, mint az edzőségem alatt az elmúlt, nem tudom, 6-7-8 évben, vagy 10-ben. Amíg hok is voltam, hát kis stadionban, emlékszem, hogy volt rövidgatja, zokni, póló, és úgy ment a meccs, edzés, minden az égvilágon.
6: Hóban, szélben.
5: Edzettem, mondom, a harmadik harmadban újra meg a láb, mindenhol már ilyen Michelin babának vagyok öltözve, mert hogy mindenki mondja, minek vagy, hogy edző nem lehet sapkába, meg a lefagy a fejem. Tehát én értem, hogy azt mondja a fám, most nézzétek az NHL-t, ahol köbben tizen, nem tudom, hány fok van.
6: Igen.
5: Amúgy abban a magasságban az edző áll, a pályánál meg már -3, meg olyan légtechnika van, hogy nem lehet 10 akárhány foknál, meg van határozva, hogy a nézőtéren nem lehet, szerintem 16 foknál nem lehet hidegebb.
6: Hát rövid nadrágban járok az NHL meccsekre, de emberek, az a kis stadionban nem adtuk elő annak idején, látod, decemberben, látod, amikor látod, nyitott pályán játszottatok.
5: Úgyhogy ezek a fajta körülmények nem fixen adottak az edzőknek Magyarországon, de összességében a hoki ezzel jár, és legyünk büszkék arra, hogy Mondom, hogy mindig májusban a hokiról beszélgetünk.
6: A Debrecen ellen megnyertétek a magyar bajnoki címet. Melyik a fontosabb? Az Erste Liga szereplés, vagy a magyar bajnokság? Mert ha a magyar bajnokság fontos, akkor úgy kicsit hátra is lehetett dőlni. Edzőnek is, játékosnak is.
5: Nyilván nem dőltem hátra, de
6: melyik a fontosabb?
5: A magyar bajnoki cím. Igen? Hát persze. Persze, hát
6: az kerül az országunk, ez a hazánk, igen, ez az kerül az évkönyvekben.
5: Miért kapnak a csapatok, nem tudom, a Ferencvárosnak, vagy a már akinek van, a Internek, vagy a Milánnak, vagy a Reálnak, vagy akárkinek kihasználhat aranycsillagot a mezén? Hát nem az, aki a, nem tudom, magyar, román, szerb közös bajnokságot nyeri, vagy függetlenül attól, hogy most milyen erősséget, vagy milyen minőséget képvisel az a három erdélyi csapat, ezt tegyük félre, nem őket akarom abszolút degradálni, tehát hogy az is egy nagy dolog, akiben Erste Ligát nyer valaki, de nekem személy szerint, hogyha azért akármilyen meccs lehet, azért ezt ne vegyük el, akár a Ferencvárostól, akár az Újpesttől, a nagy tradicionális kluboktól. Mire kíváncsiak az emberek? Erre kíváncsiak az emberek. Mikor volt Fehérváron teltház, amióta megvan a Met Arena?
6: A Ferencváros elleni két mérkődésen
5: ez a közép-európai ligában. És volt aztán Salzburg, aztán volt, nem tudom.
6: Klagenfurtok, szuper
5: talán most
6: csapatok,
5: a végén a Klagenfurt ellen voltak 80-100, de mikor volt az, hogy sold out volt, nincs egy, Balázs, nem tud.
6: 6000 valány, 100.
5: Nem tudod megnézni, nincs egy, nem tudunk adni. Nincs egy, nincs. Ezen a mérkőzésen, pedig ez Fehérvár és Ferencváros, igen. Nem is Újpest, Radi. Hát bár az Újpest olyan lenne, mint aminek lennie kéne. Hát. Most ezt így finoman megfogalmazhatjuk.
6: Hát meg ugye igen.
5: Csak nem hallgatják régen az adást azért. Ők, de hát hogyne? Hát azért én játszottam, tehát azért az, hogy 2500 ember volt a Megyeri úton, az általános volt, hogy ott befújtak a rendőrségi gásprével a pályára, úgyhogy a palánk mellé nem mertél menni, vagy Jászberénybe, még ha emlékszel,
6: ahogy?
5: Azokra az időkre, vagy a kis stadionban, amikor 6-7 ezer ember volt, egy rommá dobáltak hógolyóval, vagy mondom, túl korán van, hogy más sztorit mondjak azokra a vizes kulacsokról, szóval
6: Pénzdarabok is repültek ott, amikor odafagytak a jéghez.
5: A meleg 2 forintos, amikor öngyújtjó meg, mert az bele a jégbe, és az ki nem szedi senki. Igen. Szóval, oké, nem ez a jövő, meg nem ezt kell követni, de összességében a legnagyobb értéke egy magyar sportolónak az a magyar bajnoki cím. Ez a mazám, ez a nemzetem, ezt szeretném megnyerni, nekem ez a legfontosabb. Vagy az, hogy szakmailag esetleg az nagyobb dolog, mondjuk egy ilyen Gyergyó szintű csapatot megvernek, mondjuk annyi pénzből megy, vagy több pénzből megy, mint például a Hidro, vagy több pénzből megy, mint a Fehér, akár mondjuk a Brassó például, vagy az elmúlt években a Csíkszereda, az egy dolog, de hogy összességében a szívünk mit diktál, és én azt tudom mondani nekem, Kanyar Balázsnak, természetesen a magyar bajnoki cím az a top.
6: Akkor viszont érdekes számodra és számotokra a bajnokság lebonyolítása, hiszen a magyar bajnoki cím megszerzése után kellett az Erste Ligában helytállni, és ráadásul kaptatok egy Újpestet, amely nyilván éhes volt, mert szeretett volna visszavágni. Abszolút. Ezt követően megkaptatok egy Brassót, amely ellen gyakorlatilag megnyertétek a párharcot, és kis fél lábbal, vagy már másfél korcsolyával benn voltatok a döntőbe.
5: Igen, de a Jóisten ad is, meg el is vesz, azt mondom. Uh-huh. Tehát lehetne negatívan visszagondolni erre a Brassó ellenére. Hát az Újpest ellen, hogy megint tavaly is, ugye idén is, tehát hogy annyira valahogy nem azt mondom, hogy sajnáltam őket, mert ez nem igaz, de hogy azért ők is megtettek mindent, sportemberhez méltóan küzdöttek, az edzők megtettek mindent, sok sérültük volt, ez hozzátartozik az igazsághoz, de igen, az, hogy megint kikaptak ellenünk, nálunk is sok volt a sérült. Nálunk ugyanannyi embert elveszítettünk, de egy ilyen harcban megint erősebbek tudtunk lenni, az egy óriási fegyvertény. A Brassó nyerte az alapszakaszt, mindenki azt mondta, na most a Brassó fog nyerni. Egy olyan párharc lett, amikor nálunk volt a labda, ugye volt egy 3-2-re vezettünk mi, és jöttünk
6: haza, igen.
5: De milyen az élet, hogy bár itt adását beszélgettünk a magyar női jégkorong fantasztikus sikereiről, mivel az öltözőt nem tudom, név nélkül a magyar névválogatott stábja újra akarta matricázni, és úgy gondolták, hogy most már tényleg, hogy jobb legyen a jég, ezért mi, mint aki az egész évet letöltöttük a hazai pályán, beszéltem a hazai pályán, a mi pályánk azért az borzalmasan nagy, nagyon széles, nagyon hosszú, az egy például ember előnybe, az egy nagy plusz. Sokkal több idő van, több hely van, jobb játszani, hát könnyebb játszani, főleg azokkal a kaliberű játékosokkal, akik nálam a csapatban voltak. Most a mindent eldöntő meccsen, hazai pályán, én úgy fogtam magam, fölöltöztem, mert a lányoknak az arcképét kellett matricázni az öltözőbe, átbaktyottunk a tüskébe, és tök idegenbe lejátszottunk egy fele akkora pályai mérkőzést, ahol a Brassó is fáradt volt, mi is borzalmasan fáradtak voltak, de ott azért az a mérkőzés mindent elmond a pályamértő, rögtön kaptunk kettőt emberelőnybe. Tehát azért egész szezonban nem kaptunk kb. Sorrendben. Tehát most kettőt kaptunk egy mindent eldöntő mérkőzésen kb. Kettőt kapsz, úgyhogy te vagy előnybe. Szóval azért ez nem azért van, mert

0: így egy hetedik mérkőzésen Brassóba telt, ezelőtt tudsz, gondolod, hogy vezetsz 3-2-re vége előtt 3 perccel, majd megadnak egy gólt, majd utána videóznak, senki sem érti, hogy miért azt mondják, hogy nem gól, majd 50 másodperc a vége előtt ott az egyik légiós bevágja, és kikapsz, és kiesel, és nem tudsz döntőt játszani. Valamiért a sors, vagy Jóisten így akarta, tehát tehát mindent mindenki megtett. Azért, hogy mi döntőt játszunk a Gyergyóval. Mindent. Ez csak visszakötök arra, amit mondtál, hogy akkor már mindegy, vagy nem mindegy az, hogy most mi lesz az Erste Playoffban. Nem. Tehát az igazi sportember ezt történelmet csinál ebből, a végén majd büszke lesz rá, de ott a szansz, hogy esetleg nyerjél. Miért ne nyerhetnél? Még egyet elmondta a srácok, miért ne? Senki nem számít. Ti vagytok az utolsó, mindenki titek, rajtatok nevetett az elmúlt időszakban, ami ott elkezdett a szezon, főleg szeptember-október, amit említettél. Miért ne történhetne meg? Nekünk kell hinni benne, csak mindegy, hogy más nem hisz benned. És hogy ott egy ilyet meg tudnak csinálni. Amúgy különben hazai játékvezetők, az egy érdekes sztori volt. Az nagy elégtétel volt, hogy a meccs után a román bíró ellenőr nem értette, hogy miért nem adták meg a gólt, és az ellenféltől 3 ember is megkeresett az öltöző folyosón, külföldi. Meg, hogy megmondja őszintén, hogy játszott NHL-be, ebből ki lehet találni, ki volt az lövése sincs, hogy miért nem adták meg, szóval, hogy megmondja őszintén.
1: Neked erdély bírók vagy román bírók?
0: Nem. Sőt.
1: Ja, hogy...
0: Sőt, még nagyobb kötődéssel rendelkező játékvezetők. Szóval egyszerűen nem megadták, aztán utána kitalálták, hogy hát inkább mégis videózgattak, rá, mondta, hogy nem. Annyira közel volt a továbbjutásunk, hogy szerintem ők is elszörnyűködtek rajta, hogy ezzel a brigáddal így 8 sérült elők be fognak jutni a döntőbe, akkor mit csinál a többi. De végtelen büszke vagyok a szezonra, a srácokra, és nyilván ez már történelem, és majd, ha lesz szanszunk, akkor megpróbálkozunk velem még egyszer, ha megkapjuk a lehetőségét.
1: Na hát, ezt örömmel hallom, hogy büszke vagy a Budapesti Jégkorong Akadémia szezonjára. Kandja Balázsra beszélgetünk a mögöttünk álló Jégkorong klub szezonról, és a következő fél órában az előttünk álló válogatott szezonról fogunk beszélgetni, de csak a hírek után.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
5: Rekord 15-13!
4: Radulovic! Gól! Megvan!
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
7: Műsorajánlót hallottak.
2: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: 5 újoncot is behívott a magyar labdarúgó válogatott keretébe Marco Rossi. Hivatalosan is megalakult a Tisza kormány. Több járásban riasztás van érvényben. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
8: 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott idei második keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány ma telkiben hozta nyilvánosságra a 29 fős névsort, amelynek újoncként tagja Liverpool kapusa Pécsi Ármin, a Puskás Akadémia védője Mark Ráf Ákos, a holland Alkmaar támadója Kovács Bendegúz, valamint két középpályás, a Zalaegerszegből Szendrei Norbert, a Győrből pedig Tóth Rajmund. A Nemzeti Együttes június 5-én a finneket fogadja a Puskás Arénában. 4 nappal később pedig Debrecenben a kazahok ellen lép pályára, szintén felkészülési mérkőzésen. Neymar is helyet kapott a brazil labdarúgó válogatott kibővített világbajnoki keretében. A dél-amerikaiak nemzeti csapatának legeredményesebb góllövője eddig nem szerepelt Carlo Ancelotti szövetségi kapitány jelöltjei között. Az olasz szakvezető 55 nevet tartalmazó listáján azonban ő is helyet kapott. A 34 éves Neymar, aki 128 válogatott mérkőzésével és 79 góljával Brazil

0: csúcstartó. Legutóbb 2023. októberében szerepelt a Nemzeti Együttesben. Azóta szinte folyamatosan sérülésekkel bajlódik. A térdét műteni is kellett. Ma a csapatbemutatóval elkezdődik a 47. Magyarországúti kerékpáros körverseny. A Tour de Hongrie holnap Gyuláról indul, és vasárnap Veszprémben zárul. A viadalon ezúttal sem lesz hiány a klasszisokból, valamint izgalmasnak ígérkezik Walter Attila és Dina Márton csatája is, a legjobb magyarnak járó fehér trikóért. A Tour de Hongrie valamennyi szakaszát az M4 Sport élőben közvetíti, csak úgy, mint ma 18 órától a csapatbemutatót.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Kinevezte az új kormány minisztereit Sólyog Tamás köztársasági elnök a Sándor palotában. Ezzel hivatalosan is megalakult a 16 tagú Tisza kormány. Magyar Péter miniszterelnök jelöltjei átvették megbízó levelüket, majd délután 4 óra után esküt tesznek az országgyűlésben. Az új kormány éjféltől lép hivatalba. Új növekedési modellre van szükség, amely a termelékenység növelésére, a magasabb hozzáadott értékre, a képzettebb munkaerőre, a tudás alapú innovatív gazdaságra, a KKV-kra épül, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adminisztratív terhek csökkentését és az adórendszer egyszerűsítését, például a kata kibővítését. Azt ígérte, hogy megszüntetik az indokolatlan kedvezményeket. Az SZIA rendszerben a minimálbér adó terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken. Egy szűk, vagyonos rétegre 1%-os vagyonadót vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszereket, zöldségek és gyümölcsök, valamint tűzifa áfáját. Legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Örömmel vállalta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felkérését a tanácsadói feladatokra a Karikó Katalin. A Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora hangsúlyozta, hogy tapasztalatait fizetés nélkül bocsátja a tárca rendelkezésére, segítve a német és az amerikai betegellátási rendszerek jó gyakorlatainak hazai adaptálását. A biokémikus szakember kiemelte, hogy munkája során a megelőzésre, az egészséges életmódra és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára helyezi a fókuszt. Mesterséges intelligenciával készített hamis hirdetésben éltek vissza a Semmelweis Egyetem rektorának fotójával és hangjával, ezért az intézmény megteszi a szükséges jogi lépéseket. A közösségi médiában terjedő videóban Merkeli Béla egy gyógyhatású készítményt népszerűsít, ám az egyetem közleménye hangsúlyozza, hogy orvosaik soha nem reklámoznak gyógyszereket. A fogyasztókat arra kérik, hogy gyógykészítményeket kizárólag legális forrásból, szakorvosi konzultáció után szerezzenek be.
1: Közlekedés.
0: Erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé Tatai és Tatabánya között, szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Aki személyautóval halad és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia.
1: Időjárás.
0: Többfelé erősen felhős az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Emiatt több nyugati és keleti járásban riasztás van érvényben. Estétől nyugat felől csökken a felhőzet. A szelet sokfelé erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. Jelenleg 15-22 fok között alakul a hőmérséklet, este 6 és 15 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Túl vagyunk a jégkorunk klubszezonon, és előttünk áll a válogatott csúcsesemény, a világbajnokság, amely pénteken kezdődik, a magyar válogatott számára pedig szombaton. Kandyal Balázzsal, a 237-szeres válogatott játékosként 9-szeres bajnok, és most már edzőként is többszörös bajnokkal beszélgettünk az elmúlt fél órában az előző klub szezonról, és akkor most beszélgessünk a világbajnokságról, Balázs. Hát szombaton kezd a magyar válogatott, a világbajnokságnak a kiírása vagy jó, vagy nem jó, ezt mindenki maga döntse el. A 16 csapatot 2-8 csapatos csoportba sorolják, és mindegyik csoportban a legjobb 4 csapat jut be, már mindkét csoportból a legjobb 8 közé. 3 csapat befejezi a szereplését a csoportkör után, egy pedig elbúcsúzik a legmagasabb osztálytól. Hát nyilvánvalóan mi nem a 8 közé jutásért harcolunk, hanem a bentmaradásért. Hát először is beszéljük egy picikét a keretről. Ugye te vagy a bajnokcsapatnak az edzője, viszont a B-ját senki nem képviseli a válogatottban. Ez kicsit úgy elkeserít téged?
4: Hát nyilván csalódott vagyok a játékosaim, nem magam miatt, a játékosaim miatt.
3: A világ úgy, szerepelt
4: sokan benne voltak a bőkeretbe, tehát még többen is, mint vártam, voltak új szereplő, gólt is lőttek a felkészülési meccsen, azok a srácok ott voltak. Nyilván nem az én döntésem, hanem ez a stábnak a döntése. Mert a válogatott stábnak az ott van tényleg már nem is tudom hány edző, több, mint nem tudom, hátvéd lassan, tehát biztos meg tudták ezt beszélni. Lássuk, mindenki nagyon komoly tapasztalattal bír, és amúgy nekem csak a legjobbakat tudom mondani az összes edzőről, aki ott van. Hát ők ezt a döntést hozták, a játékosoknak meg el kell tudni fogadni ezt, ilyen az élet, és mondom, ha megtettek mindent az elmúlt felkészülési időszakban, vagy az elmúlt szezonban azért, hogy ők képviseljék az ajukat a világbajnokságon, és ez nem sikerül, akkor ugyanúgy büszkének kell lenni a teljesítményükre, hogy esetleg a tavalyi nyár nem úgy történt, nem célzok, senki felé nem küldök rejtett burkolt üzeneteket, akkor tudja azt, hogy mondjuk, vagy tudják azt, hogy akkor lehet, hogy picit többet kell beletennem idén, hogy jövőre mondjuk ott tudjak lenni, és azért jó sok fiatal volt ott tőlem, nek van bőven még előttük, mondom, sajnálom, szakmailag azt tudom mondani, hogy egy-két dologgal én nem értek egyet, de mondom, ez nem az én felelősségem, úgyhogy én csak támogatni tudom a válogatott edzőket, és azt mondom, hogy tisztelem őket annyira, hogy elmondom az én véleményemet nekik, nézzem, hogy én mit gondolok, azt amúgy kövön megtettem, akinek kellett, és mindig ezek jó beszélgetések. Ott is vannak érvek, mellettem is vannak, vagy nekem is vannak érveim, de így határoztak, így döntöttek. A legfontosabb az az, hogy a nemzeti jégkorong csapatunk, vagy a válogatottunk, az a legjobb minőségű teljesítményt ugye lerakni az asztalra, és a legerősebb összeállításba álljon ki. Ha 15 ember, akkor 15-tel, és hogy azt a pár meccset, ami igazán fontos, azt egyszerűen csak nyerjük meg, aztán kész.
3: Egyébként egy ilyen keretösszeállításnál például a Majoros Gergely szövetségi kapitány, akivel te játszottál együtt még játékosként világbajnokságon, nem is egy VB-n. Ilyenkor elmondja neked, hogy például Schleckmann Márkot, vagy mondjuk Szabó Bencét miért, milyen szakmai szempontok alapján hagyja ki a keretben?
4: Szerintem az egy dolog, hogy a mi viszonyunk tényleg remélem nem sértőd meg, igen, baráti. Tehát mi azért szoktunk ezekről a dolgokról beszélgetni évközben is. Sokszor adott, nem tudom, értékelést róluk, ezekről pont az említett két fiatalemberről, miben kéne, hogy jobbak legyenek. Ezt nyilván azt a játékosokkal is elmondtam, hogy mit várnak a válogatott edzők, vagy mondjuk mit vár tőlük. Ők biztos, hogy próbálkoznak az, hogy megfeleljenek. Látom rajtuk, hogy nekik ez nagyon-nagyon fontos, a legfontosabb dolog, hogy ilyen világbajnokságon ott legyenek. De nem csak a Majoros Gergő dönt ezekbe a dolgokba, hanem nyilván ott van másik X edző, akinek megvan a véleménye, és akkor lehet ez sokkal objektívebb, mint például egyedül az övé, vagy egyedül az enyém, és ők abban a rendszerben, amit ők elgondolnak, a sikeresét tehet minket, nem látják illeszkedni mondjuk pont a két fiatal embert. Ez azért benne van a pakliba, hogy most az USA ellen játszani, vagy a finnek ellen, vagy nem is tudom, hogy ki ellen fogunk, talán lehet, a finnekkel kezdünk pont.
3: Finnekkel kezdünk, játszunk a németekkel, svájciakkal, az Egyesült Államokkal, a nagyok közül, valószínűleg ez a 4 csapat fog bejutni a csoportunkban, 8 közé, és ugye van még rajtuk kívül Ausztria, Nagy-Britannia, Lettország. Esélyekről fogunk beszélgetni hamarosan, okay. De előtte nem tudom kihagyni, ha már te ülsz itt. Ugye említettem itt a beszélgetés korábbi fázisában, hogy amikor a magyar jégkorong az újkorban elért egy csúcsra 2008-2009-ben, a te pályafutásod akkor ért véget. Végigjátszottad az előző 21-22 évet a világbajnokságon, alsóbb osztályokban, másod, harmad osztályokban. Rosszkor születtél, Balázs?
4: Nem, hálás vagyok. Én mindent rossz időbe élek meg. Amikor még kommunizmus volt, és hát ugye finoman fogalmazva is más, a demokráciát nem annyira ismerték, akkor is hokiztam, akkor is, amikor engem...
3: Majdnem tiltott sport volt akkor,
4: abszolút, igen. Sőt, amikor nem tudom, az utcán engem lelőttek normális fegyverrel, és nem lett semmi következménye, az is abban a korban volt, akkor volt az ugye 90-es években, amikor 20 éves voltam, akkor indult ez a privatizáció, akkor lépett mindenki egzisztenciálisan egy teljesen más rendszer felé. Tehát abban a legrosszabb korban voltam én így időszakban benne, de hogy ki az, akinek ez megadatik, hogy a mai fiatalok nem adatik meg, hogy mondjuk kikapjon Ausztráliától, mint ahogy megtettem, vagy élethalál meccset játszak, nem tudom, nem is tudom, spanyolokkal volt ilyen, vagy a angoloktól én kaptam 14-et, szlovénoktól kaptam 14-et, én kaptam Szovjetuniótól kaptam 33-0. Volt egy fiatal neve, Pavel Bure, nem tudom, hogy valaki megmondta neve valamit. Mogilnyi Bure.
3: Az orosz rakéta, hogy hívták Miami-ban.
4: Igen. Bure, Mogilnyi, nem tudom, ki volt az első sor, ifjúsági barátság.
3: Nem lehet, hogy Jasin volt?
4: Hát, fiatalabb jóval.
3: A Burét?
4: Bure, ez az én korosztám, ez a 69-72 közötti brigád, és mondom, 13-at lőtt a csávó azon a meccsen.
3: A Buré?
4: Igen. Tehát minket a csehek például halálba tapsoltak, hogy vagy a csehszlovákok akkor Jágerre, hogy hát mekkora, és nézd, a magyar 3-0 játszik a Szovjetunió, hogy 3-0, ez a magyar 3-0, és mondták neki, hogy nem, csak már nem átfordult a számláló, és az csak 29-ig volt, tehát utána volt 30-31-33. Amíg a következő meccsre érkeztek. Tehát sok olyan dolgot megértem, amit nyilván nem szakmailag nem a legmagasabb része a sportnak, de hogy én inkább azt mondom, hogy nekem ez megadatott, ez a része is, meg az is, hogy mondjuk megvertük. Egyszer játszottam a svédek ellen, meg a finnek ellen is életemben, mind a kettőt nyertük. Tehát akárhány svéd vagy finn játékosom volt, vagy találkoztam, mindig könnyen el tudtam mondani, hogy most nagyon elég büszke a hokidra, mert mondom, egyből egy.
3: 100%-os vagyok
4: ellen. És ha nem hitték el, akkor meg kellett mutatni, olyan biztos nem volt. Hát de ott állt. Jukka Jalonen addig nem tudom, veretlen volt, és akkor kikaptak tőlünk a szegény pont Gabi akkor halt meg, ifjabb, Bocskai Gábor, a Papp Lászlóba. Nyertük, szóval, hogy sok minden olyan dolgot, meg azért ez a svájci VB is, ott az első kör, az a szlovákok elleni mérkőzés, vagy majdnem. Szóval sok olyan dolog, inkább azt mondom, hogy tényleg röviden, inkább a választ, hogy azért én borzalmasan hálás vagyok a Istennek, és nem nagyon találok olyan embert környezetemben, aki bármilyen sportágban ezt megélhette. Ezért erre végtelenül büszke vagyok, és mondom csak, nem tudom, már szuper latív szokatok beszélni a saját életemről.
3: Azért is örülök egyébként, hogy veled beszélgetek, éppen a svájci VB miatt, hiszen ugye akkor vonultál te vissza, talán 40 év körül voltál már akkor, az volt utolsó világbajnokságú 17 éve, Zürichben, akkor Klottenben az mellette volt Zürichnek, most Zürichben játszanak ismét a srácok 17 év után. Hogy emlékszel a 17 évvel ezelőtti hangulatra? Neked az olyan buli volt, olyan levezetés volt, vagy abszolút összeszorított fogakkal pontot akarunk szerezni.
4: Hát most is libabőrösök, tehát hogy ezt mondtad, ezt fölvezetted, tényleg nagyon professzionális volt. Szóval, hogy átélte, lehet, hogy a rádió miatt ott, hogy át kell élni a hallgatónak azt, hogy mi történik, én átéltem abszolút. Nem egy, sose voltam olyan, hogy akkor azt majd úgy jelen meg, hogy jaj, de jó, ez az utolsó, ez most abszolút nem is így készültem neki, az a végén jött ki belőlem az utolsó meccset a németek ellen. Amúgy Pat Cortina meg elkövette azt a hibát, amit később nekem bevallott, hogy nem hagyta, hogy mi ezt élvezzük. Ez egy nagy... Ami azért megtaláltuk a módját, hogy azért úgy összetartsunk, és azért nem szabad elfelejteni, hogy én voltam a csapatkapitány. És azért a csapatkapitány nem mindig a legjobb játékos, nem mindig az, aki hármat lő, vagy ő csinálja a legtöbb. Vannak olyan rendszerek, amiben más dolgokba kell megtalálni azt, hogy ő mibe tud vezető lenni, vagy esetleg kicsit jobb lenni, mint a többi. Szóval azért az nem volt annyira egyszerű, főleg ezzel a vezérkar, főleg a Pettel. Nagyon szeretem, nagyon barátságban vagyunk, de ő ezt bevallotta utána, hogy nagyon-nagyon sajnálja, és hogy ő elnézést kér azért, hogy nem hagyta, hogy mi ezt a sikert, amit ugye Sapporo bevezető, hogy ezt élvezzük Svájcba. Ezt nem tehettük meg. Tehát annyi videómeetinget, annyi nem tudom micsodát, ilyen késik a busz, ott hagyjuk, nem veszünk, akkor nem ért ide. Tehát annyira teljes stresszbe volt, vagy nem tudom, hát üvöltött a, nem tudom, Kanadába játszottunk, és hogy Martin Szerű hozta rám a korongot, a világ leggyorsabb játékosa az elmúlt 30 évben, és üvöltött ezzel a gap control, hogy mi a távolság, hogy ne hátráljál be, a tartsd a kék vonat, és üvöltött a sakán, hát fölnéztem rá, akkor lehetett látni, hogy ő is leesett neki, 40 éves vagyok, tényleg a kis stadionba kezdtem, ott össze-vissza vertek, nem tudom, még az ausztrálok is, Angliában egy világbajnokságon, és akkor jön rám a világ legjobb jelző, és én nem tartom a gap control-t, vagy a Stamkos miért húzogatja, hogy miért nem tudunk egy az egybe, hát most nem tudom, megint csak túl korán, hogy még mindig korán van hozzá, hogy válaszoljak, hogy B miért, hát szerinted, de utána, mondom ezt a VB után, a következő pár évben, amikor ő is változott, akkor sokat beszéltünk, sokat találkoztunk.
3: VB-re még térjünk vissza, ugye Kanadától 9 túlra kikaptatok, ja. Ellenben Szlovákia ellen utolsó másodpercekig partiban voltatok. Ha akkor a döntetlen, akár bemaradhattatok volna. A kanadai vereséget követően Belorusszia ellen játszottatok egy meccset, ha megnyeritek, akkor is bemaradtok. Ott egy elég gusztustan bíráskodás volt, szerintem. Jó, 17 év távlatában, és azt mondom, hogy 5 kiállítást adtak ellenetek, az gusztustalan hát volt. Közel voltatok a bemaradáshoz, vagy nem? Nem
4: de nagyon, de nagyon. De én is így látom. Tehát, hogy azt mondom, hogy ott a szlovákok ellen 10 másodperc volt, amikor azt hiszem az ifjabbik hosszabb bevágta.
3: Világsztárok voltak, szupersztárok.
4: Igen, de ott is megvolt a szansz. Nyilván sokat védekeztünk, de ez benne van a hokiba. A Fehér Orosz meg ugyanígy éltem meg. Talán ott 3-1 lehet üres kapu volt a végén.
3: Üres kapu volt a vége.
4: Azért ott Szalai, Grabowski, ott is azért NHL sztárok voltak, hogy oké, Belarus nem az a Belarus hoki volt, ami most, hanem azért az egy nagyon komoly brigád volt. Szóval ott a játék képe is sokkal jobb volt, tehát ténylegesen azt mondom, hogy ott benne volt mind a kettőnél, hogy mondjuk pontot vagy pontokat szerezzünk, és akkor a körülvése miatt maradjunk, de még nem tudom, a jóisten úgy döntött, vagy úgy gondolt, hogy még nem vagyunk készen erre. Ilyenkor mindig azt mondom, hogy ez mekkora szerencsétlenség, azért ne felejtsük el például, hogy a japánok, ami ugye sorsfordító a világ jégkorong történetében, az az esemény, amikor a japánok Sapporóba lőtek egy gólt.
3: Egy éve korábban.
4: Most nem tudom, mi lett volna, amely ott X volt, vagy mi vezetünk, tehát hogy mi lett volna a meccs végkifejlete, de lőtek egy gólt, ami bent volt, kapufának fújták be a bírók, és akkor még nem volt videóbíró. És ezután az eset után lett az, hogy a Nemzetközi Jégkorong Szövetség változtatott, és videóbírót vezetett be. Tehát, hogy hozzájárultunk valami, de akkor, ha esetleg máshogy alakul a meccs, akkor nem jutunk ába, ki tudja, hogy nincs Sapporo, nincs Svájc, nekem is ugye hogy alakul az, hogy én nem tudok. Szóval én azt mondom, hogy ezt helyén kell tudni kezelni, hogy van a sportban, igen, van, amikor igazságtalanság történik, amikor nem fair, amikor nem tudom, úgy érzed, hogy a külső hatások miatt kapták ki, el kell tudni fogadni, és a nagy kép az mindig igazságos, ezt kell mondjam.
3: Ez a bizonyos svájci világbajnokság említette 17 éve ezelőtt, ezen nagyon komolyan fogott benneteket Cortina, de azért én emlékszem, hogy volt ott egy szurkolói sátor Klotenben a csarnok mellett, és hát ott a magyar szurkolók egész jó hangulatot csináltak, de nem egyszer ti is kijöttetek a szurkolók közé, azért az egy meghatározó élmény lehetett.
4: Az egy sorsfordít, az a világbajnokság az megváltoztatta a magyar csapatsportok megítélését. Tudom, hogy mi a labdarúgásban hogy és mint volt az elmúlt 50 évünk, tudom, de akkor mi voltunk a nemzet szegény legénye, vagy nem tudom, a legkisebb fiú, a király, legkisebb fiú, aki csak már Pogácsával tud elindulni, szóval annyira
3: Kik vagytok és mit akartok itt? Ezt írta a Nemzetközi Szövetség egymondatos elemzésként a magyar válogatottra, ami nagyon-nagyon ronda dolog volt 2009-ben.
4: Igen. Valószínű, hogy a bírói hozzáállás is ez szerint működött ezen a világbajnokságon, de attól még mi ott voltunk, és valami nyomot hagytunk, és ez egyfajta...
3: Bennünk hogy mindenképp szurkolóban.
4: Oké, nézzük ezt az oldalt, igen, hogy igen. Az arcfestés, hogyha visszaemlékszel rá, a hoki mezek fölvétele, hogy akkor lehetett ilyen szurkolói mezeket kapni, akkor utána nem tudom, melyik nagy sportmárka hozzá ki, de aztán talán még Budapesten is lehetett a VB előtt kapni ilyenek. A következő 4 évben, lehet, hogy 5-ben, csak azt figyeltem, ha néztem, nyilván a magyar mérkőzéseket figyelem kézilabdába, labdarúgásba, vízilabdába, mindenhol, mert imádom a sportot, nyilván a legfontosabb, hogy mondom, nekem a magyar sport. Hát a válogatott foci meccsen ennyi hoki meccet még nem láttam, mint utána, aztán a következő évben, hogy ki voltak fel. Beépült a szurkolókba ez a nemzeti öntudat, vagy nem tudom, addig persze volt teltháza anno régen, még a régi Népstadionban is, tudom, meg voltam szúrón apukámmal, meg ilyeneket, de hogy ez a fajta önkifejezés, az szerintem ott indult meg, ami a mai napig tart, érdemes ránézni a bármilyen magyar sportesemény, vagy nem tudom, válogatott sportesemény, vagy csapatsportokban, ott azért sok hokimezzel is találkozni, de ott látod, az emberek vállalják azt, hogy beöltöznek, és az arcukra fölfestik a zászlót. Előtte ez nem volt, úgyhogy ez egy óriási hozadék. Ha például ennek a svájci világbajnokságnak, amikor 4000 ember énekelt a himnuszt, az ominózus 09 után, amikor Shane Doan megkérdezte tőlem a mix zónába, hogy te, hogy ti nyertetek? Vagy mi? Hát mondom, na hát ti. Hát akkor mit énekelnek? Mondom, a himnuszt. Hát minek éneklik? Hát mondom, mert büszkék rá, hogy ezt megélték, vagy itt vannak, vagy amit. Tehát nagyon normális volt könyve, tehát nem pikirtkedett, hanem hogy csak tényleg nézte, hogy mondta, meg kéne venni az összes szurkolót és elcipelni. Hát mondom, nem hinném, hogy ők eladóak.
5: Hát köszönjük neked, Balázs, így 17 év távlatából is, és órákat tudnánk még erről beszélgetni, viszont egy percben még, ha már ismételten Svájcban van ez a világbajnokság, mit remélhetünk?
4: Lehet normális önbizalommal teri elvárásunk azzal, hogy mondjuk szerintem csináljunk 4 pontot, vagy akár 4 és 6 pont között, én azt mondom, sőt, 3 és 6 pont között azt mondom, hogy az a realitás.
5: Nagy-Britannia Ausztriára gondolsz, gondolom.
4: Így van.
5: Már lettekre se hiszem, hogy gondolsz.
4: Nem, a lett az nagyon komoly, de egy meccsen miért ne történhetne meg? Szóval ugyanaz, mint ahogy mi bajnokságot nyertünk. Szóval miért ne? Miért ne pont most legyen az, hogy valami extrát nyújtanak a srácok, de a realitás, ha csak a tényleg azt nézzük, szakmailag, objektíven, szerintem az angolok öregek már, nem, tehát van ellenük abszolút keresnivalónk, sokkal több a jobb egyéni képességekkel bíró játékos nálunk már, mint náluk, és
5: osztrák
4: a korban is jobbak vagyunk.
5: Talán, ugye?
4: Osztrákokban 4 top játékosuk, Rafalék, a zenécselesek, rosszék nem lesznek ott, tehát miért ne pont most verjük meg őket, szóval én azt mondom, hogy szerintem még ez a 6 pont is azt mondani, hogy az fogható tud lenni. Hát aztán, hogy az élet mit ad nekünk, vagy mennyi pénzünk lesz kifizetni az árát, az majd eldől kint Zürichbe.
5: Hát erre vissza fogunk térni majd a világbajnokság után. Köszönöm szépen Kangyal Balázsnak, 237-szeres válogatottunknak, aki játékosként 9-szer volt bajnok csapattagja, ezeket elmondta. És hát hamarosan nemzeti sportkörrel folytatjuk a hazafutást 2026. május 12-én.
1: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Nemzeti Sportkör 2026. május 12-én Csisztus Zsuzsával, a Nemzeti Sportrádió műsorvezetőjével, Gergelics Józseffel, az MTI munkatársával és Bóbori Balázssal, a Nemzeti Sport újságírójával. Szervusztok, köszönöm, hogy itt vagytok.
3: Szia, különösen jó napot mindenkinek.
2: Különösen köszönöm Bóbori Balázsnak, aki szerintem a Kisinyóból érkező gépről jött ide közvetlenül, hiszen ti a média válogatott Európa kupán vett részt. Na, mesélj! Gratulálhatunk, vagy szégyenkezve fogsz nekünk most mesélni? Hát hogy teljesítettek?
4: Szégyenkezve semmiképpen, és hát annyi, hogy ugye ez a Magyar Sportújságíró Szövetségének a csapata, tehát csak olyan játékosaink vannak, akik a Sportújságíró Szövetség tagjai. Ellenben azért néhány nemzet mindig idegen légiósokkal érkezve játszik, és hát azért ez megnehezíti a dolgunkat, ráadásul a nem szeretnék szabadkozni, de egy viszonylag magas az átlag életkor a csapatunkban most éppen 44,7 volt, ezt kiszámoltuk, és a 10 játékosból 6 darab játékosunk 50 év feletti, tehát a kiírásban pedig annyi
3: de az
4: szerepelt,
3: 50 az hogy... új 40, nem hallottad? Tehát.
4: Én még nem vagyok.
3: Sőt,
4: 50, de közel vagyok. Közel vagyok az 50-hez.
2: Ezt már mondd, 50 évesek térdének, bokájának, és a személynek, és
3: no,
2: a fülének.
3: Ezt hagyjuk inkább.
4: Én azt mondom, hogy sok mindenben úgy érzi az ember, hogy virágzik, és ez így is van, de ez nem a futballpályán.
2: Na, szóval, hogy végeztetek?
4: Ötödik helyen végeztünk a 8 csapatos mezőnyben. Sajnos egy szerencsétlen sorsolásunk volt, hiszen a csoportban előttünk végző Azerbajdzsán és Moldova újra találkozott a döntőben is, tehát ők lettek az első két helyezettek, és a mérkőzések képei alapján messziről jött ember azt mond, amit akar, de mindkét meccsen volt győzelmi esélyünk ellenük is. Ami nagyon fontos, hogy a harmadik mérkőzésen viszont Romániát legyőztük, ez azt gondolom, hogy ez egy fontos presztízs győzelem volt. Általában egyébként, hogyha találkozunk velük, akkor talán egy alkalom volt, amikor sikerült felülmúlniuk bennünket, de őket azért rendszeresen verjük, és a helyosztón pedig az ötödik helyen Örményországot 5-3-ra győztük le, vagyis azt mondhatjuk, hogy 50%-os mérleg, két vereség, két győzelem, és a középmezőny.
2: Hallgató az ellenfeleket, az ilyen Szovjetunió népeinek Spartaki ágya, kiegészül a Magyarországgal.
4: Ez így van. Valahogyan tőlünk nyugattabbra nem ennyire fontos. Tehát itt
2: nem tudnak focizni.
4: Találkoztunk ilyen tornákon német csapattal, cseh csapattal, de onnan tovább nem érkeznek. Tehát, hogy igen, tehát a Szovjetunió és környéke, illetve a Balkán, Kelet-Európa így szokott összejönni.
3: Ezt mondanám, hogy az ellustult nyugati sportújságírók valóban nincsenek formában. Jó párukat láttam már itt közelről az elmúlt években, úgyhogy valószínűleg részben ez lehet
4: igen,
3: az oka.
4: Hát nagyon, nagyon szeretnék gratulálni itt a Nemzeti Sportrádió játékosainak, akik hárman is képviselték a Nemzeti Sportrádiót, Szalai Kristóf, Jó Andris és Olasz Gergő, és hát Olasz Gergő torony magasan a csapatházi gólkirálya lett, de hát ő az egyetlen 25 év alatti, aki játszott a csapatunkban. Ugye itt a szabályok szerint 25 év alatti játékosok közül csak egy lehetett a pályán, mi ezt vele használtuk ki, ezt a lehetőséget, de tényleg nagyon-nagyon ügyes volt, és rengeteget segített a csapatnak.
2: Na hát, mi is büszkék vagyunk a srácokra, és büszkék vagyunk rátok. Egyébként te, bizonyára sokan tudják rólad, azért szerepelti első osztályban is labdarúgó bajnokságban. Hát, ellenfeleitek között is vannak egykori első osztályú, vagy esetleg válogatott futballisták is?
4: Igen, találkoztunk ilyenekkel, most pont egy most derült fény egy olyan történetre, hogy tavaly a román válogatott megnyerte ezt a tornát, és pont a tavalyi volt, az elődöntőbe találkoztunk velük.
2: Hácsival?
4: Nem, Hácsi volt, azért ennyire nem neves, de ott egy egészen elképesztő képességű román csapat jött el véletlenül arra a tornára, hát kiváló szerkesztőségi és televíziós személyiségek lehettek a játékosok. Ha ennyit elmondtuk, hogy a srác a banketten, amikor már nem az első konyakot itta meg, akkor utána odajött az asztalunkhoz, és elmesélte, hogy játszott a román futsal válogatottba azon a mérkőzésen, amikor Drót Zoltán kifejelte a futsal válogatottat az Európa bajnokságra, és az most derült ki, hogy ez a fiú, illetve egy csapattársa, ugye tavaly a 2025-ös tornamot, 2024-ben még BL mérkőzést játszott a Temesvár színeiben, tehát hogy nem tudom éppen, hogy most éppen melyik rádiónál, televíziónál, vagy román sportúságnál dolgoznak, ez nem derült ki, az viszont kiderült róluk, hogy nagyon jó futballisták, tehát hogy igen, akadnak, a grúzoknál is kiváló képességű játékosok vannak, az örményeknél is nagyobb nevekkel még nem találkoztunk, tehát azért...
3: Ehhez hasonlatos, hogy kicsit, most már talán nem annyira, mert lehet, hogy már szigorúban veszik, de amikor a cukorbeteg labdarúgók európai játék eseményén még akkor jó pár évvel ezelőtt a Hevesi Tamás által vezetett csapat, ugye mérte meg magát különféle csapatokkal szemben, ő mesélte mindig, hogy hát azért nagy valószínűséggel a legtöbb csapatban, különösképpen például Romániában, innen-onnan, az akkori ugye futsal válogatottak jöttek el, hogy ellenőrizték, hogy éppen valakinek csak kezdődő, nem tudom én, tehát hogy így a cukorbetegség határán vagy és tehát hogy valószínűleg sok a komolyan volt a futsal múlt, mint sem maga az, hogy ennek nyilván az lenne az alapvető üzenete, hogy nyilván ezzel a nevezzük így betegsége, vagy egészségügyi problémával is lehet teljes értékű sport élményt nyújtani, és teljes értékű életet élni, és hát akik természetesen a magyar csapatot alkották, mint hogy Hevesi Tamás is egyébként, ugye cukorbeteg. Ez egy összességében nagyon fontos üzenet, hogy a szakmai előkészítés mellett természetesen nagyon vigyáznak az egészségükre, mérésekkel, egyebekkel, és a többi. De inkább mondanám azt, hogy a kritériumrendszer nem volt annyira szigorú, mint hogy valószínűleg itt is az újságírást annyira nem vizsgálták.
4: Hát igen, mert...
2: mint az 50-es években az egyetemi játékoknál, ott is azért előfordult mindenki annak idején különböző egyetemi.
4: Hát még annyi, hogy sok éve járunk ezekre a tornákra, nagyon sok ismerős és barátsági szövődött, és azért ismerjük egymást most már csapatszinten a játékosok is, de hogy a például Azerbajdzsánál most egy komplett sor feltűnt úgy, hogy őket soha nem láttuk, de hogy a házigazda...
2: Jó, az utánpótlás nevelésük az újságíró iskolában.
4: A házigazda Moldovában is a két legjobbjuk, egy védő és egy center, velük soha nem találkoztunk eddig. Ezekkel együtt kell élni, és azt gondolom, azt hiszem, hogy mit csináljuk jól, mert nyilván mi is szeretünk nyerni, meg mindent meg is teszünk érte, de hogy megpróbáljuk pontosan azt, amiért megyünk, hogy kapcsolatokat építünk, beszélgetünk, és a magyar sportújságírók is van egy lehetőség, hogy ne a szerkesztőségben, vagy a rádióban, vagy a televízióban találkozzanak, hanem esetleg ilyen rendezvényeken is. Hát és hogy méltó módon képviseljük Magyarországot, és talán, hát hogyha még ennyit elmeséltek, hogy az egyik elődönt, az egy irgalmatlan verekedéssel ért véget, a Moldova-Grúzia mérkőzés, ilyenekbe szerencsére mi nem keveredünk.
2: Na hát terveim szerint egy román hölgyről fogunk még beszélgetni a mai műsorban. Nem árulom el, hogy kiről van szó, de Csisztus Zsuzsa csinált vele egy beszélgetést nemrég a Nemzeti Sportban. Előtte azonban a nap hírével mindenki foglalkozunk, hiszen Marco Rossi keretet hirdetett, Jocita talán ott is voltál. Hát elsőként azt lehetne elmondani, hogy először kapott meghívót a magyar válogatott keretbe Kovács, Bendegúz, Pécsi Ármin, Margraf, Ákos, Szendrei Norbert és Tóth Rajmund. Na most beszéljünk róluk is, illetve beszéljünk mi a keret érdekességeiről.
5: Igazándiból nekem az volt pont Rossi az első kérdésem, hogy akiket először hívott meg, azokat csak meg szeretné nézni, hogy hogyan illeszkednek a válogatottba, meg szeretné nézni őket tréningen, hogyan dolgoznak, vagy esetleg be is akar őket dobni a mélyvízbe. Azért erre az volt a válasz, hogy elsősorban látni szeretné őket, hogyan illeszkednek, milyen képességeik vannak, hogy mozognak az edzésen. Nem kizárt, hogy valaki debütálni is fog a válogatottban, de nem... Az esetükben nem ez az elsődleges, sőt, hát a Pécsi Ármin esetében mondta, meg egyébként itt Jakubis Filitehez hozzá lehet csapni, hogy ők nem fognak játszani. Jelenleg Tóth Balázs az első számú kapus, igazán nincs kihívója, és még amit kapusposzt kapcsán elárult, hogy a második mérkőzésen Szappanos védeni fog, mert hogy valószínűleg utoljára kapott meghívót, és szeretné elismerni az ő eddigi munkáját a válogatottnál, amit ő harmadik számú kapusként ott a válogatottnál betöltött. Azt mondta, hogy kiérdemelte ezt a lehetőséget.
3: Bocsánat, csak így, ez azt jelenti, így ebből én azt olvasom ki, hogy Dibusz Dénestől így szépen halkan elköszönt a válogatott forever?
5: Ezt maga Dibusz is mondta, hogy ő azt se lepődne meg, hogyha soha többé, ugye ő azért benne van a... Ezt ő maga nyilatkozta.
3: Jó, csak ennél egy kicsit olyan méltó búcsút gondoltam volna így. Szóval nekem ez, hogy így halkan csöndben elengedjük Dibusz Dénest kezét, nekem ne haragudjatok, ez egy picit azért fura.
5: Mondom, ezt ő maga is mondta, hogy ő ezen se lepődne meg, tisztában van vele, hogy jönnek a fiatalok, és nem vele kell neki menni. Ettől még abban igazad van, lehet neki búcsú meccset adni. Egyébként erről nem vagyunk feltétlenül lekésre.
2: Lesz neki valószínűleg.
5: Hogy igazándiból ezt még nem tudjuk. Most nyilván össze tétmérkőzések jönnek. Utána azt gondolom, hogy éppen lehet neki tartani búcsú meccset, ha valóban búcsúról
3: mint ahogy egyébként ugye a szappanos felemlegetése pont valami ilyen szövegösszefüggésben jött le nekem legalábbis.
5: Abszolút, és csak azért mondom, hogy most az is lehet, hogy egyébként ősszel, amikor tétmeccsek jönnek, lehet, hogy behívja Dibusz, most a fiatalokat szeretné látni, tehát a két fiatal kapust, plusz szappanostól meg ezek szerint elbúcsúzunk. Amit én még kérdeztem, és ez már egy sajtótájékoztató után kérdeztem a Rosszitól, hogy egyrészt mire fognak fókuszálni, és azt mondta, hogy ugyanúgy arra, hogy a védelem stabilitása megmaradjon, de hatékonyabb támadó játékkal, már csak azért is, mert a mostani két ellenfél azért az gyengébb képességű, mint márciusban, és amit még szintén kérdeztem tőle, hogy tervez-e olyat, hogy megnézni a csapatot, hogy mit tud Szoboszlai nélkül, és azt mondta, hogy ez tervben van, de azt még nem tudja, meg nyilván beszélni kell még a csapatkapitánnyal is, hogy ez mennyi időtartam lesz, tehát, hogy ez 10 perc, 20 perc, fél óra, hogy erről még nincs döntés, de hogy azért valószínűleg azt ki kéne próbálni, mert föl kell készülni olyan eshetőségre is. Ne legyen ilyen, de lehet olyan, amikor ő nem bevethető, és már pedig a magyar válogatottnak akkor is jól kell tudnia funkcionálni.
2: Azért érdekes, amit mondtál, pontosan, amit az elején néhány perccel ezelőtt, hogy Marco Rossi ki akar egy csomó olyan játékost próbálni, hogy funkcionál válogatottban, akikre egyébként hosszú távon nem feltétlenül számít, mert annak idején, és nekem nagyon nagy szívfájdalmam, Lothar Matthäusról azért húzta le mindenki a keresztvizet, mert nagyon sok játékos kipróbált. Úgyhogy ráadásul Lothar Matthäus nem ismerte a magyar merítési lehetőséget, tehát jogos volt. Most mennyivel jobban Rossi helyzete ugyanebben az összefüggésben, mint Matthäusé, akire azt mondtuk, hogy hát Matthäus kipróbált 80 játékot. Tehát Rossi nem tudom mennyinél tart egyébként.
5: Hát, de sokkal hosszabb időtartam alatt, tehát összesen lehet hasonlítani a kettőt, és akit a Rossi kipróbál, szerintem nem nagyon van köztük olyan, aki egy meccses a Matthäusnál, szerintem lehet, hogy van 15 olyan játékos a 80-ból, aki egy meccsen játszott. Tehát, hogy én nem hasonlítanám össze a kettőt, most meghívja Jakubisvilit, játszani nem fog. Egyelőre kíváncsi rá, jövőt lehet építeni. Egyébként egy embert mondott, aki biztos, hogy debütálni fog, és azt mondta, hogy már márciusban szerette volna, végül nem így alakult, az Csinger Márka, akinek én rettenetesen örülök, mert nekem nagyon-nagyon tetszett a egész éves teljesítménye a Győrben. Szerintem rendkívül stabil volt. Egyébként ami vele kapcsolatban egy fejlődési tanácsot vagy lehetőséget mondott Rossi igazániból, ő azt mondta, hogy abban kell fejlődnie, hogy 90-95 percen át összpontosítson, mert úgy érzi a kapitány, hogy néha elveszi a figyelmét, ami egyébként a védelem tengelyébe azért erősen problémás lehet, úgyhogy ezt mondta, mint fejlődési irány, vagy ezt kérte tőle, vagy ezt kéri tőle, úgyhogy de Csingerbe fog mutatkozni a válogatottba, ezt azért elárulta.
2: Bob, hiányolsz valakit?
4: Nem igazán, én általában egyetértek. Én talán, hát jól láttam, hogy Nikit Cser nincs a...
5: Ő róla mesélt, hogyha
3: is,
5: akarjátok.
4: Én nagyon kíváncsi vagyok, mert ugye azért ő nagyon jól indult ebben a válogatottban, és szépen felfelé vett a karrierje. Nem tudom, most megint jó híreket lehetett kapni róla, talán érdemes. De én mindig azt gondolom, hogy Rossi nagyon jó érzékkel rakja össze a csapatot, és amilyen lehetőségei vannak itt Magyarországon, abból kihozza a maximumot. Tehát, hogy én nem látom, hogy hol lehetne vitázni. Nyilván mindenkinek van a saját kedvence, meg talán most mondhatjuk azt, hogy Skribekelen talán jöhetett volna, de talán világosan elmondta a múlt héten Rossi, hogy nem elég néhány jó meccs, hogy folyamatosan jó teljesítményt kell nyújtani.
5: Meg azt hangsúlyozza, bocsánat, szabadban meg, hogy nem mindegy, hogy a Kazincbarcika ellen játszol jó, vagy a Ferencváros ellen,
4: ez is
5: a Debrecen
4: biztos,
5: ellen,
4: persze,
5: a Paks ellen, tehát, hogy azt is nézi, hogy ki ellen játszik jól egy adott játékos.
4: Persze, tehát, hogy én nem gondolom, hogy olyan bő lenne a mindenkori magyar szövetségkapitánynak a merítési lehetősége, hogy itt nagy vitákat lehetne lefolytatni. Pontosan mondjuk Lothar Matthäusnak sem volt nagyobb, sőt kisebb volt a merítési lehetősége, mégis több játékost próbált ki. Hát ez nyilván mindenki eldönti, hogy ez miért történt, meg mindenkinek megvan a saját kis összeesküvés elmélete, hogy miért történik Lothar Matthäus ennyi játékos bedobálta a csapatba. De Marco Rossit én abszolút azt látom, hogy ő szakmai szempontok alapján válogat.
5: Egyébként, ha már Niki Cser, akkor ő rá azt mondta, hogy jelenleg sokkal bővebb a merítési lehetősége a védekező középes poszton, mint amikor általában behívta, illetve azt mondta, hogy jelenleg ugye gazdagabb a merítés, és pont ezért ő úgy látja, és ezt ő kimondta, hogy Niki Csernél vannak gyorsabb és ügyesebb, előrejátékban ügyesebb játékosok a jelenlegi magyar válogatott keretében, tehát ezzel indokolta, amiért nem hívta be ugye a portugál élvonalból.
2: A támadó poszton tulajdonképpen ránézünk a támadónkra, nem rossz ez. Gruber, Zsombor, Kovács, Bendegúz, Lukács, Dániel, akinek jó dolgai voltak az elmúlt időkben. Regics, Damir, ő talán kevésbé ismerik azért a magyar szurkolók, még szokjuk az őt. Salai Roland, Varga Barnabás, Sőn Szabolcs, ugyebár Bárány Donát, aki talán a második számú lehetne Varga Barnabás mögött, ő sérült jelenleg azért hiányzik a keretből. Viszont ha már szóba került Varga Barnabás, aki a hétvégén görög bajnoki címet szerzett, és azt a bravúrt mondhatja el szerencsés esetben magáról, már neki szerencsés esetben, hogy esetleg egy bajnokságba két országban is bajnoki címet szerez, tehát Görögországban is, akár Magyarországon is. Igen. Erről majd beszélgethetünk. De ha már Zsuzsa itt van, ugye szeretném folytatni a reggeli műsorban egy beszélgetést. Valamikor 3:45 és 10 között beszélgettetek Varga Barnabásról, és ott nekem nagyon megütötte a fülemet egy mondat, hogy Varga Barnabás egy későn érő típus. Na most erről én kíváncsi lennék a véleményetekre.
4: Hogy biztos. Valamilyen szempontból biztos, de hogy az, ami benne van, hogy azt nem 24 éves, meg 25 évesen szedte össze, ez biztos.
2: Ez az én kérdésem is, hogy későn érő típus-e, vagy az összes edzőt, aki dolgozott vele 12 éves korától 26-ig, azt most küldjük el belegebékhajlatra.
3: Én azt gondolom, hogy nyilván minden elemében ennek van valami fajta igazság, hogy nagyon későn felfedezett típus, de vannak ilyen karakterek is, tehát azért azt se felejtsük el, én már többször készítettem vele hosszabb beszélgetést, és az például az első, amikor még az első esztendőjét töltötte a Ferencvárosnál, és még az első bajnoki címére várt, akkor az is szóba került, hogy milyen volt ő gyereknek, és hogy nagyon sokáig, ha hiszitek, ha nem, ezt a ma már nagyon magas fiút, és akkor a súlypont emelkedéséről, meg a fizikai adottságról is beszéljünk, ilyen kifejezetten kicsinek találták. Tehát, hogy van az a karakter, aki nemhogy nem ugye korai érett és akcelerált, mint hogy ezt manapság nagyon-nagyon sok esetben látjuk, hogy ez általában azokat szeretik az edzők, pláne az olyan sportokban, ahol ennek van jelentősége, hogy valaki előbb indul meg is a tínézserkori érést, fizikailag előbb éri meg, és lehet egy csapatban domináló személyiség, aztán a többiek beérik, és nagyon sokszor ezek a korán akcelerált gyerekek, ezek lemaradnak. Na most Varga Barnabás az a típus, és vagyunk sokan így, akik a saját fizikumuknak a csúcs teljesítményét is bizonyos szempontból később érik el adott esetben, mint a saját korosztályukban a legtöbben. Ez egy dolog, tehát hogy volt vele kapcsolatban egy ilyen. Az egy más kérdés, hogy mint labdarúgó vajon meddig kallódott, és hát hála
2: ez Istennek, az én kérdésem,
3: hogy végül nem kallódott el, végül nem kallódott el.
2: De viszont elveszítette a legszebb éveit, 18-25-ig.
3: Nagyon érdekes dolgot mondott Paulnak Péter, és egyébként szerintem az is érdekes volt, amit a mostani menedzser, illetve a csapat vezetője Marko Nikolić mondott, hogy először is ő azt mondta, körbe kell nézni, hát nézzük csak meg, hogy áll össze most a világbajnokság mezőnye, ugye itt a bosnyákoknál is van olyan 40 éves, aki utazik a világbajnokságra, és ott van
2: az
3: a
2: világsztár.
3: Ez is igaz, hogy Dzeko világsztár, de azt akarom mondani, és ezt mindannyian látjuk, hogy kitolódik. És persze nyilván vannak posztok, ahol még jobban kitolódik, és pont nem a csatárposzt az, de azért kitolódik elsősorban a regeneráció és oly sok minden szempontjából a játékosoknak a pályafutása is. Na most inkább itt azt hangzott el, hogy ő ugye miután jóval később kezdte azt a fajta terhelést kapni, mint általában a vele egykorúak, ezért az elhasználódási ideje később indult meg. Tehát az, ami az elkopást jelenti egy labdarúgó életében, és a többi, az azért valamilyen szinten később indult meg. Ettől függetlenül persze nyilván nem bántuk volna, hogy ha Varga Barnabást a 20-as évei elején felfedezi valaki, és már azóta az, aki, és ki tudja, hogy hova juthatott volna, de azért ne vegyük el tőle a lehetőséget, és ez is hangzott el, hogy ugye most már többszörös magyar bajnok, és most már görög bajnok is, hogy van még innen is hova tovább lépni. Nem azt mondjuk, hogy feltétlenül európai nagyobb bajnokságunkban, vagy ennél komolyabb ligákba, mint amilyen a görög, de adott esetben akár most ezen a csapattal a BL-ben, akár a görög szinten simán lehet mondjuk gólkirály, és a többi, és a többi. Tehát én azt gondolom, hogy az őt most körülvevő szakemberek is azt mondják, hogy még nincs a csúcson, még ennél van neki följebb.
2: Azt mondtad, hogy kitolódik a labdarúgó.
4: Lehet erre reagálni?
2: Igen, én is ebbe akartam belekapaszkodni. A Niklas Zünét akartam mondani, aki most jelentette be 30 évesen a visszavonulását, nem tudom ezzel kapcsolatban.
4: Egyrészt itt beszélt a Zsuzsa az akcelerált gyerekekről, meg hogy hogyan kezeli. Tehát, szerintem a magyar futball és akár az utánpótlás versenyeztetés bűne, hogy az akcelerált gyerekeket azért toljuk elő, hogy legyen eredmény a hétvégén.
3: De ez akkor is egy létező jelenség. Ez
4: sokkal erősebben létező jelenség lehetett akkor, amikor a Varga Barnabás volt 14-15 éves, amikor esetleg a serdülés a fiúknál ez teljesen különböző fázisokban vagy korban. Van, aki 13 évesen borotválkozik, van, aki meg 16 évesen először. Tehát és ez nyilván izomzatban, csontozatban, mindenben jelentkezik. Ha az az edző, aki nem látja, hogy a két gyerek között esetleg tehetség szintjén mi hasonló, és mi esetleg ami nem passzol, vagy különböző, és az alapján válogat, és az alapján teszi össze a csapatot, hogy az erős és magas és most gyors, azokat az edzőket nem szabad tovább foglalkoztatni. És pontosan ezért, amikor mondjuk Varga Barnabás 19 éves, azért már valószínűleg utolért a többieket, remélhetőleg, tehát bízunk benne, hogy akkor ő is esetleg már kis bajuszkája ott volt néha, hogyha esetleg a hétvégi bár előtt leborotválta, de hogy valószínűleg akkor azért már látszott, hogy Varga Barnabás nagyon érzi a kaput, hogy valószínűleg látszott, hogy robbanék, hogy valószínűleg látszott, hogy átlagon felül fejjel, de mégis át kellett biciklizni a határon túlra néha, hogy focizhasson.
3: Itt, meg garázskaput szerelt, hogy a labdarúgásban maradhasson.
4: A másik az elkopás, az meg én azért nem hiszek, mert ha sérülés nincs, akkor ezzel a modern orvostechnikával, meg amilyen személyzetek vannak a csapatok közül a táplálék kiegészítőkkel, hát úgy tolódnak ki a játékosoknak a tehát, hogy most már nem meglep, hogyha valaki 35-36 évesen játszik. Nézzük meg, hát most nyilván...
3: Szerintem egyébként az egyéni karakter, meg szerencse kérdése és a sérülés, hogy mikor és hogyan következik be, de én meg ezzel vitatkozom, szerintem van ilyen. Tehát ezt én saját múltamból is tudom mondani, hogy mi, akik ugye az kötelező gyakorlatok miatt kétszer annyi üzemórát edzettünk, egész biztosan előbb elkoptunk, mint azok, akiknek már nem kellett kötelező gyakorlatokat csinálni. Tehát azért egy emberi szervezet, én azt szoktam mondani, hogy...
4: Most akkor az a vitatkozom, hogyha a Varga Barnabás 20 évesen is ugyanannyit edz, akkor mennyivel előrébb járhatott volna, mert több órát futballozik, és több.
3: Nem, hát valószínűleg akkor a pályafutásánban most már bőven, vagy már jó pár éve a csúcson lenne, és nem most mondanánk azt, hogy a csúcson van.
4: Hát én ezért...
3: Tehát ez mindenképpen azt gondolom, hogy késői az ő berobbanása, és mondjuk azt, hogy szerencse, hogy egyáltalán nem veszett el. De hát örüljünk
4: ennek. Óriási szerencse.
3: De ez viszont, abban meg szerintem van igazság, hogy ettől, hogy késői az ő berobbanása, lehet, hogy tovább fog tartani.
5: Meg tényleg kitolódnak ma már a karrierek, tehát nem véletlen, hogy ezen a világbajnokságon lesz először, és rögtön három játékos, aki hatodszor lesz benevezve.
3: Igen.
5: Tehát, hogy azért ez nem véletlen, eddig ez se volt, most meg rögtön lesz három, amelyik már hatodszor. Itt nincsenek véletlenek. Az érződik, hogy tolódnak ki a pályafutások, amíg régen 34-5 évesen mindenki visszavonult, azért most már majd, hogy nem a egyes emberek, akik nyilván ez alkati meg szerencsekérés is, mennyi sérülés, stb. De már képesek akár 40 éves korukig magas szinten futballozni, vagy élsportolni bizonyos emberek.
4: Hát a 2000-es évek előtt, ott konkrétan volt 50 év, amikor valaki elérte a 30-at, akkor azt mondták, hogy akármilyen teljesítmény nyújt, mert hozzuk a fiatalt helyettet. Tehát a videótól UEFA Kupa csapatából 1986 nyarán bő egy évvel az UEFA Kupa döntő után elköszöntek a Csongráditól, a Szabótól, meg a Májártól 31 évesen.
2: Hát Mateusz viszont 2000-ben még 40 évesen Európa-bajnokságon szerepelt a német válogatottban, nem jól, de szerepelt, mert egyszer Mateusz posztjára nem találtak ott mást, de én ezzel mondjuk vitatkoznék, ha csak Sürlét vesszük, aki nagyon fiatalon vonult vissza, mondom, itt bátortalanul mondtam itt félmondat erejéig, hogy Niklas Züle a múlt héten jelentette be a visszavonulását, és fantasztikus fizikumú csávóról beszélünk 30 évesen, nem tudom 30 évesen, miért nem vállal egy Augsburgba egy szereplést, vagy egy Ingolstadtban, vagy egy mit tudom,
5: Hoffenheimben
2: 30 éves a srác, és adott korban 24-25 évesen a világ egyik legjobbja volt. Tehát én nem érzem ezt így, hogy egy hogy automatikus, hogy mindenki el tud menni tovább és tovább
5: a pályafutást. Ki tudja, hogy sokan ki tudják tolni. Mert mint ahogy azt gondolom, hogy ez is egy egyéni döntés, ha valaki megunja a ráunt, tehát azért nem mindenkinek való az élsport, az nyomással jár, stresszel jár, de valakinek ebből elég volt, és azt mondja, hogy vége.
3: Na, most a Varga Barnabásra visszatérve erre még, ugye, hát már ez a híres mondás, ami szintén egy korábbi interjúban készült, ugye, hogy milyen nyomás, milyen stressz? Tehát, hogy nála, hát ő erre így...
5: Ez a jó sportoló.
3: Hát na jó, de hát ez azért mondjuk tényleg nem 100-ból, hanem 10 000-ből egy, aki így reagál, és ez is elhangzott egyébként Paulnok Péter mai, hát mondjuk így Varga titok elemzésében, hogy ő amikor az NB2-ben játszott, és amikor Gyirmót játékosa volt, nagyjából, ahogy bement a pályára, körülbelül ugyanazt az izgalmat éreztem, most mint amikor a görög AEK Athén stadionjában 32 000 néző előtt játszik. Tehát valószínűleg ez egy karakter, akinek ott lezárnak a nevezzük így az érzékszervei, és annyira benne van a labdarúgásban, hogy szinte csak ez az egy foglalkoztatja. Ezért is tudták és tudják ilyen hamar befogadni őt, és szerették meg, mert közben pedig egy nagyon szerethető és...
4: Mégis borzasztó, hogy ilyen későn fedezték. Főleg, hogy ilyen tulajdonsággal is rendelkezik.
2: Én azt mondom, bűn volt. Én az összes edző részéről, aki 8-12 nem vett észre, hogy a srác, ez egy gyémánt.
4: Így van.
2: 21. század legjobb magyar támadójáról beszélgetünk. Fogunk még Varga Barnabásról beszélgetni. Csisztu Zsuzsával, Gergedics Józseffel és Bobori Balázsral, de csak a hírek után.
0: Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: 5 újoncot is behívott a magyar labdarúgó válogatott keretébe Marco Rossi. Hamarosan leteszik esküjüket a miniszterek. Riasztásokra figyelmeztetnek a meteorológusok. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alex.

0: utoljára szintén felkészülési mérkőzésen. Neymar is helyet kapott a brazil labdarúgó válogatott kibővített világbajnoki keretében. A dél-amerikaiak nemzeti csapatának legeredményesebb góllövője eddig nem szerepelt Carlo Ancelotti szövetségi kapitány jelöltjei között. Az olasz szakvezető 55 nevet tartalmazó listáján azonban ő is helyet kapott. A 34 éves Neymar, aki 128 válogatott mérkőzésével és 79 góljával brazil csúcs tartó, legutóbb 2023. októberében szerepelt a nemzeti együttesben. Azóta szinte folyamatosan sérülésekkel bajlódik, a térdét műteni is kellett. Ma a csapat bemutatóval elkezdődik a 47. magyarországúti kerékpáros körverseny. A Tour de Hongrie holnap Gyuláról indul és vasárnap Veszprémben zárul. A viadalon ezúttal sem lesz hiány a klasszisokból, valamint izgalmasnak ígérkezik Walter Attila és Dina Márton csatája is a legjobb magyarnak járó fehér trikóért. A Tour de Hongrie valamennyi szakaszát az M4 Sport élőben közvetíti, csak úgy, mint ma 18 órától a csapat bemutatót.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Kinevezte az új kormány minisztereit Súlyog Tamás köztársasági elnök a Sándor Palotában, ezzel hivatalosan is megalakult a 16 tagú TISZA kormány. Magyar Péter miniszterelnök jelöltjei megbízó levelük átvétele után hamarosan leteszik esküjüket az országgyűlésben. Az új kormány éjféltől lép hivatalba. Élő bejelentkezésben tartott épületbejárást Magyar Péter a Budai Várból a Karmelita Palotából. A tegnap esti sétán több azóta kinevezett miniszter is, Orbán Anita, Ruf Bálint, Vitézi Dávid és Bósvai Gábor is jelen volt. Az új kormányfő szimbolikusnak és fényűzőnek nevezte a helyet, ahol a miniszterelnöki iroda is volt. Magyar Péter közölte, hogy a TISZA kormány alatt a miniszterelnök irodája Pesten lesz, a parlamenthez közeli, már meglévő minisztériumi épületben. Ezt követően átsétáltak a szintén a Várnegyedben található miniszterelnöki kabinetiroda épületébe, amely egy teljes átépítés után tavaly készült el, luxus kivitelben, szivarszobával, panorámai teremmel, kilátóval. Az új kormány tagjai a Szentháromság téren álló belügyminisztériumba is ellátogattak. Az otthonteremtési hitelek, csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a TISZA kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő eszia a kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek, erősítve a kínálati oldalt és a bérpiacot is. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyermekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók után járó kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget.
1: Közlekedés.
0: Az M6-os autópályán az Iván-Dárda felé vezető oldalon a 164-es kilométernél lévő Geresdi pihenőhelyet lezárták burkolatfelújítás miatt. A határ előtt utoljára tankolni a 135-ös jelű Fácánkerti pihenőhelyen lehet.
1: Időjárás.
0: Többfelé erősen felhős az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Emiatt több nyugati és keleti járásban riasztás van érvényben. Estétől nyugat felől csökken a felhőzet. A szelet sokfelé erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. Este 6 és 15 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Nemzeti Sportkör 2026. május 12-én Csisztu Zsuzsával, Gergelics Józseffel és Bobori Balázsral, és itt a hírek előtt már említettem, hogy majd Varga Barnabásról beszélgetünk, már olyan

0: értelemben, hogy vajon lehet-e egy évben két ország bajnoka is. De miért visszatérnénk a labdarúgáshoz, tornával szeretném folytatni a beszélgetést, ha már itt van Zsuzsa, és ha már Zsuzsa egy olyan tornász nővel csinált egy nagy beszélgetést az elmúlt napok során, akit én nagyon kedveltem annak idején, úgy nagyjából úgy három tornásznőt ismerek a világban. Nyilván Zsuzsa mellett a Nadia Comaneci a másik, és a Boginskaya a harmadik, akit meg tudok nevezni. Egyáltalán, Zsuzsa, hogy ejtik a románok a nevét? Comanecinek vagy Comanecinek?
1: Comanecinek.
0: Comanecinek. Szóval te Nadia Comaneccel találkoztál, ugye 1976-ban, tehát 50 évvel ezelőtt ő forradalmasította a tornát, és ezt elismerték a pontozók is. Tehát olyan pontszámokat kapott a történelemben először, akkor még ugye úgy pontoztak, hogy 10 volt a maximum, szóval amilyeneket korábban nem kaptak, főleg nem olimpiai döntőben. Na most ebben a beszélgetésben volt egy nagyon érdekes mondat, és ebbe szeretnék én belekapaszkodni, és kíváncsi lennék mind a hármatoknak a véleményére. Arról van szó, hogy esetleg bevonnának-e a pontozás a sportágakban mesterséges intelligenciát, hogy ez esetleg objektívebbé tenné-e a pontozásos sportágokat. Na most mielőtt szétnézünk mindenféle pontozásos sportágok irányába, kezdjük a tornánál ezt a dolgot.
1: Hát ez egyáltalán nem annyira utopisztikus, mint ami ennek elsőre hangzik. Olyannyira nem, hogy már legalább 2 éve volt az a IPS kongresszus, ahol jelen volt a Nemzetközi Tornaszövetség japán elnöke, Morinari Watanabe, aki...
0: Ne kérdezz vissza majd tőlem ezt a nevet, igen.
1: Aki nagy barátja ennek a rendszernek, sőt, mi több, az általa, vagy illetve pontosabban az ő kérésére fejlesztett ilyen MI vagy AI rendszer, már ott megmutatta, hogy párhuzamosan az élő tornász képével egy másik, nevezük így monitoron, vagy egy ilyen kivetített képen, tulajdonképpen egy virtuális tornász csinálta ugyanazokat az elemeket ezzel párhuzamosan, és mérte a szögeket. Ugye a tornasport a precízió művészete, tehát az, hogy annak a kézállásnak akkor van meg az értéke, hogyha az függőleges, a vízszintesnek vízszintesnek kell lennie, a 45 foknak 45 fok, ha spárgában nincs meg a 180 fokos nyitás, akkor az ugye levonással jár, és megsorolhatnám. És ezeket elsősorban ugye itt a kivitel, ugye az, hogy valóban valaminek a végrehajtása az a tökéleteshez mennyire közelít, ebben lehet, hogy van jelentősége az emberi szemhez képest mondjuk egy olyan mesterséges intelligencia eszköznek, amely adott esetben ezt tudja mérni, és meg tudja mondani, hogy a valóság vagy a szem tévedéséhez képest, és akkor most ne beszéljünk a személyes elfogultságról, nyilván ilyen elem is van, de azért szeretném leszögezni, hogy a tornasport már nagyon-nagyon régóta azért nagyon szigorúan nézi, figyeli, ugye azokat a fajta, hogy mondjam, pontozásos fönt vagy lent kieséseket, tehát a pontozóbírók nagyon komoly ellenőrzés alatt vannak, és a pontszámaikért úgymond helyt kell állni, külön is választották már réges-régen ugye a gyakorlat nehézségi fogát bíráló zsűrit, a kiviteli zsűrit, van egy supreme zsűri, ami azt is felülbírálhatja, ami szóval összességében azért próbálják ezt az objektivizálás felé elvinni. Tehát ez a része, ami a precíziót illeti, az természetesen, hát én nem azt mondom, hogy a jövő ez, és kikerülhetetlen lesz, de biztosan lesz egy olyan tendencia, ami e felé fogja tolni majd az értékelést is, és hát azt is látjuk, és tudjuk, hogy egyre inkább követelik, pláne a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, ugye, hogy ezeket a bizonytalan vagy kétes kimenetelő végeredményeket minél jobban próbálják meg az objektivizálás felé eltolni. De hát az én szerint véleményem, de ennél sokkal fontosabb, amit Nadia Comaneci mondott ebben a válaszában, ő is azt mondja, hogy azért ez egy esztétikai sportág.
0: Tehát hát borzongató, amit mondasz, igen, hogy egész egyszerűen fogalmazok számomra
1: A művészi részét, én most is azt gondolom, meg az esztétikai rám hatását, tehát hogy valaki milyen benyomást tesz rám, hogy mennyire tetszik, amit csinál, tehát ez a most tetszési faktor, teljesen mindegy, minek nevezzük, ezt én azt gondolom, hogy soha nem szabad kivenni, mert akkor mindent elveszítünk benne, ami a lényeg. Tehát az, amitől azt tudjuk mondani, hogy nekem jobban tetszik, nem tudom, most Boginszkája gyakorlata.
0: Boginszkája ami... nekem nagyon tetszett.
2: A gyakorlata.
1: Vagy Svetlana.
0: Gyakorlatot nem értek.
1: Nastya Lukin, vagy sorolhatnám tényleg azokat a tornásznőket, akik korszakosak voltak a maguk idejében. Vagy éppen Simone Biles, akinek Simone Biles tetszik. Mert ugye ez is egy kérdés, hogy Simone Biles-t miért istenítjük bizonyos szempontból. Nagyon sok minden van, amiért őt lehet, szakmai szempontból, de éppen speciál nekem nem a tetszés az. Tehát nem az, amitől engem Simone Biles megragadott, mint a torna jelenkori tényleg leggyönyörűbb kivitelezője, hanem lélegzetelállító dolgokat csinál, már a cirkuszi, vagy a cirkuszművészet határa mozog az, amit ő végre tudott, vagy végrehajt, nyilvánvalóan most már azért inkább múlt időben igaz ez. Szóval én azt hiszem, és nagyon sok ilyen sportág van, műkorcsolya, és minden olyan mű, amiben benne van az artistik, tehát a művészi elem, ide érthetjük egyébként, a szinkronúszás is, vagy akár a műugrás is, tehát szerintem nagyon sok olyan dolog van, ami nem lehet kivenni az emberi faktort, mert akkor az egésznek a lényege vész el.
3: És ugyanez a tényleg a műkorcsolya, ha már említetted, ott kapnak egy technikai pontszámot, meg egy művészeti, vagy egy stílus pontszámot, akkor mondjuk így, tehát hogy igazániból az AI-t, vagy a mesterséges intelligenciát a technikaiba lehet használni, hiszen az egy tényszerű dolog. Megvolt-e a három forgás, amit te mondtál tornában, hogy megvolt-e a 180 fok, és ebbe tudod használni. A művészeti részben nem tudod használni, mert az egy érzés,
1: hogy... És nem is akarom, hogy valaki ránk erőltesse ezt, tehát ez is fontos dolog.
3: Hogy egyébként a technikai részben, ami egy objektív dolog, abban egyébként valószínűleg ez az út, hogy fogják használni, ez kb. Olyan, mint hogy bevezeted a videóbírót most már minden csapatsportba, meg sőt egyéni sportba, hogy ez a torna sport, vagy a műkorcsa videóbírója lesz a technikai részen.
1: Egyébként nagyon érdekes, és ez egy teljesen más sport, és aztán én is kíváncsi vagyok Bob véleményére, de pont most a minap olvastam egy cikket, Szilágyi Áron, Kovács Erika írta, és Szilágyi Áron, és nem első ízben hallom tőle már, ő azt mondja, hogy például a kardvívás annyira felgyorsult, hogy egyszerűen a szabad szemmel már követhetetlen. Mondjuk nekem korábban is az volt, maradjunk ennyiben. De hogy meg most, és picit még közelebb állok hozzá, mert a film is kardvívó, tehát próbálom nézni, de nagyon nehezen tudom tetten érni, hogy kivitte be a találatot, és ez még annyira felgyorsult, hogy ő például azt mondja, nem is azt mondom, hogy óhajtja vagy vágyja, de azt mondja, hogy szerinte nagyon jó lenne, ha valamilyen formában behoznák a digitalizációt az értékelésbe, mert egyre messzebb kerül tulajdonképpen a nézőtől, a hétköznapi nézőtől a bevitt találat, meg egyáltalán az, hogy ki. Sokszor azt mondja, hogy egy sima edzésen néha ők sem nagyon tudják. Tehát, hogy nyilván van olyan élethelyzet, meg van olyan sportág, ahol az objektivizálás, vagy azért, hogy ne távolodjon el annyira a hétköznapi embertől a sportág, lehet, hogy ez segíteni, mert sokszor már a lassító kamerák is kevesek ehhez.
2: Most jövök én?
0: Most jöztem.
1: nem testhez álló
2: a téma? A kardvívás kapcsán azért tudok egyet érteni, mert Én nagyon szeretem a vívást, de inkább a párbaj tört, meg a tört.
1: De az egy teljesen más ritmusú
2: így
1: dolog.
2: Így van. A kardívás, én pont az Erikával szoktam erről beszélni, Erika, mondom, amikor egymásnak ugrik két ember, majd szembe ugrik a bíróval, és üvölt, ökölbe csapott kézzel, itt mi alapján döntik?
1: Hát
2: és
1: ki akkor a hangosabb?
2: Ugye jönnek a lassítások, és szerencsére a riporter próbálja megmagyarázni azt, ami egyébként az előző találatnál, teljesen egyértelmű volt, hogy nem az.
1: Igen. Tehát látsz egy okay. Teljesen ugyanolyan szituációt, és most itt ideítéltek.
2: De most fog ellentmondani magamnak, na. Az összes technikát kizárnám az összes sportágból.
0: Az összes sportágból? Tehát
2: varostól.
0: Selles kamera a labdarúgásban, sell online technológia.
2: Abcug van és abcug AI.
0: Uha.
1: Húha, ez kemény.
2: Igen.
1: Ez a rekontra Fedák Sárét, vigyázzunk már, mert itt már mindent visszavontunk.
0: Igen, jó.
2: Én azt gondolom, hogy ez, nyilván nem én fogom ezt eldönteni. Aha. Nekem ez a véleményem. Ugye én abban a korban nőttem föl, amikor...
1: De ez csak a vágy benned inkább. Ez a vágy, ezt tudod így van. Nagyon jól, hogy ez a vágy. Szinte
2: és sokkal jobban szerettem azután, bocsánat, idézőjelbe, igen, sokkal bosszankodni, akkor így mondom. Amikor volt egy nyilvánvaló játékvezetői tévedés, és három ismétlés után ott villogott az R-betű a képernyő bal felső sarkában, és azt mondtuk, hogy ez mekkora hülye. Most áll a játék 6-7 percet.
1: És ugyanezt mondjuk.
2: És ugyanezt mondjuk, amikor, tehát tényleg, hogy a bírók az emelette meg a pen többen vannak, mint a játékosok, igen, és nem találják el a jó ítéletet. Nem, nekem erre nincs szükségem.
0: Mi a kész szabály jelenleg? Órát ja, tudnak beszélni, ha már ott a rugásra visszanyíltál.
4: 3 évvel
0: ezelőtt. Shilton is megkérdezhetnéd például a Maradona kezezéséről, azt hiszem Shilton volt ugye a kapus 86-ban, megkérdezhetnéd a német labdarúgókat 66-ban, hogy a golvonal elé pattant labdája miatt miért veszítették a VB döntőt, azért bizonyos dolgokban tudna segíteni. Ja, bocsánat, 54-ben a Puskás gólját igen, megadják, világbajnokok vagyunk, azért mi lehettünk, ha világbajnokok, ha akkor van bal technika.
3: Ki tudja, hogy jó, az, amit csak egyenlítettünk volna.
0: Utána megettük volna őket.
2: Az a baj, hogy nincs erre garancia. Ugye másfélre volt egy Juventus mérkőzés, nem tudom, hogy Leccével valami kis csapattal, utolsó percben gólt lő a Juventus szögletből, behúzzák a lest, és akkor vonalazzák az embert, közben az alapvonalon, aki védte, az állt, csak az már nem vette a kamera, hogy nem a lesznek, nem elvették a gólt. Tehát nincs. Én nem gondolom, hogy ki kéne venni a döntés lehetőségét ilyen szinten a játékvezetők kezéből. Attól függetlenül, és például a partjezőnek nincs felelőssége már. Tehát lényegében egy szereptelen ember lett, akinek annyi a felelőssége, hogy behúzza, hogy merre van a tacs, meg esetleg a szöglet, de már az is inkább a játékvezetői.
0: Hát 2 évvel ezelőtt a Bayern München Real Madrid elődöntőben volt szerepe, amikor behúzta az utolsó pillanatban a Bayern egyenlítő gólja előtt. Úgy a lest, hogy nem volt lesz. Ugye Marcini átvezette a mérkőzést, tehát ott meg főszerepbe akart kerülni, hogy utólag bocsánatot kért a Bayern játékosaitól. Szóval
2: na, de akkor
0: tudni kéne alkalmazni
2: akkor. Mennyire töri meg a játék lendületét egy ilyen videózás bármilyen sportágban. Tehát amikor tényleg, csak megint előhozom ezt a példát, hogy valaki hajt az egyenlítésért, 89. perc, megy előre, rúg egy gólt, megadják, nem adják, állnak 10 percet a játékosok a pályán.
0: Arzenál meccs hétvége például.
2: Most miről beszélünk? Tehát a játéknak az izgalmát egyszerűen én azt gondolom, hogy nem tesz jót a sportnak. És amikor a fiatalok már 15 másodperces ilyen részvideókon élnek, akkor áll a játék 10 percet, és nézelődünk.
3: Én egyébként, hogy én annól nagyon üdvözöltem a VAR-t, és aztán olyan döntések születtek a VAR által, ami egyszerűen számomra megmagyarázhatatlan. Még akkor is, hogyha egyébként voltam az MLS-ben, és megmagyarázták a megmagyarázhatatlan.
2: De mindig meg fogják magyarázni.
0: Ez a legszörnyűbb.
3: Bocsánat, nem az MLS-t akarom egyébként bántani, igen, mert leadták egyébként a háttérbeszélgetésen, hogy mi zajlott le azon az ominózus Puskás Akadémia Kispest meccsen, amikor hát nem adták meg a Honvédnak ugye a 11-es, ami által utána a Kispest ki is esett.
2: Tudod, mikor lenne, de most csak egy mondat, ez akkor lenne, hogy az egész, azt mondanád, hogy jó, itt a háttérbeszélgetés, játsszátok le.
3: De mindegy.
2: A szurkolókat akkor tisztelnénk meg.
3: Én azt gondolom, hogy sok területben hát egyetértek, hogy áll a játék, az nem annyira szerencsés, viszont abban meg nem értek egyet, hogy egyáltalán mindent vegyünk ki, tehát például olyan, ami egyből van határozat, mert a labdába egy csíp van építve, és ő megmutatja a csíp, hogy bement a labda, tehát teljes eredelmével, az adom, egyből csipog az óra, adom, az maradjon.
0: És a lest miért nem adott?
3: Mert ott nincs videózás.
0: A lest miért nem adott? Két objektív dolog van jelenleg a VAR-ban, az egyik a gólban, a technológia,
2: nem, másik
0: a
2: lest. A lest sem van,
3: a lest nem objektív. Lest sem nagyon nem mindegy, hogy amikor a passzol, amikor hozzáér a labda, az ott állítod meg, vagy amikor a labda elhagyja a lábát. Nem mindegy, mert az alatt lehet, hogy megtett fél métert a csatár, és hogyha itt állítottad meg, akkor nem volt lesz, amikor meg ott tartottad meg, akkor meg már lesz volt. Tehát azt én nem gondolom, hogy
1: objektívnek. Meg hát ott is, mely testrészek meg hova lógnak be, meg ilyesmi, szóval.
3: Amiben még lehetne csökkenteni, egy gondolat, amit az NFL-ben csinálnak, hogy nem az van, hogy így mindenkor megállítjuk, stb. Minden edző kap kettő lehetőséget, és akkor egy fix lehetőség, hogy ennyiszer áll meg. Egyébként NFL-ben úgy van kettő, ha mind a kettő sikeres, hangsúlyozom, szögletet is vissza lehetne nézni, mindkettő sikeres, kap egy harmadikat, és ennyi.
1: Igen, ebben szerintem ebben a challenge-ben ebben van rizikó is, tehát ugye annak az ódiumát vállalni kell, így van, hogy ez most éppen valóban a játék lassítására, megakasztására történt-e, vagy valóban tényleg olyan igazságtalanság történt, amit adott esetben a játékvezető rosszul ítélt meg, és ugyanakkor pedig mégis ott van a lehetőség, hogyha jól látta nyilván a szakvezető, akkor viszont az övéki a pont, hát hogy lehet tovább menni. Jó.
0: Hát nem oldottunk meg ezt a kérdést, de
2: nem mi fogjuk
0: megoldani, de valószínűleg szörnyű ez a dolog. Tehát most például itt volt olyan kupadöntő is, amikor egyértelműen láttuk, hogy mindent eldöntő Ferencváros gólja előtt, ugye kirúgást ítélt a játékvezető is, meg a partjelző asszisztens. Majd nem tudni, miért mégis szöglet jött. És az a legesze nem állt fel a szöglethez. Most ez hogy álljunk hozzá? Állítólag a varkocsiból szóltak rá, ami nem lehetett volna, mint hogy nem lehetett rászólni a varkocsiból a Bayern München PSG meccs játékvezetőire sem, hogy nem a Bayern játékos a kezdezett, hanem a már sárga lappal rendelkező párizsi játékos. Ezt most hova tegyük akkor ezt például?
2: Én erre mondom, hogy ez sokkal bosszantóbb, mint hogyha nem lenne VAR.
1: És akkor meg
2: sokkal bosszantóbb dolgok. Lehet, hogy kevesebb a hiba, de ami hiba van ilyenből, az sokkal bosszantóbb, mint hogyha tényleg van egy esemény, a játékvezető lát valamit, vagy nem lát, és akkor utána két hétig a szurkolók is, meg a sajtó is mondjuk szétszedi a játékvezető rosszul ítélt. Az, hogy nézik öten, meg van még másik négy a pálya mellett, meg még nem tudom még, hogy kik nézik ezeket a meccseket, és hány játékvezető van, meg ez nem
1: meg
2: jó.
1: Meg hát azok a nagyok, amiről ugye a 21-es EB-nek ugorja
2: félre. Bocsánat, a szurkolók tisztelete, hogy Olaszországban már valami hasonlít, hogy miért nem lett, ha már ilyen technika van, akkor álljon oda, hogyha 5 percet videózunk, akkor legyen 25 másodperc arra, hogy a játékvezető a mikrofonjába bemondja, hogy és miért. Elmondja szabály szerint, hogy miért ítélt mit.
3: Igen.
2: Hogy most, ha itt a kezezés, ugye a PSG-s kezezés, álljon oda, és mondja, hogy a szabálykönyv 52. oldalán a harmadik bekezdésnek a C pontjába az van, hogy a saját játékos, hogyha fölszabadít és nem a kapura megy a lövés, akkor a kezezés az nem számít kezezésnek.
3: Igen,
2: és akkor innentől kezdve...
1: Igen, hiszen erre is hivatkoztak.
3: Igen, abszolút.
2: Ha ezt nem akarják, akkor ne legyen VAR.
0: Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, és miután van még 3 percünk, akkor kicsit zárjuk, tegyük ilyen keretbe a mai beszélgetést. Varga Barnabás lesz bajnok egy évben Görögországban és Magyarországon is. A kérdés ugyebár azt jelenti...
1: Az,
0: a kérdés azt jelenti, hogy a Ferencváros bajnok lesz-e, vagyis több pontot szerez a hétvégén, mint a Győr. Na, mit gondoltok röviden?
3: Nem.
0: Ennél rövidebben nem lehet, igen?
3: Ez a Győr, tehát én nagyon-nagyon-nagyon meglepődnék, hogyha ilyen
0: két hete nem játszik a Győr, nincs meccsben, nem tudom miért kellett a kupadöntőt betenni utolsó forduló elé.
3: Ez direkt csinálták, hogy szombaton legyen a kupadöntő, tehát hogy egyébként ez egy direkt újítás volt, szerintem teljesen jó.
0: Na és a Kisvárda hogy ez?
3: Mint hogy szerdán van, tehát hogy ez direkt csinálták, szerintem teljesen jó ötlet. A Kisvárda az, amelyik teljesen motiválatlan, hát most őszintén miért játszik a Kisvárda? Most megmondták, hogy becsületből kiteszik a legjobbakat. Én egy dolgot tudok mondani, hogy ha a Győr ezt nem nyeri meg, akkor egyébként nem is érdemli meg. Tehát, hogy én nekem tényleg ennyi erről a
2: véleményem.
3: Én nem is akarom elhinni, hogy itt a Győr nem nyer egy ilyen helyzetbe. Azért nyilván láttunk ellenpéldát, amikor nem sikerült, de akkor ott probléma van. Tehát, hogy én ennyit gondolok erről, mert ha Paksra menne, Debrecenbe menne, ahol van tét, jobb csapattal találkozik, ott azt mondanám, hogy abba benne van. Ebben, ha ezt nem tudod behúzni, ilyen körülmények között pályára lépő riválissal szemben, akkor nem érdemled meg. De én nem gondolom, hogy ez történne.
0: Hirtelen nekem eszembe jut 2003 óra Ferencváros, mikor otthon kellett van nyernie, nem nyert a Debrecen ellen, nem lett bajnok. 2006-ban az Újpestnek kellett van otthon, hiszem a Videóton ellen nyernie, nem lett bajnok.
2: Nem tudom, még népszerűen volt.
0: Igen, Pesten volt, igen. 2010-ben a Debrecen is kikapott a Kecskeméttől, bár ott szerencséje volt, tehát bajnok tudott lenni. Szóval azt mondjátok, hogy egy Kisvárdát nem lehet úgy feltüzelni, hogy pontot vegyen el a bajnok esélyestől.
2: Szerintem ez egy nagyon szerencsétlen mondat volt, hogy a sportszerűség szerint mi most a legjobbakat fölrakjuk. Hát az előző 3 fordulóban akkor nem volt a sportszerűen.
3: Én
2: elfogadom, hogy ki akart próbálni játékosokat, de akkor ezt nem mondjuk el a nagyvilágban, hanem ezekre a meccsekre őket rakom föl, azokra, nem kell itt a sportszerűségre hivatkozni, mert nincs, ennek nem nincs jó üzenete, vagy nem.
1: Én az azt gondolom, hogy egyébként a Győr nyeri a bajnokságot
2: a bajnokságot, igen.
0: Meglátjuk, jövő hétfőn visszatérünk rá, vagy vasárnap. Köszönöm szépen Csisztus Zsuzsának, Gergelis Józsefnek és Bóbori Balázsnak. A hazafutás pedig 2026. május 12-én labdarúgással folytatjuk, hiszen van nekünk egy sorozatunk, ahol a BEC, illetve BH sorozatokat mutatjuk be, és most elérkeztünk egy nagyon-nagyon különleges sorozathoz, ahol Moszkvában két angol csapat vívta a döntőt, Tóth Béla összeállítása következik.
4: Idén májusban Budapesten látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

0: Moszkva elesett. Angol futballszurkolók tízezrei özönlötték el az évszázadokon át bevehetetlennek bizonyuló orosz fővárost 2008 májusában. A keletre kihelyezett angol házidöntőre 45 ezeren utaztak el a Szigetországból. A finálé egyik résztvevője a Chelsea teljes létszámmal képviseltette magát. A klub orosz tulajdonosa Roman Abramovich szívélyes házgazda lévén a londoni egyesület minden egyes alkalmazottját vendégül látta szülőhazájában a döntő alkalmából. 2008. május 21-e nagy nap volt a Chelsea történetében, hiszen a kékek először szerepelhettek a legrangosabb európai klubtorna fináléjában. A nyugat-londoni székhelyű, 1905-ös alapítású egyesület első 100 éve kis hiány hangzatos sikerek nélkül zárult le. Az évszázados fennállására két angol bajnoki cím, 3 FA kupa és szintén 3 liga kupa győzelem, valamint 2 kek siker jutott. Amikor 2003. júniusában a dúsgazdag üzletember hírében álló Abramovich megvásárolta a klub tulajdonjogát, akkor a Chelsea-t még egyetlen futballbarát sem sorolta Anglia legjelentősebb egyesületei közé. A nyugat-londoniak eredménysora nyomába sem ért a Liverpool, a Manchester United vagy az Arsenal dicsőség listájának.
1: Megvannak az erőforrásaink és a becsvágyunk is ahhoz, hogy nagyszerű klub, nagyszerű lehetőségét kihasználva még többet érjünk el.
0: Közölte érkezése pillanatában Abramovich. Az újdonsült tulajdonos tőkerős alapjaira építkezve pedig rövid idő leforgása alatt a legnagyobbak szintjére emelkedett a Chelsea. A Portót bajnokok ligája győzelemre vezető José Mourinho Londonban 3 év alatt 6 kupával bővítette a klubház vitrinjét. A portugál menedzser viszont csak úttörő lehetett, az ígéret földjére nem jutott el a Chelsea-vel. 3 teljes idényéből 2-ben és a Liverpool állította meg a csapatot a bajnokok ligája elődöntőjében. A konfliktusokat bátran vállaló Mourinho első londoni időszaka 2007. szeptemberében ért a végére. A Special One utódja az Abramovich-sal baráti kapcsolatot ápoló Avram Grant lett. Az izraeli edző az év nyarán szakmai igazgatóként csatlakozott a Chelsea-hez, és bár hazájában számos együttes kispadján megfordult, sőt, szövetségi kapitányként is dolgozott, az angol bajnokság egyik élcsapatának irányítása túlságosan nagy ugrásnak tűnt. Érdekesség, hogy Grant munkáját a később Gera Zoltánt is edző Steve Clark és az MTK korábbi szakvezetője, Hank ten Kate segítette. A triumvirátus pedig egyáltalán nem vallott szégyent. A Chelsea a bajnokságban 2 ponttal maradt el a bajnok Manchester United-től, az FA kupában a negyed döntő jelentette a végállomást, míg a Liga kupa fináléjában a Tottenham jobbnak bizonyult. A nagy durranást pedig a bajnokok ligájára tartogatta a londoni együttes.

0: A Chelsea először jutott döntőbe az európai futball elit sorozatában. A csoportkört veretlenül teljesítette a londoni alakulat, a Schalke 04, a Rosenborg és a Valencia ellen 3 győzelmet és 3 döntetlent, továbbá 9 szerzett és mindössze 2 kapott gólt számolhattak össze a kékek. A szinte feltörhetetlen védelem az egyenes kieséses szakaszra is a Chelsea sajátja maradt. A 8-at döntőben a görög Olympiakoszt 3-0-ás összesítéssel búcsúztatta az angol csapat, a következő körben a Fenerbahce viszont már rágósabb feladatnak bizonyult. Isztambulban a korán megszerzett vezetés ellenére 2-1-re kikaptak Drogbáék. A fehér Pelé, vagyis a nem világbajnok brazil labdarúgók legjobbika, Zico által vezetett Fener pedig állt a sarat a Stamford Bridge-en is. Mihail Ballack korai góljával sokáig hosszabbításra álltak a felek, majd 3 perccel a vége előtt Frank Lampard tovább lőtte a Chelsea-t. Az elődöntőben aztán következhetett a mumus, a Liverpool.
1: Egyáltalán nem tartok tőlük. Lehet, hogy a legutóbbi 2 elődöntőben legyőztek minket, de ez a csapat képes arra, hogy nyerjen akár az Anfield-en is. És ugye milyen gyönyörű lenne?
0: Fejtette ki álláspontját a párharc előtt Didier Drogba.
2: A közelmúlt kudarcai egyáltalán nem lesznek hatással a mostani mérkőzésre. Szerintem nem a bosszú vágya megfelelő érzelem, amivel bele kell vágni egy ilyen elődöntőbe. A Bajnokok Ligája leginkább arról szól, hogy megőrizd a hidegvéred és a párharc 180 perc alatt végig koncentrált maradj. Nem hiszem, hogy ez bárkinek a bosszúról szólna. Szerintem inkább a döntőbe jutás lehetősége az a mézes madzag, ami motivál minket.
0: Részletezte Lampard. Az első felvonás végén a szerencse is a Chelsea mellé szegődött. Rize ráadásbeli öngolja azt jelentette, hogy 1-1-es döntetlennel fordulnak a felek a Stamford Bridge irányába. A londoni visszavágón Drogba jó voltából került előnybe a házgazda fél óra elteltével. A Liverpool a később a Chelsea-hez szerződő Fernando Torres révén egalizált a második játékrész derekán. A 90 perc nem hozott döntést, jöhetett a hosszabbítás, a londoni együttes pedig vita nélkül ellenfele fölé kerekedett. Előbb Lampard értékesítette egy büntetőt, aztán Drogba lőtte meg a második gólját. Úgy tűnt, a vörösöknek nincs visszaút, de Babel találata azért még izgalmassá tette a végjátékot. A Chelsea megváltotta a moszkvai repülőjegyét.

0: A Manchester United a BL döntő előtt néhány nappal nyerte meg fennállása 17. bajnoki címét. Ez volt a klub 6. elsősége a Premier League-ben 10 éven belül. Ekkor pedig már 22 esztendeje hívták Alex Fergusonnak a vörös ördögök mindenható menedzserét. A skót szakvezető pusztán a sikereket tekintve már rég felülmúlta a legendás elődjét Matt Busbyt. 1999-ben örökké emlékezetes módon nyerte meg a United a bajnokok ligáját, 2008-al bezárólag a bajnoki aranyérmet 10-szer, az FA kupát pedig 5-ször hódított el a Ferguson féle Manchester United.
1: A vörösöknél játszik napjaink legkiválóbb formában lévő játékosa a Cristiano Ronaldo, aki ebben a szezonban 48 fellépésén 41-szer volt eredményes, és az oldalán olyan kiválóságok futballoznak még, akik egyöntetű vélemény szerint a klub történetének legerősebb keretét alkotják. Tagja volt az 1999-es emlékezetes sikernek Ryan Giggs és Gary Neville, és noha Paul Scholes eltiltás miatt nem lépett pályára, West Brown pedig nem küldte be mestere a kispadról, mindketten BL győztesnek valhatják magukat. A kapus Edwin van der Sar 1995-ben az Ajax-szal, Owen Hargreaves 2001-ben a Bayern Münchennel diadalmaskodott.
0: Jegyezte meg a csapatról a BL döntő előtt a Népszava. A kiválóságok felsorolása viszont csak úgy lehet teljes, ha említést teszek a védelem két báskájáról, Rio Ferdinandról és Nemanja Vidicről, a zaborátlan argentin támadóról Carlos Tevezről és az ekkor még csak 23 esztendős Wayne Rooneyról. Természetesen így is minden Cristiano Ronaldóról szólt. A portugál szupersztár 2008. decemberében megkapta pályafutása első aranylabdáját, amelyet imponáló egyéni mutatókkal, valamint angol bajnoki címmel és BL győzelemmel érdemelt ki. A Manchester United és a játékos közös története 2003-ban kezdődött. Ronaldo nagyon fiatalon 18 évesen került a klubhoz, amelynek figyelmét egy barátságos mérkőzésen keltette fel. A lisszaboni Sportingnál a stadionavatón vendégeskedett az angol csapat, amelynek labdarúgóit egész egyszerűen lenyűgözte az ellenfél fékezhetetlen szélsője. Erre így emlékezett vissza Ferdinand.
2: Suttogták már a mérkőzés előtt is, hogy van ott egy Ronaldo nevű srác, aki állítólag nagyon jó. Ennek először nem is tulajdonítottam nagy jelentőséget, majd aztán elkezdődött a meccs, és nem sokkal később egymásra néztünk a többiekkel mondván, oké, ez a gyerek tényleg tud valamit. Eszméletlen dolgokat művelt, jó néhányunkat meg is forgatott. Ott álltunk mindannyian, és azt mondogattuk, te jó ég, le kell igazolnunk. Miután befejeztük a meccset, ültünk a buszon és vártunk. Eltelt egy óra, elkezdtünk izegni, mozogni, hogy mégis miért nem indulunk. David Gill, a sportigazgató és a menedzser addig nem akartak távozni, amíg Ronaldo alá nem írja az átigazolási papírokat.
0: A portugál klasszis végül 6 évet töltött a Manchester Unitedben, amely aztán a világ akkori legdrágább játékosaként engedte tovább a Madridba 2009-ben.

0: moszkvai BL döntőig veretlenül meneteltek a manchesteri vörös ördögök. A csoportkörben mindössze az AS Róma tudott pontot rabolni az angol együttestől, amelynek 13 góljából Ronaldo 5-öt, Rooney 3-at, Tevez pedig 2-t vállalt. A 8-a döntőben a Juninho-val, Benárfával és Benzemával felálló, a francia bajnokságot uraló Lyon volt a Manchester United ellenfele. A szigetországi gárda az idegenbeli 1-1-et követően Ronaldo góljával győzött az Old Traffordon. A 8 között ismét Rómába vezetett a vörösök útja. Tottékban ekkor még elevenen élt az egy évvel korábbi 1-7-es kiütés emléke, ezúttal viszont megúszták egy 0-2-vel. A United 2-es győzelemmel ment tovább. A döntőbe jutásért a Barcelonán kellett átverekednie magát a Ferguson csapatnak. Az egyik oldalon Ronaldo, Rooney és Tevez, a másik együttesben pedig Eto, Iniesta és Messi, mégis egyetlen gól született. A párharc manchesteri visszavágóján Paul Scholes káprázatos mozdulattal vágta 25 méterről a léc alá a labdát.
1: Nem könnyű megverni a Barszát, mert fantasztikus futballt játszanak, de a fegyelmezettségünk kisegített minket. Az első félidőben idegesen játszottunk, a jobb szélen Messit többször is alig tudtuk megfogni. A végén kapaszkodnunk kellett, de a védelmünk szilárd maradt. Scholes fantasztikus gólt lőtt. Már nem várhatjuk el tőle, hogy annyit szerezzen, mint fiatalabb korában, de ez a találat most mindent eldöntött. Ő az egyik legnagyobb játékos, aki valaha nálunk nevelkedett.
0: Méltatta a 33 éves gólszerzőt Alex Ferguson. 9 esztendő után tehát ismét BL fináléra készülhetett a Manchester United.

0: Ami biztos, Anglia már győzött. Már csak azért is, mert a Szigetország a BEC és a BL örök langlistáján befogja az egyaránt 11 diadal számláló Olasz és Spanyolországot. Eddig 5-ször hódította el a trófeát a Liverpool, egyaránt 2-szer a Manchester United és a Nottingham Forest, míg 1-szer az Aston Villa. A Chelsea soha nem nyert, sőt, finalista sem volt még az első számú európai klubtornán. Játékosainak jó része viszont ünnepelt már BL diadalt. Anyelka és Makelele a Real Madriddal, Paulo Ferreira és Ricardo Carvalho a Portoval, Shevchenko a Milánnal, Belletti a Barcelonával, Ashley Cole és Ballack pedig döntőt játszott az Arsenal, illetve a Leverkusen gárdájának tagjaként, de akkor vesztesen vonult le a pályáról. Szóval a londoni sem kezdő csapat. De mit mondjuk akkor a Manchester Unitedről, amelynek legrégibb motorosa, Ryan Giggs, a 758. fellépésére készül a Manchester United együttesében, és ha szerepet kap, megdönti a legendás Bobby Charlton sokáig örökösnek hit klubrekordját.
1: Ekképp harangozta be a moszkvai finálét a Népszabadság. A sorozat történetének harmadik házi döntőjét, a Chelsea és a Manchester United összecsapását 67 000 figyelték a Luzhniki stadionban. Mindkét oldalon a legerősebb 11 futhatott ki a kezdéshez, a vörös mezeseknél Vidic és Rooney, míg a kékeknél Drogba és Terry kisebb sérülése is rendbe jött. A vezetést a 26. percben a United szerezte meg.
2: Wes Brown ívelt be jobbról ballába, tökéletesen cáfolatát adva annak a beskatujázásának, miszerint csupán ügyetlen emberfogó lenne. Középen Cristiano Ronaldo könnyedén túlugrott a Essient, és úgy 8 méterről a kapu jobb oldalába fejelt. Csenek esélyesen volt a hárításra. 1-0.
1: Bár a folytatásban több lehetősége is volt a manchesterieknek, a gólt a Chelsea lőtte közvetlenül a szünet előtt.
2: Essien távoli lövése Vidicen, majd Ferdinandon is megpattant, Lampard, Van der Sart és a védőt is megelőzve lecsapott a labdára, és közelről a hálóba passzolta. 1-1.
1: Tudósította a Magyar Nemzet. Újabb gól viszont nem született, ezért jöhetett a túlóra. A hosszabbítás első felében Lampard találta el a felső lécet, ez volt a Chelsea második kapufája a mérkőzésen. Az egyértelműen veszélyesebben játszó londoniak a vezető gól hiányában már berendezkedtek a 11-esekre, amikor Drogbát kiállította a szlovák játékvezető. Az elefántcsontparti csatár ugyanis arcon paskolta Wes Brownt. Ha nem követel ekkora meggondolatlanságot, lehet, hogy Drogba lőtte volna a kékek 5. 11-esét. Mert hogy azok döntöttek, annak rendelt módja szerint drámai végkifejletben. A United első 5 lövője közül egyedül Ronaldo hibázott. A nekifutás közben egy pillanatra szándékosan megtorpanó portugál félmagasan lőtt a kapu jobb oldala felé, Cseh pedig kitengerelte a labdát. Tevez, Carrick, Hargreaves és Nani ellenben nem hibázott. A Chelsea első 4 rúgó játékosa szintén gólt ért el. Ballack, Belletti, Lampard és Ashley Cole is belőtte a magáét. A hosszú ideje zuhogó esőben a londoniak csapatkapitánya sétált oda a 11-es ponthoz az 5. sorozatban. John Terry tudta, ha belövi, a trófea az övék. Ám a Chelsea-t egy hiány 20 éven át erősítő angol hátvéd a rúgás pillanatában elcsúszott, és a labda a kapufán csattant.
3: Valószínűleg ez pályafutásom legrosszabb pillanata. Még ma sem tettem túl rajta magamat, és ez azért érdekes, mert játékosként többször voltam a csúcson, de mégis mindig visszatérek ehhez a pillanathoz. Emlékszem, miután kikaptunk, visszamentünk a szállodába, a menedzser mindenkit meghívott egy italra a bárban. Én nem akartam lemenni. Úgy éreztem, hogy nem tudok a többiek szemébe nézni. Álltam a szobámban a 25. emeleten, néztem ki az ablakon, és csak az járt a fejemben, hogy miért? Miért pont most? Miért esett az eső? Miért csúsztam el? És újra csak ezt ismételgettem. Az egészben a legnehezebb az volt, hogy 3 nap múlva a válogatottnál találkoztam a United játékosokkal. Volt egy barátságos mérkőzésünk az amerikai csapat ellen a Wembleyben, és azon fejeltem egy gólt 11 méterről. És már ott eszembe jutott, hogy ha lenne bármilyen gól, amit elcserélnék, az ez lenne. Ekkor törtem össze igazán. Később azért rájöttem, hogy ezeket a kudarcokat is meg kell élni, fel kell dolgozni és tovább lépni.
1: Idézte fel azt a moszkvai estét 2025-ben John Terry. A védő hibája után a Unitedből Anderson és a Charlton rekordját megdöntő Giggs is betalált. Eközben Kalu lövését még nem, de Anelkáét már kivédte Van der Sar. Ezzel pedig a 11-es párbajt 6-5-re, a Manchester United nyerte meg. A vörös tér városa a vörösöké.

0: A Manchester United harmadik backperbéjel sikerét gyűjtötte be, az ekkor már lovag Sir Alex Ferguson pályafutása 32. serlegét emelhette a magasba. A karrierje zenitjén lévő menedzser érdemeit így méltatta a sztársport.
1: Sir Alex tradicionális brit menedzser. Ebben a megközelítésben a Manchester United a leginkább brit-angol élklub, még az amerikai tulajdon ellenére is. Miközben a Liverpoolt az elmúlt évtizedben francia, spanyol, a Chelsea-t olasz, portugál és izraeli, az Arsenal francia menedzser irányította, a Unitednél skóta főnök. Sőt, a klub 116 éves történetében, amióta ismert az edző személye, mindössze egyetlen egy esztendőben volt csak nem az Egyesült Királyság útlevelével rendelkező menedzsere, az ír Franco Farrell 1971-72-ben. A fentiekből ellenben ne azt a következtetést vonjuk rá, hogy Sir Alex csak a brit futballban hisz, és hogy nem halad az idővel. Szerintem éppen az utóbbi éveinek egyik legnagyobb eredménye, hogy túl a 60-on is váltani tudott. 2007 nyarán minden korábbinál nagyobb összeget költött játékos vásárlásra. Megvette Carlos Tevezt, Owen Hargreaves-t, Nanit és Andersont is. Elfogadta, hogy a latin futball elemei is beépülnek a csapatjátékába. Mind a négy játszott a döntőben, mind a négy belőtte szerda éjjel a maga büntetőjét. Újra Európa trónjára emelték a Manchester United-et. A moszkvai győzelemmel Sir Alex csúcstartó lett. Még egyetlen egy edző sem tudott negyed századdal az első nemzetközi kupa sikere után európai kupát nyerni. 1983-ban még az Aberdeen-nel a Kegben aratta első nemzetközi sikerét. Sir Alex lett a 15. edző, aki kétszer is megnyerte a Becket, illetve a Bajnokok ligáját. A skót a második legidősebb BL győztes. A belga Raymond Gutars 1993-ban 71 évesen 232 naposan nyert az Olympique Marseille-jel.

Sir Alex Ferguson a moszkvai győzelem után 5 éve zárta le példátlan pályafutását, és abba a fél évtizedbe is bele tudott sűríteni jó néhány emlékezetes mérkőzést. Egy ilyenről lesz szó sorozatunk holnapi részében is.

Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: 5 újonc a magyar labdarúgó válogatott keretében. EB döntőbe jutott Márton Viviana. A judó felemelése a célja elnökként Tóth Krisztiánnak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Regős László Pál.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott idei második keretébe. Márko Rossi szövetségi kapitány ma Telkiben hozta nyilvánosságra a 29 fős névsort, amelynek újoncként tagja a Liverpool kapusa Pécsi Ármin, a Puskás Akadémia védője Markgráf Ákos, a holland Alkmaar támadója Kovács Bendegúz, valamint két középpályás, a Zalaegerszegből Szendrei Norbert, a Győrből pedig Tóth Rajmund. A Nemzeti Együttes június 5-én a finneket fogadja a Puskás Arénában, 4 nappal később pedig Debrecenben a kazahok ellen lép pályára, szintén felkészülési mérkőzésen. A 19 éves Kovács Bendegúz Laki Barbarának nyilatkozott a keretbe kerülésről.
2: Reggel kaptam a telefonhívást, utána később hallottam, hogy tegnap közölték a hírt a klubba. Úton voltam edzésre, késősbe voltam, úgyhogy nem tudom, melyiken volt nagyobb hangsúly, hogy időben az edzésének, vagy hogy a válogatott neki, hogy nyilván hirtelen jött, kicsit számítottam is rá titkon. Minden gyereknek ez az álma, és most ez, hogy valóra válhat, ez nagyszerű hír volt számomra, és hát még próbálom én is felfogni a történteket.
3: Mennyire lesz furcsa érzés ott lenni azok között, a játékosok között, akiket eddig tévében láttál, és ha úgy nézzük, fel is néztél rájuk?
2: Nyilván különleges érzés lesz. Azt hiszem, hogy hogy itt a felnőtt csapatnál is hasonló érzések kavarogtak benne, amikor felhívtak, hogy jöhetek edzeni, illetve meccset játszani velük. Amikor azért a pályán vagy nem annyira érzékelett, hogy ki kell, vagy körülvéve, de valószínűleg edzések között és után fogok pár tanácsot kérni a srácot, ugyanis rengeteg nagyszerű játékos alkotja a keretünket, úgyhogy megpróbálok minden pillanatot kihasználni a fejlődésem és a tanulás szempontjából is.
3: Ahogy mondtad, már kicsit számítottál erre a meghívóra, és szerintem azok is így vannak ezzel, akik egy ideje már követik a pályafutásodat, hiszen az Alkmaar felnőtt csapatában is bemutatkozhattál, ráadásul rögtön a Konferencia Liga negyed döntőjében, és egy gólpasszal szálltál be. Hogyan emlékszel vissza erre a debütálásodra?
2: Nagyon szép emlékként számítottam rá, hogy be fogok állni az edzővel, már beszéltük hétközben is, hogy valószínűleg debütálni fogok, és az, hogy amíg el nem érsz oda a pályaszéléig, és amíg le nem öltözel, addig nagyon nem is hiszed el, de amikor ott álltam, akkor gyönyörű pillanat volt. Tele nézőkkel az egy pályán egy Konferencia Liga meccsen debütálni, azt gondolom, hogy mindenkinek egy álma lehet, és az, hogy utána még egy gólpassz és megkoronázhattam azt az estét, az még egy hab volt a tortám, úgyhogy jó, szép emlék volt.
3: Egy kicsit visszatérve a válogatottra is, milyen elvárásokkal indulsz magad felé el ezen az úton, ami a magyar válogatottságot jelenti?
2: Igen, amit mondtam már, nem fogok megilletődni azt a magabiztosságot fogom hozni, ami engem jellemez, és megpróbálok egyből bizonyítani, és szeretnék ott lenni azon a két meccsen is, amit fogunk játszani, úgyhogy ez ennek érdekében fogok minden megtenni, és keményen dolgozom ezért.
3: Igaz, hogy az egyik mérkőzés Debrecenbe játszak, de Finnország ellen a Puskás Arénában fog pályára lépni a magyar válogatott. Belegondoltál már abba, hogy milyen érzés lehet ennyi ember előtt debütálni majd a magyar felnőtt válogatottban?
2: Igen, szerintem kimondhatjuk ezt, tényleg minden gyerek álma, aki a focit szereti, vagy focizik Magyarországon. A Puskás Aréna nagyon különleges helyszín, és hogyha ott tudnék debütálni, az tényleg egy álom válna valóra. Próbálok sokat vizualizálni, és próbálok erre gondolni, és nagyon hálás leszek, hogyha ez meg fog történni. Illetve a debreceni meccsen, meg Debrecenből kerültem ki, szóval az is kedves lesz a szívemhez az a mérkőzés, és úgyhogy tényleg megteszek mindent, hogy ezen a két meccsen szerepet kapassak.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A játékosok találták meg a sikerhez vezető utat, mi csak információkkal láttuk el őket. Vallja Kangyal Balázs, a Budapesti Jégkorong Akadémia magyar bajnok csapatának vezetőedzője. Az idény viszontagságairól Edvi László beszélgetett Kangyal Balázzsal.
4: A szezon előtt nagyon szkeptikus voltál, mert akkor egy csomó kulcsjátékosodat elveszítetted. Most is szomorúan nézel rám, pedig azóta óriási sikereket értetek el, hiszen megvédtétek a bajnoki címet. Hát hogy sikerült ezt a csapatot így összerakni, azt követően, hogy elég bánatosan beszélgettünk itt valamikor, nem is tudom, tavaly szeptember táján?
5: Lehet azt mondani, hogy nehezen, vagy inkább döcögősen indult, de aki foglalkozott sportolókkal és tudja, hogy egy csapatsport hol kezdődik, nézd, hogy a zöld öltözőbe, tisztában van azzal, hogy ez nem olyan egyszerű, mint amit látszott. Elmegy 10 ember, jön másik 10, az első 2 nap kevesebbet köszönnek, aztán utána az első közös péntek este után örök barátságok szövődnek, gondolná egy laikus, de azért ez nem így működik. Azért a srácokban van bőven tesztoszteron, nyilván meg kis egóval fűszerezve. Ott vannak az edzők, akik ugye nem szabad, hogy közéjük tartozzanak, ezért nem tudnak beleszólni bizonyos dolgokba az öltözői magatartás, rend és összetartozás oldalán, úgyhogy nehezen indult, aztán volt egy-két klassz momentum, amit megragadtunk, egy-két komolyabb beszélgetés játékosokkal, de ők találták meg az utat, hogy mi az, ami sikeressé tudja tenni őket. Mi csak információkat tudtunk adni, hogy higgyék el, hogy így lehet, ahogy ők gondolják, hogy nem. De nem azért, mert én őket letörném, vagy korlátoznám sok mindenben. Mindenki, aki ismer engem, tudja, hogy nagyon játékos párti vagyok, szeretem, hogyha a játékosaim jól érzik magukat, és ki tudnak teljesedni egy adott szituációban, egy adott mérkőzésen, sőt, a hóki után az életben is. Erre próbálom őket irányítani, és ehhez próbálok tanácsokat adni. De most, hogy ők élnek vele, vagy találnak-e olyan utat, ami sikeressé teszi őket, az ő felelősségük is, és hát igen, idén ismét hiába cserődött ki az öltöző, megint magyar bajnokságot tudtunk nyerni, és az Erste Playoff-ba is tulajdonképpen csak nüanszok választottak minket alattól, hogy döntőt játszunk.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Az olimpiai és világbajnok Márton Viviana a nők 62 kiló súlycsoportjában 3 győztes meccset követően döntőbe jutott a müncheni taekwondo Európa bajnokságon. 5. helyen végzett Szalim Sharif Gergely az 58 kg-os súlycsoportban, az MTK sportolója 2 győztes mérkőzés után a negyed döntőben esett ki. A sportág felemelése a célja Tóth Krisztiánnak, a Magyar Judo Szövetség újonnan megválasztott elnökének. A sportolóként olimpiai bronzérmes Tóthot vasárnap választották meg a szövetség elnökének, melynek élén komoly céljai vannak. Tóth Krisztiánnal Szegő Tibor beszélgetett a megválasztásról.
6: Egy picit a magánember Tóth Krisztiánról is beszéljünk, mert az elképesztő volt látni a Facebookon, hogy micsoda elementáris boldogság volt az ismerőseid, meg az én környezetemben is, azután, hogy megválasztottak téged elnöknek. Ha jól emlékszem, akkor a dietetikusodtól kezdve a kócson át mindenki hozzászólt, és olyan történeteket mesélt el a múltból, amikor együtt sírtatok, együtt voltatok elkeseredve, együtt indultatok el az úton. Hogy dolgozza föl az ember azt a fajta szeretetet, ami így egyik pillanatra a másikra rázódul?
7: Hát, hogyha ezen a legnagyobb probléma, hogy ezt a fajta szeretetet hogy kell feldolgoznom, akkor szerintem alá tudom ezt írni a bármelyik élethelyzetemben. Nyilván nagyon jól esik. Én, ha külsőleg kellene néznem magam, én egy egyenes, becsületes embernek tartom azt a szemét, akit éppenséggel látok, aki a munkájának köszönheti az eredményeit. Én mindig is a munkában hittem, meg a szavatartásban és a becsületben. Ezt képviseltem sportolóként is, a sportársaim körében is, és más helyeken is, és ezt szeretném képviselni sportvezetőként is. És én szerintem azért ilyen nagy a pozitív közhangulat, hogyha fogalmazhatok így, mert akik ehhez hozzászóltak, vagy akik ezt az egész életutat végigkísérték, azok pontosan tudják, hogy milyen jellemű ember vagyok, és csak annyit tudok ezt hozzáfűzni, hogy ezt tartani is fogom.
6: Arra hogy készülsz fel, hogy most lesz majd hirtelen egy-két olyan ember, aki barátod szeretne lenni, és majd jelentkezik, hogy biztos nem emlékszel rám, te C-s voltál, én B-s, 2-vel fölötted jártam, de mindig odaadtam neked az uzsannámat. Föl vagy vérteződve azokkal szemben, akik majd esetleg érdekből szeretnének a barátai lenni?
7: Tanulási folyamat természetesen, de azért az elmúlt időszakban meg tudtam annyira kérgesedni, hogy ezt nagyjából ki fogom tudni szűrni, és most itt visszamennék ahhoz a ponthoz, hogy én azokkal az emberekkel szeretnék dolgozni, és együtt dolgozni, akiknek tudom azt, hogy van szakértelme és ambíciója. A többi meg nagyon aranyos. Tehát, hogy itt azért egy nagyon komoly határvonalat kell húzni, és nekem ténylegesen az az első és legfontosabb dolgom és küldetésem jelen esetben, hogy a sportágat felemeljem. Nem volt olyan jellegű ambícióm, vagy nem az volt a fő ambícióm, hogy a névjegykártyára rá legyen írva, hogy én a judo szövetség elnöke vagyok. Nekem az elsődleges motivációm az, hogy a sportágamnak vissza tudjam adni, amit tőle kaptam.
1: A teljes beszélgetés ma este 6 órától meghallgatható a Nemzeti Sportrádió Körkapcsolás című műsorában. Köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.

0: Immár hivatalossá vált, hogy Shakira énekli a június 11-én kezdődő 2026-os labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát. A VB-n 48 ország válogatottja lép pályára, három rendező ország, az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada stadionjaiban. Sorozatunkban bemutatjuk az egyes csoportok résztvevőit, most következzen az I jelű négyes, amelyben Franciaország, Szenegál, Norvégia és Irak szerepel.
1: VB múlt.
0: Franciaország immár a 17. labdarúgó világbajnokságára készülhet, ezzel a nemzetek örök rangsorában az 5. helyen áll. A Les Bleus, vagyis a kékek csapata, egyike volt annak a 4 európai országnak, amely részt vett a legelső VB-n 1930-ban. Azóta 2 VB cím, 2 ezüstérem és 2 bronzérem szerepel a nevük mellett. A franciák kétszeres világbajnokok, az első címet hazai közönség előtt 1998-ban, a másodikat 2018-ban nyerték Oroszországban. Kétszer is rendkívül közel voltak a VB trófeához, de a 2006-os döntőben Olaszország ellen, majd 2022-ben Argentínával szemben is büntetőkkel maradtak alul. A 2 bronzérmet 1958-ban és 1986-ban nyerték meg. Utóbbi VB-n Mexikóban a magyarokkal egy csoportban szerepeltek. Szenegál francia gyarmatként 1966-ig nem vett részt világbajnokságon. Ezt követően 2002-ben debütált méghozzá igen emlékezetes módon. A japán-dél-koreai közös rendezésű világbajnokság nyitó mérkőzését a regnáló világbajnok franciák ellen vívták, és hatalmas meglepetésre 1-0-as győzelmet arattak, majd a negyed döntőig meneteltek, és végül a bravúros 7. helyet szerezték meg. Érdekesség, hogy 24 évvel később ismét egymás ellen kezd ez a két válogatott, és talán még az előző összecsapásnál is meglepőbb lenne, ha az afrikaiak kerülnének ki győztesen. Szenegál legközelebb 2018-ban volt még VB résztvevő, és lett 17., majd 2022-ben is a 8. döntőig menetelt. Nagy visszatérő Norvégia válogatottja, amely 28 év után kvalifikálta magát ismét világbajnokságra. A skandinávok a 8 gólos Erling Haaland vezérletével 100%-os teljesítménnyel jutottak ki, 1998 óta először. A VB-k 1930 óta íródó történetében Norvégia mindössze 3 alkalommal szerepelt a tornán. 1938-ban a 12. helyen zárt, 1994-ben a csoportkör jelentette a végállomást és egy 17. helyet, míg 98-ban a 8. döntőben búcsúztak 15-ként. Irak ugyan nem tekinthető újoncnak, ám mindössze a 2. labdarúgó világbajnokságán vehet részt. Legutóbb az 1986-os mexikói VB-n láthattuk a válogatottat, amely akkor a 23. helyen végzett.
1: Franciaország.
0: Franciaország az európai D csoportot nyerte meg 5 győzelemmel és az Izlandon elért döntetlennel. 16 szerzett gól mellett mindössze 4-et kapott Didier Deschamps együttese. A francia szakember egyébként az argentinok szövetségi kapitánya Lionel Scaloni mellett az egyetlen, aki VB aranyére még vezette válogatottját, 2018-ban kapitányként, 1998-ban pedig játékosként hódította el a serleget. És hogy mi várható a franciáktól a világbajnokságon, arról a francia labdarúgásban jártas újságíró Szabó Krisztóf beszélt.
2: Ugye a legutóbbi 2 világbajnoki tornán 2 világbajnoki döntő részvétel volt, és talán, hogy lesz egy harmadik is, hogy az egyik döntőt megnyerték, a másikat nem. Úgyhogy talán egy harmadik is ki fog nézni most a francia válogatottnak. Szerintem a leginkább az aktualitásokat az jeleníti meg, vagy arról szól, hogy döbbenetes az a merítési lehetőség, ami most van Franciaországban, mert egész egyszerűen főleg elől európai legjobbjai játszanak. Ha csak a neveket soroljuk, ott van Kylian Mbappé, nem kell nagyon bemutatni, valószínűleg spanyol gólkirály lesz, Ousmane Dembélé, jelenlegi aranylabdás, Michael Olise, a statisztikák alapján Európa egyik legjobb játékosa jelenleg is. Mehetnék végig rajta az egész listán. Szerintem a kihívás most az a franciáknál, hogy mi a különbség a között, hogy a legjobbakat összeválogassuk, meg hogy a legjobb csapatot

0: kötjük össze. És a kettő ugye nem ugyanaz, és Didier Deschamps általában ezekre nagyon rá szokott érezni. Ő ugye 2012 óta szövetségi kapitány, és igen, lehet tudni azt, hogy a torna után el fog menni, és gyakorlatilag egy ilyen nyílt titok, hogy Zidane fog jönni, még nem nevezték ki, de hát már mindenki repesgeti már több hónapja, és Deschamps-nál van egy ilyen fejlődés, hogy megszokhattuk tőle azt, hogy a csapatai általában úgy játszanak, hogy hátul kivárósan, rakkolósan, közhelyesen, olaszosan játszanak. Most viszont kimondottan sokat törnek előre labdával, és mármint, hogy labda nélkül, és sokat támadnak le. Úgyhogy Didier Deschamps-nál inkább az a kihívás, hogy mikor van az, amikor egy szövetségi kapitány egy kicsit a sok és a túl sok között mikor billen át. Mert láttunk már erre példák, hogy ugye Vicente del Bosque-nál a spanyol válogatottnál, vagy Joachim Löw-nél a német válogatottnál, amikor egy kicsit már túlságosan is beleszerettek a saját csapataikba, a saját játékosaikba, és éreztük azt, hogy melyik az a torna, amikor már egy kicsit sok volt az, hogy már beleszoktak abba, hogy a korábbi győzelmek azok majd biztos jelenleg is majd jönni fognak, és hát nem így történt. Didier Deschamps képes volt keretben megújulni, játékban nem volt rá ez jellemző, de most jelenleg úgy néz, hogy ez is megvan.
1: Rengeteg klasszis van, akiket feltételezem nehéz így egy torna előtt összerakni, vagy rendszerben alkalmazni. Tehát gondolom, hogy ez is egy nehézség, hogy sok nemzet, sok csapatából érkeznek majd a játékosok.
0: Most az, hogy a francia játékosokat nagyon exportálják, ezt már nagyjából 1998-ban is láttuk, amikor az akkori világbajnok csapatot, főleg olyan játékosokat határozták meg, akik külföldön játszottak már addigra, és akkor a külföldi mintákat, meg szokásokat be tudták hozni, és a francia válogatottban érvényesíteni. De ehhez kellett is egy olyan szövetségi kapitány, aki ebből tudott verbúválni egy csapatot. Szerintem, hogyha a francia válogatottnak a működését nézzük, akkor az egyik legjobb teljesítményeket azt egyébként most március végén láthattuk a Brazília ellen egy felkészülési mérkőzésen. Most a védelemben ott volt Upamecano, Konaté, két meghatározó ember a saját klubjában, két vezéregyéniség, akik ugye nem Franciaországban játszanak. Egyel előttük ott van a középpályán Rabiot, Chouameni, itt igazából nincsen nagy változás az elmúlt évekhez képest. Meg hát ott van az a hármasor, Dembélé, Mbappé, meg Olizé, akik mellett egyébként most úgy nézett ki, hogy az elmúlt években, vagy az elmúlt hónapokban mondjuk Hugo Ekitike volt az, aki be tudott épülni, de hát ugye most lesérült, és nem is fog részt venni a tornán. És most innentől kezdve akadt, és nem azért vakarhatja a fejét, mert nem tudja, hogy kit tegyen be, hanem azért, mert olyan választásai vannak, mint Marcus Thuram, Désiré Doué, Bradley Barcola, Ryan Cherki, vagy Magnus Akliusz. Tehát igazából csak az a kérdés, akkor ki az, aki kompatibilis, ki az, aki leginkább a csapat hasznára válik, meg ki az, aki meg tud felelni azoknak az elveknek, amiket Deschamps lefektet.
1: Ugye mindig azt mondjuk, hogy egy torna végén az a csapat fog odaérni a végére, vagy az nyer, aki egyrészt jobban bírja a sorozatterhelést, másrészt olyan szituációkkal találkozik, amiben már benne volt. És ahogy említetted, itt volt már megnyert VB-döntő, elveszített VB-döntő, Deschamps játékosként is, kapitányként is megérezte már, milyen a csúcsra jutni, tehát hogy ez a rutin szerinted segítheti abban a francia válogatottat, hogy akár a VB-trófia is az övék legyen?
0: Szerintem abszolút, amikor Deschamps nyilatkozik arról, hogy akkor éppen a tornának melyik szakaszában vannak, akkor szerencsére mindig elkerüli azt a klisét, hogy nagyon sok edzőtől hallunk, hogy hát ez innentől már csak nem tudom, 7 darab döntőt kell játszanunk. Tehát ilyeneket soha nem mond Didier Deschamps. Játékosként is megélte ezt, meg egyébként a legutóbbi tornákon is mindig lehetett azt látni, hogy a csoportkörben van egy olyan csapat, aki még egy kicsit keresi a fogást, aztán amikor jön a kieséses szakasz, akkor szerintem a rutin, meg az, hogy Deschamps-nál megvan az, amit említettem, hogy ő nem nagyon szeret bele a saját játékosaiba. Tehát, hogyha azt látja, megbízik bennük, megadja nekik a felelősséget, meg a lehetőséget, de ha azt látja, hogy nem teljesítenek, akkor bármikor képesen engedni a kezüket. Ezt láttuk mondjuk 2018-ban is, amikor a szélső hátvédei az első meccsen hát egyáltalán nem játszottak jól, vagy akár Ousmane Dembélé is, akinek nem volt egy jó meccse, onnantól kezdve nem nagyon látjuk őt a tornán. Úgyhogy innentől tényleg az lesz a kérdés, hogy milyen lesz a lapjárás, és hogy hogyan fog élni ezzel Didier Deschamps, de hát azt már látjuk, hogy egyébként egy nagyon jó kártyajátékos.
1: Mindenki emlegeti a 2002-es nyitó meccset, ahol a címvédő franciák Szenegállal találkoztak csak úgy, mint majd most a világbajnokságon június 16-án, és ott talán a VB egyik legnagyobb, vagy legelső meglepetését a szenegáliak aratták, hiszen 1-0-ra legyőzték a franciákat. Tehát abban biztosak lehetünk, hogy még egyszer ezt a hibát nem fogják elkövetni, ugye?
0: Én ebben biztos vagyok, hogy nem fogják ezt elkövetni. 2002-ben azért ott volt egy ilyen furcsa együttállás, ami részben azért is volt, mert a meghatározó játékosok sérültek le, vagy nem tudtak játszani, mint mondjuk Zinedine Zidane a torna előtt sérült. Szerintem akkor a legjobb francia játékost úgy hitték, hogy Robert Pires, neki elpattantak a keresztszalagjai néhány hónappal a torna előtt. És hát persze, ott voltak olyan játékosok, akik egyébként Európában meghatározók voltak, mint Thierry Henry, David Trezeguet vagy Djibril Cissé, ők gólkirályok voltak a bajnokságaikban. Viszont ez a kompatibilitás, amit említettem, hogy Deschamps ezeket nagyon kereső játékosok között, ezek egyáltalán nem adattak meg. És ugye akkor a szövetségi kapitány Roger Lemaire volt, aki hát nagyjából abból élt, hogy akkor oké, akkor játékosok pakolt egymás mellé, de egyáltalán nem tudta ezeket egy csapatjátékba belecsiszolni. Úgyhogy ez az egyik része, hogy szerintem volt ott egy ilyen edzői kompetencia kérdés is, meg voltak sérülésbeli kérdések is, meg volt egy elég erőteljes arrogancia. Én kimondottan emlékszem, hogy a francia médiában olyan reklámok mentek le, ahol a sportszergyártók reklámjaiban az volt, hogy akkor játékosok csak néznek, meretnek maguk elé, és arról szólt, hogy Zinedine Zidane csak úgy maga elé sugja össze, hogy csak egy dolog jár az eszünkben. És akkor a kakasos címer fölött kettő csillag jelent meg. Tehát, hogy ők kicsit már beleképzelték magukat abba, hogy akkor jönni fog a következő világbajnoki cím, és szerintem egy kicsit beledédelgették magukat ebbe, és szerintem ebbe a csapdába kerültek. De most, jelenleg 2026-ban emlékszem, hogy megkérdezték Lucas Hernandezt, akinek a véleményét arról kérdezték, hogy akkor ez most világ legjobb csapata? És azt mondta, hogy hát, ha nem is a legjobb csapat, de azért igen, a világ legjobb játékosai azok nálunk vannak. És amikor ezzel szembesítették Didier Deschamps-ot, hogy akkor a játékos ezt mondta, akkor azt mondta, hogy micsoda, akkor el fogok beszélgetni vele. Tehát, hogy mindig van egy ilyen visszarántás a valóságban, meg mindig van egy ilyen alázatra, meg hát azt mondom, az a legjobb szó, arra nevelése a kerettagoknak.
1: VB esélyesnek tartod a franciákat?
0: Abszolút, persze. Szerintem jelenleg a minőség is megvan. Szóval ez egy kicsit ilyen last dance típusú utolsó fellépésed és annak, amikor nem az van, hogy akkor most már kitessékeljük őt a kijáraton, hanem ez még lehet neki az utolsó dobbantása. Úgyhogy szerintem az esélyek megvannak nála is.
2: Norvégia.
3: Hey guys, welcome back to my chat. Norway can qualify for the World Cup first time in 28 years. Close, so it's about getting over the line now and make it happen.
1: Norvégia 100%-os teljesítménnyel jutott ki a VB-re az európai I csoportból. Az olaszok, Izrael, Észtország és Moldova előtt. Lehengerlő mutatókkal, többek között 37-5-ös gól különbséggel. A moldávok ellen elért 11-1-es siker mellett 5-0-ra verték Izraelt, de az olaszokat is magabiztosan múlták felül 4-1-re, otthon és idegenben egyaránt. A norvégok sztárja, a Manchester City labdarúgója Erling Haaland 2000-ben született, 2 évvel azután, hogy Norvégia legutóbb világbajnokságon járt. Így értelemszerűen élete első világversenyére készülhet a válogatottal. A hatalmas termetű támadó mind a 8 selejtező mérkőzésen betalált, összesen 16 gólt lőtt, amivel minden kontinest figyelembe véve a kvalifikációs sorozat gólkirályaként zárt. Úgy, hogy Dél-Amerikában például nem 8, hanem 18 meccs jutott egy-egy csapatnak. Erling Haaland már izgatottan készül a világbajnokságra, és szeretne történelmet írni hazája válogatottjával.
3: It's a big thing, you know, we've been working so many years now.
4: Ez hatalmas dolog számunkra, hiszen ezért dolgoztunk évek óta, hogy kijussunk a világbajnokságra. Éreztük magunkon a nyomást, nagy volt az elvárás, és erre igyekeztünk felkészülni. Nem kerestünk kifogásokat, hiszen a legjobb játékosok voltak a keretben, akik Norvégia sikeréért küzdöttek. Nem gondoltuk túl a dolgokat, egyszerűen csapatként kellett együttműködnünk, és csak az adott pillanatra és feladatra kellett koncentrálnunk. Meg kellett találnunk az egyensúlyt, hogy fókuszáljunk, de közben élvezzük is a futballt. Amikor lefújták a meccset, az öröm mellett hatalmas megkönnyebbülést éreztem. Hihetetlen érzés volt, hogy Norvégia 28 év után ismét kijutott a világbajnokságra. Megéltem minden percet, csodás este volt, csodás pillanat mindannyiunk életében. Történjen bármi, ezt magunkkal visszük életünk hátra levő részében. Az olaszok elleni 4-1-es sikerrel megmutattuk, hogy képesek vagyunk bármelyik nagy nemzetet legyőzni. A nagy célt elértük, ott vagyunk a világbajnokságon. Most már csak lépésről lépésre kell haladnunk, és élvezni minden mérkőzést.

0: Szenegál.
1: Szenegál veretlenül nyerte meg az afrikai B selejtező csoportot Kongó, Szudán, Togó, Mauritánia és Dél-Szudán előtt. A válogatottal kapcsolatos elvárásokról Miskolci István, a Mesebeli Afrika blog szerkesztője beszélt. Ugye régen azt szoktuk mondani az afrikai csapatokra, hogy jó képességű játékosok, de fegyelmezetlenek, szóval mi jellemzi ezt a szenegáli válogatottat most?
2: Jó, hogy említetted ezeket a sztereotípiákat, mert hogy erre a szenegeli csapatra ez pont nem jellemző. Nagyon, nagyon is fegyelmezett és nagyon masszív csapat. Nyilván a francia vagy a norvég válogatott megítélhetjük őket talán esélyesként, de egyáltalán nem kizárt, hogy pontot tudnak rabolni akár ezektől a csapatoktól, és vagy akár meg is lehetni őket, ugyanis tényleg nagyon komoly brigád állt össze, sokkal érettebbek és összeszokottabbak, mint az utóbbi időkben van egy magyar csapatnak, ugye már hosszú évek óta. Egyre rutinosabbak. Most a mostani szövetségi kapitány a rutinra is behelyezi hangsúlyt, de van egy-két fiatal új feltörekvő tehetségük is, és ebből tényleg egy nagyon egységes elegy alakult ki, amire a fegyelmezetlenség a legkevésbé sem jellemző már.
1: Hogyha a kulcsszereplőkre vagy a főszereplőkre koncentrálunk, ugye ez Manét nagyon sokan emlegetik, 34 éves, tehát lehet, hogy az utolsó világbajnoksága lesz. Ő-e az a karakter, aki köré épül ez a válogatott, és az ő szerepe például mi ebben a csapatban?
2: Részben igen, nem feltétlenül a játéka miatt, de nem a játéka az, ami köré épül maga a csapat, hanem a személyisége tényleg, meg az őt körülöttevő aura Szenegálban, a szenegeli válogatott környékén, az nagyon fontos ennek a csapatnak. Ugyanakkor a játéka, igen, hát azért ez egy kicsit már megkopott, de már nem olyan gyors nyilván, mint amilyen volt, és tényleg nagyon sok játékos körülöttem már képes arra, hogy átvegye tőle a klímet a pályán, a játékban. Úgyhogy inkább a személyisége lesz az, ami fontos lesz, és valószínűleg az is, ami majd a kezdő csapatba teszi ezeken a mérkőzéseken. Tehát mellette lesz még több játékos, aki képes villanásokra, és hát továbbra is csak azt tudom hangsúlyozni, hogy elsősorban a csapat egységen van inkább ennek a szenegáli válogatottnak most az ereje.
1: Szenegálban egyébként milyen várakozás előzi meg ezt a világbajnokságot? Mit várnak el a csapattól? A csoportból való továbbjutás, ugye most a 48 csapatos lebonyolítás miatt akár harmadik helyen is tovább lehet jutni. Szóval milyenek az esélylatolgatások az országban?
2: Elég ambiciózus lett egyébként ez a csapat, még hogyha nyilván ilyen megfogalmazott célok nincsenek is, de szerintem a csoportból való továbbjutást azt mindenképpen várják a szurkolók is ettől a gárdától, és a csapat is tényleg egyre ambiciózus. Korábban mindig ez egy ilyen kis szerény válogatott volt a szenegáli, amikor még Aliou Cissé volt a szövetségi kapitány, szerény, de szívós csapatnak lehetett nevezni őket, most inkább ambiciózus. A Pape Diop, az új szövetségi kapitányuk hozott egy ilyen szemléletet, ami átragadt az egész csapatra. Úgyhogy a csoportból való továbbítást azt várják, és hát a legjobban egyébként meg természetesen a nyitó mérkőzést majd Franciaország ellen, ez külön pikáns mindig Szenegálnak, ugye, ami francia gyarmat volt annak idején, és hát igen, azt a 2002-es VB-nek a nyitó meccsét azt nagyon sokat emlegetik most, és szeretnék, hogyha most is sikerülne valami hasonlóval indítaniuk a világbajnokságot, hiszen megint az első mérkőzésük lesz pont a franciák ellen.
1: Ugye 2002-ben 1-0-ra nyert Szenegál, Papa Bouba Diop góljával, neki utána milyen lett az élete, a sorsa, hősként tisztelték-e az országban, és el tudom képzelni, hogy akár szobrot is emeltek a tiszteletére. Szóval milyen az, amikor egy szenegáli labdarúgó egy VB nyitó meccsen a regnáló világbajnok ellen győztes gólt lő?
2: Aranybetűkkel van a szenegáli krónikákban az a mérkőzés, meg annak a sors, és Bouba Diopnak is a neve, aki utána ugye elkerült a Premier League-be. Azért is volt érdekes az ő gólja, mert hogy ő inkább ilyen védekező középpályás volt, vagyis legalább többet foglalkozott a védekezés általában, mint a támadással, de nem a góljairól volt híres. Tényleg ő egy legenda, egyik gólszerzőkkel. Szenegálban nemrég halt meg egyébként, szegény viszonylag fiatalon, úgyhogy az egy nagy törés is volt szenegáli szurkolóknak, de hát ő egy legenda marad örökre, és hát őt szeretnék most megidézni az új csapat tagjai, illetve hát ugye Aliou Cissé, akit emlegettem, mert a szövetségi kapitányok ott is volt azon a VB-n, meg ezen a mérkőzésen, úgyhogy úgy tényleg annak a csapatnak a szellemisége az, ami az etalon mindig is Szenegál számára.
1: Ugye ez a bizonyos 2002-es VB, ahol újoncként szerepelt Szenegál, és egészen a negyed döntőig jutott, most mire lehet képes ez a csapat?
2: Nagyon nehéz csoportba kerültek, ugye, ahogy már említettük, úgyhogy igazából a csoportkörből való továbbjutás az talán már teljesen elfogadható eredmény lenne tőlük, hogyha meg tudnák húzkodni ezeknek az európai óriásoknak a bajszát. Hát utána meg abszolút sorsolás függő is, hogy milyen ellenfél jön velük szembe, azt ugye nagyon nehéz kiszámolni egy ilyen nagy mezőnyben, és hát az ilyen tornákon mindig kell a szerencse, kell a pillanatnyi formának az elcsípése, úgyhogy nagyon nagy menetelést egyébként nem jósolnék nekik, talán olyan nagyon nagy elvárásunk nem lehetnek, hogy a 8 közé jussanak, de ha szerencsés sorsolás és egy jó formával sikerül el a világbajnokságra, akkor azért talán még mehetnek egy-két kör. De azt is értem képzelni egyébként, hogy ott pont nem jön össze semmi, és akkor még akár a Irak elleni meccset is elrontják, ha mondjuk előtte két mérkőzésen rosszul állnának. És hát az ő esetükben aztán talán még nagyobb a lehetőségi tárháza, mert a bukástól a nagy legendás menetelésig mindent el tudok képzelni róla.
1: Említetted, hogy Sadio Mané inkább a karakterével tűnhet ki, mint sem a labdarúgó tudásával. Ki lehet az a labdarúgó, aki esetleg meglepetést szerezhet, feltűnhet ezen a világbajnokságon, ha még nincs remek formában és nem ismert labdarúgó?
2: Hát ugye azért a játékosok mind topligákban játszanak most már, akik a kezdőbe kerülhetnek, úgyhogy nagyon nagy meglepetések talán nem lehetnek, de ha nem Sadio Mané rúgja a gólokat, akkor ugye a többi támadók között ott van Illiman Diaye, aki az Evertonban játszik most éppen, ő a másik volt szélen szokott kavargatni, középen Nicholas Jackson bukkanhat fölött, ugye most a Bayern Münchenben inkább csak cserejátékos, és hát a csapat ereje pedig inkább hátrébb van, tehát a középpálya bombaerős, meg a védelem is egy afrikai csapathoz képest nagyon, nagyon erős és stabil védőik vannak. Úgyhogy ott is várhatunk jó teljesítményeket. Patkei rugott több gólt és három gólt is, megvan emlékszem az Afrika kupán, úgyhogy az ő átlövéseiben is bízhatnak, illetve Lamin Kamara irányítja egy kicsit átlépről sokszor csapatot, Habib Diarra, tényleg ilyen fiatalabb játékosok Premier League-ből, Ligue-ből. Ők azok, akikre érdemes lesz figyelni. Uh-huh.
1: Teranga oroszlányai. Néven fut a válogatott. Ez mit jelöl és mire utal? Honnan kapták a nevüket?
2: Teranga az egyébként a vendégszeretetnek a kifejezése Szenegálban, tehát a híres szenegáli vendégszeretetnek az oroszlányai, kb. Ezt jelenti a név, vagy így fordíthatjuk le nyakat a kerten. És egyébként ezt pont nem szeretik, tehát ezt a külföldi újságírók akasztották a csapatra, és ők meg nem szeretik, ez a Teranga is ott van. Sadio Mané is volt már, hogy nyilatkozta, hogy azt szereti, hogy csak oroszlánoknak hívják őket, mert ők nem egy kedves vendégszerető oroszlán most már, hanem igazi vad oroszlánok karmokkal.
0: اجوكم حزمين حزام اليوم الكاس نجيبه والعشار نهوس بيه
1: Irak igazán embert próbáló selejtező sorozatban biztosította helyét a 2026-os világbajnokságon. A 28 hónapon át tartó 21 mérkőzés a labdarúgás történetének egyik leghosszabb és leginkább embert próbáló sikeres selejtezőjeként vonult be a sporttörténelembe. Irak Jesus Kavas szövetségi kapitány vezetésével kezdte meg a 2026-os VB selejtező sorozatot. A spanyol szakember egy öbölkupa győzelemmel debütált, majd a VB selejtezők második körében nagyszerű teljesítménnyel mind a 6 mérkőzését megnyerte Vietnám, Indonézia és a Fülöp-szigetek ellen. A harmadik körben azonban megtört a lendület, és egy váratlan Palesztina elleni vereség után a szövetség 2025 áprilisában menesztette Kasast. Helyét az ausztrál Graham Arnold vette át, akivel a csapat a csoport harmadik helyén végzett, így a negyedik körbe kényszerült. Itt Irak Szaúd-Arábia mögött második lett, ami az Egyesült Arab Emírségek elleni kétfordulós ázsiai pótselejtezőt jelentette. A drámai párharcot Irak 3-2-es összesítéssel nyerte meg, köszönhetően Amir Al-Ammari hosszabbításban lőtt büntetőjének. A végső akadályt az interkontinentális pótselejtező jelentette Mexikóban, ahol Irak Bolíviát győzte le 2-1-re. A döntőgólt ismét Ayman Hussein szerezte, ezzel biztosítva hazája helyét a világbajnokságon. A világbajnokság így csoportjában, tehát Franciaország, Szenegál, Norvégia és Irak küzd meg majd egymással. Június 16-án kedden magyar idő szerint 21 órától Franciaország-Szenegál mérkőzést rendeznek New Yorkban. Június 17-én évféltől Irak és Norvégia csap össze Bostonban. A következő körben Franciaország Irakkal, Norvégia pedig Szenegállal csap össze. Június 26-án pedig egy időben lép pályára Norvégia-Franciaország ellen és Szenegál Irakkal. A 2026-os labdarúgó világbajnokság június 11-én rajtol.

0: Ebben a részben is meghallgathatunk egy korábbi történetet a magyar válogatottról. Elpap Istvánt hallják.
1: A 2002-es japán-dél-koreai közös rendezésű világbajnokság selejtezőjének Bicskei Bertalan irányításával futott neki a megfiatalított magyar válogatott. Jól kezdődött 2000. szeptember 3-án a Népstadion 57 ezer nézője előtt Olaszország ellen. Kétszer vezettek Inzaghi góljával az olaszok, ám Horváth Ferenc két góljával sikerült egyenlíteni 2-2. És ezt megfejelve az év októberében 6-1-re nyert Litvániába a magyar válogatott. Fehér Miklós 3 gólt is szerzett. Ezt követően azonban itthon csak 1-1-re futott a litvánok ellen, és amikor már a reménykedés amúgy is kezdett visszaesni, akkor Romániában szinte szokás szerint sikerült egy 2-0-ás vereséget szenvedni, mi több aztán 2001. szeptemberében a románok Budapesten is nyerni tudtak 2-0-ra, így eldőlt, hogy Magyarország mindössze a csoport 4. helyén végzett, és esélyesen volt a VB-re jutásra. 4 évvel később Lopár Mateusznak hívták a szövetségi kapitányt, és miután a 2006-os VB-t Németországba rendezték, nagy nemzetközi figyelem alá esett a magyar válogatott. A felkészülési meccsek egész jól sikerültek, Lothár igazi marketing kapitány volt, csak aztán az első VB-selejtező 2004. szeptember 4-én Horvátországban sikerült 3-0-ra elveszteni, úgyhogy Huszti Szabolcsot viszonylag gyorsan kiállították. Innentől futottunk az eredmény után, hiába sikerült Izlandot és Máltát is oda-vissza megverni, nem volt ez mindig így. A Horvátország, Svédország és a végén még Bulgária is a magyarok előtt végzett, így erre a VB-re sem sikerült kvalifikálnunk, akkor még csak 20 évvel Mexikó után.
2: Ez volt az így csoport, a világbajnokságon június 11-én kezdődik a labdarúgó VB, és természetesen az eseményekkel majd kiemelten foglalkozunk, és addig is jelentkezünk különböző műsorokkal, azonban már nem itt a hazafutásban, hiszen ez 2026. május 12-én véget ért. A szerkesztő Somogyi Zsófi, a hangmérnök Nagy Máté, továbbá a riporterek nevében is megköszönöm a figyelmet a műsorvezető Edvi László, de ne menjenek sehova, hiszen már érkezik ide a helyemre Szegő Tibor, és kezdődik a körkapcsolás 2026. május 12-én kedden.
3: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
4: Ki tartja magát jó úszónak?
5: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Azt mondta halak, hogy meg is pecsételte a telki életedet?
6: Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
7: Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
4: Csináltak már sok mindent ezzel, de koncertet talán még nem adtak.
8: Szülőszobában azt nyilván tudta, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, mert feleségem, hogy te énekeltél a fiamnak, és mondom, hát ez nem lehet.
9: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
3: Játékos kijáró. A Nemzeti Sportrádió beharangozó magazinja. Két hetente pénteken 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
11: Hajrá, magyarok!
12: Egy győzelemre a bajnoki címtől a Kaposvár. A fehérvári sikerek után most hazai pályán ülhet vissza a trónra. Magyarország legeredményesebb röplabda csapata. Kaposvár mávelőre férfi röplabda bajnoki döntő 4. mérkőzés élőben 19 óra 15 perctől. Majd 8:30-tól az FTC férfi vízilabda csapatáért szurkolhatunk. A Komjádi úszodában a német bajnokság győztese, a Hannover lesz az ellenfél. Ferencváros Hannover férfi vízilabda bajnokok ligája mérkőzés élőben 20 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
12: A szerkesztő Erdei Márk, munkatársam Bera Emese, Bredák József, Cserjés Bendegúz, Csorba András, Katona László, Laki Barbara, Regős László Pál és Tóth Béla. A mikrofonnál Szegő Tibor. Jó napot kívánok! Mai műsorunkban közvetítjük a kaposvári MÁV előre férfi röplabda extraliga döntő negyedik mérkőzését és az FTC Hannover férfi vízilabda BL negyed döntős csoportmeccset, és természetesen beszélünk arról is, hogy Marco Rossi keretet hirdetett a labdarúgó válogatottunknál. De mindenek előtt a stúdióban Tóth Krisztián, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnöke. Elnök úr, köszöntelek!
5: Szia, köszönöm szépen a meghívást!
12: Motorral jöttél?
5: Nem, autóval.
12: Lesznek azért bizonyos szokások, amin majd változtatnod kell. Most is látom, hogy fehér ing, zakó, egy picit konszolidáltabb külső, lassan kezded megszokni ezeket a hát ilyen konvencionális dolgokat?
5: Hát nagyon lassan, tehát azért ez nehéz lesz, hogy a judógi után. Én ugye nagyon szerettem folyamatosan melegítőben járkálni, nem vagyok egy konfekció méret a magam 174 centivel és bő 100 kilójával, tehát nyilván azok a ruhadarabok sokkal komfortosabbak voltak a viselés szempontjából. Hát most meg kell találnom azt az utat, hogy a titulusnak megfelelően öltözködjek, és egyben jól is érezzem magam benne.
12: A mai napon túlestél már talán nem is az első olyan típusú találkozón a Judo Szövetség munkatársaival, amiből nyilván számtalan lesz még. Nagyjából azt tapasztalod, amire számítottál a pályázatod megírásakor?
5: Igen, hát hogy azért olyan mélységekben még nem mentünk bele, ahol esetleg problémák, gondok, vagy ellenérvek lennének. Jelen állapotunk szerint egy nagyon jó szakmai és gazdasági megbeszélésen vagyunk túl. Nem sokára össze fogom hívni az első elnökségi ülésünket is, ahol megvitatjuk azt, hogy milyen szakmai program keretein belül fogunk tovább menni, milyen gazdasági hátteret szeretnénk majd az alá támasztani, vagy azzal kéz a kézben, hogy pontosabban fogalmazzak, a lehető legoptimálisabban tudjuk képviselni a judót, úgyhogy step by step alapon lépésről lépésre haladunk előre.
12: Mondok három számot, 70-20-8. Ez volt a szavazati arány. Nem lepett meg, mert amikor egy héttel a választás előtt beszéltünk, akkor azt kérdeztem tőled, hogy nem vagy-e túl fiatal ehhez a pozícióhoz, és azt mondtad, hogy mindig-mindig valamiből van egy első. Tehát az ember nyilván hamar beletanul, de hogy ekkora magabiztossággal nyerd el a Judo Szövetség elnöki pozícióját, arra számítottál?
5: Abszolút nem. Ez nem csak az én érdemem, hozzá kell tenni. Az elmúlt időszakban egy nagyon komoly kampányon voltam túl. Sok kételj volt a fejembe, nyilván éve, hogy 32 évesen, pont ahogy előbb is említetted, túl fiatal vagyok-e a szakszövetség vezetéséhez, vagy sem. Ezt majd az idő eldönti. Én azt gondolom, hogy a szakmai hozzáállásom és tudásom az ilyen értelemben megkérdőjelezhetetlen. Folyamatosan a tatami közelében ügyködtem az elmúlt 25 évben, tehát ez azt gondolom, hogy magába fogja azt hordozni, hogy a szakmai szempontoknak meg fogok felelni. Az összes többi pedig egy tanulási folyamat lesz. Diplomácia, beszélgetések, olyan kommunikáció, amit egy ilyen helyzetben az embertől megkövetelnek. Ez mind-mind egy olyan folyamatnak az első része, amit a későbbiekben meg kell majd tanulnom, és helyesen kell majd használnom. A 70-20 és 8-as szavazathoz csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy első körben én nagyon örülök annak, hogy 4 jelölt is volt az elnöki pozícióra. Dr. Surányi Péter a javamra visszalépett a szavazás előtt, ezt jutólag is szeretném neki megköszönni. Nagyon-nagyon kellemes és jó helyzetbe kerültem azzal, hogy az ő bizalmát is és kiérdemeltem, hogy a javamra vagy a nevemre visszalép. Illetve a másik két jelölt vonatkoztatásában, ugye Balogh Levente és Izmadi az Zoltán vonatkoztatásában azt tükrözte a társadalom, hogy igenis van igény arra, hogy megmérettessük magunkat. Sok jó szakember képviseltette magát a jelölésen, és ebből én kerültem ki győztesen. Amit ebből szerintem konzekvenciaképpen le lehet vonni, az, hogy egy egység alakult a sporttársadalomba, és azok a fajta klikkesedések, vagy részrehajlások, vagy csoportos, hogy mondjam, helyezkedések, amik az elmúlt időszakban a judó társadalmát tükrözték, vagy képviselték, azok remélem, hogy egy kicsit most háttérbe szorulnak, és közös erővel mindannyian azon fogunk dolgozni, hogy a sportágat előre és magasba vigyük.
12: Tóth Krisztián megválasztása a Judo Szövetség élére illeszkedik egy folyamatba, amelyről telefonon már beszéltünk, ugye a Kézilabda Szövetség elnöke a korábbi játékos I. és Ferenc. A kosarasoknál ugyancsak Báder Márton az elnök, az ökölvívóknál Kovács Kokó István, az öttusázóknál Balogh Gábor világbajnok, súlyemelés Nagy Péter számtalanszor nyert országos bajnoki címet olimpikon, az úszóknál Vladár Sándor, a vízilabdázók
11: csapatnál Madaras Norbert. Úgy érzed, hogy ez a tendencia akár folytatódhat is, tehát hogy előtérbe kerülhetnek a szövetségek élén azok a sportolók, akik sikeresek voltak a pályafutások során?
5: Igen, azt gondolom, hogy ez folytatódhat. Hozzá kell azt tennem most egy picit magunk ellen érvelve, ugye egy elnöki titulus vagy pozíció nem csak azt foglalja magába, hogy valaki jó sportoló volt. Ez összességében egy olyan menedzseri helyzet is, vagy pozíció is, amit tisztességgel is jól kell tudni képviselni. Tehát ez egy nagyon-nagyon komplex dolog. Nem vagyok abban biztos, hogy ezt egy olimpiai éremmel, vagy egy világbajnoki címmel, vagy egy magyar bajnoki címmel most teljesen mindegy kiérdemeljük. Én azt feltételezem, hogy a szaktudást és a kommunikációt, a diplomáciát, a sportdiplomáciát olyan jelleggel kell képviselni egy szakvezetőnek, hogy mindegyikben legalább a minimumot tudja teljesíteni, mert nem biztos, hogy azért, mert valaki jó sportoló volt, jó sportvezető is lesz egy hasonlattal élve, azért, mert valaki egy nagyon jó futó, az nem biztos, hogy az egész atlétika pályát tudja képviselni.
11: Amikor annak idején beszélgettünk egy héttel a választás előtt, akkor azt mondtad, hogy nem szeretnél ilyen futó tűzként berobbanni a szövetségbe, és szeretnéd megtartani azokat a jó szakembereket, akik még dr. Tóth László elnöksége alatt működtek. Elképzelhetőnek tartod, hogy ez is közrejátszott abban, hogy ilyen magabiztossággal nyerted a pályázók előtt az elnöki posztot?
5: Nem tudom, hogy minek köszönhető a 70 szavazat, vagy hogy mi az, ami kiemeli a 70 szavazatomat a többivel szembe. Ez szerintem egy teljesen racionális és logikus lépés volt a részemről, ugyanis amik jók és jól bevált dolgok, és régóta dolgoznak ott jó szakemberek, azon miért változtatnék? Tehát azért, mert mondjuk nekem lenne egy barátom vagy ismerősöm erre a pozícióra, nem fogom odahozni azzal szembe, aki már több éve ott jól képviseli a judó szövetséget. Ez szerintem egy tök valid és egy vállalható dolog. Azokkal szemben lesz majd kérdésem, akiknek a munkáját nem olyan szinten, vagy olyan mennyiségben látom, mint amit szerintem az megkövetel.
11: Ha már Tóth László elnök úr szóba került, egyszer azt mondtad egy nyilatkozatodban, hogy tulajdonképpen az egész választáson való indulásod köthető az ő személyéhez, hiszen, ha jól tudom, egy Grand Prix kapcsán beszélgettetek valahol erről?
5: Egy Európa kupa volt, de így van. A regnáló elnök úr hivatott magához, fogalmazhatunk így is, és beszéltünk arról, hogy ő látja bennem a potenciált arra, hogy az utódja legyek. Nyilván itt több napi gondolkodás, hozzám közel álló jó szakemberekkel való kommunikáció után úgy döntöttem, hogy elindulok ezen az úton. És hát az eredményét most vasárnap éreztük meg a judó társadalmon belül. Nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyok amúgy visszatérve dr. Tóth Lászlóra és Máriusz Vizere is, mert nem tudom, hogy a kedves hallgatók tudják, de az IGF-nek, tehát az International Judo Federation-nek az elnöke is Magyarországon van, és a székhelye is Magyarországon van. Az EJU-nak, az Európai Judo Szövetségnek a székhelye és elnöke is Magyarországon van, és mind a kettő személyben közös az, hogy vannak magyar vonatkoztatások, és az, hogy én, mint hazai szövetség képviselője, mint a kontinens szövetség képviselője, és mint a világszövetség képviselője, ennyire közel állunk egymáshoz lokális értelemben is. Ez szerintem egy olyan pozíció és egy olyan helyzet, amivel tudni kell élni.
11: Tóth László nagyon hosszú ideig, talán a leghosszabb ideig töltötte be a judo szövetség elnöki posztját, a 90-es évek végén választották meg. Mennyire nehéz átvenni egy ilyen örökséget?
5: Ezt még pontosan nem tudom. Ez majd az elkövetkező időszakban fog kiderülni. Nyilván vannak elképzeléseim, rövid, közép és hosszú távú céljaim, amihez majd ki kell taposnunk egy bizonyos utat. Szerencsés helyzetben vagyok, még egyszer mondom, és ismételem magam abban a helyzetben, vagy abban az ügyben, hogy olyan emberekkel tudok együtt dolgozni, akik már évek óta benne vannak ebben a körforgásban, és hogyha ezt a fiatalos, motivált ambíciókkal teli lendületet tudom ötvözni a tapasztalattal és a szakértelemmel, csapatszinten értelemszerűen, akkor ebből egy nagyon-nagyon jó dolog is jöhet.
11: Mondtad, hogy sokat kellett gondolkodnod, és emberekkel beszélned arról, hogy indulj-e. Ez a gondolkodás, ez más irányban is elindulhatott korábban, ez pedig a pályafutásod befejezése, mint versenyzői pályafutásod befejezése kapcsán is felmerült. Ez most azt jelenti, hogy tulajdonképpen már magyar színekben, vagy klubszínekben nem látunk téged a tatamin.
5: Igen. Őszintén szóval örülök a kinevezésemnek a vasárnap vonatkoztatásában, mert ez azt garantálta, hogy nem kell már azon gondolkodnom a későbbiekben, hogy visszatérek-e a Tatamire, vagy sem. Ez egy nagyon régóta húzódó gondolat mellett bennem, hogy megpróbáljak még egy olimpiai ciklust, visszaálljak versenyezni. Éreztem magamban az erőt, hogy hú, még azért meg lehetne próbálni, 32 vagyok, 28-ra 34 leszek, még szűkösen beleférne egy kvalifikációs időszak, de mindig volt valamilyen gát, vagy mentális, vagy fizikai, vagy a kettőnek az összessége. Úgyhogy ez most egy ilyen értelemben egy remek lehetőség arra, hogy őszintén nyugodt szívvel ki tudjam azt mondani, hogy a nagyon-nagyon hosszú és sikeresnek gondolt karrieremet le tudom zárni, és ezzel egyetemben, vagy ezzel összhangban a sportot tudom képviseltetni, ugyanúgy, ahogy eddig, csak most nem eredmények hozatában szeretném tükrözni azt, hogy milyen motivációm és hozzáállásom van a judóhoz, hanem olyan jellegű eredményeket szeretnék elérni a sporttársaimmal, mert ugye a jelenlegi versenyzők még sporttársaim voltak, illetve az aktuális vezetőséggel, ami azt fogja mutatni, hogy a cságásban van potenciál, és hosszú évekre előbbre menőleg fogjuk tudni biztosítani azt a fajta eredménysorozatot, ami kell a közösségünknek.
11: Tóth Krisztiánnal, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnökével beszélgetünk, és van egy ember az életedben, akivel lehet, hogy többet töltöttél, mint a családtagjaiddal, ő pedig Páncél Gábor, aki talán 2000-től kezdve folyamatosan fogta a kezedet, akár világversenyen, akár olimpián, akár a nehéz időszakokban is. Amikor előálltál nála azzal, hogy te, Gábor, lehet, hogy megpályázom a Judo Szövetség elnöki posztját, mit mondott először?
5: Szó szerint nem idézek. negatívan vette. Tehát ez egy kritikus pont volt köztünk is, és a judo társadalom megítélése között is, hogy most én egy szócső leszek, vagy Páncél Gábornak az embere, és akkor én most a szövetség élére ülök úgy, hogy igazság szerint Gábornak az összes gondolatát és hozzáállását fogom tükrözni. Nem azért mondta, hogy ne erőltessem, hanem azért, mert féltett. És ahogy most az elmúlt időszakban egyeztetek, tárgyalok, beszélek, eszmecserét folytatok nagyon-nagyon sok emberrel és sportvezetővel, így azért érzem és értem, hogy mire gondolt. Azért ez nem az a helyzet, amikor két férfi egymással szemben állt, amin és akkor aki az erősebb, vagy akinek aktuálisan jobb napja van, az fog nyerni. Egy nagyon komplex és egy nagyon összetett dologról beszélünk, ami azt mutatja a sportvezetői létben, hogy minden egyes kis milliméterre oda kell figyelni. Én most már így kezdem érteni, hogy Gábor mire gondolt akkoriban, mert én teljesen úgy elzárkóztam az ő gondolatmenetétől, mert mondom, mi probléma lehet azzal, hogyha ha valaki megpályáz egy szakszövetségi pozíciót, most jó, jelen esetben vezetői pozíciót, de igazság szerint nem is erre akarok kiukadni, hanem arra, hogy nem egészen értettem, hogy ő miről beszél, és én azt gondoltam, hogy neki az elmúlt évek, évtizedes tapasztalatai annyira megkeseredtek az elmúlt időszakban, hogy ő már ezzel nem akar foglalkozni, és ezt rám akarja vetíteni, de az igazság, hogy nagyon sok mindenben igaza van, és én próbálom keresni azt az arany középutat, amikor a tapasztalatokat és a gondolatokat megfogadom, és a magam javára fordítom, meg van, amiket megpróbálok magamtól egy kicsit távol tartani, most nem csak az ő vonatkoztatásában, hanem úgy összességében.
11: Azért az eredményeidről beszéljünk egy kicsit, mert sokan elfelejtik megemlíteni, hogy te azért világ és Európa bajnok vagy. Általában azt mondják, hogy olimpiai bronzérmes, világ és Európa bajnoki dobogós, és mindig elfelejtik, hogy 21-ben, illetve 23-ban is világ, illetve Európa bajnoki címet szereztél, sőt, van amiből kettőt is. Az, hogy voltál az év judósa mondjuk 5-ször, meg 10-szer magyar bajnok, az ugye természetes, de mit gondolsz, vagy mit érzel, hogy a megválasztásod után milyen elvárásokkal fognak hozzád fordulni azok, akik eddig látták benned a sikeres sportolót, most viszont elnök úr lettél hirtelen?
5: Nyilván azok az elvárások fognak velem szembe jönni, és hozzá kell tennem, hogy ezeket az elvárásokat én magammal szemben is támasztom, hogy azt, amit én képviseltem utánpótlás korosztályban és felnőtt korosztályban, abból a lehető legtöbbet lássák majd a tévében, illetve a szakportálokon. Nehéz helyzetben van a judó, hozzá kell tennem, nem csak országos, hanem megkockáztatom, hogy európai szinten is, mert a küzdősportok egy picit összességében háttérbe kerültek. Nagyon nehéz eredményeket elérni, vérrel és verejtékkel tudjuk ezt elérni, és azért ez egy a mai világban, amikor már azért egy kicsit komfortosabban próbálnak élni az emberek és a gyerekek is, azért ez nem egy bizalomkerjesztő műfaj. De annyi olyan hozadéka van egy ilyen sportágnak, ami bőven megéri azt, hogy nem tudom, ilyen heti 10-szer vagy heti 8-szor lemenjen az ember edzeni, és a fél életét külföldön töltse. Nyilván nekem is voltak negatívumok az életemben, nem tudom, én sokkal kevesebbet tudtam bulizni a gimnazista koromban, nem, vagy a gimnáziumi éveimben nem tudtam elmenni például osztálykirándulásokra, de ezzel szemben meg konkrétan bejártam a világot, elismertek világszinten is, és hazai vonatkoztatásban is. Tehát én csak arra szeretnék minden jelenlegi szülőt és középkorú fiatalt, meg gyerekeket bíztatni, most nyilván nem az a célközönség itt ebben a helyzetben, hogy próbálják ki magukat, és tesztelgessék magukat a küzdősportok világában, mert olyan jellegű kiállást és tartást fog biztosítani a későbbiekbe, független attól, hogy olimpiai érmesek lesznek, vagy eredményes versenyzők lesznek, amit a civil életben nagyon-nagyon a maguk oldalára fognak tudni helyezni, vagy irányítani.
11: Mondod, hogy nehéz helyzetben van a sportág világszinten. Úgy szokták mondani, hogy vannak ezek a pizsamás sportágak, tehát a judo, a taekwondo, illetve a karate. Ezek közül a karate most éppen nem is része az olimpiai programnak, és ezek egyfajta versenyt futnak azért a jogosultságért, hogy részt vessenek a legkiemeltebb olimpiai játékokon. És szerinted mi okozhatja azt, hogy az a judo, ami megtanít az alázatra, a becsületességre, arra, hogy ember számba vedd az ellenfeledet. Judósok soha nem vitatkoznak például bírói döntésen. Oda mennek a szőnyeghez, meghajolnak. Amikor vége van, a vesztes meghajol, kezet fog. Tehát, hogy egy sor olyan dologra tanít meg, ami az életben nagyon fontos. Miért van veszélyben a judo? Vagy nehéz helyzetben?
5: Az olimpiai program vonatkoztatásában nincs veszélyben. Ugye a 24-es olimpián is látszott, hogy a csapatsport bekerült a nyári programba, ami szerintem egy hatalmas fegyvertény. Globális értelemben is én most itt kitérnék arra, amit előbb mondtam, tehát a kontinensről beszéltem kifejezetten, és annak is inkább a közép- és nyugat-európai részéről. Globális szinten a judó olyan biztonságban van az olimpiai program tekintetében és a versenyeztetés szempontjából, ami szerintem megkérdőjelezhetetlen. Én nem is kifejezetten a karatéhoz, vagy a taekwondóhoz próbálnám, hogy is mondjam, mérni, hanem a birkózáshoz. És mondjuk kettőnk között, most a birkózók és a judóról beszélve értelemszerűen, hatalmas különbség globális szinten az, hogy nekünk egy nagyon-nagyon jó marketingünk van, egy hosszú, de nagyon jó és látványos kvalifikációs rendszerünk, és egy olyan fix versenyrendszer és versenyeztetés, amit a világ összes pontján tudnak képviseltetni, és ez egy nagyon fontos dolog. Az, hogy amiket mondasz jelen esetben tulajdonságok és tények, azok mind-mind valid dolgok. De egész egyszerűen most olyan szintet ugrott és változott a világ, hogy nem ezek az elsődlegesek. Tehát szerintem nem csak a judo van ilyen jellegű problémában, hogy a gyerekek a telefont nyomkodják, akkor mindenki influencer szeretne lenni, akkor próbálnak úgy megélni majd a későbbiekben, hogy most ezt nyilván jól értse mindenki, de hogy nem akarnak alkotó jelleggel valamit csinálni. És az úgy azért nagyon nehéz. A judo tekintetében arról is külön beszélhetünk, hogy azért ez nem egy exakt sport, ez nem egy olyan objektív dolog, mint mondjuk egy futás, vagy egy úszás, hogy ha tudom, hogy 50 másodperc alatt teljesítek egy távot, és azzal körülbelül egy-öt beteszem magam, akkor köszönöm szépen, rendben vagyok, megpróbálok 49-et elérni majd. Itt edzhetünk akármennyit, itt nem hogy is fogalmazzak, nem garancia a munkának az arányára az, hogy te sikeres leszel, a lehetőséged megvan hozzá, de egy rossz nappal, egy rossz lépéssel el is búcsúzhatsz egy olimpiától, és aztán megint 4 évet kell rávárnod.
11: Hát igen, meg ellenfél is van a másik oldalon.
5: Így van.
11: Érdekes dolog, amit mondasz a nézettség, illetve az érdeklődés kapcsán, mert pont tegnap itt a mi rádiónkban hallottam egy statisztikát arról, hogy amióta a Formula 1-ben, ebben az esztendőben bevezették ezt az elektromos dolgot, tehát az akkumulátorok visszatöltése, stb. Azóta 20-30%-kal csökkent a világon a Formula 1-nek a nézettsége. Tehát, hogy ennyi múlik. egy ilyen minimális dolgon múlik, kevesebb az előzés, a belső égésű motoroknak kisebb a szerepe, többet játszik most az a technika, hogy ki tudja jobban visszatölteni az akut, ki van előzési módban, és ez az embereket így már kevésbé érdekli. A judót egyébként mennyire tudod, hogy nézik az emberek a világon, hogyha mondjuk egy világbajnok, tehát az olimpiát hagyjuk, mert azt általában nézik, de mondjuk egy világkupát, vagy egy világbajnokságot, Európa-bajnokságot általában néznek az emberek, szeretik nézni?
5: Vannak bizonyos országok, ahol egy nagyon híres sportágról beszélünk, Európán belül Németország, Franciaország, akár megkockáztatom, hogy Ausztria függetlenül a méretétől, és nyilván a Távol-Kelet és a posztszovjet államokban is nagyon-nagyon híres a sportunk. Most már elterjedt Dél-Amerikában is, illetve Közép-Amerikában is. Azt látom az IGF marketingjén és hozzáállásán, hogy próbálják tényleg a lehető legszélesebben szétszórni a sportágunknak a spúráját világszinten. Ezt tükrözi az is, hogy IGF táborok vannak Európában, a lemaradott országokban, a harmadik világban, olyan dél-amerikai országokban, ahova eddig nem nagyon jutott el a judó, tehát tényleg egy nagyon komoly népszerűségnek örvend. És alapvetően szerintem az befolyásolja a nézettséget, hogy éppenséggel hol van. Tehát azt tudjuk, hogy a Bercybe, Párizsba 15 ezer főből 15 ezer fog elmenni judót nézni, Magyarországon 5 ezer fős, mondjuk egy paplászlóba, ugye annyira szokták körülbelül redukálni, hogyha fogalmazhatok így az ülőhelyeknek a számát, azért ide is eljön 1000-2000 ember.
11: Tóth Krisztiánnal beszélgetünk, a Judo Szövetség új elnökével, akit majdnem 2,5 évre választottak, ugye a Los Angeles-i olimpiáig. Elég lesz ez az idő mindarra, amit tervezel a judóval kapcsolatban, vagy majd meglátjuk, hogy mit hoz az olimpia, és akkor utána lesz egy újabb elnökválasztás, ami nyilván az eredményesség szempontjából befolyásolni fogja a választói kedvet is talán.
5: Ezt természetesen tudtam a választás előtt is, tehát tisztában voltam azzal, hogy egy csonkaciklusnak lehetek az egyik tagja. Ez egy nagyon-nagyon érdekes és nehéz kérdés, mert az, hogy az olimpián van eredmény, vagy nincs eredmény, az nyilván egy bizonyos értelemben szerencsefaktor is, és azért 2 éves intervallban már nagyon nehéz belenyúlni azokba a kardinális pontokba, amik érzékenyek lehetnek, tehát azért egy szövetségi kapitány leváltása, egy főtitkár leváltása, a szakmai stáb leváltása, cseréje és egy újabb szakmai út kijelölése szerintem azért az egy elég érzékeny helyzetet állítana elő.
11: De nem is készülsz ilyenekre?
5: Nem, abszolút nem. Nem kifejezetten az olimpiai eredményességben fogom mérni ezt az egészet, mert az nem lenne reális. Hozzá kell tennem, hogy az előző vezetőségnek is az érdeme, mert ugye ők kezdték el ezt a ciklust, ugye a 4 éves időintervallumban beszélünk, illetve a miénk is, hogy milyen úton tudjuk ezt az egészet tovább terelni. Az én fő célom ebben a 2-2,5 évben az az, hogy a sportágnak a jövőjét egy olyan útra tereljük, és egy olyan dolgot mutassak elnökségi szinten és szövetségi szinten, hogy érdemes dolgozni a szövetségben, érdemes együtt dolgozni, van rá lehetőség, tehát nem egy emberként ülök egy trónnak a tetejére, vagy egy királyságnak a tetejére, és akkor majd én tudom, hogy merre és milyen irányba kell mennünk, hanem igenis csapatként kell összeállnunk, és egy kicsit hívogatóvá, csologatóvá szeretném tenni ezeket a titulusokat, hogy azok a szakemberek, akik itthon vannak, vagy a környező országokban, azok azt tudják mondani 2 év múlva, hogy szeretnék ennek a csapatnak a tagja lenni. És ebben természetesen a én jelenlegi pozícióm is beletartozik, úgyhogy nem eredménybe nézném ezt az egészet, nyilván az egy nagyon exakt pont, hogy mi történik az olimpián, és mi fog történni addig az előttünk álló időszakban, de én egy összképet szeretnék látni, az pedig az, hogy közösséget építünk, összekovácsoljuk a judó társadalmat, lehetőség szerint a marketingben komoly előrelépéseket fogunk csinálni, és sok gyerek, vagy több gyerek fog elkezdeni judózni, és másodszorban azt is szeretnénk látni természetesen, hogy milyen eredményeket tudunk elérni a felnőtt vonatkoztatásban.
11: Tóth Krisztiánnal, a Judo Szövetség frissen megválasztott elnökével beszélgetünk, rövidesen a hírek után folytatjuk.
13: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Simon Petra! 4 másodperc Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: 5 újoncot is behívott a magyar labdarúgó válogatott keretébe Marco Rossi. Megalakult a Tisza kormány, letették az esküt a miniszterek. Változékony lesz az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
3: 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott idei második keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány ma telkiben hozta nyilvánosságra 29 fős névsort, amelynek újoncként tagja Liverpool kapusa Pécsi Ármin. A Puskás Akadémia védője Mark Graf Ákos, a holland Alkmaar támadója Kovács Bendegúz, valamint két középpályás, a Zalaegerszegből Szendrei Norbert, a Győrből pedig Tóth Rajmund. A Nemzeti Együttes június 5-én a finneket fogadja a Puskás Arénában, 4 nappal később pedig Debrecenben a kazahok ellen lép pályára, szintén felkészülési mérkőzésen. Távozik a Diósgyőr női kosárlabda csapatától Milica Jovanovic és Monika Grigalaus Kitye. Az NB1-ben

0: továbbiakban korlátozások nélkül indulhatnak a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség, azaz a World Boxing versenyein. A szövetség ezzel követi a Nemzetközi Olimpiai Bizottság múlt heti ajánlását. A testület végrehajtó bizottsága csütörtökön közölte, hogy nem javasolja a továbbiakban a fehér orosz sportolók és csapatok indulásának korlátozását a nemzetközi sportági szövetségeknek, valamint a nemzetközi sportesemények rendezőinek.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Letették esküjüket a Tisza kormány miniszterei az országgyűlésben. A 16 tárcavezető kora délután vette át kinevezését Sólyog Tamás köztársasági elnöktől a Sándor palotában. Ezzel megalakult az új kormány. A tervek szerint az új összetételű kabinet holnap már meg is tartja első ülését. Sólyog Tamás köztársasági elnök sok erőt, valamint a nemzet érdekében végzett méltó szolgálatot kívánt az új minisztereknek. A Sándor palota közleményében hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnök az alaptörvénynek megfelelően járt el az állam demokratikus működésének folytonossága érdekében. Nem a miniszterelnök, hanem a nemzet szolgálója lesz a Tisza kormány. A kabinet pedig olyan miniszterekből áll, akik a saját területükön már bizonyítottak, jelentette ki az országgyűlésben a miniszterek eskütétele előtt mondott beszédében Magyar Péter. A kormányfő a tárcavezetők bemutatásakor hangsúlyozta, hogy az új struktúra célja egy működő és emberséges Magyarország megteremtése, a döntéshozatal pedig nyilvános lesz. A miniszterelnök beszédében a bizalom visszaállítását nevezte meg fő feladatként. Semmilyen érdemi költségvetési kihatással járó kötelezettséget nem vállalt az ügyvezető kormány, írta a leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter, arra reagálva, hogy Magyar Péter tegnap tájékoztatást kért az Orbán kormány ügyvezető minisztereitől arról, milyen állami vezetői döntéseket hoztak a szombati kormányfői eskütétele óta. Gulyás Gergely szerint csak olyan ügyekben született döntés, amelyekben az eljárás már a választások előtt megindult, például kiírták a pályázatot.
1: Közlekedés.
0: Pályaelhagyásos baleset történt az M5-ös autópályán Röszke felé Újhartyán térségében. A 46-os kilométernél forgalomkorlátozásra készüljenek.
1: Időjárás.
0: Holnap is napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporesők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik, a hajnali 1 és 9 fok után 15-20 fok lesz. A következő napokban melegszik az idő, a hétvégén pedig ismét záporokra, zivatarokra számíthatunk.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: Köszönöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok, vendégünk pedig Tóth Krisztián, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnöke, és a hírek előtt a marketingről, illetve arról beszélgettünk, hogy azt szeretnéd, hogy minél több gyerek kezdjen el judózni. Majd erről a judóról meg a cságáncsról beszélgessünk már, mert ugye háromféle módon írják, mondják a ti sportágatokat. Az egyik a judó J-vel, U-val, D-vel, O-val, a másik a judó DJU hosszú és hosszú O-val, a harmadik pedig a cságáncs, de ez majd egy későbbi téma lesz. Amikor beszélgettünk még a megválasztásod előtt, azt mondtad, hogy szeretnél fajsúlyosabban megjelenni a social médiában, tehát Facebook, Instagram, TikTok. Ezt hogy gondolod? Mert hogy hihetetlen szerencsés ilyen értelemben a sportág, mert hogyha egy 8 másodperces filmet kidobsz a TikTokra, amin valaki elhajítja az ellenfelét, és látszik, hogy villog, nyert, kész, azt biztos sokan meg fogják nézni. De mi ebből a haszna mondjuk a judó szövetségnek?
4: Hát eleve nagyon sok helyre eljutunk, tehát független attól, hogy én nem kultiválom, vagy nem szeretem ezeket a platformokat, és versenyzőként sem szerettem, el kell azt fogadnunk, hogy a mostani rohanó világgal kell azonosulnunk sportági szakszövetség szinten is. És ezek azok a platformok, amiket viszonylag hamar fel tudunk duzzasztani, hamar szét tudjuk szórni abban a közösségben,

0: akiknek a, hogy mondjam, a figyelme erre vevő, és nem utolsó sorban azért ez egy roppant költséghatékony lehetőség is. Én bízok abban, hogy olyan szakembereket fogunk tudni erre a pozícióra betenni, választani, vagy továbbképezni, akik ezeket a platformokat nagyon jól fogják tudni képviselni.
1: Mondod, hogy nem nagyon szereted ezeket a social media felületeket, most erről a 2016-os Riói olimpia jut eszembe veled kapcsolatban, hogy pont a Facebook volt az, amelyik hát valamilyen módon hozzájárult ahhoz, hogy azon az olimpián nem voltál túl sikeres, és akkor még szofisztikáltan fogalmaztam.
0: Nem a Facebook járult hozzá, az én tapasztalatlanságom volt az, ami ezt olyan szinten kiemelt a többi szempont közül, hogy akkor a súlyt fektettem egész egyszerűen rá, ami már kontraproduktív lett, és negatívan hatott a teljesítményemre.
1: Mondjuk ki, hogy mi történt. Mindenki aranyérmet várt Tóth Krisztiántól, és ezt ki is írta a Facebookra. Te meg olvasgattad Rióban, ahelyett, hogy aludtál volna.
0: Igen, de nekem nem csak ez volt a problémám. Nekem az volt a problémám, hogy a csapattársaim, válogatott társaim, akik előttem szerepeltek többé-kevésbé sikertelenül, olyan szintű degradálás és negatív komment cunami zuhant rájuk, amit egy kicsit magamévá is éreztem, magaménak is éreztem, és az szerintem a társadalmunkban egy nagyon-nagyon jó előrelépés, hogy azért ezt most már sokkal konszolidáltabban csinálják az emberek, nyilván most is vannak szélsőséges helyzetek, de összességében én azt gondolom, és arra szeretnék bíztatni mindenkit, független attól, hogy valamiben pozitív vagy negatív véleménye van, azt első körben névvel is képpel vállalja, mert szerintem úgy valid, második körben meg nem biztos, hogy vállalnia kell, mert nagyon sok olyan külső és belső tényező van egy mondjuk egy sportban, és most beszéljünk kifejezetten a judóról, amit egy laikus nem érthető. Lát egy eredményt, hogy az ember kikap az első körbe, vagy kikap 10 másodperc alatt, vagy összeverte a világot, de az nem biztos, hogy az elmúlt évét, elmúlt ciklusban töltött idejét, vagy az elmúlt 20 évét, amit a sportban töltött, tökéletesen tükrözi. Tehát azért ez egy roppant érzékeny téma, és én azt gondolom, hogy Tokióban ez egy nagyon-nagyon pozitív irányt vett. Párizs vonatkoztatásában is szerintem rendben volt, tehát ilyen, ugye, csak hogy érezzék a kedves nézők itt az én ugrálásomat a időintervallumban, ugye a Riói olimpia nem sikerült, fiatalként kimentem, érmet vártak tőlem, szétsavaztak már, bocsánat a kifejezésért, és utána újra kellett gondolnom az egész hozzáállásomat. Akkor abban voltam, hogy minél több helyen látnak, az annál jobb reklám nekem. A Tokiói olimpia vonatkoztatásában a preventív jelleggel készültem arra, hogy mi fog történni, mindegy, hogy pozitív vagy negatív, de letöröltem a social media platformokat, vagy alkalmazásokat a telefonomról, csak a szűk családommal beszéltem és kommunikáltam, és ez levett rólam egy csomó terhet. Az olimpia előtt körülbelül 10-15 nappal már egyáltalán nem foglalkoztam vele, és csak az olimpia után telepítettem fel minden ilyen alkalmazást. Párizsra ugyanígy cselekedtem, azzal a különbséggel, ja bocsánat, Tokióban ugye harmadik lettem. Sikeres volt, megünnepeltek, végighurcoltak az országba, szuper, tényleg egy csodálatos érzés volt, én kívánom minden sportolónak, hogy ezt megélje. És ugye a Párizsi olimpián volt egy hatalmas megtiszteltetésem, én vihettem az ászlót, annyitó ünnepségem. Viszont a verseny nem úgy sikerült, ahogy terveztem, értelemszerűen, sajnos ott is kiestem, de akkor már a közösség és a közönség a Facebook oldalakon például már nem olyan jelleggel publikálta a gondolatait, mint ahogy ezt azelőtt 8 évvel tette, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó előrelépés. Az azt tükrözi, hogy a társadalmunk elfogadja, hogy a sportolók mennyit dolgoznak, milyen minőségben dolgoznak, és nem csak az eredmény függvényében nézik az összképet, vagy nem csak az eredmény tekintetében nézik azt, hogy mi történt, hanem összképet néznek, hogy valaki az életéből 10-15-20 évet áldoz arra, macskakparással mondom, tehát az áldozás azért ez egy maga nemében egy csodálatos dolog, arra, hogy bizonyos versenyeken a lehető legtöbbet hozza ki magából. És szerintem a társadalom most már elfogadta, közelebb került hozzá, és nem azt mondom, hogy mindegy, hogy mi történik, de sokkal könnyedebben és rugalmasabban kezelik a helyzeteket, mint előtte.
1: Nézzük a programodat, mert 9 pontban foglaltad össze a pályázatodat, volt előtte egy preambulum, illetve a végén egy zárszó, de azzal kezdted, hogy a szakmai és a gazdasági területet össze kell hangolni. Ezt azért érzem most nehéznek, mert amikor beszélgetünk, akkor egy olyan helyzetben vagyunk, hogy annyit tudunk, hogy a sport a belügyminisztériumhoz fog tartozni, de azt például nem tudjuk, hogy melyik sportág milyen anyagi támogatásban részesül, nem tudjuk, hogy mi lesz a társasági adó sorsa, és így tovább, és így tovább. Tehát így újonnan megválasztott elnökként hogyan tudsz előre tekinteni a gazdasági és a sportszakmai kérdések összehangolásában?
0: Nyilván már van egy szakmai irányzat, amit képviselünk, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, nem tudom, hogy a többi szövetségnél ez most éppenséggel milyen állapotban van, hogy körülbelül előre tudunk gondolkozni egy évvel. Megkaptuk azt a fajta állami támogatást, amit a szövetség számolt és az állam megítélt a részünkre, úgyhogy ezt ügyesen beosztva én azt gondolom, hogy a következő év elejéig ki tudjuk húzni. Azzal a fajta gazdasági háttérrel, amiről te is beszélsz, hogy kormányváltás volt, és hogy milyen támogatást és milyen mértékű támogatást fognak kapni a sportágok, vagy egész egyszerűen maga a sport, azzal azért nem foglalkozok jelen helyzetben, mert
1: nincs rá ráhatása.
0: Nincs rá ráhatása, még egy kicsit ilyen viszmajor helyzet, hogy úgy lesz, ahogy lennie kell, egész egyszerűen, ha megszakadok, se tudok, nem tudom én kétszer annyi pénzt a szövetségbe bevenni, mint amennyi eddig volt, és hogyha mondjuk sokkal kevesebb lesz, akkor nyilván próbálunk rajta korrigálni, és akkor lesz egy bizonyos módosítás a gazdasági háttér vonatkoztatásaiban, de akkor azzal fogunk dolgozni. Tehát mi alkalmazkodni fogunk ezzel az egészhez. Amire kifejezetten a pontomban célozni és rámutatni akartam, az az, hogy a szakmát kell előtérbe helyeznünk, a szakmát kell képviselje a szövetség, és ehhez az a szakmai brigád, gazdasági értelemben, akik, vagy szakmai társaság gazdasági értelemben, akik a szövetségen belül dolgoznak, jelen helyzetben is, és szerintem ezután is meg fognak tenni mindent, hogy a legoptimálisabban és a legjobban fogjuk tudni kezelni a sportolók és a szakemberek jövőjét.
1: A második pontban az átláthatóságról és a stabilitásról beszélsz, ami egyébként a politikai élet változásaiban is naponta visszaköszön, tehát az átláthatóságra törekszenek a most megválasztott politikusok is, és ahogy én ismerlek most már, hát nem tudom, 2005-6 környékén ismerkedtünk meg 20-21 éve, te egy becsületes gyerek vagy, tehát én nem gondolom, hogy itt egy forint is megkérdőjelezhet, egy forintot is bárki megkérdőjelezhet a te elnökséged alatt.
0: Nem kifejezetten az a lényege neki, hogy itt most pénzek tűnnek el, vagy nem. Nyilvánvaló, hogy az embernek lesznek rossz akarói. És lehet, hogy a pénzt tisztességesen és normálisan költöttük el, de ezt úgy tudjuk a legjobban prezentálni, hogyha mutatjuk. A transzparencia az nem egy ilyen olyan szöveg a jelenlegi helyzetben, ami most hú de divatos lett, és a kormányváltásnak köszönhetően szeretnék én ezzel egy kicsit közelebb kerülni a jelenlegi állásponthoz, vagy kormányhoz, hanem egész egyszerűen azt gondolom, hogy mutatnunk kell, hogy mit csináltunk azzal a pénzzel, amit az államtól kaptunk, és úgy, hogy te is említetted, az utolsó forintig el kell vele számolnunk.
1: Tehát nem csak becsületesnek kell lenni, annak is kell látszani.
0: Így igaz.
1: A következő pont a verseny és a tapasztalat alapú szakmai program. Ez itt ugye a szakmai munka fejlesztését bontott ki egy kicsit, és a gyakorlati tapasztalatokra és a nemzetközi versenyeken szerzett tudásra próbálsz alapozni. Jelentheti-e azt, hogy lévén egy olimpiai ciklus nagyjából felénél járunk, hogy akkor a sportolók például több edzőtáborba vagy több versenyre eljutatásában fogsz majd közreműködni?
0: Egész pontosan ezt jelenti. Tehát ugye én vasárnap óta vagyok elnöki titulusban, és addig én sportolóként funkcionáltam körülbelül az egész életemben. Megtapasztaltam azt, hogy egy olyan komplex és speciális sportban, mint a judó, az a legjobb és leggyorsabb módja a fejlődésnek, ha folyamatosan azokat a speciális helyzeteket teremted meg magadnak, amiben tudsz fejlődni, és ami tükrözi a versenyhelyzetet. Ez nem más, mint a küzdelem. Itthon azért partnerhiányban szenvedünk, tehát nagyon sokat kell ahhoz utazni, hogy a jelenlegi AB és C keret olyan szintre emelkedjen, ami a világszínvonalat képviseli. Ezért is írtam ebben a pontban azt, és ezért is vallom azt, hogy a gazdasági résznek kell segíteni a szakmai részt, hogy a lehető legtöbb helyen tudjuk menedzselni a versenyzőket, mert ők így fognak a leghamarabb és a legjobban tapasztalatot gyűjteni. A judó vonatkoztatásban még csak annyit szeretnék ezt hozzáfűzni, hogy annyira speciális ez a helyzet, amit a tatamin egy küzdelem közben mutatnunk, hogy produkálnunk kell, hogy nem tudjuk azzal tükrözni és azzal életben tartani, hogy futunk, vagy fekvenyomunk, vagy gugulunk. Tehát nem kifejezetten csak a fizikai erőlétre kell koncentrálnunk. Ez az egyik oldala. A másik meg, hogy a technikai részre se tudunk annyit mutatni ebből az egészből, mert amikor mi technikázunk okékkal, ugye az úgynevezett partnerrel, aki hagyja, hogy dobjunk és gyakoroljunk, az nem azt fogja mutatni, mint amivel egy versenyhelyzetben a versenyző találkozni fog.
1: Ezért mert az ellenfél nem fogja hagyni.
0: Ő abszolút nem arra fog törekedni, hogy ezt hagyja, és pontosan ezért kell az, hogy minőségi partnerekkel a lehető legtöbbet találkozzanak, és a legszélesebb spektrumban.
1: A pályázatot következő pontja az együttműködést a felsőoktatással és az edzőképzéssel fejti ki. Itt rögtön fölmerül egy kérdés, ami már egy héttel ezelőtt is köztünk fölmerült, hogy van elég jól képzett judó edző ma Magyarországon?
0: Vannak judó edzők, vannak olyanok, akik jól képzettek, de azért szerintem
1: több kéne belőlük.
0: Igen, humán erőforrásban szenvedünk.
1: Humán erőforrás hiányban.
0: Humán erőforrás hiányban szenvedünk.
1: Te magad is edző vagy tulajdonképpen.
0: Igen, a helyzet az az, hogy sok ügyes judó edző van, de ők a felsőoktatásban, vagy régebben az OK-s képzésekben azokat a standard dolgokat tanulták meg, hogy hogyan oktassanak le egy technikát, milyen szerepe van a biomechanikának, a biokémiának a bizonyos helyzetekben, de a versenyrutint az hozzá kellett volna, hogy toljuk. És nekem az a koncepció van a fejemben, és pont ma erről tárgyaltunk a szövetségbe, hogy bizonyos szakembereket a felsőoktatásba beintegráljunk, akik tükrözni fogják azt, hogy milyen helyzetek állhatnak elő egy versenyen. Etikai kódex, hol kell bemenni egy küzdőfelületre, milyen tapasztalást kell megadni a versenyzőnek előtte.
1: Mit kell fölvenni?
0: Hát például, hogy mit kell felvenni, de tényleg tehát ez egy nagyon sokrétű dolog. Összességében azt szerettem volna tükrözni ezzel a ponttal, hogy jók a szakemberek, jó a képzés is, de sokkal jobb lesz, hogyha egy kicsit versenycentrikusabbá tesszük.
1: A következő pontban a klubok közötti együttműködés erősítésére utalsz, és már egy héttel ezelőtt is, amikor beszélgettünk, ezt egy nagyon picit furcsáltam, mert ugye a judósok egymásra vannak utalva. És azt azért bizonyára van, de nehezen tudom elképzelni, hogy klubok egymással úgy rivalizáljanak, hogy ellenségnek tekintsék a másikat, nem ellenfélnek. Hogyha van ilyen, akkor fel tudsz lépni majd elnökként ez ellen?
0: Ilyen nincs.
1: Nincs.
0: A helyzet az, hogy arra akartam ezzel asszociálni, hogy a kis klubokból nagyon sok vándorlás szokott lenni a nagy klubok felé. Ez ugye két dolognak köszönhető. Az egyik, hogy egy kis klub nem biztos, hogy olyan gazdasági háttérrel rendelkezik, ami egy versenyzőt egészen a felnőtt koráig tud képviselni, a másik pedig a szakmai háttér, amiről az előző pontban beszéltünk. Szeretném azt a helyzetet megtalálni, és tudom azt, hogy én ebben sohasem fogok tudni mindenkivel jót tenni és mindenkinek eleget tenni, amikor a kis klubnak a szakemberi vagy vezetői, vagy a klub elnöki azt mondják, hogy jó, tovább tudjuk adni a tanítványt, mert elérkeztünk a saját határunkhoz, de szeretnénk azt látni, hogy mit kapunk érte cserébe. Ez most lehet egy egzisztenciális dolog, vagy egy hosszú távú kollaboráció, vagy együttműködés, és a többi, és a többi. Próbáljuk keresni azt a helyzetet, ahol a kis klubokat és a nagy klubokat úgy tudjuk összefésülni, hogy nem hagyunk veszni gyerekeket, nem hagyunk veszni utánpótláskorú versenyzőket, csak azért, mert mondjuk valaki foggal körömmel ragaszkodik hozzá. Viszont ehhez nagyon fontos megteremteni azt, hogy az utánpótlás nevelő egyesületek és az utánpótlás nevelő edzők érezzék azt, hogy ők ki vannak emelve a közegből, azt tudjuk mutatni, hogy köszönjük a munkájukat, és ezt meg is tudjuk becsülni, valamilyen úton, módon meghálálni.
1: A kis klubok támogatása a hetes pont, amivel foglalkozol, és hogyha jól tudom, akkor az elmúlt időszakban el is látogattál több ilyen kis klubba. Mit tapasztaltál?
0: Jó a munka. Nagyon-nagyon sok klub van országszinten, vagy országszerte. Viszont össze kell őket ölelni, össze kell őket foglalni, össze kell őket terelni azért, hogy a későbbiekben a szakmai munkát azt még jobban és még kompatibilisebben tudják majd csinálni vagy képviselni. A legfontosabb dolog ebben a helyzetben az az, hogy minden kisvárosba el kell, hogy érjünk, vagy a lehetőségek szerint a legtöbb kisvárosba és vidéki nagyvárosba el kell, hogy érjünk, mert nyilván Budapesten ezzel a dologgal akkora problémák nincsenek. És ahol megtaláljuk a csiszolatlan gyémántokat, azokat meg kell szépen csiszolni, és brilliánsként kell majd őket a köztudatba emelni.
1: Tóth Krisztiánnal, a Judo Szövetség frissen megválasztott elnökével beszélgetünk, aki a pályázatának 8. pontjában a hagyományőrzést és a judo értékeinek megőrzését emelte ki, ami nagyon közel áll a szívemhez, mert aki nem kezeli a múltját a helyén, annak nincs jelene jövője. Ez alatt mit értettél egyébként, hiszen ahogy írod, a judo nem csupán sport, hanem kulturális örökség is.
0: Igen, fontos azt tudja a köz, vagy a laikus nép, hogy ugye a judo nem csak versenysportból áll. Kátákkal is foglalkozunk, formagyakorlatokkal is, egy olyan testkultúrát biztosít a társadalomnak, amivel igenis mutatnunk kell magunkat, hogy mi mit képviselünk. Ez mellett pedig azok, akik komoly eredményeket, vagy olyan dolgokat értek el az életútjuk során, ami a judót egyes szintről a kettes szintre emelte, vagy valamilyen jót adott az egész közösséghez, az pedig ki kell tüntetnünk és mutatnunk kell a társadalmunk felé és a laikus társadalom felé is, hogy nekünk vannak olyan embereink, vannak olyan képviselőink, akik nem az eredménycentrikussággal foglalkoznak, hanem azzal, hogy a sportot a lehető legszélesebben mutassák meg a világnak.
1: Azt írod zárszóként, hogy hiszel abban, hogy a magyar judó közössége képes a megújulásra és a további sikerek elérésére. Ezt elnökként hogy tudod majd segíteni? Mert hogy én attól tartok, hogy annyi dolgot lesz a következő időszakban, hogy bizonyos dolgok, hát ha nem is marginálisá válnak, de legalábbis egy picit hátrébb sorolódnak majd.
0: Nyilván fel fogunk tüntetni egy olyan pontrendszert, vagy egy olyan elképzelést, ami prioritásokat fog élvezni, és amik a legkardinálisabb és legfontosabb dolgok lesznek a judó jövőjét illetően, azokat fogjuk első körben előtérbe helyezni, de ténylegesen komolyan gondoltam azt, hogy minden egyes szegmensével szeretnék foglalkozni a sportágnak, mert ez fogja előrevinni az egész sportágnak az életét, és hogyha ezt a rendszert egybe tudjuk foglalni, és a versenysporttól kezdve a formagyakorlatok bemutatásán át, a hagyományőrzésre és csak mondjuk az esés technikáknak a bemutatására óda és iskolai szinten tudunk egy picit is fókuszálni, akkor ez a magyar judónak egy biztos alapkövét és egy jó előremozítását fogja tudni jelenteni.
1: Mikor tudunk veled arról beszélni, hogy ugye a múltban elég sok világversenyt rendezett Magyarország, azon belül is Budapest, hogy számolhatunk-e azzal, hogy a következő időszakban is megpróbálsz majd olyan kiemelt eseményeket, megpróbáltok Magyarországra hozni, amelyek részben népszerűsítik a judót, részben pedig hozzátesznek ahhoz, hogy adott esetben mondjuk egy kis klub versenyzőjét, hogyha meghívjátok Budapestre, és meglátja, hogy mekkora hype van egy ilyen világverseny körül, akkor nem adja fel a 8. általános befejezése után, vagy az érettségi után, ami nagy vízválasztó szokott lenni, hanem csinálja, mert ő is oda akar eljutni egy ilyen nagy világversenyre, hogy 5000-en, 6000-en, 10000-en neki drukkoljanak.
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés lesz, hogy az előző elnök úr és az elnökség tényleg pazarul végezte a munkáját, és a magyar judót felhelyezte a judó világ térképére. 3 felnőtt világbajnokság az elmúlt időszakban, biztos program a kvalifikációban és a kvalifikáción kívül is, rengeteg Európa kupa, utánpótlás versenyek, tehát tényleg olyan szintű minőségbeli változás történt az elmúlt 1-2 évtizedben, ami elképesztő egy ilyen kis közép-európai országhoz képest. Nekem egy picit a prioritás változik. Én nagyon szeretném azt, hogy jó és nívós versenyek legyenek itthon, és ezt természetesen támogatni is fogom, de nálam sokkal nagyobb figyelmet élveznek a versenyzők és a szakemberek. Tehát én azt akarom elérni, hogy egy olyan csapatot állítsunk össze versenyző és szakember szempontból is, ami a későbbiekben megállja a helyét, akár Budapesten, akár Tokióban, teljesen mindegy. És hogyha van ilyen csapatunk, akkor ezt mutassuk meg a Paplászlóban, vagy a Körcsarnokban, vagy éppenséggel, ahova lehet versenyt rendezni. Nem mondjuk, hogy a Körcsarnokban nem igazán, de
1: hát minden...
0: MVM-domba, igen. Tehát, hogy elsődlegesen én csapatot szeretnék építeni, és másodlagosan szeretnék azzal foglalkozni, hogy felmaradjunk a világtérképen, de mondom még egyszer, ezt senki ne értse félre, tehát én nagyon-nagyon hajlandó, nagyon, nem is azt mondom, hogy hajlandó, hanem nagyon-nagyon szeretnék azzal foglalkozni, hogy azt a fajta rendszert fenntartsuk, ami eddig volt, de most úgy gondolom, hogy valamilyen értelemben egy kicsit nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a szakmára.
1: Egy picit a magánember Tóth Krisztiánról is beszéljünk, mert az elképesztő volt látni a Facebookon, hogy micsoda elementáris boldogság volt az ismerőseid, meg az én környezetemben is, azután, hogy megválasztottak téged elnöknek. Ha jól emlékszem, akkor a dietetikusodtól kezdve a kócson át mindenki hozzászólt, és olyan történeteket mesélt el a múltból, amikor együtt sírtatok, együtt voltatok elkeseredve, együtt indultatok el az úton. Hogy dolgozza föl az ember azt a fajta szeretetet, ami így egyik pillanatra a másikra rázódul?
0: Hát, hogyha ez lenne a legnagyobb probléma, hogy ezt a fajta szeretetet hogy kell feldolgoznom, akkor szerintem alá tudom ezt írni a bármelyik élethelyzetemben. Nyilván nagyon jól esik. Én, ha külsőleg kellene néznem magam, én egy egyenes, becsületes embernek tartom azt a szemét, akit éppenséggel látok, aki a munkájának köszönheti az eredményeit. Én mindig is a munkában hittem, meg a szavatartásban és a becsületben. Ezt képviseltem sportolóként is, a sporttársaim körében is, és más helyeken is, és ezt szeretném képviselni sportvezetőként is. És én szerintem azért ilyen nagy a pozitív közhangulat, hogyha fogalmazhatok így, mert akik ehhez hozzászóltak, vagy akik ezt az egész életutat végigkísérték, azok pontosan tudják, hogy milyen jellemű ember vagyok, és csak annyit tudok ehhez hozzáfűzni, hogy ezt tartani is fogom.
1: Arra hogy készülsz fel, hogy most lesz majd hirtelen egy-két olyan ember, aki barátod szeretne lenni, és majd jelentkezik, hogy biztos nem emlékszel rám, te C-s voltál, én B-s, kettővel fölötted jártam, de mindig odaadtam neked az uzsonnámat, hogy föl vagy vérteződve azokkal szemben, akik majd esetleg érdekből szeretnének a barátaid lenni?
0: Tanulási folyamat természetesen, de azért az elmúlt időszakban meg tudtam annyira kérgesedni, hogy ezt nagyjából ki fogom tudni szűrni, és most itt vissza mennék ahhoz a ponthoz, amiről beszéltünk egy jó fél órával ezelőtt, hogy én azokkal az emberekkel szeretnék dolgozni, és együtt dolgozni, akiknek tudom azt, hogy van szakértelme és ambíciója. A többi meg nagyon aranyos. Tehát, hogy itt azért egy nagyon komoly határvonalat kell húzni, és nekem ténylegesen az az első és legfontosabb dolgom és küldetésem jelen esetben, hogy a sportágat felemeljem. Nem volt olyan jellegű ambícióm, vagy nem az volt a fő ambícióm, hogy a névjegykártyára rá legyen írva, hogy én a judó szövetség elnöke vagyok. Nekem az elsődleges motivációm az az, hogy a sportágamnak vissza tudjam adni, amit tőle kaptam. Ebbe van, aki bele fog férni, van, aki meg nem fog beleférni, de a jellememtől függően szerintem pont, hogy az elmúlt mondatokban beszéltünk erről, tudják azt, hogy bárkivel nagyon szívesen beszélek bármiről, de amikor egy pozícióról vagy egy titulusról kell döntenünk, akkor ott csak is kizárólag az exakt szakmai tények fognak dönteni.
1: Még egy picit magánember Tóth Krisztiánnal maradva, eddig azért voltál keveset a gyerekeddel, mert világbajnokságra, EB-re, világkupára utaztál, most pedig azért leszel kevesebbet, mert benn fogsz ülni a Magyar Sportházában, az irodádban fogod járni a vidéki klubokat, elmész keretedzésre. Hogy lehet ezt az ördögi lakatot kinyitni mégiscsak?
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye nekem két gyermekem is van. Hál' az Istennek nagyon jó családi háttérrel rendelkezek ilyen értelemben, tehát a feleségem...
1: Feleséged is hozzászólt egyébként a Facebookon.
0: Ki is kaptam, minden... tehát, hogy a feleségem is mindig támogató volt, és most is támogató, ez nagyon nehéz összefésülni, ez természetes. Valamelyik ujjába az ember mindig bele fog harapni. Most azt gondolom, hogy az az elsődleges célkitűzésem, hogy ebben a két-két és fél évben a sportágat egy jó útra tereljem, és egy kicsit összerázzam a sportág képviselőit, és ennyit meg hajlandó vagyok rááldozni, és most ezt megint mindenki jól értse, hogy egy picit a családomtól elveszek. Igyekszem a lehetőségekhez mérten a legtöbbet otthon lenni, és a legtöbbet foglalkozni a gyermekeimmel, de nem tudok egész egyszerűen kettészakadni, próbálom megtalálni majd azt az arany középutat, ami megfelelő lesz a családom szempontjából is, és megfelelő lesz a judó társadalom szempontjából is. És itt ezúton szeretném is megköszönni a családomnak azt a fajta támogatást, amivel az elmúlt években képviselték magukat, hogyha diplomatikusan fogalmazhatok, és bízok benne, hogy ez a későbbiekben is így fog maradni. Ahogy nagyobb igényem lesz arra, hogy a családdal többet kell lennem, akkor ezt az egészet majd újra átgondolom, de jelen esetben őszintén azt gondolom, hogy tartozok annyival a sportágnak, hogy ezt az időt rá kell, hogy áldozzam.
1: És ha mondjuk egy válogatott keretedzésen, ahol ott vagy, és látod, hogy valaki valamit rosszul csinál, és pont rajtad van egy judogi, akkor fölmész, és megmutatod neki?
0: Tőled egyből oda fogok menni, és megmutatom.
1: Tóth Krisztián, a Judo Szövetség elnöke, köszönjük szépen.
0: Köszönöm a meghívást.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Egy perc elmúlt 7 óra. Keretet hirdetett Márko Rossi, a Magyar Labdarúgó Válogatott Szövetségi Kapitánya. Ezzel kapcsolatban készített összeállítást Cserjés Bendegúz.
3: Két mérkőzést játszott idén a magyar válogatott, hamarosan pedig újabb két meccs vár a csapatra. Június 5-én előbb Finnországgal, aztán 9-én Kazasztánnal játszik felkészülési mérkőzést Magyarország. Erre a következő két megpróbáltatásra keretet hirdetett ma Marco Rossi szövetségi kapitány.
4: Kapusok Pécsi, Szapanos, Tóth Balázs, Jakovics Vili, Áron. Védők Borla Csinger, Dárdai Márton, Kerkes, Márgráf, Nezsolt, Orbán, Oswald, Szücs Kornel, középpályások, Bárat, Schäfer, Stiles, Szendrei, Szoboszlai, Szücs Tamás, Tóth Alex, Tóth Raimund, Vitális. Támadók, Grüber, Kovács, Lukács, Redzic, Sallai, Schön, Varga.
3: A magyar válogatott névsorában öt újonc szerepel. A négy kapus közé befért a Liverpool utánpótlásában lévő Pécsi Ármin, a védő közé ezúttal bekerült a Puskás Akadémiából Margraf Ákos, a középpályások közé a ZTL-ben játszó Szendrei Norbert és a győri Tóth Raimund, a támadók között pedig az AZ Alkmaar tehetséges fiatalja szerepel, Kovács Bendegúz. Róluk érkezett a kérdés, hogy tőlük mire számít Rossi.
5: Elsődlegesen az edzéseken szeretném őket látni. Valamennyiben többet tudunk edzeni, hosszabb ideig tudunk edzeni, mint a korábbi alkalmakkor. Egyébként többüket szeretném látni, hogyan mutatkoznak be a válogatott keretében, ami egyébként a klubcsapatoktól merőben eltérő. Tehát arra kéne törekednünk, hogy lássuk, hogyan dolgoznak, azért a kísérletezni szót azt kerülném, de igen, szeretném, hogyha barátságos felkészülési mérkőzéseken őket is kipróbálhatnánk, ha emlékeztek a múltban több újoncot ilyen körülmények között tehettünk próbára. Ugye közülük sokakat a magyar NB1-ben tudtunk megfigyelni. De hát azért mégiscsak arról van szó, amit már a múltban is elmondtam, hogy a bajnokság, a magyar bajnokság, most abszolút nem akarom leszólni, de nem a legeslegmagasabb szintet képviseli, hogyha más európai bajnokságokhoz viszonyítjuk, ezért mindig is tartsuk szem előtt azt, hogy a srácoknak milyen a teljesítményük az ellenfelükhöz képest. Ebben a viszonylatban kell ezt mérlegelni, és sok esetben, hogyha nem a legerősebb az ellenfél, akikkel szembenéztek, azért ezek a srácok nem játszottak mindig folytonosan állandó teljesítménnyel. Ugye ez az elsődleges dolog, ez az elsődleges kritérium. Tehát, hogyha olyan atlétikai és technikai sajátosságaid vannak, amelyek figyelemre méltóak, de nem tudsz megfelelő, vagy egy bizonyos szintet képviselő ellenfél ellen állandó tartós teljesítmény nyújtani, ugye különbség van ellenfelek között is, tehát mégiscsak a Kazincbarcika nem azonos a szintje, mint a Ferencvárosnak. Tehát, hogyha jól játszol a Ferencváros ellen, vagy a Győr ellen, vagy a Debrecen ellen, vagy a Zalaegerszeg ellen, az már egy másik dolog, mint hogyha a Kazincbarcika ellen játszol. Mert ugye most a Debrecen és a Zalaegerszeg is az elsők között említhetők. Tehát ilyen szempontból kell ezeket mérlegelni.
3: Az újak között érdemes különkíteni Kovács Bendegúzra, aki idén az IFI BL-ben hívta fel magára a figyelmet, azóta pedig már a felnőtt csapatban is bemutatkozott, a 19 éves csatár tehetsége egyértelmű. Nem véletlen, hogy róla külön is beszélt Marco Rossi.
5: Semmi az égvilágon nem változott. Egyszerűen csak arról van szó, hogy két okból döntöttem a keretbe hívása mellett. Először is, mert nincsen Barnit leszámítva a középcsatárunk, a másik dolog pedig az, úgy hiszem, hogy most már értékelhetjük a sajátosságait, a tulajdonságait, de nagyon köszönöm a kérdésedet, mert így legalább mindenféle félreértést félreteszünk az útból. 19 éves fiúról van szó, aki most kezdett ugye a holland első bajnokságban, igazából nem a legeslegerősebb csapatban, és a konferencia ligában is bemutatkozott, tehát most már egy meghatározó szinten játszik. A másodosztályban 7 büntetőt lőd be, ami igazából nem igazán sajátos, ez a 7 gól. a többi játékoshoz képest, aki azon a szinten játszik. Tehát nem akarjuk ezt a srácot túlterhelni, túlzott várakozásokkal. Ő olyan szinten játszik, ami meghatározó azért egy 19 éves srácnak. Én is ugyanezen a szinten játszottam 19 éves koromban, a 80-as, 90-es években az olasz Serie A-ban, amikor az a világ csúcsát képviselte. Én abszolút nem voltam fenomén, remélem, hogy Kovács tud fejlődni, de jelen pillanatban nem szabad. Ezt elsősorban nektek mondom, de persze mindenféle olyan bloggernek is, és mindazoknak, akik írnak ezekről a témákról. Nem szabad a számokat felsorolni, mert igazából ifi szinten az egy bizonyos szintet már ő elért, de merőben más dolog az, hogy felnőtt csapatban játszon. Jól ismerjük a sajátosságait, és szeretnénk azt látni, hogy hogyan edz együtt a többi sráccal, akik a válogatott mezőt már idő óta viselik. Persze nem kizárt, mint hogy 25 mezőjátékost hívhatok meg, plusz 4 kapust. Hogyha minden jól megy, és nem lesznek sérüntjeink, akkor egyáltalán nem biztos, hogy az első hét után döntünk, hogy simán előfordulhat, hogy 2 mezőnyjátékos plusz 1 kapust hazaengedünk.
3: Szintén az újoncok névsorát erősíti a Puskás Akadémia játékosa, a 20 éves Markgráf Ákos. Vele röviden beszélgetett Bitman Emil.
6: Ahogy jöttem reggel edzésre, mert délőtt edzettünk a csapattal, akkor telefonáltak az MLS-től, és említették, hogy szövetségi kapitány mondani fogja majd a nevemet, és számít rám a következő összetartáson, és hogy ott hallottam, hát mondtam őszintén, hogy egyrészt nagyon meglepődtem, és félre kellett álljak, mert kicsit sokkal is kerültem, úgyhogy igazából így tudtam meg az egészet.
7: Említetted, hogy edzés előtt voltál. Mit mondtak a többiek az öltözőben, illetve Hornyák Zsolt, aki nagyon megbízott benned itt az elmúlt időszakban, az elmúlt 2 évben, hiszen ilyen fiatalon is lehetőséget kaptál, és stabil tagja lettél a Puskás kezdőcsapatának. Mit mondott a mester, amikor meghallotta, hogy benne leszel majd a keretben?
6: Még nem beszéltünk róla, mert amikor bementem reggel, tudatosan nem mondtam senkinek, igazából csak a Lukival és a Szapival meg a Joe-val beszéltük, úgyhogy ők gratuláltak, nyilván mondták, hogy adjak bele mindent mesterrel, még erről nem beszéltem, de nyilván nagy szerepe van neki is abban, hogy kaptam a lehetőséget és tudtam bizonyítani, mert anélkül a szövetségkapitány nem tudott volna kiszúrni magának, úgyhogy igazából innen is köszönöm neki.
7: A felsorolt nevek majd azért ott lesztek telkében, amikor csatlakozol a válogatott kerethez, azért az gondolom, hogy nagy segítség is lehet, meg egy picit az otthonosságot majd segíti, hogy lesznek olyan játékos társak, akikkel egyébként nap mint nap együtt készülsz.
6: Persze, sokat fog segíteni nyilván a beilleszkedésben is, de mellettük van még olyan játékos, akivel ugye akár az U21-ben, vagy akár itt még felcsúton játszottam együtt, de ahogy ők is mondták meg, ahogy mindenkitől lehet hallani, ez egy nagyon jó közeg, úgyhogy szerintem ezzel a beilleszkedéssel nem lesz probléma.
7: Említetted, Ákos, hogy amikor először meghallottad, akkor szinte sokkot kaptál. Néhány óra már azért eltelt, mióta megtudtad, hogy ott leszel a válogatott keretben. Mit jelent ez neked? Tudom, hogy egy picit közhelyes a kérdés, de nyilván amikor egy fiatal labdarúgó elkezdi a pályafutását, akkor kitűz maga elé célokat, és biztos, hogy az egyik a felnőtt válogatottság. Te utánpótlás szinten már voltál válogatott, illetve jelenleg is ugye válogatott kerettag vagy. Mit jelent az, hogy most a felnőttek közé kaptál meghívót? Mit jelent ez neked?
6: Hát nagyon nagy dolog, nyilván ezért dolgozik szerintem minden játékos, de azt gondolom, hogy ez nem azt jelenti automatikusan, hogy nekem mindenképp játékpercet kell kapjak, vagy akármi ilyesmit, úgyhogy nagyon kemény munka áll még előttem. Nyilván nem is érem be azzal, hogy akár egyszer most a szövetségkapitány behívott, hanem szeretnék minél többször ott lenni a keretben. Hát és igen, mint mondtam, ezért dolgozik szerintem mindenki, én is azért nagyon sok mindenről letettem ugye az évek során, hogy tényleg mindent a focinak szenteljek, úgyhogy azért ez egy kis visszaigazolás, hogy jó úton haladok, és hogy megérte a sok munka.
7: Márko Rossi szövetségi kapitány nagyon sokszor feltűnik a Fizliga mérkőzésein. Te találkoztál már vele valahol személyesen? Volt bármilyen kapcsolatotok? Akár telkiben, amikor ti is ott készültetek, mint a nagyok?
6: Telkiben annyi kapcsolatom volt igazából vele, hogy hogyha a folyosón szembesétált, akkor köszöntem neki, úgyhogy még nem volt alkalmam vele beszélni, de várom igazából, hogy igazából milyen feladatot szán nekem, és hogy lát engem, miben kell még fejlődjek, mi az, amit megtartsak, úgyhogy várom már, hogy persze találkozzak és beszéljek vele.
7: Marco Rossi kedveli azokat a játékosokat, akiket akár több poszton is be lehet vetni, ugye nálad is, amikor itt a szerkesztőségben beszéltük, hogy olyan Ákosnak mi a posztja, akkor baloldali védő, belső védő, baloldali belső védő, tehát igazából több helyen is tudsz hasznos lenni a saját csapatodban. Ez azért egy védőnél mindenképpen egy pozitív dolog, amikor több poszton is bevethető. Lehet, hogy ez is szempont volt, mint gondolsz?
6: Abszolút lehet, hogy benne van. Sok oldalú játékosnak tartom magam, igen, mondjuk a jobb védőn kívül a védelemben minden poszton el tudok játszani jól, úgyhogy lehet, hogy ez is szempont volt. Nem tudom igazából, hogy mi áradott a fejébe, örülök neki, hogy így döntött.
3: Na de ne feledkezzünk meg a többi fiatalról sem. Egyértelmű, hogy generációváltás zajlik a válogatottnál. Ott van a keretben a legfiatalabbak közt szintén újoncként a 21 éves Pécsi, a DVSC-ből Szűcs Tamás, a 21 éves Ferencvárosban futballozó Gruber Zsombor és a 20 esztendős Bournemouth játékos Tóth Alex. Utóbbi csupán elvétve, általában az utolsó percekre csereként beállva kap lehetőséget az angol Premier League-ben. Róla Marco Rossi külön beszélt.
5: Hát mindenek előtt azzal szeretném kezdeni, hogy júniustól, ugye amikor befejezzük egészen szeptemberig, mert már csak szeptemberben és októberben fogunk játszani, addigra legalább 7-8 mérkőzésen, talán 9-en is túl lesz sok bajnokság. Tehát abban a pillanatban kell majd kiértékelnem a játékosainak az állapotát, mert egy dolog az, hogy több játékost is le tudok tesztelni, de ugye akkor majd azokat kell meghívnom, akik a leginkább akkor formában lesznek. Ti csak gondoljatok bele, hogy a magyar bajnokságból hívjuk meg átlagban a 40%-át a válogatott játékosoknak, és ez a 40% az, aki ugye szintén változhatnak egyik kerethirdetéstől a másikig, nyilván esetlegesen a forma tekintetében. Tehát a formájuk is számít, és az, hogy hogyan játszanak. És mennyit játszanak, tehát ahogy a múltban is igyekszem azokat meghívni, és akkor is erre fog törekedni, akik leginkább formában vannak, de nyilván most egy szélesebb, egy tágabb keretet hívhatok meg. Most nagy a bőségem a középpályásokat tekintetében. Az elmúlt néhány évvel ezelőttig nem igazán volt ez a helyzet. Nyilvánvalóan Alex fontos játékos, aki bizonyította, hogy a válogatott számára is fontos játékos, amikor folytonosan játszották a Fradiban. Aztán persze úgy, hogy a Bournemouth-ba átigazolt, és átlagosan meccsenként 3 percet játszhatják. Ott már nincs meg az a mérkőzés szám, nincsenek meg azok a játékpercek. Ugye nem vehető számba az a szlovénok és görögök ellen lejátszott utolsó 2 felkészülési mérkőzés. Mi több játékpercet adtunk Alexnak, mint amit a Bournemouth edzője. Tehát nagyon keveset játszhatják. És nyilván ugyanakkor a játékos társainak más a szintje. Ezért mondom azt, hogy mindig az ellenfelekhez mérten is értékesítjük a játékosok helyzetét, és az adott bajnokságukhoz képest, ahol játszanak. Én elsődlegesen a saját érdekemben azt kívánom, hogy sokat játszassák, és jövő évtől, jövő idénytől garanciákat kell kérnie a Bournemouth-tól, hogy játszassák. Nagyon fontos egyébként a Premier League-ben is a Bournemouth, és találhatna egyébként más megoldásokat, kölcsönadhatná a Championship-be is. Tehát hogyha én azt kéne megnézzem, hogy Alexet hogyan alkalmazzák, hogyan játszhatják, és rendszeresen játszhatják, de ez én csak akkor tudom őt meghívni, hogyha folytonosan játszhatják. Ami nem azt jelenti egyébként, hogy nem hívom meg, mert most is meghívom, és márciusban is meghívtam. Magas szinten játszik, és intenzív játékos, de ez csak egy dolog, a fontos az, hogy meglegyen a játékritmus.
3: Arról már volt szó, hogy a válogatottban generációváltás zajlik, ennek keretén belül 2 fiatal kapus is bekerült a keretbe, Jakobisvili Áron és Pécsi Ármin személyében. Mellettük Csinger Márkról, Szendrei Norbertről és Regis Damiról is kérdezték Marco Rossit.
5: A hosszú távú terveim nyilvánvalóan azok, hogy számíthassak Pécsi Árminra, Tóth Balázsra, aki az első kapusunk jelen pillanatban, nem látok rövid távon semmilyen kihívót aki lecserélhetünk. Aztán Pécsi Árbin és Jakobos Vilis nagyon érdekes játékos profilok. Nem játszottak, mert kispadoztatják őket, ugye ez egyik Andorrában, a másik pedig Liverpoolnál, tehát most már egy ideje ez a helyzet az első csapatnál. De szeretném látni, hogy velünk milyen, tehát nálunk milyen, különösen elsődlegesen Pécsit, mert ismerjük, hogy tudjuk, hogy tehetséges, milyen képességekkel bír, és szeretnénk látni, mert egyébként Jakobos Vilit és Balást is szeretnék így megtekinteni, mint már említettem. Aztán Égit is kiemelném, ő is olyan kapus, akit ismerünk, aztán más kapusok is vannak még, akik jól teljesítenek Magyarországon, de szeretném Szapinak is megadni az időt, mert most lesz az utolsó olyan alkalom, hogy meghívjuk valószínűleg, és ezzel szeretném elismerni azt a munkát, amelyet a válogatott keretében harmadik kapusként nyújtott, ami fontos munka volt, megtette, amit kértünk tőle, amit elvártunk tőle, és úgy hiszem, hogy megérdemli a színpadot, a Rivalda fény legalább egy kis időre, ha nem is az első, de a második mérkőzésen. Ami a többieket illeti, említetted Szendrei Norbertet, nyilván őt is, én is régóta ismerem, azért ő megélt némi hányattatást azzal, hogy klubot váltott, de most az új edzővel tudott növekedni, a teljesítménye jobb, és azt vettük észre, hogy kiváló a hozzáállás, az, hogy függőlegesen meg lehet játszani, és ez alapvető, hogyha középpályán játszol, mert hogyha mindig hátul, meg széleken, még én is eljátszogatni, de hogyha tudsz vertikalizálni, az azért mégiscsak más, és neki megvan ez a sajátossága. Aztán, ahogy említettem, az utóbbi időben nem volt annyira sziporkázó, mint korábban, de mindenképpen jó összességében az a szezon, amit lezárt. Szintén jó szezon zárt, azt kell mondjam, Tóth Rajmundi is.
8: Giocando da terzino al Sapporo.
5: Ugye az, hogy hátvédként játszották, úgyhogy igazából nem hátvéd, és ez azért egyébként ez is elárulja, amiről régebben is ismertük, hogy mennyire alázatos, jó hozzáállású srác, és egyébként középpásként is mindig megállt a helyét, úgy hiszem, hogy eljött az idő, hogy meghívjuk a keretbe. Ami Redzsicset illeti, a legutóbbi mérkőzésen, ahol ugye az első fél időt játszotta le, egész jól, nem volt különleges megvillanása, de tűrhetően lehozta Görögország ellen az első fél időt. Aztán ugye lesérült, a Red Bull-al, az Salzburg-al volt néhány problémája, és ott néhány meccset elveszített, de azóta visszatért, és jól van, jól játszik, és játszik. Olyan sajátosságokkal bír, akik a mi számunkra így vagy úgy, de azért hiányoztak. És ezért is hívtuk meg. Reméljük, hogy meg lesznek újra azok a feltételek, adottak lesznek, hogy lássuk, hogyan játszik.
8: Mark Csinger?
5: Ja, igen. Csinger már. Ott szerettük volna, hogy már a legutóbbi mérkőzésen bemutatkozhasson Görögország ellen, de aztán végül meg nem jutott rá idő. Egészen biztos, hogy ő a csapatában a Győrben nagyon-nagyon jó teljesítményen játszott, többet játszott Korpics, mert ő korábban lesérült és valameddig távol maradt, és ugye váltogatták őt több csapattársával, stabil játékos, és ha meghallgatja a tanácsomat, akkor megtartja, tehát dolgozik még magán azon, hogy tudjon összpontosítani, a koncentrációját meg tudja tartani 95 percig. Mert időnként olyan, mintha elvesztené a figyelmét, és amikor ugye az ő fosztján ez azért kritikus lehet, de szeretnénk, hogyha bemutatkozna, azért is, amiért, ahogy te mondtad, közép és hosszú távon ő mindenképpen egy olyan játékos lesz, akire számíthat a válogatott.
3: A magyar válogatott 29 fős keretéből 12-en az NB1-ben szerepelnek, 17-en pedig külföldi bajnokságokban. Az öt újoncból pedig hárman játszanak Magyarországon. Marco Rossi tehát kihirdette keretét a június 5-i és 9-i felkészülési mérkőzésekre. Ezeket természetesen a Nemzeti Sportrádióban is közvetíteni fogjuk.
1: Cserjés Bendegúz összeállítását hallották. Időközben elkezdődött a férfi röplabda extraliga döntőjének 4. mérkőzése a Finó Kaposvár és a Máv Előre Foxconn együttesei között. Még az sem kizárt, hogy bajnokavatás lesz. Kapcsolunk a helyszínre Katona Lászlóhoz és Csorba Andráshoz.
9: Üdvözöljük a kedves hallgatókat Katona László kollégám nevében is, és a hangmérnök Toman Sándor nevében. Csorba András vagyok. 7-5-re vezet a házigazda Kaposvár az első szedben. Igen, és az a kérdés, hogy vajon 21-szer bajnok lesz-e ma a Kaposvár, vagy a döntés majd pénteken Fehérváron fog igazából eldőlni. Minden esetre nagyon nagy iramban kezdtek a csapatok óriási nyitásokon. Most Matyá és Midl csáncolják le, de megmentik a Kaposvárék a labdát, és még át is tudják tenni, de hiába, mert nem hiába, Grigoriev megfogja, Hubicska Patrik érkezik, és őt üve nyilván hallják a közönség hangját. Rengetegen vagyunk, körülbelül 1600-an ebben a csarnokban, és iszonyatos nagy a hangorkán.
10: Lehetnénk többen is, lehet azért ez a 1600 néző is olyan telített érzést ad ebben a kaposvári arénában. Nyitáshoz készülődnek a hazaiak, és bizony voltak itt már erőteljes bombázások, és Midl például ásszal felérő nyitás mutatott be a mérkőzés során, de most megint ott a háló környékén egy remek megoldás, még pedig Medinától 9-5 az állás, így aztán ez a 4 pontos különbség a legnagyobb eddig a mérkőzésen, és alapjába véve hát maradjunk annyiban, hogy a hazai pálya előnyét egyáltalán nem tudták eddig kihasználni a csapatok itt a bajnoki döntőben, hiszen 3-0-3-0, vagyis valójában mindig az az együttes nyerte meg az első, illetve a második, no meg a harmadik mérkőzést, az 3-1 lett, amely éppen vendéglátóként jelen volt a másik csarnokban. Szóval a Kaposvár úgy lehet bajnok valójában a mai nap folyamán, hogy 2-t nyert Fehérvárot, és most jelenleg 9-5 az állás, amikor az első játszmában járnak a csapatok. A Máv Előre vezetőedzője Benigno pedig már ki is kérte az első idejét.
9: 9-5 tehát, és a hangulat óriási, nagyon-nagyon jó. Én néztem mind a három mérkőzést, ami idáig zajlott. Nagyon nagy valószínűséggel én azt jósoltam, és lehet, hogy megköveznek majd ezért, hogy a sorminta szerint most a Máv Előre lesz ma a nyerő. Ennek nyilván a somogyi érzelműek nem örülnek, de hát bármi előfordulat, főleg az, hogy idegenben nyer a csapat. Grigoriev most nagyon csúnyán beleüti a hálóba a nyitást, 9-6, vagyis jött föl egyet a vendég együttes, és most a Javtov megy a nyitóhelyre, két nagy óriás van a pályán, Javtov az egyik, a Máv Előre légiósa, és a másik pedig a kaposvári Schmidl fogadja a kaposvári nyitást. Hubicska, lesáncolják, de nem lesz belőle pont. Most ejtéssel próbálkozik Hubicska, aztán kapják az ellenfél játékosai a labdát. Pesti Marcel, hárítják, idáig hosszú labda menet. Schmidl előzi nagyon-nagyon csúnyán, egyenesen ki, hosszúra, 9-7, vagyis megint szerzett 2 pontot a vendég együttes.
10: Nagyon látványos volt, hogy a kaposváriak hármas sánccal védekeztek, és így is sikerült egyébként megakadályozni az egyik fehérvári akciót, de mégsem a pontot a somogyiak szerezték, hanem a Máv Előre. 9-7-nél jönnek előre a vendégek, és bizony, hogy megint egy erőteljes nyitás, de Javtovtól végül a hálón egy kicsit megakad a labda, majd aztán jön Hubicska, és ő az, aki bevágja a labdát a hármas vonalra. 10-7, a labdával pedig a többszörös magyar bajnok nem csak kaposvári oldalról, Magyar Bálint, hiszen a Pénzügyőrben is röplabdázott, és ott is nyert 2 bajnoki címet. Tehát összességében azt el lehet mondani, hogy itt a 21. században a vidéki csapatok dominanciája van, itt a fináléban is Kaposvár, illetve Székesfehérvár képviselői, tehát még a 20. században leginkább budapesti csapatok nyerték a bajnokságokat, a férfi röplabda bajnokságokat, a Honvéd, az Újpest, a Csepel például, tehát most már megváltozott minden, igaz? A Pénzügyőr 2-3 évvel, vagy 3-4 évvel ezelőtt tudott egymás után 2 bajnoki aranyat szerezni. A Kaposvár pedig újabb pontot, ami azt jelenti, hogy 11-8 a találkozó állása az első játszmában. Rubicska Patrik pedig nyitáshoz készül.
9: Ha már arról volt szó, hogy ki hányszor volt bajnok, a Kaposvárt most könnyű megjegyezni, a rekordbajnokot, hiszen 20 alkalommal szerezte meg a bajnoki elsőséget, és 20 alkalommal a magyar kupát. Rubicska nyit, hálóba nyit, elég sok, viszonylag sok a rontott nyitás mind a két oldalon, 11-9. Most egy nagyon-nagyon megbízható játékos, Szabó Vilmos a vendégeknél. Ő is érte a már magyar bajnoki címet, az épp a pénzügyőrrel. Ugrik fölnyit, óriási nyitás, Feliciano a kaposvári libero fogadja, és Matyej Schmidlt lesáncolják bizony. Ketten is ott voltak, méghozzá Zvicer volt az, aki valószínűleg a pontot elérte. 11-10, már csak egyetlen egy egységgel vezet a Kaposvár, megvárjuk még ezt a Szabó Vilmos, már én megvárom ezt a Szabó Vilmos nyitást. Fogadja Dávid Csanád, és ő kapja vissza, egy ejtés, megmentik, ez egy könnyű labda volt, és ott volt a kaposvári sánc. Dávid Csanád és vagy Magyar Bálint volt, az 12-10 a Kaposvárnak.
10: Medina az, aki készülődik a nyitáshoz, Hubicska és Middle 3-3 ponttal egyelőre a két legeredményesebb hazai játékos, meg a mérkőzés során is ők egyelőre remekelnek. Medina a nyitással, ilyen apró kis érintett, ejtéses nyitás volt ez, aztán meg tudják menteni a hazaiak, jön az ütés Middle-től, és bepattad még, igen, a kaposvári térfélre, a vonalra pattant a labda, így aztán, hát fájdalmas vagy sem, de a pont a MÁV előre együttesé 4-gyel is vezetett a Kaposvár, de most jelen állás szerint az első játszmában Kaposvár MÁV előre 12-11 stúdió.
1: A telefonnál Estúth János, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője, tőle tudjuk meg, miről olvashatunk a holnapi labban.
11: Egy estét kívánok, hát mi is nagy izgalommal várjuk, hogy miként alakul a röplabdázók döntője. Emellett két oldalon foglalkozunk a rajtoló Tour de Hongrie versennyel, ugyebár Gyulán van a kezdés, aztán 5 szakasz követően Veszprémben zárul majd az idei verseny. Bemutatjuk a verseny útvonalát, természetesen a magyar versenyzőket, és egy kis esélylatolgatásra is sor kerül. Visszavonul a szexán női kosárlabda csapatának csapatkapitánya, Teodorean Alexandra, az idei Magyar Kupában ezüstérmes tolnai játékos már hónapokkal az idényzárás előtt tudatta szándékát a klubjával. Egyébként nem sok csapatban játszott, Baján kezdett, és Szekszárdon kívül még a TF-ben patogtatott. Nem maradt hiányérzet, mondta kollégámnak, noha az Európa Ligában végül nem játszottam, és a bajnoki cím sem jött össze. Hogy milyen terveket sző, arról is nyilatkozott tehát Teodorean Alexandra. Természetesen van futballunk is, hiszen ott voltunk Marco Rossi keret hirdetésén, és félszemmel már a hétvégére tekintünk, amikor egyrészt eldől az NB1 bajnoki címe, másrészt pedig a harmadik helyről is döntés születik. Ennek kapcsán megkerestük a Debrecen kapusát, a 20 éves erdélyi Benedeket, aki mesél arról, hogy ebben a hosszabb szünetben, hiszen 2 hét szünet volt a bajnokságban, mi mindent tettek annak érdekében, hogy dobogon végezhessenek. És végezetül még egy ajánlat, szerdán Kanada ellen lejátsza utolsó felkészülési mérkőzését. Magyar férfi jégkorong válogatott, Neuchâtelben lesz ez a mérkőzés, nem véletlenül, hiszen Svájc adott hont az A-csoportos VB-nek, és tavaly sikerült meghosszabbítani tagságunkat az Elite VB-ben. Bemutatjuk a kanadai válogatottat, amelyben egyébként egy kivételével csupa NHL játékos kap helyet. Hogy mire készülünk, és hogy áll a magyar csapat előkészülete, ugyebár a keret még nem végleges. Szóval mindezekről is olvashatnak olvasóink a Nemzeti Sport szerdai számában.
1: Estúth János, köszönjük szépen!
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
12: 5 újoncot is behívott a magyar labdarúgó válogatott keretébe Marco Rossi. Hivatalba lépett a Tisza kormány, változékony lesz az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
12: 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott idei második keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány Matelkiben hozta nyilvánosságra a 29 fős névsort, amelynek újoncként tagja a Liverpool kapusa Pécsi Ármin, a Puskás Akadémia védője Mark Graf Ákos, a Holland Alkmaar támadója Kovács Bendegúz, valamint 2 középpályás, az Alegerszegből Szentrei Norbert, a Győrből pedig Tóth Rajmond. A Nemzeti Együttes június 5-én a finneket fogadja a Puskás Arénában, 4 nappal később pedig Debrecenben a kazahok ellen lép pályára, szintén felkészülési mérkőzésen. Távozik a Diósgyőr női kosárlabda csapatából Milica Jovanovic,

0: ki. Az ecuadori Jonathan Narváez nyerte az olasz kerékpáros körverseny negyedik szakaszát. A bulgáriai nyitány után ez volt az első etap Olaszországban, Narváez mezőny hajrában győzött. A Giro d'Italia összetett versenyének élére a szakaszon harmadikként célba érő olasz Giulio Ciccone lépett fel. Így holnaptól ő viselheti a rózsaszín trikót.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormány tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A tervek szerint a kabinet holnap már megtartja első ülését. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Ruf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-ével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. Az otthonteremtési hitelek, csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA a kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek, erősítve a kínálati oldalt és a bérpiacot is. A konkrét vállalások, határidők és összegek hiányát kifogásolta a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatásai után a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence közösségi oldalán úgy értékelte, hogy az ülések után sem lehet többet tudni a tárcavezetők szakmai terveiről, mint a folyamat megkezdése előtt. Hozzátette, a konstruktívan állnak az új kabinethez, és figyelemmel kísérik a kampányígéretek megvalósítását.
1: Közlekedés.
0: Baleset történt az M5-ös autópályán Röszke felé Újhartyán térségében a 46-os kilométernél, forgalomkorlátozásra készüljenek.
1: Időjárás.
0: Holnap is napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporesők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1 és 9 fok után 15 és 20 fok lesz.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: 6 perc múlt fél 8 estét kívánok a mikrofonnál, Szegő Tibor. Az első szett hajrájában jár a férfi extraliga döntő negyedik mérkőzése. A Finó Kaposvár és a MÁV előre Foxconn férfi játékosai röplabdáznak, úgyhogy kapcsolunk Katona Lászlóhoz és Csorba Andráshoz.
4: Grigorjev nyit 20-14-es hazai vezetésnél. A szerváját fogadja Javtov, majd ő kapja vissza egy óriási leütés, ebbe csak vele tudja tenni a kezét a cseh óriás Matěj Šmídl. 20-15, vagyis egy ponttal följebb araszoltak a vendégek. Ne felejtsük, hogy 5 egység kell a Kaposvárnak ahhoz, hogy az első szettet megnyerje, és értelemszerűen a 15-nél 10 pont kell a vendégeknek, hogy ők nyerjék. Hubicska fogja kapni, nem tévedtem. Šmídl egy ejtés, nagyon szépen bejöttek az ejtések egyébként Matěj Šmídlnek. Most egy nagyon-nagyon érdekes megoldás, Bátkai Katona Ágnes mutatja, hogy ez a pont jó. A Kaposvár csak átpöttyintette, átejtette a sáncnál a labdát, nem kockáztatták azt, hogy blokkautot szerezzenek. 21-15 a Kaposvárnak.
5: Tégláról téglára épül a vár, a kaposvári vár leginkább, mert itt érződik, hogy ez a 6 pontos különbség, ez a legnagyobb eddig a mérkőzés során. Magyar Bálint a nyitással, és most védekeznek a hazaiak, csak hát nem volt semmiféle sánc a pontot szerző MÁV előre játékos előtt, ezt nagyon könnyedén beütötték. mégpedig Zvicser.

0: volt az, úgyhogy 21-16-nál már ugye a fehérvári vezetőedzőnek nincs lehetősége időt kérni. Kaposvári oldalról meg igazából minek? Kedácsics mesternek nem kell semmibe belenyúlnia. Tökéletes minden, amit a hazaiak eddig csinálnak. Ambrus Bence volt egyébként a pontszerző, de ez talán másodlagos. Jöhet egy nyitással az új ember, Varga Péter, ő az, aki pattogtatja a labdát. 5 pontos hátrányban a bajnoki címvédő. Nagy erejű a nyitás, de ez könnyedén fogja Feliciano, és aztán Hubicska, tőle talán nem a megszokott oldalon, de a forgásnak köszönhetően most jobbra átkerült, és így sikerült neki pontot szereznie. 22-16, az előző bajnokságot a MÁV előre nyerte söpréssel a Kaposvár ellen, 3-0 arányban, az volt a fehérváriak első bajnoki címe, de ha ma győzni tud a Somogyi együttes, akkor 21. alkalommal és újra visszaül a trónra a Kaposvár.
1: 22-16, szerváltak a hazaiak, és most benyelnek egyet. Így 22-17, ne felejtsük el, volt 2 challenge, vagyis videóbíró, videónézés, 2 vitatott érintésnél, és ideig mind a kettőt a kaposváriak nyerték. Ez is benne van a 22 pontjukban, ez hosszú. Innen föntről nagyon jól látszott, ráadásul a brazil Feliciano el is ugrott a labda erről. Nézzük meg Medinát, ő argentin, csak úgy, mint az ellenfél szövetségi kapitánya Pelillo. Ő nem a nagy nyitások mestere, hanem kicsi, trükkös, hálós nyitásnak a mestere, mondhatnánk úgy is, hiszen belenyitott a hálóba, 23-18.
0: Ez már legalább a negyedik alkalom, hogy a hálóba nyitnak a hazaiak, és hogyha ezekből legalább valami játékot tudtak volna kreálni, akkor már jobban állna a hazai együttes, de így is 5 pont az előnye a Kaposvárnak. 23-18-nál jöhet Switzer a labdával, ő az, aki nyithat, a MÁV előre játékos, a szépen átütötte a labdát, de aztán most védekezik el, Dávid Csanád pedig beüti szépen az oldalvonal mentén. 24-18, játszmalabdái vannak a Kaposvárnak, szám szerint 6, és jön Schmidl, aki a mérkőzés során egyszer már tudott egy ászt ütni, úgyhogy le is zárhatja az első felvonást, és 24 percnél járnak a csapatok a játékidőt tekintve. Schmidl az annyira magasra nem dobja fel a labdát, de eléggé megütötte, elég hosszúra, ami azt jelenti, hogy 24-19, de így is még bőven 5 lehetősége van a Kaposvárnak, a rekordbajnoknak, hogy befejezze az első játszmát. Cserélnek a vendégek.
1: Lejön az argentin Luna Saibe, és bejön a helyére az 5-ös számmal játszó Vandi Bernát, bocsánat. Vandi Bernát, ő fog most szerválni a kaposváriak felé. Ne felejtsük el, és elrontja Bandi, hosszan nyit. Így aztán 25-19-re nyeri a Kaposvár az első szettet, és kapcsolunk a stúdióval. Találkozunk még.
2: Köszönjük szépen, nagyon jó hírünk van. Márton Viviana Európa bajnoki címet szerzett tekvándóban. Már 2 éve Párizsban olimpia bajnok, és tavaly a női világbajnoki címet szerző 20 éves versenyző, a fináléban is diadalmaskodott Münchenben, úgyhogy megvan a magyar együttes második Európa-bajnoki címe, az elsőt ugye Salim Kamila szerezte. Váltsunk egy kicsit sportágat, mert hogy Marco Rossi 5 újoncot is behívott a magyar labdarúgó válogatott keretébe a júniusi felkészülési meccsekre, és ott van köztük az AZ Alkmaar fiatal tehetsége Kovács Bendegúz is, aki az ifi csapatban nyújtott remek teljesítményének köszönhetően már a Holland Klub első csapatában is debütálhatott. A válogatott keret hirdetése után Laki Barbara hívta fel Kovács Bendegúzt.
3: Kezdjük is a legfrissebbel, hiszen nem sokkal ezelőtt hirdette ki keretét Marco Rossi a júniusi felkészülési mérkőzésekre, és ott vagy te is a szövetségi kapitány névsorában. Megjártad már az utánpótlás válogatottakat, de ez most teljesen más. Mi volt az első reakciód, mikor megtudtad, hogy meghívót kaptál, mi van most benned?
4: Reggel kaptam a telefonhívást, utána később hallottam, hogy tegnap közölték a hírt a klubban. Úton voltam edzésre, késésbe voltam, úgyhogy nem tudom, még nem volt nagyobb hangsúly időben az edzésének, vagy hogy a válogatott meghívó. Nyilván hirtelen jött. Kicsit számítottam is rá titkon, minden gyereknek ez az álma, és most az, hogy valóra válhat, ez nagyszerű hír volt számomra, és hát még próbálom én is felfogni a történteket.
3: Mennyire lesz furcsa érzés ott lenni azok között, a játékosok között, akiket eddig tévében láttál, és ha úgy nézzük, fel is néztél rájuk?
4: Nyilván különleges érzés lesz, azt hiszem, hogy itt a felnőtt csapatnál is hasonló érzések kavarogtak bennem, amikor felhívtak, hogy jöhetek edzeni, illetve meccset játszani velük, amikor azért a pályán vagy nem annyira érzékelett, hogy ki kell, vagy körülvéve, de valószínűleg edzések között és után fogok pár tanácsot kérni a srácok, ugyanis rengeteg nagyszerű játékos alkotja a keretünket, úgyhogy megpróbálok minden pillanatot kihasználni a fejlődésem és a tanulás szempontjából is.
3: Ahogy mondtad, már kicsit számítottál erre a meghívóra, és szerintem azok is így vannak ezzel, akik egy ideje már követik a pályafutásodat, hiszen az elmúlt hónapokban az Acetek már utánpótlás csapatában és a felnőtt csapatában is, nemzetközi porondon is rengeteg gólt szereztél, az IFI BL-ben a Dortmund elleni mesterhármasoddal robbantál be igazán, és akkor kezdtek el felfigyelni rád. Te is úgy érezted, hogy ez a mérkőzés egy fordulópont volt a te pályafutásodban?
4: Valószínűleg igen, nyilván a bajnokságban is gyönyörű, jó érzés gólokat szerezni, de a legnagyobb fókusz és a legnagyobb figyelmet az ifjúsági bajnokok ligája mérkőzés kapta. Ott a meccs előtt is beszéltem az ügynökeimmel, mondták, hogy ez lehet egy ilyen életmegváltoztató mérkőzés. Akkor még nem éreztem a fontosságát, illetve még talán még a meccs után sem annyira, de igen, talán az lehetett a vízválasztó, az a mérkőzés az ottani szerzett három találatommal robbanhattam be Magyarországon és a médiában.
3: Ugye volt a Benfica ellen is egy mérkőzés, ahol sajnos kiestetek, viszont azért ott is egész jól teljesítettél. Milyen érzés, amikor ilyen jó teljesítményt nyújtasz, de a csapatod sajnos mégis búcsúzik a sorozattól?
4: Nagyon lehangoló volt, igazából lehet mondhatni, nem sok esélyünk volt azon a meccsen, kevés meccset játszok ilyen szerepkörben, hogy tényleg alárendelt szerepet kaptunk a mérkőzésen, és főleg itt az Alkmánál, ahol folyamatosan támadó focit játszik a csapat minden korosztályban, ahhoz, hogy szokva, hogy nálad van a labda, és urold a mérkőzés, ott ez most kicsit nem úgy sikerült, ami nyilván előfordul a fociba. Valamennyit enyhített a fájdalmakon az a két gól, amit tudtam még szerezni. Nyilván ez később fontossá vált, ugyanis ezzel a dobogóra is odaértem a gól királyi listán. Hát nyilván ott abban a pillanatban, amikor lefújtam a mérkőzést, a játékvezető csalódott voltam, szomorú voltam, ugyanis kiestünk, jó lett volna még tovább vinni, mert én azt gondoltam, hogy ebbe a csapatba több is lehet akár, és akár a végső győzelemre is esélyesek vagyunk. Viszont igen, amit mondtál, talán egy kis vigaszt ad, de csapatszinten sajnos nem sokra mentünk vele.
3: Ezután ugye gyorsan jött a következő lépcsőfok, hiszen az Alkmaar felnőtt csapatában is bemutatkozhattál, ráadásul rögtön a Konferencia Liga negyeddöntőjében, és egy gólpasszal szálltál be. Hogyan emlékszel vissza erre a debütálásodra?
4: Nagyon szép emlékként számítottam rá, hogy be fogok állni az edzővel, már beszéltük hétközben is, hogy valószínűleg debütálni fogok, és az, hogy amíg nem érsz oda a pályaszélig, és amíg le nem öltözel, addig nagyon nem is hiszed el, de amikor ott álltam, akkor egy gyönyörű pillanat volt. Tele nézőkkel az egy pályán egy Konferencia Liga meccsen debütálni, azt gondolom, hogy mindenkinek egy álma lehet, és az, hogy utána még egy gólpassz és megkoronázhattam azt az estét, az még egy hab volt a tortám, úgyhogy jó, szép emlék volt.
3: És ez a gólpassz, amit ezen a mérkőzésen adtál, egyfajta visszaigazolás volt arról, hogy ezen a szinten is megállod a helyedet?
4: Igen, ez volt az első mérkőzés, amit szerettem volna nem megrettenten beállni, és mint újonc, vagy mint debütáló félénkkel játszani, próbáltam sokat kérni a labdát, behelyezkedtem a center pozícióba, és jó beévelés után lett tudtam fejelni a labdát, amit aztán fantasztikusan a csapattársam gólra váltott, úgyhogy neki is köszönhetem talán azt a gólpasszt, de ilyen próbálok nem megrettenni az ilyen lehetőségektől, és próbálom felnőttesen kezelni, és ugyanúgy kezelni, mint hogyha már ott játszanék a csapatban régebb óta.
3: Egy ideje már Hollandiában játszol akadémián, ugye megfordultál az Ajaxnál is, és most ugye az AZ Alkmaar csapatában játszol. Mi az, amit ez a holland közeg és a holland labdarúgás rendszere leginkább hozzáad a te fejlődésedhez?
4: Én úgy gondolom, hogy a holland labdarúgása nagyon sokszínű, nyilván ez köszönhető a külföldieknek, illetve a többféle nemzetnek is, akik behozzák a különféle kultúrát saját hazájukból, és ezáltal a foci színesebbé válik. Ügyes voltam a labdába igazából, mielőtt kijöttem, és viszont amikor kijöttem, és láttam, hogy itt aztán tényleg mindenki technikás, mindenkinek van egy úrcselező képesség, akkor gondoltam, hogy akkor ezen még nekem is lehet fejlesztenem, és hát nyilván a közeg tett arról, hogy tovább fejlődjek, és egy nagyon jó közegbe kezdtem a focizni, utána ugye az Ajax, ahol nyilván a világ egyik legjobb játékosaik vannak abban a korosztályban, ugyanis azt tudod, hogy az Ajaxnak és az Alkmaarnak is az egyik legjobb utánpótlás van Európában, utána meg az Alkmaarban nyilván az Ajax után már könnyebb volt a váltás, mert ugye az Ajaxba egy amatőr csapatba mentem, hogy kicsit nagyobb volt a különbség, aztán az Alkmaarba hamar fel tudtam menni a tempót, és tudtam bizonyítani, hogy jól jártak velem.
3: Hogyha párhuzamot szeretnénk keresni a te karriered és másik labdarúgó karrierje között, akkor talán Kerkez Milos lehet a legjobb példa, hiszen ő is megfordult az AZ Alkmaar csapatánál, aztán válogatott játékos lett, majd pedig topligás futballista lett belőle. Motivált téged az ő pályája, hogy ugyanonnan indult, mint te, és el tudod képzelni, hogy pár éven belül te is hasonló utat járj be?
4: Természetesen sokat meg is kapom, és megkaptam a hír alatt, hogy adjam át az üdvözletemet Milosnak, ugyanis sokan dolgoztak vele együtt, és hát ez egy élő példa számomra. Nagyon motiváló, hogy pont az AZ Alkmaarból tudott elkerülni egy ilyen neves csapatba, és nyilván a lehetetlenben nem hiszek, de ezek után, amiket ő megcsinált, azt gondolom, hogy még motiváltabb vagyok, és még több igazat kaptam arra, hogy igenis ebből az Alkmaarból tovább lehet lépni egy olyan szép pályafutás felé.
3: A magyar médiát bejárta az a videó, amikor az AZ Alkmaar kupa győzelme után egy magyar zászlóval ünnepeltél. Most, hogy már felnőtt válogatott kerettag vagy, még különlegesebb visszagondolni erre a pillanatra, hogy magyarként te is ott lehettél egy ilyen fontos kupa győzelemnél?
4: Természetesen nagyon fontos a hazám. Szeretem Magyarországot, ott nevelkedtem, úgyhogy minden száll oda fűz. És az, hogy volt ott egy szurkolat, megbeszéltük, hogy ha úgy van, akkor ide adja a zászlót, és ezt meg tudtam mutatni, hogy mennyire büszke vagyok a hazámra. Ez nagyon jó érzés volt, és akartam is, hogy lássák, hogy én magyar vagyok, és tényleg örültem, hogy ez bejárta az internetet. Nem volt semmi hátsó szándék benne, ez tényleg csak a tiszta öröm volt bennem, és tényleg büszke voltam rá.
3: Egy kicsit visszatérve a válogatottra is, milyen elvárásokkal indulsz magad felé el ezen az úton, ami a magyar válogatottságot jelenti?
4: Igen, amit mondtam már, nem fogok megilletődni azt a magabiztossága szomhoz, ami engem jellemez, és megpróbálok egyből bizonyítani, és szeretnék ott lenni azon a két meccsen is, amit fogunk játszani. Úgyhogy ez ennek érdekében fogok minden megtenni, és keményen dolgozom ezért.
3: Igaz, hogy az egyik mérkőzés Debrecenbe játszak, de Finnország ellen a Puskás Arénában fog pályára lépni a magyar válogatott. Belegondoltál már abba, hogy milyen érzés lehet ennyi ember előtt debütálni majd a magyar felnőtt válogatottban?
4: Igen, szerintem ezt kimondhatjuk, ezt tényleg minden gyerek álma, aki a focit szereti, vagy focizik Magyarországon. A Puskás Aréna nagyon különleges helyszín, és hogyha ott tudnék debütálni, az tényleg egy álom válna valóra. Próbálok sokat vizualizálni, és próbálok erre gondolni, és nagyon hálás leszek, hogyha ez meg fog történni. Illetve a debreceni meccsen, meg Debrecenből kerültem ki, szóval az is kedves lesz a szívemhez az a mérkőzés, és úgyhogy tényleg megteszek mindent, hogy ezen a két meccsen szerepet kaphassak.
2: A magyar labdarúgó válogatott újoncával, Kovács Bendegúzzal, Laki Barbara beszélgetett. Tart a második játszma a férfi röplabda extraliga döntőjének negyedik mérkőzésén, úgyhogy kapcsoljuk a helyszínt.
1: 5-5 az állás, úgyhogy az első szettet már begyűjtötte a zsákba a Kaposvár. 5-5. Tulajdonképpen nem kezdte jól ezt a játszmát a hazai gárda, hiszen elment 3 ponttal is a vendégegyüttes, de most egyenlítettek, és a nyitó helyen Matyej Schmidl, a cseh óriás, aki rengeteg díjat nyert már életében, külföldön is játszott, nem csak Csehországba, és egy nagyon-nagyon érdekes fura pont, mellé ütött mindenki a labdának, de a kaposváriak szerencséjére a sáncnál ez kipattant oldalra az oldalvonalon kívül. 6-5, nem volt még időkérés egyik oldalon sem, nem is volt nagyon miért, hiszen egy fejfej mellett haladtak a csapatok, kivéve azt a 3 pontos előnyt, amit az elején összeszedtek a vendéges. Schmidl nyitását fogadják, és ott a kaposvári sánc, visszajön róla a labda, Szavó és Pesti Marcel, de Schmidl az, aki végül is befejezheti, és igen, ezt már antennán kívül el is rontotta elsőnek Bátkai Katona Ágnes, a vezető játékvezető, mert a pontot a vendégeknek mutatta föl, pedig nem az övék. Valószínűleg fognak kérni challenge-et, vagy hát gondolom én, hogy fognak kérni videóbírót a vendégek. Minden esetre 7-5 az állás, és nyugtatni kell ott Ambrust.
0: Schmidl már 8 pontnál jár, úgyhogy eddig ő a mérkőzés egyik legjobbja, de mellette még Medina, illetve Dávid család is 4-4 pont, a Hubicska 6-tal, és videózni fognak majd. Ebből eddig nem jött ki annyira jól a fehérvári együttes, de egyben egy időkérést inkább előtt a MÁV előre vezető edzője. Eddig nem nagyon érződik azt, hogy mit akar játszani a MÁV előre, a Kaposvárnál pedig nagyon hatékonyak a támadások, illetve a védekezés szempontjából is. Blokkok tekintetében Dávid család már 2-nél jár, Grigorievnek van 1, Medina, illetve Magyar Bálinnak is van már 1-1-1, úgyhogy összességében minden szempontból jobb a Kaposvár. Az ő esetükben fontos lenne a mai mérkőzés megnyerése, és akkor el lehet azt mondani, hogy egy hazai nyert mérkőzésre valaki meg tudja nyerni a férfi röplabda Extra Liga döntőjét, mert ugye az idegenbeli sikereknek köszönhetően most 2-1-re vezet összesítésben a Kaposvár a MÁV előre ellen. Schmidl jöhet a labdával, aki egyelőre 8 pontnál jár, és 7-5-re vezetnek a hazaiak a második játszmában. Az első felvonást 25-19-re nyerte a Kaposvár. Schmidl nagy erővel, a nagy nehezen Switzer oldalra ki tudja tenni, majd aztán Pesti Marcel vissza a pályára, összességében pedig a MÁV előrétől hát sikerült valamilyen módon Szabó Vilmosnak visszatenni, de a pontot meg is szerzik ezzel a fehérváriak. 7-6, úgyhogy zárkóznak a MÁV előre röplabdázói. A labdával Switzer, ő az, aki nyithat.
1: Nagy igazságot mondtál az imént, mert ha ma nem győz a Kaposvár, akkor ugye, hogyha pénteken nyerne a Fehérvár, akkor valóban hazai pályán nyert mérkőzéssel lehet megnyerni a bajnoki címet. De hát messze van ez még 8-6 egyelőre, mert nagyon hosszú volt a nyitás, amit Switzer ellőtt, és a másik oldalon Dávid Csanád az, aki egyszer valamikor régen már játszott Kaposváron, és aztán utána a Pénzügyőrben, de megjárta a külföldet is, most ismét somogyi színekben, somogyi mezben játszik. 8-6 törlés van, és most nyithat Dávid Csanád. Ő sem a bomba erős nyitásairól híres. Nagyon nagy szerencséje van, mert nem pattan vissza a hálóról. Aztán óriási mentés, Feliciano a kaposvári libero, és Schmidl ütése nyomán 9-6-3 pontra ellépett most a kaposvári együttes.
0: Dávid Csanár érkezik megint, és ő az, aki nyithat. Törökországban a Galatasaray játékosa is volt, úgyhogy ő nemzetközi szinten is egy igazán mérhető röplabdázó. Hát már a válogatottban nem nagyon játszik, ő is azért túl van már a Zeniten, de a nyitása az most átmegy legalább a túloldalra, és jön akkor a MÁV előre támadás, a Feliciano összeszedi a földről, majd aztán Hubiska belevágja az előtte álló blokkba, de a labda oldalt ment ki, 10-6, a Kaposvár előnye 4 pont most már a második játszmában, szinte ugyanaz a helyzet, mint az első felvonás során volt. Ugye 6-tal nyerte valójában ugye a Kaposvár az első játszmát, most 4 van közte, de ez a 6 pontos különbség, ami volt az első szedben, ez volt a legtöbb a két csapat között. Most 4 van közte, Hubiska 7 pontos. A második játszmában a férfi röplabda bajnokság döntőjében 10-6-ra vezet a Kaposvár a MÁV előre ellen. Stúdió.
2: 4,5 perc múlva este 8 óra sportágat váltunk, mert hogy múlt héten rendezték Szegeden Matyéren a kajakkenu világkupa versenyt. A megméretés után Foltán Lászlóval, a kenusok szakvezetőjével Szilágyi Dóra beszélgetett.
5: Kenusoknál hogyan lehet ezt értékelni? Milyen visszajelzés volt ez a világkupa úgy, hogy egy nagyon erős mezőny volt már ott. 1 arany, 2 ezüst és 3 bronzérem a kenu szakág mérlege.
6: Igen, összességében elmondható, hogy ez a kvalifikációs világkupa az ott esetben erősebb, mint egy világbajnokság, mert ugye a nagy kajakkenus nemzetek, erős nemzetek kisegységet hoznak el, így valahogy nehezebb bejutni a döntőbe, mint egy VB-n. De szerintem a magyar csapat egyébként úgy, hogy nálunk azért van tél, tehát nem tudunk nevezni, és melegvízi edzőtáborokba kényszerülünk, úgymond, hogy korán vízre tudjunk szállni. Szemben azokkal az országokkal, ahol egész évben tudnak kenúzni, kajakozni, tehát helyszínen tudnak maradni, és úgy tudnak készülni. Én szerintem így a tavaszi időszakban nagyon jó formát mutatott a magyar csapat. És a versenyeken is úgy, hogy egy válogató világkupa is volt egyben a magyar csapat számára, tehát mondjuk úgy az A csapatunk, korlátolt versenyszába indult, hiszen el kellett eldönteni még a év további versenyei kapcsán az indulási jogokat. Így is jó helyt álltunk, a kvalifikációs versenyben azért elől vagyunk. Az is látszik, hogy egy-egy versenyzőnk nagyon-nagyon lépett előre a tavalyi fejlődése után is. Egy szó, mint száz, egyébként büszkén lehetünk a csapatra.
5: Kik azok, akiket ki lehet emelni, hogy mennyit léptek előre tavaly óta?
6: A fiúknál abszolút azt mondanám, hogy Fejes Dani az első számú ilyen versenyző, aki egyes kenuban ugye nagyon-nagyon ugrott 1000 méteren előre, tavaly még nem jutott döntőbe, egy könnyebb világkupán, most meg ezen a versenyen nem, hogy döntőbe jutott, de abszolút csatába volt az éremér. A vége még nem olyan, ami ennek lennie kell, de egyébként meg korán van az évben, úgyhogy ezt még ki tudja, úgyhogy nem is azt mondanám, hogy javítani, hanem még föl tud készülni erre a utolsó 200 méterre, az 1000 méteren, hogy az olyan legyen, ami ennek kell lenni, és nagyon remélem, hogy meg tudja majd lepni, ha ő megy egyest a világbajnokságon a bukszájéga.
5: Vele kapcsolatban, bocsánat, csak egy kérdés, hogy oda visszamehetünk-e a válogatóhoz, vagy ez minek köszönhető, mert kívülállóként, aki követi a sportágat, azt látta, hogy az elmúlt években a kenu egyes menő a férfiaknál Adolf Balázs, ő ugye most szerzett egy ezüstérmet 5000 méteren. Minek köszönhető ez az ugrás Fejes Dánielnél, hogy most igazából ő az egyes menő ebben a pillanatban, de azt tudom, hogy azért a páros is itt van, tehát hogy azért még van egy Brandenburg, nem lehet kijelenteni semmit, de ez minek köszönhető?
6: Mindig üldözte a Balázs, tehát mindig próbálta elé helyezni a hajóját. Azt láttuk egyébként, hogy egy lassú léptekbe, de egyébként a Dani fejlődik az elmúlt 3 évben, és folyamatosan közeledett a Balázshoz. Hozzáteszem, a Balázsnak is mondtuk, hogy kösse fel a gatyáját, mert el fogják kapni, ha nem változtat a felkészülési módszerein, és nem újítja meg önmagát. Hozzáteszem, a Balázs is változtatott, megújította önmagát, egyébként fejlődött is, csak mondjuk úgy, hogy a Dani előbb ébredt. Azért minden változtatásnak van egy adaptációs időszaka, szóval nem gondolnám, hogy Adolf Bazsit le kell írni. Én azt gondolnám, hogy ő most indult el ebbe a felkészülési időszakba, ezen a télen, ezen a tavaszon egy olyan úton, amit már jobb lett volna, ha meglép mondjuk egy évvel ezelőtt, de szerintem semmi sincs veszve, hiszen világbajnoki csapattag lesz, de neki még van teendője ahhoz, hogy mondjuk megszorongassa így a fukszáig. De szerintem, ha kell pofon, akkor a Balázsnak megfelelő időszakba jött, és még hát azért 2,5 szezon van az olimpiáig, szóval bőven föl tud rá készülni. Az is látszik ugye, hogy a Daninak tavaly évben ugye 1000 méterre nem sikerült még legyőzni a Balázst, ugye párosban nem ők indultak, és így 501-esben indult, és 504-esben a világbajnokságon is abszolút készült az 501-esre, és ott is már tavaly a rövidebb távon ugye nagyon-nagyon lépett előre, megtalált egy jó irányt, egy jó vágányt, és gyakorlatilag ezt vitte tovább. Szóval ha tavaly nem lépjük meg azokat a lépéseket, amiket megléptünk a magyar kenusok fejlődése érdekében, akkor lehet ez most így nem jössz volna létre. Jó szakmai döntéseket hoztunk, jó irányt vettünk, nyilván akkor a Dani is a válogató eredmények alapján és az egyéb kilátások alapján elhatározott valamit, de az úton is elhivatott, hogy csinálja. Szóval összefoglalva szerintem ez lehet a, mondjuk úgy a csere, helycsere hátterében.
5: És az előbb egyébként félbeszakítottam ezzel a kérdésemmel, de akkor kit lehet még kiemelni a mezőnyből?
6: A lányoknál két nevet mondanék, ugyanakkor az egyik név mellé két számot tennék. Ugye Kis Ágnes és Nagy Biankát abszolút kiemelném a C2-es teljesítményükkel, hiszen olyan erős mezőnybe tudtak most harmadikok lenni, ami egyébként, hát nem is tudom, hogy női C2 versenyzésben volt-e valaha. Tavaly évük nem úgy sikerült, ahogy szerették volna. Az idei szezonban azért sokszor leültünk, sokszor nem mondom, hogy nem voltak viták, vagy nem voltak egyeztetések arról, hogy merre menjünk előre, de megtaláltuk a közös nevezőt, kitűztünk nekik célállomásokat, célpontokat, amit el kell tudni érniük. Egyébként ez a Los Angeles-ig vezető út, és jelenleg most teljesen ott tartanak, egyébként ott tartani kell, és nagyon remélem, hogy az idei augusztusi célállomást el fogják érni, egyébként ez egy időeredmény normális körülmények között, ami szerintem az eredményt is hozza majd. Tehát az ő páros harmadik helyük az óriási előrelépés, és az Áginak a 201-es teljesítménye is nagyon nagy fejlődés, hiszen pedig messze elmaradt azoktól az időeredményektől, amit most kenuzott, és egyébként a magyar női 201-es induló is, ha eddig bekerült a döntőbe, tisztesen helytáltunk, fogalmazunk így, de most meg abszolút versenyben vagyunk, és azért azt látszik, hogy megverte a toplói olimpiai bajnokot, a párosi olimpiai bajnokkal meg célfotózott, szóval erős nagyon ott is a mezőny.
5: Igen, ő ugye, bocsánat, hetedik helyen végzett cél 200 méteren, és hát azért Ágihoz ezt hozzátehetjük még, hogy 19-20 éves? Most nem tudom pontosan, hogy melyikében.
6: Most lesz 21 idén.
5: Tehát azért még van előtte.
6: Jaj, abszolút igen. Azt mondhatjuk, hogy övé a jövő, de ezért tenni kell és dolgozni kell. Nyilván egy sportolónak az a feladata, hogy építkezzen és fejlődjön. Mi szövetségi szinten nyilván megteremteni neki a legjobb lehetőséget, legjobb körülményeket. Ha szükség van ránk, akkor a legjobb tanácsokkal, amit tehetünk annak érdekében, hogy ő a lehető legjobb teljesítmény nyújtja idén is, meg majd a következő két évben.
5: És hát gondolom, még akit ki akart emelni, az Csorba Zsófia, aki három érmet szerzett, C1 5000 méteren aranyérmet nyert, az 500-as döntőben egyéni számban bronzérmet, és a négyessel pedig egy ezüstérmet vihet haza.
6: Igen, ha most azt nézzük, hogy a kvalifikációs rendszer szerint, ugye Zsófi is, meg Balázs is, azzal, hogy a Zsófi nyert egyesben, a Balázs második lett egyesben, ezzel ugye Zsófi a maximális pontot elérte az egyesek tekintetében, ami a világranglistát jelenti, és Balázs is meg majdnem maximálisat, szóval ez fontos lesz nekünk, majd 28-ban, amikor, mert először 27-ben majd a páros kvótákat osztják ki, de azután viszont erről a világranglistáról fognak egyes, azt a harmadik, bizonyos harmadik kvótát kiosztani majd, és fontos, hogy valamilyen formában nemzetközi versenyekről, világkupáról, EB-ről, BB-ről valamelyik egyes számban, mindegy, hogy melyik, de valamelyik egyes számban ott legyünk elő a lehető legjobb teljesítménnyel, mert ez majd szépen ezek összeadódnak, és a végelszámolásnál ez fontos lesz. Tehát nyilván a nem olimpiai számos versenyzők eredménye is nagyon fontos a szövetség számára, és ugye Zsófi megint, mert ugye tavaly is, megint óriásit hozott, és a rutinnal, mondhatni már rutinnal, ugye megszerezte az aranyérmet. Egyéni teljesítményét tekintve egyébként 500-an is nagyon jól versenyzett magához képest. Nyilván itt ezen a távon a magyar mezőnyben vannak nála jobbak, de hogy a világbajnokságon ki fog ebben indulni, az még a jövő zenéje, a világkupa. Ezt a világkupát is megnézzük, hogy fog szerepelni Ági. Akar-e mondjuk Ági esetleg a világbajnokságon 501-est is menni a páros mellett, tehát ez egy tesztelése is ennek a dolognak, a Brandenburgi világkupa, és akkor mi meglátjuk, hogy alakul. Nyilván Ágival is át kell beszélni, meg edzőjével, egyesületével, hogy a időrend és az egyéb terhelések mellett páros prioritás tekintve belefér-e neki. A Balázsnál meg szintén sok minden függ attól, hogy a Dani párosban, ugye a Kollár Juhász párossal együtt, vagy megmérkőzve, hogy ez a meccs hogy alakul, és mi a végkimenetel, és azután hogy dönt. Mert az is meghatározza a többi egyes indulást.
5: Így van, mert ugye Fejes Dánielnek, amennyiben mondjuk ők mennének párosban majd, választania kell, hogy egyesben vagy párosban indul majd. Tehát gondolom, ebből a szempontból nagyon sok kérdést fog megválaszolni majd a következő állomás Brandenburgban.
6: Így van, igen. Tehát vasárnap azért tisztában látjuk sokkal a képet. Nyilván nekünk az a fontos szövetségnek azt fenntartani, hogy ez a pályán dőljön, a versenyzék döntsék el, és mindig akkor tiszta a kép, amikor egyszerű a sportágunk van, egy rajtvonalunk, célvonalunk, győzzen a jobbik, és akkor nyilván az időrend és egyéb szabályok tekintetében, de az megy, aki csak a legjobb abba a versenyszámban.
2: Foltán Lászlóval Szilágyi Dóra beszélgetett. Férfi röplabda extraliga döntő negyedik meccs, Katona László, Csorba András.
1: 23-12, Katona Lacival itt egymásra nézünk, hogy talán korábban vége lesz, mint gondoltuk, hiszen valamelyikünk jósolt, talán én voltam egy 5-szettes mérkőzést. Egyelőre a Kaposvár most hengerel. Igaz, hogy volt némi közjáték a vendégeknél, piros lapot kapott Pesti Marcell, összeszólalkozott egy kaposvári játékossal, és Bátkai Katona Ágnes pirosat adott neki. Jafta ütését fogja a kaposvári Hubicska, aztán Schmidl, az övét pedig fogják a vendégek, és indulhat Varga Péter révén. Ez egy óriási leütés Grigorjevtől, az amerikaitól. 24-12, vagyis újra szetlabdája van a kaposvárnak, már hogy ebben a szedben nem újra, de az előzőben már volt értelemszerűen.
0: Szám szerint 12, ennyi lehetősége van, egy tucatnyi, ha jól mondom, akkor, hogy befejezze a Kaposvár a második játszmát. Schmidl kivágja a labdát, elég hosszú, 24-13, ettől függetlenül ő, illetve Hubicska 10-10 ponttal a két legeredményesebb játékosa a mérkőzésnek. A MÁV előrénél Zvicer 5 pontos mindössze, Jaftovnak van még 4, jócskán lemaradva az összes fehérvári játékos. Bandi a labdával, ő az, aki nyithat, ez most pontos, legalább a pályára ment. Magyar Bálint a feladás után pedig Schmidl találja meg, a kis pöccintése nem volt jó a hármas, vagy a három méteres vonal környékére. Magyar újabb feladása, amit valójában az előttálló Jaftovba ütött bele, emelt bele, de keresztbe elüti a labdát valójában Varga Péter, az a széles, és vége kell, hogy legyen akkor a második játszmának is. Mutatja Schmidl, hogy azért majd kell egy kisebb törlés. A lényeg, hogy a második játszmát 25-13-ra nyerte meg a Kaposvár, az elsőt 25-19-re, jön majd a harmadik felvonás, ami akár a férfi röplabda bajnokság döntőinek utolsó játszmája is lehet. A lényeg, egy felvonásra a Kaposvár a bajnoki címtől, a Szóval stúdióért.
2: Mi pedig megyünk vissza a szegedi világkupa értékelésére. Ezúttal a kajakszakák vezetői Tóth Dávidot kérdezi Bera Emese.
7: Hogyha a kajakos szempontból nézzük most a szegedi kajakkenu világkupát, akkor talán egy picit belemehetünk a részletekbe, és kezdjünk a két aranyérmessel. Ugye a férfi kajak négyes nyert aranyérmet, illetve Csikós Zsóka 1000 méteren, róla majd talán egy picit többet is beszélhetünk, de a kettő közül melyik volt nagyobb öröm, vagy melyik volt nagyobb meglepetés, ha az volt egyáltalán bármelyik a kettő közül?
8: Mind a két győzelem abszolút nagyon fontos volt, hogyha az olimpia tükrén keresztül nézzük, akkor nyilván a férfi kajak négyes sikere az értékesebb. Ugye az olimpiai versenyszám egyrészt emiatt értékesebb eredmény, másrészt amiatt is, mert a mostani szegedi világkupa volt a világranglista pontszámításnak az első állomása, aminek a végén ugye majd kiosztják megszerzett pontok alapján az olimpiai kvótákat, és a férfi és női kajakos 5-5 kvótát azt úgy lehet megszerezni, hogy az első négyet a négyes eredmények, a négyes ranglista alapján, az ötödiket pedig az egyes eredmény alapján. Tehát a négyes az emiatt is azt gondolom, hogy fontosabb, értékesebb, mert egyből egy olyan pozícióval tudtuk indítani ezt a 10 állomásos ranglistát, hogy az első helyen sikerült befutni ennek az egységnek, de nyilván emellett Csikós Zsókának az 1000 méter egyesben megszerzett eredménye is fontos, mert az pedig az egyes ranglistán az egy darab, és hát mondom úgy, hogy az ötödik kvótának a megszerzéséhez az első és legfontosabb lépést tette meg hozzá Zsóka.
7: Ugye az újdonság most, hogy ranglista pontokat lehetett szerezni a világkupán, ez bármit befolyásolt egyébként, akár a felkészülésben, akár a versenyzésben, akár bármiben?
8: Abszolút, és ez nem csak a magyar csapatra igaz, hanem azt veszük észre az egyéb nemzetek csapatain, részvételén, ahhoz, hogy hogyan állnak hozzá most egy világkupához, hogy mindenki nagyon kiélezettel jött erre a világkupára. Erre számítottunk is. Nyilván nekünk is korábbra kellett hozni a megszokottól a válogatóversenyünket. Ugye erre április végén került sor, ami azért merőben más, mint az elmúlt években a megszokott időpontja ennek a válogatóversenynek. Tehát azért ennyire korán nem nagyon szoktak versenyezni sem a magyar, sem az egyéb nemzetek kajakosai, kenusai. Tehát itt már helyet kellett állni ezen a májusi szegedi világkupán, ezen a héten meg már megyünk ugye Brandenburgba. Tehát itt nagyon-nagyon fontosak ezek a versenyek. Nem olyan, mint 5-10 évvel ezelőtt, hogy mindenki csak versenyez egyet úgymond a szezon elején, beversenyzi magát, felméri, hogy éppen hol tart a nemzetközi mezőnyben, de nincsen igazán jelentősége, nincsen súlya a világkupának. Hát ez most abszolút megváltozott, és felértékelődtek ezek a versenyek is.
7: Igen, csak mondjuk itt Magyarországon egy válogató verseny is bizonyos versenyszámokban akár egy Európa-bajnoki vagy világbajnoki döntővel is felér. Az, hogy egyrészt korábban kellett csúcsformában lenni, vagy többször kell csúcsformában lenni, mert ahogy említetted, egy válogató nagyon is fontos, tehát ha nem is csúcsforma, de ahhoz közeli forma kell, tehát hogy ez is egy picit úgy szétzilálja a felkészülést?
8: Hát, hogyha nem is zilálja szét a felkészülés, az biztos, hogy egy valóban egy nagyon magas, ha nem is csúcsforma, de csúcsvonalhoz közeli magas teljesítményre van szükség itt a versenyzőktől, aminek szükséges, hogy kitartson egész éven át. Ugye, ahogy mondtam, ebben az évben is 5 verseny, a jövőben is 5 verseny, tehát összesen 10 versenyen kell megméretetnénk magukat, amik beleszámítanak a világranglistába, sőt, egész pontosan ebből a 10 versenyből a legjobb 8 eredményt számolják majd, de nyilván ildomos elmenni mind a 10 versenyre. Tehát idén rövidesen, itt a hétvégén már 2-n túl leszünk, tehát nyilván fel kell készülni, és mindenkinek a lehető legjobb teljesítményt kell nyújtania már itt májusban is. Ennek a teljesítménynek meg kell mutatkoznia az Európa-bajnokságon, a júliusi kanadai világkupán és az augusztus végi világbajnokságon is. Úgyhogy ha nem is azt mondom, hogy egész évben csúcsformára kell járatniuk magukat a versenyzőknek, de azért ötször igen magas teljesítményt kell tudni nyújtani.
7: Akkor egy picit visszatérve Szegedre, ugye Csikó Zsókát említettük már, aki 1000 méteren nyert, ráadásul abban a számban kőhalmi emes ezüstérmet szerzett. Ugyanakkor Csikó Zsóka 500 méteren, nem akarom megbántani, de nyilván ő is sokkal többet várt magától, ott 7. lett. Ez a nagy kilengés vagy nagy különbség a két versenyszám között, ez mennyire meglepő?
8: Hát ezt azért tudni kell, hogy az 500 méter kajak egyes az egy olimpiai versenyszám, a versenyzők között is ennek sokkal nagyobb a megbecsülése, sokkal értékesebb, nem csak Magyarországon, hanem a nemzetközi mezőnyben is a megítélése anyagi, erkölcsi szempontból. Tehát mindenki úgy tekint mindig az olimpiai versenyszámokra, hogy azokban kell igazán nagyot menni, és igazán azok a teljesítmények, amik az olimpiai versenyszámban mutatkoznak, azok értékesebbek, mert mégiscsak azok mutatják, azok vetítik előre azt, hogy az adott versenyző vagy versenyzők mire lesznek majd képesek 2 év múlva az olimpián. Nyilván azt gondolom, hogy az 1000 méter ettől függetlenül nem egy könnyű versenyszám, csak talán Zsókához ez a versenyszám, főleg így a szezon elején valamelyest közelebb áll, testhez állóbb számára, és az 500 méter sem gondolom, hogy ez a 7. hely ez nagyon-nagyon rossznak számítana, sőt, hogyha a tavalyi évét nézzük, tavalyi évben sem kezdett sokkal jobban, viszont a szezon közben folyamatosan egyre jobb és jobb teljesítményt tudott mutatni. Ugye ott is az első 2 világkupán bejutott a döntőbe, de nem az első helyezések között sikerült végeznie, aztán az Európa-bajnokságot pedig már megnyerte.
7: Akkor, hogyha már kezdés, akkor Kopasz Bálint 1000 méter egyesben szerzett ezüstérme, az mennyire számít jó kezdésnek? Őt hallgatva, ugye ott a futam utáni interjúban azt mondta, hogy ő maximalista, és ő egyáltalán nem elégedett ezzel az ezüstéremmel.
8: Bálintot ismerve nem is csodálkozom, hogy ilyen nyilatkozatot tett. Azt gondolom, hogy én szövetségkapitányként abszolút elégedett lehetek az ő teljesítményével, így a szezon elején, tehát azt gondolom, hogy májusban ez igenis jó eredménynek számít. Mi nagyon örülünk annak, hogyha Bálint dobogós helyzet tud elérni egy olimpiai versenyszámban, viszont annak is nagyon örülök, hogy ő ennyire maximalista és a lehető legjobb eredmény elérésére törekszik minden egyes versenyen. Biztos vagyok benne, hogy most az előttünk álló hétvégén sem fog megelégedni egy ezüstérmel, mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy aranyat szerezzen. Bálint évek óta mutatja, hogy ő mennyire kimagasló versenyző. Nem félek attól, hogy gond lenne, és ő is biztos vagyok benne, hogy az elmúlt hétvégéhez képest a szezon hátralévő részében is hasonlóan jó, ha nem jobb eredményt fog tudni mutatni.
7: A fiú négyesről beszéltünk, és hogy a ranglista pontok tekintetében mennyire fontosak a négyesek, akkor a lányokról is beszéljünk egy picit. Ugye a női kajak négyes az most egy nagyon fiatal egység volt, U23-as versenyzőkből állt. Egy 4. hely sikerült Szegeden a világkupán. Ez mennyire biztató kezdet, és mennyire változhat a négyes összetétele, vagy ez az egység és ez az eredmény azért bízhat abban, hogy most ez egy jó összekoppanás volt, és lesz ez még jobb is.
8: Hát a férfiak esetén ugye nem is kérdés, hogy az első hely, ráadásul egy olyan szuper idővel teljesítették ezt, hogy abban nehéz bármi kifogással tud keresni. Nem is szeretném, mert az azt gondolom, hogy egy tökéletes pálya volt, amit a fiúktól láthattunk. A felnőtt női négyes kapcsán nyilván van mindenkiben elégedetlenség. Hála Istennek az U23-as női négyes kihúzta a szakágat egy kicsit a szorítóból, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez a negyedik hely nagyon-nagyon értékes. Örülök neki, hogy a fiatalok fogukat összeszorítva egy értékes negyedik helyet szereztük, amit hogyha az olimpiai ranglista pontokra átfordítunk, akkor abból a szempontból is nagyon, nagyon sokat jelent. Ez a négyes egyébként, ez a fiatal 23-as női négyes indulni fog a most hétvégi Brandenburgi világkupán is, illetve egy teljesen más felnőtt női négyes formáció is rajthoz fog állni. Ezen egyébként éppen a mai napon változtattam, ma volt egy edzésen most délután a hölgyeknek, egy eddig a megszokottól eltérő beülési sorrendben, meg egy kicsit más összetételben állok majd rajthoz.
7: Nem tudom, hogy volt-e csalódásban, lehet, hogy ez egy picit erős szó. Olyan jeleket láttál-e most a szegedi világkupán, amin mindenképpen javítani kell, akár már most hétvégén a brandenburgi világkupán. Azt hiszem, hogy talán Varga Ádám 1000 méteren nyújtott teljesítménye, ugye csak C-döntőbe sikerült jutnia, az mindenképpen egy olyan dolog, amin muszáj lenne javítani hamar.
8: Varga Ádámnak az 1000 méter egyesben mutatott teljesítménye az szerintem Ádám számára is kevés, és tudom, hogy ezen ő is szeretne majd javítani. Az idei évben viszont a válogatási elvek alapján a szám indulója az előttünk álló további versenyeken Kopasz Bálint lesz, tehát az idei évben Ádámnak az esélyei ebben a versenyszámon már nincsenek, tehát ő már nem fog ebben a versenyszámon versenyezni, csak 500 méter kajak egyesben és 5000 méter egyesben. Azt gondolom, hogy 500 méter is közel áll az Ádámhoz, és talán jobban is neki az idejében, mint az 1000 méter. Bízom benne, hogy ettől függetlenül a jövőben, például mondjuk a jövőben sikerül neki megfelelően vagy jobban felkészülnie az 1000 méterre szintén, mint amit láthatunk tőle a korábbi években is.
7: Más egyéb olyan jel, amit mindenképpen vagy hamar javítani kellene, ugye az egész világkupát, hogyha nézzük?
8: Az a női négyes, amiről ugye már esett szó, nyilván azon dolgozni kell. Egyrészt mindenki ahhoz szokott hozzá a sportágban is, illetve a sportágat követő nézők is, szurkoló, hogy a női négyesek mindig a nemzetközi mezőny elején vannak. Szeretnénk oda visszatérni, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez meg is történjen. Hát csak azért is, mert ahogy kezdtük a beszélgetést, elmondtam, hogy a szakmai kvótákhoz vezető út a négyeseken keresztül történik, hát csak ezért is nagyon-nagyon fontos, hogy újra a régi fényében tündököljenek a női kajakos négyesek.
2: Tóth Dáviddal Berelmese beszélgetett. Férfi röplabda extraliga döntő negyedik mérkőzés, harmadik játszma, Katon László, Csorba András.
1: Örömünnepre készül a Kaposvári Aréna közönségének kaposvári érzelmű része. 2-0-ra vezet kedvenc csapatuk a finó Kaposvár a MÁV előre Foxconn ellen, és a harmadik szedben kapaszkodjanak 7-0 a hazaiak javára. Szétesni látszik egy kicsit Pelio együttese a fehérváriak. Igaz, volt balhé az előző szedben, Luna Slive például saját csapattársával szólalkozott össze egy vesztett pont után. Hubicskát nézzük közben, Szervál egyet, ezt szépen fogadják, és fölteszik a labdát, de egy kézzel fogja meg a brazil Feliciano, és egy kézzel sem fogja meg ezt a labdát Pesti Marcel, aki pedig piros pontot, piros lapot kapott az előző szedben, mert összebalhézott egykori kaposvári, meg jelenlegi kaposvári volt, és jelenlegi csapattársaival ebből csak kijövök valahogy. 8-0, Laci.
0: Játszott a Liverpool is 8-0-as mérkőzésen, a Besiktas ellen, csak hogy így a hallgatóknak elmondom, hogy Liverpool mezben van Csorba András kollégánk
1: itt a
0: helyszínen. Tehát 8-0 az állás, és nem lesz 9-0, csak 8-1, mondjuk ezt meg a magyar labdarúgó válogatott tudja, hogy milyen a hollandok ellen kapott ki arányban. Vagyis hát a lényeg az, hogy akkor mégis valaki belejött 9-0, ezt is tudja a magyar válogatott, mert volt ilyen világbajnoki mérkőzés. A lényeg a harmadik játszmában egyre közelebb a Kaposvár a bajnoki címhez, hiszen 9-0-ra vezet a széteső Mávelőre ellen. Stúdió!
9: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
10: Európa-bajnok lett Márton Viviana. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal, közölte a főpolgármester. Változékony lesz az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
9: Sporthírek.
10: Európa-bajnok lett Márton Viviana a nők 62 kilós súlycsoportjában a müncheni tékvandó Európa-bajnokságon. Az olimpiai és világbajnok versenyző 4 mérkőzést nyert meg. Így karrierje során először nyert Európa-bajnokságot. A férfiak 58 kg-os súlycsoportjában 5. helyen végzett Szalim Gergely. Az MTK sportolója 2 győztes mérkőzés után a negyed döntőben esett ki. Május 29-én kezdődik a férfi kézilabdán B1 döntője. A Veszprém Szeged finálé első mérkőzését az alapszakasz győztes veszprémiek pályaválasztásával játsszák. A párharc 2 győztes mérkőzésig tart. Ma a csapatbemutatóval elkezdődött a 47. magyarországúti kerékpáros körverseny. A Tour de Hongrie első szakasza holnap Gyuláról indul, és Békés Csabán ér véget. Csütörtökön Szarvasról Paksra teker a mezőny, majd jön a Kaposvár, Szekszárd és a Mohács-Pécs szakasz, hogy aztán vasárnap Balatonalmád és Veszprém közti etappal záruljon a körverseny. A viadalon ezúttal sem lesz hiány a klasszisokból, valamint izgalmasnak ígérkezik Walter Attila és Dina Márton csatája is a legjobb magyarnak járó fehér trikóért. A Tour de Hongrie összes szakaszát az M4 Sport élőben közvetíti. Az ekvádori Jonathan Narváez nyerte az olasz kerékpáros körverseny 4. szakaszát. A bulgáriai nyitány után ez volt az első etap Olaszországban. Narváez mezőnyhajrában győzött. A Giro Italia összetett versenyének élére a szakaszon 3. célba érő olasz Giulio Ciccone lépett fel. Így holnaptól ő viselheti a rózsaszín trikót.
9: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
10: Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában világos, felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A tervek szerint a kabinet holnap már megtartja első ülését. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal, közölte a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester egyebek mellett bízik abban, hogy az állam a bérlakás építésekben is szerepet vállal, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése, a hívek megújítása. Az otthonteremtési hitelek, csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány, a családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA a kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek, erősítve a kínálati oldalt és a bérpiacot is. Idén már nem módosítják az SZIA-t, az áfát viszont csökkenthetik egyes termékek, így például a tűzifa, a vényköteles gyógyszerek vagy egyes élelmiszerek esetében. Erről az új pénzügyminiszter beszélt újságíróknak a bizottsági meghallgatását követően. Kármán András hozzátette, az SZIA rendszerében tervezett módosítás jövő évtől várható.
9: Közlekedés.
10: Az M0-as autóút déli szektorán az M5-ös autópálya irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet.
9: Időjárás.
10: Holnap is napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporesők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik, a hajnali 1 és 9 fok után 15-20 fok lesz, és a következő napokban melegszik az idő, viszont a hétvégén ismét záporokra, zivatarokra számíthatunk.
9: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
9: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 3 perc múlva 8:30, jó estét kívánok, a mikrofonnál Szegő Tibor. Zajlik egy mérkőzés a férfi röplabda extraligában, a döntő negyedik találkozója, és néhány perc múlva kezdődik a Komjádi úszodában az FTC Telekom Waterpolo Waspo Hannover férfi vízlabda bajnokok ligája negyed döntős kör 5. fordulójának találkozója, úgyhogy innentől, ha már körkapcsolás a műsorunk címe, legyen is így, először megyünk Kaposvárra.
1: 16-6 a hazaiak javára a harmadik játszmában, a harmadik szedben. A két tékozló fiú már fönn van a pályán a vendégeknél. Most éppen Pesti Marcell csinál egy pontot, mindössze az 5., ami azért elég ritkaság nála. És Luna Slajbe is fönn van, ő pedig még gyengébben áll, hiszen 2 pontig jutott az argentin. A kaposváriaknál Hubicska 13, és Schmidl ugyancsak 13 pontot szerzett, és egy hosszú Luna Slajbétól hosszú nyitás, ez azt jelenti, hogy újabb pont a Kaposvár számláján, 17-7, többször vezetett már 10 ponttal a Kaposvár. Laci?
0: És hát igazából most már tényleg a helyszínen jelenlévő 1500 néző is azt várja, hogy mikor lesz bajnok majd a Kaposvár, csak úgy zárójelben az alapszakasz minden mérkőzését megnyerte a MÁV előre, 24 győzelem, 0 vereség, és a 72 megnyert játszma mellett volt 2 elvesztett mindössze az egész alapszakasz során, szóval nagyon magabiztos volt a fehérvári bajnok, a címvédő, de a Kaposvár igazából ezt teljesen eltüntette itt a fináléban, de azért a MÁV előre a TFS ellen a negyeddöntőben 2-0, a Pénzügyőr ellen az elődöntőben 3-0 arányban tudott diadalmaskodni, míg a Kaposvár a Miskolcot verte 2-0-ra, a negyeddöntőben, az elődöntőben pedig a Kazincbarcikát 3-0-ra, itt a fináléban pedig egyelőre 2-1 az állás a Kaposvárnak, ugye ez a negyedik mérkőzés, és 17-9-es állásnál először a mérkőzés során időt kérnek a hazaiak. A MÁV előre már mindent, amit csak lehetett, elégetett, időkérés, a cseréket is bevetették, videóztak, de hát egyelőre egyáltalán nincs lehetőségük arra, hogy közel férkőzzenek a Kaposvárhoz. 17-9, tehát a harmadik játszmában a találkozó állása, és hamarosan kezdődik majd a férfi vízilabda bajnokok ligája mérkőzés a Komjádi úszodában. Ferencváros Hannover, Tóth Bélája a szó.
12: Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A játékosok már ott vannak a medencében, de egyelőre még kapura lőnek, próbálgatják a karjukat és a távolságot bemérni, úgyhogy még a játék nem zajlik, de már a kosárban például ott van a labda a ráúszáshoz. A Ferencváros ma megválthatja a máltai repülőjegyét, ez azt jelenti, hogy a 4-es döntőben való részvételi jogot az bebiztosíthatja a Ferencváros, hogyha a Hannover ellen hozza a kötelezőt és nem hibázik, győz hazai merencében. Ebben a csoportban, ugye a negyeddöntős csoportkörnek az 5. fordulójában úgy állnak a csapatok, hogy a Rekko és a Ferencváros egyaránt 9-9 pontos, a Mladost és a Hannover pedig 3-3 ponttal áll. Tehát, hogyha a Ferencváros nyer, akkor a Rekkóval kéz a kézben bejuthat a máltai 4-es döntőbe a címvédő. Megtörténik a ráúszás, az első ráúszást azt a Ferencváros hozza el, itt sokkal gyorsabbnak bizonyult Varga Vince, ő úszott egyébként, de itt most egy megemlékezés, az töri meg tehát a mérkőzés menetét, erről majd beszámolok a röplabda kapcsolás után.
1: 18-10 az állás, és a Szerva a nyitó helyen most Jaftov van a már előrétől. Óriási nyitás, melbe találja Dávid Csanádot, kipattan a labda oldalra. Egy pontot megint hozott a már előre. Ne felejtsük el, hogy 2-0 a Kaposvár javára szettek állását tekintve, és 7 pontos előnyben van a harmadik játszmában is a hazai gárda. Jaftov nagy szervára készül, a háló megdobja a labdát, és nem ér bele Magyar Bálint, mert átpattant a labda a másik oldalra, aztán visszakerül a Kaposvárhoz. Grigorjev 9. pontját üti az amerikai, 19-11.
0: A labda mögött pedig a 13 pontos Middle a nyitást, ő fogja majd elvégezni, egyébként Hubicska mellett neki van még ászértékű nyitása a mérkőzésen, az tényleg már ritkaság, számba ment a mai nap folyamán. Middle magasra dobja a labdát, üti, és aztán végül oldalt kiment, ezért a máv előré a pont, azaz 19-12 az állás a Kaposvárnak a harmadik játszmában. Komjádius oda, Tóth Béla.
12: Haufe Tamásra emlékeztünk, aki ma hunyt el a Ferencváros

0: pattan le, aztán pedig Benke, mert hogy ők ezt a Hannover kapujában hárítja a labdát, pont a vonal elé pattan. Schipper is visszatér a kiállításból, ő hozza már át a Ferencváros oldalára a labdát, közelebb úszik, mert van előtte terület, ő a balkezes játékos, egyébként Schipper, egy bejátszás a centernek, ott egészen nehéz fogni Lozinát, a horvát centerét a Hannovernek. Nincsen kiállítás viszont, és egy újabb bejátszás a centernek, ezt már kivédekezi a Ferencváros, úgyhogy mert az első támadás nem sikerült gollal befejezni a házgazdának, az első hannoveri próbálkozást azt elhárítja a Ferencváros. Úgyhogy most már Manherz fordul egyelőre 7 méteren, aztán Mandic vissza középre Manherznek, előtte egyébként egy picit zavaróban ott van a csapattárs, méghozzá Lugosi, és egy lövést követő a lepattanót hiába lövi fölé a center, méghozzá Varga, a labda az fölé szállt, úgyhogy másfél perc eltelik egyelőre gól nélkül Kaposvár.
1: 20-15, vagyis a Kaposvár megállt a pontgyártásban kicsit, és Pesti Marcell most a nyitóhelyen szerzi saját és csapata pontjait. Ugye, ha csak azzal foglalkozik a rendkívül tehetséges játékos, ami a pályán kell, hogy zajlódjon, akkor most is egy átnyitást mutatott be, és akkor más lesz a leányzó fekvése. 20-16 az állás.
2: Pesti Marcell másodszor már ászt tudott nyitni, és időt kér a Kaposvár vezetőedzője Kedacsics, mert bizony kicsit beragad az együttese, hiszen itt volt már korábban mondjuk 18-10 az állás, ahhoz képest 6 pontot tudott szerezni a fehérvári együttes, és csak 2-t a Kaposvár. Úgyhogy talán a mérkőzés során először, de megakadnak a somogyiak, beszélni kell valószínűleg a játékosokkal. 13 ponttal Hubicska, 13 ponttal Smirl, és Grigorjev is 10 ponttal. Ők a legeredményesebb játékosai a mai nap folyamán a hazaiaknak. 20-16-nál folytatódik majd hamarosan a mérkőzés. Irány a Komjádius, oda Tóth Béla.
0: Szerzett labda után ott az ittszer Argyropoulos, jó védekezés vele szemben, talán túl sokat várt ki a görög, míg aztán tudott Vandenburg blokkolni, és ráadásul kiment a labda, jöhet majd a kapuból Benke révén a Hannover. Egyébként már született egy gól, mert hogy 1-0-ás ferencvárosi vezetésnél hagyta ki ezt az ittszert Argyropoulos, de az ittszerben a túloldalon a Hannover, és viszont mellé dobja, tényleg ott a kapu torkában Vandenburg, jól zárta a szöget Fogel Soma, mert hogy ő kezd az FTC kapujában. Vámos Márton volt eredményes, egy végigvitt támadás végén a balkezes játékos picit jobbról, ugye természetesen a rossz kéz oldalról talált be, és ezzel vezet tehát az FTC. Megint egy támadás a címvédőtől, Manherz játsza be középre, Argyropoulos megint szemben a kapuval, Mandic lenn a kötélnél, visszajátsz a rossz kéz oldalról, 8 másodperc még a támadóidőből, nincsen bejátszás centerben, Manherz ellövi távolról, véd Benke, úgyhogy 3 percet követően egyelőre mindössze egy gól született, azt Vámos lőtte, úgyhogy vezet az FTC. Kaposvár, röplabda.
1: 21-17, és ismét a vendégcsapat szervál a MÁV előre. Érdekes lenne megtudni, és hát szeretnénk is megtudni, majd a találkozó után bármi lesz a vége, hogy mi törött el a vendégegyüttesben. Hubicska most például egy zicsert előtt ír egyenesen hosszúra, újabb pont a fehérvári oldalon, 21-18, 7 pont hiányzik Pelillo bajnok csapatának, jelenleg a bajnoki cím védőjének ahhoz, hogy szettet nyerjen, a Kaposvárnak pedig mindössze 4, de megálltak a pontgyártásban nagyon.
2: Bizony, és 3 pont a különbség, de belenyúlni már időkérés formájában nem tudnak a vezetőedzők. Jó a fogadás Dávid Csanáttól, aztán pedig jön az ütés Middletől, hálón belül vágódik le, ráadásul a védekező csapatnál, ami azt jelenti, hogy 22-18, most már 3 pont hiányzik mindössze a Kaposvárnak a bajnoki címhez. Az elmúlt 3 esztendőben Kaposvár MÁV előre mérkőzéseket rendeztek a bajnoki döntőkben. 2-szer tudott a somogyi csapat nyerni, és tavaly a fehérvári együttes. Megint 3 közte, hiszen 22-19 a hálónál egy könnyed pont Dunai Slivétől, és majd jöhetnek a fehérváriak egy nyitással, na meg cserélnek is. Oda teszem, Kaposvári oldalon szerintem egy darab csere nem volt eddig a mérkőzésen.
1: Nem volt.

0: 24-15, 22-19, bocsánat, a cserejátékos számát olvastam be. Tehát 3 pont a Kaposvár bajnoki címéhez, 6 pont ahhoz, hogy folytatódjon tovább a mérkőzés, 2 pont kell, mert hosszan nyitott Varga Péter a MÁV előre játékosa, 2 pont és föl fog robbanni az aréna, ha így lesz.
1: Jön a labdával Hubicska, 14 pontos, Middle-el együtt szintén 14 pontos, most már lassacskán, de felállnak a szurkolók is, a kemény mag ezt akarja is kérni az összes helyszínen lévő drukkertől. Hubicska a labdával, 23-19-nél felugrik, átüti a labdát, ilyen biztonsági nyitás, de ez is bőven elég oldalra a fogadás, mármint olyan szempontból, hogy hibáznak a fehérváriak, 24-19, 5 játszma és mérkőzés, meg bajnoki aranylabdája van a Kaposvárnak.
0: Demeter György élő legenda is áll már a nézőkkel együtt, és tapsol természetesen, fia a csapat másodedzője. Jelen állás szerint Hubicska Patrik nyithat, ha ezt teljesíti a Kaposvár, akkor föl fog robbanni a csarnok, én megígérem önöknek, Hubicska nyit. Fogadják, nagyon szépen, nagyon jól, és ez a Kaposvár is átról visszamegy. De érkezik Pesti Marcell, és ő pontot szerez. 24-21, tehát még nem fog fölrobbanni a csarnok, de nem ülnek vissza már azért a szurkolók értelemszerűen, hiszen egyetlen egy pont kell, míg a vendégeknek legalább 6.
1: Kell az idő, mármint arra leginkább a fehérváriaknak, hogy megnyugodjanak, de erre nem sok van. Andris, tiéd a szó.
0: Egy nyitás hosszú, és ez azt jelenti, hogy 21-szer történetek fennállása során bajnok a Finó Kaposvár, hiszen 3-0-ra megverte a negyedik mérkőzésen a vendég székesfehérvári MÁV előrét, és az eddigi bajnok csapat helyére lépett a kaposvári együttes. Természetesen óriási az öröm, óriási a kavalkád. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon méltó volt az a bajnoki sorozat a magyar röplabda híréhez, hírnevéhez, és ma valami nem ment úgy a vendégeknél, mint ahogy az előző találkozókon. Semmit nem von le ez a Kaposvárnak a teljesítményéből, hiszen megnyerték a bajnokságot, és úgy hívják ezen túl legalább egy évig a következő bajnoki döntőig a magyar bajnokot, hogy Finó Kaposvár, második helyen pedig a székesfehérvári MÁV előre Foxconn.
1: 21-szer is Kaposvár a férfi röplabda bajnokság döntőjének negyedik mérkőzésén, Kaposvár MÁV előre 3-0. Egyszerű volt a képlet a döntőben, első alkalommal aki nyer, az lesz a bajnok. Igaz, ez ma csak a somogyiakra volt érvényes, ennek megfelelően kezdtek a hazaiak. Schmidl ászértékű nyitása, a Medina Dávid Hubicska alkotta hármas sánca, és az 1500 fős közönség is hajtotta a siker felé a Kaposvárt, 25-19 az első játszmában. Kezdett magára találni a címvédő fehérvári együttes, hiszen 4-1-re is ellopta a második játszmában. Viszont az átütő erő a szó szoros értelmében somogyi oldalon jelent meg. 10-6-nál már pedig jó a MÁV előre vezetőedzője előtte második időkérését is. Innen pedig nem volt megállás, vagyis a Kaposvár állva hagyta ellenfelét. 25-13 és 2-0 volt a hazaiaknak. Tavaly söpréssel 3-0-an nyerte története első bajnoki aranyát a MÁV előre. A mostani idényben is a bajnoki döntő előtt még veretlen volt a fehérvári együttes, ráadásul mindössze 2 játszmát veszítettek. Teljesen szétestek a harmadik felvonásra a vendégek, 9-0 is volt az állás, igaz a végén 25-20. A mérkőzés legeredményesebb játékosa Hubicska Patrik 15 ponttal volt ennek a mérkőzésnek. Története 21. bajnoki címét nyerte a Kaposvár, amely 2 év után ismét a férfi röplabda trónján. Kaposvár MÁV előre 3-0, a párharcot és a döntőt 3-1 arányban a somogyi együttes nyerte. Csorba András, Katona László és Toman Sándor búcsúzik a Kaposvár arénából. Irány a Komjádiuszoda, Ferencváros Hannover, Tóth Béla.
2: Itt pedig az első negyedből még 2 perc van hátra, Ferencváros 4-0-ra vezet a Hannoverrel szemben. Vámos szerezte az első gólját a házgazdának, aztán pedig szép sorban Argyropoulos, Nagy Ákos, valamint Lugosi Csongor, ez utóbbi a negyedik találata. Tehát ezen a mérkőzésen a Ferencvárosnak egy remek centerezés után azonnal élt az ember forral a házgazda. Kiállítás első ízben az FTC-nél, Varga Vince úszott ki, hannoveri támadás, tehát átjátsza Ganzen a bal oldalra. Milárdovic nem centerez, inkább tovább Vukicevicnek is egy átlövés, amit hát akkor ezek szerint nem Fogeltolt ki, hanem a blokkról ment ki. Remek, újabb remek védekezés az FTC-től. Egyelőre tehát kapott gól nélkül a Komjádi úszadában a Ferencváros. Manherz Jégvárihoz. Most szépen komótosan áll fel ehhez az akcióhoz a házgazda. Argyropoulos, ott ketten voltak a nyakán, nem tudott lőni, átemeli Végvári, ott pedig már volt egy szabálytalanság benne, úgyhogy kontrát fújnak a játékvezetők, egy izraeli szerb kettős a mérkőzésen, Matan Schwarz, Iván Rakovics fújja a sípot ezen a találkozón. A kék sapkás Hannover jön, megkapja tízessel Milárdovic, és aztán egy balkezes lövés Lozinától, a horvát játékostól. Ez sem volt az igazi, ezt most Fogel hárította. Nyúl az utolsó percen ebben a negyedben, Végvári a félpályán, Jansik tovább játsza a balkezes Vámoshoz, benne egyébként Argyropoulos a center, mögötte Bekkel 12-essel, miközben egy lövés, beletolt ugye a kapus Benke, úgyhogy jöhet majd a sorokból a Ferencváros, tehát ott Ganzen próbálja őrizni, mondjuk úgy, hogy a kényszer centert, mert hogy Argyropoulos úszott be oda, nincs igazi center most egyébként a vízben Nyéki Balázs együttesének. Na de lehet, hogy oda Jansik fog beúszni a sarokdobást követően. Elkéri egyelőre Manherz, 12 másodperc még a támadóidőből. Sínbe adott labda Vámoshoz, ő lőni fog, kiemelkedik, de fölé durrantja. Egyébként ott volt előtte két kar is, ami ráadásul német játékoshoz tartozott. 4-0-nál talán még egy fél perc még van a negyedből, úgyhogy még egy hannoveri akció teljes egészében belefér ebbe a játék részbe. Vukicevic lassan érkezik egyébként mellé a csapattárs Ganzen, visszakapja Ganzen, szemben a kapuval nem lő, Bozsicsal játszik össze, újabb fújás, mert ott kontrát látnak a játékvezetők, Lozina követette szabálytalanságot a kapu előterében, és a félpályáról még rádobja Végvári, ez zárja az első negyedet, mert hogy lenyeli a labdát Benke, a Hannover kapusa. 4-0-val ér véget tehát az első játékrész, ez azt jelenti, hogy kapott gól nélkül zárta ezt a negyedet a Ferencváros. Vámos, Argyropoulos, Nagy Ákos és Lugosi volt eredményes a házigazdából, és egyelőre azt hiszem, hogy ez az eredmény sor, valamint ez az állás, ez Nyéki Balázs vezetőedző számára sem jelent semmi panaszkodni valót. Ugye Mladoszt egyetlen győzelmet aratott eddig ebben a csoportkörben, 15-14-re verte meg a Mladosztot hozai környezetben az előző fordulóban, és azzal 3 pontos csak úgy, mint a horvát együttes, nagyon sokáig úgy tűnt, hogy ugye a nyitókörben a Rekko ellen hazai környezetben vereséget szenvedő Ferencvárosnak majd a Mladoszttal kell küzdeni a második pozícióért, mert végül is a Mladoszt az hibázott Németországban és kiszállt ebből a versenyből, a Ferencváros pedig, hogyha itt nyer, akkor biztosítja a helyét a négyes döntőben, amik majd június 2. hétvégén rendeznek meg, 11-től 13-áig Máltán, ahogyan azt az elmúlt években már megszokhatták a vízilabda rajongók. A két csapat németországi mérkőzésén 21-13-ra, tehát 8 gólos különbséggel nyert az FTC. Egyébként pedig már a Rekkónak is visszavágott a nyitókörben elszenvedett vereség után, mert hogy Olaszországban nyert a Ferencváros, viszont összesítésben az egymás elleni eredményt figyelembe véve sajnos nem jobb a mutatója a Ferencvárosnak, mint az olasz sztár csapatnak. Egyébként pedig 10 nap után játszik ismételten tétmérkőzést az FTC, május 2-án még a bajnoki elődöntőben játszottak a Szolnokkal szemben, bejutottak a bajnoki döntőbe, ott pedig majd hát hamarosan kiderül, hogy vagy a Honvéd, vagy pedig a BVSC lesz a Ferencváros ellenfele. Úgyhogy itt a bajnoki döntő, valamint a Bajnokok Ligája második csoportkörének utolsó fordulója jelenti a májusi programot Nyíki Balázs együttese számára, mert hogy még utazik Zágrábba, illetve jön a Zágráb, nem is utazik, mert ugye Zágrábbal már játszott idegenben a Ferencváros, tehát a Mladost érkezik majd még a Komjádi uszadába egy hét múlva, azzal zárul majd a második csoportkör. 4-0-nál tehát ismételten odaúsznak a kötélhez a játékosok, jöhet majd tehát a második ráúszás, az elsőt azt elhozta egyébként a Ferencváros, most Jansik várta, hogy mikor törhet ki a kapuból, a ráúszásnál pedig ő sokkal gyorsabbnak tűnik, mint kollégája Vukicevic, úgyhogy az első támadást a második negyedben a Ferencváros vezetheti Vámos a félpályánál. Tovább passzolja azt Manhertznek, Manherz megpróbál elválni őrzőjétől, Vukicevictől, volt egy falt, Fekete végezheti el a szabad dobást. Jól védekezik egyelőre szorosan a Hannover, most éppen Vámost akasztotta meg tízessel Milárdovic, és ketten vannak ott a víz alá került Feketén is, 5 másodperc, míg a támadóidőből Fekete elvállalta, 6 méterről védett egyébként Benke, és a kipattanóért azért hát megharcoltak a németek, de végül az övék lesz a labda. Így aztán már úszhat közelebb a Ferencváros kapujához Lázár Vukicevic, a vendégek montenegrói fiatalja. Vukicevic kapja vissza, mellett egyébként Fekete védekezik középre 8-assal Buhához. Buha megnézi a kaput, nem vállalja el Vukicevic, ő ott a rossz kéz oldalon van, jobbkezesként akár lőhet, fog el, véd. Egyelőre hiba nélkül teszi a dolgát a magyar válogatott kapus. Nincsen megúszó ember, úgyhogy gyorsan indítani nem fog Fogel Soma. Mindenki a kék sapkás vendégek közül azért visszaér idejében a kapuja elé. Jansik kapja Fogeltől, aztán Nagy Ákos balkezesként egy remek összjáték Jansikkal. Nincsen büntető, kicsúszott egész egyszerűen a kezéből Jansiknak. Egyébként kiváló ütemben kapta vissza Nagytól, és már ott volt 2 méteren, de lőni nem tudott, mert ahogyan azt mondtam, kiejtette a kezéből, kicsúszott a kezéből a labda. De kiállítás Ferencvárosi részről, De Torró úszhat ki a maga kis zónájába, úgyhogy emberelőnyben támad a Hannover a mérkőzés folyamán másodjára. Megjáratják a labdát a németek, Buha, ő nem vállalja el, Vukicevic visszakapja, Buha, szemben a kapuval, 3 másodperc, jól védekezik a Ferencváros, ráadásul Fogel is véd egyet. Hát kár, hogy kiment a labda, úgyhogy visszaugrik a támadó időt számláló óra 18-ra. Újraindul tehát gyakorlatilag a támadó ideje a Hannovernek. Oldalról jöhettek, Buha kiegészült egyébként az FTC, de ez már gólig viszi a német együttes, kettessel Marco Mazza a találat szerzője. Hát gyakorlatilag a mérkőzésből majdnem 10 perc telik el, amikor megszületik az első német találat. Az óra egyébként itt 6-15-öt mutat, ennyi van még hátra a második negyedből, tehát végül is 10 perc alatt, de megvolt az első találata a Hannovernek a mérkőzésen. Hogyha ilyen ütemben termelik a gólokat ezen a találkozón, azt hiszem azzal itt a Komjádi uszodában senki nem fog vitatkozni. Talán egyedül Radovic, a vendégek mestere, meg az a 14 játékos, aki itt van a német csapat keretében. Jöhet most már Manherz Krisztián révén az FTC. Egyelőre távol a kaputól, 7 méteren Manherz, nincsenek opciók, megpróbálott hát centerben Macan megküzdeni valahogy Lugosi. Nincsen lövőhelyzet továbbra sem. Nagy Ákost szedik le Mandics. Ő viszont elvállalja, mellé pattan a labda a vízről. Benkének most nem kellett védenie, viszont látványosan megtorpant támadó játékban az FTC itt a második játék részben. Eltelt úgy 2 perc, hogy egyelőre nincsen gól. Szépen lefordul Vukicevic, ott hagy maga mögött egy Ferencvárosit, aztán Vukicevic passzát követően a bejátszás centerbe büntetőhöz jut a Hannover, mert hogy Langievics-el szemben Mandics szabálytalankodott. Egyébként 3 passzból gyakorlatilag azonnal ott voltak zicserben a németek. Fellazult most az FTC vérekezése. Vukicevic az 5 méteresen vele szemben Fogel, tehát Igen, a sípszó egyelőre rendezgeti a ferencvárosi játékosokat, az izraeli játékvezető Vukicevics összpontosít, lő, és a kapuba lő. Ezzel tehát 4-2, de továbbra is a ferencváros vezet. Vukicevicsnek ezen a mérkőzésen ez az első találata, és egyelőre ebben a negyedben 2-0-ra vezet a Hannover. De hát rémület nem látható a ferencvárosi játékosok arcán. Haver Kampf végezheti majd el a középkezdést, Nagy Ákos kiúszik, ő meg most pihenni a cserepadra, egyébként pedig érkezett be ide a rossz kéz oldalra 14-essel Haver Kampf, és Lugosi is benn van a csapatban. Argyropoulos Mandichoz visszakapja egyébként Argyropoulos, Haver Kampf küzdben, centerben, de nincsen ítélet. Egy kijátszott labda a balszére, remek összjáték, végén viszont egy benkevérés. Lugosit találta meg egyébként Vígvárja, kötéltől adta vissza a labdát, és nem tudta kellőképpen kapura húzni, ott voltak azért a nyakán a német védő. Benke indítása, felzárkózhat a Hannover egyetlen találatra. Megakad Buha, egy bejátszás ismételten a kapu elé, Argyropoulos kiküldik, emberelőnybe kerül a német együttes, lóba-lóba csupán Ganzentől, ő nem lő, viszont egy újabb centerjáték után 4-esen Langievics nem hibázik, az előbb megakasztották őt, abból lett az 5 méteres, most viszont élt a rövid kapufánál ezzel a lehetőséggel. Hát úgy eltelik 3 perc a második negyedből, és 3 perc alatt 3 hannoveri gól, és ezzel már 4-3 a mérkőzés állása, úgyhogy most egy 3-0-ás sorozatban a vendégegyüttes. Jó lenne ezt a némiképp Hullán Völgyinek nevezhető ferencvárosi rossz periódus megszakítani. Haver Kampf közelebb úszik, Manherz lehet, hogy ágyúzni fog, Benkevér. Egyelőre nem igazán jók ezek a távoli lövések, mert rendre középre mennek, vagy nagyon a kapu mellé. Egyenlíthet a Hannover, a labda Minárdovicsnál, Vár Minárdovics, Lugosi védekezik vele szemben. Átkerül a labda a rossz kéz oldalra, ott jobb kézzel Ganzen, elkéri Vandenburg, Ganzen, ő nem lő, csupán lóbál, Milárdovics lő, a lécről pattan a képzeletbeli vonal elé. Fóger rajta volt egyébként, talán hárított volna, hogyha lejjebb megy. Megúszta ezt most az FTC, nincsen tehát egyenlítő találat, viszont van egy hannoveri kiállítás, hetessel kiküldik Lozinát. Ember előnyben tehát a ferencváros, ezt egyelőre rendre hatékonyan értékesítették a házgazdák. Mandics le a kötélhez a bal oldalra. Manherz, ott éles volt a szög, viszont így szemben a kapuval már rá lehet durrantani, Varga Vince pedig ezzel él is. Engedték, hogy közelebb ússzon, nagyjából 4 méterről tudott lőni Varga Vince, és ezzel a találattal tehát megtöri a ferencváros a Hannover jó sorozatát, és 5-3-ra módosítja a mérkőzés állását. Kellett ez most, mint egy falat kenyér, mert hogy elérkezett úgy a negyed közepe, hogy nem született még ferencvárosi találat. Na de most ezt Varga Vince megtörte, és továbbra is azért az emberelőnyös akciókat azt rendre gollal fejezi be a házigazda. Most egy jó védekezés kell, Antonio Buhával szemben szorosan ott van egyébként Varga, nem is tudja Buha sokáig átjátszani a ferencváros oldalára. Viszont így, hogy kényszerül visszafelé a kapuja felé a ferencváros már a Hannover itt a bal oldalon, egy bejátszás Küppersztől, újabb remek védekezés. Viszont visszakerült a labda a Hannoverhez, Buha, előtte terület, most a sípszó, kikérik a labdát a játékvezetők. Hát nézem itt Schwarzot, valamint szerb kollégáját, hogy miért állították meg a játékot, lehet, hogy lesz egy páros kiállítás. Azt jelenti, hogy a kontrát folynak a játékvezetők, akkor itt némi konzultáció után úgy ítélték meg, hogy a ferencvárosé a játékszer. Indíthat most már Fogel, Mandics, vissza lehet állítani a 3 gólos különbséget, Vigvári, nem hatalmas verekedés, De Torró, róla állítják ki egyébként a németek játékosát, 9-ese Bozicsot, Dusan Mandics emberelőnyben, tehát az FTC megtalálja a szöget. Nagy Ákos, ő nem lő, Vígvári, Mandics ki fog lőni, 5 másodperc, Nagy Ákos lóbál, el a kar mellett a kapuba, remek találat Nagy Ákostól, megnézte a szöget, innen a rossz kéz oldalról 2 kar mellett lőtt el, nyújtózkodott ott 5-össel, Küppers próbált volna blokkolni, Schipper is mind a 2 kéz mellett elsurrant a labda Nagy Ákos kezét elhagyva, úgyhogy ezzel 6-3-ra vezet immáron a Ferencváros, 3 perc maradt még a második negyedből Nagy Ákosnak a mérkőzésen, ez a második találata. Úgy tűnik, hogy megtalálta a fonalat a Ferencváros a döcögős második negyedbeli kezdést követően, és szoros védekezés továbbra is az FTC-től, ott a félpályán próbál csápolni Macannal szemben, egész pontosan Lugosi Csongor. Na most egy kiállítás, nem csupán szabaddobás. A játékvezető most megkönnyörült Végvárin. Macan el kell úsznia, ezért a labdáért 4 másodperc maradt a támadó időből. Egy hát kényszer szülte bejátszás Vandenburgnak, ott pedig a túlnyomó részt ferencvárosi játékosok elválasztották a labdától Macant. Lehet fordulni, Nagy Ákos szép bejátszás, sőt mi több, remek gól. Ezzel a Végvári találattal ismételten 4 gól a differencia. 7-3 tehát a Hannover 3-0-ás sorozatára a válasz a Ferencváros részéről, szintén egymás után 3 gól, Végvári Vendel pedig ezzel a találattal tehát 7-3-ra alakítja a mérkőzés állását. 6 játékos talált már be a ferencvárosiak közül, és egyedül Nagy Ákos tudott duplázni. Cserél a hannoveri szakvezető Radovic, kiúszik például 3-assal Schipper is. Így aztán egyébként összesen 3 friss ember most benne a vízben a vendégeknél. Ilyen például Jeske, de most nem nála a labda, hanem próbál ott Buha valahogy passz lehetőséget keresni Végvári mellett. Végül is megtalálja Vukicevic személyében, de Vukicevic mellett is Nagy Ákos kellemetlenkedik. Elhozhatja Argyropulosz. Felkeményedett a ferencvárosi védekezés, és hát mindez azt eredményezi, hogy a Hannover az megtorpant támadásban, a Ferencváros pedig az eddigi legnagyobb különbséget teheti közé, az 5 gólt. Végvári. Egyelőre nincs igazi center, megpróbál egyébként oda Mandics is beúszni, Argyropulosz távol a kaputól, 6 másodperc, Nagy Ákos, Mandics a víz alatt, azért mert ebben Vukicevic segítette kiállítás, emberelőnybe kerül a Ferencváros, végig lehet járatni ezt a labdát lövőhelyzetig, Argyropulosz szemben a kapuval egy bejátszás, hát a centerezés az most itt elhal a blokkban, egyébként remek ütemben találták meg Feketét, Benke kezében a labda. Megúszta most ezt, illetve inkább úgy fogalmazok, hogy kivérekezte ezt az ember hátrányt a Hannover. Maradt bő 1 perc még a nagy szünetig. 8-assal Buha. Megint csak azért távol tartja a kapujától az FTC az ellenfelét. Fogelvéd. A kapás oldalról próbált üzelni Milárdovic. Jól tette egyébként, a sorokból kiszedte a labdát. A horvát játékos lövését Fogel Soma. Jöhet a sorokból a Hannover, Vandenburg, Milárdovic, Vukicevic, Fogel Somát élteti a Komjádiuszod a közönsége, Buha, nincsen ítélet sem, mert ott hát most nagyon békésen a kapu előtt a centerek és a bekkek. 1 másodperc a támadóidőből az oldalhálóba tüzel tényleg Milárdovic, de hát ez a veszett fejszennyele volt. Még 45 másodperc a második negyedből, a Ferencváros támad, tehát azért, hogy valóban meglegyen az eddigi legnagyobb differencia, vagyis az 5 gólos különbség. Argyropulosz Végvár itt, talán eltalálják pont az arcán, de csupán egy szabad dobás. Fekete, bal kézzel egy lövés Dusan Mandics-tól, Benke ütötte ki. Itt azért Benke egy életerős próbálkozást hárított. Jöhet oldalról a Ferencváros, Nagy Ákos, Mandics, ugye 2 balkezessel most az FTC. Mandics 6 méteren, Argyropulosz 12 másodperc még a támadó időből, Benke úszik ki a kapujából, de hát mellette szabálytalanul védekezett Milárdovic, kiállítás, végig lehet szinte támadni a még hátra lévő időt. Fekete Vigvári emelkedik, ő nem lő, inkább leoszki a labdát a rossz kéz oldalra, Nagy Ákostól vissza Argyropoulos, megint csak a lóba, Argyropoulos, ő viszont már a kapuba lő. Megvan tehát a 8. ferencvárosi találat, Argyropoulos révén 5 gorra növeli előnyét az FTC a német vendégegyüttessel, a Hannoverrel szemben. Nagyon magabiztosan, határozottan és semmit sem siettetve játszotta végig ezt az emberelőnyös szituációt a ferencváros. Argyropoulos előtt egyébként volt lövőhelyzet kétszer is, de inkább még megjáratta a labdát, és aztán második szándékból már elvállalta. Utolsó másodpercek, egy előrejtett labda, és ezzel ér véget, azzal, hogy Fogel magához ragadja a labdát, a második negyed. Kitört tehát az 5 perces nagyszünet. Lehet jelenteni a Komjádi uszadából, hogy 2 játékrészt, vagyis 16 percet követően a férfi vízilabda bajnokok ligája második csoportkörének 5. fordulójában Ferencváros Hannover 8-3, a szó a stúdiójé.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 7 perccel járunk este 9 óra után. José Mourinho hamarosan visszatérhet a Real Madrid kispadjára. A portugál edző, aki jelenleg a Benfica szakmai munkáját irányítja, a sajtó szerint már megállapodott a klub vezérkarával, a hivatalos bejelentés pedig jövő héten várható. José Mourinho 2010 és 13 között már sikerrel dolgozott Madridban, bajnoki címet, királykupát és szuperkupát is nyert a csapattal. Sergio Ramos, a korábbi spanyol válogatott védő, a spanyol sajtó szerint a Sevilla többségi tulajdonosa lehet. Ramos a 511 Capital befektetési csoporttal megállapodott, a klub fő részvénye is révél az üzletről, és az El País értesülése szerint közel 400 millió eurós tranzakció után a részvények 80%-át veheti meg, de ehhez még a La Ligának és a spanyol sporttanácsnak is hozzá kell járulnia. Hamarosan folytatódik a harmadik negyeddel a Ferencváros Hannover férfi vízilabda bajnokok ligája mérkőzés, úgyhogy kapcsoljuk Tóth Bélát.
2: Lélegzett folytva várta ezt a sípszót a Comediánuszod, a népes közönsége, de a harmadik ráúszást is a Ferencváros hozza el. Ezúttal egyébként megpróbálta lehagyni ellenfelét Varga Vince, és milyen jól tette, mert hogy a Ferencváros támad 6-8-3-nál, tehát 5 gólos vezetésnél a Hannoverrel szemben. Varga Manherz, egyelőre Manherzhez nem lép közelebb, csak most Buha. Aztán egy centerezés, De Torró mögött egy szabálytalanság, mehet le a saját kis sarkába Mátszán, de aztán meg elszórja a labdát az FTC. Hát itt alig, hogy kitört az ember előny, azon nyomban hibát követett el ezzel a átadással az FTC. Úgyhogy most Benke azért várja meg Mátszánt, hogy visszatérjen. És most már ott a fél pályán tempózva eléri Marco Mazzan a labdát a kapusától, és ezzel szinte le is telt a támadó ideje a Hannovernek. A végén egy lövés, meg egy vír is még belefér. Valahogy megtornáztatta Küppers Fogelt, és mivel nem érintett a kötelet a labda, így nem is jöhet a sarokban a Hannover. Így telik el a harmadik negyed első perce, hogy egy elkótyavetjélt ferencvárosi emberelőnyt egy szinte 4 másodpercig tartó hannoveri támadás követett. Újabb szabálytalanságban De Torróval szemben Mácán úszhat ki megint a sarokba, és ezt már jó lenne gorra váltani. Mandic beközépre, Manherz közelebb úszik 6 méteren, csak lóbál, vámos, keresi a szöget, 5 másodperc még, megtalálta a lövő helyzetet, és aztán a felpattanó labdát De Torró húzza a kapuba. Vámos próbálkozását Benke még kiütötte, felpördült a labda jó magasra, és De Torró az elé csorgó labdát azt behúzta a kapuba. 9-3 tehát, nő a távolság a két együttes között. Másfél perc telt el a harmadik negyedből. Nézem a személyi hibákat, Mácán 2-nél a vendégektől, egyébként pedig szorgosan gyűjtögeti a kiállításokat a Hannover. Gyors számolás alapján már 9 kiállításnál tartanak, a Ferencvárosnál mindössze 4 ilyen hátrányról lehet beszámolni. Megint egyenlő létszámnál a hannoveri akció, itt viszont nagyon szabadon kapta meg ott a labdát Lozina. Jöhet majd egyébként az 5 méteres zicserben Fekete, illetve hát úgy állította meg Lozinát a másik hetes Fekete Gergő, hogy az zicserben volt, úgyhogy hiába volt egyébként 4 méteren maga az akció, jöhet a büntető érte. Úgyhogy 5 méteres, Fukicevics az elsőt az belőtte, megint vele szemben Fogel, a játékvezetők még rendezik itt a játékosokat, Fukicevics, Fogel kivédi! Megpróbálta most az egyenes keresztet. A montenegrói játékos mindenre számított, Fogel Soma, úgyhogy hát ahogyan az szinte állandó kelléke egy ferencvárosi BL meccsnek, itt is megvan a kivédett 5 méteres Fogel részéről. Ferencvárosi akció, Argyropoulos. 7 méteren megakasztják őt, 4 másodperc maradt a támadó időből, kiemelkedik Argyropoulos, nem lő, fekette még De Torrónak be a kapu elé, nem is De Torró az, hanem Lugosi, de akár a spanyol center, akár a fiatal magyar, jön az ítélet, mert emberelőnybe kerül az FTC, kiállították ugyanis Vandenburgot, neki ez a második, fel lehet állni tehát ehhez az emberelőnyhöz. Argyropoulos, Nagy Ákos, Nagy Ákos pedig, ha mondom a nevét, akkor rögtön oda kell képzelni mellé a gólt is, mert valahányszor nála a labda, jó helyzetben, ő tüzel, és a végeredmény az rendre ugyanaz, gól. Na meg itt egy sárga lap a vendégek szakvezetőjének, Radovicsnak. 10-3-nál történik mindez. Nagy Ákos harmadik találatával a mérkőzés eddigi legnagyobb különbsége 7 találat. És teszem hozzá, hogy már egyébként több mint egy negyede nem talált be lassan a kapuba a Hannover. Ugye a második játék rész első 3 percét 3 góllal abszolválta a német vendég együttes, azóta viszont már újabb találatot nem sikerült jegyezniük. Most emberelőnybe kerülnek Bandics kiállításával, úgyhogy itt a ragyogó lehetőség arra, hogy megtörjék ezt a veszőfutást. Milárdovic nem lő, át a rossz kéz oldalra, visszakapja Milárdovic, és a blokkról pattan az oldalhálóba, és ezt már egyébként Lévai védekezte végig, illetve hát a golvonal előtt ő volt ott, miközben egy hosszú indítás után kihagyja maga Zitzerét, Végvári, Benke is védett, úgyhogy egymás után most mind a két oldalon kimarad egy-egy lehetőség. Lecserélte tehát Fogelt, Nyéki Balázs és immáron Lévai Márton a kapuban. Sípszó harsan. Buha csupán egy szabad dobást kap. Küppers, Vukicevic, Milárdovic, Lévai véd. Innen a rossz kéz oldalról surrant el a labda a jobbkezes Buhától. Beletolt Újbeggyel Lévai. Úgyhogy jöhet szöglette gyakorlatilag a Hannover. Elkéri Küppers 8 méteren. Milárdovic, megint Küppers, vele szemben ott van Vigvári karja. Milárdovic, Küppers, ki fog lőni, Küppers lőtt, de fölé. Egyébként már csupán 3 másodperc maradt a német csapat támadó idejéből, és a visszaúszásnál egy kiállítás. Mindez pedig azt jelenti, hogy Nyéki Balázs nem is vár tovább, hanem észlelve azt, hogy Langievicet kiküldték a játékvezetők, időt kér a Ferencváros szakvezetője 10-3-nál. Úgy tűnik, hogy van azért olyan emberelőnyös figura, amit nagyon szeretne megjátszatni a csapatával. Szinte végig is támadhatja ugye az emberelőnyt teljes egészében a hannoveri kapu előtt az FTC ezzel a kiváló ütemérzékkel elkövetett időkéréssel. A Ferencváros májusi programjáról már beszéltem. Itt ránézek gyorsan arra, hogy a Recco az ezzel párhuzamosan zajló mérkőzésen a Mladoszt ellen hogyan áll. Mégiscsak figyelni kell a Mladosztot, valamint a Pro-Recco-t is a Ferencvárosnak, de hát elsősorban itt a figyelem az majd a Recco-ra összpontosul, mert hogy hasonló szokaszában annak a mérkőzésnek a vendég Recco 10 hétre vezet Mladoszt Zágráb otthonában. Úgyhogy jelen pillanatban úgy tűnik, hogy tényleg kéz a kézben jut be a Final Four-ba a Recco és a Ferencváros. Emberelőnyös akció, Mandics át a kapás oldalra, Manherz tovább, Vámos, megint Mandics le a kötélhez, Argyropoulos visszakapja, Mandics, nincsen lövőhelyzet, Manherz, nagyon szép játék, ó, hát ezt meddig játszották ki a ferencvárosiak, minden játékos a mezőnyből hozzáért, a befejező végül fekete volt, tényleg gyakorlatilag a gólhelyzetből is kidobta a labdát még. Egyrészt Mandics, aztán Argyropoulos, de mindez csupán azért, hogy feketét tényleg ott 2 méteren a kihagyhatatlan helyzetben találják meg. Ezzel megvan a 11. találat, 8 góllal vezeti immáron a Ferencváros. Ezt rajzolta fel tehát a maga kis táblájára Nyéki Balázs, amit egyébként még korábban itt a Nemzeti Sportrádióban árult el, hogy maga is fejleszti a kis csapatával. Hát egy applikáció gyakorlatilag az, amire felrajzolja rendre a figurákat, és úgy magyarázza el a játékosainak az időkéréseknél. Hannoveri akció, Bozic, kiállítás, és ott is egy időkérés. Most Radovic, a vendégek szakvezetője dönt úgy, hogy Varga Vince kiállítását valahogy meg kellene büntetnie a Hannovernek. Radovic inti magához közelebb a játékosait. Egy 39 éves montenegrói szakvezető, olimpiai negyedik, valamint Európa-bajnoki ezüstérmes játékosként a montenegrói válogatottal. Hannoverben gyűjti első lépéseit szakvezetőként Radovic. Hát Nyéki Balázs ezzel szemben a túloldalon azért eléggé rutinos, mégiscsak ott van már a háta mögött. Például két bajnokok ligája cím. Az előző két kiírást azt egyaránt a zöldfehérek nyerték. És itt érdemes talán rátekinteni a másik csoportállására, ahol a magyaros Barcelonéta egyelőre veretlenül áll. Az Olympiakos a második 6 pont birtokában, és a Novi Beograd, valamint a Brescia is 3-3 pontos. Ott azért kiegyenlített a küzdelem a Barcelonétát leszámítva. A mérkőzéseket holnap rendezik majd az 5. fordulóban. Brescia Olympiakos, Novi Beograd, Barcelonéta párosítások. Hannoveri támadás emberelőnyben Vukicevic visszakapja 6 méteren szemben a kapuval, nem nő, tovább teszi Ganzen, és egy remek védekezés ismételten, de aztán meg hát ajándéklabdát adunk a Hannovernek, és ezt már kihasználja Lozina. Ezért nagy kár, mert volt már egy kivédekezett ember hátrány, de valahogy oda került a labda Lozina elé, aki onnan már nem tudta elhibázni, ráadásul Lévai betakarta, illetve elment a labdáért a kapu jobb oldalába, üresen tátongott tehát a bal oldala a kapunak, ezt használta ki Lozina. Némi fegyelmezetlenség vagy figyelmetlenség azért nagy néha-néha felüti a fejét a Ferencváros védekezésében, és hát nagy néha-néha az is előfordul, hogy a Hannover gólt szerez, itt most több mint egy, hát gyorsan számolok, több mint egy 10 perces góltalan szériát tört meg a német együttes. Argyropoulos, neki meg nem segít a hazai kapufa, a Leedsről a kapufa előső éle elé pattant a labda, úgyhogy nincsen gól, Benke pedig már indít gólkezesként itt. Schipper a rossz kéz oldalon, viszont nem centerez, hanem csupán átdobja a túloldalra Milárdovicsnak. Milárdovics kapja ismételten Schippertől, és a centerezési kísérlet most megint a ferencvárosi védők kezében hal el, és már Lévai Márton bíbelődik a labdával, és keresi a hosszú átadás lehetőségeit, és utána félpályához dobja Manherznek. Szorosan védekezik most a Hannover, de így is eljut a labda a center pozícióba De Torróhoz, ráadásul még a kiállítást is kiharcolja a spanyol, emberelőnybe kerül az FTC, Milárdovic második hibája, de megint az emberelőnyt hamar elszórakozza lövés nélkül a Ferencváros. Kár ezekért, nézek ki ilyenkor a ferencvárosi kispadhoz, de Nyéki Balázs azért továbbra is a nyugalom szobra, mindezek miatt, a könnyelmű emberelőnyös szituációk miatt nem veszíti el hidegvérét a ferencváros szakvezetője. Hannoveri akció, lóba-lóba Ganzentől, ott van előtte Manherz keze mellett, és besurrant a hálóba. Talán két játékoson is, Manherze meg De Torrón is megpattant a labda, és ez becsapta Lévait. Egyébként Ganzen nem lövő helyzetből, jó 7 méterről durrantotta el, minden mindegy alapon, és valahogy utat talált a kapuba a labda. 11-5, egymás után két hannoveri gól, volt már korábban egy olyan szériája a német vendégegyüttesnek, amikor egymás után háromszor találtak be, válasz nélkül. Hát lehet most egy hasonló sorozatot próbál teljesíteni a Radovic csapat. Ferencvárosi akció, Végvári Vendel kezében a labda, Manherzet választja, De Toro próbál elválni a bektől, Bozicstól. Egyelőre ítélet nélkül beúszik oda De Toro mellé Végvári. Mandic kiemelkedik bele a blokkba. A kipattanó, lepattanó az a Hannoverié. Körülnézett Schipper, és csupán Benke volt ott tisztán a csapattárcsak közül, úgyhogy a kapusához dobta vissza. Már tempóznak előre a német játékosok, hátra a magyarok. Nagy Ákos viszi el a labdát, most már Milárdovic mellett, Milárdovic visszafogott, és Nagy Ákos lépés előnyben jó egy méterrel úszik Milárdovic előtt, végig lehet vinni Zicserig, Nagy Ákos önzetlen, és egy gólpasszal jelentkezik a befejező, ugyanis ennél az akciónál Végvári Vendel. 12-5. Őrzi magabiztos előnyét a Ferencváros, és most nem engedi a Hannovernek, hogy csak úgy, mint egyébként a második negyedben ezt a 3-0-ás sorozatot tudja teljesíteni a német gárda. Végvári Vendelnek pedig hát nézzük a táblára, ez a mérkőzésen a második találata. Argyropoulosnak szintén két gólja van, és a legeredményesebb a teljes mezőnyt figyelembe véve 3-mal Nagy Ákos. A német együttes játékosai ugye eddig 5-ször találtak be, mind az 5 gólt különböző játékos szerezte. Hátra van még a harmadik negyedből másfél perc, hannoveri akció, 12-5-ös ferencvárosi vezetésnél a Komjádi uszodában. Harsan megint a síp, kiállítás, ember előnybe kerül a Hannover, a labda Schipper kezében, kéri Gansen, végig járatják itt ember előnyben a németek, Gansen ismételten, szemben a kapuval 6 méteren, két blokk van előtte, és egy ejtést követően Lozina lőhetett center pozícióból, de nem találta el a kaput. Évainak úgy tűnik, hogy van olyan aurája, hogy hát fog-e Somához méltóan, ő is betakarja adott esetben a kaput, és elbizonytalanodnak a lövők vele szemben. De most Javier Kampf várt nagyon sokáig, elcsente a kezéből a labdát Bozics. Nem szóltak most Javier Kampfnak, aki már a lövőtávolságot mérte, hogy érkezik az ellenfél. 45 másodperc még a szünetig. Bozics megtalálja ott a csapattársat. De hát abból nincsen lövőhelyzet, sőt, mi több, egy csímbe adott labda a Gansennek. 6 másodperc a támadó időből, Gansen itt a rossz kéz oldalon jobbkezésként. El kell vállalni, mert letelik a támadó idő, inkább kidobja oldalra Gansen. Azt látta most jobbnak, hogy hadd jöjjön a kötél mellől oldalról a Ferencváros, azzal is telik a támadó ideje a magyar csapatnak. Lévai, hosszú indítás Nagy Ákos felé, ez pontos. Azonnal oda zár mellé egyébként Milárdovic. 15 másodperc még a harmadik negyedből. Nagy Ákos megtalálja Manhercet, egy bejátszás centerbe, kiállítás. Hiába jött ki a kapujából Benke. Lugos itt már alapból szabálytalanul próbálta kizárni a játékból Gansen. Gansennek ez a második hibája, illetve csupán az első. 7 másodperc. Nagy Ákos kezéből kicsúszott a labda, és ez így a Hannoveré. Na, mi fér még bele ebbe a 2 másodpercbe? Az, hogy Lévai még figyel ennél a távoli Milárdovic kísérletnél, ami a vízről fölé pattan. 12-5 a mérkőzés állása, akkor, amikor a felek ráfordulnak a záró negyedre. 7 góllal vezet tehát az FTC. A Hannover azért próbál birkózni, próbál egyenlő partnere lenni ebben a küzdelemben a Ferencvárosnak, a címvédőnek, de rendre falakba ütközik a német gárda, amely egyébként egy nagy múltú vízisport egyesület Németországban, ami azt illeti a legutóbbi 6 esztendőből 5-ször is a Hannover lett a bajnok a német férfi vízilabda bajnokságban. Az az egy kivétel az a Spandau bajnoki címét jelenti. Rendre ugye az a jellemző, hogy egy-két együttes között dől el a német bajnoki serleg, de Hannover és a Spandau vetélkedéséből a legutóbbi esztendőkben rendre a Hannover kerekedett ki győztesként. Tart egyébként a rájátszása a német bajnokságnak, ott az elődöntőknél tartanak. A Hannover a városi rivális White Sharks ellen vezet 1-0-ra a párharcban, és a túloldalon is a Spandau van előnyben a Duisburggal szemben. Ez tehát a német pro bajnokság állása. A Hannover a legutóbbi két kiírást egyaránt nyerte tehát. A Ferencváros pedig Magyarországon a magyar OB1-ben már hosszú-hosszú évek óta egyeduralkodó. következik majd a bajnoki döntő, ahogyan korábban említettem, vár még ellenfelére a zöld-fehér címvédő, vagy a BVSC, vagy a Honvéd lesz majd a riválisa a bajnoki döntőben a Ferencvárosnak, abban a párharcban, abban az elődöntős párosításban egyelőre, ugye a szerzett pontokat tekintve 6-3-ra jobban áll a Honvéd, a felek majd egyébként a Kőér utcában folytatják holnap, egy izgalmas mérkőzés lesz az, a vízilabda szerelmeseinek érdemes kilátogatni Budapesten a Kőér utcába, mert könnyen lehet, hogy ott eldől egyébként, hogy melyik együttes csatlakozik a Ferencvároshoz a bajnoki döntőben. Ott vannak már a kötélnél a vízilabdázók, jöhet tehát a mérkőzés utolsó ráúszása 12-5-ös ferencvárosi vezetésnél a Komjádi úszodában, a férfi vízilabda bajnokok ligája második csoportkörének 5. fordulójában, az ellenfél pedig a Hannover, és ezt a ráúszást is a magyar csapat hozza el, ezúttal Varga Vince révén. Jansik kezében a labda, visszakapja Vargától. Jansik közelebb lép, de nincsen lövőhelyzet, így aztán Vámost választja, Vámos eltolja magától az őrzőjét, Varga tüzelni fog, védett egyet a német kapus Benke, úgy tűnik, hogy Félix Benke végigvédi ezt a mérkőzést a Hannover kapujában, és nem csak véd, hanem indít is, úgyhogy most már fordulhat Buha, ott van előtte a terület, itt a rossz kéz oldalon végigviszi szinte helyzetig, de aztán oda zárt rá Lugosi, úgyhogy már benn középütt a labda, Vukicevic kihajítja a kapás oldalra, lóba-lóba és egyejtés mellé, a kapufa tövéhez pattant a labda a kötérre, Küppers jó voltából. Lévai pedig már pásztázza a terepet, hogy elől van-e szabad társ. Kénytelen Nagy Ákoshoz dobni, ő volt a leghátrébb a ferencvárosiak közül, de Torró a víz alatt egy pillanatra, mögötte egyébként próbál bekkelni ott Vukicevic kevés sikerrel, már csak azért is, mert Vámos Márton újabb találatával lezárja ezt a támadást a Ferencváros egy gollal. Vámosnak a második találat ezen a mérkőzésen, 13-5, ezt a negyedet is a Ferencváros indítja egy gollal. Vámost élteti a hazai közönség. Hát Vámos jöhet tehát a folytatás, mert hátra van még a mérkőzésből 7 perc. Nincsen igazából azt illetően kérdés, hogy melyik együttes kerekedik két győztesként ebből a párharcból. A számszerű végeredmény az egyetlen nyitott kérdés ezen a találkozón a hátra lévő 7 percre. És hát az sem lesz feltétlen kétséges, hogy a Ferencváros meg tudja váltani repülőjegyét Máltára a négyes döntőre. Megint egy elhalt kísérlet, és az indítás Lévaitól egészen pontos, viszont ott Manhercet viszi a víz alá 8-assal Buha. Csupán egy szabad dobás, na meg a kiállítás is jár mellé. Ember előnyben a Ferencváros. Fekete kiemelkedett derékig, de nem lőtt. Aztán Végvári a lóbák után el is lövi a léc alá a labdát. Ezzel Végvári Vendel felzárkózik Nagy Ákos mellé. Immáron 3 gól Végvári neve mellett is. A Ferencváros neve mellett pedig 14 találat, és az eddigi legnagyobb különbség a 9 gól is kialakul a találkozón. 14-5-re vezette tehát a Ferencváros a Hannoverrel szemben. 21-13-ra nyert ebben a párosításban Németországban az FTC, úgyhogy már ezt a 8 gólos különbséget is felülmúlja hazai környezetben a nyéki csapat. És még hátra van 6,5 perc. A Hannover pedig úgy tűnik egyre inkább, hogy kedvét veszítette ebben a párharcban. Megint szoros védekezés a Ferencvárostól, Vandenburg már a saját tér felén, addig zavarta vissza Lugosi, kénytelen előre dobni a labdát a centernek, aki meg kapura fordul. Hát itt most egészen kiváló munkát végzett ott Végvári mellett Lozina. El is vitte ezt az akciót egészen 5 méteresig, mert hát Lozinát Végvári csak nem tudta megállítani. A büntetőpont is a magyar játékosé. És 5 métereshez készülődik most Milárdovic. Ugye eddig Vukicevic lőtte az 5 métereseket, de akkor rendre Fogel állt a kapuban. Most viszont Lévai tempózik a golvonal előtt, de nem tud hárítani. Ezt bedobta Milárdovic. A kapu jobb alsó sarkát választotta. Fogel ugye egy 5 méterest a 2-ből hárított Vukicevicsel szemben. a Milárdovics-Lévai párosítást ezúttal a németek horvát játékosa nyerte. 14-6, megvan a hatodik találata és a 8 gólos különbséget is visszaállította a Hannover. 2 perc telt el a záró játék részből. Végvári Ferencvárosi akciónál a kontra, amit vett észre ott a játékvezető, Argyropoulos ellen az ítélet. Van megúszó német játékos, de nagyon pontatlan, hosszú az ívelés felé. Megpróbálta ugye itt szöktetni Jaske a csapattársat, Gánzen, de hát ez borzalmas labda volt, felé fordulhat az FTC. Vámos találja magát lassan helyzetben. Nem is Vámos az, mert jobb kézben a labda. Lugosi. Viszont ez is egy borzalmas hátrapassz, méghozzá Manherz felé. Manherznek kellett ezért visszaúszni, újabb kontra. Na most, mintha megtalálták volna a szabálykönyvben ezt a büntetési formát a játékvezetők, kiállítják Nagy Ákost a visszaúszásnál. Nem is Nagy Ákos az, hanem 14-essel Haverkamp, akit kiküldenek. A túloldalon pedig egy lévai védés. Beletolt Újbeggyel a magyar kapus Gánzen. A rossz kéz oldalról eleresztett jobbkezes lövésébe. Jöhet szöglettel a Hannover. És ugye 18 másodpercet mutatott ismételten a támadó ideje a vendégeknek. Kötélhez leúszó játékos Gánzen kidobja a kötél mellől. Jó helyzetbe, és Lévai újabb bravúrja, ezúttal Jeskével szemben. Jó, 5 méterről próbálkozhatott, szemben a kapuval Jeske, a bal alsó sarokba tartotta a labda, kitenyerelte azt Lévai.

Háromszor találta el a kapufát, annak valamelyik részét Argyropoulos, miközben a Hannover fordulna, amikor Milárdovic kidobta a labdát ide a rossz kéz oldalra Schipperhez, akkor döntött úgy Radovic, hogy lévén, hogy a csapata emberelőnybe került fekete kiállítása miatt érdemes időt kérni. Úgyhogy most megint kiúsznak a játékosok. Elsősorban ugye a vendégegyüttes játékosai Radovic mester intelmeihez. A ferencvárosiak pedig tempóznak ott benne a medencében. 3 perc van még hátra a mérkőzésből. 15-6-ra vezet a Ferencváros a Hannoverrel szemben. Ez a második időkérése a vendégegyüttesnek. Fekete Gergő pedig ezzel a legújabb hibájával kipontozódott, úgyhogy ő már kikötött sapkával ül ott a kispadon. 2-2 hibánál egyébként a vendégeknél Macán, Milárdovic, Vandenburg és Ganzen. A Ferencvárosnál még a veszélyeztetettek közé tartozik Varga Vince. Egyébként jellemző a találkozóra, hogy szinte dupla annyi kiállítása van a Hannovernek, mint a Ferencvárosnak. Az FTC játékosait kevesebbszer büntették a játékvezetők. Emberelőnyös támadás most a Hannovernél. Schipper lóbál csupán nem lőtt, szemben a kapuval Schipper, ezt sem vállalja el, Vukicevic viszont igen, és ez a kapuban köt ki, ezzel tehát megvan 7. találata a Hannovernek, ismételten 8 gól a differencia, 15-7-re így is vezet a Ferencváros, Vukicevic pedig az első olyan hannoveri játékos, aki duplázni tud a gólokat tekintve a mérkőzésen. Rajta kívül Ganzen, Milárdovic, Lozina, Langievics és Macán talált még be. A Ferencvárosnál ugye 4 gólos Vígvári, 3-mal Nagy Ákos, Vámos Márton, valamint Argyropoulos 2-2 találattal, 1 góllal Detóró, Varga Vince, Lugosi, valamint Fekete. Ferencvárosi akció. Megint nagy a küzdelem a centerben Detóró környékén, de nincsen lövő helyzet. Varga Vince emelkedik, és a kapuba lő. Elhajolt a blokk, és a zárni próbáló védők mellett Varga Vince, és megtalálta az utat a jobb alsóba. Ezzel a találattal már nem csupán azt lehet elmondani, hogy Varga Vince is csatlakozott a 2 gólos ferencvárosiak táborához, hanem azt is hozzá lehet fűzni, hogy ismételten 9 góllal vezet a házigazda, és itt ebben az záró negyedben egyelőre 4 találatnál a ferencvárosi lövőjátékosok olyan szépen elosztja egyelőre a gólokat. Az FTC mindegyik játék részre jut 4-4. Hannoveri akció. Közelebb lép Buha, aztán ki a kapás oldalra, 10 másodperc még. Milárdovic visszakapja Buhától, Milárdovic lóbál, egy bejátszás a centernek. Ez most Lozina mellett, elsurrant a vízen ez a labda. 2 perc maradt még a találkozóból. Lévai kémleli a játék területét, hogy elől van-e szabad csapattárs. Jansik Szilárd lépett vissza ezért a passzért. Jansik pillanatra víz alá bukott, aztán kiemelte Vámoshoz, egy beejtett labda oda Detorrónak, Detorró meg fordult volna kapura. Mellette állítják ki hármassal Schippert. Kipontozódott Schipper. Nem csupán ez a második hibája. Nagyon gyorsan frissítették itt a táblát a helyi kollégák. Ez a támadás pedig egy kapufa mellé lőtt labdával zárul. Vámos úszott be egyébként középre. Indít már Benke, és a saját kapuja előtt is jól teszi a dolgát Vámos, illetve ott jól teszi, mert elhalász a labdát Benke indításánál, aztán megtalálja Manhercet a kapás oldalon. Jansik helyzetben nem hibázik. 2 átadásból gólig jutott Benke indítását követően az FTC. 17-7, közte 10 a mérkőzésen. Szűk másfél perc van még hátra. Azzal indult ugye az egész folyamat, hogy az előbbi emberelőnyös lehetőséget lezárta Vámos kapu mellé lőtt labdája, indított Benke, és a visszaúszó Vámos volt az, aki lehúzta Benke indítását. Elől megtalálta Manhercet, Manherc pedig a hosszú kapufánál Jansikot, aki teljesen zavartalanul juttatta azt a hálóba a labdát. Nézem a mezőnyjátékosokat, Haverkampfnak nincsen még gólja, Manhercnek, hát ez is ritka, csak úgy, mint hogy Dusan Mandic sem lőtt még gólt ezen a találkozón, ez gyakorlatilag már a
nagy ritkaságok könyv.

0: szívébe bekerülhet, hogy egy mérkőzésen úgy nyerhet 10 góllal az FTC, hogy sem Mandic, sem Manherz nem lő gólt a BL-ben. Hannoveri akció, belépünk a mérkőzés utolsó percébe lassan, kiállítás, húzhat ki Haverkampf, emberelőnkben a Hannover, Vukicevic visszakapja, talán Milárdovic, nem, remek behúzott labda a Lozinától, 17-8, ezzel a góllal tehát Lozina a második olyan hannoveri, aki eljut 2 gólig. Vukicevicet kell dicsérni, mert nagyon szépen odaívelt a labdát Lozinához, aki a hosszú kapufánál 2 méterről a kapuba húzta azt. 17-8, maradt még 52 másodperc a mérkőzésből. Apró motiváció lehet a ferencváros játékosok számára, hogy a közte tizet azt ismételten az eredményező táblára varázsolják. Hát ez most komótosan találta meg Vígvári a csapattársat, Mandic, rossz kéz oldalon. 12 másodperc még a támadó időből. Vígvári, Mandic, megpróbálják most a 2-2-t, beúszott centerbe. Vígvári, hiába talál a kapuba, érvénytelen a gól. És ráadásul a visszaúszásnál is. Hát nézem, hogy van egy sípszó, kiállítják Argyropoulost. Hát nem, hogy 10 közte, hanem lehet, hogy 8 lesz közte zárásképpen. Maradt még 20 másodperc a mérkőzésből. Végigviszik Vukicevicék. Nincsen lövő helyzet egyelőre. Vukicevic visszakapja Buhától. Lóbál bele a blokkba. Jól védekezett ott Lugosi. Maradt még 9 másodperc. Vukicevic le a rossz kéz oldalról, a jobban próbálkozott Ganzen. Elhal a labda azzal, hogy Nagy Ákos magához ölelte, azzal ér véget a mérkőzés. Végül is akkor 9 gólos különbségnél. Hát ritka alkalom, hogy egy mérkőzésen sem Mandic, sem Manherz nem talál be a ferencváros játékosok közül. Lehet, hogy ezért nincsen meg a közte 10. Bejutott a máltai 4-es döntőbe a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában. FTC Hannover 17-8 a második csoportkör 5. fordulójában. Egy remek 4-0-ás sorozattal kezdte a mérkőzést a címvédő. Az első negyedben ráadásul Fogel Soma nem is kapott gólt a Komjádi úszodában. A második negyedet egy 3-0-ás szériával nyitotta a vendégegyüttes, ám nem tudott egyenlíteni, mert hogy Varga Vince megtörte a vendégek jó sorozatát, és ezt követte a ferencvárosi gólok sora, összesen további 3, így aztán a nagyszünetben 5 találattal 8-3-ra vezetett az FTC, ekkor Nagy Ákos volt a legeredményesebb játékosa a hazaiaknak, végül is Vígvári Vendel lett a legeredményesebb a mezőnyben a maga 4 találatával. A második negyedben szintén 4 gólt dobott az FTC, eközben a hannoveriek mindössze 2-szer találtak a kapuba, remekül használta ki emberelőnyös helyzeteit Nyéki Balázs együttese. Az árójáték részre már csak a számszerű végeredmény maradt kérdés, és az, hogy meg lesz a 10 gólos differencia. Végül a Hannover 9 gólon, illetve 9 gólos különbségen tartotta a 2 csapatot. Azzal, hogy a ferencváros hazai környezetben is megverte a Hannovert ezúttal 17-8-ra, az azt jelenti, hogy a ferencváros a legutóbbi 2 kiírás győztese, ezúttal is ott van a 4-es döntőben, és a Prorekkóval együtt a csoportból tovább jutott az első 2 hely valamelyikén. Még egyszer a végeredmény, FTC Hannover 17-8. Én ezzel búcsúzom a Komjádi úszodából, hozzáfűzve azt, hogy az FTC egy hét múlva majd a Mladó Zágreb ellen zárja a csoportkört, tehát mielőtt elutaznának Máltára, a ferencvárosiak még lehet velük egyszer találkozni a Komjádi úszodában, más miatt nem, még a bajnoki döntő miatt is. Úgyhogy még egyszer a végeredmény, FTC Hannover 17-8, búcsúzik a Komjádi.
1: Szóval Béla, köszönjük szépen. A Gyulai Várban ma megtartották a holnap rajtoló Tour de Hongrie csapat bemutatóját. Kreisz Bálint kollégánk először a főszervezővel, Eisenkrammer Károllyal beszélgetett.
2: Eltelt egy újabb év, itt vagyunk május közepén, ami azt jelenti, hogy kezdődik az idei Tour d'Hongrie. Hogyan tekintesz erre az időszakra, mert nyilván ezért régóta dolgoztak ezen, de a legsűrűbb időszak az a következő napokban jön.
3: Hát igen, ez a munkánk gyümölcse itt érik be. Ugye itt az elmúlt hónapokban rengeteget éjjel-nappal dolgozunk a kollégáimmal azon, hogy eljussunk eddig a napig, amikor a csapat bemutató, és innentől kezdve már benn vagyunk a csőben, és nem lehet már hibázni. Rengeteg tervezésnek az eredménye az, hogy itt minden jól alakul. Itt már nincs lehetőségünk módosítani, minden a tervek szerint fog menni. Eldől majd, hogy jó, a terveink azok rendjén voltak-e. Innentől a versenyzőkön a lehetőségük megmutassák, hogy mit tudnak, hiszen a fény rájuk esik, mi a hátteret igyekszünk megteremteni ahhoz, hogy minden balesetmentesen megvalósulhasson.
2: A hallgatók ugye nem látják, de elárulhatjuk, hogy ez a gyulai vár előtt felállított színpad elég impozánsan néz ki. Ez nagyjából olyan, mint amikor előzetesen a tervező asztalnál elképzeltétek, vagy még azt a várakozást is felülmúlja?
3: Hát pont olyan, minek szeretnénk, azt kell, hogy mondjam. Azért hát most már van egy rutinunk ebben a tervezésben, nem csak a színpad, a szakaszok, az útvonal, az egy összes részhelyre helyszínek is általában a verseny mozgását elég jól tudjuk modellezni. Az összes nehézséggel együtt, azért ettől mi nem könnyebb a munkánk, hogy tudjuk, mi lesz, csak egyszerűen számítunk rá. Valójában, amit most itt látunk, az a mi legjobb, legszebb vágyaink szerint megvalósul. Nyilván nem esik az eső, az egy fontos, hogy az sokat tud rontani, hiszen szabadidő, szabadtéri eseményként bármi történhet, egy vihar akár mindent keresztül húzhat. És a héten, hát az időjárás előzés alapján nem a legszebb májusunk lesz. Helyesebben eső esik, végre szükségem az országnak az esőre, kerékpár versenynek kevésbé, de hát ez van, ezzel fogunk élni a héten.
2: Tavaly a centenárium elég sok témát szolgáltatott. Az idei versenyről mit gondolsz, mik a különlegességei, akár a szakaszok karakterisztikáját nézve, akár pedig ugye az egész versenynek, ahova több mint egy évtized alatt eljutottatok?
3: Hát a helyszínválasztások szerintem üzenetértékűek, az, hogy eljöttünk a Viharsarokba, Békés megyébe, Gyulára, idegenforgalmi központokba. Az, hogy szeretném megmutatni az országnak azok az idegenforgalmi központjait is, amik mondjuk nem Budapest és nem csak Balaton, és Gyula ebből a szempontból egy gyönyörű gyöngyszem. És az útvonal mentén még sok ilyen város van, Békéscsabán nagyon-nagyon várnak minket, Szarvas is egy a maga a folyóvájával, a vízparti színpadjával, a mini Magyarországgal, tehát érdemes ide ellátogatni, és utána pedig átérünk Nyugat-Magyarországra, ahol pedig különleges kihívások lesznek szakmailag a mezőny előtt. Ott megérkezünk egy olyan Kaposvár-Szekszárd szakaszra, ahol a Szekszárd városával, a Szekszárd rég volt a nem volt túl dongi helyszín, ahol szeretnénk fölni figyelmet arra, hogy bizony egy olyan városra megyünk, ahol az elmúlt 30-40 évben meghatározó volt a magyar kerékpársport életében. Egy picit most ettől vesztette a fényét, de szeretnénk, hogyha ezt visszanyerni. A túl dongiba szeretnénk ezért mi is hozzátenni. Aztán pedig jön a két utolsó nap, a szombat-vasárnap, amik a hegyi szakaszaival nagyon szurkuló barátok lesznek, a körpályáival. A pécsi körpálya, ahol négyszer fogunk felmenni a most már hírhet Bárányúton, a báránytető mellett az állatkertben levő célig, a hegyi befutóval, és a balatoni szakasz is nagyon-nagyon szép lesz, hiszen a Balaton felvidék, Balaton északra, Almádi és a Balaton fülettől északra a körpálya nagyon-nagyon látványos lesz, sok szurkolóra számítunk. Egy útvonalat terveztünk, ahol akár kerékpáros szurkolóként egy nap több ponttal is el lehet találkozni a mezőnnyel. Hát ez egy nagyon látványos és szurkoló barát verseny lesz, azzal együtt, hogy ugye a médiában pedig hatalmas küzdelmet várunk aztán.
2: Idén is lesznek nagy nevek, elég csak Bauke Mollemára gondolni, de a magyarok között is visszatér Walter Attila 6 év után, itt lesz a magyar bajnoki címvédő Dina Márton. A fehér trikóért szerinted olyan nagy csata lehet, mint az elmúlt években, még talán nem, vagy annál is szorosabb, mint ami az elmúlt években volt?
3: Hát biztos, hogy Walter Attila jelenléte a mezőnyben mindenkiben inspiráció mindenkinek, nekünk szervezőknek is, de hát a mezőnynek is. Feldhofer Bálint sérülésén nagyon-nagyon szomorúak vagyunk, ugye, ha itt lenne, akkor három esélyes lenne ez a bizonyos fehér trikó. Én azt gondolom, hogy reálisan a formákat tekintve, hogy valószínűleg a pécsi szakaszon fog eldőlni az összetett is, illetve a fehér trikónak a sorsa is. És hát itt valóban itt Attila és Marci a legesélyesebbek erre, de az is lehet, hogy meglépjük valamelyik fiatal tehetség, de azért a kerékpársokban ritkábbak a véletlenek. mindenképpen nagy küzdelemre számítunk közöttük.
2: Az elmúlt hetekben, ahogy közeledett a verseny, talán nem mindig csak a sportszakmai dolgok miatt került be a hírekbe a Tour Dongrit. Te személy szerint hogyan élted meg ezeket a nehezebb napokat, ami 2-3 héttel ezelőtt voltak?
3: Hát igen, a versenyünk elég nagy fényesik, elég nagy figyelem, és nagyon próbálunk vigyázni a verseny renoméjára. Egy ilyen eseménynél nyilván az esemény körüli kommunikáció az sokféleképpen lehet nézni, még az is lehet, néha hibázunk, de én azt gondolom, hogy a verseny elmúlt évek van a fejlődésében, ezek az apró akadások valójában nem jelentenek semmiféle problémát, mert akkor lendülete a versenynek, és olyan sikereket értünk el az elmúlt években, olyan sokan követik a világon, hogy nem kell aggódnunk a verseny jövőért. Éppen ezelőtt egy néhány órával kaptuk meg az ASO-tól, a francia ASO-tól, a Tour de France-t is, meg a Dakarral itt is szervező ASO-tól, aki a nemzetközi disztribúciós partnerünk, hogy hány országban lesz látható idén a Tour Dongri élőben is felvételről. Szerencsé, hogy ültem, mikor megkaptam a listát, mert olyan rengeteg ország veszi át most nem csak felvétel a élőben is a Tour Dongri képeit, hogy nincs min aggódnunk a verseny jövője tekintve.
2: Walter Attilával beszélgetünk, aki 6 év után tér vissza a Tour Dongrira, akkor megnyerted a versenyt. Most milyen volt a szurkolók üdvivagását fogadni, látni azt, hogy mennyien kedvelnek téged? Ez hogyan érintett?
4: Hát nyilvánvalóan mélyen és nagyon jól. Ez egy olyan dolog, amit szerintem nem lehet megszokni, vagy nem is szeretnék. Már nagyon-nagyon hiányzott, úgyhogy tényleg ahhoz képest is, hogy senkit sem megbántva, azért az ország nagyon szélén vagyunk. Nagyon sokan itt voltak, és nagyon sokan szurkoltak nekünk, úgyhogy még egyszer indult a verseny, és már kapjuk a szeretetet. Szerintem sok csapattársam meg is lepődött, hogy milyen komoly csapatbemutató van itt a verseny előtt.
2: Amikor közeledett a verseny, akkor így mennyire kezdtek el eszedbe jutni az emlékek, amiket akár a Kékesen szereztél, akár pedig nem tudom, a korábbi alkalmakkor?
4: Igazából nem többször, mint máskor. Azért egész sokszor eszembe jut, vagy valaki megjelöl egy régi képen, vagy bármi ilyesmi. Azért annyi felé utazok, annyi felé edzek, hogy nem tudtam túlzott fókusz helyezni erre a versenyre, ami szerintem nem is baj, hiszen ezt ott kell átélni, mikor ott van az ember, nem pedig ezzel a fejében élni napi szinten. Más versenyekre se gondolok így előre túl sokat, úgyhogy most élem meg igazán, hogy ide jöttem így a héten, úgyhogy nyilván múlt héten már eléggé bennem volt, de ezt akkor kell mindent megélni, amikor tényleg ott van.
2: Egy csapatváltás utáni hónapokban vagy miben más mondjuk a csapatműködése a Bahrainnél, mint amilyen mondjuk a Vismánál volt az elmúlt években? Mik mondjuk a legfőbb különbségek?
4: Hát szerintem ezt olyan emberek tudják megérteni, akik már voltak World Tour csapatban, szóval igazából akár egy ilyen interjú során nem sok értelme van ezt magyarázni. Külső szemmel szerintem semmi különbség nincs. Tényleg azok a különbségek, akik már éveket töltöttek el így a World Tourba, ők értik meg. Nyilvánvalóan más országokból vannak a szereplők, talán ez ami legszembetűnőbb egyből. Itt sokkal több a szlovén, az olasz, a horvát, személyzet, masszőr, szerelő. Nyilvánvalóan ez tök más, mint egy német, belga, holland, akár az előző csapataimban, vagy teljesen más, mint akár a FDZ színeiben, ahol majdnem mindenki francia volt. Úgyhogy ezek azért nyilvánvalóan okoznak különbséget, de tényleg nagy vonalakban nagyon-nagyon hasonlóan dolgozik mind az összes World Tour csapat.
2: Néhány héttel ezelőtt őszintén beszéltél a kiégésről és a hasonló dolgokról, amivel meg kell küzdeni egy profi sportolónak. Most hogy érzed magad, amikor felülsz a kerékpárra? Milyen érzések kavarognak benned?
4: Igazából a kerékpárra soha nem haragudtam, sőt, se a csapatokra, se a sportra, se semmire. Igazából kicsit inkább olyan elveszett voltam, tényleg ez a kiégés talán egy jó szóra. Nem tudom, hogy miért volt, és hogy mitől múlt el, mert nagyon azt érzem, hogy ez elmúlt, és egyszerűen csak jól érzem magam a bőrömben. Sok mindent tanultam, sokkal több mindent az elmúlt egy évben, mint előtte bármikor. Abban is teljesen biztos vagyok, hogy ezzel nagyon-nagyon sok ember küzd, vagy talán mindenki. Csak ez nem jön ki, amikor nem sportolsz, vagyis nem vagy úgy reflektorfénybe. Tehát egy sportoló nyilván meglátszik, hogyha csökken a teljesítménye. Lehet, hogy én is elvégeztem 100%-osan az összes edzésemet, csak nem volt bennem egy akkora energia, mint akár az elmúlt években, és ez egyből kijönne az eredményeken. Itt egyből könnyű ítélkezni is, vagy következtetéseket levonni, viszont szerintem ezzel mindenkinek szembe kell nézni az életébe valamelyik részével. Lehet, hogy nekem ez talán hamarabb jött el így sportolóként, mint a legtöbbünknek.
2: Mondtad azt, hogy sok mindent tanultál. Mi számodra a legnagyobb tanulsága ennek az elmúlt egy évnek és azoknak a dolgoknak, amiket megéltél?
4: hogy ki is vagyok én valójában, hogy milyen értékrendnek mellett szeretnék élni. Igazából ez, ami talán így a legnagyobb tanulság az, hogy versenyek jönnek, mennek. Nagyon fontos a jó szereplés, nagyon fontos az eredmény, anélkül nincsen sport, viszont az, hogy ez hogy éred el, hogy közben hogy érzed magad, hogy ki miatt csinálod, mi miatt csinálod, az nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy ezeket nekem mind most kellett úgymond tudatosítanom, eddig nekem talán ilyen csak így jöttek magától a dolgok, de nyilvánvalóan most is azt szeretném úgymond tudatosan elérni, hogy csak magától jönnek a dolgok, ne kelljen túl gondolni, meg magyarázatot keresni mindenre. Most itt eléggé így vagyok, hogy akár ezzel a Tour de Hongrival is, hogy megtettem mindent, és lesz, ahogy lesz, és remélem, hogy jól fogok menni. Nincsenek irreális elvárásaim se, de tényleg szeretném a maximumot kihozni belőle, de tényleg a végén meg egy olyan élményt, ami maradandó.
2: Azt is említetted, hogy már túl vagy ezen az időszakon, úgy érzed. Ilyen szempontból is lehet, hogy talán a legjobb kor van ez a verseny, hogy most egy olyan fajta támogatást fogsz kapni az utak mellett a következő néhány szakaszban, amit egész évben nem nagyon tudsz átélni, hogy ez is egy picit így tovább lök ebbe a jó gondolkodásmódba és jó érzésvilágba.
4: De egyértelműen, amúgy egy nagyon jó kor jön ez a verseny, egy pár hónappal ezelőtt még, vagy egy fél évvel ezelőtt még nem biztos, hogy ennyire ki tudtam volna élvezni, vagy ennyire önfeledtem, vagy felszabadultan tudtam volna itt lenni, és nyilvánvalóan előbb vagy utóbb ennek meg lesz az eredménye is, viszont most még őszintén azt érzem, hogy még az előbb vagyunk. Tehát ez az, hogy úgy érzem, hogyha mindennapokban is sikerült visszataláljak önmagamhoz, az nem jelenti azt, hogy a két hónap alatt, vagy akár egy hónap alatt visszatérek a csúcsformámhoz, és egyből favoritként indulok akár ezen a versenyen. Sajnos ez nem így működik, a sport ennél keményebb, és sokat kell dolgozni az eredményekért. De most azt érzem, hogy jó úton haladok, és közben meg azok tényleg, amiket említettem és megtanultam, azok a leckék, azok meg ugyanakkor velem vannak, úgyhogy most már tudom kezelni úgy ezem a sikert, és most már talán tudom kezelni a kudarcot is, úgyhogy megvan a balansz.
2: Dina Mártonnal beszélgetünk, aki 10. Tour d'Hongriára készül. Milyen volt kilépni Gyulán a színpadon a közönség elé? Az egyik legnagyobb tapsot abszolút mondhatjuk, hogy te kaptad.
5: Nagyon jó érzés volt, igazából mindig ezt a versenyt várom a legjobban az évben, azért ez különleges számomra mindig. Főleg így, hogy magyar bajnoki trikóba tudtam felállni a színpadra, így ez aztán extra volt.
2: Igen, azért lassan már 10 hónapja viseled ezt a magyar bajnoki trikót. Meg lehet szokni ezt az érzést, hogy te vagy a regnáló országos bajnok?
5: Éppen meg lehet, de nem szabad elfelejteni, hogy ezért nagyon keményen megküzdöttem, és meg is fogok a következő magyar bajnokságon. Remélem, hogy vagy én, vagy a csapattársaink közül valaki nyeri.
2: Ez a Tour d'Hongrie már csak ilyen szempontból is különlegesebb lesz, mint az eddigi 9 a jubileum mellett, hogy most magyar bajnoki trikóban állsz rajthoz.
5: Ilyen szempontból igen, de olyan szempontból meg nem, hogy mindenképpen ugyanúgy a legjobb eredmény szeretném elérni, ahogy eddig.
2: Tavaly is volt azért elég nagy csata itt a fehér trikóért, meg sok jó magyar versenyző volt, de most Walter Attila is visszatér. Mit gondolsz a szakaszokról, mekkora harc lehet majd a legjobb magyarnak járó mezért?
5: Én szerintem az összetett helyezésekért lesz nagy harc, ezt hozza magával a fehér trikóért való harc is.
2: Mik a csapatnak az alap céljai, hogyan álltok az egyes szakaszokhoz, akár a síkokhoz, akár pedig ott az utolsó kettőhez, ami azért valószínűleg az összetettet eldönti?
5: Minden nap nagyon fontos, van sprinterünk, van összetett menünk, úgyhogy mindegyik napra készülünk külön.
2: Szezonod eddigi részét hogyan értékeled?
5: Jó volt, bízom benne, hogy még jobb lesz.
2: Révész Ádámmal beszélgettünk a gyulai csapatbemutatón, hamarosan kezdődik a Tour d'Hongrie. Milyen érzésekkel várod ezt a versenyt, a hazai kört és a következő néhány napot?
6: Nagyon jó, nagyon vártam már, hogy itt indulhassunk, amikor megtudtam, hogy meghívták a csapatot, nagyon örültem. Így, hogy első éves 23-osként tudok itt indulni, ez egy nagy megtiszteltetés, nagyon várom már a versenyt.
2: 18 évesen nem sokan mondhatják ezt el magukról, bár egyre inkább fiatalodik a kerékpársport, de hogyan éled meg ezt a lehetőséget? Családtagok esetleg lesznek-e valamelyik szakaszon? Kik követnek majd téged?
6: Az utolsó szakasz az pont onnan fog indulni, ahol lakom egyébként. Ott nyilván ki lesz a családom, barátaim. Úgyhogy az egy nagyon jó szakasz lesz, pont ott az utolsó szakaszon. Az nagy, biztos nagy motivációt fog adni így a verseny végére. Azon kívül pedig a negyedik szakaszt várom a legjobban, a pécsi befutót, azért nekem az emelkedők mennek a legjobban, úgyhogy reméljük ott tudok nyújtani valamit, nyilván nagy elvárásaim nincsenek, ez az első ilyen nagy profi versenyem, úgyhogy megpróbálom a lehető legtöbbet kihozni magamból.
2: Mik a csapaton belül így az erőviszonyoknak a leosztása? Egyrészt milyen célokat fogalmaztatok meg, másrészt hazai versenyzőként mennyire kap szabad kezet?
6: Ilyen nagyon nagy csapattaktikát még nem beszéltünk meg. Nyilván most lesz egy meeting, ahol majd a célokat megfogalmazzuk. Nyilván a fehér trikó, ugye így magyarként az egy nagy cél. Nyilván meglátjuk, hogy mit tudunk vele kihozni, azért a fehér trikóban való összetettben szeretnék jó helyen, meg esetleg a pár szakaszon szökés.
2: Azért egy ilyen nagy körverseny a csapat összességének is egy nagy lehetőség a tapasztalatgyűjtésre?
6: Igen, szerintem igen. Első éves konti ez a csapat, és Olaszországba is mentünk már nagy versenyeken, de azért ez még egy szinttel följebb van, úgyhogy biztos, hogy az egész csapatnak ez egy nagy próba és tapasztalatszerzés.
2: Takács Zsomborral beszélgetünk a Tour de Hongrie előtt, így Gyulán. Hamarosan kezdődik az idei magyar körverseny. Mik a várakozásaid a versenyen kapcsolatban?
7: Élvezni szeretném minél jobban a verseny, természetesen ez egy hazai versenynél sokkal egyszerűbb, és azt szeretném, hogy Marci és Vancsalú jól menjen az összetetben. Ez nagy részt a negyedik nap fog eldőlni, illetve hogy én mindent meg tudjak tenni a csapatnak, amit kérnek, minél jobban segíteni őket, és esetleg elmenésből a magyar, legjobb magyar trikót is megszerezni. Igazából ezek a célok.
2: Nyilván azért jól ismered ezt a versenyt az elmúlt évekből, de mit gondolsz az idei szakaszokról? Itt azért lesz a Bárány utca kapcsán nagyon komoly emelkedő, de ugyanakkor vannak szinte teljesen sík szakaszok is.
7: Igen, három sík szakasszal kezdünk, utána jön a Bárány utcás, ahol én személy szerint még nem lejártam, csak tévében láttam. Ez egy elég szokásosnak mondható Tour de Hongrie szakaszoknak mondanám, tehát, hogy nagyrészt sprint szakaszok, van benne egy hegyi szakasz, ami eldönti az összetettet alapvetően, és akkor az utolsó szakasz az egy ilyen kicsit dombosabb, ahol lehet akár szökés is, lehet akár sprint is, majd ez majd aznap az időjárástól és az összetett állástól és a csapatok energiájától függ majd.
2: Magyarként a fehér trikónak mindig van egy különleges szerepe. Szerinted idén mekkora csata várható érte? Mondható az, hogy talán az egyik legizgalmasabb harc lesz a fehér trikóért az elmúlt éveket tekintve?
7: Az az igazság, hogy tavalyit tudom, hogy mekkora csata volt érte, és nem mondanám, hogy ott óriási harc volt, nyilván mindenki szerette volna, aki úgy állt oda, de szerintem ott nem volt egy ilyen nagy harc érte. Azelőtt meg, szerintem megmondom, nem tudom, milyen harcok voltak érte, mert én azt nagyrészt inkább tévéből, vagy csak az eredményekből követtem, úgyhogy azt nem tudom.
2: Mi lesz a csapatotoknak a fő prioritása ezen a versenyen? Mi az, amit úgy közös célként meghatároztatok?
7: Nagyon örülnénk, ha tudnánk dobogót szerezni valamelyik szakaszon, esetleg győzelmet, ez egy nagy cél, illetve az, hogy Fancsalú és Marci minél jobban menjen, és a legjobb magyarnak járó trikót megszerezzük a végén.
2: És te személy szerint a saját országúti szezonodat eddig hogyan értékeled? Itt akár az egynapos versenyeket, amiken indultál, meg az egy hosszabb kört?
7: Eddig jónak értékelem. Az egynaposokon volt, amikor Perszikónak jól tudtunk segíteni, nyerni tudott, és azt érzem, hogy sokat fejlődtem a sprint felvezetésekbe, illetve nagyon jó volt a legutóbbi versenyem, a török kör, ahol én is nagyon jó formában éreztem magam, jó, sokat tudtam segíteni a csapatnak, és összesen 4 dobogót szereztünk, amiből 2 harmadik hely volt, egy második és egy győzelem, úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat ott, és nagyon jó volt, úgyhogy ez idáig megdobta nagyon az országúti szezont.
8: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: A Magyar Kézilabda Szövetség évi rendes közgyűlésén kitüntetéseket, díjakat adtak át. A török bódog életmű díjat játékos kategóriában az olimpiai ezüst és bronzérmes, világbajnoki második, Európa-bajnok, BL, KEK és EHF kupa győztes, korábbi 135-szörös válogatott Siti Beáta vehette át, míg a trénereknél a férfi válogatott korábbi szövetségi kapitányát, Skalicki László mesteredzőt díjazták. Először Siti Beátával beszélgetett Szabó Szilvia.
9: Nyilván az eredmények, amit elértünk, azok tények. Nekem az úgy, az tényleg egy ilyen hihetetlen megtiszteltetés. Bogyi bácsi nevével fémjelezve, aki az edzői léte, a személyisége, a karaktere. Tehát, hogy ő szerintem olyan sokunknak volt, pedig generációk választottak el a munkásságától. De hát az embernek azért nem baj, hogyha tudja, hogy mi volt a múltban, attól függetlenül, hogy a jelenét éli meg, és tényleg ez, hogy az ő nevével fémjelzett kitüntetésnél rám gondoltak, az egy ilyen szintmelengető érzés.
10: Az, hogy Nagy Kanizsáról indultál, és a testvéreddel együtt ugye szerepeltetek a válogatottban, világbajnoki ezüstérem, olimpiai ezüstérem, Európa bajnoki cím, Dániában is játszottál, itthon is játszottál, szóval ez egy olyan sikeres és kerek pályafutás, amiben úgy minden benne volt. Őszintén gondoltad volna, hogy te idáig eljuthatsz, és Nagy Kanizsáról ilyen pályafutást tudsz majd befutni?
9: Nem, mert hogy nem így kezdtem el kézilabdázni, sosem volt ilyen jellegű presszió a család részéről. Nekem mindig azt mondták, a szüleim, csinálja. Tartsak ki mellette, lesz ebben. Jó, kevésbé jó időszak, nehézségekkel, sikerrel.
10: Anyukád azt mondta, hogy dolgozni kell.
9: Igen, tehát hogy nem volt ez a csinálni kell, de nem egy olyan jellegű presszió, ami feltétlenül eredmény centrikussá ment volna. Én szimplán csináltam, mert hogy nagyon szerettem, mert hogy olyan emberek vettek körül, a nevelőedzőm, a testnevelő tanárom, akik egyrészt mindig volt szerintem belső motivációm, másrészt meg mindig megkaptam azt a külső támogatást is, ami így valahogy így vitt előre, anélkül, hogy ezt ilyen extra, tehát hogy nyilván gyerekként.
10: Elég megtekintetted volna?
9: Na, igen, tehát hogy így nekem mindig az volt, hogy a pálya az egy játék, az egy öröm, amiben én így szerettem azt a 20-40 métert, amiben nyilván más egy picit az embernek a karaktere, mert ott a 20-40-en meg akarod mutatni, és van egyfajta exhibicionizmus az szerintem a sportolóban, ami szükséges, hogy most itt vagyok. Itt vagyok, és nézzétek, hogy mit csinálok. Ami alapvetően meg a privát szférában nyilván nem jellemző rám. De hogy a pályán megélt énemet, én azt nagyon szerettem, és nagyon-nagyon sok örömet okozott. Szerettünk edzeni, szerettünk meccset játszani. Tehát, hogy ez így nekem egy ilyen, nem is tudom, egy olyan tevékenység volt, amivel én tényleg úgy rám talált az, hogy kérdés nélkül nem kellett keresgélnem, hogy mi az utam, hanem így, és ez csak szerencse. Ez igazából valaki óriási útkeresésben vannak, hogy mi az a tevékenység, amiben ki tudják maxolni magukat. Én nekem ez így annyira naturális, az egyetlen. Persze, föl kellett menni a gerendára, meg ki kellett sportagozott, csomó sportágat megtanítottak, meg ki kellett próbálni, de valahogy ez a kézilabda, ez így ellentmondás nem tűrően volt egész pici koromtól az életemben.
10: Igen, ez jutott eszembe nekem is, hogy szerencsés vagy, hogy erre rátaláltál. Benned volt egyfajta nyitottság, hogy például kipróbáltad magad külföldön, és azért sok pályatársadnak nem volt ez bátorsága. Tehát te, benned az volt, hogy ki kell próbálnod magad, és kint is szeretnél bizonyítani, vagy mi vitt téged előre?
9: Az vitt előre, hogy egyrészt szerintem egy sportolót mindig az visz előre, hogy a sikerek mellett mindig, de mindig tudja önmagát motiválni, hogy maradjon éhesnek akkor is, amikor adott esetben jól lakott egy-egy aranyéremmel. És 9 év újvárosi időszak, ott én a minden jó mellett, és hogy életem csapata, és mindent el tudok mondani pozitívan erről a 9 éves etapról az életemből, úgy azt éreztem, hogy elfogy a belső motivációm, hogy valamivel meg kell tolnom, és újra kell élesztenem azt a tüzet magamban, és azt éreztem, hogy a külső ingerekből ezt már nem kapom meg, és mindig nagyon irigy voltam a dán mosolyokra, néha idegesítettek, hogy arcosok megint röhögve jönnek ki a döntőbe, és miket csinálnak, és az első támadásuk az egy légidobás, vagy hogy hogyan rakja le a cundit. Tehát, hogy én mindig ilyen nagy szemekkel néztem őket, és kicsit irigykedve, hogy azt a felszabadultságot, azt ők hogyan viszik be a pályára. És úgy voltam vele, hogy nekem ezt valahogy meg kell tudnom testközelből, és nem csak ellenfélként, amikor ott szivatnak minket. Úgyhogy ez volt igazából annak a dániai kiút utazásnak, létnek a fő mozgatórigója, hogy én hogyan látok bele egy picit a dán fejekbe, hogy hogyan tudom ezt a mentalitást, vagy amivel ezen belül azonosulni tudok, hogyan tudom magaménak és tényleg azonosulni ezzel, mert azért én nagyon jó helyen születek, én hálás vagyok minden edző kollégának, meg csapattársnak, meg mindenkinek is, de hogy valami hiányzott az életemről, hogy most mindig volt egy pici görcsösség az egészbe, és hogy én ezt akartam, felszabadultam megélni, és nyilván ennek a meló mellett, az edzések mellett azért van egy lelki háttere, meg egy, hogy ott fönt a torony hogyan irányítja ezeket a dolgokat, és én ezt meg akartam tanulni, amennyiben ezt tanulható.
10: Hogyha visszatekintesz a pályafutásra, te milyen típus vagy? Agyalsz azon, hogy miért nem volt az fényesebb érem, vagy minden úgy volt jó, ahogy volt, és te mindent megtettél, a te lelkiismereted tiszta, és te mindenből igyekeztél kihozni a maximumot?
9: Alapvetően egy olyan játékos voltam, aki próbált felkészülni az adott versenyre. Próbáltam kimaxolni, de ettől függetlenül nyilván nekem is volt nagyon szar meccsem. Volt, amikor tudom, hogy nem úgy készültem fel, nem adtam meg objektíven azt a lehetőséget, hogy ebből jó teljesítmény születhessen másnap. Azért megérünk egy csomó mindent az X év alatt, amíg és tényleg monitorozzuk magunkat folyamatosan. Volt olyan időszak még a pályafutásom elején, amikor ilyen adott első egy-két szituációból levontam magamnak a következtetés, hogy na ez ma nem a te napod, vagy jobb lesz, hogyha csak asszisztálsz és helyzeteket hozol össze, mert képtelen vagy gólt lőni. Tehát ezek az ember így ezeken végigmegy, de ami a legfontosabb volt szerintem és hál' Isten nem csak a pályafutásom után, hanem közben is megélhet, hogy eljutottam arra a szintre, hogy az adott pillanatot kell jól megélnem, hogy nem adhassam el utána, hogy ha ezt így csináltam volna. Nem, és ami elmúlt az előző támadásnál, vagy az előző védekezésnél, azt nem vigyem magammal. Úgyhogy ezt még szerintem így viszonylag időben realizáltam játékosként. Volt időszak, amikor büntettem magam a hibáért, feleslegesen, és akkor így szépen így ez kitisztult tényleg a meccsek, a tét helyzetben vívott meccsek, a szürke hétköznapok, tehát ez így minden összefüggéssel van, és ez így szépen építi magát az ember. Akkor követel szerintem egy sportoló hibát, hogyha nem dolgozza fel az élményeit. És én azért úgy nagyjából átgondoltam a meccsek után, hogy mit, hogyan csináltam, ott mit lehetett volna. Tehát, hogy ez a jellegű feedback magamnak, ez az önmonitorozás, ez azért mindig megtörtént. Meg hát sikerült abba a sztoriba átmennem, hogy a perfekcionizmusom, ami a pályán jellemző volt, utána már lecsillapodott egy ilyen maximalizmusba. Aztán elfogadtam, hogy jó, én is emberből vagyok, és vannak hibáim. Persze ebben volt olyan, amit nagyon rosszkor hibáztam, adott esetben azt nehezebben bocsátottam meg magamnak, de mégis építőkövekké váltak ezek a hibák a kis történetemben.
10: Az elmúlt években utánpótláskorú játékosokkal dolgozol. Mit adnál át nekik? Mit szeretnél tőlük látni? Ami mondjuk a te pályafutásodban elengedhetetlen volt. Ugye sokszor beszéljük azt, hogy mindenért meg kell dolgozni, de élvezzétek is a játékot, ugye ezek ilyen mottóid. Szóval, hogy magadból, a te pályafutásodból mit szeretnél átadni a fiataloknak?
9: Alázatot és elhivatottságot, mert abba minden belefér, azt hiszem, tehát, hogy abba belefér a mosoly és a könyv, belefér, hogy azért erőködni kell, de nem az olyan jellegű görcsös megfeszülés, amitől viszont már nem tudsz tovább lépni. Ezek nélkül nem tudjuk felépíteni magunkat, és ez szerintem ez nem csak a válogatott és sportolóra vonatkozik. Tehát, hogy az a kisgyerek, aki 14 évesen szereti a kézlabdát, annak találjuk meg azt a fórumot, ahol az ő képességei sikerrel és teljes kimaxolással járhatnak. Ha ez NB1B, NB1B. Ha MB2, MB2. Ha ő tudja, hogy igen, ennyi van bennem, jól érzi magát abban a közegben, és örömmel tudja megélni a dolgait, akkor szerintem jó helyen van.
11: Török Bódog emlékdíj edzői kategóriájában Skalicki László díjazták. Amikor jött a hír, akkor hogy érintette, és mit jelent önnek ez a díj?
12: Hát meglepetésként érintett. Igazából itt készültem feladatokra, ugye Szegeden 30 éve nyertünk bajnokságot, és pont annak a megünneplésének a szervezése folyt, hogy nyilatkozatokat adtunk, meg beszélgettük, hogy hogyan lesz, miként lesz. Pont abban voltam, mikor jött a hír, és egyrészt picit meg is hatódtam, mert az ember számára fontos, hogy amit tesz, arra a többiek hogyan emlékeznek, miként. Ráadásul Török Boldogot személyesen is ismertem. Ugye tulajdonképpen atyai jó barátom, bár igazából nem nevezném jó barátsa, de jó ismerősöm volt. Okat beszélgettünk, és mindig mondta, hogy komám, ez volt a szavajárása, hogy érdemes csinálni, valami van benned, mikor még úgy válogatottnak a kezdőedzője voltam, és hát ugye, amikor itt szembesültem vele, hogy az ő életműdíját kapom meg, akkor egy picit az, hogy micsoda megtiszteltetés, hogy egy olyan társágba keveredek, hogy már ezt megkapták meg maga a névadó, hogy egyfajta büszkeséggel töltött el, hogy erre érdemesnek találtak, és hát tudom, hogy ő egy taktikailag egy precízen kidolgozta, egy zseni volt, képes volt emellett olyan pedagógusnak lenni ízig-vérig, aki tudta, hogy mennyire fontos, hogy a játékosainak a intelligenciáját, érzelmét fejlessze, igazi csapatot tudott kovácsolni. Ez számra mindig egy példa volt. Fiatal edzőként a Fazekas Lászlóval is dolgoztam, ő ugyanezt csinálta a fiúknál, és az ő példájuk révén alakult ki az a szemléletem, amivel későbbiek folyamán dolgoztam.
11: Igen, amikor Skalicki László nevét kimondják, akkor nem feltétlenül mindig csak az eredmények jönnek elő, hanem az az emberi kvalitás, amilyen kapcsolatot ezáltal ön kiépített a játékosaival. És én azt látom, hogy most is, aki önnel találkozik, szereti, tiszteli, és azt hiszem, hogy ez a legnagyobb hozadéka annak, nem, hogy az edzői munkájában mit véghez.
12: Hát igen, tulajdonképpen mi a játékosokon keresztül tudjuk végrehajtani azt, amit mi szeretnénk, tehát nélkülük ez nem megy. Tehát ezekben a momentumokban, mint ebben a díjban is, az ő munkájuk nagyon benne van, tehát azok a verejtékes, izzadságszagú edzések, a mérkőzéseknek a feszültségei, a felejtetetlen győzelmek, de ugyanúgy a vereségek is, amelyek által önvizsgálatot tartva tovább tudtunk lépni, és nekem mindig az egy nagy boldogság volt, hogyha fiatal játékosokhoz, akik vagy oda kerültek hozzám, mennyire tudtam hozzájárulni a játékos pályafutásuk kiteljesedéséhez, és az idősebbeket pedig igyekeztem arra inspirálni, hogy az ő hátukon tudjanak fölmászni. Tehát olyan kapcsolatot alakítottam ki, hogy meglegyenek azok a belső kötődések, amivel évén tudunk munkálkodni. Nem mondom, hogy mindig sikerült, mert az szerintem nem néz igazán szembe magával, de azt azért el tudom mondani, hogyha az elszámoltatási tükrömre, amikor néztem, azért sok minden dolog időbe lekerült, és azok a posztitek, azok a kis cédulák, azok utána mindig az enyémek lettek, és mindig ott maradtak. És hát nagyon fontos az, hogy én ahonnan jöttem, játékosként is, meg abból a közegből, ott mindig volt egy a munkának és az elvégzett feladatnak egy olyan presztízse, hogy csak azok voltak igazán elismert emberek, akiknek a munkájuk és a teljesítményük megvolt. És édesapámnak volt egy kedvenc mondása, hogy boldog ember az, és saját földjét művelve önnön kedvére tesz. Ugyan én nem lettem földműves, mint ő volt, tehát akinek földjei voltak és gazdálkodott, és utána később is ezzel foglalkozott, de én a magam földjén, a kézlabda területén úgy gondoltam, hogy boldog ember lettem.
11: Amikor önnel találkoznak korábbi játékosai, mit szoktak kiemelni, milyen emlékek jönnek vissza, és mi az, amit Skalicki Lászlótól kaptak?
12: Hát ugye minden korosztálynak azért megvolt a maga varázsa azért. Azt gondolom, hogy minden generációt meg kell tudni szólítani. Mint hogy ugye mi a boomerek ugye 40 évig dolgoztunk egy munkahelyen, tehát ez a már a millennium generációnak, de most az alfa generációnak már nem sok minden mond, tehát mert ugye itt már meg is kérdezik, hogy minek vannak munkahelyek, de ugyanakkor a sportolni kell. Tehát olyan, mint hogy navigálni egyszer-szerz, hajózni kell, de sportolni is kell szerintem az embernek ahhoz, hogy megmaradjanak azok az ösztönei, az ugye a motiváció 1.0, hogy életben maradjak, ahhoz kell sportolni. Tehát én azt hiszem, jó, most már mondjuk, hogy a motiváció 3.0-nál tartunk, de azért ne felejtsük el, hogy alatta is van valami, úgyhogy minden generációnál más. És az a jó, amikor félszavakból már tudjuk, hogy az humoros, keményebb, komolyabb szituáció. Tehát az, ami mindig ugye fontos, hogy amire emlékszünk, meg ahogyan emlékszünk, az a között kialakul egyfajta interakció. Nyilván ez jön abból is, hogy akkor volt igazán hatékony a munkám, olyan habitusú emberek voltak, akikkel én megtaláltam azt a érzelmi rezonanciát, amelyel a mi interakcióink működtek. Tehát ezt kellett mindig megéreznem. Volt, ahol ez nem úgy alakult, ott azt gondolom, hogy idővel az ember továbbállt. Tehát én hiszem azt, hogy értelmes munkába kell energiát fektetni, de abban nagyon sokat.
11: És amikor csapatot alakított ki a válogatottnál vagy a kluboknál, ezek a tényezők is szerepet játszottak? Tehát nem feltétlenül az került be egy válogatott keretbe, aki a taktikai, a technikai követelményeknek megfelelt, hanem ezek az emberi tényezők is ott voltak?
12: Igen, nyilvánvaló, hogy az a képzettség, amivel rendelkeztek, a játék taktikában való alkalmazhatóság, de döntő faktor volt ez a mentális tényező, hogy mennyire tud illeszkedni, mennyire tudja a rábízott feladatot maximálisan elvégezni, és tényleg örülök annak, hogy az a generáció, amely tulajdonképpen a legnagyobb sikerhez juttatott, akik utána nagyon sokan abba hagyták 2004-ben a válogatottbeli szereplést, utána büszkén mondhatom azt, hogy ugye nem sikerült 2008-ba kijutni, de még a 2012-es olimpián is azt hiszem 9 vagy 10 játékos ott volt, akit annak idején én válogattam ki. Tehát, hogy az embernek fontos az, hogy később visszaigazoljam, hogy akire gondolt, az beválik. Nyilván 100%-os beválás nincs, mert voltak azért, de hogy összességében jól óra tett. Tehát én ezt úgy mindig is követtem, hogy figyeltem, és ugye, hogy később az ember úgy fejlődött, tanult, úgy egyre inkább rájött, hogy ugye ez az érzelmi intelligencia fejlesztés, amivel én a 90-es évek végén itt a skandináv modell kapcsán, sőt a válogatottban, amikor edző voltam kint Skandináviában, és láttam beszélgetve velük, hogy azt igenis fontos érvényre juttatni, megkonosítani, mert az ember az érzelmeiről nem tehet, de a viselkedéséről igen, és a játékban pedig számtalan olyan helyzet van, ahol kell. Inkább azt mondtam, hogy én próbálom azt a érzelmet, vagy azt a viselkedést átvenni, levenni róla, ők pedig csak arra koncentrálnak, ami a lényeg, vagy ami előre visz.
11: Hogyha visszatekint erre a csodaszép pályafutásra, akkor mik azok a dolgok, amik eszébe jutnak? Van bizonyos meccs, van bizonyos jelenet, van bizonyos játékos, vagy az ön filozófiája, szóval hogyan lehetne összefoglalni ezt a nagyon szép időszakot?
12: Hát tulajdonképpen csináltam már olyat, ugye klubszinten voltam férfi-női szakákban, hiszen 17 állomáshelye volt Magyarországon, plusz ugye dolgoztam az ifjú válogatottnál 3 évet, voltam a válogatott másodedzője, felnőtt szövetségi kapitány, tehát rengeteg olyan emlék van, de hogy mik azok, amik voltak, mindig azok a momentumok, amelyekből igazán tudtunk egy picit előtt meríteni. Tehát többször kerültem olyan helyzetbe, hogy nehéz fába vágtam a fejszémet. Több kollégám meg is jegyezte. De mindig hittem azt, hogyha az ember nem állítja magát nehézségek elé, soha nem fog tudni fejlődni. És ugyanezt az emlékekben, nagyon jó emlék nekem, ahol igazából azt mondom, hogy egy edzőiskola volt nekem, az Komló. Tanáremberként voltam Békés Csabán edző, 92 után csak az edzőség. 3 év egyből 300 kilométerre családomtól, és egy olyan közegben, ahol előtte 2 év alatt 4 edző volt. Tehát tudjuk, az edzői pályázat nem kikövezve van, vagy kipárnázva, vagy hogy nyugodtan sétálgassunk rajta. És nekem az egy igazi iskola volt, és az az emlék, amikor 40 évesen az Úton menj tovább című dalt kellett énekelnem a Kossuth Klubban, az mai napig így egy indító nóta volt. Tulajdonképpen, hogy 5 év NB1-es edzősködés után elindultam Szegedre, és jön az első bajnoki cím, hogy az elsőt az ember mindig megjegyzi. Ez ilyen. Ugyanilyen volt a Dunaferrel aratott sikerem a játékosaim által, amiben óriási érdemük volt, vagy az olimpiai negyedikei. Tehát volt egy olyan íve a pályámnak, amelynek a révén tulajdonképpen azt mondtam, hogy a szerencse fia vagyok. Ugye Szózban a Neil Aliud, tehát a jó szerencse semmi más, de azt utána rájöttem, hogy azért vannak bizonyos dolgok, amikor az embernek megtörik a pályája. És azokat a letöréseket kellett nekem jól megélnem, és volt egy játékosom, akinek mindig mondtam neki, hogy amikor örvénybe kerülünk, addig nem szabad kapálózni, akkor kell, amikor a talajt fogunk és kidobbantani, és ezt úgy fordítottam neki, a gödörbe vagyunk, abból nem lehet kimászni, csak kiugrani. Úgyhogy sok embernek megmaradtak olyan emlékei, amelyekkel így találkozókon jó első érzéssel gondolunk vissza, de mindig a visszajelzések voltak a döntőek, mert az ember óvatatlanul ott áll a nagy kirakatban, és mindenki tudja véleményezni. Most ezt kellett a játékosaim által, úgy lehettem csak védve, hogyha az látszódott, amit az én elképzelésem. Úgyhogy ezekben jó partnerek voltak. Azt gondolom, hogy így visszatekintve ez egy számomra egy ez a díjjal egy jó megkoronázása ennek a véletnek.
1: Műsorunk véget ért, szerkesztette Erdei Márk. Munkatársam volt Bera Emese, Bredák József, Cserjés Bendegúz, Csorba András, Katona László, Laki Barbara, Regős László Pál és Tóth Béla. Én Szegő Tibor vagyok, és további szép estét kívánok.
8: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Női vízilabda.
0: A magyar női vízilabda bajnokságban a hazai klubok nemzetközi szinten is meghatározóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
2: Európa-bajnok Márton Viviana. 5 újonca a magyar labdarúgó válogatott keretében. BL 4-es döntőbe jutott a Ferencváros vízilabda csapata. Magyar bajnok a Finó Kaposvár. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Regős László Pál.
0: Sportvilág.
2: Európa-bajnok lett Márton Viviana a nők 62 kilós súlycsoportjában a müncheni Taekwondo Európa-bajnokságon. Az olimpiai és világbajnok versenyző 4 mérkőzést nyert meg, így karrierje során először nyert Európa-bajnokságot. A férfiak 58 kg-os súlycsoportjában 5. helyen végzett Salim Sharif Gergely, az MTK sportolója 2 győztes mérkőzés után a negyed döntőben esett ki.
0: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
2: 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott idei második keretébe. Márko Rossi szövetségi kapitány ma telkiben hozta nyilvánosságra a 29 fős névsort, amelynek újoncként tagja a Liverpool kapusa Pécsi Ármin, a Puskás Akadémia védője Markgráf Ákos, a holland Alkmaar támadója Kovács Bendegúz, valamint 2 középpályás, a Zalaegerszegből Szendrei Norbert, a Győrből pedig Tóth Rajmund. A Nemzeti Együttes június 5-én a finneket fogadja a Puskás Arénában, 4 nappal később pedig Debrecenben a kazahok ellen lép pályára, szintén felkészülési mérkőzésen. Márko Rossi a mai sajtótájékoztatón így nyilatkozott az újoncokról.
3: Elsődlegesen az edzéseken szeretném őket látni. Valamennyiben többet tudunk edzeni, hosszabb ideig tudunk edzeni, mint a korábbi alkalmakkor. Egyébként többüket szeretném látni, hogyan mutatkoznak be a válogatott keretében, ami egyébként a klubcsapatoktól merőben eltérő. Tehát arra kéne törekednünk, hogy lássuk, hogyan dolgozunk. Azért a kísérletezni szót azt kerülném, de igen, szeretném, hogyha barátságos felkészülési mérkőzéseken őket is kipróbálhatnánk, ha emlékeztek a múltban több újoncot ilyen körülmények között tehettünk próbára. Ugye közülük sokakat a magyar NB1-ben tudtunk megfigyelni, de hát azért mégiscsak arról van szó, amit már a múltban is elmondtam, hogy a bajnokság, a magyar bajnokság, most abszolút nem akarom leszólni, de nem a legeslegmagasabb szintet képviseli, hogyha más európai bajnokságokhoz viszonyítjuk, ezért mindig is tartsuk szem előtt azt, hogy a srácoknak milyen a teljesítményük az ellenfelükhöz képest. Ebben a viszonylatban kell ezt mérlegelni, és sok esetben, hogyha nem a legerősebb az ellenfél, akikkel szembenéztek, azért ezek a srácok nem játszottak mindig folytonosan állandó teljesítménnyel. Ez az elsődleges dolog, ez az elsődleges kritérium. Tehát, hogyha olyan atlétikai és technikai sajátosságaid vannak, amelyek figyelemre méltóak, de nem tudsz megfelelő, vagy egy bizonyos szintet képviselő ellenfél ellen állandó, tartós teljesítmény nyújtani, ugye különbség van ellenfelek között is, tehát mégiscsak a Kazinc Barcika nem azonos a szintje, mint a Ferencvárosnak. Tehát, hogyha jól játszol a Ferencváros ellen,

0: meccset játszani velük, amikor azért a pályán vagy nem annyira érzékelet, hogy ki kell vagy körülvéve, de valószínűleg edzések között és után fogok pár tanácsot kérni a srácot, ugyanis rengeteg nagyszerű játékos alkotja a keretünket, úgyhogy hogyha megpróbálok minden pillanatot kihasználni a fejlődésem és a tanulás szempontjából is.
1: Ahogy mondtad, már kicsit számítottál erre a meghívóra, és szerintem azok is így vannak ezzel, akik egy ideje már követik a pályafutásodat, hiszen az elmúlt hónapokban az Acetek már utánpótlás csapatában és a felnőtt csapatában is nemzetközi porondon is rengeteg gólt szereztél, az IFI BL-ben a Dortmund elleni mesterhármasoddal robbantál be igazán, és akkor kezdtek el felfigyelni rád. Te is úgy érezted, hogy ez a mérkőzés egy fordulópont volt a te pályafutásodban?
0: Valószínűleg igen, nyilván a bajnokságban is gyönyörű jó érzés gólokat szerezni, de a legnagyobb fókusz és a legnagyobb figyelmet az ifjúsági bajnokok ligája mérkőzés kapta. Ott a meccs előtt is beszéltem az ügynökeimmel, mondták, hogy ez lehet egy ilyen életmegváltoztató mérkőzés. Akkor még nem éreztem a fontosságát, illetve még talán még a meccs után sem annyira, de igen, talán az lehetett a vízválasztó, az a mérkőzés az ottani szerzett három találatommal robbanhattam be Magyarországon. És a médiában.
1: Gyorsan jött a következő lépcsőfok, hiszen az Alkmaar felnőtt csapatában is bemutatkozhattál, ráadásul rögtön a Konferencia Liga negyeddöntőjében, és egy gólpasszal szálltál be. Hogyan emlékszel vissza erre a debütálásodra?
0: Nagyon szép emlékként számítottam rá, hogy be fogok állni az edzővel, már beszéltük hétközben is, hogy valószínűleg debütálni fogok, és az, hogy amíg el nem érsz oda a pályaszélig, és amíg le nem öltözel, addig nagyon nem is hiszed el, de amikor ott álltam, akkor gyönyörű pillanat volt, tele nézőkkel az egy pályán egy Konferencia Liga meccsen debütálni, azt gondolom, hogy mindenkinek egy álma lehet, és azt, hogy utána még egy gólpasszal és megkoronázhattam azt az estét, az még egy hab volt a tortám, úgyhogy jó, szép emlék volt.
1: Egy kicsit visszatérve a válogatottra is, milyen elvárásokkal indulsz magad felé el ezen az úton, ami a magyar válogatottságot jelenti?
0: Igen, amit mondtam már, nem fogok megilletődni azt a magabiztosságot szomhozni, ami engem jellemez, és megpróbálok egyből bizonyítani, és szeretnék ott lenni azon a két meccsen is, amit fogunk játszani, úgyhogy ez ennek érdekében fogok mindent megtenni, és keményen dolgozom ezért.
1: Igaz, hogy az egyik mérkőzés Debrecenbe játszak, de Finnország ellen a Puskás Arénában fog pályára lépni a magyar válogatott. Belegondoltál már abba, hogy milyen érzés lehet ennyi ember előtt debütálni majd a magyar felnőtt válogatottban?
0: Igen, szerintem kimondhatjuk ezt tényleg minden gyerek álma, aki a focit szereti, vagy focizik Magyarországon. A Puskás Aréna nagyon különleges helyszín, és hogyha ott tudnék debütálni, az tényleg egy álom válna valóra. Próbálok sokat vizualizálni, és próbálok erre gondolni, és nagyon hálás leszek, hogyha ez meg fog történni. Illetve a debreceni meccsen, meg Debrecenből kerültem ki, szóval az is kedves lesz a szívemhez az a mérkőzés, és úgyhogy tényleg megteszek mindent, hogy ezen a két meccsen szerepet kaphassak.
2: Kovács Bendegúz után következzen a Liverpool kapusa, a szintén újonc Pécsi Ármin, akit Pál elődért utolt telefonon.
3: Ma reggel kaptam a telefonhívást, hogy bekerültem a felnőtt válogatott keretébe, nagyon örültem neki, úgyhogy igen, én is csak nem tudtam meg a kerethirdetés előtt, pont még az edzés előtt voltunk, úgyhogy reggel telefonon keresztül kaptam a hívást, és így tudtam meg, hogy bent vagyok a keretben.
4: Milyen várakozásokkal, milyen célkitűzésekkel utazol majd haza a válogatottba? Mi van a fejedben? Mi az, amit el szeretnél rövid távon és hosszú távon érni a válogatottal?
3: Igazából elsősorban hatalmas megtiszteltetés, hogy ott lehetek majd. Szeretném magamat megmutatni, szeretnék segíteni a csapatnak. Azt a feladatot, amit meg kiszabnak rám, minél jobban elvégezni. Úgyhogy nagyon várom, hogy megmutathassam magamat.
2: Sportvilág. Kaposváron ma játszották a férfi röplabda extraliga döntőjének negyedik mérkőzését. A három győzelemig tartó párharcban a finó Kaposvár 2-1-es előnyről várta a MÁV előre elleni találkozót. Katona László tudósít.
5: 21-szer is Kaposvár. A férfi röplabda bajnokság döntőjének negyedik mérkőzésén Kaposvár MÁV előre 3-0. Egyszerű volt a képlet a döntőben, első alkalommal aki nyer, az lesz a bajnok. Igaz, ez ma csak a somogyiakra volt érvényes, ennek megfelelően kezdtek a hazaiak. Schmidl ászértékű nyitása, a Medina Dávid Hubicska alkotta hármas sánca, és az 1500 fős közönség is hajtotta a siker felé a Kaposvárt. 25-19 az első játszmában. Kezdett magára találni a címvédő fehérvári együttes, hiszen 4-1-re is ellopta a második játszmában. Viszont az átütő erő a szó szoros értelmében Somogyi oldalon jelent meg. 10-6-nál már Pelillo, a már előre vezető edzője, előtte második

0: időkérését is. Innen pedig nem volt megállás, vagyis a Kaposvár állva hagyta ellenfelét. 25-13 és 2-0 volt a hazaiaknak. Tavaly söpréssel 3-0 nyerte története első bajnoki aranyát a MÁV előre. A mostani idényben is a bajnoki döntő előtt még veretlen volt a fehérvári együttes, ráadásul mindössze két játszmát veszítettek. Teljesen szétestek a harmadik felvonásra a vendégek, 9-0 is volt az állás, igaz a végén 25-20. A mérkőzés legeredményesebb játékosa Hubicska Patrik 15 ponttal volt ennek a mérkőzésnek. Története 21. bajnoki címét nyerte a Kaposvár, amely két év után ismét a férfi röplabda trónján. Kaposvár MÁV előre 3-0, a párharcot és a döntőt 3-1 arányban a Somogyi együttes nyerte.
1: A harmadik mérkőzés legeredményesebb játékosa, a 15 pontot szerző Hubicska Patrik Csorba Andrásnak nyilatkozott.
2: Egyike voltam a legjobbaknak. Hol nyertétek még ezt a meccset?
3: Ha válaszolnom kellene, azt mondanám, hogy ezt a meccset nem ma nyertük meg, hanem az egész éves munkánkkal nyertük el, azzal a sok edzéssel, sok munkával, amit a szezon során véghez vittünk, szóval úgy gondolom nem ma dölt el ennek a meccsnek a sorsa, hanem az egész év során.
2: Az lett volna egyébként a sor, mint ahogy ma a MÁV előre nyer, de szerencsére nem így történt, főleg a ti szerencsétekre. Arra kérdeztem rá igazából, hogy talán mintha a vendégeknél eltört volna valami. Te is úgy láttad?
3: Úgy gondolom, hogy a mérkőzés elejétől kezdve nyomást gyakoroltunk rájuk, próbáltunk agresszívan játszani, kézben sikerült tartani a meccset, szóval szerintem nem engedtük, hogy ki tudják hozni azt, amit ők tudnak.
2: Magyar bajnoki cím, magyar kupa győzelem, mi lehet még egy fantasztikus nyaralás a kislányoddal, akinek majd nyilván büszkén fogod odaadni, játszon az aranyéremmel?
3: Igen, ez a szezonban minden össze sikeredett, nagyon örülök, hogy sikerült elérni a csapatnak a célokat, amiket kitűztünk. Most egy kis pihenés fog következni, feltöltődés, a családommal szeretnék időt tölteni, ahogy mondtad te is, és következő szezonban pedig újult erővel visszatérni.
1: Bejutott a Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Az FTC keddeste magabiztosan 17-8-ra legyőzte a Hannover csapatát, így egy fordulóval a negyeddöntős csoportkör vége előtt bebiztosította tovább jutó helyét. A Magyar Kézilabda Szövetség évi rendes küldött gyűlésén kitüntetéseket és díjakat adtak át. A török Bódog életműdíjat játékos kategóriában az olimpiai ezüst és bronzérmes, világbajnoki második, Európa-bajnok, BL, KEK és EHF kupa győztes, korábbi 135-szörös válogatott Siti Beáta vehette át, míg a trénereknél a férfi válogatott korábbi szövetségi kapitányát, Skalicki László mesteredző díjazták. Skalicki László Szabó Szilviának nyilatkozott.
4: Török Bódog emlékdíj edzői kategóriájában Skalicki László díjazták. Amikor jött a hír, akkor hogy érintette, és mit jelent önnek ez a díj?
5: Hát meglepetésként érintett. Igazából itt készültem feladatokra, ugye Szegeden 30 éve nyertünk bajnokságot, és pont annak a megünneplésének a szervezése folyt, hogy nyilatkozatokat adtunk, meg beszélgettünk, hogy hogyan lesz, miként lesz. Pont abban voltam, mikor jött a hír, és egyrészt picit meg is hatódtam, mert az ember számára fontos, hogy amit tesz, arra a többiek hogyan emlékeznek, miként. Ráadásul török Bódogot személyesen is ismertem. Ugye tulajdonképpen atyai jó barátom, bár igazából nem nevezném jó barátja, de jó ismerősöm volt. Okat beszélgettünk, és mindig mondta, hogy komám, ez volt a szavajárása, hogy érdemes csinálni, valami van benned, mikor még úgy válogatottnak a kezdőedzője voltam, és hát ugye amikor itt szembesültem vele, hogy az ő életműdíját kapom meg, akkor egy picit az, hogy micsoda megtiszteltetés, hogy egy olyan társágba keveredek, hogy már ezt megkapták meg maga a névadó, hogy egyfajta büszkeséggel töltött el, hogy erre érdemesnek találtak, és hát tudom, hogy ő egy taktikailag egy precízen kidolgozta, egy zseni volt, képes volt emellett olyan pedagógusnak lenni ízig vérig, aki tudta, hogy mennyire fontos, hogy a játékosainak a intelligenciáját, érzelmét fejlessze, igazi csapatot tudott kovácsolni. Ez számra mindig egy példa volt. Fiatal edzőként a Fazekas Lászlóval is dolgoztam, mi ugyanezt csinálta a fiúknál, és az ő példájuk révén alakult ki az a szemléletem, amivel későbbiek folyamán dolgoztam.
4: Igen, amikor Skalicki László nevét kimondják, akkor nem feltétlenül mindig csak az eredmények jönnek elő, hanem az az emberi kvalitás, amilyen kapcsolatot ezáltal ön kiépített a játékosaival. És én azt látom, hogy most is, aki önnel találkozik, szereti, tiszteli, és azt hiszem, hogy ez a legnagyobb hozadéka annak, nem? Hogy az edzői munkájában mit vitt véghez.
5: Hát igen, tulajdonképpen mi a játékosokon keresztül tudjuk végrehajtani azt, amit mi szeretnénk, tehát nélkülük ez nem megy. Tehát ezekben a momentumokban, mint ebben a D-ban is, az ő munkájuk nagyon benne van, tehát azok a verejtékes, izzadságszerű edzések, a mérkőzéseknek a feszültségei, a felejtetetlen győzelmek, de ugyanúgy a vereségek is, amelyek által önvizsgálatot tartva tovább tudtunk lépni, és nekem mindig az egy nagy boldogság volt, hogyha fiatal játékosokhoz, akik vagy oda kerültek hozzám, mennyire tudtam hozzájárulni a játékos pályafutások kiteljesedéséhez, és az idősebbeket pedig igyekeztem arra inspirálni, hogy az ő hátukon tudjanak fölmászni. Tehát olyan kapcsolatot alakítottam ki, hogy meglegyenek azok a belső kötődések, amivel évén tudunk munkálkodni. Nem mondom, hogy mindig sikerült, mert az szerintem nem néz igazán szembe magával, de azt azért el tudom mondani, hogyha az elszámoltatási tükrömre, amikor néztem, azért sok minden dolog időbe lekerült, és azok a post-itek, azok a kis cédulák, azok utána mindig az enyémek lettek, és mindig ott maradtak. És hát nagyon fontos az, hogy én ahonnan jöttem, játékosként is, meg abból a közegből, ott mindig volt egy a munkának és az elvégzett feladatnak egy olyan presztízse, hogy csak azok voltak igazán elismert emberek, akiknek a munkájuk és a teljesítményük megvolt. És édesapámnak volt egy kedvenc mondása, hogy boldog ember az, és saját földjét művelve önnön kedvére tesz. Ugyan én nem lettem földműves, mint ő volt, tehát akinek földjei voltak és gazdálkodott, és utána később is ezzel foglalkozott, de én a magam földjén, a kézlabda területén úgy gondoltam, hogy boldog ember lettem.
1: Május 29-én kezdődik a férfi kézilabda NB1 döntője. A Veszprém Szeged finálé első mérkőzését az alapszakasz győztes veszprémiek pályaválasztásával játsszák. A párharc két győztes mérkőzésig tart. Távozik a Diósgyőr női kosárlabda csapatából Milica Jovanovic és Monika Grigelauskitje. Az NB1-ben ezüstérmet szerző miskolci együttes két meghatározó játékosától búcsúzik. Jovanovic 5 év után, míg Grigelauskitje 3,5 esztendőt követően igazol el a DVTK-tól. A játékosok találták meg a sikerhez vezető utat, mi csak információkkal láttuk el őket. Vallja Kangyal Balázs, a Budapesti Jégkorong Akadémia magyar bajnok csapatának vezetőedzője. Az idény viszontagságairól Edvi László beszélgetett Kangyal Balázzsal.
6: A szezon előtte nagyon szkeptikus voltál, mert akkor egy csomó kulcsjátékosodat elveszítetted. Most is szomorúan nézel rám, pedig azóta óriási sikereket értetek el, hiszen megvédtétek a bajnoki címet. Hát hogy sikerült ezt a csapatot így összerakni, azt követően, hogy elég bántosan beszélgettünk itt valamikor, nem is tudom, tavaly szeptember táján?
7: Lehet azt mondani, hogy nehezen, vagy inkább döcögősen indult, de aki foglalkozott sportolókkal, és tudja, hogy egy csapatsport hol kezdődik, nézd, hogy az öltözőbe. Tisztában azzal, hogy ez nem olyan egyszerű, mint amit látszat. Elmegy 10 ember, jön másik 10, az első 2 nap kevesebbet köszönnek, aztán utána az első közös péntek este után örök barátságok szövődnek, gondolná egy laikus, de azért ez nem így működik. Azért a srácokban van bőven tesztoszteron, nyilván meg is egóval fűszerezve. Ott vannak az edzők, akik ugye nem szabad, hogy közéjük tartozzanak, ezért nem tudnak beleszólni bizonyos dolgokba, az öltözői magatartás, rend és összetartozás oldalán, úgyhogy nehezen indult, aztán volt egy-két klassz momentum, amit megragadtunk, egy-két komolyabb beszélgetés játékosokkal, de ők találták meg az utat, hogy mi az, ami sikeressé tudja tenni őket. Mi csak információkat tudtunk adni, hogy higgyék el, hogy így lehet, ahogy ők gondolják, hogy nem. De nem azért, mert én őket letörném, vagy korlátoznám sok mindenben. Mindenki, aki ismer engem, tudja, hogy nagyon játékos párt vagyok, szeretem, hogyha a játékosaim jól őrzik magukat, és ki tudnak teljesedni egy adott szituációban, egy adott mérkőzésen, sőt, a hoki után az életben is. Erre próbálom őket irányítani, és ehhez próbálok tanácsokat adni. De most, hogy ők élnek vele, vagy találnak-e olyan utat, ami sikeressé teszi őket, az ő felelősségük is, és hát igen, idén ismét hiába cserődött ki az öltöző, megint magyar bajnokságot tudtunk nyerni, és az Erste Playoff-ba is tulajdonképpen csak nüanszok választottak minket alattól, hogy döntőt játszunk.
8: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
1: A sportág felemelése a célja Tóth Krisztiánnak, a Magyar Judo Szövetség újonnan megválasztott elnökének. A sportolóként olimpiai bronzérmes Tóthot vasárnap választották meg a szövetség elnökének, melynek élén komoly céljai vannak. Tóth Krisztiánnal Szegő Tibor beszélgetett a megválasztásról.
9: Bizonyos szokások, amit majd változtatnod kell. Most is látom, hogy fehér ing, zakó, egy picit konszolidáltabb külső. Lassan kezded megszokni ezeket a hát ilyen konvencionális dolgokat?
10: Nagyon lassan, tehát azért ez nehéz lesz, hogy a zsúdógi után. Én ugye nagyon szerettem folyamatosan melegítőben járkálni, nem vagyok egy konfekció méret a magam 174 centivel és bő 100 kilójával, tehát nyilván azok a ruhadarabok sokkal komfortosabbak voltak a viselés szempontjából. Hát most meg kell találnom azt az utat, hogy a titulusnak megfelelően öltözködjek, és egyben jól is érezzem magam benne.
9: A mai napon túlestél már talán nem is az első olyan típusú találkozón a Judo Szövetség munkatársaival, amiből nyilván számtalan lesz még. Nagyjából azt tapasztalod, amire számítottál a pályázatod megírásakor?
10: Igen, hát hogy azért olyan mélységekben még nem mentünk bele, ahol esetleg problémák, gondok vagy ellenérvek lennének. Jelen állapotunk szerint egy nagyon jó szakmai és gazdasági megbeszélésen vagyunk túl. Nem sokára össze fogom hívni az első elnökségi ülésünket is, ahol megvitatjuk azt, hogy milyen szakmai program keretein belül fogunk tovább menni, milyen gazdasági hátteret szeretnénk majd az alá támasztani, vagy azzal kéz a kézben, hogy pontosabban fogalmazzak, a lehető legoptimálisabban tudjuk képviselni a judót, úgyhogy step by step alapon lépésről lépésre haladunk előre.
9: Mondok három számot, 70-20-8. Ez volt a szavazati arány. Nem lepett meg? Mert amikor egy héttel a választás előtt beszéltünk, akkor azt kérdeztem tőled, hogy nem vagy-e túl fiatal ehhez a pozícióhoz, és azt mondtad, hogy mindig valamiből van egy első. Tehát az ember nyilván hamar beletanul, de hogy ekkora magabiztossággal nyerd el a Judo Szövetség elnöki pozícióját, arra számítottál?
10: Abszolút nem. Ez nem csak az én érdemem, hozzá kell tenni. Az elmúlt időszakban egy nagyon komoly kampányon voltam túl. Sok kétel volt a fejemben, nyilván éve, hogy 32 évesen pont, ahogy előbb is említetted, túl fiatal vagyok-e a szakszövetség vezetéséhez, vagy sem. Ezt majd az idő eldönti. Én azt gondolom, hogy a szakmai hozzáállásom és tudásom az ilyen értelemben megkérdőjelezhetetlen. Folyamatosan a tatami közelében ügyködtem az elmúlt 25 évben, tehát ez azt gondolom, hogy magába fogja azt hordozni, hogy a szakmai szempontoknak meg fogok felelni. Az összes többit pedig egy tanulási folyamat lesz. Diplomácia, beszélgetések, olyan kommunikáció, amit egy ilyen helyzetben az embertől megkövetelnek, ez mind-mind egy olyan folyamatnak az első része, amit a későbbiekben meg kell majd tanulnom, és helyesen kell majd használnom. A 70, 20 és 8-as szavazathoz csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy első körben én nagyon örülök annak, hogy 4 jelölt is volt az elnöki pozícióra. Dr. Surányi Péter a javamra visszalépett a szavazás előtt, ezt egy utólag is szeretném neki megköszönni. Nagyon-nagyon kellemes és jó helyzetbe kerültem azzal, hogy az ő bizalmát is és kiérdemeltem, hogy a javamra vagy a nevemre visszalép, illetve a másik két jelölt vonatkoztatásában, ugye Balogh Levente és Izmadi az Zoltán vonatkoztatásában azt tükrözte a társadalom, hogy igenis van igény arra, hogy megmérettessük magunkat. Sok jó szakember képviseltette magát a jelölésen, és ebből én kerültem ki győztesen. Amit ebből szerintem konzekvenciaképpen le lehet vonni, az, hogy egy egység alakult a sporttársadalomban, és azok a fajta klikkesedések, vagy részrehajlások, vagy csoportos, hogy mondjam, helyezkedések, amik az elmúlt időszakban a judo társadalmát tükrözték, vagy képviselték, azok remélem, hogy egy kicsit most háttérbe szorulnak, és közös erővel mindannyian azon fogunk dolgozni, hogy a sportágat előre és magasba vigyük.
9: Egy picit a magánember Tóth Krisztiánról is beszéljünk, mert az elképesztő volt látni a Facebookon, hogy micsoda elementáris boldogság volt az ismerőseid, meg az én környezetemben is, azután, hogy megválasztottak téged elnöknek. Ha jól emlékszem, akkor a dietetikusodtól kezdve a kócson át mindenki hozzászólt, és olyan történeteket mesélt el a múltból, amikor együtt sírtatok, együtt voltatok elkeseredve, együtt indultatok el az úton. Hogy dolgozza föl az ember azt a fajta szeretetet, ami így egyik pillanatra a másikra rázódul.
10: Hát, hogyha ez lenne a legnagyobb probléma, hogy ezt a fajta szeretetet hogy kell feldolgoznom, akkor szerintem alá tudom ezt írni a bármelyik élethelyzetemben. Nyilván nagyon jól esik. Én, ha külsőleg kellene néznem magam, én egy egyenes, becsületes embernek tartom azt a szemét, akit éppenséggel látok, aki a munkájának köszönheti az eredményeit. Én mindig is a munkában hittem, meg a szavatartásban és a becsületben. Ezt képviseltem sportolóként is, a sportársaim körében is, és más helyeken is, és ezt szeretném képviselni sportvezetőként is. És én szerintem azért ilyen nagy a pozitív közhangulat, hogyha fogalmazhatok így, mert akik ehhez hozzászóltak, vagy akik ezt az egész életutat végigkísérték, azok pontosan tudják, hogy milyen jellemű ember vagyok, és csak annyit tudok ehhez hozzáfűzni, hogy ezt tartani is fogom.
9: Arra hogy készülsz fel, hogy most lesz majd hirtelen egy-két olyan ember, aki barátod szeretne lenni, és majd jelentkezik, hogy biztos nem emlékszel rám, te C-s voltál, én B-s, kettővel fölötted jártam, de mindig odaadtam neked az uzsonnámat. Föl vagy vérteződve azokkal szemben, akik majd esetleg érdekből szeretnének a barátaid lenni?
10: Tanulási folyamat természetesen, de az azért az elmúlt időszakban meg tudtam annyira kérgesedni, hogy ezt nagyjából ki fogom tudni szűrni, és most itt visszamennék ahhoz a ponthoz, hogy én azokkal az emberekkel szeretnék dolgozni, és együtt dolgozni, akiknek tudom azt, hogy van szakértelme és ambíciója. A többi meg nagyon aranyos. Tehát, hogy itt azért egy nagyon komoly határvonalat kell húzni, és nekem ténylegesen az az első és legfontosabb dolgom és küldetésem jelen esetben, hogy a sportágat felemeljem. Nem volt olyan jellegű ambícióm, vagy nem az volt a fő ambícióm, hogy a névjegykártyára rá legyen írva, hogy én a judó szövetség elnöke vagyok. Nekem az elsődleges motivációm az az, hogy a sportágamnak vissza tudjam adni, amit tőle kaptam.
1: A fehér orosz ökölvívók a továbbiakban korlátozások nélkül indulhatnak a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség, azaz a World Boxing versenyein. A szövetség ezzel követi a Nemzetközi Olimpiai Bizottság múlt heti ajánlását. A testület végrehajtó bizottsága csütörtökön közölte, hogy nem javasolja a továbbiakban a fehér orosz sportolók és csapatok indulásának korlátozását a nemzetközi sportági szövetségeknek, illetve a nemzetközi sportesemények rendezőinek. Kerékpárral folytatjuk. Ma a csapat bemutatóval elkezdődött a 47. Magyar országúti körverseny. A Tour de Hongrie első szakasza holnap Gyuláról indul és Békés Csabán ér véget. Csütörtökön Szarvasról Paksra teker a mezőny, majd jön a Kaposvár-Szekszárd és a Mohács-Pécs szakasz, hogy aztán vasárnap Balatonalmádi és Veszprém közti etappal záruljon a körverseny. A viadalon ezúttal sem lesz hiány klasszisokból, valamint izgalmasnak ígérkezik Walter Attila és Dina Márton csatája is a legjobb magyarnak járó fehér trikóért. Dina Mártont Kreisz Bálint kérdezte a mai csapat bemutatón.
11: Milyen volt kilépni Gyulán a színpadon a közönség elé? Az egyik legnagyobb tapsot abszolút mondhatjuk, hogy te kaptad.
12: Nagyon jó érzés volt, igazából mindig ezt a versenyt várom a legjobban az évben, azért ez különleges számomra mindig. Főleg így, hogy magyar bajnoki trikóba tudtam felállni a színpadra, így ez aztán extra volt.
11: Igen, azért lassan már 10 hónapja viseled ezt a magyar bajnoki trikót. Meg lehet szokni ezt az érzést, hogy te vagy a regnáló országos bajnok?
12: Éppen meg lehet, de nem szabad elfelejteni, hogy azért nagyon keményen megküzdöttem is. Meg is fogok a következő magyar bajnokságon. Remélem, hogy vagy én, vagy a csapattársaink közül valaki nyerik.
11: Ez a Tour de Hongrie már csak ilyen szempontból is különlegesebb lesz, mint az eddigi 9 a jubileum mellett, hogy most magyar bajnoki trikóban állsz rajthoz.
12: Ilyen szempontból igen, de olyan szempontból meg nem, hogy mindenképpen ugyanúgy a legjobb eredmény szeretném elérni, ahogy eddig.
11: Tavaly is volt azért elég nagy csata itt a fehér trikóért, meg sok jó magyar versenyző volt, de most Walter Attila is visszatér. Mit gondolsz a szakaszokról, mekkora harc lehet majd a legjobb magyarnak járó mezért?
12: Én szerintem az összetett helyezésekért lesz nagy harc, ezt hozza magával a fehér trikóért való harc is.
11: Mik a csapatnak az alap céljai, hogyan álltok az egyes szakaszokhoz, akár a síkokhoz, akár pedig ott az utolsó kettőhöz, ami azért valószínűleg az összetettet eldönti?
12: Minden nap nagyon fontos, van sprinterünk, van összetett menünk, úgyhogy mindegyik napra készülünk külön.
11: Szezonod eddigi részét hogyan értékeled?
12: Jó volt, bízom benne, hogy még jobb lesz.
1: A Tour de Hongrie összes szakaszát az M4 Sport élőben közvetíti. Az ekvadori Jonathan Narváez nyerte az olasz kerékpáros körverseny 4. szakaszát. A bulgáriai nyitány után ez volt az első etap Olaszországban. Narváez mezőnyhajrában győzött. A Giro d'Italia összetett versenyének élére a szakaszon 3. célba érő olasz Giulio Ciccone lépett fel, így holnaptól ő viselheti a rózsaszín trikót. Kedves hallgatóink, adásunkból megtudhatták, hogy Európa-bajnok lett a tekvandós Márton Viviana. A férfi röplabda magyar bajnokság aranyérmese a Finó-Kaposvár együttese lett. A Ferencváros férfi vízilabda csapata bejutott a bajnokok ligája négyes döntőjébe. Marco Rossi pedig öt újoncot, köztük a Liverpool kaposát Pécsi Ármint, valamint az Alkmaar támadóját, Kovács Bendegúzt is behívta a magyar labdarúgó válogatott keretébe. Kedves hallgatóink, adásunk végéhez érve a technikai munkatársak Rácz Dorottya és Bredák József nevében is búcsúzik a szerkesztő, műsorvezető Regős László Pál. További szép estét, jó éjszakát, viszont hallásra!
8: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
13: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozhat előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egérszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Jégkoronggal kezdjük a mai műsort, hiszen túl vagyunk a jégkorong klub szezonon, és a válogatott csúcs eseménye előtt állunk, úgyhogy mi sem természetesebb, hogy jégkorongról beszélgetünk, és itt van velem Kandja Balázs, 237-szeres válogatott, 9-szeres bajnok jégkorongozónk, a válogatottsági rekorderünk. Szervusz Balázs, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Én köszönöm, igazán nincs mit, mindenkit üdvözlök én is.
1: Balázs, amikor utoljára beszélgettünk így adásban, az még a szezon előtt volt. Tehát ugye most túl vagyunk a klubszezonon, és a világbajnokság előtt állunk. Szóval a szezon előtt nagyon szkeptikus voltál, mert akkor egy csomó kulcsjátékosodat elveszítetted, ugyebár Kandja Balázs, a Budapest Jégkorong Akadémiának a vezetőedzője. Most is szomorúan nézel rám, pedig azóta óriási sikereket értetek el, hiszen megvédtétek a bajnoki címet. Hát hogy sikerült ezt a csapatot így összerakni, azt követően, hogy elég bántosan beszélgettünk itt valamikor, nem is tudom, tavaly szeptember táján?
2: Lehet azt mondani, hogy nehezen, vagy inkább döcögősen indult, de aki foglalkozott sportolókkal, és tudja, hogy egy csapatsport hol kezdődik, név szerint ugye az öltözőbe, aztán van azzal, hogy ez nem olyan egyszerű, mint amit látszik. Hát elmegy 10 ember, jön másik 10, az első 2 nap kevesebbet köszönnek, aztán utána az első közös péntek este után örök barátságok szövődnek, gondolná egy laikus, de azért ez nem így működik. Azért a srácokban van bőven tesztoszteron, nyilván meg is egóval fűszerezve. Ott vannak az edzők, akik ugye hát sosem mindig nem közéjük tartoznak, vagy nem szabad, hogy közéjük tartozzanak, ezért nem tudnak beleszólni bizonyos dolgokba, az öltözői magatartás, rend és összetartozás oldalán, úgyhogy nehezen indult, aztán volt egy-két klassz momentum, amit megragadtunk, egy-két komolyabb beszélgetés játékosokkal, de ők találták meg az utat, hogy mi az, ami sikeressé tudja tenni őket. Mi csak információkat tudtunk adni, hogy higgyék el, hogy így lehet, ahogy ők gondolják, úgy nem. De nem azért, mert én őket letörném, vagy korlátoznám sok mindenben. Mindenki, aki ismer engem, tudja, hogy nagyon játékos párti vagyok, szeretem, hogyha játékosaim őrzik magukat, és ki tudnak teljesedni egy adott szituációban, egy adott mérkőzésen, sőt, a hoki után az életben is. Erre próbálom őket irányítani, és ehhez próbálok tanácsokat adni. De most, hogy ők élnek vele, vagy találnak-e olyan utat, ami sikeressé teszi őket, az ő felelősségük is, és hát igen, idén ismét hiába cserődött ki az öltöző, megint magyar bajnokságot tudtunk nyerni, és az Erste Playoff-ba is tulajdonképpen csak nüanszok választottak minket alattól, hogy döntőt játszunk a Gyergyóval.
1: Szaladjunk ennyire előre, mindjárt végigvesszük az egész bajnokságot úgy folyamatában, de itt az általános dolgok után picit konkretizáljunk. Ugyebár a Ferencváros csapata, amely ezt megelőzően, mármint a BJ a győzelmét megelőzően, azt hiszem, 6 bajnoki címet nyert zsinórban, ugyebár itt hagyta a magyar bajnokságot, elment a közép-európai ligába, az osztrák bázisú bajnokságba, és hát megerősítette a keretét, és úgy tűnt számomra legalábbis, de azt hiszem talán ezt nyilatkoztátok is, hogy valami együttműködés alakult ki a Ferencváros és a BJA között. Hát az biztos, hogy játékosokat elvitt a Ferencváros tőletek.
2: Azért ez egy kicsit nagyobb, szélesebb perifériára kell tegyük ezt a történetet, mert nem szabad elfelejteni, hogy a végcél nagyon klassz a kis magyar bajnokságunk, meg borzalmasan büszkék vagyunk a magyar bajnoki címre, de hogyha Európa felé akarunk menni, vagy szeretnénk az A-csoportba megragadni, akkor fejlődésre van szükség, és ez nyilvánvaló, ha egy csapat egy sokkal magasabban jegyzett bajnokságba el tud indulni újoncként, és oda neked van sanszod játékost delegálni, vagy adni, akkor az mindenféleképpen egyfajta sikerességet jelent. Nem szabad úgy, hogy én most elvesztettem egy pár játékost, hanem inkább onnan kell nézni, hogy én tudtam adni egy pár játékost magasabb szintre, és a következő lépcső mi lehet? Hát megtartani azt, hogy tudok versenyben maradni az idei, vagy a következő szezonban is, és tudok-e még adni esetleg nem csak a Ferencvárosnak, hanem mondjuk külföldre, vagy a Fehérvárnak például, ott is vannak, volt játékosaim, és ez lehet a végcél. Nem hinném, hogy a nem megbántva a saját bajnokságom, de nekem nagyon, nagyon fontos volt az, hogy mi jól szerepeljünk a magyar bajnokságban, a magyar lebonyolítási részben, sokkal fontosabb, mint az Erste, és de a végcél az az, hogy hogyan tudok fiataloknak több lehetőséget adni, több végzőt, és nekik mutatni valami újat, és azt mondani, hogy fia, neked ténylegesen van sanszod játszani magasabb szinten, ők majd fognak tudni játszani a válogatottba egy pár év múlva, és ez adhat alapot arra, hogy te ott ténylegesen meg tudj ragadni, bár ugye most már nem zsinórban, mondhatnánk a zsinórban másodszor.
1: Másodszor, igen. Történtünk során másodszor, úgyis mondhatjuk.
2: Fél gratuláció volt a stábnak és a Mogyinak, szóval, hogy megint ott vagyunk, és mondom azért, hogy mi tudunk beszélgetni a hokiról most, ez annak is köszönhető, hogy május közepén azért van aktualitás a magyar jégkorongnak. Most tegyük félre csak azt, hogy magyar jégkorongot, a nemzeti csapatról beszélünk, és még ő versenyben van. Azért ez egy jó pár évvel ezelőtt nem így volt.
1: Igen, majd erről fogunk beszélgetni, hiszen talán 21-22 éven keresztül voltál folyamatosan válogatott, és nagyon érdekes korszakban voltál válogatott, már azt hiszem előre bocsátatok ennyit azok kedvéért, akik esetleg nem tudnák, hogy amikor ugye bár a magyar hoki elérte talán számára jelenleg csúcsot jelentő A-csoportot, te ugye akkor köszöntél el, tehát neked az a pályafutásod vége volt, de ne szaladjunk ennyire előre. Maradjunk még ennél a bizonyos BJA-nál, a Budapest Jégkorong Akadémiánál, amelynek a nevében is bennem, hogy akadémia, tehát ezért is mondja Angyal Balázs, az büszkén, hogy nagy öröm nekik, hogyha magyar jégkorongnak nevelnek játékosokat, viszont azok kedvére, akik nem tudnák a magyar bajnokságoknak a lebonyolítását, ugye van egy Erste Liga, amelyben 3 erdélyi csapat van és 6 anyaországi csapat, ők vívnak egy külön bajnokságot, és ebben a bajnokságban van benne külön a román és külön a magyar bajnokság. Na most a Budapest Jégkorong Akadémia a magyar bajnokságot megnyerte, ebben a bajnokságban ugyebár a 6 magyar csapat, mármint anyaországi csapat indul, az Erste Ligába kiegészül a mezőny ezzel a 3 erdélyi csapattal. Beszéljünk először az alapszakaszról, mert a magyar bajnokságnak nincs alapszakasza, az Erste Liga jelenti a magyar bajnokságnak is az alapszakaszát. Na most ott óriási hátrányotok volt egy Újpesttel szemben, mármint pont hátrány, komolyabb hátrány volt a Debrecennel szemben. Mindenki el szokta mondani, ezt jégkorongosoktól hallottam először, talán éppen idősebb Bocskai Gábortól, hogy a rájátszás mindig egy másik kávéház. Én először Gábortól hallottam, lehet, hogy más is mondta ezt. Mondhatjuk úgy, hogy az alapszakasz az egy ilyen kötelező, tétremenő bemelegítés sorozat egy komoly bajnokság előtt?
2: Hát elvileg, ugye a Gábornak igaza van, hogy minden főleg jégkorongban, akár NHL, bárhol néz, azért a playoff az mindig más, mint az alapszakasz. Én azért nem teszem ennyire élesen külön, hogy nem érdekes az alapszakasz. Mi kimondottam, még azért elég korán van, tehát bizonyos szavakat nem használok. Nem mondom, hogy a legfényesebben játszottunk, finoman fogalmazva az elején, de összességében mi fejlődtünk, és a mi útunk az tulajdonképpen sokkal tovább vezetett, mint gondolták a többi csapat is az elején, vagy akárki az elején. De a lényeg nálam mindig az volt, hogy elkezdünk valamit, és az utolsó pontja, és az első pontja között ott legyen azért egy jól látható fejlődési útvonal. Tehát ne csak az legyen, hogy elkezdjük a szezont jól, és befejezzük jól, hanem akkor fejezzük be jobban. Ha kicsit rosszabbul kezded, akkor mondhatná az ember, és mennyivel könnyebb jobbnak lenni, mert mennyire borzalmas volt az eleje, de azért ennek megvan ám a maga nehézsége, és a játékosok, amit magukra tesznek ilyenkor, nyomást, meg hát azért ez nem a legönbizalom növelőbb kezdet volt, finoman fogalmazva, de ezért sportemberek, és ezért, vagy vagyunk sportemberek, és ezért nekünk ez a kutya kötelességünk, hogy mi a hétköznapokban megtegyünk mindent, ez nem közhely, hanem ez tényleg egy valós kézzelfogható igazság, hogy igenis, hogyha nagyon sokat dolgozol a hétköznapokon, és képes vagy az egódat a bizonyos esetekben a hátsó feledbe dugni, és az ott tartod, jól összeszorítván, akkor az tud ilyen kiugrásokat eredményezni. De mi különben az elmúlt, nem akarok, talán elmúlt 4 évben, vagy 3 évben, talán 1-2-3-4 szezont veszek, 2-szer nyertünk alapszakaszt. És ugye tavaly, amikor nyertünk magyar bajnokságot, akkor volt Ferencváros még, és a Ferencvárost vertük ki pont. Tehát, hogy ez a fajta, én nem hinném, hogy nem azt vallom, hogy mindegy, hogy mi a, majd ez nem egy felkészülés az alapszakasz, hanem egyszerűen csak körül kell nézzünk szeptemberben, amikor elkezdjük, azt értékelni kell, őszintének kell lenni önmagunkkal, és akkor ott meg kell határozni, hogy ez elég, vagy esetleg valamiből többet kell tegyünk és adjunk azért, hogy a végén meg tudjuk kapni az eredményt, ki tudjuk fizetni.
1: A válogatott rekorddel játékosból lett vezetőedző. Mit csinál ilyenkor szeptember-október táján, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, mint kellene? Tehát a szabadidőtökben, mérkőzések között a szakmai stábban folyamatosan elemeztek és próbáljátok megtalálni a kiutat, szünetekben üvöltözöl a játékosokkal, meccs után letolod őket, vagy mi a edző vagy? Milyen metódust követsz a munka során?
2: Az a fajta, két szegmense van ennek a történetnek. Az első az, hogy ki vagyok én valójában, és hogy amúgy kikkel dolgozom a másik oldal, a sötét oldala, az vagyok én, és mondjuk akkor a csapat.
1: Te vagy a sötét oldal?
2: Nem, mert általában a vezetőedzők, ők a sötét oldal, a pályaedzők, a videóedző, a fiziósok, a gyúr, ők vannak közel a játékosok. Nálunk azért ez nem teljesen így van, nem csak drága barátom Marton Tibi személyiségének, hogy Darth Vader hozzá képest tényleg egy hófehér azért lovag, de azért
1: Marton Tibi ilyen szigorú?
2: Azért, hát Marton Tibi mondjuk, hogy...
1: Mikor itt szokott ülni, mindig olyan kedves szokott lenni.
2: Abszolút, tehát nem is nagyon régóta dolgozunk együtt, nagyon kedvelem, nagyon tisztelem azt a fajta hozzáállását a munkához, amit ő hozzát, ez egyáltalán az a mac, ahogy indultunk, ez egyáltalán létrejön ez a klub, annak neki óriási erőfeszítéseiben, meg munkában került többet magával természetes. De hát azért, ha mondjuk veszünk egy európai, vannak ezek a, hát nem tudom, pontosan ezek a vizsgák, tesztek, etikai kódex, vagy nem tudom, hogy hívják, a Magyar Olimpia Bizottságnak is van. Ez az edzőknek le kell ebből vizsgázni, és ki kell tölteni különböző teszteket. Ez van a nemzetközi, mi jövőre is indulunk a hát nem bajnokok ligájába, de Kontinentál kupába, az a magyar bajnok képviseleti az országát, ott tavaly is így volt, de mielőtt ott odaállnál a padhoz, egy nemzetközi tesztet kell megcsinálni, kb. 2 óra.
1: Hát két óra?
2: 2 óra alatt mész végig a teszten.
1: Az egy égkorú mérkőzés.
2: Igen, tehát ott mondjuk hát ott abban minden benne van, hogy beszélsz a gyerekekkel, mit csinálsz, hogyha ez van, tehát nagyon-nagyon kemény, ott rossz, sok lehetőséget van javítani, ez igaz, de azon át kell menni. Hát mondjuk a Tibi szerintem az első, mondjuk van 150 kérdés, szerintem a negyedik kérdés után megbukott volna egész Európára vonatkozólag, ha azt szerint járnál egy edző, mint ahogy ebben az etikai kódexben van. De azért én inkább visszakötvén a sötét oldalra azt látom, hogy a csapat miben kell, hogy jobb legyen, azt el tudom nekik mondani. Az én kommunikációm az egy inkább demokratikusabb mód, vagy módszer, ugye a diktatórikussal szemben, viszont most azért volt egy pontja volt a szezonnak, amikor nagyon-nagyon negatív voltam, és nem voltam úgy igazán olyan Kanyar Balázs, az Újpest elleni második mérkőzésünk, amikor 0-2 lett
1: a bajnoki elődöntő, vagy az első ligád, a bajnok?
2: Igen, nem, a bajnoki elődöntőn 0-2-nél, és ott ráadásul egy csomó olyan kommunikáció volt, újpesti játékosok részéről, sportvezetők, nézők, stb. Részéről, amire rávilágítottam viszonylag nyersen, hogy ezt miért nem viselheti el egy igazi sportoló, mert amikor meg ki lehet kapni. Tehát engem az nem zavar, hogy ha egy másik jobb, kezet kell fogni, ez van, föl kell állni a földről, mindenhogy ezt más sportolók is megtették, vagy nagy bajnokok megteszik, mert ugye a nagy bajnokoknak inkább az a az ismérvük, hogy ők képesek fölállni, nem az, hogy ők végverik a világot minden évben. De ott volt egy olyan meeting, ami nagyon-nagyon személyeskedő volt, főleg videó, tehát videó meeting. Ezt én nem nagyon szeretem, inkább együtt kezelem a csapatot, de ott beleálltam azért sok emberbe, kb. Majdnem mindenkibe. hosszabb is volt, mint a közösen megbeszélt 12 perc, ugye annyit engedélyeznek nekem a játékosok, én vállaltam, úgyse figyelnek tovább, tehát hiába.
1: Játékosok döntötték, hogy meddig beszélhetsz hozzájuk.
2: Hát nem, de nincs voltam játékos, azért most ez kicsit olyan sarkatos, hogy ó, akkor most 30 perc videó minden reggel.
1: És nem is úgyse figyelnek a fiatal emberek,
2: igen. Magyar törőközön, meg persze, Pet Cortina is tartott videót, úgyhogy én minden súlyban valaki mögé beültem, és akkor tudod, a lábamat néztem, azt sem tudom, tehát egyszerűen ezt én elfogadom, tehát nekem úgy kell dolgozni, én 12 percben vagy 15-be
1: te legalább magyarul beszélsz, a Pet,
2: angolul kellett. Igen, a külföldiek miatt az nem...
1: Nátok angolul megy
2: ezek szerint. Nagyon-nagyon, amikor nagyon vulgáris vagyok, az nehéz, ugye az angolban tán két szó van erre.
1: Igen, a mi nyelvű gazdagabb ezen a téren, igen.
2: Azért jobban meg tudom közelíteni.
1: Szerintem a külföldi játékosok is megtanulják lassan a BIA-nál a szebb magyar kifejezéseket.
2: Igen, viszont nálunk nincs sok, tehát mondom, tavaly is talán 4 lett a végén, 5 elhullott mindenki. Előtte is 4-en játszottunk, 12 saját nevelésű, aki a klubban nevelkedett, olyan játékosunk volt most ebbe a bajnokcsapatba. Tehát ezek azért nekünk fontos és tradicionális dolgok, hogy visszük tovább a tradíciókat, hogy kell egy klubnak lenni identitásának, és lehet, hogy nem mi vagyunk a legprofibak, lehet, hogy sok hibával rendelkezünk, de vannak dolgok, amiben mi különbözünk a többiektől, és mások vagyunk, és erre azért szerintem büszkének kell lenni.
1: Végülis a OB1, ugye így hívják a magyar bajnokságot, az elődöntőben sikerült legyőzni 5 mérkőzésen az Újpestet, ugye 3 nyert mérkőzésig tartottak ezek a csaták. Az előző szezonban meg ugye a Ferencváros győztétek le ugyanebben a fázisban, és mind a kétszer a Debrecent kaptátok ellenfélnek. Nem volt az egy kicsit úgy vele, hogy a Debrecen fél tőletek? És amikor túl voltatok az elődöntőn, már kicsit úgy megvolt nektek a bajnoki cím mind a két alkalommal?
2: Nem, pont fordítva.
1: Pont fordítva?
2: Ez a Debrecen nem nyert még semmit.
1: Hát ez az.
2: Soha.
1: Erre mondják, hogy lúzer csapat.
2: Nem, azért nem. Nehogyra hozzám kicsik. Nem. Hanem ők más úton járnak, megvan azok. Ők tudják, hogy mi azok, hogy miért ezt követik. De náluk azért volt olyan szakasz, hogy mondjuk 8 a limit, de náluk 10 külföldi játszott a honosítottakkal együtt. Tehát azért nálunk meg tavaly is, ugye 4-4 idén is, ők idén érezték inkább azt, hogy nekik ez már zsebbe van. Főleg azért, mert hogy az alapszakaszban ők nagyon jó teljesítményt nyújtottak, nagyon sok és nagyon minőségű, nagyon magas minőségű külföldivel rendelkeztek, többen mindegy évvel, azelőtt abszolút. És azért mi, míg ők könnyedén megverték a Diós Győrt talán, viszonylag egyszerűen, addig mi 0-2-ről életünkért harcoltunk az Újpest ellen, úgyhogy volt, akit elveszítettünk ott, sérülés miatt egész szezonra, tehát annyi áldozatot szedett az a történet, hogy végül is ők könnyen mosolyogva várták, hogy na, ők kezdték otthon, akkor ugye nyertünk, akkor a második...
1: Mindenki gyűlöli azt a pályát, meg kisebb, ha jól tudom, valamilyen szinten.
2: Az hazai pálya előnye olyan van, de azért, megmondom őszintén, így most már utána, meg hát különben is azért szerintem a normális edzők foglalkoznak ezzel, hogy nekünk volt lehetésünk például a Vasas, ugye jégcsarnokba edzettünk, vagy ott játszottuk a hazai meccsünket, nekünk ugye nincsen pályánk, a Tüskéből elkerültünk, bár jövőre ott leszünk ismét. De ugye Káposztásmegyeren játszottunk, és ott van egy pici gyakorló pálya, ha valaki ismeri a rendszert, vagy a nagy pálya, ahol játszik a meccseket, és egy pici pálya. És akkor a Debrecen elleni résznél, meg az Újpest elleni résznél, ott mi végig a kis pályán edzettünk azokban a hetekben, mert hogy az is egy pici pálya, a másik kettő, és az újpesti pályát is különben lekicsinyítették, tehát az is ilyen nagyon, nagyon viszonylag ahhoz képest, amilyen volt, ahhoz képest pici lett. És hát próbáltuk használni, ha megvolt a lehetőségünk, miért ne tegyünk érte, hogy sikeresek legyünk. Úgyhogy a debreceni pálya különben tényleg rettenet a fény, a minden. Aki mondjuk teljesen más közegbe jön, picit olyan, mint régen volt a Fradinak ez az óriási pályaelőnye Erzsébeten.
1: Erzsébeten, igen.
2: Sárga lámpa. Igen. Áll a közönség a plexi mögött.
1: És nagyon hideg is a debreceni nagyon pálya. A nézőtén is borzalmas. Ideig te nem érzed a jég mellett, de a nézőtéren borzalmas.
2: Az életemben nem fáztam annyit, mint az edzőségem alatt az elmúlt, nem tudom, 6-7-8 évben, vagy 10-ben. Amíg hokis voltam, hát kis stadionban, emlékszem, hogy volt rövidgatja, zokni, póló, és úgy ment a meccs, edzés, minden az égvilágon.
1: Hóban, szélben.
2: Edzettem, mondom, a harmadik harmadban újra meg a láb, mindenhol már Én Michelin babának vagyok öltözve, mert hogy mindenki mondja, minek vagy, hogy edző nem lehet sapkába, meg és abban lefagy a fejem. Tehát én értem, hogy azt mondja a fám, most nézzétek az NHL-t, ahol köbben tizen, nem tudom, hány fok van.
1: Igen.
2: Amúgy abban a magasságban az edző áll a pályánál, meg már -3, meg olyan légtechnika van, hogy nem lehet tizen akárhány foknál, meg van határozva, hogy a nézőtéren nem lehet, szem 16 foknál nem lehet hidegebb.
1: Hát rövid nadrágban járok az NHL meccsekre, de meg az a kis stadionban nem adtuk elő annak idején, látod, decemberben, látod, amikor látod, nyitott pályán játszottatok.
2: Úgyhogy ezek a fajta körülmények nem fixen adottak az edzőknek Magyarországon, de összességében a hoki ezzel jár, és legyünk büszkék arra, hogy mondom, hogy mindig májusban a hokiról beszélgetünk.
1: A Debrecen ellen megnyertétek a magyar bajnoki címet. Melyik a fontosabb? Az Erste Liga szereplés, vagy a magyar bajnokság? Mert ha a magyar bajnokság fontos, akkor úgy kicsit hátra is lehetett dőlni. Edzőnek is, játékosnak is.
2: Ha, nyilván nem dőltem hátra, de
1: melyik a fontosabb?
2: A magyar bajnoki cím.
1: Igen?
2: Hát persze. Persze, hát
1: az ez az országunk, ez a hazánk. Igen, ez az kerül az évkönyvekben.
2: Miért kapnak a csapatok, nem tudom, a Ferencvárosnak, vagy a már akinek van, a Internek, vagy a Milánnak, vagy a Reálnak, vagy akárkinek kihasználhat aranycsillagot a mezén? Hát nem az, aki a, nem tudom, magyar, román, szerb közös bajnokságot nyeri, vagy függetlenül attól, hogy most milyen erősséget, vagy milyen minőséget képvisel az a három erdélyi csapat, ezt tegyük félre, nem őket akarom abszolút degradálni, tehát hogy az is egy nagy dolog, akiben Erste Ligát nyer valaki, de nekem személy szerint, hogyha azért akármilyen meccs lehet, azért ezt ne vegyük el, akár a Ferencvárostól, akár az Újpestől, a nagy tradiciális kluboktól. Mire kíváncsiak az emberek? Erre kíváncsiak az emberek. Mikor volt Fehérváron teltház, amióta megvan a Met Arena?
1: A Ferencváros elleni két mérkődésen
2: ez, és kész.
1: A Közép-Európai Ligában.
2: Aztán Salzburg, aztán volt, nem tudom.
1: Klagenfurtok, szuper csapatok.
2: Talán most a végén a Klagenfurt ellen voltak 80-100, de mikor volt az, hogy sold out volt, nincs egy, Balázs nem tud.
1: 6000 valány száz.
2: Nem tudod megnézni, nem tudunk adni. Nincs egy. Ezen a mérkőzésen, pedig ez Fehérvár és Ferencváros, igen, nem is Újpest, Radi. Hát bár az Újpest olyan lenne, mint amilyennek lennie kéne. Hát. Most ez így finoman megfogalmazhatjuk.
1: Hát meg ugye
2: nem hallgatják
1: az
2: adást.
1: Azért.
2: De hát, hogyne? Hát azért én játszottam, tehát azért az, hogy 2500 ember volt a Megyeri úton, az általános volt, hogy ott befújtak a rendőrségi gásprével a pályára, úgyhogy a palánk mellé nem mertél menni, vagy Jászberénybe, még ha emlékszel,
1: ahogy?
2: Azokra az időkre, vagy a kis stadionban, amikor 6-7 ezer ember volt, egy rommá dobáltak hógolyóval, vagy mondom, túl korán van, hogy más

0: Feltárás előtt tudsz gondolod, hogy vezetsz 3-2-re, vége 3 perccel, majd megadnak egy gólt, majd utána videóznak, senki sem érti, hogy miért azt mondják, hogy nem gól, majd 50 másodperc a vége, ott az egyik légiós bevágja, és kikapsz, és kiesel, és nem tudsz döntőt játszani. Valamiért a sors, vagy Jóisten így akarta, tehát tehát mindent mindenki megtett azért, hogy mi döntőt játszunk a Gyergyóval, mindent. Ez csak visszakötök arra, amit mondtál, hogy akkor már mindegy, vagy nem mindegy az, hogy most mi lesz az Erste Playoffban, nem. Tehát az igazi sportember ezt történelmet csinál ebből, a végén majd büszke lesz rá, de ott a szansz, hogy esetleg nyerjél. Miért ne nyerhetnél még? Elmondta a srácok, miért ne? Senki nem számít. Ti vagytok az utolsó, mindenki titek, rajtatok nevetett az elmúlt időszakban, ami ott elkezdett a szezon, főleg szeptember-október, amit említettél. Miért ne történhetne meg? Nekünk kell hinni benne, csak mindegy, hogy más nem hisz benned. És hogy ott egy ilyet meg tudnak csinálni. Amúgy különben hazai játékvezetők, az egy érdekes sztori volt. Az nagy elégtétel volt, hogy a meccs után a román bíró ellenőr nem értette, hogy miért nem adták meg gólt, és az ellenféltől 3 ember is megkeresett az öltöző folyosón, külföldi. Hogy megmondja őszintén, hogy játszott NHL-be, ebből ki lehet találni, ki volt az lövése, sincs, hogy miért nem adták meg. Szóval, hogy megmondja őszintén.
1: Egyébként erdély bírók vagy román bírók?
0: Nem. Sőt.
1: Ja, hogy...
0: Sőt, még nagyobb kötődéssel rendelkező játékvezetők. Szóval egyszerűen nem megadták, aztán utána kitalálták, hát inkább mégis videóznak. Videózgattak, mert mondta, hogy nem volt. Annyira közel volt a továbbjutásunk, hogy szerintem ők is elszörnyünkedtek rajta, hogy ezzel a brigáddal így 8 sérült elők be fognak jönni a döntőbe, akkor mit csinál a többi. De végtelen büszke vagyok a szezonra, a srácokra, és nyilván ez már történelem, és majd, ha lesz szanszunk, akkor megpróbálkozunk velem még egyszer, ha megkapjuk a lehetőségét.
1: Kandja Balázzsal, a 237-szeres válogatott, játékosként 9-szeres bajnok, és most már edzőként is többszörös bajnokkal beszélgettünk az elmúlt fél órában az előző klub szezonról, és akkor most beszélgessünk a világbajnokságról, Balázs. Hát szombaton kezd a magyar válogatott, a világbajnokságnak a kiírása vagy jó, vagy nem jó, ezt mindenki maga döntse el. A 16 csapatot 2-8 csapatos csoportba sorolják, és mindegyik csoportban a legjobb 4 csapat jut be, már mindkét csoportból a legjobb 8 közé. 3 csapat befejezi a szereplését a csoportkör után, egy pedig elbúcsúzik a legmagasabb osztálytól. Hát nyilvánvalóan mi nem a 8 közé jutásért harcolunk, hanem a bentmaradásért. Hát először is beszéljük egy picikét a keretről. Ugye te vagy a bajnokcsapatnak az edzője, viszont a B-ját senki nem képviseli a válogatottban. Ez kicsit úgy elkeserít téged?
0: Hát nyilván csalódott vagyok a játékosai, nem magam miatt, a játékosai miatt.
1: A világ úgy a szerepelt
0: ilyen sokan, sokan benne voltak a bőkeretbe, tehát még többen is, mint vártam, voltak új szereplő, gólt is lőtek a felkészülési meccsen, azok a srácok ott voltak. Nyilván nem az én döntésem, hanem ez a stábnak a döntése. Mármint a válogatott stábnak az ott van, tényleg már nem is tudom hány edző, több, mint nem tudom, hátvéd lassan. Tehát biztos meg tudták ezt beszélni. Ráadásul mindenki nagyon komoly tapasztalattal bír, és amúgy nekem csak a legjobbakat tudom mondani az összes edzőről, aki ott van. Hát ők ezt a döntést hozták, a játékosoknak meg el kell tudni fogadni ezt, ilyen az élet, és mondom, ha megtettek mindent az elmúlt felkészülési időszakban, vagy az elmúlt szezonban azért, hogy ők képviseljék az EU-kat a világbajnokságon, és ez nem sikerül, akkor ugyanúgy büszkének kell lenni a teljesítményükre, hogy esetleg a tavalyi nyár nem úgy történt, nem célzok senki felé, nem küldök rejtett burkolt üzeneteket, akkor tudja azt, hogy mondjuk, vagy tudják azt, hogy akkor lehet, hogy picit többet kell beletennem idén, hogy jövőre mondjuk ott tudjak lenni, és azért jó sok fiatal volt ott tőlem, nek van bőven még előttük. Mondom, sajnálom, szakmailag azt tudom mondani, hogy egy-két dologgal én nem értek egyet, de mondom, ez nem az én felelősségem, úgyhogy én csak támogatni tudom a válogatott edzőket, és azt mondani, hogy tisztelem őket annyira, hogy elmondom az én véleményemet nekik, nézzem, hogy én mit gondolok, azt amúgy kövön megtettem, akinek kellett, és mindig ezek jó beszélgetések, ott is vannak érvek, mellettem is vannak, vagy nekem is vannak érveim, de így határoztak, így döntöttek. A legfontosabb az, hogy a nemzeti jégkorong csapatunk, vagy a válogatottunk, az a legjobb

0: minőségű teljesítményt ugye lerakni az asztalra, és a legerősebb összeállításba álljon ki. Ha 15 ember, akkor 15-tel, és hogy azt a pár meccset, ami igazán fontos, azt egyszerűen csak nyerjük meg, aztán kész.
1: Egyébként egy ilyen keretösszeállításnál például a Majoros Gergely szövetségi kapitány, akivel te játszottál együtt még játékosként világbajnokságon, nem is egy VB-n. Ilyenkor elmondja neked, hogy például Schleckmann Márkot, vagy mondjuk Szabó Bencét miért, milyen szakmai szempontok alapján hagyja ki a keretből?
0: Szerintem az egy dolog, hogy a mi viszonyunk tényleg remélem nem sértő, meg igen baráti. Tehát mi azért szoktunk ezekről a dolgokról beszélgetni évközben is. Sokszor adott, nem tudom, értékelést róluk, ezekről pont az említett két fiatalemberről, miben kéne, hogy jobbak legyenek. Ezt nyilván azt a játékosokkal is elmondtam, hogy mit várnak a válogatott edzők, vagy mondjuk mit vár tőlük. Ők biztos, hogy próbálkoznak az, hogy megfeleljenek, látom rajtuk, hogy nekik ez nagyon-nagyon fontos, a legfontosabb dolog, hogy ilyen világosok ott legyenek. De nem csak a Majoros Gergő dönt ezekbe a dolgokba, hanem nyilván ott van másik X edző, akinek megvan a véleménye, és akkor lehet ez sokkal objektívebb, mint például egyedül az övé, vagy egyedül az enyém, és ők abban a rendszerben, amit ők elgondolnak, a sikeresét tehet minket, nem látják illeszkedni mondjuk pont a két fiatalembert. Ez azért benne van a pakliba, hogy most az USA ellen játszani, vagy a finnek ellen, vagy nem is tudom, hogy ki ellen fogunk, talán lehet, hogy a finnekkel kezdünk pont.
1: Finnekkel kezdünk, játszunk a németekkel, svájciakkal, az Egyesült Államokkal, a nagyok közül, valószínűleg ez a négy csapat fog bejutni a csoportunkban, nyolc közé, és ugye van még rajtuk kívül Ausztria, Nagy-Britannia, Lettország. Esélyekről fogunk beszélgetni hamarosan, okay. De előtte nem tudom kihagyni, ha már te ülsz itt. Ugye említettem itt a beszélgetés korábbi fázisában, hogy amikor a magyar jégkorong az újkorban elért egy csúcsra 2008-2009-ben, a te pályafutásod akkor ért véget. Végigjátszottad az előző 21-22 évet a világbajnokságon, alsóbb osztályokban, másod-harmad osztályokban. Rosszkor születtél, Balázs?
0: Nem, hálás vagyok. Én mindent rossz időben élek meg. Amikor még kommunizmus volt, és hát ugye pillanatban fogalmazva is más, a demokráciát nem annyira ismerték, akkor is hokiztam, akkor is, amikor engem...
1: Majdnem tiltott sport volt akkor.
0: Abszolút, igen. Sőt, amikor nem tudom, az utcán engem lelőttek normális fegyverrel, és nem lett semmi következménye, az is abban a korban volt, akkor volt az ugye 90-es években, amikor 20 éves voltam, akkor indult ez a privatizáció, akkor lépett mindenki egzisztenciálisan egy teljesen más rendszer felé. Tehát abban a legrosszabb korban voltam én így időszakban benne, de hogy ki az, akinek ez megadatik, hogy a mai fiatalok nem adatik meg, hogy mondjuk kikapjon Ausztráliától, mint ahogy megtettem, vagy élethalál meccset játszak, nem tudom, nem is tudom, spanyolokkal volt ilyen, vagy a angoloktól én kaptam 14-et, szlovénoktól kaptam 14-et, én kaptam Szovjetuniótól kaptam 33-0. Volt egy fiatal, mert Pavel Bure, nem tudom, hogy valakinek mondaná-e valamit. Mogilni Bure.
1: Az orosz rakéta, hogy hívták Miami-ban.
0: Igen. Bure, Mogilni, nem tudom, ki volt az első sor, ifjúsági barátság.
1: Nem lehet, hogy Jasin volt?
0: Hát, fiatalabb jóval.
1: A Burét?
0: Bure, ez az én korosztályom, ez a 69-72 közötti brigád, és mondom, 13-at lőtt a csávó azon a meccsen. Igen, tehát minket a csehek például halálba tapsoltak, hogy vagy a csehszlovákok akkor Jágrra, hogy hát mekkora, és nézd, a magyar 3-0 játszik a Szovjetunió, hogy 3-0, ez a magyar 3-0, és mondták neki, hogy nem, csak már nem átfordult a számláló, és az csak 29-ig volt, tehát utána volt 30-31-33. Amíg a következő meccsre érkeztek. Tehát sok olyan dolgot megértem, amit nyilván nem szakmai, nem a legmagasabb része a sportnak, de hogy de én inkább azt mondom, hogy nekem ez megadatott, ez a része is, meg az is, hogy mondjuk megvertük. Egyszer játszottam a svédek ellen, meg a finnek ellen is életemben, mind a kettőt nyertük. Tehát akárhány svéd vagy finn játékosom volt, vagy találkoztam, mindig könnyen el tudtam mondani, most nagyon elég büszke a hokidra, mert mondom, egyből egy.
1: 100%-os vagyok
0: ellenetek. És ha nem hitték el, akkor meg kellett mutatni, olyan biztos nem voltál, de ott állt. Jukka Jalonen addig nem tudom, veretlen volt, és akkor kikaptak tőlünk a szegény pont Gabi akkor halt meg, ifjabocskai Gábor, a Paplászlóba. hogy nyertük, szóval, hogy sok minden olyan dolgot, meg azért ez a svájci VB is, ott az első kör, az a szlovákok elleni mérkőzés, vagy majdnem, szóval sok olyan dolog, inkább azt mondom, hogy tényleg röviden, inkább a választ, hogy azért én borzalmasan hálás vagyok a Istennek, és nem nagyon találok olyan embert környezetemben, aki bármilyen sportágban ezt megélhette. Ezért erre végtelenül büszke vagyok, és mondom csak, nem tudom, már szuperlatív szokatok beszélni a saját életemről.
1: Azért is örülök egyébként, hogy veled beszélgetek, éppen a svájci VB miatt, hiszen ugye akkor vonultál te vissza, talán 40 év körül voltál már, akkor az volt utolsó világbajnokságú 17 éve, Zürichben, akkor Klottenben az mellette volt Zürichnek, most Zürichben játszanak ismét a srácok 17 év után. Hogy emlékszel 17 évvel ezelőtti hangulatra? Neked az olyan buli volt, olyan levezetés volt, vagy abszolút összeszorított fogakkal pontot akarunk szerezni.
0: Hát most is libabőrösök, tehát, hogy ezt mondtad, ezt felvezetten tényleg nagyon professzionális volt. Szóval, hogy átélte, lehet, hogy a rádió miatt ott, hogy át kell élni a hallgatónak azt, hogy mi történik, én átéltem abszolút. Nem egy sose voltam olyan, hogy akkor azt már úgy jelen meg, hogy jaj, de jó, ez az utolsó, ez most abszolút nem, nem is így készültem neki. Az a végén jött ki belőlem az utolsó meccset a németek ellen. Amúgy Pat Cortina meg elkövette azt a hibát, amit később nekem bevallott, hogy nem hagyta, hogy mi ezt élvezzük. Ez egy nagy, ami azért megtaláltuk a módját, hogy azért úgy összetartsunk, és azért nem szabad elfelejteni, hogy én voltam a csapatkapitány. És azért a csapatkapitány nem mindig a legjobb játékos, nem mindig az, aki hármat lő, vagy ő csinálja a legtöbb. Vannak olyan rendszerek, amiben más dolgokba kell megtalálni azt, hogy ő mibe tud vezető lenni, vagy esetleg kicsit jobb lenni, mint a többi. Szóval azért az nem volt annyira egyszerű, főleg ezzel a vezérkar, főleg a Pettel. Nagyon szeretem, nagyon barátságban vagyunk, de ő ezt bevallotta utána, hogy nagyon-nagyon sajnálja, és hogy ő elnézést kér azért, hogy nem hagyta, hogy mi ezt a sikert, amit ugye Sapporo bevezető, hogy ezt élvezzük Svájcba. Ezt nem tehettük meg. Tehát annyi videómeetinget, annyi nem tudom micsodát, ilyen késik a busz, ott hagyjuk, nem veszünk, akkor nem ért ide. Tehát annyira teljes stresszbe volt, vagy nem tudom, hát üvöltött a, nem tudom, Kanadába játszottunk, és hogy Martin Szevő hozta rám a korongot, a világ leggyorsabb játékosa az elmúlt 30 évbe, és üvöltött ezzel a gap control, hogy mi a távolság, hogy ne hátráljál be, a tartsd a kék vonat, és üvöltött a sakán, fölnéztem rá, akkor lehetett látni, hogy ő is leesett neki, 40 éves vagyok, tényleg a kis stadionba kezdtem, össze-vissza vertek, nem tudom, még az ausztrálok is Angliába egy világbajnokságon, és akkor jön rám a világ legjobb jelző, és én nem tartom a gap kontrollt, vagy a Stamkos miért húzogatja, hogy miért nem tudunk egy az egybe, hát most nem tudom, megint csak túl korán, hogy még mindig korán van hozzá, hogy válaszoljak, hogy B miért, hát szerinted, de utána mondom ezt a VB után, a következő pár évben, amikor ő is változott, akkor sokat beszéltünk, sokat találkoztunk.
1: VB-re mi térünk vissza, ugye Kanadától 9 túlra kikaptatok. Ja. Ellenben Szlovákia ellen utolsó másodpercekig partiban voltatok. Ha akkor döntetlen, akár bemaradhattatok volna. A kanadai vereséget követően Belorusszia ellen játszottatok egy meccset, ha megnyeritek, akkor is bemaradtok. Ott egy elég gusztustan bíráskodás volt, szerintem. Jól emlékszem. 17 év távlatában, és azt mondom, hogy 5 kiállítást adtak ellenetek, az gusztustalan hát volt. Közel voltatok a bemaradáshoz, vagy nem
0: voltatok? De nagyon, de nagyon. De én is így látom. Tehát, hogy azt mondom, hogy ott a szlovákok ellen 10 másodperc volt, amikor azt hiszem az ifjabbik hosszabb bevágta.
1: Világsztárok volt, szupersztár.
0: Igen, de ott is megvolt a szansz, nyilván sokat védekeztünk, de ez benne van a hokiba. A Fejér Orosz meg ugyanígy éltem meg. Talán ott 3-1 lett, lehet üres kapu volt a végén.
1: Üres kapu volt a vége. Nem tudom,
0: azért
1: volt,
0: ott Szalej, Grabowski, ott is azért NHL sztárok voltak, hogy oké, Belarus nem az a Belarus hoki volt, ami most, hanem azért az egy nagyon komoly brigád volt. Szóval ott a játék képe is sokkal jobb volt, tehát ténylegesen azt mondom, hogy ott benne volt mind a kettőnél, hogy mondjuk pontot vagy pontokat szerezzünk, és akkor a körülbelül miatt maradjunk, de még nem tudom, mert jóisten úgy döntött vagy úgy gondolt, hogy még nem vagyunk készen erre. Ilyenkor mindig azt mondom, hogy ez mekkora szerencsétlenség, azért ne felejtsük el például, hogy a japánok, ami ugye sorsfordító a világ jégkorong történetében, az az esemény, amikor a japánok Sapporóba lőtek egy gólt.
1: Egy éve korábban.
0: Most nem tudom, mi lett volna, mert ott X volt, vagy mi vezetünk, tehát hogy mi lett volna a meccs végkifejlete, de lőttek egy gólt, ami bent volt, kapufának folytak be a bírók, és akkor még nem volt videóbíró. És ezután az eset után lett az, hogy a Nemzetközi Ékonomikus Szövetség változtatott, és videóbírót vezetett be. Tehát, hogy hozzájárultunk valami, de akkor, ha esetleg máshogy alakul a meccs, akkor nem jutunk ába, ki tudja, hogy nincs Szaporó, nincs Svájc, nekem is ugye, hogy alakul az, hogy én nem tudok. Szóval én azt mondom, hogy ezt helyén kell tudni kezelni, hogy van a sportban, igen, van, amikor igazságtalanság történik, amikor nem fair, amikor nem tudom, úgy érzed, hogy a külső hatások miatt kapták ki, el kell tudni fogadni, és a nagy kép az mindig igazságos, ezt kell mondjam.
1: Ez a bizonyos svájci világbajnokság említette 17 éve ezelőtt, ezen nagyon komolyan fogott benneteket Cortina, de azért én emlékszem, hogy volt ott egy szurkolói sátor Klotenben a csarnok mellett, és hát ott a magyar szurkolók egész jó hangulatot csináltak, de nem egyszer ti is kijöttetek a szurkolók közé, azért az egy meghatározó élmény lehetett.
0: Az egy sorsfordít, az a világbajnokság az megváltoztatta a magyar csapatsportok megítélését. Tudom, hogy mi labdarúgásban hogy és mint volt az elmúlt 50 évünk, tudom, de akkor mi voltunk a nemzet szegény legénye, vagy nem tudom, a legkisebb fiú, a király, legkisebb fiú, aki csak már Pogácsával tud elindulni, szóval annyira
1: Kik vagytok és mit akartok itt? Ezt írta a Nemzetközi Szövetség egymondatos jellemzésként a magyar válogatottra, ami nagyon-nagyon ronda dolog volt 2009-ben.
0: Igen. Valószínű, hogy a bírói hozzáállás is ez szerint működött ezen a világbajnokságon, de attól még mi ott voltunk, és valami nyomot hagytunk, és ez egyfajta...
1: Bennünk mindenképp szurkolóban.
0: Oké, nézzük ezt az oldalt, igen, hogy igen. Az arcfestés, hogyha visszaemlékszel rá, a hoki mezeg fölvétele, hogy akkor lehetett ilyen szurkolói mezeket kapni, akkor utána nem tudom, melyik nagy sportmárka hoztak ide, aztán még Budapesten is lehetett a VB előtt kapni ilyenek. A következő 4 évben, vagy lehet, hogy 5-ben, csak azt figyeltem, ha néztem, nyilván a magyar mérkőzéseket figyelem kézilabdába, labdarúgásba, vízilabdába, mindenhol, mert imádom a sportot, nyilván a legfontosabb, hogy mondom nekem a magyar sport. Hát a válogatott foci meccsen ennyi hokimeszt én még nem láttam, mint utána aztán a következő évben, hogy ki voltak fel. Beépült a szurkolókba ez a nemzeti öntudat, vagy nem tudom, addig persze volt teltháza anno régen, még a régi Népstadionban is tudom, meg voltam szúrón apukámmal, meg ilyeneket, de hogy ez a fajta önkifejezés, az szerintem ott indult meg, ami a mai napig tart, érdemes ránézni a bármilyen magyar sportesemény, vagy nem tudom, válogatott sportesemény, vagy csapatsportokban, ott azért sok hokimezzel is találkozni, de ott látod, az emberek vállalják azt, hogy beöltöznek, és az arcukra fölfestik a zászlót. Előtte ez nem volt, úgyhogy ez egy óriási hozadéka például ennek a svájci világbajnokságnak, amikor 4000 ember énekelt a himnuszt, az ominózus 09 után, amikor Shane Doan megkérdezte tőlem ott abban a mix zónába, hogy te, hogy ti nyertetek? Vagy mi? Hát mondom, na hát ti. Hát akkor mit énekelnek? Mondom, a himnuszt. Hát minek éneklik? Hát mondom, mert büszkék rá. Hogy ezt megélték, vagy itt vannak, vagy tehát a nagyon normális volt könyve, tehát nem pikirtkedett, hanem hogy csak tényleg nézte, hogy mondta, meg kéne venni az összes szurkolót és elcipelni. Hát mondom, nem hinném, hogy ők eladóak.
1: Hát köszönjük neked, Balázs, így 17 év távlatából is, és órákat tudnánk még erről beszélgetni, viszont egy percben még, ha már ismételten Svájcban van ez a világbajnokság, mit remélhetünk?
0: Lehet normális önbizalommal teri elvárásunk azzal, hogy mondjuk szerintem csináljunk 4 pontot, vagy akár 4 és 6 pont között én azt mondom, sőt 3 és 6 pont között azt mondom, hogy az a realitás.
1: Nagy-Britannia Ausztriára gondolom.
0: Így van, így
1: már
0: van.
1: Már lettekre se hiszem, hogy gondolsz.
0: Nem, a lett az nagyon komoly, de egy meccsen miért ne történhetne meg? Szóval ugyanaz, mint ahogy mi bajnokságot nyertünk. Szóval miért ne? Miért ne pont most legyen az, hogy valami extrát nyújtanak a srácok, de a realitás, ha csak a tényleg azt nézzük, szakmailag, objektíven, szerintem az angolok öregek már, nem, tehát van ellenük abszolút keresnivalónk, sokkal több a jobb egyéni képességekkel bíró játékos nálunk már, mint náluk, és
1: osztrák
0: a korban is jobbak vagyunk.
1: Talán, ugye?
0: Osztrákokban 4 top játékosuk, Rafalék, a zenécselesek, rosszék nem lesznek ott. Tehát miért ne pont most verjük meg őket? Szóval én azt mondom, hogy szerintem még ez a 6 pont is azt mondani, hogy az fogható tud lenni. Hát aztán, hogy az élet mit ad nekünk, vagy mennyi pénzünk lesz kifizetni az árát, az majd eldől kint Zürichbe.
1: Hát erre vissza fogunk térni majd a világbajnokság után. Köszönöm szépen Kandja Balázsnak, 237-szeres válogatottunknak, aki játékosként 9-szer volt bajnok csapattagja, ezeket elmondta.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A szerkesztő Erdei Márk, munkatársam Berelmese, Bredák József, Cserjés Bendegúz, Csorba András, Katona László, Laki Barbara, Regős László Pál és Tóth Béla. A mikrofonnál Szegő Tibor. Jó napot kívánok! Mai műsorunkban közvetítjük a kaposvári Mávelőre férfi röplabda extraliga döntő negyedik mérkőzését és az FTC Hannover férfi vízilabda BL negyeddöntős csoportmeccset, és természetesen beszélünk arról is, hogy Marco Rossi keretet hirdetett a labdarúgó válogatottunknál. De mindenek előtt a stúdióban Tóth Krisztián, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnöke. Elnök úr, köszöntelek!
3: Szia, köszönöm szépen a meghívást!
2: Motorral jöttél?
3: Nem, autóval.
2: Lesznek azért bizonyos szokások, amin majd változtatnod kell. Most is látom, hogy fehér ing, zakó, egy picit konszolidáltabb külső, lassan kezded megszokni ezeket a hát ilyen konvencionális dolgokat?
3: Nagyon lassan, tehát azért ez nehéz lesz, hogy a judógi után. Én ugye nagyon szerettem folyamatosan melegítőben járkálni, nem vagyok egy konfekció méret a magam 174 centivel és bő 100 kilójával, tehát nyilván azok a ruhadarabok sokkal komfortosabbak voltak a viselés szempontjából. Hát most meg kell találnom azt az utat, hogy a titulusnak megfelelően öltözködjek, és egyben jól is érezzem magam benne.
2: A mai napon túlestél már talán nem is az első olyan típusú találkozón a Judo Szövetség munkatársaival, amiből nyilván számtalan lesz még. Nagyjából azt tapasztalod, amire számítottál a pályázatod megírásakor?
3: Igen, hát hogy azért olyan mélységekben még nem mentünk bele, ahol esetleg problémák, gondok, vagy ellenérvek lennének. Jelen állapotunk szerint egy nagyon jó szakmai és gazdasági megbeszélésen vagyunk túl. Nem sokára össze fogom hívni az első elnökségi ülésünket is, ahol megvitatjuk azt, hogy milyen szakmai program keretein belül fogunk tovább menni, milyen gazdasági hátteret szeretnénk majd az alá támasztani, vagy azzal kéz a kézben, hogy pontosabban fogalmazzak, a lehető legoptimálisabban tudjuk képviselni a judót, úgyhogy step by step alapon lépésről lépésre haladunk előre.
2: Mondok három számot, 70-20-8. Ez volt a szavazati arány. Nem lepett meg? Mert amikor egy héttel a választás előtt beszéltünk, akkor azt kérdeztem tőled, hogy nem vagy-e túl fiatal ehhez a pozícióhoz, és azt mondtad, hogy mindig-mindig valamiből van egy első. Tehát az ember nyilván hamar beletanul, de hogy ekkora magabiztossággal nyerd el a Judo Szövetség elnöki pozícióját, arra számítottál?
3: Abszolút nem. Ez nem csak az én érdemem, hozzá kell tenni. Az elmúlt időszakban egy nagyon komoly kampányon voltam túl. Sok kételj volt a fejemben, nyilván éve, hogy 32 évesen pont, ahogy előbb is említetted, túl fiatal vagyok-e a szakszövetség vezetéséhez, vagy sem. Ezt majd az idő eldönti. Én azt gondolom, hogy a szakmai hozzáállásom és tudásom az ilyen értelemben megkérdőjelezhetetlen. Folyamatosan a tatami közelében ügyködtem az elmúlt 25 évben, tehát ez azt gondolom, hogy magába fogja azt hordozni, hogy a szakmai szempontoknak meg fogok felelni. Az összes többi pedig egy tanulási folyamat lesz. Diplomácia, beszélgetések, olyan kommunikáció, amit egy ilyen helyzetben az embertől megkövetelnek. Ez mind-mind egy olyan folyamatnak az első része, amit a későbbiekben meg kell majd tanulnom, és helyesen kell majd használnom. A 70-20 és 8-as szavazathoz csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy első körben én nagyon örülök annak, hogy négy jelölt is volt az elnöki pozícióra. Dr. Surányi Péter a javamra visszalépett a szavazás előtt, ezt így utólag is szeretném neki megköszönni. Nagyon-nagyon kellemes és jó helyzetbe kerültem azzal, hogy az ő bizalmát is és kiérdemeltem, hogy a javamra vagy a nevemre visszalép. Illetve a másik két jelölt vonatkoztatásában, ugye Balogh Levente és Izmadi Zoltán vonatkoztatásában azt tükrözte a társadalom, hogy igenis van igény arra, hogy megmérettessük magunkat. Sok jó szakember képviseltette magát a jelölésen, és ebből én kerültem ki győztesen. Amit ebből szerintem konzekvenciaképpen le lehet vonni, az, hogy egy egység alakult a sporttársadalomba, és azok a fajta klikkesedések, vagy részrehajlások, vagy csoportos, hogy mondjam, helyezkedések, amik az elmúlt időszakban a judó társadalmát tükrözték, vagy képviselték, azok remélem, hogy egy kicsit most háttérbe szorulnak. és közös erővel mindannyian azon fogunk dolgozni, hogy a sportágat előre és magasba vigyük.
2: Tóth Krisztián megválasztása a Judo Szövetség élére illeszkedik egy folyamatba, amelyről telefonon már beszéltünk, ugye a Kézilabda Szövetség elnöke a korábbi játékos I. és Ferenc. A kosarasoknál ugyancsak Báder Márton az elnök, az ökölvívóknál Kovács Kokó István, az öttusázóknál Balogh Gábor világbajnok, súlyemelés Nagy Péter számtalanszor nyert országos bajnoki címet olimpikon, az úszóknál Valadár Sándor, a vízilabdázóknál Madaras Norbert. Úgy érzed, hogy ez a tendencia akár folytatódhat is, tehát hogy előtérbe kerülhetnek a szövetségek élén azok a sportolók, akik sikeresek voltak a pályafutások során?
3: Igen, azt gondolom, hogy ez folytatódhat. Hozzá kell azt tennem most egy picit magunk ellen érvelve, ugye egy elnöki titulus vagy pozíció nem csak azt foglalja magába, hogy valaki jó sportoló volt. Ez összességében egy olyan menedzseri helyzet is, vagy pozíció is, amit tisztességgel is jól kell tudni képviselni. Tehát ez egy nagyon-nagyon komplex dolog. Nem vagyok abban biztos, hogy ezt egy olimpiai éremmel, vagy egy világbajnoki címmel, vagy egy magyar bajnoki címmel most teljesen mindegy kiérdemeljük. Én azt feltételezem, hogy a szaktudást és a kommunikációt, a diplomáciát, a sportdiplomáciát olyan jelleggel kell képviselni egy szakvezetőnek, hogy mindegyikben legalább a minimumot tudja teljesíteni, mert nem biztos, hogy azért, mert valaki jó sportoló volt, jó sportvezető is lesz. Egy hasonlattal élve, azért, mert valaki egy nagyon jó futó, az nem biztos, hogy az egész atlétika pályát tudja képviselni.
2: Amikor annak idején beszélgettünk egy héttel a választás előtt, akkor azt mondtad, hogy nem szeretnél ilyen futótűzként berobbanni a szövetségbe, és szeretnéd megtartani azokat a jó szakembereket, akik még dr. Tóth László elnöksége alatt működtek. Elképzelhetőnek tartod, hogy ez is közrejátszott abban, hogy ilyen magabiztossággal nyerted a pályázók előtt az elnöki posztot?
3: Nem tudom, hogy minek köszönhető a 70 szavazat, vagy hogy mi az, ami kiemeli a 70 szavazatomat a többivel szembe. Ez szerintem egy teljesen racionális és logikus lépés volt a részemről, ugyanis amik jók és jól bevált dolgok, és régóta dolgoznak ott jó szakemberek, azon miért változtatnék? Tehát azért, mert mondjuk nekem lenne egy barátom, vagy ismerősöm erre a pozícióra, nem fogom odahozni azzal szembe, aki már több éve ott jól képviseli a Judo Szövetséget. Ez szerintem egy tök valid és egy vállalható dolog. Azokkal szemben lesz majd kérdésem, akiknek a munkáját nem olyan szinten, vagy olyan mennyiségben látom, mint amit szerintem az megkövetel.
2: Ha már Tóth László elnök úr szóba került, egyszer azt mondtad egy nyilatkozatodban, hogy tulajdonképpen az egész választáson való indulásod köthető az ő személyéhez, hiszen, ha jól tudom, egy Grand Prix kapcsán beszélgettetek valahol erről?
3: Egy Európa kupa volt, de így van. A regnáló elnök úr hivatott magához, fogalmazhatunk így is, és beszéltünk arról, hogy ő látja bennem a potenciált arra, hogy az utódja legyek. Nyilván itt több napi gondolkodás, hozzám közel álló jó szakemberekkel való kommunikáció után úgy döntöttem, hogy elindulok ezen az úton. És hát az eredményét most vasárnap éreztük meg a judó társadalmon belül. Nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyok amúgy visszatérve dr. Tóth Lászlóra és Máriusz Vizere is, mert nem tudom, hogy a kedves hallgatók tudják-e, de az IGF-nek, tehát az International Judo Federation-nek az elnöke is Magyarországon van, és a székhelye is Magyarországon van. Az EJU-nak, az Európai Judo Szövetségnek a székhelye és elnöke is Magyarországon van, és mind a kettő szemében közös az, hogy vannak magyar vonatkoztatások, és az, hogy én, mint hazai szövetség képviselője, mint a kontinens szövetség képviselője, és mint a világszövetség képviselője, ennyire közel állunk egymáshoz lokális értelemben is. Ez szerintem egy olyan pozíció és egy olyan helyzet, amivel tudni kell élni.
2: Tóth László nagyon hosszú ideig, talán a leghosszabb ideig töltötte be a Judo Szövetség elnöki posztját, a 90-es évek végén választották meg. Mennyire nehéz átvenni egy ilyen örökséget?
3: Ezt még pontosan nem tudom. Ez majd az elkövetkező időszakban fog kiderülni. Nyilván vannak elképzeléseim, rövid, közép és hosszú távú céljaim, amihez majd ki kell taposnunk egy bizonyos utat. Szerencsés helyzetben vagyok, még egyszer mondom, és ismételem magam abban a helyzetben, vagy abban az ügyben, hogy olyan emberekkel tudok együtt dolgozni, akik már évek óta benne vannak ebben a körforgásban, és hogyha ezt a fiatalos, motivált, ambíciókkal teli lendületet tudom ötvözni a tapasztalattal és a szakértelemmel, csapatszinten értelemszerűen, akkor ebből egy nagyon-nagyon jó dolog is ülhet.
2: Mondtad, hogy sokat kellett gondolkodnod, és emberekkel beszélned arról, hogy indulj-e. Ez a gondolkodás ez más irányban is elindulhatott korábban, ez pedig a pályafutásod befejezése, mint versenyző, versenyzői pályafutásod befejezése kapcsán is felmerült. Ez most azt jelenti, hogy tulajdonképpen már magyar színekben, vagy klubszínekben nem látunk téged a tatamin.
3: Igen. Őszintén szóval örülök a kinevezésemnek a vasárnap vonatkoztatásában, mert ez azt garantálta, hogy nem kell már azon gondolkodnom a későbbiekben, hogy visszatérek-e a tatamira, vagy sem. Ez egy nagyon régóta húzódó gondolatmenet bennem, hogy megpróbáljak még egy olimpiai ciklust, visszaálljak versenyezni. Éreztem magamban az erőt, hogy hú, még azért meg lehetne próbálni, 32 vagyok, 28-ra, 34 leszek, még szűkösen beleférne egy kvalifikációs időszak, de mindig volt valamilyen gát. Vagy mentális, vagy fizikai, vagy a kettőnek az összessége. Úgyhogy ez most egy ilyen értelemben egy remek lehetőség arra, hogy őszintén nyugodt szívvel ki tudjam azt mondani, hogy a nagyon-nagyon hosszú és sikeresnek gondolt karrieremet le tudom zárni, és ezzel egyetemben, vagy ezzel összhangban a sportot tudom képviseltetni, ugyanúgy, ahogy eddig, csak most nem eredmények hozatában szeretném tükrözni azt, hogy milyen motivációm és hozzáállásom van a judóhoz, hanem olyan jellegű eredményeket szeretnék elérni a sportársaimmal, mert ugye a jelenlegi versenyzők még sportársaim voltak, illetve az aktuális vezetőséggel, ami azt fogja mutatni, hogy a cselgásban van potenciál, és hosszú évekre előre menőleg fogjuk tudni biztosítani azt a fajta eredménysorozatot, ami kell a közösségünknek.
2: Tóth Krisztiánnal, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnökével beszélgetünk, és van egy ember az életedben, akivel lehet, hogy többet töltöttél, mint a családtagjaiddal, ő pedig Páncél Gábor, aki talán 2000-től kezdve folyamatosan fogta a kezedet, akár világversenyen, akár olimpián, akár a nehéz időszakokban is. Amikor előálltál nála azzal, hogy te, Gábor, lehet, hogy megpályázom a Judo Szövetség elnöki posztját, mit mondott először?
3: Szó szerint nem idézek. negatívan vette. Tehát ez egy kritikus pont volt köztünk is, és a judo társadalom megítélése között is, hogy most én is szócső leszek, vagy Páncél Gábornak az embere, és akkor én most a szövetség élére ülök úgy, hogy igazság szerint Gábornak az összes gondolatát és hozzáállását fogom tükrözni. Nem azért mondta, hogy ne erőltessem, hanem azért, mert féltett. És ahogy most az elmúlt időszakban egyeztetek, tárgyalok, beszélek, eszmecserét folytatok nagyon-nagyon sok emberrel és sportvezetővel, így azért érzem és értem, hogy mire gondolt. Azért ez nem az a helyzet, amikor két férfi egymással szemben állt ott, amin és akkor aki az erősebb, vagy akinek aktuálisan jobb napja van, az fog nyerni. Egy nagyon komplex és egy nagyon összetett dologról beszélünk, ami azt mutatja a sportvezetői létben, hogy minden egyes kis milliméterre oda kell figyelni. Én most már így kezdem érteni, hogy Gábor mire gondolt akkoriban, mert én teljesen úgy elzárkóztam az ő gondolatmenetétől, mert mondom, mi probléma lehet azzal, hogyha ha valaki megpályáz egy szakszövetségi pozíciót, most jó, jelen esetben vezetői pozíciót, de igazság szerint nem is erre akarok kiukadni, hanem arra, hogy nem egészen értettem, hogy ő miről beszél, és én azt gondoltam, hogy neki az elmúlt évek, évtizedes tapasztalatai annyira megkeseredtek az elmúlt időszakban, hogy ő már ezzel nem akar foglalkozni, és ezt rám akarja vetíteni, de az igazság, hogy nagyon sok mindenben igaza van, és én próbálom keresni azt az arany középutat, amikor a tapasztalatokat és a gondolatokat megfogadom, és a magam javára fordítom, meg van, amiket megpróbálok magamtól egy kicsit távol tartani, most nem csak az ő vonatkoztatásában, hanem úgy összességében.
2: Azért az eredményeidről beszéljünk egy kicsit, mert sokan elfelejtik megemlíteni, hogy te azért világ és Európa bajnok vagy. Általában azt mondják, hogy olimpiai bronzérmes, világ és Európa bajnoki dobogós, és mindig elfelejtik, hogy 21-ben, illetve 23-ban is világ, illetve Európa bajnoki címet szereztél, sőt, van amiből kettőt is. Az, hogy voltál az év judósa mondjuk 5-ször, meg 10-szer magyar bajnok, az ugye természetes. De mit gondolsz, vagy mit érzel, hogy a megválasztásod után milyen elvárásokkal fognak hozzád fordulni azok, akik eddig látták benned a sikeres sportolót, most viszont elnök úr lettél hirtelen?
3: Nyilván azok az elvárások fognak velem szembe jönni, és hozzá kell tennem, hogy ezeket az elvárásokat én magammal szemben is támasztom, hogy azt, amit én képviseltem utánpótlás korosztályban és felnőtt korosztályban, abból a lehető legtöbbet lássák majd a tévében, illetve a szakportálokon. Nehéz helyzetben van a judó, hozzá kell tennem, nem csak országos, hanem megkockáztatom, hogy európai szinten is, mert a küzdősportok egy picit összességében háttérbe kerültek. Nagyon nehéz eredményeket elérni, vérrel és verejtékkel tudjuk ezt elérni, és azért ez egy a mai világban, amikor már azért egy kicsit komfortosabban próbálnak élni az emberek és a gyerekek is, azért ez nem egy bizalomkerjesztő műfaj. De annyi olyan hozadéka van egy ilyen sportágnak, ami bőven megéri azt, hogy nem tudom, ilyen heti 10-szer vagy heti 8-szor lemenjen az ember edzeni, és a fél életét külföldön töltse. Nyilván nekem is voltak negatívumok az életemben, nem tudom, én sokkal kevesebbet tudtam bulizni a gimnazista koromban, nem, vagy a gimnáziumi éveimben nem tudtam elmenni például osztálykirándulásokra, de ezzel szemben meg konkrétan bejártam a világot, elismertek világszinten is, és a hazai vonatkoztatásban is. Tehát én csak arra szeretnék minden jelenlegi szülőt és középkorú fiatalt, meg gyerekeket bíztatni, most nyilván nem az a célközönség itt ebben a helyzetben, hogy próbálják ki magukat, és tesztelgessék magukat a küzdősportok világában, mert olyan jellegű kiállást és tartást fog biztosítani a későbbiekbe, független attól, hogy olimpiai érmesek lesznek, vagy eredményes versenyzők lesznek, amit a civil életben nagyon-nagyon a maguk oldalára fognak tudni helyezni, vagy irányítani.
2: Mondod, hogy nehéz helyzetben van a sportág világszinten. Úgy szokták mondani, hogy vannak ezek a pizsamás sportágak, tehát a judo, a taekwondo, illetve a karate. Ezek közül a karate most éppen nem is része az olimpiai programnak, és ezek egyfajta versenyt futnak azért a jogosultságért, hogy részt vehessenek a legkiemeltebb olimpiai játékokon. És szerinted mi okozhatja azt, hogy az a judo, ami megtanít az alázatra, a becsületességre, arra, hogy ember számba vedd az ellenfeledet. Judósok soha nem vitatkoznak például bírói döntésen. Oda mennek a szőnyeghez, meghajolnak. Amikor vége van, a vesztes meghajol, kezet fog. Tehát, hogy egy sor olyan dologra tanít meg, ami az életben nagyon fontos. Miért van veszélyben a judo? Vagy nehéz helyzetben?
3: Az olimpiai program vonatkoztatásában nincs veszélyben. Ugye a 24-es olimpián is látszott, hogy a csapatsport bekerült a nyári programba, ami szerintem egy hatalmas fegyvertény. Globális értelemben is én most itt kitérnék arra, amit előbb mondtam, tehát a kontinensről beszéltem kifejezetten, és annak is inkább a közép- és nyugat-európai részéről. Globális szinten a judo olyan biztonságban van az olimpiai program tekintetében és a versenyeztetés szempontjából, ami szerintem megkérdőjelezhetetlen. Én nem is kifejezetten a karatéhez vagy a taekwondóhoz próbálnám, hogy is mondjam, mérni, hanem a birkózáshoz. És mondjuk kettőnk között, most a birkózók és a judóról beszélve értelemszerűen, hatalmas különbség globális szinten az, hogy nekünk egy nagyon-nagyon jó marketingünk van, egy hosszú, de nagyon jó és látványos kvalifikációs rendszerünk, és egy olyan fix versenyrendszer és versenyeztetés, amit a világ összes pontján tudnak képviseltetni, és ez egy nagyon fontos dolog. Az, hogy amiket mondasz jelen esetben tulajdonságok és tények, azok mind-mind valid dolgok. De egész egyszerűen most olyan szintet ugrott és változott a világ, hogy nem ezek az elsődlegesek. Tehát szerintem nem csak a judo van ilyen jellegű problémában, hogy a gyerekek a telefont nyomkodják, akkor mindenki influencer szeretne lenni, akkor próbálnak úgy megélni majd a későbbiekben, hogy most ezt nyilván jól értse mindenki, de hogy nem akarnak alkotó jelleggel valamit csinálni. És az úgy azért nagyon nehéz. A judo tekintetében arról is külön beszélhetünk, hogy azért ez nem egy exakt sport, ez nem egy olyan objektív dolog, mint mondjuk egy futás, vagy egy úszás, hogy ha tudom, hogy 50 másodperc alatt teljesítek egy távot, és azzal körülbelül egyöt beteszem magam, akkor köszönöm szépen, rendben vagyok, megpróbálok 49-et elérni majd. Itt edzhetünk akármennyit, itt nem hogy is fogalmazzak, nem garancia a munkának az arányára az, hogy te sikeres leszel, a lehetőséged megvan hozzá, de egy rossz nappal, egy rossz lépéssel, el is búcsúzhatsz egy olimpiától, és aztán megint 4 évet kell rá várnod.
2: Hát igen, meg ellenfél is van a másik oldalon.
3: Így van.
2: Érdekes dolog, amit mondasz a nézettség, illetve az érdeklődés kapcsán, mert pont tegnap itt a mi rádiónkban hallottam egy statisztikát arról, hogy amióta a Formula 1-ben, ebben az esztendőben bevezették ezt az elektromos dolgot, tehát az akkumulátorok visszatöltése, stb., azóta 20-30%-kal csökkent a világon a Formula 1-nek a nézettsége. Tehát, hogy ennyi múlik. Egy ilyen minimális dolgon múlik, kevesebb az előzés, a belső égésű motoroknak kisebb a szerepe, többet játszik most az a technika, hogy ki tudja jobban visszatölteni az akut, ki van előzési módban, és ez az embereket így már kevésbé érdekli. A judót egyébként mennyire tudod, hogy nézik az emberek a világon, hogyha mondjuk egy világbajnok, tehát az olimpiát hagyjuk, mert azt általában nézik, de mondjuk egy világkupát, vagy egy világbajnokságot, Európa-bajnokságot általában néznek az emberek, szeretik nézni?
3: Vannak bizonyos országok, ahol nagyon híres sportágról beszélünk, Európán belül Németország, Franciaország, akár megkockáztatom, hogy Ausztria függetlenül a méretétől, és nyilván a Távol-Kelet és a posztszovjet államokban is nagyon-nagyon híres a sportunk. Most már elterjed Dél-Amerikában is, illetve Közép-Amerikában is. Azt látom az IGF marketingjén és hozzáállásán, hogy próbálják tényleg a lehető legszélesebben szétszórni a sportágunknak a spuráját világszinten. Ezt tükrözi az is, hogy IGF táborok vannak Európában, a lemaradott országokban, a harmadik világban, olyan dél-amerikai országokban, ahova eddig nem nagyon jutott el a judó, tehát tényleg egy nagyon komoly népszerűségnek örvend. És alapvetően szerintem az befolyásolja a nézettséget, hogy éppenséggel hol van. Tehát azt tudjuk, hogy a Bercy-be, Párizsba 15 ezer főből 15 ezer fog elmenni judót nézni, Magyarországon 5 ezer fős, mondjuk egy paplászlóba, ugye annyira szokták körülbelül redukálni, hogyha fogalmazhatok így az ülőhelyeknek a számát, azért ide is eljön 1000-2000 ember.
2: Tóth Krisztiánnal beszélgetünk, a Judo Szövetség új elnökével, akit majdnem 2,5 évre választottak, ugye a Los Angeles-i olimpiáig. Elég lesz ez az idő mindarra, amit tervezel a judóval kapcsolatban, vagy majd meglátjuk, hogy mit hoz az olimpia, és akkor utána lesz egy újabb elnökválasztás, ami nyilván az eredményesség szempontjából befolyásolni fogja a választói kedvet is talán.
3: Ezt természetesen tudtam a választás előtt is, tehát tisztában voltam azzal, hogy egy csonkaciklusnak lehetek az egyik tagja. Ez egy nagyon-nagyon érdekes és nehéz kérdés, mert az, hogy az olimpián van eredmény, vagy nincs eredmény, az nyilván egy bizonyos értelemben szerencsefaktor is, és azért 2 éves intervallban már nagyon nehéz belenyúlni azokba a kardinális pontokba, amik érzékenyek lehetnek, tehát azért egy szövetségi kapitány leváltása, egy főtitkár leváltása, a szakmai stáb leváltása, cseréje, és egy újabb szakmai út kijelölése szerintem azért az egy elég érzékeny helyzetet állítaná elő.
2: De nem is készülsz ilyenekre?
3: Nem, abszolút nem. Nem kifejezetten az olimpiai eredményességben fogom mérni ezt az egészet, mert az nem lenne reális. Hozzá kell tennem, hogy az előző vezetőségnek is az érdeme, mert ugye ők kezdték el ezt a ciklust, ugye a 4 éves időintervallumban beszélünk, illetve milyen kis, hogy milyen úton tudjuk ezt az egészet tovább terelni. Az én fő célom ebben a 2-2,5 évben az az, hogy a sportágnak a jövőjét egy olyan útra tereljük, és egy olyan dolgot mutassak elnökségi szinten és szövetségi szinten, hogy érdemes dolgozni a szövetségben, érdemes együtt dolgozni, van rá lehetőség, tehát nem egy emberként ülök egy trónnak a tetejére, vagy egy királyságnak a tetejére, és akkor majd én tudom, hogy merre és milyen irányba kell mennünk, hanem igenis csapatként kell összeállnunk, és egy kicsit hívogatóvá, csologatóvá szeretném tenni ezeket a titulusokat, hogy azok a szakemberek, akik itthon vannak, vagy a környező országokban, azok azt tudják mondani 2 év múlva, hogy szeretnék ennek a csapatnak a tagja lenni. És ebbe természetesen a én jelenlegi pozícióm is beletartozik, úgyhogy nem eredményben nézném ezt az egészet, nyilván az egy nagyon exakt pont, hogy mi történik az olimpián, és mi fog történni addig az előttünk álló időszakban. De én egy összképet szeretnék látni, az pedig az, hogy közösséget építünk, összekovácsoljuk a judó társadalmat, lehetőség szerint a marketingben komoly előrelépéseket fogunk csinálni, és sok gyerek vagy több gyerek fog elkezdeni judózni, és másodszorban azt is szeretnénk látni természetesen, hogy milyen eredményeket tudunk elérni a felnőtt vonatkoztatásban.
2: Vendégünk Tóth Krisztián, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnöke, és a hírek előtt a marketingről, illetve arról beszélgettünk, hogy azt szeretnéd, hogy minél több gyerek kezdjen el judózni. Majd erről a judóról meg a cselgáncsról beszélgessünk már, mert ugye háromféle módon írják, mondják a ti sportágatokat. Az egyik a judó J-vel, U-val, D-vel, O-val, a másik a judó DJU hosszú és hosszú O-val, a harmadik pedig a cselgáncs, de ez majd egy későbbi téma lesz. Amikor beszélgettünk még a megválasztásod előtt, azt mondtad, hogy szeretnél fajsúlyosabban megjelenni a social médiában, tehát Facebook, Instagram, TikTok. Ezt hogy gondolod? Mert hogy hihetetlen szerencsés ilyen értelemben a sportág, mert hogyha egy 8 másodperces filmet kidobsz a TikTokra, amin valaki elhajítja az ellenfelét, és látszik, hogy villog, nyert, kész, azt biztos sokan meg fogják nézni. De milyenből a haszna mondjuk a judó szövetségnek?
3: Hát eleve nagyon sok helyre eljutunk, tehát független attól, hogy én nem kultiválom, vagy nem szeretem ezeket a platformokat, és versenyzőként sem szerettem, el kell azt fogadnunk, hogy a mostani rohanó világgal kell azonosulnunk sportági szakszövetség szinten is. És ezek azok a platformok, amiket viszonylag hamar fel tudunk duzzasztani, hamar szét tudjuk szórni abban a közösségben, akiknek a, hogy mondjam, a figyelme erre vevő, és nem utolsó sorban azért ez egy roppant költséghatékony lehetőség is. Én bízok abban, hogy olyan szakembereket fogunk tudni erre a pozícióra betenni, választani, vagy továbbképezni, akik ezeket a platformokat nagyon jól fogják tudni képviselni.
2: Mondod, hogy nem nagyon szereted ezeket a social media felületeket, most erről a 2016-os Riói olimpia jut eszembe veled kapcsolatban, hogy pont a Facebook volt az, amelyik hát valamilyen módon hozzájárult ahhoz, hogy azon az olimpián nem voltál túl sikeres, és akkor még szofisztikáltan fogalmaztam.
3: Nem a Facebook járult hozzá, az én tapasztalatlanságom volt az, ami ezt olyan szinten kiemelt a többi szempont közül, hogy akkora súlyt fektettem egész egyszerűen rá, ami már kontraproduktív lett és negatívan hatott a teljesítményemre.
2: Mondjuk ki, hogy mi történt. Mindenki aranyérmet várt Tóth Krisztiántól, és ezt ki is írta a Facebookra. Te meg olvasgattad Rióban, ahelyett, hogy aludtál volna.
3: Igen, de nekem nem csak ez volt a problémám. Nekem az volt a problémám, hogy a csapattársaim, válogatott társaim, akik előttem szerepeltek többé-kevésbé sikertelenül, olyan szintű degradálás és negatív komment cunami zuhant rájuk, amit egy kicsit magamévá is éreztem, magaménak is éreztem, és szerintem a társadalmunkban egy nagyon-nagyon jó előrelépés, hogy azért ezt most már sokkal konszolidáltabban csinálják az emberek, nyilván most is vannak szélsőséges helyzetek, de összességében én azt gondolom, és arra szeretnék bíztatni mindenkit, független attól, hogy valamiben pozitív vagy negatív véleménye van, azt első körben névvel is képpel vállalja, mert szerintem úgy valid, második körben meg nem biztos, hogy vállalnia kell, mert nagyon sok olyan külső és belső tényező van egy mondjuk egy sportban, és most beszéljünk kifejezetten a judóról, amit egy laikus nem érthető. Lát egy eredményt, hogy az ember kikap az első körbe, vagy kikap 10 másodperc alatt, vagy összeverte a világot, de az nem biztos, hogy az elmúlt évét, elmúlt ciklusban töltött idejét, vagy az elmúlt 20 évét, amit a sportban töltött, tökéletesen tükrözi-e, vagy tükrözi. Tehát azért ez egy roppant érzékeny téma, és én azt gondolom, hogy Tokióban ez egy nagyon-nagyon pozitív irányt vett. Párizs vonatkoztatásában is szerintem rendben volt, tehát én ugye csak hogy érezzék a kedves nézők itt az én ugrálásomat a időintervallumban, ugye a Riói olimpia nem sikerült, fiatalként kimentem, érmet vártak tőlem, szétsavaztak, már bocsánat a kifejezésért, és utána újra kellett gondolnom az egész hozzáállásomat. Akkor abban voltam, hogy minél több helyen látnak, az annál jobb reklám nekem. A tokiói olimpia vonatkoztatásában a preventív jelleggel készültem arra, hogy mi fog történni, mindegy, hogy pozitív vagy negatív, de letöröltem a social media platformokat, vagy alkalmazásokat a telefonomról, csak a szűk családommal beszéltem és kommunikáltam, és ez levet rólam egy csomó terhet. Az olimpia előtt körülbelül 10-15 nappal már egyáltalán nem foglalkoztam vele, és csak az olimpia után telepítettem fel minden ilyen alkalmazást. Párizsra ugyanígy cselekedtem, azzal a különbséggel, ja bocsánat, Tokióban ugye harmadik lettem. Sikeres volt, megünnepeltek, végighurcoltak az országba, szuper, tényleg egy csodálatos érzés volt, én kívánom minden sportolónak, hogy ezt megélje. És ugye a Párizsi olimpián volt egy hatalmas megtiszteltetésem, én vihettem az ászlót, a nyitó ünnepségem. Viszont a verseny nem úgy sikerült, ahogy terveztem értelemszerűen, sajnos ott is kiestem, de akkor már a közösség és a közönség a Facebook oldalakon például már nem olyan jelleggel publikálta a gondolatait, mint ahogy ezt azelőtt 8 évvel tette, És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó előrelépés. Az azt tükrözi, hogy a társadalmunk elfogadja, hogy a sportolók mennyit dolgoznak, milyen minőségben dolgoznak, és nem csak az eredmény függvényében nézik az összképet, vagy nem csak az eredmény tekintetében nézik azt, hogy mi történt, hanem összképet néznek, hogy valaki az életéből 10-15-20 évet áldoz arra, macskakparással mondom, tehát az áldozás azért az egy maga nemében egy csodálatos dolog, arra, hogy bizonyos versenyeken a lehető legtöbbet hozza ki magából. És szerintem a társadalom most már elfogadta, közelebb került hozzá, és nem azt mondom, hogy mindegy, hogy mi történik, de sokkal könnyedebben és rugalmasabban kezelik a helyzeteket, mint előtte.
2: Nézzük a programodat, mert 9 pontban foglaltad össze a pályázatodat, volt előtte egy preambulum, illetve a végén egy zárszó, de azzal kezdted, hogy a szakmai és a gazdasági területet össze kell hangolni. Ezt azért érzem most nehéznek, mert amikor beszélgetünk, akkor egy olyan helyzetben vagyunk, hogy annyit tudunk, hogy a sport a belügyminisztériumhoz fog tartozni, de azt például nem tudjuk, hogy melyik sportág milyen anyagi támogatásban részesül, nem tudjuk, hogy mi lesz a társasági adó sorsa, és így tovább, és így tovább. Tehát így újonnan megválasztott elnökként hogyan tudsz előre tekinteni a gazdasági és a sportszakmai kérdések összehangolásában?
3: Nyilván már van egy szakmai irányzat, amit képviselünk, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, nem tudom, hogy a többi szövetségnél ez most éppenséggel milyen állapotban van, hogy körülbelül egy előre tudunk gondolkozni egy évvel. Megkaptuk azt a fajta állami támogatást, amit a szövetség számolt és az állam megítélt a részünkre, úgyhogy ezt ügyesen beosztva én azt gondolom, hogy a következő év elejéig ki tudjuk húzni. Azzal a fajta gazdasági háttérrel, amiről te is beszélsz, hogy kormányváltás volt, és hogy milyen támogatást és milyen mértékű támogatást fognak kapni a sportágok, vagy egész egyszerűen maga a sport, azzal azért nem foglalkozok jelen helyzetben, mert
2: nincs rá ráhatása.
3: Nincs rá ráhatása, igen, egy kicsit ilyen viszmajor helyzet, hogy úgy lesz, ahogy lennie kell, egész egyszerűen, ha megszakadok, se tudok, nem tudom, én kétszer annyi pénzt

0: mindent, hogy a legoptimálisabban és a legjobban fogjuk tudni kezelni a sportolók és a szakemberek jövőjét.
1: A második pontban az átláthatóságról és a stabilitásról beszélsz, ami egyébként a politikai élet változásaiban is naponta visszaköszön, tehát az átláthatóságra törekszenek a most megválasztott politikusok is, és ahogy én ismerlek most már, hát nem tudom, 2005-6 környékén ismerkedtünk meg 20-21 éve, te egy becsületes gyerek vagy, tehát én nem gondolom, hogy itt egy forint is megkérdőjelezhet, egy forintot is bárki megkérdőjelezhet a te elnökséged alatt.
0: Nem kifejezetten az a lényege neki, hogy itt most pénzek tűnnek el, vagy nem. Nyilvánvaló, hogy az embernek lesznek rossz akarói. És lehet, hogy a pénzt tisztességesen és normálisan költöttük el, de ezt úgy tudjuk a legjobban prezentálni, hogyha mutatjuk. A transzparencia az nem egy ilyen olyan szöveg a jelenlegi helyzetben, ami most hú de divatos lett, és a kormányváltásnak köszönhetően szeretnék én ezzel egy kicsit közelebb kerülni a jelenlegi állásponthoz, vagy kormányhoz, hanem egész egyszerűen azt gondolom, hogy mutatnunk kell, hogy mit csináltunk azzal a pénzzel, amit az államtól kaptunk, és úgy, hogy te is említetted, az utolsó forintig el kell vele számolnunk.
1: Tehát nem csak becsületesnek kell lenni, annak is kell látszani.
0: Így igaz.
1: A következő pont a verseny és a tapasztalat alapú szakmai program. Ez itt ugye a szakmai munka fejlesztését bontott ki egy kicsit, és a gyakorlati tapasztalatokra és a nemzetközi versenyeken szerzett tudásra próbálsz alapozni. Jelentheti-e azt, hogy lévén egy olimpiai ciklus nagyjából felénél járunk, hogy akkor a sportolók például több edzőtáborba vagy több versenyre eljutatásában fogsz majd közreműködni?
0: Egész pontosan ezt jelenti. Tehát ugye én vasárnap óta vagyok elnöki titulusban, és addig én sportolóként funkcionáltam körülbelül az egész életemben. Megtapasztaltam azt, hogy egy olyan komplex és speciális sportban, mint a judó, az a legjobb és leggyorsabb módja a fejlődésnek, ha folyamatosan azokat a speciális helyzeteket teremted meg magadnak, amiben tudsz fejlődni, és ami tükrözi a versenyhelyzetet. Ez nem más, mint a küzdelem. Itthon azért partnerhiányban szenvedünk, tehát nagyon sokat kell ahhoz utazni, hogy a jelenlegi AB és C keret olyan szintre emelkedjen, ami a világszínvonalat képviseli. Ezért is írtam ebben a pontban azt, és ezért is vallom azt, hogy a gazdasági résznek kell segíteni a szakmai részt, hogy a lehető legtöbb helyen tudjuk menedzselni a versenyzőket, mert ők így fognak a leghamarabb és a legjobban tapasztalatot gyűjteni. A judó vonatkoztatásban még csak annyit szeretnék ezt hozzáfűzni, hogy annyira speciális ez a helyzet, amit a tatamin egy küzdelem közben mutatnunk, hogy produkálnunk kell, hogy nem tudjuk azzal tükrözni és azzal életben tartani, hogy futunk, vagy fekvenyomunk, vagy gugulunk, tehát nem kifejezetten csak a fizikai erőlétre kell koncentrálnunk. Ez az egyik oldala. A másik meg, hogy a technikai részre se tudunk annyit mutatni ebből az egészből, mert amikor mi technikázunk okékkal, ugye, az úgynevezett partnerrel, aki hagyja, hogy dobjunk és gyakoroljunk, az nem azt fogja mutatni, mint amivel egy versenyhelyzetben a versenyző találkozni fog.
1: Ezért mert az ellenfél nem fogja hagyni.
0: Ő abszolút nem arra fog törekedni, hogy ezt hagyja, és pontosan ezért kell az, hogy minőségi partnerekkel a lehető legtöbbet találkozzanak, és a legszélesebb spektrumban.
1: A pályázatot következő pontja az együttműködést a felsőoktatással és az edzőképzéssel fejti ki. Itt rögtön fölmerül egy kérdés, ami már egy héttel ezelőtt is köztünk fölmerült, hogy van elég jól képzett judó edző ma Magyarországon?
0: Vannak judó edzők, vannak olyanok, akik jól képzettek, de azért szerintem
1: több kéne belőlük.
0: Igen, humán erőforrásban szenvedünk.
1: Humán erőforrás hiányban.
0: Humán erőforrás hiányban szenvedünk.
1: Te magad is edző vagy tulajdonképpen.
0: Igen, a helyzet az az, hogy sok ügyes judó edző van, de ők a felsőoktatásban, vagy régebben az OK-s képzésekben azokat a standard dolgokat tanulták meg, hogy hogyan oktassanak le egy technikát, milyen szerepe van a biomechanikának, a biokémiának a bizonyos helyzetekben, de a versenyrutint az hozzá kellett volna, hogy toljuk. És nekem az a koncepció van a fejemben, és pont ma erről tárgyaltunk a szövetségbe, hogy bizonyos szakembereket a felsőoktatásba beintegráljunk, akik tükrözni fogják azt, hogy milyen helyzetek állhatnak elő egy versenyen. Etikai kódex, hol kell bemenni egy küzdőfelületre, milyen tapasztalást kell megadni a versenyzőnek előtte.
1: Mit kell fölvenni?
0: Hát például, hogy mit kell felvenni, de

0: Tehát ez egy nagyon sokrétű dolog. Összességében azt szerettem volna tükrözni ezzel a ponttal, hogy jók a szakemberek, jó a képzés is, de sokkal jobb lesz, hogyha egy kicsit versenycentrikusabbá tesszük.
1: A következő pontban a klubok közötti együttműködés erősítésére utalsz, és már egy héttel ezelőtt is, amikor beszélgettünk, ezt egy nagyon picit furcsáltam, mert ugye a judósok egymásra vannak utalva. És azt azért bizonyára van, de nehezen tudom elképzelni, hogy klubok egymással úgy rivalizáljanak, hogy ellenségnek tekintsék a másikat, nem ellenfélnek. Hogyha van ilyen, akkor fel tudsz lépni majd elnökként ez ellen?
0: Ilyen nincs.
1: Nincs.
0: A helyzet az, hogy arra akartam ezzel asszociálni, hogy a kis klubokból nagyon sok vándorlás szokott lenni a nagy klubok felé. Ez ugye két dolognak köszönhető. Az egyik, hogy egy kis klub nem biztos, hogy olyan gazdasági háttérrel rendelkezik, ami egy versenyzőt egészen a felnőtt koráig tud képviselni, a másik pedig a szakmai háttér, amiről az előző pontban beszéltünk. Szeretném azt a helyzetet megtalálni, és tudom azt, hogy én ebben sohasem fogok tudni mindenkivel jót tenni, és mindenkinek eleget tenni, amikor a kis klubnak a szakemberi, vagy vezetői, vagy a klub elnöki azt mondják, hogy jó, tovább tudjuk adni a tanítványt, mert elérkeztünk a saját határunkhoz, de szeretnénk azt látni, hogy mit kapunk érte cserébe. Ez most lehet egy egzisztenciális dolog, vagy egy hosszú távú kollaboráció, vagy együttműködés, és a többi, és a többi. Próbáljuk keresni azt a helyzetet, ahol a kis klubokat és a nagy klubokat úgy tudjuk összefésülni, hogy nem hagyunk veszni gyerekeket, nem hagyunk veszni utánpótláskorú versenyzőket, csak azért, mert mondjuk valaki foggal körömmel ragaszkodik hozzá. Viszont ez nagyon fontos megteremteni azt, hogy az utánpótlás nevelő egyesületek és az utánpótlás nevelő edzők érezzék azt, hogy ők ki vannak emelve a közegből, azt tudjuk mutatni, hogy köszönjük a munkájukat, és ezt meg is tudjuk becsülni, valamilyen úton, módon meghálálni.
1: A kis klubok támogatása a hetes pont, amivel foglalkozol, és hogyha jól tudom, akkor az elmúlt időszakban el is látogattál több ilyen kis klubba. Mit tapasztaltál?
0: Jó a munka. Nagyon-nagyon sok klub van országszinten, vagy országszerte. Viszont össze kell őket ölelni, össze kell őket foglalni, össze kell őket terelni azért, hogy a későbbiekben a szakmai munkát azt még jobban és még kompatibilisebben tudják majd csinálni vagy képviselni. A legfontosabb dolog ebben a helyzetben az az, hogy minden kisvárosba el kell, hogy érjünk, vagy a lehetőségek szerint a legtöbb kisvárosba és vidéki nagyvárosba el kell, hogy érjünk, mert nyilván Budapesten ezzel a dologgal akkora problémák nincsenek. És ahol megtaláljuk a csiszolatlan gyémántokat, azokat meg kell szépen csiszolni, és brilliánsként kell majd őket a köztudatba emelni.
1: Tóth Krisztiánnal, a Judo Szövetség frissen megválasztott elnökével beszélgetünk, aki a pályázatának 8. pontjában a hagyományőrzést és a judo értékeinek megőrzését emelte ki, ami nagyon közel áll a szívemhez, mert aki nem kezeli a múltját a helyén, annak nincs jelene jövője. Ez alatt mit értettél egyébként, hiszen ahogy írod, a judo nem csupán sport, hanem kulturális örökség is.
0: Igen, fontos azt tudja a köz, vagy a laikus nép, hogy ugye a judo nem csak versenysportból áll. Kátákkal is foglalkozunk, formagyakorlatokkal is, egy olyan testkultúrát biztosít a társadalomnak, amivel igenis mutatnunk kell magunkat, hogy mi mit képviselünk. Ez mellett pedig azok, akik komoly eredményeket, vagy olyan dolgokat értek el az életútjuk során, ami a judót egyes szintről a kettes szintre emelte, vagy valamilyen jót adott az egész közösséghez, az pedig ki kell tüntetnünk és mutatnunk kell a társadalmunk felé, és a laikus társadalom felé is, hogy nekünk vannak olyan embereink, vannak olyan képviselőink, akik nem az eredménycentrikussággal foglalkoznak, hanem azzal, hogy a sportot a lehető legszélesebben mutassák meg a világnak.
1: Azt írod zárszóként, hogy hiszel abban, hogy a magyar judó közössége képes a megújulásra és a további sikerek elérésére. Ezt elnökként hogy tudod majd segíteni? Mert hogy én attól tartok, hogy annyi dolgot lesz a következő időszakban, hogy bizonyos dolgok, hát ha nem is marginálissá válnak, de legalábbis egy picit hátrébb sorolódnak majd.
0: Nyilván fel fogunk tüntetni egy olyan pontrendszert, vagy egy olyan elképzelést, ami prioritásokat fog élvezni, és amik a legkardinálisabb és legfontosabb dolgok lesznek a judó jövőjét illetően, azokat fogjuk első körben előtérbe helyezni. De ténylegesen komolyan gondoltam azt, hogy minden egyes szegmensével szeretnék foglalkozni a sportágnak, mert ez fogja előre vinni az egész sportágnak az életét. És hogyha ezt a rendszert egybe tudjuk foglalni, és a versenysporttól kezdve a formagyakorlatok bemutatásán át a hagyományőrzésre, és csak mondjuk az esés technikáknak a bemutatására óda és iskolai szinten tudunk egy picit is fókuszálni, akkor ez a magyar dzsúdónak egy biztos alapkövét és egy jó előremozítását fogja tudni jelenteni.
1: Mikor tudunk veled arról beszélni, hogy ugye a múltban elég sok világversenyt rendezett Magyarország, azon belül is Budapest, hogy számolhatunk-e azzal, hogy a következő időszakban is megpróbálsz majd olyan kiemelt eseményeket, megpróbáltok Magyarországra hozni, amelyek részben népszerűsítik a dzsúdót, részben pedig hozzátesznek ahhoz, hogy adott esetben mondjuk egy kis klub versenyzőjét, hogyha meghívjátok Budapestre, és meglátja, hogy mekkora hype van egy ilyen világverseny körül, akkor nem adja fel a 8. általános befejezése után, vagy az érettségi után, ami nagy vízválasztó szokott lenni, hanem csinálja, mert ő is oda akar eljutni egy ilyen nagy világversenyre, hogy 5000, 6000, 10000 neki drukkoljanak.
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés lesz, hogy az előző elnök úr és az elnökség tényleg pazarul végezte a munkáját, és a magyar dzsúdót felhelyezte a dzsúdó világ térképére. 3 felnőtt világbajnokság az elmúlt időszakban, biztos program a kvalifikációban és a kvalifikáción kívül is, rengeteg Európa kupa, utánpótlás versenyek, tehát tényleg olyan szintű minőségbeli változás történt az elmúlt 1-2 évtizedben, ami elképesztő egy ilyen kis közép-európai országhoz képest. Én nekem egy picit a prioritás változik. Én nagyon szeretném azt, hogy jó és nívós versenyek legyenek itthon, és ezt természetesen támogatni is fogom, de nálam sokkal nagyobb figyelmet élveznek a versenyzők és a szakemberek. Tehát én azt akarom elérni, hogy egy olyan csapatot állítsunk össze versenyző és szakember szempontból is, ami a későbbiekben megállja a helyét, akár Budapesten, akár Tokióban, teljesen mindegy. És hogyha van ilyen csapatunk, akkor ezt mutassuk meg a Paplászlóban, vagy a Körcsarnokban, vagy éppenséggel, ahova lehet versenyt rendezni. Na mondjuk most a Körcsarnokban nem igazán, de
1: hát minden... MVM-domba,
0: igen. Tehát, hogy elsődlegesen én csapatot szeretnék építeni, és másodlagosan szeretnék azzal foglalkozni, hogy felmaradjunk a világtérképen, de mondom még egyszer, ezt senki ne értse félre, tehát én nagyon-nagyon hajlandó, nem is azt mondom, hogy hajlandó, hanem nagyon-nagyon szeretnék azzal foglalkozni, hogy azt a fajta rendszert fenntartsuk, ami eddig volt, de most úgy gondolom, hogy valamilyen értelemben egy kicsit nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a szakmára.
1: Egy picit a magánember Tóth Krisztiánról is beszéljünk, mert az elképesztő volt látni a Facebookon, hogy micsoda elementáris boldogság volt az ismerőseid, meg az én környezetemben is, azután, hogy megválasztottak téged elnöknek. Ha jól emlékszem, akkor a dietetikusodtól kezdve a kócson át mindenki hozzászólt, és olyan történeteket mesélt el a múltból, amikor együtt sírtatok, együtt voltatok elkeseredve, együtt indultatok el az úton. Hogy dolgozza föl az ember azt a fajta szeretetet, ami így egyik pillanatra a másikra rázódul?
0: Hát, hogyha ez lenne a legnagyobb probléma, hogy ezt a fajta szeretetet hogy kell feldolgoznom, akkor szerintem alá tudom ezt írni a bármelyik élethelyzetemben. Nyilván nagyon jól esik. Én, ha külsőleg kellene néznem magam, én egy egyenes, becsületes embernek tartom azt a szemét, akit éppenséggel látok, aki a munkájának köszönheti az eredményeit. Én mindig is a munkában hittem, meg a szavatartásban és a becsületben. Ezt képviseltem sportolóként is, a sporttársaim körében is, és más helyeken is, és ezt szeretném képviselni sportvezetőként is. És én szerintem azért ilyen nagy a pozitív közhangulat, hogyha fogalmazhatok így, mert akik ehhez hozzászóltak, vagy akik ezt az egész életutat végigkísérték, azok pontosan tudják, hogy milyen jellemű ember vagyok, és csak annyit tudok ezt hozzáfűzni, hogy ezt tartani is fogom.
1: Arra hogy készülsz fel, hogy most lesz majd hirtelen egy-két olyan ember, aki barátod szeretne lenni, és majd jelentkezik, hogy biztos nem emlékszel rám, te C-s voltál, én B-s, 2-vel fölötted jártam, de mindig odaadtam neked az uzsonnámat, hogy föl vagy vérteződve azokkal szemben, akik majd esetleg érdekből szeretnének a barátaid lenni?
0: Tanulási folyamat természetesen, de azért az elmúlt időszakban meg tudtam annyira kérgesedni, hogy ezt nagyjából ki fogom tudni szűrni, és most itt visszamennék ahhoz a ponthoz, amiről beszéltünk egy jó fél órával ezelőtt, hogy én azokkal az emberekkel szeretnék dolgozni, és együtt dolgozni, akiknek tudom azt, hogy van szakértelme és ambíciója. A többi meg nagyon aranyos. Tehát, hogy itt azért egy nagyon komoly határvonalat kell húzni, és nekem ténylegesen az az első és legfontosabb dolgom és küldetésem jelen esetben, hogy a sportágat felemeljem. Nem volt olyan jellegű ambícióm, vagy nem az volt a fő ambícióm, hogy a névjegykártyára rá legyen írva, hogy én a judó szövetség elnöke vagyok. Nekem az elsődleges motivációm az az, hogy a sportágamnak vissza tudjam adni, amit tőle kaptam. Ebbe van, aki bele fog férni, van, aki meg nem fog beleférni, de a jellememtől függően szerintem pont, hogy az elmúlt mondatokban beszéltünk erről, tudják azt, hogy bárkivel nagyon szívesen beszélek bármiről, de amikor egy pozícióról vagy egy titulusról kell döntenünk, akkor ott csak is kizárólag az exakt szakmai tények fognak dönteni.
1: Még egy picit magánember Tóth Krisztiánnal maradva, eddig azért voltál keveset a gyerekeddel, mert világbajnokságra, EB-re, világkupára utaztál, most pedig azért leszel kevesebbet, mert benn fogsz ülni a Magyar Sportházában, az irodádban fogod járni a vidéki klubokat, elmész keretedzésre, hogy lehet ezt az ördögi lakatot kinyitni mégiscsak?
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye nekem két gyermekem is van. Hál' az Istennek nagyon jó családi háttérrel rendelkezek ilyen értelemben, tehát a feleségem...
1: Feleséged is hozzászólt egyébként a Facebookon.
0: Ki is kaptam, minden. Tehát, hogy a feleségem is mindig támogató volt, és most is támogató, ez nagyon nehéz összefésülni, ez természetes. Valamelyik ujjába az ember mindig bele fog harapni. Most azt gondolom, hogy az az elsődleges célkitűzésem, hogy ebben a két-két és fél évben a sportágat egy jó útra tereljem, és egy kicsit összerázzam a sportág képviselőit, és ennyit meg hajlandó vagyok rááldozni, és most ezt megint mindenki jól értse, hogy egy picit a családomtól elveszek. Igyekszem a lehetőségekhez mérten a legtöbbet otthon lenni, és a legtöbbet foglalkozni a gyermekeimmel, de nem tudok egész egyszerűen kettészakadni, próbálom megtalálni majd azt az arany középutat, ami megfelelő lesz a családom szempontjából is, és megfelelő lesz a judó társadalom szempontjából is. És itt ezúton szeretném is megköszönni a családomnak azt a fajta támogatást, amivel az elmúlt években képviselték magukat, hogyha diplomatikusan fogalmazhatok, és bízok benne, hogy ez a később évben is így fog maradni. Ahogy nagyobb igényem lesz arra, hogy a családdal többet kell lennem, akkor ezt az egészet majd újra átgondolom, de jelen esetben őszintén azt gondolom, hogy tartozok annyival a sportágnak, hogy ezt az időt rá kell, hogy áldozzam.
1: És ha mondjuk egy válogatott keretedzésen, ahol ott vagy, és látod, hogy valaki valamit rosszul csinál, és pont rajtad van egy judogi, akkor fölmész, és megmutatod neki?
0: Tőled egyből oda fogok menni, és megmutatom.
1: Tóth Krisztián, a Judo Szövetség elnöke, köszönjük szépen.
0: Köszönöm a meghívást.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az Újra Töltve című magazinműsor 12. részében 3 évtizedet ugrunk vissza az időben. A mai témánk az atlantai olimpiához kapcsolódó jegyzőkönyv hamisítás lesz. Igazán tanulságos történetet hallhatnak, amely az akkori korszak egyik lenyomata is. Tartsanak velünk! Az 1990-es évek közepén két jól sikerült olimpián volt túl a magyar sport. 1988-ban Szöulban 11 aranyat, 6 ezüstöt és 6 bronzot szereztünk, majd 4 évvel később még erre is rátettünk egy lapáttal, a 11 arany mellett 12 ezüsttel és 7 bronzzal tértek haza sportolóink Barcelonából. Az 1952-es Helsinki játékok után az 1992-es volt a magyar sport történetének második legeredményesebb olimpiája. Szöulban és Barcelonában már a szakmai körökben csak úszópápaként emlegetett Szécsi Tamás irányította úszók voltak a magyar sport zászlós hajói. Szöulban 4 aranyat és 2 ezüstöt, Barcelonából pedig 5 aranyat, 3 ezüstöt és 1 bronzot hoztak haza. Nem csoda hát, ha az 1996-os atlantai játékok előtt is nagy volt az elvárás velük szemben. A már kvalifikált sportolók edzőtáborokban készültek, de akadtak, akiknek még nem volt meg az olimpiai részvétel szükséges szintidő, amit csak hivatalos versenykörülmények között lehetett teljesíteni. Ilyen előzmények után került sor a magyar úszósport történetének legkülönlegesebb eseményére, egy budapesti versenyre, amely papíron minden feltételnek megfelelt, egyetlen apróság kivételével. Erre a versenyre valójában soha nem került sor. Mielőtt azonban elmerülnénk a részletekben, lépjünk vissza néhány évet az időben. Fodor Szabolcs, a Ferencváros úszószakosztálynak akkori vezetője, az 1990-es évek elején egy kanadai túra során olyan ismertséget szerzett, aminek az évekkel később kirobbanó ügyben fontos szerepe volt.
3: Kicsit előrébb kell mennünk a dologban, a 90-es évek elején, tehát 90-től már ugye rendszerváltás volt, és az úszócsapatok is mehettek ki külföldre, különböző túrákra, versenyekre, edzőtáborokba. Fradinak is volt ilyen a túrája többek között Kanadában, nem is egy, és a kanadai túra alatt az egyik versenyen oda jött hozzám egy úr, Mick Thierry, úgy hívták az urat, aki végül is magyar gyökerekkel rendelkezik, tehát magyarul is tudott. És elmondta, hogy a Swim News magazin szerkesztőjeként és kiadójaként ő állítja össze a világranglistát is abban az időben. A világranglista összeállításához természetesen neki rengeteg jegyzőkönyvre volt szüksége, és megkért engem, hogy a magyarországi fontos versenyekről, országos bajnokságokról, vagy esetleg olyan eredményekről, ami esetleg világkupa, vagy világranglistához fontos, azt én küldjem ki. Úgyhogy megállapodtunk, és én ezeket postai úton mindig küldtem ki.
2: Az 1996-os atlantai olimpia július 19-én megnyitója előtt alig 24 órával a mai nap című napilap olimpiai mellékletében Úszókaland az interneten címmel meglepő írás jelent meg. A szerző Voli György így kezdte a cikket. A narrátor Katona László.
4: Csuda egy találmány az internet, az ember össze-vissza kapcsolgat, s olyasmikre bukkan, amelyek megdobogtatják a szívet. Például ráakad egy június 6-a és 8-a közötti magyar olimpiai válogató verseny eredménylistájára.
2: A cikk felsorol néhány eredményt, például, hogy Kollár Miklós 200 gyorsan 1 perc 50,11 század másodpercet úszott, 400 vegyesen Batházi István 4 perc 21,31 század másodpercet, Kis Gergő pedig 4 perc 21,78 század másodpercet repesztett, hozzátéve, hogy ezekkel az eredményekkel a világranglistán Batházi a 8., Kis a 11., Kollár pedig a 19. helyre került. Némi pikétséggel hozzátette a szerző, mindezek ismeretében apró problémának tűnik, hogy a Margit-szigeti hajós Alfréd úszodában az említett időpontban műugró versenyt rendeztek, a komjádi létesítmény szervezője Pap István szerint pedig akkor tájt senki nem szerződött velük. A mai napban megjelent írás arra is kitért, hogy az interneten felelhető listán mások mellett Szabados Béla és Lakos Gyöngyvér neve is szerepelt, előbbi 3 harmadik és 1 második, utóbbi 1-1 második és 3. helyet szerzett. Ez azért érdekes, mert Szabados Béla édesapja így nyilatkozott a lapnak. A szöveget Nyágúj Gergely olvassa fel.
5: A fiam akkor itt volt velünk Békés Csabán. Ha jól emlékszem, akkor edzett napközben, este meg szépen hazajött és saját ágyában aludt. Tudja, rosszul áll anyagilag a klub, még az OB-ra is kérdéses volt, hogy szállást tudunk-e foglalni.
2: Lakos Gyöngyver szülei is hasonlóan nyilatkoztak, elmondásuk szerint a lányuk akkor tájt éppen vagy edzett, vagy napozott és otthon pihent. Dr. Molnár Istvántól az OTSH jogi főosztály vezetőjétől azt kérdezte Lap, mi történik, ha hamis adatokkal kvalifikálja magát néhány versenyző az olimpiára. A párbeszédet narrált formában mutatjuk be, a kérdezőt Katona László idézi, a válaszokat Elpap István olvassa fel.
6: Ilyen még nem fordult elő. Ha kiderül, utólag nem zárják ki az érintetteket.
4: És ha a verseny előtt derül ki?
6: A részvételt nem érinti, majd a verseny után felelősségre vonják a bűnösöket. Igazság szerint még nem volt precedens, így nem tudom, mi a helyzet. Ha a Nemzetközi Szövetség elfogadja a nevezést, azzal szentesíti a részvételt.
2: A mai nap említett cikkében Fodor Szabolcs, a Ferencváros szakosztályvezetője is megszólalt, aki most 30 évvel a történtek után magazinunknak felidézte, akkor vált számára egyértelművé, hogy az olimpiai nevezések kapcsán valami nem stimmel, amikor Nick Thierry-től a Swing News szerkesztőjétől megérkezett a magazin legfrissebb száma, benne az aktuális világranglistával.
3: 96-ban valóban egyszer csak jött egy olyan világranglista, ami a kezembe került, olyan magyar eredményekkel, amiről fogalmunk nem volt, hogy mikor született és hogy volt. Na, a keletkezéséhez ott volt egy időpont megadva, hogy akkor történt a verseny. Ezt aztán én fel is hívtam őt, hogy mi történt, és azt mondta, hogy a Magyar Úszó Szövetségtől jött egy jegyzőkönyv, egy versenyjegyzőkönyv, és az alapján tette be ezt. Ez azért okozott nagyon sokak számára problémát nemzetközi szinten, mert bizonyos országokban a világranglista helyezésekhez volt kötve az egyes úszók támogatása. Tehát például Kanadában vagy Japánban meg több helyen is volt, hogy attól függően, hogy mit tudom én, az első 20-ban van, vagy az első 50-ben van, vagy a 80-ban van, szerint kaptak pénzt és támogatást a saját úszószövetségüktől, tehát abszolút nem volt mindegy nekik, hogy ki hányadik helyen áll egy aktuális világban műszer.
2: Ezen a ponton fontos még egyszer hangsúlyozni, a cikk az atlantai olimpia rajtja előtt egy nappal jelent meg. Jánosi Károly, a mai nap akkori munkatárs, az írás megjelenésekor már az olimpia helyszínén Atlantában volt, ahol a szövetség elnöke Gyárfás Tamást szembesített az írás tartalmával.
3: 19-én jött a megnyitó ünnepség. Engem fölhívtak a főnököm, az akkori főszerkesztő helyettes, ugye maga is jól ismert sportújságíró Rizskó Géza, hogy tegyek fel néhány kérdést ezzel kapcsolatban Gyárfás Tamásnak, az Úszó Szövetség akkori elnökének. És meglehetősen furcsára sikerült az interjú, hát most mi szakmabeliek azért, hogy mondjam finoman, nem éppen a sima modoráról, a simulékonyságjáról ismerjük Gyárfás Tamás, bár néhány esetben ez kétségtelen, de akkor elég furcsa módon hárított el a kérdéseimet, szinte felelősségre vont, hogy miért nem azzal foglalkozom, hogy mennyit úsztak, mit tudom, egerszegék az előfutamok során, hogy milyen csodálatos eredmények voltak. Mondtam egy Tamás azért, mert nekem az a dolgom, hogy kérdezzek. Most éppen téged kell kérdezni, hát téged kérdezlek. De aztán úgy el lett, hogy mondjam, a magasabb sarzsi, nem tudom, finoman most nem azt mondani, durva a kifejezést használni, de hát szinte leteremtett, hogy miért ezzel foglalkozom. És úgy valahogy úgy, aztán én elmondtam, tolmácsoltam már Budapest felé a főnökeimnek. Aztán itt az olimpia viharában, vagy éppen, hogy nem viharában, elég sikeres olimpia, vagy olimpia volt számunkra Atlanta, kicsit úgy elsikkadt.
2: Talán ez is az oka, hogy a korhazai sportsajtója nem kapott rá a sztorira, az olimpia rendben véget ért, s ugyan a 7 arany elmaradt az előző két olimpián szerzett 11-től, a 4 ezüsttel és 10 bronzzal kiegészítve összességében még így is jól teljesítettünk Atlantában. Ami az úszókat illeti, Rózsa Norbert, Szene Attila és Egerszegi Krisztina aranyérmet szerzett, Güttler Károly ezüstérmes lett, s Kovács Ágnes bronza mellett Egerszeginek is volt egy harmadik helye. A magyar küldöttségben összesen 22 úszóneve szerepelt, 4-jel több, mint az 1992-es játékokon, szóval ebben a tekintetben előrébb lépett a csapat, az érmek számában viszont nem. De még így is a magyar küldöttség legeredményesebben szereplő sportága lett Atlantában. Aztán alig több mint egy hónappal a játékok augusztus 4-i lezárását követően, szeptember 9-én robbant a bomba. A Népszava aznapi száma a címlapon öles betűkkel ezzel a címmel jelent meg. nem létező verseny eredményeivel delegáltak úszókat Atlantába. Az újság által leírtakat Katona László idézi.
4: A szerkesztőségünk birtokában lévő dokumentumok és nyilatkozatok egyértelműen bizonyítják, hogy a Magyar Úszószövetség egy nem létező versenyről készített fiktív jegyzőkönyvet küldött el a Nemzetközi Úszószövetség statisztikai irodájának a világranglista összeállításához, majd az eredményekre hivatkozva neveztek 11 úszót az atlantai olimpiára. A vélhető csalásra véletlenül derült fény. Az ISSA ugyanis fölteszi a világranglisták és jelentősebb versenyek adatait az internetre. Így tűnhetett fel, hogy kirívóan jó eredmények születtek egy június 6-a és 8-a között a Komjádi úszodában rendezett válogatón. A jelzett napokon a Komjádi úszodában nem rendeztek olimpiai úszóválogatót.
2: Önök az Újra Töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Arról, hogy milyen úton kerültek a Népszava birtokába a konkrét információk, Buzgó József, a Lapsport rovatának akkori vezetője beszélt.
7: A következő történt, egy szép nyári napon szóltak a tortáról, törökvészi úton volt akkor a szerkesztőség, és szóltak a tortáról, hogy egy borítékot hoztak a nevemre, de az illető nem várta meg, hogy én lemenjek a borítékért. Lementem a tortára, kövittem a borítékot, a nevem rá volt írva, és akkor kibontottam, és egy versenyjegyzőkönyv, egy úszó versenyjegyzőkönyv volt benne, egy komplett versenyszámokat tartalmazó jegyzőkönyv, akkor tehát összeült a rovat, és akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy mi lehet, hogy lehet, hogy ez lesz, lehet, hogy valami vicc, vagy nem tudom én, és akkor hát az első ötletem az volt, hogy hívjuk fel a Komjádi úszodát, és akkor hát a Pósa Árpád kollégám nagyon aktív lett ebbe a kérdésbe, de ugye őt kértem meg, hogy hívja fel. A feldolgozásban is egyébként őnek illetve a legnagyobb szerepe, illetve a Ballai Attilának, és akkor megkérdeztük, hogy milyen esemény volt 28-án. Most idézőben mondom, hogy úszóverseny biztos nem volt, hanem valamilyen másodosztályú vízilabda mérkőzés zajlott abban az időben. Hát ugye ez elég furcsa, hogy van egy komplet úszó program, aztán kiderült, hogy ott azon a napon nem volt úszóverseny, nem véletlenül, hogy nem is tájékoztatott egyetlen sajtóorgánunk se erről a versenyről, és akkor ezen a vonalon kezdtünk elindulni.
8: Ön gondolkodott valaha azon, vagy volt esetleg sejtése, hogy kidobhatta be azt a borítékot az önnevére?
7: Nem. Akkor még nem voltak ilyen kamerafelvételek, hogy legalább meg tudtam volna nézni az urat, aki, mert azt mondták, hogy férfi volt, aki ezt megtette.
9: Csenget a puskás, egy igazi sorskás, minden nap köztünk jár.
2: A Népszavában konkrét szerző nélkül csak népszava információként jegyzett írás azonnal igyekszik tisztázni, nem a sportolókra, sokkal inkább a sportágat irányítókra vetnek rossz fényt a történtek. A narrátor Katona László.
4: Nem az úszók sikerére, az érmesekre, hanem a magyar úszósport vezetésére vet árnyékot, hogy a rendelkezésünkre álló dokumentumok szerint a 12 férfi és 10 női úszó közül jó néhány úgy jutott ki az ötkarikás játékokra, hogy a Magyar Úszószövetség meghamisította az eredményeket, ezáltal a világranglistát. Még akkor is megdöbbentő a csalás ténye, ha ez semmiben sem befolyásolta az atlantai eredményeket.
2: A Népszava első oldalán megjelenő listán 11 név és a hozzájuk tartozó fantom eredmény szerepelt. Íme a névsor, amit Katona László olvas fel.
4: Ág Olivér, Batházi István, Cere Attila, Deutsch Tamás, Horváth Péter, Kerékjártó Tamás, Kis Gergő László, Kollár Miklós, Szabados Béla, Zubor Attila, Kis Anna Mária.
2: A listához annyi kiegészítést mindenképpen kell tenni, hogy például az Atlantában 200 vegyesen olimpiai aranyérmet szerző Cene Attilának ebben a számban természetesen nem volt szüksége fantom időre, enélkül is tagja volt az utazócsapatnak, az ő neve mellett 200 gyorsan elért idő szerepel. A Népszava telefonon beszélt Nick Thierryvel, ez Buzgó József, a lap akkori sportrovat vezetője, így idézte fel magazinunknak.
7: Felvettük a kapcsolatot egy Thierry Árpád nevű úrral, aki a Swimming World-nek a ranglistáját, a világranglistáját állította össze, és ugye ilyenkor, amikor országos csúcsok meg nagy eredmények születnek, hát azokat mindig ugye a FINA felé elküldi a szövetség, be is érkezett ez a FINA központjába, illetve a Swimming World-nek a szerkesztőségébe, és hát ott meglepődve mondta az úr, hogy hát itt olyan eredmények születtek, hogy egy héttel korábban valaki úszott, mit tudom én, 4-28-at, 400 vegyesen, majd egy héttel később meg 4-21-et, ami már olimpiai szintidő volt. És hát akkor ugye ezen elkezdtünk nyomozgatni, akkor felvettük a kapcsolatot a szövetséggel, hát persze ott mindenhol hatalmas elutasítás volt, de hát ugye szépen göngyölődött föl a történet, és hát ugye egyre több beismerés lett, aztán persze pereskedés, fenyegetés volt, Fene Attilának az ügyvédje fölhívott minket, fenyegetőzött, hogy aki egyébként az Ablak című műsornak volt, azt hiszem ilyen ügyvédi részével foglalkozó szakember, és hát azt mondtuk neki, hogy hát ne velünk, hanem az úszó szövetséggel egyeztessen ebbe a kérdésbe, mert mi csak azokat azzal tájékoztatjuk a nagy érdeműt, amit mi tapasztaltunk, ugye, hogy a verseny nem volt, mégis olyan eredmények születtek, amelyek mondjuk alkalmassá tették egy-egy versenyzőt arra, hogy az olimpián induljon. És hát akkor így, hát egy napról napra haladtunk egyre beljebb, hát körülbelül durván azt mondom, hogy egy hónapon keresztül volt címlapon a történet, aztán hát kaptunk innen is, onnan is ideget, meleget, de hát végül is ugye hát a Népszava csak, vagy a Sportrovata a Népszavának, csak azt tette a dolgát, mert hát mondjuk azért az eléggé faramúci dolog, hogy valakiket így próbálnak kijuttatni az olimpiára.
2: A tekintélyes szaklap, a Swim News kiadója és szerkesztője, a világranglistát összeállító Thierry a Népszavának akkor a következőket mondta. Az írott anyagot Nyágói Gergely narrálásával mutatjuk be.
5: Néhány eredményt és körülményt már akkor is furcsának tartottam, például értelmetlennek látszott egy héttel a nemzeti bajnokság után olimpiai válogatót rendezni. A küldemény nem a megszokott úton, azaz Fodor Szabolcs úr által érkezett, hanem DHL gyorspostával. Rövidesen kaptam egy-két jelzést is Magyarországról, miszerint ez egy fantomverseny, de mivel ellenőrizni nincs módomban, hamis jegyzőkönyvet pedig még soha sehonnan nem kaptam, nem tehettem semmit. Nekem el kellett fogadnom az eredményeket, és fel kellett dolgoznom azokat. Tekintettel, hogy jártas vagyok az úszásban, néhány adat így is elgondolkoztatott, például Zubor Attila, Botházi István és Kis Gergő időeredményei, amelyek látványos fejlődésről tanúskodtak. Ráadásul többen is éppen ezen időeredményeknek köszönve nevezhettek az atlantai olimpiára.
2: Tegyük hozzá, a június 6-a és 8-a között megrendezett verseny eredményei sem a magyar távirati iroda, sem a nemzeti sport hírek között nem szerepelt, ami csak tovább erősítette a feltételezést, miszerint erre az eseményre valójában soha nem került sor. Egyre valószínűbb volt, hogy a magyar úszósport vezetése, vagy annak egy része az Atlantába kiutazók számának bővítése érdekében kitalált egy versenyt, egy amolyan olimpiai válogatót, miután az országos bajnokságon kiderült, hogy a szintet nem mindenki teljesítette. Ezt látszott alátámasztani az is, hogy a DHL ügyfélszolgálatának tájékoztatása szerint a Magyar Úszószövetségből Hauer Péter nevében június 22-én elpostáztak egy küldeményt, amelyet a cég futára június 26-án kézbesített Torontóban. A Népszavában megjelent írás több kérdést is felvett, ezt Katona László ismerteti önökkel.
4: Nem tudni, hogy a magyar úszás vezetői miért vállaltak ekkora kockázatot magukra olyan versenyzők miatt, akik az olimpián a futottak még kategóriában végeztek. Kinek milyen anyagi és erkölcsi haszna volt a hamisításból? Ki vállalja a felelősséget egy óriási nemzetközi botrányért? Természetesen azt a kérdést is fel kell tenni, hogy milyen nyomás nehezedett az úszókra és edzőikre, ha eltűrték, hogy a szövetség vezetői ilyen kalandorakcióba hajszolják bele őket, kockáztatva pályájukat, a magyar úszósport tekintélyét.
2: Szabados Gábor sportközgazdásszal többek között a lap által megfogalmazott kérdésekre, a történtek mögött megbúvó motivációra kerestük a választ.
10: Azt ugye látni kell, hogy itt nem sokkal vagyunk a rendszerváltoztatás után, tehát még mindig az az időszaka ez a magyar sportnak, amikor ugye az hirtelen összeomló állami sportfinanszírozás után egy óriási, hát mondjuk így finanszírozási vákum támadt a magyar sportban. Nagyon nehéz volt fenntartani a megfelelő szakmai működést, és igazából ez egy ilyen nagyon erős, ilyen szürke zónát hozott létre, mondjuk így a magyar sport finanszírozásban, tehát mindenki úgy és olyan bevételeket próbált meg szerezni, amiért és ahogy tudott. Ebben megjelentek ugye különböző szerencselovagok, illegális pénzek, gyakorlatilag bármi, amihez hozzá tudtak jutni a sportvezetők. Azt gondolom, hogy ez az eset is igazából ennek az egész helyzetnek a kuszaságát mutatja és demonstrálja. Itt nyilvánvalóan az, hogy a még fennmaradó erőforrásokhoz, és főleg a még fennmaradó állami támogatásokhoz hogyan tud hozzájutni egy sportszövetség, abban minden lehetőséget, minden érvet fel kellett használni, tehát hogy mondjuk egy világversenyen, olimpián, bárhol hány érmünk van, hány sportolóval vagyunk jelen, ezek a számok jelentősen tudták növelni egy sportszövetségnek az érdekérvényesítő képességét. Nem úgy kell ezt elképzelni, mert a magyar sportfinanszírozási rendszer akkor nem egy olyan világos alapokon nyugvó, egyértelmű képletekkel meghatározott rendszer volt, hogy mondjuk ha ennyi érmet szerzel és ennyi sportolód van az olimpián, akkor ilyen támogatásban részesülsz, hanem egész egyszerűen az adott szövetségnek, és különösen mondjuk a szövetség vezetőinek a befolyását, érdekérvényesítő képességét növelte az, ha mutatni tudta, hogy minél több sportolóval vagyunk ott egy olimpián, minél nagyobb részét tesszük ki a magyar csapatnak, és ebben ráadásul vannak érmes sportolók. Tehát alapvetően ez volt a fő motiváció, hogyha tudja növelni egy szövetség azt a létszámot, hogy hányan vagyunk ott, mekkora az adott sportágban a magyar csapat létszáma, akkor ez az adott szövetségnek az erejét növeli, és akkor így nyilván azokhoz a szűkös forrásokhoz, amik akkor rendelkezésre álltak, egyrészt ugye állami támogatások, ami még abból megmaradt a különböző sportszervezeteken keresztül, vagy a Magyar Olimpiai Bizottságon keresztül, de akár mondjuk még az esetleges szponzori források, azokat is alapvetően ez mozgatta a rendszert, hogy minél többen ott vagyunk, annál jobban lehet mutatni, hogy mi egy fontos szövetség vagyunk.
2: Ami a motivációt illeti, arra Kunce Gábornak, a sportot felügyelő akkori belügyminiszternek is megvan a maga elképzelése.
11: Anyagi haszon ebből nem keletkezett, ezt se lehetett egyébként utólag megállapítani, de fogadjuk el. Az egyik indok az volt, hogy a fiatal versenyzők hadd szerezzenek itt rutint, hiszen majd ők lesznek a következő olimpia szereplői. Létezett egy Sydney 2000 program, és annak keretében gondolták ők ilyen módon felkészíteni a versenyzőket. És hát megjegyzem, volt is, talán Horváth Péternek hívták, aki bőven megjavította a saját legjobb eredményét, és bőven a szintidő belül is tudott úszni magán az olimpiai versenyen, és végül 8. helyet szerzett. De ezzel együtt is ez egy hamisítás volt, ami meghamisította egyébként a világranglistákat is, hiszen ezek a kamu eredmények, amelyek szerepeltek, ezek felkerültek a világranglistára is. Megjegyzem, voltak olyan nyilatkozatok, hogy a világszövetség vezetője is tudott erről a dologról, előre szóltak neki, és akkor nem kifogásolta, már utólag ezt természetesen nem ismerte el. Szóval egy elég zavaros ügy volt, részben következményekkel, részben persze következmények nélkül, de talán ezt követően az ilyen típusú ügyek már elkerülhetővé váltak.
2: Még a mai napban július közepén megjelent írásnak nem volt különösebb visszhangja, a Népszava szeptemberi cikkét követően viszont a Honi Sport sajtó azonnal felkapta az ügyet. A Kossuth Rádió Krónika című műsora is beszámolt a történtekről, és Uza József főtitkárt meg is szólaltatta.
12: Nyakig a vízben. Lemondott az úszószövetség elnöke Gyárfás Tamás, miután kiderült, hogy egy soha meg nem rendezett verseny fiktív jegyzőkönyvének alapján neveztek több úszót az atlantai olimpiára. A történteket kegyes csalásnak nevezte az úszószövetség főtitkára, Ruza József, aki viszont maradt a posztján. Klemanovics Vera jelenti.
13: Tény, és a Nemzetközi Úszószövetség Atlantában már a versenyek megkezdése előtt tudott arról, hogy a magyar úszók egy részét valótlan eredmények alapján nevezték a nyári játékokra, és a válogatást a szakvezetők kérésére nem rendezték meg. Jelentette ki a Krónikának a Magyar Úszószövetség főtitkára, hozzátéve, hogy a Nemzetközi Szövetség a körülményeket mérlegelve túllépett rajta. Ruza József ugyanakkor elismerte, hogy ez nem egyéb, mint csalás, de mint mondta, kegyes csalás. Szerinte az olimpiák történetében gyakori, hogy olyan versenyzőket neveznek, akik nem ütik meg a szintet.
14: Aki a nevezési szintet oly módon kozmetikázza, ez megfeleljen a rajthozállás feltételeinek, az lényegében csalást jelent. Ilyen lehetőséggel a világon azonos időben nagyon sok helyen élnek, és nagyon sok sportágban.
13: Ruza József hangsúlyozta, hogy kedvezőbb körülményeket lehet teremteni a versenyzőknek, ha többet neveznek, és aztán kevesebben mennek ki. Ugyanakkor, tette hozzá a főtitkár, a szakvezetők azért is kérték bizonyos versenyzők nevezését, mert így felkészíthették őket az olimpia után egy héttel megrendezett ifjúsági Európa-bajnokságra, és ott nyertek is 5 aranyérmet.
14: Mi annak idején utaztattuk az Egerszegit, meg utaztattuk a Darnyit, amikor azt se tudták, hogy kicsoda. De mi hitelt adtunk a szakembereknek, és az élet minket igazol.
2: Önök az újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Kossuth Rádió Readás című műsorában a szövetség elnöke, Gyárfás Tamás is reagált a Népszavában megjelent írásra. A feszült hangulatú interjút, amelynek végén Gyárfás bejelentette a lemondását, Szörényi Péter készítette.
15: Gyárfás Tamás, a Magyar Úszószövetség elnöke, valamint a NAP TV elnöke is. Ön peres ügyben van a Népszava kiadójával, a VQRT-vel. Gondolom akkor nem véletlen, hogy a Népszavában önnel kapcsolatban igen sok támadás jelenik meg. Lásd, ez a legutóbbi cikk, amelyben arról van szó, hogy a Magyar Úszószövetség olyan versenyt rendezett, amelyik hát nem is volt megtartva.
16: A Népszavával, a VQRT-ből fakadóan nekem most már merem azt mondani, hogy háborúm van. Én nem tudom, mi a véletlen, mi nem. Azt tudom, hogy 2 hónappal ezelőtt a mai nap erről már beszámolt, és most friss hírként van kezelve, bizonyára megvan ennek az oka. A Nemzetközi Úszószövetség vezetői egyébként Atlantában erről már tudtak, mert a mai nap cikkét angol fordítással megküldték nekik is. Kicsit elcsodálkoztak, azt mondták, hogy sajátos, hogy magyar jelent fel magyart, mert olyat már hallottak, hogy a vetélytársak megpróbálják egymást lehetetlenné tenni. Van ilyen. Az köztudott, hogy a Nemzetközi Úszószövetség megengedte, hogy a magyar versenyzők mindezek ellenére rajthoz álljanak.
15: Gondolt arra, hogy megvédendő a magyar úszókat, ön esetlegesen lemond?
16: 24-én van a közgyűlés, amikor mindenkinek lejár a mandátum, úgy tetszik már most egy ilyen átmeneti állapot van, és a szövetség közgyűlése eldönti, hogy kit tart méltónak.
15: De oda mehet úgy is, hogy azt mondja, hogy én nem vállalom tovább. Azért gondoltam, hogy esetleg így, ilyen formában lemond.
16: Hát ha nem a Népszavában jelenik ez meg, akkor biztos ezt megfontolnám. Én azt mondom, hogy lejár a mandátumom, és ezt az örömet nem okozom meg, mert akkor sikert ért az akciójuk.
15: De ha mondjuk nem választják újra, fogalmazzunk így, akkor mondjuk ennek a cikknek fogja tulajdonítani?
16: Én azt hiszem, hogy ennél ez a sportág ma már összeszedettebb, nagyobb közösség. Ha nem választanak újra, talán találnak egy jobb elnököt, aki több pénzt tud hozni nekik. Ha az a cél, hogy az úszósport szűnjön meg, akkor véleményt mindenkinek le kell mondani. De ilyen erővel lemondhatna az is, aki ért hozzá, tehát aki szakember, mert higgye el, hogy ezt nem a úgynevezett felső vezetés, vagy az elnök találta ki, vagy a főtitkár, hogy kinek hogy alakuljon a szintideje, mert képzetlenek vagyunk. Hát ha nyilván a szakemberek, a szakvezetés, de senki nem kérdőlezi meg. És Ruza József egy kommunikét kiadott, ez ügyben elmondta az álláspontját, ez megerősíti.
15: Ön végül is itt fontos anyagiakról és szakmai érvekről beszélt, de mondjuk van ennek erkölcsi oldal is.
16: Hát ha önnek ilyen fontos, és ugye 24-én közgyűlés van, amikor úgyis vezetést választanak, akkor annak ellenére, hogy én nem akarok örömet okozni a Népszavának, de ezzel segítem a sportágat, és ha a sport közeg, amelyiket képviseltem, úgy ítéli meg, hogy méltatlan az az ember, aki egy ilyenről, ha tud, ha nem tud, nem vonja le egy ilyen alapján a következtetéseket, akkor, és ennek is öröm, akkor lemondom.
15: Nekem nem öröm, de akkor most azt mondta, hogy lemond?
16: Hát ha jön meggyőzel, önnek ez jobb érzés, mert ugye én először elmondtam, hogy én nem kívánok lemondani, de ez önnek öröm, és úgy érzi, hogy ez osztozik, mert a sportág érdekével, akkor ám legyen, akkor lemondok.
15: Ez most hivatalos bejelentés?
16: Hát úgy mondottam volt, mert ha ennyire igyekszik, hát akkor lám, ön kivívta ezt. Meglátjuk, hogy ez tényleg a sportágnak egy többlet erényt jelent. Vagy úgy ítélik meg 24-én, hogy bár most lemondtam, netán azt mondják, hogy a jelenlegi vezetés, az egykori vezetés, aki annó lemondott, mégis szeretné, hogyha a sportágat továbbra is irányítaná. És akkor jogomban áll, talán ezt megengedi ön is, hogy megfontoljam, hogy ha bizalmat akarnak nekem szavazni, akkor élek ezzel a bizalommal. Ez a lemondás számukra és a megváltás, akkor pedig tényleg nagyon szörnyűen köszönöm, hogy segített, mert akkor én nem jutottam volna el ebbe az erkölcsi magasságba.
2: Az akkor már csak fantomversenyként emlegetett ügy kapcsán Ruza József a szövetség akkori főtitkára 5 pontba foglalt közleményt juttatott el a Nemzeti Sport szerkesztőségébe, ami a szeptember 10-i lapszában meg is jelent. Ebben gyakorlatilag elismerte a csalást. Ruza József írását Nyágúj Gergely felolvasásában hallják.
5: Első, a jegyzőkönyv elküldésekor a magyar sport sikeressége volt a kizárólagos cél. Második, úszóink 3 olimpiai aranyérmet és 7 ifjúsági Európa-bajnoki címet szereztek. Ez utóbbiból 5-öt azok, akik a hamis jegyzőkönyv alapján lehettek ott az olimpián. Harmadik, az edzők azt akarták, hogy tanítványaik velük készülhessenek az IFI EB-re, hiszen a fiatalok kontinensbajnokságára közvetlenül az olimpia után került sor. A másik érv az olimpiai verseny légkörének megismerése volt. A szakvezetők szerint ezek között a sportolók között Sydney aranyérem várományosok is vannak. Negyedik. Számtalan esetben megtörtént, hogy sportküldöttségek indulónak neveztek akár gyúrót vagy orvost. Nem egy ország kényszerült már ilyenre, köztük a magyar is. A Magyar Úszószövetség joggal kifogásolt módon az olimpián induló versenyzőinek létszámát növelte. Meg annyi szempont kényszeríthet erre. A legjobbak közül így módon többen lakhattak az olimpiai faluban egy-egyes szobában, azaz biztosította volt a pihenésük. 5. A Népszava feltevéseivel ellentétben nem anyagi vagy erkölcsi haszonszerzés motiválta a vezetést, a sportvezetőket kizárólag a magyar csapat sikere vezérelte.
2: Az ügyről, amely egyik pillanatról a másikra tematizálta a hazai közvéleményt, Kunce Gábor akkori belügyminiszter is a sajtóból értesült, s mivel a sport is hozzátartozott, már az első pillanattól kezdve elvárásokat fogalmazott meg az érintettekkel szemben.
11: Nyilván, amikor kirobbant a botrány a sajtóban, utána figyelemmel kísértem, sőt megfogalmaztam elvárásokat is a úszósporttal kapcsolatban. Ezek egy része persze nem teljesült, mert az elvárások között szerepelt az is, hogy a vezetőség vállalja be ennek az ügynek a felelősségét, az nem teljesült. Másrészt pedig az is, hogy olyan szabályokat alkossanak, amelyek a jövőben ezt elkerülhetővé teszik, az teljesült. Abban az időben létezett az Országos Testnevelési és Sporthivatal, és ez az ő ügyük volt. A politika közvetlenül abban az időben ilyen módon a sportban nem avatkozott bele. Egyébként pedig természetesen elég nagy port vert fel az ügy, úgyhogy mindenki figyelemmel kísérte, és hát azt kell mondanom, hogy nem sikerült teljes egészében az ügyet feltárni, mert a résztvevői, tehát a sportág akkori vezetői, és természetesen az a elnökségi ülésük, amelyik ezt tárgyalta, az elég nagy homályban tartotta a történteket. Például megállapították, hogy az úszósport akkori elnöke, Gyárfás Tamás nem tudott a dologról, sőt a főtitkár Ruza József se tudott róla. Ez mondjuk érdekes, de hát nekik ezt sikerült megállapítaniuk.
2: Megkerestük Ruza Józsefet, mert kíváncsiak voltunk arra, az eset után 30 évvel miként értékeli a történteket, de nem kíván nyilatkozni. És hasonló választ kaptunk az éppen a börtönbüntetését töltő Gyárfás Tamástól is. A Nemzeti Sport 1996. szeptember 10-i számában azonban Gyárfás is megszólalt. A szövetség elnöke szerint a kialakult helyzet a személy ellen célzott támadás végeredménye, úgy vélt az ügy hátterében a Fenyő János vezette Vikó céggel zajló érdekellentétek lapultak, majd így folytatta. Gyárfás Tamás gondolatait Szegő Tibor olvassa fel.
17: Ami a jegyzőkönyvet illeti, munkatársaim megerősítették, az nem az egyéni előnyszerzés, a csalás motiválta, hanem kizárólag a későbbi eredményesség fokozott figyelembevétele. Lemondásommal elsősorban azt szeretném elérni, hogy a személyem ellen folytatott gátlástalan hadjárat során legalább az úszókat ne bántsák. Mi az, ami bánt, szólj, ne
2: bánj. Gyárfás, fogalmazzunk így, egy ügyes húzással próbálta tompítani az ügyélét. A közte és Fenyő János között meglévő konfliktust is behozta a köztudatba, mondván a Népszava kizárólag azért foglalkozott az ügyel, mert az a kiadó tulajdonosának érdekeit szolgálta. Kunce Gábor, az akkora sportot felügyelő belügyminiszter, így emlékszik erre a szára.
11: Az ismert volt, hogy a Nap TV körül összetűzés van közöttük, és pereskedés, és nagyon megromlott hangulat, de az, hogy ez kiterjedjen a sportra, az úszósportra, és magát az úszósportot próbálja meg lejáratni, hát ezt senki nem gondolta volna, hogy ez így bekövetkezhet. Megjegyzem, olyan megjegyzések is voltak, hogy amikor bejelentették, hogy egy kamu jegyzőkönyv megy ki a világszövetség az olimpiára, és ezt a Nemzetközi Szövetség elfogadta, akkor állítólag egy olyan mondat is elhangzott, hogy remélem, hogy belülről nem fognak titeket följelenteni. De ez feltétlenül még nem Fenyő Jánosra vonatkozhatott, hanem esetleg az úszó szövetségen belül valamilyen dologra. Az, hogy a Népszava hozta le, hát persze, az volt Fenyő János lapja. De egyébként ez tényleg azért történt, vagy pedig az oknyomozó újságírás egyik következménye volt, ez szintén nem derült.
2: Kíváncsiak voltunk arra, hogy a Gyárfás szerint az ügy hátterében álló Fenyő János miként viselkedett a kiadóban, kiemelt figyelemmel kísérte a fejleményeket. Puszkú Józsefet, a Népszava akkori sportrovat vezetőjét hallják.
18: Természetesen, hát miután ő volt a tulaj, de ugye nem az volt, hogy a Fenyő János bújtatott minket, hogy már pedig most aztán menjetek rá, hanem amikor már ugye kiderült, hogy hát lényegében csalás történt, akkor természetesen, miután nem volt felhőtlen a viszony a Gyárfás Tamással, hát természetesen ő ennek örült, de mondjuk nem csapkodta a levegőt, mint Ronaldo gól lövésnél, hanem egyszerűen mondta, hogy hát végezzétek a munkátokat. Akkor a belpolitikai rovat is becsatlakozott, tehát akkor már elég széles körbe ment, és akkor már fűfa virág belekeveredett az ügybe. Nyilván mondom, örült neki, de nem olyan szinten, mint ahogy azt sokan gondolták.
2: Gyárfás Tamás újabb frontot nyitott, elfogultsággal vádolta meg a Népszava főszerkesztőjét, egyben a Magyar Újságírók Szövetségének elnökét, Kereszti Andrást, emiatt azon, hogy lemondásra szólította fel, és etikai vizsgálatot követelt vele szemben. A válasszal Kereszti sem maradt adós, a Népszava hasábjain többek között így írt. A szöveget Elpap István olvassa fel.
6: Ez a megközelítés csak elkendőzése a történteknek, mert mi az igazság? Az, hogy kezünkbe került egy meghamisított jegyzőkönyv, amelyet nem mi írtunk, hanem a Magyar Úszó Szövetségben alkották. Gyárfás Tamás is újságíró. Tudja, hogy egy magára valamit is adó lap ilyen téma mellett nem mehet el szó nélkül. A médiának egyébként is az az egyik szerepe, hogy őrkutyaként szimatoljon. A mi őrkutyánk talált valamit, és utána ment a tényeknek. Úgy gondolom, hogy azért, mert Fenyő és Gyárfás között per van, semmi sem indokolja, hogy az úszószövetségi csalást kihagyjuk az újságból.
2: A történet nem maradt és nem is maradhatott az ország határain belül, a nemzetközi sajtó is felfigyelt az esetre. A jegyzőkönyv hamisítási üggyel kapcsolatban az EP amerikai hírügynökség megszólaltatta Kornia Márkulescut, a nemzetközi szövetség igazgatóját, aki cáfolt, hogy a szervezet tudott volna a csalásról. Narrátor Nyágúj Gergely.
5: Nem rendelkezünk rendőrséggel, hogy szerte a világon ellenőrizzük a nemzeti szövetségeket, de a történtek után elképzelhetőnek tartom, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vizsgálatot kezdeményez az ügy tisztázása érdekében.
2: Önök az Újra Töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A lapoknak heteken keresztül témát szolgáltató történetről a sportélet hazai szereplői közül a Nemzeti Sport hasábjain többen is elmondták a véleményüket. Ezeket a sorokat Katona László és Nyágúj Gergely felváltva idézi.
4: Gallov Rezső államtitkár, az OTSH elnöke. A csalás az csalás, a tény az tény. A szövetség hibát követett el. A fiktív jegyzőkönyvvel a szakmai vezetőség igényét elégítették ki, a kalandra nem lett volna szabad vállalkozniuk. Ugyanakkor a jelenlegi vezetés egy erkölcsileg és anyagilag szétzűlött szövetséget vett át. Az elmúlt 3,5 év koncepciózus munkájának eredményeképp a szövetség jelentősen előrelépett. Ezzel együtt az OTSH elhatárolja magát a történtektől, elítéli a szövetség gyakorlatát.
5: Mezei György, a BVSC labdarúgó szakosztálynak igazgatója. Ha a szövetség elnöke semmit sem tudott az egészről, akkor az egyetlen lehetséges lépés a lemondása volt. Nagyon tisztességesnek tartom Gyárfást emiatt, követendő példát mutatott másoknak is.
4: Kővári Árpád, a férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Csak félig meddig követtem figyelemmel az ügyet, így arról sincs tudomásom, hogy benne volt-e Gyárfás a manipulációban vagy sem. Ha igen, akkor egy csomó további kérdést vett fel, persze ez akkor is így van, ha tudta nélkül alakultak így az események.
5: Killik László, a női kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya. A szövetség tette etikailag elfogadhatatlan. Persze, abban biztos vagyok, hogy nem egyedi esetről van szó. Úgy tűnik, a Nemzetközi Szövetség szemében az ilyesmi bocsánatos bűn. Kívülállóként minden esetre furcsának tartom, hogy az olimpiára való utazás joga egy itthoni versenyen vívható ki. A legnagyobb baj egyébként az, hogy a szemben álló felek alapvetően más ügyeik miatt esnek egymásnak.
4: Juhos József, a Magyar Asztali Tenisz Szövetség technikai igazgatója. Az utóbbi időben a magyar sportnak nagyon sok kegyes hazugságra volt szüksége ahhoz, hogy egyáltalán működjön, és ahogy elnézem, ez a jövőben sem lesz másként. Ezzel együtt nem értem, mi szükség volt az egészre, ami az újságokból kiderült, az számomra nem elegendő magyarázat. Persze én nem láthatok a kulisszák mögé.
2: A vizsgálódás során fontos kérdésként vetődött fel, vajon a szövetségben hányan tudhattak arról, hogy hamis jegyzőkönyv született, kik tartozhattak ahhoz a körhöz, akik nélkül elképzelhetetlen volt mindezt tető alá hozni. Fodor Szabolcsnak, a Ferencváros akkori szakosztályvezetőinek erről is megvan a véleménye.
3: Biztos vagyok benne, hogy egy ilyen hamis jegyzőkönyv összeállításához azért van egy ötletgazda, illetve itt megbeszélték, hogy kik, akik ezen mindenképpen szerepeljenek ebben a jegyzőkönyvben, és milyen időkkel. Tehát az USZA Szövetség vezetése, főtitkár, az elnök is, a szövetségi kapitányok, tehát Széchy és Kis László illetve valószínűleg az ő úszóik, azok, akik szerepeltek ebben a jegyzőkönyvben, ők tudtak a dologról. De csak néhány úszóval valószínűleg nem akarták létrehozni ezt a jegyzőkönyvet, ezért beraktak néhány más klubból való versenyzőt is, így lett végül is egy fradis, vagy egy-kettő fradis versenyző a jegyzőkönyvben, amiről mi tudtuk, hogy hát ez nem valós, és nem lehet. Tehát az úszószerűen a szövetség vezetése és a szövetségi kapitánya, tehát Szécsés Kis László felelősségi ebben a jelsi.
2: Kuncze Gábor sportot felügyelő belügyminiszterként számos szervezet működését ismerte, tisztában volt a folyamatokkal, ezért tőle is megkérdeztük, elképzelhetőnek tartja, hogy az ügyről az elnök és az elnökség sem tudott.
11: Nem, én ezt kizártnak tartom egyébként. Biztos, hogy tudniuk kellett róla, de hát ezzel együtt ugye az ő saját vizsgálatuk alapján hoztak döntést, amire kívülről nem lehetett beleszólni. Még azt azért hadd tegyem hozzá, hogyha nem tudok arról, hogy egy ilyen történik alattam, akkor is indokolt lehet, hogy mondjak le, és ezzel elvállalom az egész szervezetem nevében a felelősséget, és kvázi mentesítem őket a további következmények alól, hiszen ez azért az úszó sportot nem tüntette fel túl jó színben a nemzetközi szövetségek előtt sem, meg hát itthon sem. Az is igaz viszont, hogy nem sokkal ezután Gyárfás Tamást az Európai Szövetség és a Világszövetség vezetőségébe is beválasztották. Hát ez is egy érdekes eleme ennek a történetnek.
2: Jánosi Károly a mai nap akkori munkatársa már csak a vezetési stílusa miatt is elképzelhetetlennek tartja, hogy Gyárfás Tamás nem tudott a történtekről.
3: De az nyilvánvaló, hogy ezt a felsőbbség tudta nélkül nem lehetett volna megcsinálni. De aztán mondom, ez szépen lassan úgy egy-két-három hónap alatt úgy kihúj, de ugye szokták volt mondani, hogy régi bűnöknek hosszú az árnyéka, ez valahogy mindig kísértette a kétségtelen agilis és eredményes korábbi úszóelnököt, Gyárfás Tamást. A Gyárfás azért, ne felejtsük el, hogy Vaskérdel irányította a szövetséget, szóval hogy ő valamiről nem tudjon, és kétségtelenül eredményesen, de az, hogy ő ne tudjon valamiről, amire a szövetségben történik, az elképzelhetetlen volt szerintem. Szerintem azt tudta, hogy kinek mikor szakadt el idézőjelbe a cipőfűzője, hogy mindent tudott a sportágról.
2: Azzal a kijelentéssel, miszerint Gyárfás Tamás az elejétől kezdve tisztában volt a csalással, Buzkó József is egyetért.
7: Gondoljon bele, hogy kulcsot készít elő a takarítónő meg a társa, akkor az elég furcsán működő szervezet. Tehát akkor szerintem a Gyárfás Tamás arról is tudott, hogy ki miért pukkantott a lelátón, nem az, hogy egy ilyen dolgot hogy mertek volna csinálni. Hát az, ha Gyárfás Tamás nem tudott volna róla, akkor azok az emberek lógtak volna, akik részt vettek benne, vagy aláírták a jegyzőkönyvet.
2: Miután a Fantom verseny országos ügyé vált, elengedhetetlen volt, hogy kivizsgálják a történteket és megnevezzék a felelősöket. Az úszószövetség belső vizsgálatának eredményét alig néhány nappal később, szeptember 14-én hozták nyilvánosságra, a következtetéseket 4 pontban foglalták össze. Ezt Álpa Pistán ismerteti önökkel.
6: Az úszószövetség elnöksége a kiutazó csapat névsorát hagyta jóvá, időeredmények nélkül. Hauer Péter szakfelügyelő annak érdekében, hogy a szakvezetőség által megadott valamennyi versenyző megfeleljen a FINA által megszabott normáknak, egy fiktív jegyzőkönyvet állított össze. A szakfelügyelőn kívül Ruza József a szövetség főtitkára is tudott a fiktív jegyzőkönyvről. A súlyos hibát elkövetőket semmiféle egyéni haszonszerzés vagy előny nem motiválta, hanem kizárólag a sportág szolgálata.
2: A jelentés javaslatokat is megfogalmazott a következményeket illetően. Ismételten Álpa Pistánt hallják.
6: Hauer Péter szakfelügyelő tisztségéből azonnali hatállyal mentsék fel. Ruza József főtitkár az elmúlt 3,5 évben kifejtett a Magyar Úszószövetség és a sportág érdekében végzett kiemelkedő munkája ellenére kezdeményezi, hogy a számára kilátásba helyezett kormánykitüntetést vonják vissza. A Magyar Úszószövetség 1996. szeptember 21-én 11 órára írta ki tisztújító közgyűlését. A MUSZ elnöksége vezetése a maga részéről az ügyet lezártnak tekinti.
2: Az ügy kirobbantásában szerepet játszó ferencvárosi szakosztályvezető Fodor Szabolcs érthető érdeklődéssel, de kétkedve figyelte a fejleményeket.
3: Mi ezt tudtuk, hogy azért ez egy elég nagy botrány, hogy egy ilyennel lehet egyáltalán megjelenni egy nemzetközi szinten, és az, hogy nem igazán volt ez aztán a vezetőkre hatással, igen, az egy elég furcsa dolog volt, hiszen abban az időben egyébként a nagy sikerek kovácsai, tehát a Spartakusz, illetve Kőbánya SC és Kis László, illetve Szécsi Tamás volt, akik az Úszó Szövetségben gyakorlatilag a sportágat kézben tartották. Nekik nem lett aztán semmiféle bántódásuk vagy retorzió, nem volt ezzel kapcsolatban. Mindenképpen tudniuk kellett nekik, hogy zajlott ez a dolog.
8: Gyárfás Tamás végig következetesen tagadta azt, hogy bármi rossz lett volna, vagy az ő saját felelősségét hárított ebben a dologban. Önben, aki azért már az elejétől fogva értesült ezekről a dolgokról, és átlátta, hogy mi történik, ez csökkentette az elnök hitelességét?
3: Hát mindenképpen nem hiszem, hogy nem tudott volna erről az ügyről, sem mindenről tudok mindig. Tehát nem biztos vagyok benne, hogy nem kezdeményezője volt ennek az ügynek, de hogy tudnia kellett róla, abban biztos vagyok.
2: Mielőtt még nyugvó pontra jutottak volna a történtek, a magyar sajtótörténelem kétségkívül legextrémebb interjúja jelent meg ebben a témában. A Nemzeti Sport szeptember 19-i számában Gyárfás Tamás készített interjút az Úszószövetség lemondott elnökével, azaz önmagával. Igen, ez nem tévedés. Öninterjú jelent meg a Nemzeti Sport hasábjain. Érdemes felidézni néhány részt a kedélyes beszélgetésből, először mindjárt azt, amikor a Népszavát tulajdonló Vikó vezér Fenyő Jánosnak üzent. A különleges párbeszédet narrált formában idézzük, a kérdező Gyárfás Tamás Tóth Béla szólaltatja meg, a válaszoló Gyárfás Tamás hangja Szegő Tibor.
19: Ugye az osztályvezetőket a főosztályvezető irányítja?
20: Igen.
19: Ilyen logikával a csalókat pedig a főcsaló?
20: Rám tetszik gondolni?
19: Miért? Ön lenne az?
20: Kinek dolgozik? Megvették?
19: Most én kérdezek. Vegye magának egy lapot, aztán ön is faggatózhat.
20: Miért? Van eladó?
19: Ha nincs, akkor szerezzen.
2: A negédes hangulat öninterjú szellemes, barátságos elnökképét mutatja, de azért a való életben Gyárfást nem mindig ez jellemezte, amint arról a mai nap akkori munkatársa János Ikára is beszélt.
21: Tamás, most mondom, hogy kollégáról egy zseniális újságíró volt. Az más kérdés, hogy mint aféle nagyhatalmú ember mindig úgy érezte, vagy ő éreztette a másik féllet, hogy ő felette áll, de mondom, nem egy nagyon simamodorú, nagyon megnyerő ember tudott lenni. Ha nem akart az lenni, akkor nem volt az. Akkor kiabált. Velem soha életében nem kiabált, de hallottam olyanokat, hallottam kiabálni másokkal. És hát nem szerettem volna éppen a leteremtett ember helyébe lenni. És mi lehetett még, ha úgymond nem plénum előtt? Nehéz ember volt, de kétségtelenül a szakmához, nem akarok nagy szavákat hallani, de tényleg zseniálisan értett hozzá. Ebből is kijött, mint ebből a nevezük botránynak, de nevezük annak, mert az volt szépen, szóval, mint a hal, vagy az angolna kisiklott az őt elővenni készülő kezek közül.
2: Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Térjünk vissza a Nemzeti Sport hasábjai megjelent öninterjúhoz, annál is inkább, mert a folytatás is hasonlóan épületesre sikerült. Igaz, Gyárfás Tamás némi önkritikát is gyakorolt. A kérdező Gyárfás Tamás Tóth Béla idézi, a válaszoló Gyárfás Tamást Szegő Tibor szólaltatja meg.
19: Szurinám, Tanzánia és a Fidzsi-szigetek versenyzője megúszta a szintidőt, ami hajdani ifi Európa bajnokaink nem. Ugyanakkor Egerszegi, Rózsa, Cene a világ legjobbja. Nekem nem mondja, hogy Szécsi ne tudná például kerékjártóból könnyedén kihozni a nevezési szintet.
20: Én ilyet nem mondtam.
19: Hát akkor...
20: Ezért baromság ez az egész.
19: Mit tetszett mondani?
20: Hogy ökörséget csináltunk primitív, dilettáns módon.
2: Az interjú második felében már-már komédiába hajlik a beszélgetés.
19: Ott tartottunk, hogy nem hülye.
20: Igen, olyan hülye voltam, hogy éppen ezt bizonygattam. Szóval, ha engem megkérdeznek, akkor nem így csinálom. Tehát nem azt mondtam, hogy nem csinálom, hanem azt, hogy biztosan nem így.
19: Halljuk, mit csinált volna.
20: Mondjuk az aznapi edzést elnöki jogkörömnél fogva válogatóversenynek minősítem. És netán megkérem a szakfelügyelőt, hogy a jegyzőkönyv készítés helyett mérje inkább az időt. Hivatásos versenybíró.
19: És akkor ő elmérte volna az eredményeket?
20: Ezt maga mondta, hogy mik nem jutnak az eszébe.
19: Maga milyen kis ravasz. Még az is előfordulhatott volna, hogy olykor siet az időmérők órája.
20: Nem létezik. A legjobb márkák, a Rakéta, Ural, stb. Dolgoznak.
19: Tehát ahelyett, hogy beírták, bemérhették volna az idejüket?
20: A legjobb lett volna, ha a versenyzők felkészülnek. Többségükből előbb-utóbb bajnok lesz. Zömében a legtehetségesebbek.
19: Ön hogy zárná le az ügyet?
20: Gyorsan.
2: Utóbbi, szellemesnek szánt megjegyzés, amúgy önbeteljesítő jóslat is volt egyben. Ha kellően naivak lennénk, azt is gondolhatnánk, gyárfás a jövőbe látott, ugyanis a kabaréba élő interjú megjelenését követő napokban felgyorsultak az események. Kunce Gábor, sportot felügyelő belügyminiszter.